0: nevezni az otio.hu oldalon lehet. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 14 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-20 fokot mérnek. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt majd a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután általában 21-29 fok valószínű. Pénteken országszerte felhős idő várható, sokfelé esővel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A hely.
2: Akkor lejön a töltsér, rájön a nehezék, átkerül egy másik állványra, és akkor fentről megkapja a súlyt. Gábor folyamatosan nyomja, és elméletileg az edénynek, a lyukas edénynek az oldalán, akkor így is van, megindul a sötét barna színű olaj, és elkezd lecsorogni abba az edénybe, abba a piros bonyhádi edénybe, amit alá tettünk. És akkor ez lenne az őrség aranya.
3: Igen.
2: Tök magolaj ütéssel foglalkozunk a mai adásban, ugyanis Őri Magyarósdon vendégeskedünk a Tök Jó Portán. Egy régi pajtát képzeljenek el szerintem a 20. század elejéről, de ezt majd mindjárt megkérdezzük. Addig is köszöntöm Önöket a szerkesztő Gergő Judit nevében is, én Burkert Rudolf vagyok, és a beszélgető társam pedig Szabó Gáborné Kósik Tímea, tehát hozzászól a kérdés, hogy ahol mi most megálltunk, azt újonnan húzták fel és batikolták, hogy réginek tűnjön, fordítva, hogy volt ez?
4: Ezt a szomszédnénitől vásároltuk meg most már körülbelül egy 10 éve, és igazándiból, amikor megvettük, akkor nem is az volt vele a cél, hogy ebbe így bemutatjuk az olajsajtolást, hanem hogy állatokat fogunk benne tartani. Mivel a szüleim nekem így bérsajtolással foglalkoznak itt a szomszéd faluba, Hegyhát-Szentjakabon, ott nem tudunk így látogatókat és turistákat fogadni, úgyhogy azért is alakítottuk ki ezt a kis pajtát, hogy akkor itt ebbe a kis autentikus környezetbe ezt így meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek.
2: Mindezt úgy képzeljék el, hogy faasztalok, falvédők itt mellettünk szerintem a sparhelyet, amin majd mi is dolgozni fogunk, és akkor azokból a tökökből, amik oda ki vannak téve a fa, illetve a szénabogja mellé, onnan szedik ki a magot, és azt dolgozzák majd itt fel az alatt, a foglalkozás alatt, amit majd mi itt végig kísérünk?
4: Igen, igen, ugye a mezőről most már hoztunk be így érett tököket. A töknek a betakarítását ugye tökmagozásnak hívjuk, és ennek most lesz majd az ideje így ősz tájékán. Hát ugye ez az idő azért egy kicsit úgymond előre jött már, mert azért ez régen október közepe és vége előtt ez nem szokott elkezdődni. Hát ennek a magozása ugye kézzel történik, mi kézzel magozunk, félbevágjuk a tököt valami éles szerszámmal, és akkor kézzel kiszedjük belőle a magot.
2: Megérkezik közénk Timi férje Szabó Gábor, akinek hát egy ilyen macsete van gyakorlatilag a jobb kezében, a bal kezében megtart egy tököt, akkor most valamit aprítani fogunk, Gábor, vagy
5: én
2: hogy?
5: Széthasítom a tököd vele.
2: Na várjunk, akkor én egyet hátrébb, mert azért mégiscsak úgy biztonságosabb, mert tényleg, mint a Jedi karddal olyasmire készül.
5: És szétvágjuk a tököt így kétfele, és akkor lehet kiszedni belőle a magot.
2: De ilyen zöld héja van a magnak.
5: A megérett tökmag ugye az sötét zöld színű, és ebbe a tökbe már, ebbe az olajtökbe, ez ki van nemesítve, ebbe kimondottan már héjatlanul van benne a tökmag. Aha. Régen ez héjas volt, hát még az én gyerekkoromban akkor még héjas volt, akkor még pluszban volt egy ilyen munkatéli hagyomány, a tökmag köpesztés, ami most ugye ki van váltva, mert ma héjatlan ez a tökmag.
2: Na de várjon, akkor a tökmag köpesztés az azt jelenti, hogy leszedjük róla a héját?
5: Igen, igen, igen.
2: De akkor az mitől köpeszti? Hogy a szánkarra sejük, és utána köpködünk
5: nem,
2: azért?
5: Nem, szájjal történik, ez kézzel történik, mert ugye akkor nem tudnának beszélgetni a tökmag köpesztők. Hát ez ilyen régi hagyomány volt itt az őrségben, hosszú téli estéken az asszonyok elfoglaltsága volt ez a tökmagköpesztés, mindig megbeszélték, hogy melyik házhoz mennek, ott ilyen kalálkába csinálták ezt a tökmagköpesztést, és így egymásnak segítettek, és ez addig ment, amíg teljesen nem végeztek a köpesztéssel.
2: Hát közben le kellett fognom Timinek a kezét, mert egy olyan szakmozdulattal, vagy egy olyan, hogy mondjam, előre begyakorolt mozdulattal, amire én szeretnék kitérni. Tehát, hogy gyakorlatilag kisimítja a tökből a magokat, és úgy, hogy ezeket a szálakat meg befűzi az ujjai közé, és tessék landolt. Ezt tanítják, erre rájött, ez hogy volt?
4: Hát ez már...
2: az évek meg a rutin.
4: Igen, igen, igen. Hát ugye itt azért generációk óta foglalkozik úgymond mindenki tök magtermesztéssel. Igazándiból mi ebben belenevelkedtünk, mondhatni így. És akkor ugye, hogy kihúzzuk ugye a kezünkkel, a vezújjunkkal ugye a magokat, és akkor ezt így kannákba gyűjtjük, amit ugye este majd meg kell mosni, és akkor úgy egy-két nap alatt meg tudjuk szárítani.
5: Magozás után, ugye akkor Timi mondta, jön a mosás, megmosjuk a tökmagot, utána szárítjuk, és akkor régen utána történt a tökmag köpesztés, és akkor utána ment az olajütőbe az egész társaságot, kiütötték az olajat. Hát most ugye, mivel nem kell köpeszteni, így magozás után, szárítás után egyből lehet menni a tökmag olajütőbe.
2: Most következzék egy riport abból az időből, amikor még nem látványosság, hanem a mindennapi élet része volt a tökmag olajütés. 1985-ben Kóti Judit járt Vasalján, ahol Gombás Jánossal és feleségével beszélgetett.
3: Fiatal legényekre suhancok, jártak, ahol volt tökmagköpesztő, tolfosztó, akkor bekiabáltak, ugye, hogy kinek volt udvarlója, akkor abból kifolyólag. Volt, hogy még halag is lett belőle, olyan komolyra vitték.
6: Mit jelent az, hogy a tökmagot vagy a babot köpeszteni?
7: Kiköpeszteni, hát mi csak azt mondtam, igen.
3: Hát, ugye, tökmagnak meg az, ugye, ezt a hőjét kifejteni. Ugye, benn van a bél. Ezt a külső héját ugye szillányítják, akkor jön a béle. Aztán, hogy abból lesz a tökmagolaj.
7: Először meg kell jó szárogatni, aztán akkor minden estére annyit készített az illető, akinek köpesztettünk, ma előtte két nappal forró vízbe, rize, ezt ugye be kellett hasztotni, hogy hajlékony legyen a héja neki, mert ugye szárazán az mind eltörött volna a tökmagnak a bele, meg hát ugye úgy köpeszteni is nehéz. Mielőtt elvütték, akkor kemencét elfűtötték, aztán abba ugye tápségbe berakták, hogy jó száraz legyen, már akkor jött ki belőle az olaj. Elég korán, ha megkezdődött a tökmagköpesztés, mert az egész faluban ugye el kellett járni, aztán ugye még az egész faluban elvégeztünk vele, elég sokat tartott. Aztán akkor, ahol elvégeztünk, akkor adomás volt utollán, hát ki nem ennyiig tartott. Volt olyan hely, két ház a faluba, ott mindig éjfélig szoktunk, akkor ott mindig adtak, minden két este adtak vacsorát. Tehát utána akkor meg ugye jó kedvenk volt, szóval akkor még táncoltunk is.
6: A tökmagolajat azt csak a bőjtben használták? Mit főztek akkor vele? Mire volt az jó?
7: Az hordóbeli káposztára, az hát az igen jó, akkor meg krumpi salátára. Aztán még volt, aki szerette, hogy a babot megfőzték, aztán arra is ugye tettek több magolajat, meg hagymát vágtok rá. Én szerettem még a kenyeret, megpirítottam, és arra is kentem több magolajat.
2: De ennél autentikusabb környezetben tényleg, mint hogy állunk egy pajta mellett, szedegetjük a tökmagokat, és a kakas kukorékos zseniális Timi közben eltűnik. Úgyhogy akkor Gábornak szól a következő kérdés is, hogy mi a váltószám? Hány kiló magból hány liter olaj, hogyha lehet ilyesmit mondani?
5: Hát a tökmagnál ugye kétféleképpen csináljuk mi az olajokat, hidegen sajtolással, melegen sajtolással. Ugye Aposoméknak egy olajütőjük van, ők a gazdák számára vannak berendezkedve. Igen. Csináljuk mind a kétféle olajütést. Hát az őrségben ez a melegen sajtolás, ez a hagyományos, ez az elterjedtebb, hát mi ezt az olajat szeretjük. Hát mondhatom azt, hogy mind a kétféle sajtolásnál 3 kiló tökmag kell 1 liter olaj előállításához. Igen. Itt a melegen sajtolásnál már vannak jobb eredmények is, ugye minél olajosabb, minél szárazabb a tökmag, annál jobban kiadja az olajtartalmát, úgyhogy ilyen hát 2,6-2,7 kilóból is van már 1 liter olaj, de amúgy hidegen sajtolásnál mindenképpen kell a 3 kiló tökmag. Ugye régen ennek a töknek kétféle jelentősége volt.
2: Ajaj. Az hajzán is van.
5: Egy liter olaj, de amúgy hidegen sajtolásnál mindenképpen kell a 3 kiló tökmag. Ugye régen ennek a töknek kétféle jelentősége volt.
2: Ajaj. Az hajzán egyik, is van.
5: Az egyik az, hogy főként itt a gazdák, az volt az első szempont, hogy az állatok számára legyen zöld takarmány a téli időszakban.
2: Világos.
5: Úgyhogy régen ennek a töknek a magozása ez úgy történt, hogy az érett tököt, a sárgákat hazahozták a házhoz, és akkor minden nap a gazdák annyit magoztak ki, amit aznap az állatokkal meg tudtak etetni a húsából. Világos. És ugye a magjából meg olajat csináltak, hát most sajnos ennek jelentősége nincs. Ugye faluban nincsenek állatok, úgyhogy már mindenki a mezőn kimagozza a tököt, ott hagyjuk a húsát. Két-három gazda van a faluban, akinek így több állata van, ő nekik szokunk szólni, ha kell, akkor elvihetik, ha nem, akkor zöldtrágyának vissza van szántva.
2: Timinek mesélem, mert ő közben visszatért közénk, hogy a férje elmondta, hogy van ez a melegen meg a hidegen sajtás. Mi a különbség a kettő között?
4: Hát ugye a sajtolási eljárás, hát itt

0: képzőségbe, a melegen sajtolt tök magola, ez amelyik terjedt és úgymond a hagyományosnak mondható. Hát mi azt szoktuk mondani, hogy mi ezt szeretjük, és mi magunk is ezt szorgalmazzuk. Ugye a melegen sajtolásnál, hát a sajtolási eljárás az úgy néz ki, hogy ugye le kell darálni a tök magot ilyen lisztszerűvé, amit majd mindjárt úgyis bemutatunk, megteszünk, igen. És akkor dagasztunk hozzá sót és forró vizet. A sót szerintem régen az eltarthatóság miatt is tettek hozzá, illetve hogy egy kicsit lazítja a rostokat is. A forró vizet pedig azért tesszük hozzá, hogy ugye utána ez a massza, amit összedagasztunk, ez pirítóedénybe kerül. Hogyha nem tennénk hozzá, ugye akkor ez a tök mag ez elkezdene leégni, így viszont van ideje az olajnak feltáródni, illetve ugye minél szárazabb a tök mag, annál több vizet fog fölvenni, annál tovább fogjuk tudni pirítani, és annál jobban ki fogja adni az olajtartalmát. Ugye ez a melegen sajtolás, ez ahogy a férjem is mondta, hogy ez nagyon ilyen kézi munkaigényes és sok embert igénylő folyamat volt. Hát ez most ugye már így gépesítve van így a mi kis családi üzemünkbe is, illetve a másik sajtolási eljárás ugye a hidegen sajtolás. Az pedig ugye úgy néz ki, hogy a, hát egy olyasmi gépet kell elképzelni, mint egy húsdaráló csak nagyba, és akkor ugye ugyanúgy van benne az a csiga, amelyik viszi előre a magot. Hát itt a hidegen sajtolt olajoknál az a lényeg, hogy 50 fok fölé nem megy az olajhőmérséklete. Ezt egy ilyen elektromos kis fejjel tudjuk, patkóval tudjuk szabályozni ezen a gépen. Ugye, hogyha ezt a hőfokot eléri, akkor ez a gép lekapcsol, és akkor nem engedi tovább hevülni az olajat. Hát ezáltal ugye a hidegen sajtolt olajak azok ilyen natúr nyersízőek maradnak. Ezzel ellentétben ugye itt a melegen sajtolásnál, ahogy sót is kap meg, meg pirítva is van, sokkal karakteresebb, sokkal ütősebb, sokkal
1: ízesebb. Gábor dagasztani fog, na tessék, megkapta az ukázt, nincs is más lehetősége. Csörög az acskó, nyugodtan csörögjön, és akkor kap a markába egy marék sót, és azzal picit vissza, mert hogy túlment, és elkezdi szórni, illetve utána összedolgozza.
2: Igen, megsózzuk a tökmagot, összekeverjük, és utána forró vizet öntünk hozzá. Aha. Ugye ez a forró víz ez azért kell, hogy utána megy a pirítóba, ha most ezt így szárazon beleöntenénk, akkor ez egyszer elkezdene égni.
1: Világos.
2: És azért fontos az, hogy minél szárazabb legyen az a tökmag, akkor így dagasztásnál annál több vizet fölvesz, hát mind a tésztagyúrás úgy működik. Minél több víz van rajta, annál tovább lehet ezt melegíteni, mert nem ég meg, és minél tovább melegítjük, hevítjük ezt az anyagot, annál jobban fellazulnak a rostok, annál jobban kiadja az olajtartalmát. Úgyhogy ez a szárítás ez nagyon fontos itt az olajütés szempontjából, is, meg hát ugye az eltarthatóság szempontjából is, ez nagyon fontos a tökmagnál.
1: És miközben ezt mondja, folyamatosan dolgozza össze a sót, illetve ezt a port, Timi meghozza a forró vizet, elkezdi hozzáönteni, lehet is hallgatni, ahogy csurog. Na most Gáborhoz a kérdés, hogy azt tudom, hogy a Timinek ez gyerekkora óta része az életének, noha volt egy-két kör az életében, volt élelmiszerboltban, meg az Őrségi Nemzeti Parkban, de Gábor életében Timi hozza meg az olajütésnek a hagyományát, vagy a tudományát?
2: Hát töktermesztéssel foglalkozom már mi is régóta, ugye szüleim, nagyszüleim is foglalkoztak. Hát az olajütést azt igen, benősültem, és akkor
1: belenősültem
2: az olajütésbe, úgyhogy azt meg azóta csináljuk.
1: De és Timinek soha nem volt olyan vágya, hogy csináltam gyerekkoromban, és akkor csak ehhez ne kelljen visszatérnem?
0: Hát nekem volt olyan élményem, de igen, igen. Hát ugye, amikor a gazdák így kezdtek kikapni a segítségek közül, ugye amikor már így több műszakba jártak dolgozni, meg nem tudták elhozni a segítségeket, akkor ugye mi gyerekként úgymond, hát ez igazán, hogy ilyen kollégista éveimet mondanám, ki kellett mennünk bizony az olajütőbe, és kellett segítenünk pirítani. Hát ugye hárman vagyunk lányok, én vagyok a legidősebb, de hát azért ez nem volt sosem kérdés. Hát nem, annyira nem szerettük, igen, amikor muszáj, akkor az ember nem szívesen megy, bizony.
1: Zárójelben mondom, ez a legjobb munka megosztás, mi beszélgettünk Timi időközönként, egy kis vizet hozzáadag, a Gábor pedig szorgos kezekkel gyúrja, vagy dagasztja. Az én nagy örömömre és Gergő Juditére szintén feltűnik egy magas fiatalember, Szabó Dominik Gábor, illetve Timi fia. Na most az, amit te látsz, tegeződünk, mert Dominik fiatal, az neked mennyire szíved csücske, vagy mennyire csinálod szívesen?
3: Szívesen csinálom, de azért így rá is vagyunk kényszerítve.
1: De hány éves vagy te most?
3: Én 18.
1: 18, és arra emlékszel, hogy mikor fogtak be a szülők, hogy na gyerek kisfiam, mutatok valamit a mozsárral, meg a tök maggal?
3: Azért már kiskoromban is segítettünk, meg így az üzemben is a mamáiknál, szóval azért ebbe nőttem fel.
1: Igen, a mamáikat úgy kell érteni, ugye, hogy Timi említette, hogy az ő anyukájáiknál megy ez nagy üzemi méretekben. Na és akkor ezt mondjuk, amit mi itt végignézünk, ezt te meg tudod csinálni egyedül, hogy akkor ketté vágod a tököt, kiveszed a magokat, utána ledarálod, gyúrod, és a többi, és a többi?
3: Igen, kis segítséggel meg tudom csinálni.
1: Három gyermek van, ugye, Timi, jól emlékszem?
0: Igen.
1: Dominik, oké, őt bevonta, nem volt más választása, látom rajta.
0: Senkinek.
1: Másik két gyermek?
0: Ők is teljes mértékben bevonhatóak. Nyilván ugye a két fiú, ők az idősebbek, ők azért a mezőn jobban szeretnek ténykedni, így a, már így a töktermesztés kapcsán. De hogyha így csoport érkezik hozzánk, vagy egy kicsit nagyobb család, akkor azért ők is kijönnek, és ők is segítenek itt nekünk. Igen.
1: No, ha már emlegettük azt, hogy jön majd egy csapat, és kipróbálja azt, hogy milyen a tök magolai ütés, akkor minek után megérkeztek egy pár kérdést, azért felteszünk nekik is, hogy honnan érkeztek?
4: Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztünk. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdakörök, gazdasszony körének a tagjai vannak itt velünk. Nyertünk tavaly egy pályázatot erre, hogy eljöjjünk az Őrségbe, és az itt már működő kézműves kisüzemeket meglátogassuk, és ezzel jó példát tudjunk hazavinni az otthoni gazdasszonyoknak is, tapasztalatot szerezzünk.
1: Hány fős a csapat?
4: Most 12-en vagyunk itt.
1: 12-jük közül mindenkihez szól a kérdés. Van-e bárki, aki már foglalkozott tök magolajütéssel? Tehát akinek ismerős a fogalom? Egy van, kettő van. Na. Tök magot tetszettek termelni?
5: Mindig küli tök magot, igen. 5 hektárt.
1: De és fel is dolgozták valamilyen formában?
5: Nem.
1: Tehát az alapanyagot ismerik, és most megtanulják, hogy hogyan lehet ezt használni.
5: Így van, igen.
1: Van-e bármilyen elvárásuk azzal kapcsolatban, hogy min fognak átesni? Tudják-e?
5: Nem, alig vártuk, hogy ide érjünk.
1: Jó. Ez gyakori egyébként, Timi, hogy ennyire kézről kézre vagy szájhagyomány útján megy a híre?
0: Igen, ez így gyakorinak mondható.
1: Hogy indítja el akkor a borsodi asszonykört a tanulás útján?
0: Ugyanúgy a bedarált masszát megmutatjuk nekik, azt megkóstolhatják, és akkor pirítjuk a masszát, és kipiréseljük belőle az olajat.
1: Közben kezdem megérteni, hogy miért van az, hogy ezt elkezdik gépesíteni, mert amíg mi beszélgetünk, Gábornak folyamatosan jár a keze, tólig, tehát onnantól, hogy ketté vágják a tököt odáig, hogy utána be lehet tölteni az olajat, az hány óra, mire egy ilyen folyamat végbe megy?
0: Hát ugye pirításnál úgy szoktuk most már így az üzembe, hogy egy 8-10 kilós adagot tudunk egyszerre pirítani, és az körülbelül egy 20-25 percet vesz igénybe. Ugye ezt így időre nem tudjuk belőni, ezt ugye látni kell, az rutin és az évek, ahogy szoktuk mondani. Uh-huh. Ahogy elpárolok belőle a víz, és már jó lesz a massza, úgy tudjuk belőle kipréselni az olajat.
1: No, Gáborhoz vissza, hogy és akkor ezt még dolgozza, és utána egyel arrébb lépünk, pirítunk.
2: Igen, szerintem most már így jó lesz, akkor felöntjük a pirítóba, és akkor megcsináljuk a pirítást.
1: Legyen úgy. És ezt úgy kell elképzelni, hogy Gábor önti Timi egy lapáttal, kotorja ki ebből a nagy edényből bele a pirítóba, és onnantól ezt körbe-körbe a lapáttal, mintha eveznénk, mozgatja 20 percen keresztül.
0: Igen. Most ugye ez a sok gombóc, amit látsz, ezt ugye mind szét kell belőle keverni.
1: Igen.
0: Hát vigyázni kell, ugye, mert hogy ez képes arra, hogy leégjen.
1: Most az mennyire veszélyes, hogy én leégetem, hogyha megkérem, hogy kipróbálhassam.
0: Kipróbálhatod, sőt meg is kérnélek, hogy próbáld ki, hogy azért ez
1: akkor
0: nem
1: Jóci, gyere, légy szíves, tartsd nekem ezt a mikrofon, mert akkor én kíváncsi vagyok, szembe jövök, és akkor ennyi a feladat. Hogy körbe-körbe forgatom, csak arra kíváncsi vagyok, hogy mennyire nehéz.
0: Ez a lapát, ez egy speciális lapát, ennek így egyenes a alja, és ugye mivel az edénye is, így le kell, hogy érjél az aljára, mint hogyha zsírt sütnél régen, amikor a disznőlésekben voltál.
4: Rudi olyan sűrű lehetett.
0: Jó, tessék, akkor átadom.
1: A Fővárosi Gyerek és a Disznóölés című fejezet. Jó, tehát akkor ezt...
0: Aha,
1: na jó. Tehát ez az a...
0: Ez,
1: igen, azt akarom mondani, hogy ez az a kategória, olyan egyszerűnek tűnik, de nem olyan egyszerű azért mozgatni ezt. Igen, nekem sokkal darabosabban megy.
0: És de akkor ne, az, igen, nézzük már le.
1: Hát igyekszem. Nehezebb, mint amilyennek én ezt gondoltam. Megvan a maga romantikája, de azért, amíg az ember ezt kitapasztalja, az nem egy egyszerű, közben azt mondják, hogy egy picit vegyék lejjebb a lángot, utána égessem a tök, az értékes tök magot. Timi azt mondja, elkészültek, úgyhogy most már tényleg...
0: Szóval készen vagyunk.
1: És akkor ebből, igen, kanál a két ütés, Gábor megfogja, kiemeli, körbeforgatja, tessék, így zörög benne. Témi serprővel, ezek olyan, mint két dobverő, csak ezek ilyen összetekert szilagszálak, ezekkel szépen kisöpri.
0: Ugye ezt a masszát, ezt mindig nagyon ki kell pucolni az edényből, mert ugye, ahogy ment föl a következő adag, hogyha ebből maradt volna egy kis maradék az edénybe, akkor az megégett volna.
1: Világos, jó. Két pofon oldalról, akkor lejön a töltsér, rájön a nehezék, átkerül egy másik állványra, és akkor fentről megkapja a súlyt. Gábor folyamatosan nyomja, és elméletileg az edénynek, a lyukas edénynek az oldalán akkor így is van, megindul a sötét barna színű olaj, és elkezd lecsorogni abba az edénybe, abba a piros bonyhádi edénybe, amit alá tettünk. És akkor ez lenne az őrség aranya.
3: Igen.
1: Az őrségi pityerszeren a mai napig látható egy több mint 200 éves fa olajütő berendezés, amelyet néhány éve Kevi Albert mutatott meg a szerkesztőnek, Gergő Juditnak.
6: Hát ez az egyik legrégibb tökmagolajprés, ami tölgyfából és különböző vasalkatrészekből készült. Az első ilyen tökmagolajprés, ugye most Szalafön vagyunk, azon belül is pityerszeren, az itt Csörgőszeren, Szalafön látott napvilágot, és azóta itt Szalafön hagyományos eljárása készítik a tökmagolajat. Sokan keverik a hagyományos őrségi tökmagolaj készítését a hidegen sajtoló technológiával. Hát régen hidegen sajtoló berendezés nem volt, mert nem tudták technikailag előállítani, és így ebben a pirítással, meg só és víz hozzáadásával tudták elérni ebben a technológiával, a részecskék jobban megnyíltak. Ezután ezt az anyagot tették bele a préshengerbe.
7: Igen, tehát ez a
6: présbe helyezett darálékot összeszorították egy ilyen kerék segítségével, hogy a két tölgyfa az présszerűen a belehelyezett hengerből pedig kisajtolta gyakorlatilag az olajat, ami alul egy kis edénybe pedig kicsurgott.
7: Olaj.
6: Miután ebből hengerből a réseken át kicsurgott az olaj, akkor maradt benn egy úgynevezett tökmag pogácsa, tulajdonképpen egy olyan száraz anyag préselmény, amit pedig utána fölhelyeztek egy ilyen kis lyukas sámlira, utána jött az ütés része, tehát ezt a pogácsát egy kalapács segítségével egyszerűen kiütötték a hengerből, hát innen az elnevezés, hogy tökmagolaj ütés, egy kicsit tévesen, mert a pogácsát ütjük ugye ki belőle, ezt pedig az állatokkal föletették.
1: Gábor mondja is, hogy igen, ez az. Mire használjuk az őrség aranyát, amikor már ilyen állapotban, tehát olajként csöpök kifele?
2: Hát főként ezt saláta kizesítésére használtuk. Fejes saláta, hagyma, babsaláta, savanyú káposzta, paradicsom saláta, paprika saláta, hát most már mindenhez is fogyasszuk. Régen ez volt a fő célja, most már nagyon széles körű a felhasználása, hát most már tejfölös túró tetejére, sült tojás, lágy tojás tetejét megönteni, kocsonyát megönteni, krémlevesek tetejére, vaníliafagyi, úgyhogy már őrségaranyatorta, úgyhogy már nagyon sokféleképpen használják az olajat.
1: Elméletileg jótékony hatása is van, már hogy az egészségre, milyen szempontból?
0: Igen, ugye a tökmagolajat így a férfiak prostata betegségére is viszik, illetve ugye felfázásra is ajánlott így az egészségmegőrzési szempontból.
1: És hogy mivel párosítjuk, hát gyakorlatilag a Gábor felsorolása alapján a fantáziánkra van bízva, hogy meddig terjesztjük ki.
0: Igen, tényleg mi most már nagyon sok mindenféle ételnek az ízesítésére felhasználjuk, most már nem csak a salátákra, fejes saláta, savanyú káposzta, tesszük kocsonyára, pirítósra, sült tojás, lágy tojás, tükörtojás, tökfőzelék, tejfölös túró, vagy csak így tejföl mellé egy kicsit még megsózva, és akkor úgy összetunkolva a kettőt. Hát próbáljátok ki.
1: Mivel a mi csapatunkból Gergő Judit a patrióta, aki szerintem a legjobban ismeri a tökmagolajat, és ez biztos, hogy már palackozottat használtál, de ez, ami itt frissen folyik ki, ez miben más? Ha más egyáltalán.
8: Hát egy kicsit a hőmérséklete más, de bevallom őszintén, hogy én nem először veszek részt tökmagolajütésen, úgyhogy tudom a különbséget, és én már szerintem érzem azt is, hogyha hidegen sajtoltat kóstolok, vagy ilyen hagyományos őrségi módon készültet, pirítottat, én is ezt szeretem, és nekem a kedvenc receptem az a, szerintem nektek én már találtam fel ilyet, amikor jöttetek, hogy vanília fagylaltra pirított tökmagot kell szórni, és egy picit meglocsolni tökmagolajjal. Az valami csodálatos. Mindenki azt hiszi, hogy ezeket sós ételekre érdemes salátákra, de csodálatos a fagylaltra.
1: Ha megfordulsz és a mögötte névő Zolira, a hangmérnökünkre nézel, ő emlékszik rá. Timihez vissza, mik a fejlesztési tervek? Mert ahogy körbenézek, tök magütésileg rendben vannak. Rétes volt még terve, azt tudom.
0: Igen, hát ilyen rétes készítő workshopot szeretnék majd még a közeljövőbe tartani. Ahhoz egy pajtának a harmadik helyiségét szeretnénk átalakítani, illetve olyan kis helyiséggé tenni, hogy ott ez így megvalósulhasson.
1: Ebbe a rétes dologba valahogy a tökmagot bele lehet forgatni?
0: Igen, készítünk édesanyámmal már ilyen tökmagos szilvás, vagy pedig tökmagos megyes rétest, ami nagy népszerűségnek örvend így a turisták körében.
1: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen Őri Magyar Ózsdról, a Tök Jó Portáról. Ha tetszett ez az adás, akkor 60 napon keresztül visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergó Judit nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Kaszanova, avagy Álmaim nyugtalanok. Ősbemutató a Thália Színházban, a stúdió vendég ma Szécsi Bence színművész rendező. Jövő héten hirdetik ki az idei Eszterházi irodalmi díj győztesét, az egyik zsűritaggal beszélgetünk hamarosan. Idén 70 éves Veszprém híres városi vegyeskara kiállítással, könyvbemutatóval és számos más programmal is készülnek, és ezen a hétvégén rendezik meg Szentendrén 6. alkalommal a nyitott templomok hétvégéjét. Ezzel várjuk ma kulturális magazinunk a Szóda hallgatóit. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Kaszanova legendája hamarosan egészen új megvilágításba kerül a Thália Színház téli kertjében. A Kaszanova, avagy Álmaim nyugtalanok című készülő ősbemutatóról Szécsi Bence rendezővel, színésszel beszélgetek. Ő érkezett hozzánk a stúdióba. Köszöntelek szeretettel.
2: Én is köszöntelek, üdvözlök mindenkit.
1: Amikor meghalljuk Kaszanova nevét, legtöbbünk előtt szinte azonnal egy sztereotíp kép jelenik meg, egy gátlástalan szoknyapecér, egy könnyed hódító. Ez a darab azonban a mítosz mögé szeretne benézni, és a magányos, a pillanatnak élő vívódó embert keresi, hogyan talált egymásra a rendező, az író és Kaszanova alakja. Megjelent álmodban, bekopogtatott hozzá, ajánlotta valaki, vagy te szerettél volna valaha Kaszanova lenni, vagy akár az vagy?
2: Nem vagyok az. Igazából az egész úgy alakult, hogy felhívott az Illés, és
1: Horváth Illés,
2: így van, a Thália Színház művészeti vezetője, stratégiai igazgató, azt hiszem ez a pontos megnevezés.
1: Köszönöm, hogy kimondtad helyetten.
2: Igen, és elkezdtünk beszélgetni, hogy mi lenne, ha csinálnék egy előadást a téli kertben. És hosszas tanakodás után elérkeztünk odáig, hogy mi lenne, hogyha én írnék valamit, de akkor felmerült a kérdés, hogy mégis miről, és ki lehetne az a központi figura, akiről szólhatna ez a színdarab, amit majd később megírok. És a színház részéről érkezett egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha Giacomo Kaszanova lenne a központi figurája ennek a történetnek. És akkor én először egy kicsit megijedtem, hogy ugyan miközben van nekem Kaszanovához, és egyébként is egy 18. századi történet, hát be kell vallanom, hogy nem, 14 éves korom óta nem kutatom éppen a 18. századi felvilágosodást, tehát hogy nekem itt hirtelen fel kellett mindenféle tudással vérteznem magam a dologgal kapcsolatban. De aztán, amikor egyre inkább belementem ebbe a Kaszanova élettörténetbe, és ugye más nagyszabású alkotók, például Fellini interpretációját is megnéztem, illetve magát az emlékiratokat is olvastam, akkor azzal kellett szembesülnöm, hogy Kaszanova tulajdonképpen a felvilágosodás egyik legjobb archetípusa, miszerint a felvilágosodásban jelent meg az a gondolat, hogy a földi boldogság keresése az nem egy ördögtől való gondolat, hanem igenis az ember alapvető joga. És amikor erre a gondolatra rátaláltam, akkor éreztem azt, hogy jó, tulajdonképpen akkor erről lehet írni egy történetet, hiszen ez az elmúlt közel 300 évben nem sokat változott. Szóval itt van egy figura, aki a boldogságot keresi, és nagyjából mi is ebben vagyunk nap mint nap.
1: A boldogság keresése Kaszanovának a 18. században marad, vagy átkacsint a 21. század közepére vagy elejére is?
2: Határozottan átkacsint. Szerettem volna egy olyan modern történetet megalkotni, ami explicit módon köti össze a 21. századot a 18-kal, és itt nagyon hamar jött az a ötlet és gondolat, hogy kell egy olyan modern kerettörténet ennek az egész Kaszanova sztorinak, ami valahogy egyértelműen kontextusba helyezi a 21. századi néző számára, hogy miről is szól az egész színdarab valójában.
1: Ez azt jelenti, hogy mondjuk elindulunk egy 21. századi díszletből, ott ülnek a szereplők, és egyszer csak időutazunk, vagy párhuzamosan zajlik ez a két valóság, a 18. századi és a 21. századi?
2: Párhuzamosan zajlik. Nagyjából az a sztori, hogy egy olyan Kaszanovával ellentétes lelki alkatot kerestem, a 21. századi modernség főszereplőjének, aki a modern korban tud valamit tanulni ebből a felvilágosodáskori kaszanovai boldogságkeresésből. És akkor ennek az lett a következménye, hogy egy irodalomtörténész, kutató ember a főszereplő, aki éppen a legmélyebben van, amennyire csak lehet, mármint a magánéletében is, szakmailag is, és ő egyébként kaszanova életét kutatja a mindennapokban, és annyira, hogy úgy fogalmazom, a létminimum szélére sodródott, hogy már esténként is azt álmodja, hogy ő Giacomo Casanova, és ez az álom és valóság sík fog itt folyamatosan keveredni, és persze álom és valóság, 18. és 21. század, mit tanulunk egymástól, hogyan válunk Casanovává, ilyesmi kérdésekkel foglalkozik majd az előadás.
1: Casanova nevét ma a legtöbben a szerelmi kalandjaival azonosítják, pedig ha ő maga nem írja meg, rendkívül érzékletesen és magas irodalmi színvonalon az emlékiratait, ma talán sokkal kevesebbet tudnánk róla, te is említetted, hogy olvastad az emlékiratait. Az írott szó ereje és a történetmesélés azóta is a kultúra alapja. Bence, a színházban a szövegkönyv szerint ugye az a kiinduló pont, nálatok az a legfontosabb, hogy azt tanulják meg a színészek, az alapján dolgoztok, de nézzük meg, hogy mi a helyzet a kortárs irodalom legjavával. Jövő héten ugyanis kihirdetik az idei Eszterházi irodalmi díj győztesét. Kapcsoljuk a zsűri egyik tagját, ha jól sejtem, a vonal túlsó végén itt van Mácsai Pál Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Halló, jó napot kívánok!
3: Kezdi csókolom, üdvözlöm a hallgatókat. Jaj, de sok mindent sorolt fel.
1: Akkor most legyen az, hogy a zsűri tag is, mondjuk azt, hiszen a díjat 2025-ben adták át először, akkor alapították az Eszterházi díjat, és idén 2026-ban is átadják. Volt egy 61 fős jelölés, mármint hogy 61 művet választottak ki, ebből lett 7, aztán shortlistre téve, mondhatjuk így szépen magyarosan. Ezek közül kellett akár Mácsai Pálnak is zsűriznie, vagy kiválasztania, ami a szíve szerint a legérdemesebb erre a díjra?
3: Hát nekem a 7-ből igen. A 61-ben nem is vettem, a 61-ből 7-re szűkítés folyamatában nem is vettem részt, mert ugye nem olvastam el a 61 művet, és azt gondolom, hogy ha az ember valamiről dönt, akkor hát illendő, hogy olvassa. A 7-et természetesen elolvastam nagy élvezettel, és hát rettentő meghasonlással. Minden zsűritag imád panaszkodni, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt. Tényleg a zsűrinek nehéz dolga volt, de hát sajnos engem hívott, aki titoktartásra vagyok kötelezve, úgyhogy nem is beszélhettek többet erről.
1: Nyilván csak annyit lehet elmondani, hogy kiemelkedő irodalmi tevékenységekről van szó, ezt díjazzák, van 7 mű, Bognár Péter, Fancsali Kinga, Barnás Ferenc, Kollár Árpád, Szálinger Balázs, Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina egy-egy alkotása, ezek közül így kellett van kiválasztani a legjobbat, vagy amelyik a díjra érdemes lesz, és szeptember 17-én lesz egy díját adó az Örkény Színházban. Na most, aki kedvet kapna ehhez, hogy oda menjen, arra számíthat, hogy mind a 7 művet végigolvassák, felolvasnak belőlük, színpadra állítanak.
3: Mácsai... Hosszú szeánsz lenne. Itt vagyok még, hallanak?
1: Igen.
3: Tudnélik, hát persze vannak óriás formák is ebben, tehát regények, hosszú prózák, és vannak kisebb formák, versek, de hát természetesen az nem merül fel, hogy végigolvassuk, de a Bíró Kriszta szerkesztésében igenis minden műből hallunk majd részletet, amit az Örkény színészei fognak felolvasni természetesen, és hát ott derül ki, hogy ki is nyerte ezt a tényleg rangos díjat. Nagyon, nagyon szimpatikus nekem, hogy van egy, hát először is teljesen politikamentes és állammentes díj, amelyet az Eszterházi Alapítvány hozott létre, és ebből a szempontból egy kicsit olyan távoli hasonlattal, mint a Baumgartner díj lehetett a 30-as években, amit aztán ugye rákosizmus szépen megszüntetett, tehát egy szuverén díj, amiben még az is belefér, hogy egy szimpla olvasó, jelesül egy színész, én is benne legyen a zsűriben, természetesen irodalmárok mellett, mert hát ez mégiscsak az ő optikájukat és horizontjukat igényli, hogy felelősen tudjanak dönteni egy ilyen fontos díjról.
1: Amikor megszületett a név, vagy mondjuk a könyvcím, előtte azért sokat vitatkoztak, érveltek. Hogy nézzük ezt ki? Beültek az Örkény büféjébe, mindenki ott volt, minden zsűritag, mindenki elmondta maga sorrendjét, vagy hogy nem.
3: Igen. Ez is nem az Örkény büféjében történik, hanem az Eszterházi Alapítványnak van egy helye, vagy egy lakása Budán, és ott gyűltünk össze. Természetesen komoly vitát kell elképzelni, érveket, és mindenkiben egy adag lemondást és szomorúságot, mert ez a hét mű, ebből a hét műből legalább három mindenkinek tetszik. Nem biztos, hogy ugyanaz a három, de legalább három-négy szívügyé válik. És akkor el kell engedni valamelyiket, szavazás van természetesen, a többség dönt, többkörös szavazás, érvelés, és minden zsűritag ízlésébe és választási szempontjaiba hallatlanul izgalmas belelátni. Számomra, tehát egy irodalmáréba, egy újságíróéba, akár a magaméiba is, vagy figyelni azt a mozgást, hogy az ember olvas valamit, és egyszer csak megszereti, vagy elidegenedik tőle, de akkor az más valakinek lesz fontos. Tehát, hogy ez az egész irodalomnak nevezett csodálatos emberi tünemény, hogy ez milyen végtelenül gazdag. Azt szoktam mondani, ha még van rám másfél perc, Van egy verses előadásom, ahol verseket mondok, hogy állandóan vitatkozunk mi magyarok mindenféléről, világnézetről, ízlésről, jövőről, múltról, nem vagyunk nyugvó ponton soha. Egy, és hát keressük a közös nevezőt. Azt még nem hallottam problémának tekinteni, hogy Kosztolányi Dezső jó szerzője vagy nem, vagy hogy Csokonai Vitéz Mihály helyese, hogy megírta az életművét, vagy József Attila, vagy Pilinszky. És ez a közös nevezőnk, a magyar kultúra, ez az, amiben mindenki egyet tud érteni, vagy nagy részt. Tehát ennek egy ilyen tapintható, megfogható eleme, pillanata, jelensége ez az Eszterházi díj, és a zsűri vitája is.
1: És hogy kikapja ezt, az kiderül szeptember 17-én az Örkény Színházban, a fővárosban. Az egyik zsűritag Mácsai Pál Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színészt, rendezőt, érdemes művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját kérdeztük erről. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
1: A stúdióban pedig továbbra is itt van velem Szécsi Bence színész rendező, aki a Thália Színházban Casanova alakját idézi meg egy előadásban. Te vagy a darab írója, te is rendezed, és most kanyarodjunk vissza mi is picit az időben ahhoz a Bencéhez, aki Debrecen mellett egy Esztár nevű településen cseperedett. Néptáncolt is, általános iskolában szavalt, majd aztán kitalálta magának, hogy milyen jó lenne, ha én is színész lennék, mert láttam egy filmet, hatással volt rám akár Mácsai Pál.
2: Kétségtelenül nagy hatással volt rám Mácsai Pál, ugyanazt kell mondom, hogy nem a 18 éves korom előtt, hanem inkább utána. Valahogy szépen lassan alakult ki ez bennem, hogy a színház lesz az a formanyelv, amivel én nekem élnem kell, és ez lesz az a dolog, amivel én üzeneteket tudok átadni és megszólítani másokat. Szóval azt kell mondjam, hogy szépen lassan csúsztam rá a színházra. Tulajdonképpen az egyetemi felvételi volt az igazán komoly választóvonal, amikor így rá kellett jönnöm, hogy ez mostantól kezdve igenis ez lesz az életem, és ezzel fogok foglalkozni.
1: Debrecenben az Ady Endre gimnáziumban érettségiztél, és ha jól olvastam, akkor két út állt előtted, vagy színész leszel, vagy pszichológus.
2: Hát igen, én azon kevesek közé tartozom szerintem, akik a színművész szak mellett beírtak mást is, szóval ha a pszichológus nem jött volna össze, akkor lettem volna tanár, szóval nem volt egy ilyen kizárólagosság bennem egészen addig, amíg fel nem vettek, és azóta nincsenek kérdések körülbelül.
1: De akár a darabírójaként, vagy mondjuk rendezőként is, ha most így kipróbálhatod magad, azért ehhez kell egy pszichológusi én is, amikor ott a színpadon instruálnod kell akár nálad tapasztaltabb, érettebb, idősebb kollégákat is, el kell velük hitetned, hogy te nagyon jó vagy ebben, bár lehet, hogy elsőre vagy másodjára csinálod, szóval, hogy ezért ezeket az eszközöket használnod kell rendezőként.
2: Abszolút használnom kell, meg igazából ez a pszichológiai látásmód, ez a karakterek megalkotásánál és az egész színdarab mondani valójánál nagyon fontos szemléletmód, mert egyszerűen így tudunk igazán komplexen és bonyolultan szólni az emberekről az emberekhez.
1: Te a Centrál Színházban kezdted a pályafutásodat, az Ügynök halálában Alföldi Róbert rendezett, Billiként láttunk, vagy láthattunk legutóbb a Kripliben. Mondjuk Alföldi Róbert rendezéséből te már ott lestél el olyan fordulatokat, amit mondjuk most te is tudsz használni? Tehát, hogy mondjuk nyitott szemmel ültél már egy-egy próbán úgy, hogy nem csak színészként vagy jelen, hanem akár mint rendező tanonc?
2: Nem teljesen, nem volt ilyen tudatos figyelem, vagy legalábbis az elején biztosan nem. Valahogy ez is így óhatatlanul ivódik az emberbe, és nem csak a Robit figyeltem, hanem ugyanígy voltam a Zsámbéki Gáborral, a Mohácsi Jánossal, vagy a Bodó Viktorral, a Keresztes Tamással, tehát így szépen lassan azok az emberek, akik így körbevesznek, óhatatlanul is hatással vannak rám, és formálják azt a rendezői szemléletet, amit én ebből így összegyúrok, kivonatolok, és aztán magaménak mondhatok.
1: A színház után most tegyünk egy éles kanyart, és keressük meg a zajos világ ellenpólusát, amit ugye a színház jelenthet, vagy akár egy ilyen díjátadó is, amiről az előbbiekben Mácsai Pál beszélt. A csendet, a megnyugvást és a szakrális titkokat ezen a hétvégén ugyanis a spirituális elmélyülésé és a gyönyörű építészeti a főszerep, ugyanis 6. alkalommal rendezik meg a nyitott templomok hétvégéjét Szentendrén. 9 templom található itt, 3 imaház várja, mindemellett is tárja ki kapuit a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok iránt érdeklődők számára a hétvégén. Az idei zenei vezérfonal Bach csodálatos és örök érvényű muzsikája lesz. Hogyan képes a művészet és a zene hidat képezni a különböző felekezetek között? Erről is kérdezte Borbé Tardi Annát, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját, Gödöllei Anna.
4: Hogyan képes a művészet és a zene hidat képezni a különböző felekezetek között egy olyan városban, ahol a katolikus, a református, az evangélikus és a szerb ortodox hagyományok évszázadok óta egymás mellett élnek?
5: Ez a fesztivál, ez a koncentrált hétvége is arra enged rá pillantani, hogy mennyi minden köt össze minket, akkor is, hogyha felekezetileg máshova tartozunk. Az, hogy egymáshoz ellátogathatunk, egymás közösségeivel együtt élvezhetünk egy-egy kulturális alkotást, egy-egy koncertet, egy-egy programot, az épp a kultúra lényegét tudja kiemelni, ez az, ami az élményen, a közösen megélt és átélt élményen keresztül tulajdonképpen közel hoz bennünket. És nem mellesleg, ugye ez, amiben Szentendre legerősebb. Tehát amikor azt ünnepeljük, hogy itt hány közösség, mennyi felekezet, hány élő templomi közösség van, akkor Szentendre legrégebbi hagyományát is éltetjük, mert Szentendre abból lett, hogy itt elfértek, megfértek, és jól együttműködtek a különböző helyről érkezett közösségek, a különböző nyelvet beszélők. Tehát ez az olvasztó tégely, ami Szentendre lett, ez, amit ezzel a fesztivállal is ünnepelni, és tovább éltetni is tudunk.
4: Ön szerint miben változik meg egy templom atmoszférája, amikor a liturgikus kereteken túl a kultúra és a közösségi találkozások révén nyitja meg kapuit az emberek előtt?
5: Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos élmény. Tulajdonképpen az, hogy egy épületnek milyen hihetetlen atmoszférája van, azt ezeken a programokon keresztül tudjuk átélni, és tudjuk átélhetővé tenni azok számára is, akik egyébként nem látogatják, vagy nem tartoznak vallásos közösségbe. Hihetetlen élmény, és nem csak az épület szakralitását, az épület alapvető atmoszféráját teszi átélhetővé, hanem emellett magát a zenei élményt is elmélyíti. Tehát mind a két oldal hat egymásra, a produkció az épület befogadhatóságára, az épület pedig az adott produkció átélhetőségére. Fantasztikus nyilván az akusztika is, de ez a kicsit megemelt millió, ez egészen biztosan, hogy a lelkünket máshova pozícionálja, és máshogyan fogadunk be.
4: Az összművészeti rendezvény sorozat idei zenei vezérfonala Johann Sebastian Bach művei. Miért pont Bachra esett a választás? Az lehet tudni, hogy Bach a műveiben Istent élteti. Gondolom, hogy azért ez is az egyik oka.
5: És az is a másik oka, hogy az idei évben a megújulás jegyében szerveztük meg a fesztiválunkat, új arculatunk van, és igyekeztünk egy picit a programok szerkezetén is változtatni. A megújuláshoz pedig az is hozzátartozik, hogy azokat a dolgokat is, amelyek már a mieink, amelyeket ismerünk, amelyeket szeretünk, azokat is újra és újra elő tudjuk venni, és újabb interpretációkon keresztül újabb mélységeket tudjunk benne felfedezni.

0: Nyitott templomok hétvégéje lesz tehát Szentendrén a hétvégén, a stúdióban pedig itt a Szódában Szécsi Bence színművész rendező a vendégünk. A Casanova, avagy Álmaim nyugtalanok című próba folyamatról beszélgettünk, mármint az előadás próba folyamatáról. Ez ős bemutató lesz a fővárosban, a Tália Színház téli kertjében. Október 9 a dátum, ami azt jelenti, hogy hát egy hónap múlva.
1: Pontosan.
0: Pont egy hónap múlva itt a bemutató, hiszen 9-e van. Hol tartanak a próbák? Nyilván elkezdtétek, a szövegkönyv mindenkinek a kezében ott van. A figurák is, az alakok is kialakultak a fejben. Dóra Béla játssza a címszerepet, mellette Tamási Zoltán, Fekete Patricia, Szabó Erika és Tóth Eszter állnak majd a színpadon.
1: Éppen a legizgalmasabb munkafázis zajlik, pont a második héten tartunk.
0: Most is próbáról jöttél,
1: igen, ugye? Éppen próbáról érkeztem. Ez a legizgalmasabb szerintem a színházban, amikor hirtelen egyik pillanatról a másikra a puszta szövegből élet kezd válni, és most tartunk itt, hogy éppen megjelennek az alakok, éppen elkezdjük érezni, érteni őket, felsejlenek olyan dolgok, amiket majd később ki kell fejtenünk, tehát ez egy nagyon izgalmas fázisa a színház csinálásnak, mondhatom, hogy ezt szeretem talán a legjobban.
0: Te olyan rendező vagy, aki segít abban a színészeknek, hogy megtalálják a karaktert, vagy a színészek beleszólhatnak abba, hogy oké, így képzelted el, Bence, de én mi lenne, ha ezt árnyaltabban, vagy hozzátehetném ezt, vagy azt, szóval, hogy adsz egyfajta szabadságot a művésznek?
1: Igen, abszolút, és ezt valamelyest azt gondolom, hogy ez a leg... Vagy én így szeretek dolgozni, szóval szerintem akkor működik igazán jól egy színész a színpadon, ha ő felszabadult, és jól érzi magát, és abban, amit csinál, abban tud hinni, és bízik, és ez csak úgy lehet szerintem elérni ezt az állapotot, ha igazán felszabadultan, és könnyeden, és játékosan próbálunk, nem pedig máshogy.
0: Egyfajta csapatmunka ez, te vagy mondjuk az irányító, vagy a többiek mögötted mennek, de abszolút együtt játszotok, ez
1: így
0: a lényege.
1: Van, így van.
0: Ugyanúgy működik akár, mint egy nagy zenekar, vagy egy kórus, és ha már kórus, akkor utkar vagy egy kórus, és ha már kórus, akkor utazzunk el Veszprémbe, hiszen 70 éves lett a Veszprém.

0: Szeptember 25-én van maga az alapítási születésnap, ehhez az egész hétvégét hozzá fogjuk kapcsolni, és hálaadó templomi hangverseny, sok közös éneklés, oratórium hangverseny is lesz. Ez azért fontos nekünk, mert Csemicki Miklós, aki nem olyan régen távozott a kedvenc zeneszerzőink élő sorából, ő nekünk 2001-ben írt egy Veszprémi Tedeumot. És Orbán György, aki neki nagyon jó barátja, és tőle is sok mindent éneklünk, azt mondta, hogy szerinte ez az elmúlt évtizedek legjobb magyar oratóriuma, ez a Csemicki Tedeum, úgyhogy az ő emlékére, és mert nekünk írta, ezt megint el fogjuk énekelni. Ezen kívül sok-sok közösségi program lesz, visszavárjuk azokat, akik hozzánk kötődnek, és hát ez az 1956-os alapítás, ez azért akkor is történelmi időszak volt, tehát szeptember 25-én Zámbó tanár úr, aki fiatal ember volt akkor, megkapta az elődjétől a karnagyi pálcát, ami egy dalárdának volt tulajdonképpen a jelképe.
1: Hát régen dalárdaként is volt, abból alakultak át.
0: Így van, így van. Gál Sándornak hívták azt az idős karnagyot, aki aztán tovább tudta adni a fiatal Zámbó tanár úrnak, és akkor ugye jött a forradalom, akkor a pár próba után abba is hagyta a vegyeskar, és ugyanakkor megalakult egyébként a szimfonikus zenekar, tehát Veszprém város ének és zenekaraképpen alakult meg ez az együttes, összetett együttes, és a próbákat aztán a forradalom után csak januárban tudták folytatni, úgyhogy az első hangverseny tavasszal volt. És ezért aztán mi is azt találtuk ki, annyi minden kedvenc énekelnivalónk van, meg megvan az évnek a műsor struktúrája most már nagyon régen, évtizedek óta, hogy egészen a júniusi magyar kórusok találkozójáig fogjuk ezt az egész jubileumi évadot megszervezni, és júniusban megint várjuk majd a határokon túliakat, sőt, szeretnénk újra egy dalvölgyet meghirdetni, amelynek a munkálatai már folynak.
1: Létezik, hogy a tagok között van olyan, aki már a kezdetekkor itt énekelt? 80 éves körül lehet, ugye a gyerekként andó 70 évvel ezelőtt már énekelt ebben az alapított kórusban.
0: Most már aktív nincsen közülük, de van olyan, aki hozzánk tartozik, de már 80 sok éves. Ő volt akkor középiskolás, amikor megalakult az énekkar, de most is vannak néhányan 80 fölötti tagjaink, a legfiatalabbak pedig 30 év körüliek. Számomra, aki 37 éve vagyok már itt.
1: Akkor gratulálok a 70 mellett ehhez is.
0: Köszönöm szépen. Hát ez egy életfeladat, ugyanúgy, ahogy az Zámbó tanár úr is úgy érezte, hogy ez az. Én is ezt megkaptam sorszerű körülmények között, de úgy érzem, hogy minden erőmet, a fele életemet valóban ebbe bele raktam, és nagyon sok örömet kaptam én is, és remélem, hogy az énekesek is.
2: Veszprém város vegyeskara, a témáról bővebben is hallhatnak majd szeptember 15-én jövő héten kedden a Szabadpolc című esti kulturális adásunkban. És itt van még velem a stúdióban Szécsi Bence színművész rendező, a Casanova, avagy Álmaim nyugtalanok című előadás vagy darab szerzője, rendezője, október 9-a dátuma premieri, Casanova 21. századi jelenléte és 18. századi jelenléte a színpadon ugrál jobbra-balra. Ezt hogy fogjuk látni majd Dóra Béla előadásában, ő a főszereplő?
3: Igyekeztünk ezt vizuális módon is megjeleníteni, szóval amikor 18. századi környezetben vagyunk, akkor olyan jelmezekre, korhű jelmezekre, parókákra lehet számítani, ami egyértelművé teszi a néző számára, hogy éppen miről is van szó. És nyilvánvalóan a téma maga, a beszédmód, ezek mind olyan eszközök voltak, amivel íróként és rendezőként is próbáltam élni, annak érdekében, hogy akkurátusan el tudjuk választani ezt a két idősíkot egymástól.
2: Mit mondasz? Nevetni fogunk, és elfelejtjük a darabot, a témát, ha hazamegyünk, vagy napokig velünk marad, foglalkoztatni fog minket? Mire számít az? Milyen hatást szeretnél kiváltani ezzel?
3: Én, Én a totális színházban hiszek, hogy úgy mondjam, tehát szeretném, hogyha mindezek összessége lenne majd a néző összbenyomása az előadás megtekintése után. Szóval nagyon jó lenne, ha tudnánk rajta

0: rajta nevetni, akár sokat nevetni, és minden mellett hazavinni valami olyan tanulságot, amivel lehet egy kicsit foglalkozni otthon.
1: Én köszönöm szépen Szécsi Bencének, rendezőnek, hogy itt volt velünk a stúdióban.
0: Én is köszönöm.
1: A Casanova, avagy Álmaim nyugtalanok című darab kapcsán beszélgettünk, október 9-én lesz ennek az ősbemutatója a Thália Színházban a fővárosban. Én búcsúzom már a hallgatóktól, a szerkesztő Gödöllei Anna, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Holnap délután 14:30-kor ismét várom Önöket itt a Szódában, a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 3 órakor hírek következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek a támogatások felszabadításához szükséges elvárásoknak. A törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, megérkezhetnek a fejlesztési pénzek, valamint újraindulhat az Erasmus program. Ismét kiírták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi pályázatát. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az új kiírásban pontosították a feltételeket. A felhívásokat a bizottság honlapjáról lehet letölteni. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgathatják. Jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést a Fidesz elnöksége. A dokumentum előkészítésével Lázár Jánost bízták meg. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy az egyeztetés után meghozzák a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket. Fél méternél is nagyobb a Dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Hangsúlyozták azonban, hogy a fenékküszöb nélkül a paksi erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Egyszerűsítették az agrárágazatban a Viszmajor bejelentést az országos aszályhelyzet miatt. A gazdálkodóknak nem kell igazolást csatolniuk a szárazságról, illetve bizonyos feltételek mellett külön Viszmajor bejelentést sem kell benyújtaniuk. Az aszálykárt továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük szeptember 30-áig. Évtizedek után először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon. A vírust Bács-Kiskun megyei Fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A rendkívül fertőző vírusos betegség gyorsan terjedhet a madarak között. Több megyében is szabadtéri tüzek pusztítottak az elmúlt napokban. A katasztrófa védelem arra hívja fel a figyelmet, hogy senki ne dobjon el égő cigaretta csikket, fém vagy üveghulladékot, a gépjárművek motorjait pedig nem szabad álló helyzetben járatni, mert könnyen kigyulladhat a száraz, fű és aljnövényzet. Végül az időjárásról. Jelenleg 16 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-20 fokot mérnek. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszagadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 21-29 fok valószínű. Pénteken országszerte felhős idő várható, sokfelé jelentős esővel, majd hétvégén már ismét nagyrészt napos idő lesz.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A szerkesztő László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először arról beszélgetünk, hogy a kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, majd arról lesz szó, hogy milyen új fejlemények vannak az NKA botrányban. Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, olvasható a kormány.hu-n. A dokumentumokból mindenki számára láthatóvá válhat, milyen döntéseket zárt el az Orbán kormány a nyilvánosság elől, és hogyan működött az elmúlt másfél évtizedben az állami közpénzszivattyú. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. Köszöntöm a vonal végén Erdélyi Katalint, az Átlátszó főszerkesztő helyettesét.
3: Jó estét, szervusz!
2: Jó estét! Kezdjük talán először annyival, hogy ugye képbe kerüljenek a hallgatók, hogy mik is ezek a bizonyos 3000-es kormányhatározatok. Mit jelent ez?
3: Ez azt jelenti, hogy ezt eldöntötte, ezeket a határozatokat meghozta annak idején az Orbán kormány, viszont nem hozták őket nyilvánosságra, kimondottan titkosították őket, így a nyilvánosság, a lakosság, senki nem az érintetteken kívül, senki nem tudta, hogy mi van bennük, tehát rengeteg pénzt elköltöttek így, döntések születtek, terveket fektettek papírra titokban.
2: Mi állhatott egyébként a titkosítás hátterében? Mennyire lehetett ez egyáltalán indokolt?
3: A legtöbb esetben szerintem nem volt indokolt, de nyilván nem láttam át az összeset. Most ugye, amit a Tisza kormány nyilvánosságra hozott, a századvéges iratok, azokban az látszik, hogy különféle nem feltétlenül szükséges feladatokra milliárd közpénz, milliárdokat ítélt oda a Fidesz kormány a századvégnek. Közvéleménykutatás, stratégiai tanácsadás, szakpolitikai tanácsadás, tehát ilyen tök jól hangzó, viszont nehezen megfogható dolgokra. 1 milliárd, 10 milliárd, több 100 millió, és így egymás után sorbat rendszeresen ekkora összegek. Tehát igazából nagyon úgy tűnik, hogy csak kiszivattyúzták a közpénzt, viszont nem akarták, hogy ebből botrány legyen, nem akarták, hogy megtudják a lakosok, úgyhogy ezért ilyen titkos kormányhatározattal csinálták.
2: Mi a menete annak, hogy egy ilyen titkosítást feloldjanak? Mi mindent kell mérlegre tenni, mi mindent kell górcső alá venni?
3: Ehhez én annyira nem tudok hozzászólni, hiszen újságíró vagyok, és nem jogász. Minden bizonnyal az új kormánynak a jogi szakemberei ezt átlátják, és tudják, és annak fényében hozták meg a döntéseket, miszerint ezeket nyilvánosságra hozzák. Most az biztos, hogy nincs bennük nemzetvédelmi, honvédelmi cél, mert ugye azokat a dolgokat elfogadható és érthető, hogy titkosítják, egy ilyen hadászati, vagy akár egy atomerőművel kapcsolatos érzékeny dolgokat, de ezekben nincsen semmi, ezek nagy összegű szerződések haveri cégnek röviden.
2: Ugye most a kormány.hu-n azt írják, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti. Azt is hangsúlyozzák, hogy a valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de hogy a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását. Ha azt mondják, hogy valamelyik dokumentumra, hogy a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn. Ez mit gondol? Ez azt is jelenthetni, hogyha áprilisban nem ilyen eredménye lett volna a választásnak, egy újabb Orbán kormány felállása esetén sem állnának fenn ezek a körülmények? Vagyis, hogy nem is igazán az idő múlásáról van szó, hanem valamilyen szubjektív szempont volt a mérvadó itt a titkosításnál? Mit gondol erről?
3: Azt gondolom, illetve azt is tapasztaltam, és tapasztaltuk a kollégáimmal az Átlátszónál az elmúlt sok-sok évben az Orbán kormányok alatt, hogy nagyon sokszor azzal az indoklással titkolták el a közérdekű adatokat, például a századvéges szerződéseket is hiába próbáltuk kikérni korábban ezeket a megbízásokat közadatigénylésben, de arra hivatkozva titkolták őket és más fontos adatokat is, hogy ezek döntés előkészítő anyagok. Most ugye kormányváltás történt, tehát nyilván nem a korábbi tagjai vannak a kormánynak, átalakultak a minisztériumok, tehát ezeknél az eseteknél szerintem az játszik szerepet, hogy már nem ezekre a dokumentumokra alapozzák, vagy nem mondják, hogy ezekre a századvéges dokumentumokra alapozzák a meghozott döntéseket, úgyhogy most már nem állnak fenn a titkosítás indokaként megjelölt körülmények. Ha a Fidesz kormány maradt volna, akkor szerintem ezek továbbra is titkosak lennének, hiszen nagyon sokat eleve 10 évre titkosítottak.
2: Ön is kitért már néhány mondat erejéig, én is említettem a felvezetőben, hogy ugye amit most közzétettek a századvéggel kapcsolatban, az egy 65 milliárd forint összegű szerződéscsomag közvéleménykutatásokról, médiakutatásokról, médiaelemzés és tanácsadói szolgáltatásokról van szó. Mi mindent lehet még kiolvasni a részletekből?
3: Számomra az tűnik nyilvánvalónak a dokumentumokból, amit eddig is sejtettünk, hogy igazából indoklás nélkül gyakran legtöbbször ugyanazokkal a sablon szövegekkel, hogy indokolták ezeknek a hatalmas közpénzösszegeknek a kifizetését, hogy a kormány döntéseihez nagyon fontos, hogy átlássa az európai helyzetet, illetve a média megjelenéseket, tehát ilyen bullshit, tehát hogy nem látok mögöttük valódi indokot, csak kellett valamit kitalálniuk, és írtak egy hosszú, semmit mondó szöveget arról, hogy éppen mire fizetnek ki a századvégnek több 100 millió forintot, vagy akár több milliárdot. A végösszeg pedig egyébként szerintem sokkal-sokkal több, mint 65 milliárd forint, hiszen a századvég például csak 2023-ban egy alkalommal kapott egy darab 24 milliárd forintos szerződést tanácsadásra, és ez csak egy darab szerződése volt, és hát ugye 16 évnyi Orbán kormányzás alatt rengeteg szerződést kötöttek vele az Orbán kormányok minisztériumai, illetve maga a miniszterelnökség is.
2: Ezeket a századvékes dokumentumokat egyébként nem védi üzleti titok, éppen amiatt, mert hogy közpénz van benne?
3: Nem, a magyar infotörvény, amit az Orbán kormány fogadott el, az kimondja, hogy közpénzeknél nincs olyan, hogy üzleti titok. Nagyon sokszor próbálkoztak az Orbán kormányzás idején állami cégek, illetve állami hivatalok erre hivatkozni, egy magáncéggel kötött szerződés miatt indított közérdekű adatigénylésünk megtagadásakor, hogy üzleti titok. Ezeket az eseteket mindig elvittük a bíróságra, pereltünk, és a bíróság mindig emlékeztette őket, hogy de a törvény szerint nincs olyan, hogy üzleti titok, tehát a közpénz, nek a nyilvánosságra hozatali kötelezettsége az fontosabb annál, mint a magáncégnek az úgynevezett üzleti érdeke. Magyarán, aki közpénzt fogad el egy állami cégtől vagy hivataltól, annak vállalnia kell, hogy ez a tény és a szerződés részletei nyilvánosságra kerülnek, hiszen ez a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás lényege.
2: Ugye, igen, ezt is hangsúlyozzák, hogy ezeknek a bizonyos 3000-es kormányhatározatoknak a rendszer működésébe is bepillantást engednek, és megmutatják, hogy milyen kormányzati döntések és megbízások alapján milyen konstrukcióban kerülhetett közpénz a századvéghez. Ön szerint egyfelől a kormány, másfelől a magyar emberek számára miért fontos az, hogy itt a kifizetés mögötti döntési mechanizmusok egy része is láthatóvá váljon?
3: Szerintem ez azért fontos, mert aki nem jött rá folyamatában a 16 év Fidesz kormányzás alatt, az legalább most utólag szembesülhet azzal, hogyha megnézi ezeket az iratokat, hogy például ugye a Fidesz mindig azt hangsúlyozta, hogy egyeztetni kell a lakossággal, meg nemzeti konzultáció, meg hasonló dolgok, de közben itt ezeken a több milliárdos kifizetéseken mindegyiken ott van, hogy társadalmi egyeztetés nem szükséges. Tehát ők maguk leírták, hogy erről nem fogják megkérdezni az embereket, és ugye nem is tájékoztatták őket. És nagyon fontos az is, hogy ezek a döntések, ugye nyilván Orbán Viktor volt miniszterelnök végső aláírásával kerültek elfogadására, de azért ott vannak benne a többiek is, a többi volt kormánytag, aki ezekben a döntésekben részt vett, tehát aki tevékenyen hozzájárult ezeknek az irdatlan közpénzösszegeknek a kicsatornázásához.
2: Még egy utolsó kérdés, mit lehet tudni a továbbiakról, milyen titkosított dokumentumok kerülhetnek nyilvánosságra mondjuk a második körben, vagy azt követően?
3: Tudni sajnos nem tudok semmit, ugye független újságíróként fogalmam sincs, hogy mit tervez a mindenkori kormány, de ugyanebben a minőségemben rendkívül nagyon remélem, hogy minden kiderül, tehát minden nyilvánosságra hoznak, amit a Fidesz kormány eltitkolt a 16 év alatt.
2: Edély Katalinnak, az Átlátszó főszerkesztő helyettesének köszönöm a beszélgetést.
0: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: 18 óra 17 perc, 20 másodperc múlva ez itt a nap témája. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kedden adott ki közleményt arról, hogy hétfőn a hivatal pénzügyi nyomozói újabb két szemét vettek őrizetbe, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett 17 milliárd forintot is meghaladó támogatásokkal kapcsolatban. Ma derült ki, hogy egyikük, akit a NAV nyomozói vezetőszáron vittek, a Kecskeméti Bíróságra is előzetesbe is került, az Fási Ádám felesége. A vonalban köszöntöm Török András nyugalmazott kultúrpolitikust.
4: Köszönöm szépen az érdeklődést. 28 évvel ezelőtt távoztam az NKH éléről, de hát azóta is távoztam, itt kell figyelnem, hogy mi folyik ott, és mondanom csak el, hogy rettenetesen elszomorít. Ez a sok szabálytalanság, ami ott történt.
2: Kíváncsian várjuk majd a válaszait, de mielőtt még így általánosabban is beszélnénk az NK helyzetéről, segítsen egy picit így a mai események kapcsán. Bevallom, hogy én most hirtelen epecben nem tudom eldönteni, hogy a hölgy nevét mondhatjuk-e vagy sem, hogy nem szeretnék személyiségi jogokat sérteni, de talán ami a nevénél fontosabb is, hogy mi lehet a gyanú, mi lehet Fási Ádám feleségének bűne?
4: Hát ezt valaki mástól kell megkérdezni. Én csak egy nyugalmazott NKH elnök vagyok, úgyhogy bizonyára valami nagyon komoly bizonyíték került elő ellene. Nem tudom elképzelni, hogy a rendőrség ma letartóztatta valakit, hogyha csak halvány gyanú lenne. Úgyhogy ez már nem az első eset, és csak azt tudom mondani, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy az elmúlt 16 évben szinte kőkövön nem maradt a magyar kultúrában, és érdekes módon két olyan nagyszerű intézmény is fönnmaradt, aminek a létrehozásában én is részt vettem, ez a Nemzeti Kulturális Alap és a Digitális Irodalmi Akadémia, és az egyik teljesen változatlan, a másik sok változásra, de lényegében még mindig fennáll. Tehát a rendőrségi eseményekről kérem, hogy valami hozzáérképet kérdezzenek. De a másikról...
2: Abban viszont bizonyára tud nekünk segíteni, hogy azért egy picikét elevenítsük már fel a hallgatóknak, hogy mi is ez az NKA ügy.
4: Nagyon szívesen, örömmel. Én 1994-ben lettem az elnöke, én voltam tulajdonképpen az első elnöke. Azt akarta az Antal kormány, hogy a kulturális támogatások szóló döntések azok ne a minisztérium rosszul megvilágított alaksorában dőljenek el, metaforikusan szólva. Fekete György volt ennek a fő kezdeményezője, aki kulturális államtitkár volt, és sokkal progresszívebb személy képét mutatta, mint később. Tudom, hogy ez persze politikai oldalak kérdése. Tehát 93-ban hozták a Nemzeti Kulturális Alapról szóló döntést, és 94-ben kezdett működni, és én 94. augusztusában lettem az elnök, és 98-ig én voltam az egész szervezetnek az élén. Ez egy úgynevezett elkülönített állami pénzalap volt, az azt jelenti, hogy volt neki egy adóbevétel forrása, a rossz emlékű kulturális adó, amivel lényegében minden kulturális országot megadóztattak, és az értékesre költötték ezt a dolgot. Ez szerencsére aztán Hiller miniszter úr közbenjárása révén, ez megszűnt ez a kulturális adó, nagyon nehezen lehetett beszedni, és pillanatnyilag azóta az ötös lottó bevételeinek 90%-a a Nemzeti Kulturális Alap forrása. Ugye ez változik is természetesen, de viszont fix, mert az emberek mindig lottóznak.
2: Nem csak ez az összeg az, ami pillanatnyilag meghatározza az NK alapját, vagy meghatározta, hanem maga a botrány is, aminek hatására hát teljes magyar művészvilág, a zeneszerzőktől az írókig egységesen követeli a rendszer alapvető reformját. A szakma és a volt vezetők is egyértelműen azt javasolják, hogy az NK-t le kell választani a közvetlen politikai irányításról, és a miniszteri keretet drasztikusan korlátozni kell. Ugye, amikor kirobbant ez a botrány, akkor három egykori NK vezető kollégájával 6 pontban összefoglalták azokat az alapelveket, amelyek elengedhetetlenek a nemzeti kulturális alap jövőjéhez. Mit lát, mi a tapasztalata, mennyire veszi figyelembe ezt most az NK jelenlegi vezetése, mennyire látszik, hogy ez megvalósul?
4: Én érzem, hogy jó úton haladnak a dolgok, mert azt tudnám mondani hasonlatnak, hogy amióta az áfát feltalálták, azóta az áfa csalás az egész világon dűlik, de még nem jutott eszébe senkinek az áfát megszüntetni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha betartanák és betartották a kulturális alapról szóló törvényt és a miniszteri rendeleteket, akkor egyáltalán nem kerülne sor ilyen csalásokra. Persze nyilván az idő változik, és sok mindenben érdemes változtatni, de alapjaiban ez egy megfelelő keret. Tulajdonképpen ugye elterjedt már Magyarországon is ez az angol rövidítés, egy NGO, ami azt jelenti, hogy non-governmental organization, nem kormányzati szervezet. A kulturális alap az egy ilyen kultúrpolitikai glifo nyelven KNANGO volt, ami kvázi non-governmental organization, tehát kvázi nem kormányzati intézmény, ami azt jelenti, hogy függetlenül működik a kormánytól, vagy egy minisztériumtól, de az összes pénzét a kormánytól kapja, és a kulturális alap az tulajdonképpen egy ilyen. Na most ez úgymond karnyújtásnyira úgy hozta létre a oktatási, művelődési és közoktatási minisztérium, vagyis az országgyűlés még 1993-ban, hogy ez valóban karnyújtásnyira volt. A miniszter felelt mindig ezért az alapért, az NK-ért, és mindig kinevezett egy elnököt, akkor még elnöknek hívták, nem az elnöknek, és egy ideig mindig a kulturális helyettes államtitkár volt, és én itt hivatalból lettem ennek a szervezetnek a vezetője.
2: Na most bocsánat, nem akarom nagyon félbeszakítani, csak volt egy mondat, amire szeretnék rácsatlakozni, ugye, hogy a politikáról le kellene választani ezt az egészet, de hogyan sikerülhet ez, hogyha az NK a feje maga a miniszter?
4: Sehogy se sikerülhet, megmondom őszintén, nincs is erre szükség. Hogyha olyan embereket neveznek ki, akik autonómiával működnek, és én szerintem egy nagyszerű választás az új elnök személye, Matyasovszki Zsolnai Bence, aki a Katona József Színháznak volt jó ideig a legnagyobb fénykorában a menedzserigazgatója, aki nyilvánvalóan teljes erejét erre fogja fordítani. Nekem számos utódom volt, és azt vettem észre, hogy azok voltak a jó kulturális alapelnökök, akik nem valami nagy művészeti pályán forogtak, egy nagyon nagy művész volt az én közvetlen utódom, és nem volt elég ideje szerintem a kulturális alappal foglalkozni. Tehát ha valaki képes átlátni a folyamatokat, és autonómiával, de a jogszabályokat betartva, akkor lényegében az NKA az eredeti törvények és jogszabályok szerint működnek. Tehát amikor a három utódommal együtt kiadtuk ezt a kis rövid közleményt, akkor attól féltünk, hogy megszüntetik egy tolvonással ezt a lényegében jó intézményt, holott csak a szabályokat kéne betartani. De visszatérnék a működésre, tehát van egy úgynevezett bizottság, azt mondjuk főbizottságnak beszéltük az alapon belül, akik nem vettek a pályázatokkal, sose találkoztak, ők az összes pénzkeret felosztásában jeleskedtek, és egyes új programokra elvi irányítást végeztek, és csak havonta találkoztunk. És voltak úgynevezett szakkollégiumok, tehát amik az egyes szakmához belégező pályázatokat megítélik, ők írtek ki a pályázatokat, ami szintén nagyon fontos, mert csak úgy lehet jól megítélni pályázatokat, hogyha jó, hogy úgy lehet becsületesen, hogyha elég aprólékosan és elég nagy figyelem, mert jó pályázatokat írnak ki, és abba senki sem szólhatott bele. Na most úgy tudnám összefoglalni, hogy a minisztérium, az ő nevű minisztérium, egyre közelebb húzta magához az NK-t. Egyszer csak már nem elnök, hanem alelnök lett az elnöke, megszűnt az elkülönített állami pénzalapi jellege, ami azt jelentette, hogy már nem lehetett átvinni pénztartalékot, És például az első Fidesz kormány idején egyszer csak az elnöknek már vétójoga lett egyes pályázatokra, amit én szerint nagyon-nagyon ritkán, talán egyetlen egyszer ért vele az egyik utódó, de ez nem helyes irány. Tehát nem közelebb kéne húzni, hanem kanyújtásnyira, vagy attól távolabb autonóm módon kéne működni. De egyébként egy nagyon jó kis szervezet volt, például csak példaként elmondom, hogy nekem az elnöknek nem volt beosztottam a kulturális alap igazgatója, hanem neki is a miniszter volt a főnöke. Ez azt jelentett, hogy én nem utasíthattam, és ő írta alá a pénzügyi átutalásokat. Perlik Pál egy csodálatos nagy tekintélyű volt revizor a oktatási minisztériumban, mert szerint tudtunk együttműködni, és hát az sosem merült, hogy én egy szabálytalan dolgot kérjek tőle, de hát az semmiképpen se teljesítette volna. Úgyhogy aztán szétdulták a kulturális alaphálózatot, most valami minisztériumi iroda intézi az adminisztrációt, tehát a kulturális alapnak vissza kell állítani az autonómiát, és szerintem az adminisztrációs kollégákat is vissza kéne oda helyezni. Ugye, a mai HVG, igen.
2: Jó irányt emleget, azt mondta, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Ez a jelző vonatkozhat mondjuk a teljes kultúrpolitika területére? Mit szól például a Nagy Ervin államtitkár körül kialakult helyzethez? Ugye már Cserhalmi György nem, is kritikáját fejezte ki tegnap.
4: Nem tudok erről eleget, de a kulturális alapot azt árul szemekkel figyelme, ahogy mondtam már az előbb, és az a három új főbizottsági tag, akit kineveztek, Mácsai Pásra, Svári Tedi és ott Anna, hát azok remek, autonóm, nagy tekintélyi szakemberek, és van köztük nagyon fiatal is, ez mind nagyon jó irány. Azt hallottam, hogy mindenfélét hallottam technikákat, hogy kipszállnak egyes osztokra a kulturális alap szakkollégiumaiba, ez csupa jó hír. A mai HVG-ben olvastam egy nagyon érdekes, egy kulturális szakértőtől az NKH szervezésről egy nagyon részletes tervet, hogy miket lehetne csinálni angol mintára. Sok-sok jó ötlet van benne, ezt a minisztérium meg az új alelnök figyelmébe ajánlom, de volt egy egyszerű dolog, ugye az, hogy egyre közelebb fúzták a minisztérium magához az NKH-t, volt egy olyan húzásuk, hogy minden szétzavarták a kollégiumok tagjait, és új választást írtak ki. Ha jól emlékszem, tényleg így volt még, de azért, hogy az egyharmadát minden kollégiumnak a Magyar Művészeti Akadémia tagjaival töltsék be, vagy az ő általuk delegált szakemberekkel töltsék be, és azt javasolja ez a mai HVG cikk, hogy ezt a miniszter egy tolvonással eltörölhetné, és visszahívhatná azokat, és azok helyére küldhetne új szakembereket, vagy delegált szakembereket, vagy... Tehát most pillanatnyilag, hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, inkább nem is megyek bele.
2: Nem baj, miért nekem még lenne egy utolsó kérdésem, mindjárt véget ér az adásunk, és egyébként ezt a jó irányt azért az SZFI-hez kicsit átvezetve hoztam fel, hogy többek között sokan felrúlják azt is, hogy az SZFE kuratóriumának tagjai és vezetője megosztja a szakmát. Úgy tudni, hogy ön is pályázott kuratóriumi tagságra, de végül lemaradt róla. Miért?
4: Hát ez nagyon sokan pályáztak, én ezt nem tudom, fel bárkit lehet választani, ez a miniszterasszonynak a joga. Én már idős nyugdíjas korú vagyok, és nagyon szerettem volna valamit a hazámért tenni, bármilyen érzelmesen is hangzik, és hát akik jelentkeztem erre a posztra, és hát végül is kerültem be, de ahogy a végeredményt megnéztem, az öt kurátor közül hármat személyesen ismerek, és nagyra tartok, aki az elnök lett a nagy tekintélyű címes szakember, arról gondolják azt, hogy ő esetleg nagyon kötődött az NER-hez, de ez minden egyáltalán nincs így. Ő benne volt abban a nagyszerű filmes döntőbizottságban, Endi Vajna idején, ami a magyar filmfinanszírozás egyik fénykora volt, olyan szempontból, hogy nagyon nézhető.
2: Akkor reméljük azt, hogy az SZFI-n is jó irányba mennek majd a dolgok. Köszönöm szépen Török András nyugalmazott kultúrpolitikusnak. Ez volt a nap témája, amelyben az NKH botrány legújabb eseményeiről, valamint a századvéges dokumentumok titkosításának feloldásáról beszélgettünk. A szerkesztő László Pál és a technikus Lajer Rita nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: A kirakatok csillogása, a pultok mögötti valóság és a gulyás kommunizmus máig élő gasztronómiai mítoszai. A mai szabadpolcban a múlt kerül a pultra. Jó estét kívánok, Kádár Dóra vagyok. Október végéig lesz nyitva a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Volt egyszer egy csemege című időszaki kiállítása, ami tényleg igazi csemegéket rejt, a korszak ikonikus élelmiszerüzleteit mutatja be. Ott is felidézhetjük a kávé és a kaszinó tojás illatát, mellé pedig választhatunk finomságot Geri Ádám új könyvéből, amely a Kádár korszak legkedvesebb gasztró emlékeit támasztja fel. De igazi gasztró régészként a pultok mögé is benéz. Szó lesz még a túróból kirakott bocifejről, mosolygó zöldségekről és ehető karikatúrákról, avagy arról, hogy hogyan is változtatta művészetté a reklámot Tóth József Füles. Először a kiállítás kurátorával, Jenei Gabriellával beszélgettem. Melyik a szívéhez legközelebb álló csemege?
3: Kiállításban én azt gondolom, hogy a mellettünk levő pénztáros hölgy az egyik kuriózum. Ez egy abszolút személyes és kommunikációteljes vásárlási időszak volt, ahol valóban az volt a cél, hogy ne csak azt a terméket adják el, amiért bejött a vásárló, hanem nagyon szépen megkérdezték, hogy van a férje, mit csinálnak a hétvégén, és akkor a 1 kiló karaj helyett még hazavitt májast, meg 5 konzervet, meg még egy strandpapucsot is, mert hogy a kereskedés az tényleg szó szerint arról szólt, hogy minél több terméket, minél nagyobb forgalmat biztosítson az üzletnek.
2: És egyfajta csapatépítést is elősegítsen?
3: Hát az, hogy mindenki tud mindenkiről mindent, az ugye nyilván a 70-es, 80-as években, mint amit ez a kiállítás atmoszférájában megidéz, ez sokkal, sokkal nyilvánvalóbb volt, sokkal közelebb voltak az emberek egymáshoz. Az egy másik kérdés szerintem, hogy a vállalaton belül a csapatépítés az mennyire fontos történet volt. Talán riportfilmet készítettünk régi csemegésekkel, és van egyfajta kotta, majdnem mindenki úgy kezdik, és akkor 14 évesen beállítottak engem a csemegébe, adtak rám egy nagy köpenyt, először csak köszönnöm kellett megtanulni, és utána szép lassan ezen a létrán felfele haladtak, és hát főleg a férfiaknak volt ez a kíváncsiság, hogy vezető pozícióba is eljuthattak. Az, hogy milyen minőségben kereskednek itt a csemege üzletekben az eladók, ez viszont nagyon-nagyon-nagyon figyelemmel volt kísérve, saját oktatási intézményük volt, saját csemegés osztály volt a kereskedelmi képzés során, ahol már azt az áru forgalmat, azt az áru tartalmat tanították meg, és azt a formát, ami a Julizmányból eredő etikai kereskedői forma volt gyakorlatilag. Azon kívül nagyon fontos volt nekik, hogy nem csak az alapképzést, hanem pálya során is, kereskedői pálya során is folyamatos továbbképzéseket és meetingeket, vezető oktatást tartsanak, és ezzel is azt biztosították, hogy az ország minden egyes üzletében ugyanazon a szinten és minőségben és ugyanazon elvárások szerint tudjanak egy élmény és látványdús és árubő kereskedést folytatni.
2: Mert egyébként az indulás után mikor vált országos hálózattá a csemege? Vagy amit most idézett, az melyik évekre, évtizedekre jellemző? A 70-es, vagy már a 80-as években is átnyúlik?
3: 52-ben indult a csemege. Az volt a cél, hogy a korábbi hiány gazdálkodás ellenére a kereskedelmi hálózatot megújítsák, és hogy valóban egy minőségi, egy kirakatboltot hozzanak létre, és itt az egy nem jó kifejezés, mert egy teljes hálózatot hoztak létre, ahol az ország minden egyes megyében és minden városában, részben a Julius Main államosított üzleteiben. A kiállítás az maga a 70-es, 80-as évek kereskedelméről szól, két szempont miatt, egyrészt mert erről még vannak eleven emlékeik a látogatóknak, másrészt pedig már volt egyszer egy csemege kiállítás, ami egy történeti kiállítás volt. Tehát ebben a kiállításban inkább azt szerettem volna megmutatni, hogy mi volt ez az emberi oldala, és hogy milyen sok rétegben a hálózatosodás, ugye, ami már egy nagyon fancy kifejezés és tartalom, hogy jelent meg a csemege világában ez.
2: Tehát akkor nem csupán idézőjelben a csak ott bolt hálózat volt, hanem egy korszak kulturális kereskedelmi kirakata is?
3: Azt gondolom, igen. Azok az értékek, ami kulturális értékek számunkra, azok nem csak emlékművekben vagy műtárgyakban jelenhet meg, hanem akár a hétköznapi életnek is különböző ösztudást adó értékeiben.

0: Itt van az orromban a kekszek, nem beszélve a kávék illata, és ha ide a pulthoz sétálunk, akkor már nagyon könnyű fölidézni a kaszinó tojásokat is. Még az ár is ott van? Hány forint volt?
1: Az ár is itt van, 7 forintot írnak, de ami már tényleg nosztalgia, hogy fillérekről is beszéltünk, például a kukoricasalát, a 9 forint 50 fillér volt 10 dekája, tehát egy egészen más árfekvés, ami szintén egyfajta nosztalgia, a 6 forintos tej, vagy a 3,60-as tej, vagy a kiló kenyér ára, és ezt a kiállítást nem csak azok az emberek szeretik, akik ezt valóban megélték saját életpályájuk során, hanem a retro az állócsillag már 30 éve, akárhogy is nézzük. Úgyhogy fiatalok is nagyon szívesen jönnek ide, és valahogy így újabb jelentéstartalmat látnak ebben a kiállításban.
0: A beszélgetés elején a pénztáros hölgyet említette, talán meg is tudjuk nézni, vagy éppen felsorolni, hogy mi van a kosárban, hiszen az is már egy idő után újdonsággá vált, hogy önkiszolgáló lett a bolt, a csemege hálózat. Hópehely párfé? Erre nem nagyon emlékszem, viszont az óceán szappannak még az illata is benne van az orromban.
1: A törölközős fiókok nagy szekrényeknek állandó terméke volt. Hát egyrészt ugye az ikonikus termékek, nem csak a hidegtál vagy a sütemények, hanem olyan félig elfeledett, mint a jaffasajt, vagy a kolbászkrém, ezekre a saját üzemeik is voltak, ahol ezeket készítették, de ami számomra legizgalmasabb, az a zizi. Mégpedig ez a puffasztott rizs zizi, ami most ismét korszakát éli, csak ezt még egy valódi puffasztásos technikával, de robbantásos technikával készítették. Óriási hangja volt egyrészt magának a készítésnek, és különbség a cukorbevonatnak a hozzátapadásán volt. És hát, hogyha elárulhatom a titkot, ez a kiállítás külső kurátornak a becenevéből van az izé.
0: Ázi Zoltán.
1: Ázi Zoltán, igen. Ez a bulvár része a kiállításnak.
0: Talán a bulvár részhez tartozhat az is, nem is volt talán olyan magyar család ebben az időszakban, 70-es, 80-as években, amelynél mondjuk a karácsonyfa díszeket, vagy az égőket, izzókat ne ilyen betartották volna. Vaníliás, karikás, terefere, csokoládé és doboz.
1: Igen, hát a csomagolás technikának és a látványnak azért bújtatottan, de egyértelmű szándéka volt, hogy még évtizedekkel később is, és hogyha megnézünk egy Stümmer dobozt, vagy egy Flóris dobozt, csokoládés dobozt, hogy évtizedekkel később is, amikor a gomboktól kezdve a szerelmes levelekig, a varrós készletig ezek, vagy ahogy ön is említette, a karácsonyfa díszeket őrizték ezekben a dobozokban, hogy további reklámanyag is legyen. Idény sarkokat csináltak, vietnámi tea, a különböző kúrensebb termékekhez, és akkor nem csak egy pultot, egy kínáló pultot, hanem ilyenkor teljes lendülettel beöltözve, átélve és nagyon nagy látványossággal promóciózták azokat a termékeket, amiket forgalmaztak.
0: Sétáljunk körbe és nézzük meg, hogy miket forgalmaztak. Itt voltak tehát az édességek, volt bőven dohányáró, szeszes ital.
1: A korabeli boltokat nem úgy kell elképzelni, mint a maiakat, vagy mint ez a kiállítása, hogy itt tematikusan felépül. Gyakorlatilag olyan árubőség volt, és gyakorlatilag minden mindennel keveredett. Tehát az, hogy sörös rekesz volt kirakva a húsos pult elé például, és háta mögött még három csemege kosár is a háttérben ott virított, ez teljesen normális volt. Itt ebben a kiállításban így a színekkel próbáltam ezt a látványgazdagságot visszahozni. De ha végigmegyünk a termékeken, az egyik nagy újítás az önkiszolgáló kifli és zsömle, pékárú szekrények, tovább fokozhatjuk ezeket az előre csomagolt termékeket. A csemege volt az első, aki kitalálta azt, hogy előre csomagolt húsokat, sajtokat lehet vásárolni, és ehhez nyilván már a gondolákat is úgy építette föl, hogy önkiszolgálóvá váljon. Közért megelőzte 4 évvel a csemegét az önkiszolgáló folyamat bevezetésében, de hogy valahogy sokkal jobban sikerült már nekik, vagy a gyerekbetegségeket a közért kiküszöbölte. Ugye előtte volt egy időszak az 50-es években, amikor ilyen 3 stádium volt, bementél a boltba, kérted a pult mögött, mit szeretnél, fölírtél egy cédulára, elmentél a pénztárhoz, és akkor kifizetted, majd visszamentél a termékhez egymást. Tehát egy ilyen 3 ütemes bevásárlás volt. Ehhez képest az az újítás, hogy bemegy a boltba, kedvedre leveszed a polcról azt, amit szeretnél, majd kifizeted, ez egy nagy egyszerűsítés volt, és sokkal közvetlenebbé tette a termékkel magát a vásárlót. Ennek a folyamatnak a vége az, amit ma élünk, hogy gyakorlatilag már okafogyottá válik a szakmai képzés, a kereskedői szakmai képzés, és okafogyottá válik az is, hogy például áruismeretről kérdezzen bárki a boltban eladót, hiszen vagy rá van írva egy pontos betűkkel, vagy pedig már úgy megy oda a vásárló is, hogy nem kíván beszélgetni az eladóval.
0: nem aprócska betűvel, hanem igenis figyelemfelhívóan látok egy szöveget egy plakáton, ezt nem lehet megunni, már szerintem a dallam is mindenkinek a fülében van, és láthatjuk a híres boci fejet ábrázoló rögös túró reklámot, illetve akkor még lehet, hogy nem rögös túrónak mondták, de minden esetre Tóth József Füles 74-es alkotása a mai napig emblematikus.
1: Illetve hát a 70-es évekből ez a tejfogyasztásnak a népszerűsítésére volt, ugye a TSZ-eknek a hozamából a megnövekedett tejmennyiséget próbálták minél nagyobb fogyasztásra buzdítani a vásárlókat, és hát akkor jött be az iskolatej, meg az egy pohár tej, tiszta fej című zseniális reklám szlogenek. Reklámokból egy egész csokorral lehet a bejárat mellett hallani, és hát valójában mindenkinek benne maradt a fülében egy bizony kor fölött.
2: Nem lehet megunni, ez az, amit nem lehet megunni.
0: Tóth József Füles karikaturistával, fotográfussal egy korábbi találkozás alkalmával egy kávézóba ültünk be, úgyhogy adta magát a helyzet, ígyunk egy pohár tejet, hogy tiszta legyen a fejünk.
3: Ez igaz, magazin plakátomra széroz egy pohár, de egy tiszta fej. Nyilván, amikor én reklámfényképezéssel foglalkoztam mondjuk 60-as évektől egészen a 90-valahányig, és hát gyakorlatilag ez az utalás, ez erről szól, az egyik ilyen tejipari plakátomra, ami tulajdonképpen engem ábrázol, mert egy pohár, és van neki két füle, mert inkább fülesnek hívnak a szakmába, és hát ezért aztán ez ilyen aktuális história, hogy egyet most ezt idézte.
0: De ha már tejipari termékekről beszélgetünk, azokat emlegetjük, akkor mondhatnék egy másikat is. Van, akinek csak egy negyed kiló túró, önnek viszont egy nagyon kedves boci fej, két kifli fülle, paradicsom szemmel, a boci plakát. Az viszont nem a 60-as évek, hanem egészen pontosan 1972?
3: Így van. Az egy elég nagy áttörés volt, tűnik ez a bizonyos Archimboldos stílus, tehát tulajdonképpen ugye, amikor a 1500-as években ez a jó öreg Archimboldo különböző gyümölcsökből összerakott különböző emberi fejeket és egyebeket. Tulajdonképpen ennek ez egy felújítása végül is, ez egy montázs, és ez teljesen idegen volt akkor a magyar reklámtól, hogy ilyen áttételes reklámot csináljuk, úgyhogy azt kell mondjam, hogy az én igazi pályafutásom, mondjuk az ismertségem talán itt nem kezdődött a tején túró plakát, úgyhogy mindig azonosítanak vele, olyanok is, akik még nem is éltek, akkor is mégis ismerik. Hát ez egy jó érzés, azt szoktam mondani, hogy egy dolgot tudtunk életünkbe csinálni, mi előékezetes marad, akkor legyünk elégedettek önmagunkkal.
0: És itt tulajdonképpen már a védjegyét is letette az asztalra, nem? Hogyha arról beszélünk, hogy a munkáiban mindig jelen van a humor, és egy picit a fricska is.
3: Ez így van. Szoktam mondani, hogy ha humor nincs, akkor semmi sincsen. Ezért aztán tulajdonképpen minden reklámomban igyekeztem valami kis paint belevinni, és hát ez abban az időszakban nagyon ismeretlen dolog volt. Hát gondoljuk bele, hogy 60-as, 70-as, 80-as évek. Tehát magyarul a hiánygazdaság. Tehát lényegében ezekre a plakátokra ma már megmutatjuk, hogy nem volt szükség. Tehát lényegében ezek dekorációk voltak. Mert ez
0: egyfajta termékfelhívás, vagy termékismertető?
3: Abszolút így volt. Nem volt verseny, hiszen a túrót ugyanazok gyártották, a tejet ugyanazok gyártották. Hát végül is ez egy isteni szórakozás volt az ilyen reklámmal foglalkozóknak, és végül is én soha nem a fényképezés volt nálam elére tolva, hanem a kitalációt. Szükséges rossz volt, hogy le kellett fényképezni.
0: Egyszer mondta is egy interjúban, hogy fényképezés közben önt legjobban a fényképezőgép zavarja.
3: Ez pontosan így van. Lényegében, ha lett volna valaki, aki helyettem megcsinálja, én ezt elhagytam volna. Én megtanultam egy szinten fényképezni, amennyi éppen kellett, technikailag, de igazából maga fényképezés nem hozott lázba.
0: Tehát akkor a kreatív agymunka volt a legelső?
3: Pontosan erről van szó. És hát miután én ugyanebben az időben kezdtem karikatúrákat rajzolni különböző újságoknak, 65-ig minden budapesti lapnak rajzoltam, ez az igazság, de aztán olyan sok lett a reklám munka, hogy végül is elhagytam. Igazából nem voltam egy jó divatfotós például, de én ezt rögtön, én nem hagytam a nőket szabadon mozogni. Nekem mindig volt egy elképzelésem, abban hogy belekényszerítettem őket, és utólag én már látom, hogy ezt annyira azért nem kellett volna.
0: De ehhez hozzátartozik az, hogy a nők, akikről beszélünk, a fiatal hölgyek, nem tanult fotómodellek voltak, hiszen ők ugye a munkájuk mellett vállalták a fotózást.
3: Úgy van, ez tökéletes megállapítás, és ez ma teljesen hihetetlennek tűnik. Fantasztikusan változatos hölgyek voltak, sok tehetség volt bennük, és nagyon jó volt velük dolgozni, mert végül is nagyon egyéni arcok voltak.
0: Előttem van például a kép Pataki Ágiról, amint fürdőruhában, fűben fekve, minden szocialista háztartás szórakoztató kellékét az MK-27-es magnót öleli.
3: Az egy nagy szenzáció volt, ez egy hordozható magnó, és tulajdonképpen azt mondták, hogy egy hordozható diszkó, tűnik, hát áram nélkül elemmel működött, és egy nagyon egyszerű zöld színe volt, és narancsággal kapcsolók voltak rajta, és hát ez nagy szenzáció, és hát tulajdonképpen azért is fekszik az ági a fűbe, hogy mutassa, hogy ez szabadban használhatom, ez nem volt olyan természetes dolog. Múltkor tartottam egy előadást, és ott volt egy úr, és fölállt azt, hogy képzel, én terveztem ezt a magnetofont. Hát olyan fantasztikus meglepetés volt, hogy így az ember ilyen 40 év távlatában találkozik azzal, aki kitalálta tulajdonképpen.
0: Na, ha már a nagy találkozásokat említi, akkor ön bizonyára a napokban is találkozik még Lendvai Zoltánnal, aki ismert ember lett rendező, és ő szerepel kisfiúként azon a bizonyos Szeretem a vajas kenyeret plakáton. Igen.
3: A Lendvai Zoli az egy fantasztikus történet. Tudnék, én az utcán szólítottam le, tehát ha megláttam a szeplős vörös gyereket, azt nem megdolgok, hát ezt keresem hetek óta. És akkor elmentem, szülők lejöttek az utcára, gyanakodva néztek, de két hét múlva jelentkeztek, hogy rendben van, és így lett a Zoliból óriási sztár, és a legnagyobb dolog nem a plakát, hanem az, hogy ennek a fiúnak ez önbizalmat adott, mert addig őt nagyon szukolták az iskolába a társai, attól kezdve mindenki az iskolában Lendvai Zoli akart lenni.

0: Sokáig éltünk abban a hitben, hogy a szocializmus gasztronómiája kimerült a rántott parizerben és a menzafőzelékekben. Geri Ádám új könyve viszont bebizonyítja, hogy mekkorát tévedtünk. Titkos receptek, átnevezett klasszikusok és a hamisítatlan gulyás kommunizmus. Eláruljuk, mi mindent ásott ki a múltból a gasztró régész. Geri Ádámmal Veres Emese Gyöngyvér találkozott.
1: Érdekes módon, amikor elolvastam a könyv címét, Gulyás kommunizmus konyhája, nem is tudom, hogy vajon miért ugrott be nekem elsősorban a menza. Önnek mi volt a hívószava, amivel nekifogott a kutatásnak, a megírásnak?
2: Tulajdonképpen én ezt a gasztrórégész blogot 5 éve írom, és nem is nagyon figyeltem. Elsősorban ott azokat a témákat dolgozom fel, amik engem érdekeltek, amikben újságíróként fantáziát láttam, vagy valaki még nem írt meg valami újdonságot. És nem volt ilyen koncepció, hogy 45 utáni időszakkal foglalkozok, úgyhogy van mindenféle 19. századi téma is van a blogon. És igazándiból a szerkesztőm és patrónusom Cserna Szabó András állt elő ezzel az ötlettel, amikor a könyv már körvonalazódott, hogy ez a könyv gyűjtse egybe a szocializmus vagy a kommunizmusnak az ikonikus ételeit, italait, helyszíneit, mert hogy azt vette észre, hogy amúgy ebből van egy könyvnyi a blogon, másrészt pedig egy kép kirajzolódik az ételeken, italokon és helyszíneken keresztül, nem csak azokról, hanem sokkal többet elárul arról a korszakról.
1: Azon gondolkoztam, miközben jöttem a találkozásunk helyszínére, hogy itt a Széll Kálmán tér környékén van-e még ilyen ikonikus, régi kis étterem, ahogy mondani szokták a kockás, abroszos, mert nyilvánvalóan az ételekből azért még megtalálunk.
2: Egy van, és egy már csak volt, ami nekem rögtön eszembe jut, amiről még jelen időben beszéltünk, az a Bambi Presszó, a kis Pepita padlójával, a klasszikus meleg szendvicsével, a teraszával, a süteményeivel, az megmaradt, ami meg nem maradt meg, az a pajtás, és akkor akár itt említhetjük is tényleg a menzát, hogy azt úgy emlegetjük, vagy úgy él az emlékeinkben, hogy önkiszolgáló étterem, de az eredetileg, és az a könyvből is kiderül, azt a diák étkeztetésre hozták létre, és az illetékeseknek, vagy a döntéshozóknak szándéka volt, hogy abból egy egész láncot hoznak létre Budapesten. 3 valósult meg ebből, egy Zuglóban, egy Újpalotán a Gyorskocsi utcai mellett. Ugyanis amikor a pajtás ötlete felmerült, akkor tényleg az volt, hogy az iskolákban még nem volt elegendő kapacitás, hogy minden gyerek ebédhez jusson az iskola falain belül, és úgymond tehermentesíteni hozták volna létre ezeket a pajtásokat. Nem pont ugyanazon feltételek mellett lehetett ott ebédelni, mint a sokkal jobban dotált iskolai menzákon, de mégis egy megoldás volt arra, hogy olcsón biztosan meleg ételhez jussanak a diákok.
1: Visszacsatolva a másik vendéglátóipari egységhez, a Bambi, itt már rögtön azt hiszem, hogy nagyon sok idősebb generációbelinek eszébe jutnak az üdítők.
2: Se a Bambi üdítőnek a presszó, se a presszónak a Bambi üdítőhöz nincs köze, ez két teljesen párhuzamos történet. Az őzről nevezték el a Bambi presszót, ami pedig a Bambi üdítőt illeti, hát természetesen, ahogy mindent megpróbált a szocialista vezetés megoldani a keleti blokkon belül, lehetőleg, hogy ne kelljen valutáért, nyugati úgynevezett kemény valutáért vásárolni, úgy törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb jönnek az üdítők, a Vita Kóla néven még saját kólával is próbálkozott Magyarország, úgyhogy ennek egyik mozaikja, vagy darabkája ennek az üdítőiparágnak a Bambi üdítő.
1: Nyilvánvalóan a gulyás kommunizmus konyhája többet jelent. Itt már az alapanyagoktól az ellátásig minden beleférhet.
2: Igen, és a menza egyébként egy nagyon jó felvezetés volt, mert tulajdonképpen ami jót el lehet mondani erről a korszakról, az az, hogy tényleg törekedtek rá, hogy mindenki biztosan jusson meleg ételhez valamilyen formában, ennek egyik formája nyilván a menza. Szóval tulajdonképpen összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az volt a következménye, hogy itt a mennyiség volt az elsődleges, és a minőség csak ezután következett, ami, mint mondom, egyfelől örömteli, hogy hogy tényleg tulajdonképpen senkit nem hagytak éhezni. Az iskola tejprogramra is gondolhatunk, még az üzemi konyhákra is gondolhatunk, bizonyos élelmiszerek, amik szintén szubvencionálva voltak, tehát támogatva voltak, nem piaci áron kerültek a fogyasztókhoz. Ez volt az elsődleges szempont. Nyilván ez bizonyos fokig a rovására ment a minőségnek, és akkor ezt meg felróhatjuk tulajdonképpen annak a korszaknak, de tudomásul kell venni, hogy ott ez volt a törekvés, és ez tulajdonképpen több-kevesebb sikerrel sikerült is megvalósítaniuk.
1: És hogyha a konyhában gondolkozunk, akkor jönnek az otthoni konyhák, de hát gondolhatunk arra is egy picit, hogy éppen a menzáknak köszönhetően nagyon sokan végül is elkényelmesedtek, és csak hétvégi főzés volt.
2: És nem is csak a menzáknak köszönhetően, szintén egy törekvés volt például a szocialista vezetés részéről, hogy sok gyors fagyasztott félkész terméket vásároljunk, és azokat készítsük el otthon, ami valóban megkönnyítette a háziasszonyok dolgát, hogyha már egyáltalán az üzemi ebéd, meg a gyermek menzai ebédeltetése után még volt szándékra, hogy otthon is meleg étel kerüljön az asztalra, akkor rendelkezésre álltak akár a gyors fagyasztott dolgok, ez is egy egyértelmű törekvés volt, hogy legalább megközelítsük. A pontos számra nem emlékszem, de amikor célul tűzték ki, hogy megpróbálják növelni a lakosságnak a gyors fagyasztott élelmiszer fogyasztását, akkor azt hiszem ilyen 1 kiló fölött volt az éves mennyiség, és nagyon le voltunk maradva, tehát ez kb. Ötöde volt a nyugat-európai átlagnak, és valahova felére, harmadára akarták ezt rövid időn belül feltornázni, és akkor ennek például egy ikonikus kimenete lett a bélszínróló, ami szerintem a korszaknak az egyik meghatározó, nem csak gyors fogyasztott, hanem úgy általában vett élelmiszere. Hát nagyon érdekes, hogy a mai napig, nem tudom hány éve van már kint a blogomon a bélszínrólós cikk, és a mai napig az a legolvasottabb, tehát hétről hétre még mindig érzékelhető mennyiségű

0: meg legyünk jó indulatúak, hogy a férfiak is azért betévedtek a konyhába, hogy például a panel lakásokban szinte ilyen konyhafülkék, vagy ilyen főzőfülkék, vagy ilyen szükségkonyhák születtek, mert hogy az volt az elgondolás, hogy egyáltalán nem az a legfontosabb élettér a lakásban.
1: Már is jelzi ez a sok-sok adat, hogy milyen sok irányból lehet közelíteni a gulyás kommunizmus konyhájához, ami aztán ugye átalakul szépen lassan akár ízlésben is a mai napig. De mi az, ami önnek igazán szembetűnő volt, a fiatalabb generáció tagjának meglepő volt abból a korszakból?
0: Egy általános meglepetés, és az igaz a gulyás kommunizmus időszakára is, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos babonánk van. Szóval tudatosan megyek arra is újságíróként, hogy új dolgokat mondjak el, vagy ahogy nem tudom más szóval mondani, mítoszt romboljak. Tehát mindig némi kételjel állok a tudásunkhoz. Ha felbukkan egy évszám, felbukkan egy szereplő valamelyik étel, ital kapcsán, akkor mindig gyorsan utána nézek, hogy ez valóban így volt-e, megpróbálok legalábbis. Tehát nem állok meg ott mondjuk, hogy a Wikipédiában ez meg ez van leírva, nem próbálok korabeli dokumentumokat előásni.
1: Én azt hiszem, hogy ennek az egyik legszembetűnőbb példája, amikor magyarországi turista elmegy Brassóba, és brassóit akar enni, miközben a két dolognak semmi köze egymáshoz, tehát számtalan ilyen történetet tudnánk idézni.
0: És a brassói minden szempontból egy tökéletes állatorvosiló, nagyon jó, hogy ezt említett. Tehát egyrészt vannak ezek a legendáink az ételekkel kapcsolatban, és a brassói tényleg nagyon vicces. Pap Endre, aki a Mátyás pincét vezette sok-sok éven át, a bécsi Mátyás pincét, ő indította be, ő mentette meg, amikor éppen rosszabbul ment neki. Több generációs vendéglátós família, tehát abszolút egy sikertörténet az övé, anélkül is az lenne, hogy egyszer csak fogta és kitalálta, hogy a brassói apró pecsenyét ő fejlesztette ki, ráadásul egy ilyen elképesztő történetet kreált hozzá, hogy egyszer beállítottak hozzá a Mátyásban se szó, se beszéd, beszállító 1037 darab sertésfarokkal, nem tudta, mit kezdjen vele, és akkor ebből lett a brassói apró pecsenye, mondja ezt ő. Nagyon nem így van. Azt hiszem gyerek volt még, amikor én találtam receptet vagy említést újságban, olyan korait találtam, hogy ő akkor még gyerek volt, úgyhogy kizárt, hogy ő alkotta a sertésfarokról, ott szó nincsen. Ez az egyik, a másik meg, ami szintén ebből az érából nekem feltűnt, hogy az 1958-os brüsszeli világkiállításon gasztronómiailag a magyar szocialista állam nagyon kitett magáért. Hát tulajdonképpen a nyugati látogatókat így a gyomrukon keresztül akarta megfogni. Volt egy hatalmas magyar étterem, a legjobb szakácsok képviselték ott Magyarországot, tehát főztek, és valóban vannak dolgok, amiket kifejezetten arra a világkiállításra fejlesztettek ezek a szakácsok. Viszont ennél sokkal több dologról gondoljuk azt, hogy az a brüsszeli világkiállításra született. Van egy olyan verzió is, hogy a brassói apró pecsenye is 1958-ra készült el. Ez sem igaz. Tehát, hogy nagyon sok mindent annak az 58-nak tulajdonítunk, ami valamilyen oknál fogva a szocializmusban vált híressé vagy népszerűvé. Ezért mondom, hogy a brassói apró pecsenye minden szempontból jó, mert a 30-as években már említik újságokban, majd 30 évvel a világkiállításra elítés előtt is mondom, amikor Pap Endre még gyerek volt. Úgyhogy ez a két izgalmas tanulság volt nekem.
2: Múlt a pulton. Kedves hallgatóink, a mai adásban a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kiállításából, Geri Ádám új könyvéből és Tóth József Füles reklámfotóiból csemegésztünk. Köszönöm a figyelmet munkatársaim Schwarz Nóra, Radics Zsuzsa és a felelős szerkesztő Bődő Anita nevében is. Kádár Dórát hallották.

0: Jó reggelt kívánok! Szeptember 10-én csütörtökön 4 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenék küszöb építése miatt, közölte a testület szóvívője. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az osztrák kormány bejelentést tett Brüsszelben a paksi fenék küszöb építkezés miatt. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Yuri Ushakov szerint ugyanakkor segíteni a folyamatot, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michael Martin is. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságba a Tisza párt. A javaslatról a testület mai ülésén szavaznak a jelenlévők. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés illetékes eseti bizottsága. A 7 tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárt és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Megbízatásuk 4 évre, de legfeljebb a következő országgyűlés megalakulásáig tart. Az elnök mandátuma 5 éves. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra emelkedtek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése volt, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré. Egyszerűsítették az agrárágazatban a Viszmajor bejelentést az országos aszályhelyzet miatt. A gazdálkodóknak nem kell igazolást csatolniuk a szárazságról, illetve bizonyos feltételek mellett külön Viszmajor bejelentést sem kell benyújtaniuk. Az aszálykárt továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük szeptember 30-áig. Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy nyerges vontató az M5-ös autópályán Budapest felé, Kecskemét határában, az 54-es főúti csomópont közelében. A járműben csak a sofőr ült, neki nem esett baja. A lángok a környező aljnövényzetre is átterjedtek. Több tűzoltóegység jelenleg is a helyszínen dolgozik. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 tizeddel több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután a fővárosban pedig egy csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek, ez 1 tizeddel több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet. Jelenleg 16 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-20 fokot mérnek. Szinte mindenütt borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután általában 21-29 fok valószínű.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelő.

kedves hallgatóink! A Hagyományok háza hajnali című műsorában néhány napon át az egyik legnépszerűbb erdélyi zenekar, a Százcsávási Banda felvételeit hallhatják. Kevés falusi zenekarnak jelent meg annyi lemeze, mint a csávásiaknak. Az elsőt még Romániában az 1980-as évek végén adták ki. Ennek a Bakelit lemeznek az anyaga Páva István helyszíni gyűjtései alapján készült. Aztán a romániai forradalom után, ahogy megszűntek azok a korlátozások, amelyek egyértelműen az anyaország és a kinti magyarok kapcsolattartása ellen voltak érvényben, egyre többen kerekedtek föl, hogy hosszabb időt töltsenek azokban az erdélyi falvakban, ahol még sokkal elevenebben maradtak fönn a hagyományok. Immár arra is lehetőség nyílt, hogy az egyre jobb felvételi technikával részletesebb gyűjtések készüljenek egy-egy kiváló zenekarral. A 90-es években így fordult a figyelem a dicső Szent Mártonhoz közeleső kükülőmenti falucskának, Százcsávásnak a zenéjére. Az ottani muzsikusok sorra megjelenő felvételékkel néhány év alatt olyan ismertek lettek, hogy egyre több helyre hívták meg őket, hamarosan Nyugat-Európába, sőt még az Egyesült Államokba is eljutottak. Sikerüket elsősorban a régies, ugyanakkor rendkívül energikus és virtuóz játékuknak köszönhetik. A kükülőmenti zenére általánosan jellemző, hogy a ritmus és harmónia kíséretet adó háromhúros brácsa csak egyszerű dúr akkordokat játszik. A csávásiaknál sincs ez másképp, többek közt ezért is érezhetjük egzotikusnak, akár régiesnek ezt a zenét. A hajdani bőgősök meg inkább ritmusjátékosok voltak. A felvételek idején még bélből vagy acélsodronyból, esetleg műanyag szigetelésű villanydrótból készültek húrjaik, amik nem feltétlen adtak ki tiszta hangokat. De figyeljük meg, ahogy rákezd a zenekar, eszünkbe sem jut, hogy gitárhúrral szerelt hegedűket, ütött-kopott brácsát, bőgőt hallunk. A Százcsávási Banda felvételeit megjelenésük időrendjében játsszuk le. A soron következő negyedik lemezen a jól ismert felállásban muzsikálnak. Jámbor István Dumnyezu a prímás, Mezei Levente Leves és Csányi Sándor Cilika hegedül, Mezei Ferenc Csángáró és fia Jámbor Ferenc Tocsila kontrázik, Csányi Mátyás Mut is bőgőzik. És most is hallhatjuk Lunka Erzsit. Az 1998-ban megjelent CD-n csárdást, szökőst, román és cigánytáncok zenéit, a lemez végén pedig a Rákóczi induló helyi változatát halljuk.

0: kedves hallgatóink, a Száz Csávási Banda megjelent albumaiból válogattunk. Erdélyi Küküllőmenti népzenét hallottak. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenki.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Viharkárok enyhítése. Kormányzati támogatás kárpátaljai oktatási intézményeknek. Kallós 100. Fotókiállítás Kallós Zoltán hagyatékából Kolozsváron. Most következzenek a részletek. A magyar kormány 115 millió forinttal járul hozzá a július végi viharban megrongálódott kárpátaljai oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. A támogatásból nehézsorsú családok is részesülhetnek. Ezt Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár közölte kárpátaljai útján. Iváncsik Attilai információi.
2: A Beregszász melletti Sárosoroszliban élő Salánki Mária otthonában a nagy erejű vihar még a tűzfalat is elmozdította. A bajban a szomszédok és a helyi közösség összefogása jelentette számára a mentővet.
3: Mikor ez a nagy vihar lement, észrevettük, hogy a szomszédban nincs tető. Mi még akkor nem is gondoltunk arra, hogy a miénkkel mi van. Kijöttünk az utcára, ugye mi szembe lakunk az iskolával, óvodával, itt a fenyőfák, az oszlopok, minden a földön volt. Persze úgy rögtön sírni kezdtünk, ordítani, visítani, körbejártunk mindent, és majd már csak visszafele jövet vettük észre, hogy a saját házunknak sincs teteje. A mesterember megállapította, 30 centit a közfal beljebb esett. Megállapította, hogy ha éjszak esni fog az eső, akkor nem alhatunk a szobában, mert a közfal ránk borul és leszakad a mennyezet. Jó emberek körbevesznek, hiszek Istenben, hiszek a csodákban, és sorba valahogy apródunként megleszünk.
2: A Sárosoroszi magyar iskola épületében is jelentős károk keletkeztek. Bihari Mátyás Beáta igazgató.
4: Szinte nincs olyan ház a községünkben, hogy ne érte volna viharkár. Sérült az iskolánk tetőszerkezete, az első részét bontotta meg a szél. Sajnos jelentősek a károk.
2: Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár első kárpátaljai látogatásán jelentette be, hogy a közelmúltban keletkezett hatalmas kárpátaljai viharkárok enyhítésére egy 115 millió forintos alapot különítettek el az oktatási intézmények helyreállítására és a viharban érintett nehézsorsú családok megsegítésére.
5: 115 millió forint pontosan, ez a viharkára létrehozott alap vagy pénzösszeg, elkülönített pénzösszeg, amelyet a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásával és a KMKS jótékonysági alapjával osztunk el, illetve rajtuk keresztül, azt kérve, vagy olyan módon egyeztetve, hogy ez iskolai meg óvodai intézmények jusson, illetve olyan családoknak, amelyek kifejezetten nehéz helyzetben vannak, nagy családosok, csonka családok, háború által sújtott családok, vagy valamilyen szempontból csonka családok lettek, tehát ezt kértük, és velük egyeztetve zajlik ez.
1: Kallós 100 címmel nyílt fotókiállítás Kallós Zoltán hagyatékából Kolozsváron. A református kollégium udvara ad helyet a tárlatnak, amelyet Ádám Gyula fotóművész állított össze, és amelyet a 17. kolozsvári magyar napokon nyitottak meg. A kiállításon végigkövethető Kallós Zoltán életútjának egy szelete. Azok a helyek, ahol megfordult, és azok az emberek, akik a néprajzkutató adatközlőivé váltak. Ádám Gyulát, aki számos alkalommal útitársa volt Kallós Zoltánnak, Ferenc Ádám kérdezte.
6: Történetem a kiállításnak, hogy nekem régi vágyam volt, én tudtam, hogy Zoli bácsi fotografál, Kallós 100-on mindenki mindennel foglalkozik, de én fontosnak tartottam, hogy az ő rengeteg anyagát egy kicsit belepiszkálni, és olyan képeket mutatni meg, ami máshol sehol nem jelentek meg. Nem az vezényelt, hogy a néprajzi hitelesség, hanem mint fotográfia, mint látvány. Ez volt a vágyam, az ő útjának egy nyoma. Tehát itt lehetett követni, hogy merre járt, mikor, hányos években, tehát egy ilyen 30 év távlatának az anyaga látható. Amit ő látott, és semmi hagyományőrzés, nem egy vizuális élményt kap.
7: A kiállítás megtekintése olyan, mintha Kallós Zoltán nyomdokában lépdelnénk, körbejárnánk azt az útvonalat, vagy egy részét legalábbis, amiben ő járt. Ugye nagyon termékeny kutató volt. Milyen meggondolás mentén válogatta ezeket a képeket?
6: egyszer azt a nyomvonalat követtem, amit én ismertem. Ugye én a Csíki székely vagyok, én jobban ismertem az a keleti részt, a Moldvai Csángó magyar terepet, a gyémesi részt és egy pár székelyfalvi részt. Nehezebb dolgom volt, mert kevesebbet jártam székely mezőségen, nem voltam én otthonos, de ismertem a képeit. És akkor egy ilyen időutazás, hogy megkezdődik a keleti Kárpátokon túlról, és átjövünk egészen Gyimesi szoroson, és átmegyünk a mezőség szét. Egy probléma volt, hogy az egyensúlyt tudjam megtartani, mert volt, amiből rengeteg. Ugye az érződött, hogy hol van itthon, és mikor megy el. Nem azt jelenti, hogy Gyimesben volt, mert neki ott is otthon van. De azért el kellett oda utazzon, és az egy kicsit itt is látszott. És a másik, hogy nagyon figyelték, már nehéz volt neki. Már a 80-as években nem is volt Moldvába, mert hatóságok annyira figyelték, hogy azt már azt a munkát mi végeztük el.
7: Hogyha itt most szétnézek itt a református kollégium udvarán, akkor ugye ide járt Kallós Zoltán egykori iskolájának az udvarán vannak ezek a képek, ahol most a Magyar Napok alatt a folk udvar is van. Kallós Zoltán egész életműve arra épül, hogy ő nem egy muzeális kérdésként értelmezi a folklort, hanem egy megélt mindennapi tevékenységként. És igazából itt vannak a képei, közben az udvaron táncházak folynak. Milyen együtthatást generál ez ön szerint, vagy van-e ennek egyfajta szimbolikája?
6: Szerintem semmi sem véletlen. Én el is felejtettem, hogy ő így jár. Most a végén, amikor bemondtam, akkor meghatottam, hogy na ilyen is, tehát, hogy minden a helyére kerül. Fantasztikus, hogy végül is egy olyan dolog, ami nem rá jellemző, viszont mekkorát tudott alkotni ebbe is. És ha megnézzük a sok fiatalt, a zenét végül is minden neki köszönhető, mert ha ő nincs, akkor az egész világon nincs táncház. Tehát egy fantasztikus történet, amiben Kallós egyik főszereplő. Amikor olyan világban éltünk, hogy tele volt félelemmel. És olyan szép volt, hogy soha nem beszéltünk erről. Nekünk nem ez volt a dolgunk. És amikor azt gondoltuk, hogy vége mindennek, mert a hagyományaink kialól félnek, akkor van egy óriási feltámadás, fellendülés. Soha ennyi ember nem muzsikált, ennyi fiatal, nem énekelt, nem táncolt, mint most. Nem múzeumitárgy, nem archívum, él. Ahogy Zoli bácsi is mondott, hogy az élő népzene, élő néptánc. Ez az üzenete az egésznek.
1: A természetes alapanyagokból, köztük a gyapjúból készült kézműves termékek nem csak szépek, egyediek és tartósak, hanem jótékony hatásúak is. Ezért is fontos megőrizni és továbbadni a hagyományos mesterségekben rejlő tudást, mondja Nagy Erika, marosvásárhelyi nemezművész, akivel a vásárhelyi forgatag kézműves vásárán Erdélyi Edit Zsuzsánna beszélgetett.
8: Ruhakészítéssel foglalkozom, gyapjúból és selyemből szoktam dolgozni. Ez egy újabb technika, nuno nemeznek hívják. A gyapjút összedolgozzuk, összeházasítjuk egy másik anyaggal, ami rendszerint ritka szövésű hernyósejem. Nagyon-nagyon kellemes viselet, jó a bőrnek, szellőzik, és ugye a gyapjú télen fűt és nyáron hűt, és gyulladást csökkentő. Hát borzasztóan jó, hogyha mondjuk az embernek fáj a lába, és akkor bedugja szépen a lábát egy finom nemesz papucsba, zokni nélkül, és abba tipeg. Vagy ha fáj a derek, akkor egy szép sálat ráteker, és akkor már is jobb. Nagyon színes a palettám, tehát ruhák, kiegészítő kabátok, sálak, mellények, papucsok, táskák, ékszerek. Időnként szoktam játékokat is készíteni, nagyon szeretek színekkel dolgozni, a kék, a zöld, a színek kombinációja tulajdonképpen színterápia is.
9: A festést hogy oldja meg? Természetes festékanyaggal fest?
8: Sejemfestékkel szoktam festeni a sejmet, a gyapjút azt színesen veszem már. Azt általában külföldről szoktam rendelni, a sejmeket azt viszont kizárólag én festem.
9: Rendelésre dolgozik?
8: Jobban szeretek szabadon dolgozni, mert akkor nem vagyok megkötve, de rendelésre is.
9: Ez a főállása?
8: Nem ez a főállásom, nevezhetném hobbinak is, de azért ez annál több, mert csodálatos mesterség.
9: Hogyan látja ennek a rendezvény az értékét, például a kézművesek számára?
8: Nagyon jó, hogy van, mert teljesen más az, amikor az ember platformokon látja a termékeket, és teljesen más az, amikor jön, és megfogdossa, és fölpróbálja, megkérdezi a kézművest, hogy hogy készül, érdeklődik. Ez egy ilyen megmutatkozási lehetőség, amire nagy szükség van a mai világban. Ugye el vagyunk ára kiárasztva mindenféle tucat termékkel, műanyag, meg egy csomó értéktelen szeméttel, már bocsánat a kifejezésért, de valóban szükség van arra, hogy ezek az ősi szép mesterségek megmaradjanak, és tovább adódjanak.
9: Erika hol tanulta?
8: Egy kedves barátnőm tartott műhelyfoglalkozást, és akkor elmentem egy ilyen műhelymunkára, és beleszerettem a mesterségbe, és onnantól fogva, ami körülbelül 10 éve ezelőtt volt, azt mondtam, hogy folytatni fogom, és nagyon örülök, hogy rátaláltam.
9: Tanítványai vannak?
8: Igen, szoktam tartani időnként műhelymunkákat, természetesen, amikor igény van rá. Elkészítünk egy sálat, vagy egy kis táskát, attól függ, hogy mi a kérés.
9: Milyen kihívásokkal szembesülnek ma a kézművesek, akik valóban egyéni utat akarnak járni, természetes alapanyagokból szeretnének dolgozni, egyfajta szemléletet is át szeretnének adni?
8: Nagyon sok akadályba ütközik a mai kézműves, mivel kevés a tér a megmutatkozásra, és sajnos itt nálunk valahogy egy kalap alá vagyunk véve a kereskedelmi világgal. Nem tudjuk fölvenni a versenyt a tömeggyártású kínai meg mindenféle terméke, nem is akarjuk, mert egyediek tudunk így maradni. Egy kis könnyítés azért nem ártana.
9: Az adózásra gondol?
8: Igen, és úgy tudom, hogy még mindig Romániában nincs egy olyan törvény, habár évekig volt rá kérés, hogy ne kelljen egy kézművesnek céget létrehoznia, mert van olyan kézműves, aki egy évben egyszer vagy kétszer vesz részt egy vásáron, nem többször, és akkor nem tudja föntartani, meg könyvelőt fizetni, tehát hogy nem engedi meg magának anyagilag. Úgyhogy nem ártana egy kis könnyítés.
1: Az egykori falusi sátoros lakodalmakat elevenítették meg egyházaskéren, vagy ahogy a helyiek mondják, Vérbicán. A rendezvényt 4 napos sátorépítő tábor előzte meg. Volt ott minden. Kiállítás, muzsika, vőfélyek, koszorús lányok. Természetesen vállalták az ifjú pár szerepét is, és a násznép is összegyűlt. Kónya Kovács Otília összeállítása.
10: Egy nagyon érdekes, a régi emlékeket fölidéző rendezvény zajlik itt egyházaskéren, a Vérbicai lakodalom. Honnan ered az ötlet? Kérdezem Fehér Viktortól, a Banatikum Egyesület elnökétől, néprajzkutatótól, a Kis Lajos Néprajzi Társaság elnökétől.
11: Az ötlet elsősorban a néprajzi kutatásokhoz kapcsolódik. Most azt mondanám, hogy 2014-hez, 5-höz, 6-hoz, amikor még nagyon sok helyivel volt lehetőségem beszélgetni arról, hogy milyen egy lakodalom, milyen egy házasságkötés szokásköre itt egyházaskéren Vérbicán, és ez formálódott az évek során. Nagyon örültem annak, hogy szívvel, szeretettel mesélnek erről a falunbéliek, amikor erre kerül a sor, hogy ismerték meg a férjüket, feleségüket, hogy került sor az ő esküvőjükre, milyen szokások kapcsolódtak ehhez. És hát formálódott ez a gondolat, és rátett egy lapáttal az, hogy a helyiek is most az elmúlt időszakban is olyan szívvel meséltek arról, hogy milyen jó kis volt, ahogy ők mondják, meg én is mondom szívesen, azok a régi vérbicai lakodalmak, amikor még 1-2 hétig tartott és sátorban zajlott, és kikindai hajnalzenekar volt például itt nálunk, és zenélt hajnalig, sőt másnap is keltegette a népet, és visszahívta a lakodalomba. Tehát folyamatosan formálódott, és kerestük a helyét ennek a koncepciónak, hogy hogyan is valósíthatjuk meg, és hogy vajon van erő a közösségben, és azt gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon erős még ez a kicsi, körülbelül 100-110 állandó helyben lakó embert számlál kis település Észak-Bánátban.
10: A másik idősebb vőfély van itt előttem.
12: Sári Tibor vagyok, villamosmérnök végzettséggel, itt helyben születtem, és annak idején legény koromban körülbelül 20 évig jártam a falut lakodalmait. Szívességből ment, megadtuk a tiszteletet a gazdáknak is, az új párnak is. És nagyon szép. Szerettem én is a népzenét annak idején. Mondhatom, az én lakodalmam az egyiken volt a legnagyobbaknak a faluban annak idején 2000-ben, 450 személy.
10: Az is ilyen hagyományos volt?
12: Persze, az volt. Az utolsó közt volt, amelyik sátoros lakodalom. Utána még, ha jól emlékszek, egy unokatestvérem volt, 2004-ben is sátoros lakodalom, még, és utána még egy a többi, utána már a nagy teremben.
10: Milyen érzés itt a Vérbicai lakodalomban a főszereplőnek lenni?
13: Igaz igazán megtisztelő, és azért az egész NASZ nép akkora hangulatot csinál, hogy itt már csak buli az egész. Nagy kincső vagyok.
14: Szabó Róbert. Nagyon érdekes, nagyon sok ember összegyűlt a Vajdaság egész tájáról, sőt Magyarországról is. Nagyon jó érzés ennyi embert látni itt egy ilyen lakodalmon.
10: Gondolom, hogy nektek még igazából nem volt a lakodalmatok.
13: Teljesen jó, olyan, mint egy igazi főpróba, tét nélkül, így bulizni lehet végig és élvezni az egészet.
14: Igen, megoldani ezt, hogy a kincsőt valahogy elvigyem majd az este végén, éjfél körül, ebben a nagy szép budgyos ruhájában, ahol úgy néz ki, mint egy hercegnő, ebből elrabolni és visszajönni, aztán piros ruhába is táncolni. Nagy élmény az egész.
1: Kedves hallgatóink! A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Igyekezned kell nem csak arra, hogy a beszéd hibátlanul zengjen ajkaidról, hanem arra is, hogy kedves hajlékonysággal, gazdag változékonysággal, tisztán kinyomva szívre és lélekre, erőben munkálva okaidnak s érzelmeidnek akaratottól függő tolmácsa lehessen. Írt a Kölcsey Ferenc unokaöccsének 1834-ben. Kölcsey Ferenc versét Ungvári Lászlótól hallják.

0: Vanitatum vanitas. Itt az írás, forgassátok éret ésszel józanon, s benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. Miképp széles a világon, minden épül hitványságon, nyár és harmad, tél és hó, mind csak hiába való. Földünk egy kis hangyafészek, egy perc hozta tünemény. A villám és dörgő vészek csak mély tongás, s bolygó fény. A történet röpülése csak egy sóhajtás lengése. Pára minden pompas ég, egy ezred, egy buborék. Sándor csillogó pályája, nyulvadászat, őszfutás, etele dúló csordája, patkánycsoport, foldarázs, Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítás és waterlói diadal, mind csak kakas viadal. A virtus nagy tüneményi gőz, mit hagymáz lehele. A kebe láng érzeményi vértolulás kínjele. A vég, melyet Szokrát ére, Kátónak kihulló véres Zrínyi Miklós szent pora, egy bohóság láncsora. És ti bölcsek, mit hozátok, ami volna szép s jeles? Mámor birta koponyátok, Plátós Arisztotelesz. Bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártyavár s légállítvány, mindenféle tudomány. Demoszten dörgő nyelvével szitkozódó halkufár, Xenofon mézbeszédével rokka közt mesére vár, Pindár égi szárnyalása, forró hideg dadogása, s Fédiász, amit farag, berovátkolt gődarab. Mi az élet tűzfolyása? Hulló szikra melege, a szenvedelmek zúgása, lepke szárny fergetege. Kezdet és vég egymást éri, és az élet hűvezéri hit s remény a szűk pályán, tarka párák s szivárvány. Holdvilág csak boldogságunk, füst a bal sors, mely elszáll. Gyertyalánk egész világunk, egy fuvallat a halál. Vársz hírt, s halhatatlanságot? Illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha elhull, még egy perccel éli túl. Hát ne gondolja világgal, bölcs az, mindent ki megvet. Sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírt s életet. Légy, mint szikla, rendületlen, tompa, nyugodt, érezetlen, s kedv emel vagy bútemet, szépnek s rótnak huny szemet. Mert mozogjon-e vagy álljon-e parányi föld veled, lengjen fényben vagy homályon hold és nap fejünk fölött, bárminő színbe jelentse jöttét a vándor szerencse, sem nem rossz az, sem nem jó, mind csak hiába való.
1: Kölcsei Ferenc versét Ungvári Lászlótól hallották. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.
2: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Helyesek-e az utóbbi időben gyakran hallható látszódik, hallatszódik, kiválasztódik alakok? Kérdezi Bognár Betti, aki arra is kíváncsi, mi a helyzet az igazándiból használatával. Blankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
3: Helyesek-e tehát azok az alakok, hogy hallatszódik, látszódik, kiválasztódik, és még lehetne sorolni a példákat?
4: Hogyha megnézzük, ugye természetesen a magyar nyelvben ez az ódik, ődik, igeképző, ez ott van, és ezt tudjuk használni. Valóban az a kérdés, hogy egyes szavaknál van-e értelme. Ha azt mondom, hogy kiválasztódik valaki, akkor ugye ezzel az ódikkal egy kicsit elhomályosítjuk azt, hogy valójában mi történik, valójában kik azok, akik kiválasztják azt a bizonyos embert, ezt nem tudjuk, vagy nem akarjuk mondani, tehát minthogyha ez így magától történne, ezt fejezi ki ez a képzőnk. Amikor már hallatszik, hallatszik,

0: párhuzamosan egymás mellett ilyen ige alakok, és ezek természetesen teljesen helyén valók.
1: A kedves hallgató másik észrevétele a lefigyelés szó használatára vonatkozik. Mint írja, ezt sokan összekeverik a megfigyelés szavunkkal, és a helyet mondják.
0: Értjük, és már hallottuk ezt a szót, hogy lefigyelés, de érdekes módon nincsen az értelmező kézi szótárakban, legalábbis amik nekem megvannak itthon, azokban nincsen. A megfigyelés ugye az, amit használni szoktunk. Itt is érezzük a különbséget, hogy lefigyelnek valakit, az ugye azt jelenti, amikor akár telefonon, akár valamilyen nyomozóval figyelik őt. A megfigyel az szintén hasonlót jelent, de mégis a megfigyelnek ugye más és több jelentése is van. Lehet, hogy a lefigyel egyébként egy úgynevezett szakzsargon, tehát hogy szaknyelvi szlengnek a terméke, de egyelőre még nincsen szótárazva.
1: És itt van még az igazándiból szavunk, amelynek a használatát ugyancsak kifogásolja a kedves hallgató, de nem csak ő, hanem nagyon sokan mások sem tudnak kibékülni ennek a használatával.
0: Valóban nem, és ne is béküljünk ki, hiszen itt van az igazából kifejezésünk, ami teljesen helyes, köznyelvi forma. Az igazándiból az pedig egy kicsit azért tudálékosabb forma, annak ellenére, hogy eredetileg egyébként népies eredetű, tehát ez egy teljesen helyén való szó volt, most egy kicsit divattá vált ennek a használata.
1: Egy kérdésre maradt még időnk, ezt is Bognár Betti küldte szerkesztőségünknek, és az egyeztetéssel kapcsolatos, a példamondat pedig a következő, 1500 ilyen járművek vásárlásához járultak hozzá. Itt azért érezzük, hogy valami nem stimmel.
0: Valóban a magyar nyelvnek van az a speciális helyzete, mint finnugor nyelvnek, hogy amikor a szám, mint jelző kifejezi a többes számot, akkor már nem tesszük grammatikailag is többes számba. Ugye mi sok könyvet tartunk otthon, és nem sok könyveket tartunk otthon. Ugyanígy, ha 1500, az ugye biztos, hogy több mint egy, tehát többes számú járműről van szó, akkor mi a járműveket nem kell, hogy többes számba mondjuk, hanem egyes számban tesszük ezt. Ez sajátja a nyelvünknek, és azért ezt a nyelvérzékünkön keresztül mindannyian érezhetjük.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: A műsor visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hajnaltáj.
1: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
0: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van. Jó reggelt kívánok szeptember 10-én, csütörtökön a Nikolettek és Hunorok ünneplik névnapjukat, én Belényi Barbara vagyok. Megkezdődött a gímszarvasok násza. A vadak ilyenkor sokkal aktívabbak. Arra kérik most a sofőröket, hogy sötétedéstől egészen reggelig óvatosabban közlekedjenek az utakon. A kirándulók számára pedig az ország több területén korlátozták az erdőjárást ezekben a hetekben. 6 óráig szól a Hajnaltáj itt a Kossuth Rádióban. Hamarosan jövünk a részletekkel.
3: Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Felhős, napos idő lesz ma. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michael Martin is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte a testület szóvívője. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az osztrák kormány bejelentést tett Brüsszelben a paksi fenékküszöb építése miatt. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Hangsúlyozták azonban, hogy a fenékküszöb nélkül a paksi erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Pétert, volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgathatják. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg a történelmi eseményről, miközben személyes kapcsolatokat építenek ki. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kaphatnak. Pályázni október 5-ig lehet. Folytatódik a Debreceni Egyetem ismeretterjesztő programja, a Senior Egyetem. A szervezők elsősorban az idősebb korosztályt szólítják meg a témákkal. Az első előadás jövő pénteken lesz a Nyíregyházi Egészségtudományi Karon. A jelenlévők a magas vérnyomás betegségről tudhatnak meg hasznos információkat. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 15 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 18-19 fokot mérnek. Szinte mindenütt borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este általában 15-23 fok valószínű.
1: Műsorajánló.
0: Napközben.
2: Mennyibe kerül az anyaság?
4: Így, hogy nincs főállású munkám, ez több százezer forint.
2: Havonta.
4: Havonta, ami kiesik a családi kasszából, igen. Ami nyilván nagyon kellene.
2: A gyermekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás részletesen megmutatja, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. A bértranszparencia segíthet megoldani ezt a problémát? És vajon van elég részmunkaidős állás? Diósi Klári vagyok, ezekkel a kérdésekkel várom Önöket.
0: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: 5 perc elmúlt, 5 óra, most pedig rövid ajánló vidékmagazinunk első fél órájából. A szerkesztő Gergács Anikó. Könyvek mellett virágmagokat is gyűjtenek a Győri Könyvtárban. Ezzel közösséget teremtenek, gémbankot őriznek és erősítik a helyi fajtákat.
5: Ezek a felajánlók által összerakott kis csomagok, ezeket mi még szétválogatjuk, nem biztos, hogy egy kölcsönzésben az összes magot egy olvasó viszi el, hanem az is jó nekünk, hogyha minél több felé tudjuk ezeket szétválogatni.
2: Aztán pusztuló rovarok, eltévedt madarak, a 10 legfontosabb természeti probléma közé sorolható a fényszennyezés, holott létezik rá megoldás.
6: Gyártók eleve képesek olyan ledvilágító lámpatesteket gyártani, amelyek kevésbé szórják a fényt, az ég felé nem sugároznak, és a hullámhozban is olyan módon világítják meg a környezetet, ami az élővilág számára nem vonzó.
2: Aztán 60 kiállító, számtalan íz, 10. alkalommal rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt, fél hatig a miskolci eseményről is hozunk ízelítőt. Várjuk észrevételeiket, ötleteiket, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. 8 évvel ezelőtt indította útjára a közös szilvalekvár főzést az Arad megyei Magyar Gazdák Egyesülete. A szilva napok azóta is kiemelt közösségépítő program a faluban. A magyar-román határ mentén fekvő tornyán hagyományos népi recept szerint készítik a lekvárt. A Tóth Piroska és Sutyák András által alapított tájházban mindeközben olyan ételeket is kóstolnak, amelyekhez nélkülözhetetlen a szilva. Az idei lekvárfőzésre Pataki Lehel Zsolt is ellátogatott.
7: Valamikor régen ugye a falun az volt, ha lekvárt főztek, akkor összegyűltek a rokonok, szomszédok, így mi is összejöttünk, és együtt magoltuk ki a szilvát, sőt, még együtt is szedtük le, és ebből főzzük a lekvárt.
8: Tóth Piroska, a Tornyai Tájház társalapítója.
7: Ma már ugye látjuk azt, hogy GPS-en beteszi az üstbe, ráteszi a forgatót, beül a hűvös szobába. Igen, de ez a magányosságot jellemzi. Ha itt van közöttünk, mindenki jól érzi magát, mindenki kiveszi a részét, beszélgetünk, nosztalgiázunk, és fiatalokat igyekezünk beavatni, mert sokan nem tudják, hogy régen hogy is volt. Itt tornyán csak rézüstbe főzzük a szilva lekvárt, mert jobb az íze. Sokat kell főzni, mi is már olyan 6 órája, 7 órája főzzük, és még egy olyan jó órát biztos kell főzni ahhoz, hogy megfelelő állaga legyen, mert ehhez semmi, de semmi cukrot nem teszünk, és semmi más adalékot, vagy pedig tartósítószert.
8: Ifjabb Zágoni Szabó András, az Arad megyei Magyar Gazdák Egyesületének elnöke.
9: Ezelőtt 8 évvel egyesületünk gazdaszonyai is ifjabb gazdái úgy gondolták, hogy valamilyen hagyományőrző tevékenységet kéne szervezzünk, és így jutottunk el oda, hogy minden évben főzünk lekvárt, amit olyan helyeken, ahol meg vagyunk hívva, akkor tudunk büszkélkedni ezzel a termékünkkel, hogy kóstolják meg a tornyai szilvát, vagy a szilva lekvárt.
8: A pécskai Bartók Mária rendszeresen meglepi a szilvanapok résztvevőit, szilvalekvárral töltött hájas kiflivel.
10: Kőtésztáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy élesztővel, házi tejjel, jó malmiliszttel indítunk. Ebbe van tojás, zsíradék, én általában disznózsírt szoktam beletenni. Elég húzavonás az egész munka, de nagyon szívesen hozom. Mi már a férjemmel kifőztük a szilvalekvárt, és ad egy olyan ízt neki, amit üzletből biztos, hogy nem tud az ember megvásárolni, megéri csinálni.
8: Az udvart már belengi a szilvalekvárnak az illata. Nagy Zsolt falugazdász az imént vette át a kavargatást.
11: Általában két napot szoktok kavargatni. Első nap ugye kifejtjük a szilvát, oda tesszük, majd második nap ugye ebéd után lesz kész. Most gázzal tüzelünk alatta, ezért egyenletesebben tudjuk a hőt biztosítani neki. Így nem fog leégni, de egy fesz kell kavargatni.
8: Volt-e valaha vita abból a háziasszony és a házura között, hogy mikor, mi készüljön a szilvából? Sutyák András, a tájház társalapítója.
12: Hála jó Istennek, hogy mindig kirendelt a fennvaló, hogy lett a konyhára való is, és jutott egy kis pálinkára is. Az idén nagyon jó termés volt. Ide a tájházba, aki bejön, a jó szó mellett egy pohár pálinkával, egy kávéval mindenki meg van kínálva. Amellett, hogy nem kérünk belépőt a látogatóktól, a vita pedig a kedves párommal, Piroskával, nem a pálinkáról szól, hanem ő az egyik fő megmondója, hogy mikor jó a fogbeállítottsága egy pálinkának. Nyilván egy nőnek az ízlése minden szempontból felülmúlja a férfiak ízlését, és akkor ő szokta megmondani a tutit.
2: És maradjunk még a hagyományoknál. 10. alkalommal rendezték meg a Borsodabói Zemplén megyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Miskolcon. 60 településről érkeztek kiállítók. A szervezők vallják, hogy nem csak munkát, hanem értéket is teremtenek. A standokon helyben termelt zöldségek, gyümölcsök, szörpök, lekvárok, házi tészták sorakoztak, amelyeket büszkén kínálták készítőik. Bétó Terika is ott volt a forgatagban.
13: Szomolyai cseresznyi és rétest is hoztunk, és hoztunk recét is, amit mi készítünk, amik itt vannak a palonként, ezeket mi készítjük.
14: Csak azt adjuk el, ami nem kell a konyhára. Amit tudjunk, az be a konyhára, paradicsom, paprika lecsónak, paradicsom lének, krumpli hagyma, ez mind bemegy.
15: Demeter 4-es Erzsébet vagyok, Gelei település polgármestere, 2002-től vagyok a település polgármestere, és 10 éve végezzük azt a tevékenységet, ami kapcsán a Gelei ízei savanyító üzemünkben különböző termékeket, kézműves termékeket állítunk elő. Legkedveltebb termékeink ugye a savanyúságok, a befőttek, de most is hoztunk például zöldségszárítmányokat, amit nagyon szeretnek itt Miskolcon is a vásárlók.
16: A közfoglalkoztatási program egyik üzenete az értékteremtés, mondta megnyitó beszédében Réti Pál közfoglalkoztatás helyettes államtitkár.
17: A közfoglalkoztatás jövőjéről gondolkodva ezt a kettős célt kell szem előtt tartanunk. Egyszerre kell értéket teremtenünk a településeken, és lehetőséget teremtenünk az emberek számára. Fontos, hogy aki részt vesz egy programba, ne csupán munkát kapjon, hanem tudást, tapasztalatot és olyan készségeket is szerezzen, amelyek segíthetik őt a továbblépésben. És ugyanilyen fontos, hogy közben megőrizzük és megerősítsük azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek a települések saját adottságaira építenek. Mert Borsodabói Zemplén vármegye a mai kiállításon is azt bizonyítja, hogy a helyi értékekben hatalmas erő rejlik. Csak fel kell ismernünk, meg kell becsülnünk, lehetőséget kell adni arra, hogy kibontakozzanak.
16: Nem csupán munkát, hanem értéket teremtenek. Ezt már Helyőpapi település polgármestere Miskolci Tibor mondta.
18: Minden évben itt vagyunk mi is. Úgy gondolom, hogy ez az alkalom lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy igazából a közfoglalkoztatás világába lehet értéket teremteni, és mi erre büszkék is vagyunk. A mi településünk Helyőpapi igazából mindig is egy mezőgazdasági település volt, ennek múltja van, és mi ezt az értéket próbáljuk megmutatni, feleleveníteni. Körülbelül 10 éve működik már nálunk ez a mezőgazdasági program a közfoglalkoztatásba.
16: Hány közfoglalkoztatott van?
18: Jelenleg 46 közfoglalkoztatott van, de 10 évvel ezelőtt 140-nel kezdtem, és azt gondolom, hogy nagyon sokan el tudtak helyezkedni a munka világába, itt a közfoglalkoztatás egy átmenet volt arra.
16: Hiszen ez volt a cél.
18: Így van, ez volt a cél.
19: Nagyon tetszik nekem, még most érkeztem nem régen, nagyon színvonalas. Tehát...
16: De van valami célja, hogy szeretne vásárolni, vagy csak szétnél?
19: Nagy zöldséget vettem, én ugye közben dolgozni megyek, és megálltam széjjel nézni. És zöldségféléket már vásároltam, de ezek a kézműves dolgok is nagyon érdekelnek, nagyon tetszenek, tehát nyitott vagyok bármire, hogyha valamit látok, akkor szívesen megveszem, ami megragadta a fantáziámat. Igen.
16: És a zöldségára, az milyen volt a boltihoz viszonyítva?
20: nem olcsó, de hát ugye ez termelői, tehát biztos, hogy megéri.
21: Csodálatos, én most voltam először, még eddig nem. Igazából azért jöttem ki, mert szerettem volna háztáji termékeket venni, egy kis tojást, zöldséget.
22: Sikerült?
21: Igen, sikerült.
22: És nagyon árban nagyon. Hogy van az árakkal megelégedve?
21: Szerintem korrekt. Tehát most, hogyha azt nézem, hogy a zöldségesben ugyanez a permetezett, hogy mondjam, zöldség kerül ennyibe, akkor szerintem megéri nagyon. Tehát tojást is jó árba találtam, én elégedett vagyok.
2: A pontos idő 4:06. Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben borult az ég 17 fokban, von Grazban esik az eső 20 fokkal, Pozsonyban erősen felhős az ég, 17 fokos a hajnal, Kassán felhőtlen az ég, 16 fok van, Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron felhőtlen az ég, 15 fokot mértek, Aradon 23-at, Újvidéken 22-t, Zágrábban 21-et, Ljubljanában erősen felhős az ég, 19 fok van, Csíkszeredán köd van, gyenge északnyugati szél fúj 7 fokkal. Nem csak könyveket, újságokat, de a tervek szerint februártól már virág, zöldség és gyümölcsmagokat is lehet kölcsönözni a győri városi könyvtárban. Az intézményben jelenleg a magfelajánlásokat várják, amelyeket a kiskertekből vagy éppen a balkonládából bárki bevihet a könyvtár Győr-Szentiváni, Győr-Minfőncsanaki és Győr-Szabadhegyi fiók könyvtárába. A szerkesztő Gergács Anikó összeállítása.
23: Ezek a magok leginkább virágmagok. Májvarózsa, bugás csörgőfa magja, kokárdavirág, tátika, török szegfő.
24: Mutatja a már beérkezett magokat Galambos Krisztina, a győri dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér, Kisfaludi Károly könyvtár olvasó szolgálati osztályvezetője.
23: Ezek a felajánlók által összerakott kis csomagok, ezeket mi még szétválogatjuk, nem biztos, hogy egy csomagban vagy egy ilyen kölcsönzésben az összes magot egy olvasó viszi, hanem nyilván az is jó nekünk, hogyha minél több felé tudjuk ezeket szétválogatni.
24: A magkönyvtár ötlete nem új keletű. Az országban már több intézmény is elindította ezt a fajta kezdeményezést.
23: A magkönyvtár ötlete a zöldkönyvtári munkacsoportunktól indult. Más magyarországi könyvtárakban már hallottunk hasonló kezdeményezésről, de világszerte egyre népszerűbbek a magkönyvtárak. Augusztus 17-től indult maga a program. Most egyelőre még magfelajánlásokat várunk. Fűszernövények, zöldségek, virágok, gyümölcsök magjait lehet behozni. A kölcsönzés februártól indul majd, és akkor már folyamatosan számítunk felajánlásokra, ugye a visszahozott magokra is, és akkor már egy folytonosság lesz ebben.
24: Bár magkölcsönzésről van szó, de ebben az esetben a kölcsönzési idő nem a szokásos néhány hét, hanem igazodik a természet ritmusához.
23: Ennyiben különbözik a könyvtári kölcsönzéstől, hogy itt nem a 3-4 hetes kölcsönzési idő a mérvadó, a következő betakarítás magjaiból várjuk tiszta a kölcsönzött magokat. Nem feltétel a beiratkozás magának a magkönyvtárnak a használatához és a magkönyvtári kölcsönzéshez. Ezzel a 3 fiókkönyvtárral kezdtük, de azt gondolom, hogy én magam is társasházban élek, és a konyhában kezdem a vetőtálcán a magvetést, és ott szétpalántázom, szétültetem a palántákat, amikor már aporák, és a szüleim családi házának virágos kertjében, vagy zöldséges kertjében ültetem ki aztán a palántákat. Lehet erkélyen, balkonládában virágokat, zöldségeket nevelni, úgyhogy fontos szerintem, hogy kicsit ez a fenntartatóság, a közösségépítés, a könyvtári támogatásban is megjelenjen.
24: A beérkezett magokat feldolgozzák, könyvtári nyelven szólva katalogizálják, hogy a kertészkedni vágyók pontosan tudják, a kis mag milyen növényt rejt és hogyan kell majd gondozni.
23: Kis dobozokat fogunk készíteni, és a hallgatók nem látják, de mutatom, hogy ilyen katalógus lapokra kerülnek rá a növény legfontosabb információi, amit nyilván a felajánlótól is kapunk. Mi a fényigénye, vízigénye, látszódik rajta a növény fotója, és egy ilyen kis hajtogatott tartó, ebben lesznek maguk a magok. És voltak épp a következő betakarításkor várjuk vissza, illetve hát ugye aki kertész tudja, hogy azért nem minden mag kell ki, vagy egy hasonló típusú növénynek a magját párjuk, de természetesen ez nem egy ilyen késedelmi díjas dolog. Tervezünk egyébként ehhez kapcsolódó rendezvényeket, amivel segítenénk magát ezt a programot, workshopokat, kertészeti workshopokat, ilyen palántacserés napot, előadások tartását.
0: Akár a klímaváltozás kapcsán, de a természetközeli életmód, a fenntarthatóság és a közösségi tudás megosztás egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban, és én úgy látom, hogy ez egy igény az emberek részéről.
2: A Győri Magkönyvtár várja tehát még a felajánlásokat, fűszernövények, zöldségek, gyümölcsök és virágok magjait, amelyeket februártól lehet majd kölcsönözni. 5 perc elmúlt 4:06. Mit tehet egy település, hogy csökkentse a fényszennyezést? Kiket és milyen szempontból érint ez a probléma? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ azon a szakmai konferencián, amit a Zalai Orosztonyban rendezett a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány. A szervezők célja az volt, hogy a fényszennyező hatása ismertebb legyen a lakosság és az önkormányzatok körében. Így olyan döntéseket tudnak hozni, amelyek akár az élővilágot is támogatják. Varga Tünde összeállítása.
1: Mennyire vannak tisztában a fényszennyezésre, mit gondol az átlagemberek, illetve az önkormányzatok vezetői? Tudják, hogy mi az és mivel jár? Klein Ákos, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány ügyvezetője.
3: Természetvédelmi problémák körében ez az egyik legkevésbé tárgyalt mindennapi megoldandó feladat. Pedig nagyon jelentős a károsító hatása az éjjel aktív fényre repülő rovaroknak az egyetszám csökkenésért, például nagyon nagy számban felel az éjszakai fényszennyezés, úgyhogy az emberek ezt a problémát egyáltalán nem sorolják mondjuk a vezető 10 legfontosabb természetvédelmi probléma közé, holott oda tartozik.
1: Milyen szempontból káros, a súlyosságát érzékeltessük, hogy miért is fontos erről külön beszélni.
3: Ami az élővilágra vonatkozik, ott egészen szerte ágazó. Nehéz is lenne összefoglalni azt, hogy az éjszaka vonuló madárfajok torony épületeknek való ütközését, a fény és az épület kivilágítottsága hogyan befolyásolja. Ugyanígy például a tiszavirág, ami Magyarországon egy nagyon emblematikus rovarfajunk, hogy az ő rokonfaja a dunavirág, hogyan szállnak le tévedésből a kivilágított hidakra, és hogyan teszik az aszfaltra a petéiket, ahelyett, hogy a vízbe petéznének. Ez például egyes fajoknak a tömeges kihalását eredményezheti.
1: És akkor mit tehetünk, mi emberek, kapcsoljuk le az éjszakai közvilágítást?
3: Van egy sor technikai megoldás, hogy a fény hullámhoz tartományát, vagy a fény forrás hullámhoz tartományát hogyan lehet változtatni. Tehát a gyártók eleve képesek olyan ledvilágító lámpatesteket gyártani, amelyek egyrészt kevésbé szórják a fényt, az ég felé nem sugároznak, és a hullámhozban is olyan módon világítják meg a környezetet, ami az élővilág számára nem vonzó, tehát nem fognak arra oda gyűlni a rovarok, vagy nem olyan számban, mint korábbi modernnek számító világító testek esetében. De azért van egy olyan nagyon fontos momentum, erről kevesebbet szoktunk beszélni, hogy nekünk embereknek az alapvető hozzáállásunkat kellene megváltoztatni, hogy el tudjunk attól rugaszkodni, hogy mindig díszpompában kivilágítottan a templom, a főtér, az összes középületünk, most már a magánkerteknek a ünnepi vagy ünnepeken kívüli éjszakai kivilágítottságától jó volna ettől a szokástól megválni, vagy ebből sokat leadni.
1: Mi múlik a változás? Egyrészt legfontosabb talán az, amit most mondott, az emberi hozzáállás, de a pénzen is múlnak ezek a dolgok, illetve az adott szolgáltatók hozzáállásán. Tehát egy dolog, hogy a természetvédelem tudja, hogy mi a teendő, és próbál is beszélni erről és kommunikálni, hiszen most is vannak itt a szolgáltatók részéről is, azt hiszem, ahol a profit a legfontosabb, ott ez hogyan tud érvényesülni, vagy lehet-e ezt a szemléletet érvényesíteni hosszú távon.
3: Ez úgy tűnik, hogy egy olyan terület, ahol nagyon sok az érdekelt fél, vagy az ugyanabban érdekelt fél. Tehát az önkormányzatok számára az az érdek, hogy a közvilágításra kevesebbet kelljen költeniük. Ezt a modern lámpa testek vagy világító armatúrák, ezek képesek az energiaigényét a közvilágításnak a töredékére csökkenteni. Tehát 100 watt helyett 10 wattból el lehet érni ugyanazt a megvilágítottságot. És hogyha már az önkormányzatok saját érdeküknél fogva modernizálják a közvilágítást, akkor egyúttal a természetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatásokat is csökkenthetik ugyanazzal a lépéssel, és ez a konferencia tulajdonképpen arra jött most létre, hogy az önkormányzatok képviselői számára mindazt a sok-sok megoldási félességet itt összegyűjtsük, felvázoljuk, és találkozhassanak az iparági szereplőkkel, ami alapján a települések világítását észszerűsíthetik, és természetvédelmi szempontból is javíthatják.
4: Senkó Valázs vagyok, Tilajközség polgármestere.
1: Miért jött el erre a konferenciára?
4: Előttünk áll egy közvilágítás fejlesztés. kérdés, ami teljes települést érinti, mivel a település eleve tájba illeszkedő gazdálkodást támogató környezettudatos irányt vett az elmúlt években, így arra gondoltam, hogy a közvilágítást is egy ilyen szempontrendszernek rendelnénk alá.
5: Egy faluban valószínűleg nem annyira érzékelik, mint egy nagyvárosban. Mekkora település is Tilaj?
4: 200 fős település, és a környékben nincs is nagyobb város, mint Zalaegerszeg, aminek a fényeit még mi is látjuk 20 kilométerről megfelelő légköri viszonyok mellett, viszont jó pár évvel, 20 évvel ezelőtt nyaraltak nálunk berlini ismerőseink, akik nem csináltak esténként mást, mint kitettek egy kertiszéket, és hátradőlve élvezték a csillagos égboltot. Ez akkor elraktározódott bennem, és most talán tehetünk is a felé lépéseket, hogy ez a fajta előnyünk, ez megmaradjon.
2: És még mindig a természetről. Elkezdődött a szarvasbőgés időszaka. A gímszarvasok násza ilyenkor nem csak az erdőkben hallható. Az állatok mozgása is megváltozik, ezért az utakon is megnő a vadgázolás veszélye. A rendőrség fokozott óvatosságra figyelmeztet, az erdészek pedig több helyen azt kérik a kirándulóktól, hogy sötétedéstől másnap reggel 8 óráig ne tartózkodjanak az erdőben. Részletek Rafai Emőkétől.
6: Szeptemberrel elérkeztünk a szarvasbőgés időszakához, amely nem más, mint a gímszarvasok nász időszaka.
2: Sárközi Áron, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT vadgazdálkodási ágazat vezetője.
6: Nevét a gímszarvas bikák által hallatott jellegzetes hangról kapta. Ez a hang rendkívül messzire, több kilométer elhallatszik, szinte semmi mással össze nem téveszthető, és a szarvasbőgés intenzitása általában változó, de elmutató általánosságban, hogy szeptember közepével a legintenzívebb, esti óráktól reggelig lehet leginkább hallani, de van olyan nyugodt területrész, például Sopronban is, ahol még napközben is hallani. Ebben az időszakban a gímszarvasok aktivitása megnől, többet lehet velük találkozni utak mellett, és így megkérnék minden közúton közlekedőt arra, hogy fokozott figyelemmel legyen. Az utakon főleg itt az esti óráktól reggeli órákig, és mindez természeti szempontból is fontos az időszak, így a természetjárók életében is egy fontos időszak, ezért megkérnék mindenkit arra, hogy legyen nagy figyelemmel a erdőlátogatási tájékoztatásokra, esetleges korlátozásokra. Itt Sopron környékén mi konkrétan azt kérjük a erdőlátogatóktól, hogy ha lehet, akkor 9 és 16 óra között tervezzék az erdőjárást, és semmiféleképpen ne térjenek le a kijelölt túróútvonalakról, hiszen ezzel tudják segíteni az erdő nyugalmának megőrzését.
2: A megváltozott viselkedés az autósok számára is nagyobb veszélyt jelent. Egy szarvas ugyanis akár váratlanul is az úttestre léphet, főként az erdős útszakaszokon, hajnalban és alkonyatkor. Kovács József alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályvezető helyettese.
7: Azokon az útszakaszokon, ahol az út mentén fás, bokros terület van, és ezeket nem látjuk be megfelelően, csökkentett sebességgel, folyamatos körültekintéssel, az út két oldalának figyelemmel, kísérésével közlekedjünk. A sebesség csökkentése mellett javasolt az is, hogy kellő követési távolságot tartsunk az eredetünk haladótól, mivel hirtelen egy vaddal történő találkozásnál váratlan fékezés is lehetséges, ez is egy baleseti veszélyforrás lehet. Természetesen ezekben az időszakokban a vadoknak a mozgása a tapasztalataink szerint és a vaddaleseteknek az adatai is ezt mutatják, hogy általában a kora reggeli órák és aztán esti szürkületi órákban történnek. Ezért javasoljuk ezekben az időszakokban a különös nagy odafigyelést. Lehetőség szerint alkalmazzanak például a járművekre felszerelhető vadriasztókat, amelyeket a menetszél működtet, illetve tartsák lehetőség szerint a szélvédőt olyan állapotban, ugye ezekben az időszakokban esik az eső, párás lehet a szélvédő, hogy jobban belássák az utat. Amennyiben a szabályok megengedik és a szembejövő forgalmat nem zavarja, alkalmazzanak távolsági fényszórót. Viszont a sebesség szempontjából arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a szemből közlekedő járművek fényszórója és a saját fényszórónknak a találkozásánál kevésbé észlelhető a vad, ezért szükséges például ezekben az esetekben is csökkenteni a sebességet, és csak olyan sebességgel közlekedni, amekkora útszakaszt belátunk, és azon biztonsággal tudunk közlekedni.
2: Ha mégis megtörténik a baj, akkor a helyszínt nem szabad elhagyni, minden esetben rendőrt kell hívni.
7: A Soproni Rendőrkapitányság illetékességi területén a vadgazdálkodásban érintettek együttműködés alapján elég sok útszakaszon kerültek kihelyezésre ezek a vadriasztó prizmák. Az a tapasztalat, hogy teljesen nyilván nem szünteti meg a vadbaleseteket, viszont látható módon csökkentette azokon az útszakaszokon, ahol ezek elhelyezésre kerültek, a vadakkal történő ütközést. Fel szeretném még hívni arra a figyelmet, hogy a vad az az állam tulajdona. Amennyiben baleset történik, és azt valaki eltulajdonítja, az lopásnak minősül. Amikor egy vaddal történő ütközés van, a biztosítási ügyintézés végett is gördülékenyebb, minden esetben a 112-n értesíteni kell a rendőrkapitányságot, az illetékes rendőrkapitányságot, és ők pedig értesíteni fogják az illetékes vadásztársaságot, aki a vadért felelős.
2: MÁV Inform. 6:30 előtt 1 perccel friss információk a vonattal közlekedőknek Jancsurák Bencétől. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. A keleti ország részben Miskolc és Hidasnémeti, valamint Kassa között pótlóbusz szállítja az utasokat karbantartás miatt. Több vonalon is rövid ideig tartó éjszakai karbantartást végeznek. A Füzesabony-Debrecen, a Püspökladány-Biharkeresztes, valamint a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonalon néhány esti és hajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. Tart az utószezoni menetrend a Balaton partján. Továbbra is sűrű forgalom, valamint a nyáról már ismert étkezőkocsik várják utasainkat. Jó utazást kívánok!
2: 6:30, jó reggelt kívánok, ez továbbra is a Hajnaltája Kossuth Rádió vidék magazinja. Ezekben a napokban takarítják be a burgonyát, habár a minőséggel nem elégedettek a gazdák, várhatóan ősszel drágább lesz az étkezési burgonya. Ráadásul az sem kizárt, hogy tovább csökken hazánkban a burgonya vetés területe. Hamarosan az okokról is beszámolunk, a Hajnaltáj hatig várja önöket.
9: Az üzemanyagok árának megfékezéséről is tárgyalt tegnap a kormány. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon. Változékony idő lesz a folytatásban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Vesenyei Márka mikrofonnál, Szlotta Judit. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az 1-2 héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Hangsúlyozták azonban, hogy a fenékküszöb nélkül a paksi erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Egyszerűsítették az agrárágazatban a Viszmajor bejelentést az országos aszályhelyzet miatt. A gazdálkodónak nem kell igazolást csatolni a szárazságról, illetve bizonyos feltételek mellett külön Viszmajor bejelentést sem kell benyújtani. Az aszálykárt továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezni szeptember 30-áig. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termet idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag várhatóan 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyóknak pedig kisebb a létartalmuk, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanács elnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon. A vírust két Bács-Kiskun megyei telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságuk körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. Dokumentumfilm sorozat készült az inváziós fajok magyarországi megjelenéséről. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet című sorozata több faj történetén keresztül követi végig a biológiai invázió folyamatát, a megtelepedéstől az ökológiai és társadalmi hatásokig. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Belényi Barbara.
2: Budapesten erős északnyugati szél fúj, 18 fok van. Győrött is 18 fokot mértek, Mosó-Magyaróvár 16 fok, Sopron borult az ég, erős északnyugati szél fúj, 16 fok van. Szombathelyen szemerkél az eső, 17 fokkal, Pápán 18 fok van, Veszprémben erős északnyugati szél fúj, 17 fokkal. Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon van a leghűvösebb, ma hajnalban 15 fokot mutat a hőmérő, Zalaegerszegen 18-at, Keszthely erős északi szél fúj 18 fokkal, Nagykanizsán és Kaposváron 19 fok van, Siófokon erősen felhős az ég, 20 fok van, a Balaton vize pedig 22 fokos, Pécs 18 fok, Paks, Baja és Kecskemét 19, Eger borult az ég, gyenge északnyugati szél fúj 20 fokkal, Széchenyben 18 fok van, Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben is 21 fok, Szolnok 20 fok, Karcak 22, Záhony 17, Szeged erősen felhős az ég, 21 fokos a hajnal, Békés Csabán 20 fok van, Kékestetőn borult az ég, élénk nyugati szél fúj, 16 fokot mutat a hőmérő.
10: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra.
2: 5 perc elmúlt, 5:30, jó reggelt kívánok, most pedig röviden arról, hogy mivel foglalkozunk vidékmagazinunkban a következő szűk fél órában. Sokan vélik úgy, hogy a regeneratív gazdálkodás mentheti meg a mezőgazdaságot. Beköltszén be is mutatják, hogy milyen egy klímafarm.
11: Nagyon szeretnénk inspirálni magyar fiatalokat.
12: Végre nem arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk minél kisebb pusztítást végezni a természetben, hanem arról, hogy az emberi tevékenységnek lehet pozitív hatása az ökoszisztémára.
2: Aztán megújult a több mint 300 éves Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet pincéje, ahol a felújítás során meglepetésre is bukkantak.
13: Találtunk régi püspöki palackokat, amelyeken még a püspöki címer volt, ez egy egyedi, hosszú nyakú, nagyon vastag falú palackok, több mint 50 évesek.
2: 6 óra előtt a cukorrépa betakarítása kapcsán arról is szólunk, vajon bezárhat-e az utolsó cukorrépa gyár Magyarországon? A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
14: Bozsik gazda rovata.
2: Csúcstámadásban a parlagfű. A parlagfű pollen koncentrációja sokfelé nagyon magas szintet ér el a napokban. Igaz, mától jelentős enyhülés érkezik. Az alapvető terheltség azonban még hetekig eltarthat. Hogy miként enyhíthetünk természetes módszerekkel az allergiás tüneteken, Bozsik gazda egy hallgatói kérdésnek járt utána.
25: Egy töredékét hallottam, amit mondott a parlagfűről. Nagyon szépen kérem, ha meg lehetne ismételni.
26: Timler Imre kiváló mesterelőt nézegetjük, a legendás hüves ember leírásait, Szabó Gyuri bácsi. Mondja Imre, hogy parlagfű ellen talált orvosságot, amire az ő szervezete jól reagál. Tehát azért azt hiszem, ezt érdemes közkincsé tenni, mert ha már egy emberen tudunk segíteni, már megérte. Hogyan szűnt meg a parlagfű allergiája?
27: Gyuri bácsi féle írásból olvastuk, hogy putifut teját kell minden nap inni. Én egy évig, igen, utifű teját.
26: Leveléből vagy a terméséből?
27: A leveléből kell teját csinálni, az utifű tejából, a gyökeréből is lehet, abból kell teját készíteni, egy évig ittam a teját.
26: Minden nap egy csészével?
27: Minden nap, hát reggel, amikor ott van a reggeli, mellé teszi a feleségem a teját, utifű teját, és minden nap csak egy ilyen bögrényit megiszok, egy évig ittam, és teljesen tünetmentes lettem.
26: Tehát jött a következő szezon, és akkor már nem.
27: Semmi, hát már próbáltam, már ez nekem már 2 éve, és semmi bajom nincsen tőle.
26: És akkor minden reggel, tehát akkor...
27: Minden reggel.
26: Egy gyógyszertári? Ott lehet venni ezt a utifű
27: teát? Hát a növény.
26: Bioboltba.
27: Bioboltba, úgy.
26: De lehet ezt gyűjteni, és csak ugye tudni kell, hogy melyik
27: van. Igen, igen. Fényképpen lehet látni, ez a nagy levelű, az az utifű, meg kell szárítani, és utána a tejának meg lehet csinálni. Le kell forrázni ezt is, mert a gyökereket főzni kell, ezeket a leveleket, virágokat, ezek elég, ha leforráz az ember. Meg kell próbálni. Bármi citromot is tehet bele, bármit.
26: És akkor jó ízű.
27: Jó ízű. Én mézzel szoktam, mézzel meg citrommal, cukrot nem. Először a zsája teját. Mert azt is írja a könyv, hogy a zsájateját, aki minden nap megiszik egy bögre zsájateját, kevésbé lesz beteg.
26: Ja,
27: azt,
26: orvosi azt zsája.
27: Igen.
26: Ja, ősi már a rómaiak is tudták.
27: Szép virága is van neki. Úgyhogy nem is tudtam. Mondom, és van még zsájateját? Azt mondja, a zsájateját nem iszol már, hanem a útifű teját iszol. És azt itatta velem, és nem is jöttem rá. Olyan íze volt, mint citrom volt benne, méz, és csak ittam. Hát mondom, mi van, hol van a parlagfű? Elmaradt, vagy mi van benne? És mintha elvágták volna.
2: Még a parlagfüvet is komposztálhatjuk, az összes nem szeretem gazdal együtt, vagy a Gyenes Zsuzsanna Grapoila kertésze. Hazánk első olyan irodájában jártam, ahol az udvaron alakította ki üvegházat, konyhakertet, permakultúrás erdőkertet, mindezek ölelésében pedig sokféle komposztálással kísérleteznek.
15: Azokat az anyagokat, amik feleslegként nőnek a kertben, nem kell egy műanyag zsákban elvitetni, mert tele van olyan anyagokkal, amik tápanyagot forgatnak vissza a rendszerbe. Többféle komposztálási folyamat zajlik.
16: Gyenes Zsuzsanna a kertész mutatta egy hatalmas műanyag láda, amit összegyűjtenek az irodaházban. Az ide kerül, vagy esetleg otthonról is hoznak, mert ez óriási.
15: Otthonról is hoznak, igen, ez egy borászati hordó, felülnyitott, több mint egy köbméter az űrtartalma, alul pedig van rajta egy kis luk. Ebbe tartályba kerül egy részt a dolgozók itteni konyhai hulladéka, illetve ide kerülnek azok a széttépkedett kartonok is, amik az irodai papírrendelésben maradnak. Ebben a tégelyben komposztgiriszták élnek.
16: Á, ott vannak.
15: Katona légylárvák, ők is a lebontásban vesznek részt. Na most ezt a fekete közeget nem szilárd közegként hasznosítjuk, hanem amikor hozunk egy adag konyhai hulladékot, ami nitrogéndús, utána beletépkedünk egy jó adag kartont, ami illat tehát is kedvező irányba befolyásolja, illetve széntartalmával kiegyensúlyoz ezt a komposztálódási folyamatot, és oxigén és víz, ez a négy kell a jó komposztálódáshoz.
16: Szén, nitrogén, oxigén és víz.
15: Igen, amikor meglocsoljuk, akkor ebből egy olyan szűrt, tápanyagokkal teli, folyékony koncentrátum, amit kinyerünk, amit tízszeres hígításban a növények táplálására tudunk hasznosítani.
16: Az üvegházból kiléptünk az udvarra, kicsi kupacokat látunk, fekete fóliát, és alattam olyan, mintha elszáradt növény hulladék lenne itt.
15: A termokomposztálás egy nagyon jó gyors módszere komposztelő állításának, viszont egy kicsivel több törődést igényelnek, mint egy konstans udvari komposzt. Itt lágyszárú, zöld és barna anyagokat rétegzünk, itt keletkeznek a kertben kaszálás során. Ugye elég sokat taradsz.
16: Tehát nem kell félni gazoktól sem, nyugodtan nem. Belekeverhető a komposztba.
15: A termokomposzt, hogyha megfelelő térfogatban kerül kialakításra, ami minimum egy köbméter, és jó sok nitrogéndús, friss kerti kaszálékot, vagy gazt is, bármit, ami zöld és kertben rendelkezésre áll, barna, elszáradt, lágyszárú kaszálékkal vegyítjük, meglocsoljuk, és letakarjuk, és nézzük a beleszúrt komposzt hőmérőt.
16: Meddig tud kiugrani?
15: Általában 70 fok az, ami a maximum, és az azt jelenti, hogy már
16: éget.
15: Nagyon forró, egy 60-65 fokot el kell, hogy érjen, minimum 3 napig, akkor már nagy eséllyel a gyommagvak és a kórokozók is irátlanodtak.
16: Tehát egymásra kupacoljuk.
15: 15-20 centi barna réteg, azt követi egy 10-15 centi zöld réteg, és ezt addig folytatjuk, ameddig egy vasvillával jól elérhető magasságot kapunk, minimum egy köbméteres, ruganyos, nem tömörített, én a kockaformát szeretem itt.
16: Nem is kell hozzá nem, keret.
15: Keret nélkül is megáll.
16: De hát ami előtt állunk, az térmagasságig él, ez így össze
15: ez
16: fog
15: roskadni. Ugye ezt lebontó szervezetek hasznosítják.
16: Miért jobb ez a komposzt, mint az, amit én a kert végében használok?
15: Az egy hideg, statikus komposzt, abban több gyommag is lehet, ami nem szeretnénk a virágföldbe bekeverni. Konyhakerti ágyásokat javarészt ebből alakítjuk ki. Tápanyagdús, laza, nagyon szeretnek benne a fiatal palánták.
16: És melyik a harmadik komposzt itt a permakultúrás kertben?
15: Az úgynevezett Gyulai Ivánféle mély mulcsos ágyás.
16: Ez a sáv 50 méteren keresztül egy bokáig érő magasabb sort látok, szalma apríték a növények környezetében.
15: Szalmából és friss lóalom trágyából áll. Helyi lovarda az, aki rendelkezésre bocsátotta. Egy méter magasan raktuk meg ezt a kupacot, úgyhogy az alja egy réteg szalma ágyat, megraktunk egy jó magas réteg friss alommal, és arra megint egy réteg szalmát.
16: És ez is így megsüppett.
15: Februártól ez májusig annyira jól elkomposztálódik, hogy egy nagyon laza, nagyon tápanyagdús közeget biztosít. Semleges komposztot beletéve már ültethettük is bele a paradicsomokat.
2: Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkkal folytatjuk. Klímafarmot hozott létre két fiatal, Juhász Anna és Goldman Dávid Bekölcén. A regeneratív gazdálkodás bemutató tanyára Pilisi Csenge is kíváncsi volt.
17: Víz mindig kell, hogy az állatok előtt legyen.
18: Azért ez nagyon izgalmas, hogy egy csendes kis falu utolsó utcájának utolsó háza után tényleg itt a reményfarm. Bele szeretek ebbe a 40 hektáros területbe?
19: Juhász Anna, mi már korábban is egy kisebb tanyán laktunk. Ott ilyen kis önfenntartó birtokunk volt, de olyan 2 évvel ezelőtt úgy rádöbbentünk, hogy az önfenntartás az igazából önzőség. Mert ilyen formán nem állítunk elő értéket másoknak. Egyik napról a másikra úgy döntöttünk, hogy hát akkor elköltözünk egy ennél nagyobb területre. területre. Volt előzménye a családban. Dávidnak megvolt ez a kis somogyi tanyája, még mielőtt megismerkedtünk volna, tehát ő már akkor így vágyott az önfenntartásra. Én belecsöppentem, nem voltak nekem ilyen terveim előzőleg, de annyira megszerettem, hogy nem tudnám elképzelni másképp az életemet. Nagyváradon nőttem fel, ott töltöttem egész életemet, divattervezéssel, varással foglalkoztam.
12: Anna tipikusan nagyon városi lány volt. Pedig ő vágja a csirkéket, heti 200 darabot.
18: Itt rögtön körbevez bennünket három komondor, de egyébként meg láttam, hogy vannak tyúkjaik.
12: Goldman Dávid, csak itt, ezen a területen 700 csirke van. Olyan 4500 csirkét tartunk idén. Azért döntöttünk a szabadtartású csirkék mellett, mert ez az, aminek gyorsan van hatása, tehát gyorsan tudunk az emberek kezébe valamilyen terméket adni.
18: De gondolom nem csak tojást.
12: Átvevő pontokra szállítjuk a termékeket, és tulajdonképpen mi csinálunk mindent, tehát onnantól, hogy ki kell a tojásból a kis csíbe, odáig, hogy odaadjuk a vásárlónak így a kezébe személyesen.
19: Gyere, kérlek, szia!
25: Tojásaim vannak.
19: Bérled is a tyúkot? Hány darabot? Egyet, kettőt? Egyet, rendben. Hátul át tudod venni a kis tojásaidat.
18: Tojás közösségnek miért lett a tagja?
0: A feleségem lett a tagja. Most volt a névadó ünnepség, és Gizella nevet kapta.
18: A tyúk, akit bérelnek.
0: Minden csütörtökön, ez már állandó program. A tojást szeretjük.
18: Mennyit viszel hetente? Hány tojást?
0: Amikor elkezdték árulni úgy 30-at, most, hogy van egy bérelt, meg kisebb lett a tojásfogyasztás, így 6 darab.
18: Meg gondolom, hogy más az íze is, mint hogyha mondjuk boltban veszik.
0: Igen, kellemesebb, sejmesebb, egészségesebb, finom sárga színe van.
19: Messzebb látszanak a borzderes teheneink, az pedig egy génmegőrzés.
12: Valóban egyfajta génmegőrzés, meg hagyománymegőrzés is, de ugyanakkor látunk potenciált az állományban, pont az ilyen területen, ami ennyire hegyes, dimbes, dombos, kopár.
18: Mert hogy jó a területkezelésük?
12: Ők teljesen csak legeltetéssel és szénen élnek.
19: Jó húsban vannak.
12: Nagyon.
19: Én nagyváradi vagyok, és mikor Somogyból, mert Somogyból volt az első tanyánk, nagy sík területen volt, és átköltöztünk ide erre a dimbes dombos területre, nekem az nagyon melegítette így a szívemet, tehát nekem ezek a dombok úgy valahogy hiányoztak, és a kárpáti borzderesek is ugye ugyanilyen vidékről származók, szóval itt tökéletesen beleillenek valahogy a tájba. Viszont valószínű, hogy valamilyen húshasznú marha felé fogunk majd még terjeszkedni, úgyhogy közben ezt a borzderes vonalat is szeretnénk megőrizni.
18: Példát is mutatnak, hogy bizony hogyan lehetne gazdálkodni.
19: Egyrészt igen, nagyon szeretnénk inspirálni a magyar fiatalokat ezzel a legeltetési módszerrel, amit mi alkalmazunk itt a tanyán, lehet harcolni a klímaváltozás hatásai ellen.
12: Az a fajta gazdálkodás, amit mi képviselünk, az a regeneratív része, amit úgy érezzük, hogy a világnak szüksége van, hiszen végre nem arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk az ökológiai lábnyomunkat csökkenteni, hogyan tudunk minél kisebb pusztítást végezni a természetben, hanem arról beszélünk, hogy az emberi tevékenységnek lehet pozitív hatása az ökoszisztémára.
2: Megújult a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet pincéje. Az egyetemi birtokon éppen szüretelnek. Egyelőre úgy tűnik a termés fele az elvártnak, de azért örömre is van ok. Bicsák Eszter összeállítása.
1: Ez valamikor egy püspöki dézsma pince volt.
2: A Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének elnöke Madaras Zoltán.
1: Több mint 1600 négyzetméteres, több ágból áll, ezért nagyon körültekintően kellett eljárnunk ebben a felújításban. A megújult eszközparkunk mellett új termékek, azaz például a pezsgők készítés is a portfóliónk lett az elmúlt időben, ezért is kellett ezt a pincét átalakítanunk, hiszen több mint 13 000 palack pezsgőt tárolunk most benne, és ennek a megfelelő környezetnek és a logisztikai feladatoknak az ellátásának is meg kellett felelni az átépítés során. Mindig vannak meglepetések, így történt ez most is. Találtunk régi püspöki palackokat, amelyeken még a püspöki címer volt, ez egy egyedi, hosszú nyakú, nagyon vastag falú palackok, több mint 50 évesek, és több utánjárás után kiderült, hogy a püspökségnek ebből már nagyobb készlete is van, és ez adta az apropóját annak, hogy mutassunk be egy igazi püspöki protokollális ajándékot, amiben a múlt, a jelen újra találkozik, ez pedig az, hogy ezeket a püspöki címerrel ellátott palackokat mi megtöltöttük egy prémium borral, ami a valamikori püspöki birtokon termett. Ezt ajánlottuk fel a püspökatyának arra, hogy vigye a jó hírét a pécsi boroknak, a zenétnek és a valamikori püspöki birtoknak.
9: Ám a pince csak akkor tölti be a funkcióját, ha kerül bele elegendő bor és pezsgő. Az egyetemi birtokon is korai és gyors szüret zajlik. Az idei év még a sokat látott szőlőnövényeket is megviselte. A levelek száradnak, a termés a szokásosnak a fele lesz csupán.
3: Korai a szüret, de nem rendkívül korai.
9: Ipacsabó István borász.
3: Ám több héttel korábban is indult, viszont az elhúzódó évek óta tartó asszály egyre jobban megsínli az ültetvényeket. Szemmel látható, ahogy csökken a növények vigora, növekedési eréje, vitalitása mondhatni, nem csak a termés mennyiség mellette. Egyre jobban látszanak az asszálykárok a tőkéken, most már a levelek száradnak a fűrzónából, a fürtök is fonnyadnak, száradnak többet, de különböző fajtáknál, különböző módon a különböző fajtáknál. Viszont a bornál azért nagyon sokszor megéltük, hogy bármilyen reménytelen volt a ránézésre, a végeredmény nem volt rossz, ahogy említettem is 2022-24 hasonlóan küzdelmes év volt, és nagyon szép borok készültek azért belőle.
9: Nyilván a termés mennyiségre is befolyása van azért ez a szárazság.
3: Nálunk az első fajtákat láttuk, és elég jelentősen kevesebb volt, mint a tavalyi évben. Azt gondolom, a többi fajtánál is ez jellemző lesz látva a bogyóméretet, hogyan néznek ki most, és mi a megszokott. Én jelentősen kisebb termést várok. Nem beszélve, hogy a tavaszi fagyok az Alföldön, azok nagyon nagy mértékben csökkentették a várható termés mennyiséget. Azt gondolom, az egyik legkisebb termésű évjárat elé nézünk.
9: Lehet, hogy ez egyetlen pozitívum lesz, de talán a gombás betegségekkel nem kellett annyit küzdeni.
3: Igen, azt mondom, hogy nem volt annyira veszélyes az éve, hogyha valaki figyelte, akkor ezt megoldhatta. Pont ma reggel voltam a területbejáráson, csoporttal néztük az aranysárgaság fitoplazmát, meglepően sok lisztharmatos ültetvényel találkoztunk, számomra is meglepő volt. Sajnálatosan egészen sok szerényen művelt, vagy szinte nem művelt ültetvény, ami nem volt jellemző az elmúlt időszakban. Messze nem volt jellemző, hogy ilyen ültetvényekkel találkozzunk, de a jelenleg gazdasági helyzetben mondhatni azt, hogy ilyen minimál művelésre, talán a törvényi kötelezettséget megugró módon művelik csak a szőlőt.
9: 5 perc elmúlt 3:46. Nem csak a szőlő, hanem a burgonya betakarítása is most zajlik. Az aszályos nyár és a gazdasági környezet miatt várhatóan ősszel drágább lesz az étkezési burgonya. Varga Tünde, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonya Kutatóközpont vezetőjével, Polgár Zsolttal beszélgetett az okokról.
4: Zajlik a burgonya betakarítása, és gondolom már ez is egy kihívás ebben a szárazságban.
5: Ez kimondottan igaz, ez a megállapítás Keszthelyre, ahol nem tudunk öntözni, tehát az egész termesztés öntözetlen körülmények között zajlik. Nagyon kellene a csapadék ahhoz, hogy omlós porhanyos legyen az a középkötött föld, amivel burgonyát termesztünk. Szerencsére a termelők többsége azért már öntözött körülmények között termeszt, de még azért ott is vannak problémák, mert csak a vízpótlás önmagában nem feltétlenül elegendő a növény számára, most már a magas hőmérséklet nem tudjuk csupán öntözéssel kompenzálni.
4: Milyen a termés?
5: Még mindig jók a termés átlagok ott, ahol a gazda felkészült technológiailag. Egyrészt az öntözés, a tápanyag utánpótlás úgy van, ahogy azt a növény megkívánja. A mennyiséggel nincs is annyira probléma, inkább a minőséggel van országszerte, és mondhatom azt, hogy Európa szerte probléma van. Ahogy egyes zöldség-gyümölcsféléknél, ott a burgonyánál is elő szokott fordulni az, hogy hiába van elegendő kalcium, például a talajban, de a növény a magas hőmérséklet vagy éppen az adott száraz miatt nem képes azt felvenni, hasznosítani, és olyan kalcium hiányok tudnak kialakulni, ami mondjuk a burgonyában belső vasfoltosságban jelenik meg. Tehát vannak erre kimondottan érzékeny fajták, főleg az egyik legnépszerűbb külföldi fajta is ilyen, ami kívülről ugye láthatatlan, kiválogathatatlan, tehát nem a termelőnek feltétlenül a hibája ez, de nem tudnak vele mit kezdeni igazából, a háziasszony szembesül a gonddal otthon, ez az egyik. A másik pedig a kórtani problémák, amelyek részben kórokozók okozzák, részben pedig a növény stressz miatt gyengül annyira, hogy támadhatják a kórokozók. Mi esetünkben konkrétan főtek meg a legnagyobb gumók a talajban, amikor 40-42 fok a levegőhőmérséklet, akkor a talaj inkább 55-60, és azok a gumók, amelyek a legszebbek, legközebb állnak a talaj felszínéhez, tehát fizikailag megfőtek, és azokra nyilván rátelepszik mindenféle kórokozó, ami a talajban van. Buzárium probléma is van, országosan is úgy látszik, hogy legalább egy 15-20%-os terméskiesés van csak ezekből a problémákból. Tehát nem lesz egy jó termés az országban, nem lesz összeurópai szinten sem egy elvárható korábbi évekre jellemző magas burgonya termés sem mennyiségben, és hát minőségben sem. Ez az étkezési burgonyának a helyzete, és a vető burgonyák helyzete az legalább ilyen kritikus, ha nem rosszabb.
4: Sokszor beszéltünk róla az utóbbi években, hogy nagy probléma, hogy csökken a burgonya vetés területe. Erre most ez az időjárás, az év tapasztalatai gondolom csak ráerősítenek.
5: Összeurópai szinten nem feltétlenül csökken a burgonya mennyisége, a tavalyi túltermelési válság miatt most ebben az adott évben igen, de egy 10%-kal az uniós szinten csökkent, de a magyar Magyarországon is sokkal drasztikusabb a tendencia az, hogy folyamatosan csökken. Nem csak ezek az éghajlati anomáliák, hanem azok a közgazdasági tényezők elsősorban, amelyek ellehetetlenik azt, hogy gazdaságosan tudjanak termelni a magyar gazdák. Egyszerűen a többségük kis vagy közepes termelő nem tudnak bekerülni a kiskereskedelmi láncokba, a nagybani piacokon való értékesítés pedig letöri az az egy-két kamu, ami hát nem egészen legálisan is olcsón kerül be az országba. Leverik az árakat annyira, hogy nem tudnak önköltségén fölüli profitot realizálni a gazdáink. Emiatt megy el a kedvük a termelést. Sokan hagyják abba, tavaly nem volt már 6000 hektárnyi burgán sem az országban, lehet, hogy 5000 hektár alá fog csökkenni a hivatalosan nyilvántartott burgatermi területek nagysága 27-ben.
6: Mi a helyzet európai szinten?
5: Körülbelül 10%-kal csökkent az összeurópai termőterület a tavalyi túltermelési válság következtében. Lengyelországon belül 20%-kal csökkent, úgyhogy nem lesz egy árufelesleg dömping, nem lesz olyan, mint tavaly, az egyértelmű. Sőt, a jelenlegi statisztikák azt mondják, hogy mióta az Európai Unió így létezik, valószínűleg az összmennyiséget tekintve a legkevesebb burgonya kerül majd betakarításra. Nyilván hiány ettől függetlenül nem lesz. Tehát arra nem kell készülni, de nyomott árak sem lesznek majd.
6: Ha valaki bemegy a boltba vásárolni burgonyát, akkor az egyrészt kis eséllyel vesz hazait, ha jól értem. A másik pedig, hogy nem, hogy olcsóbb lesz, még lehet, hogy drágább.
5: Most a betakarítás kellős közepén vagyunk. Most ugye akcióznak kiskereskedelmi láncok, úgy, mint mondjuk a dinnyével tették, vagy azon szezonális termékekkel, de utána jön majd a fekete leves, és emelni fogják, meg kénytelnek. Most is kapni 300 forintos akciós burgonyát, ami nyilván minőségre is olyan, amilyen, de a normál, legalábbis külalakilag szép, minőségű 4-500 forintba kerül, lesz ez több is novemberre.
2: A cukorrépa területe is folyamatosan csökken. Fénykorában 100 000 hektáron termesztettek cukorrépát,

0: látni kell, hogy összesen maradt három nemes hüttővállalat, és ezek foglalkoznak azzal is, hogy minél szárazságtörőbb répákat tudjanak előállítani. Illetve itt a répánál a másik gond, hogy vannak olyan betegségei, amik kifejezetten kedvelik a szárazságot. Az egyik az a kabócák által terjesztett fitoplazma, a Stolbur fitoplazmás betegség, illetve ehhez kapcsolódva a Macrophomina fazeolina gomba, ami meg kifejezetten egy meleg szárazság kedvelő gomba. Tehát ezek ellen, a betegségek ellen is folynak kutatások, ami remélhetőleg előbb eredményre vezet, mert azért egy szárazságtűrő fajtát kifejleszteni azért az jóval nehezebb lesz. Itt azért, hogyha megtalálják azokat a pontokat, főleg most, hogy van ez a új génszerkesztési eljárás, amit engedélyeztek az EU-ba. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy pár éven belül meg lesznek az eredmények, és utána még azért várni kell, amíg ez átmegy a gyakorlatba, illetve hát, amíg engedélyezik majd ezeket az új anyagokat, új fajtákat.
1: Nincs jó helyzetben a cukorrépa termelés nálunk, igaz?
2: A cukorrépa fénykorában még a 100 000 hektárt is meghaladta, igaz, a cukorgyárak száma is meghaladta a 10-et.
3: Dorogi Árpád, a cukorrépa termesztők országos szövetségének elnöke.
2: Ma pedig egy cukorgyár van az országban, és a cukorrépa területe ebben az évben 11.068 hektár, ami ugye azt jelenti, hogy ez a cukorrépa kevés ahhoz, hogy a magyarországi cukorgyártáshoz elegendő alapjára anyagot adjon.
1: Ha kevés ahhoz, akkor veszélybe kerülhet-e úgy a magyar cukoripar, hogy bezárhat-e a cukorgyár?
2: Sajnos veszélybe kerülhet. Ha csak a közelmúltat nézzük, akkor 2024-ben még 16.168 hektár cukorrépa volt az országban. A 26-os termelés ennek 68%-a, és nem csak, hogy területileg lényegesen kevesebb a cukorrépa, termés is mintegy 20-25%-kal kevesebb, ezáltal lényegesen kevesebb alapanyag anyagot tud a mezőgazdaság biztosítani a cukorgyártáshoz.
1: Tehát a gépeket ugyanúgy fel kell fűteni, el kell indítani, viszont a beérkezett termény az nem annyi, egyszerűen elképzelhető, hogy rövidebb a kampányidőszak, elképzelhető, hogy egyszerűen nem fogja megérni neki, hogy cukrot állítson elő?
2: Igen, sajnos elképzelhető, bár ebben a cukorgyár, illetve a tulajdonosai, akik megfelelő módon tudnának nyilatkozni, de ha kevés az alapanyag, akkor nem fog tudni fönnmaradni a működés. Ha kitekintünk a környező országokba, látjuk, hogy Ausztriába is került becsukásra közelmúltban, a tavaly előtti évben, akár Csehországban is cukorgyár, és nagy a kockázat, ha nem tudjuk ellátni alapanyaggal, akkor a cukorgyárat működtető tulajdonosi közösség kénytelen arról dönteni, hogy nem folytatja a cukorgyártást. Ez egy rendkívül veszélyes helyzet lenne Magyarországon, hiszen csak egy cukorgyár van, amelyik dolgozik, és így a hazai cukor fogyasztás, ami mintegy 250 ezer tonnára tehető, ennek a 28%-át állítjuk elő, 70-80 ezer tonna az a cukor, amit akár a tavalyi évben, akár az idei évben előállítottunk, és így a hazai előállítás aránya is tovább tud csökkenni.
4: Kedves hallgatóink, egy perc múlva lesz 6 óra, ami azt is jelenti, hogy a hajnaltáj véget ért. Ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen 6 órától a Felkelő című új hírműsorunk következik. Mi velünk pedig legközelebb holnap reggel a megszokott időben 5 órakor találkozhatnak. A hajnaltáj mai adását pedig megtalálják a világhálón. Címünk még egyszer www.mediaclick.hu. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlős Éva és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Induljon jól a napjuk. Belényi Balbarát hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja. Szeptember 10-én, csütörtökön, Hunor és Nikolett napján. Én Benyó Rita vagyok. Véget ért a szeptemberi kánikula, ma borongós időre készüljünk, de a hírek és benne az időjárás részletei nem tőlem, hanem a Krónika szerkesztőitől következnek.
0: Krónika. A Kossuth Rádió

0: hírműsora.
1: Jó reggelt kívánok, Demet Imea vagyok, bemondó kollégám Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
2: Egyeztetés kezdődött a MOL vezetésével az üzemanyagárak megfékezéséről.
1: Újabb 4 milliárd euró jöhet a korábban befagyasztott uniós pénzekből.
2: Hidegfront érkezett viharos széllel, esővel, felhős idő lesz ma, de a nap is kisüt.
1: Most pedig következzenek a részletek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is.
2: Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd.
1: Nincs infrastrukturális akadálya az orosz földgáztól való függőség csökkentésének, a többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádióban.
2: Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését.
3: Magyarország földgáz fogyasztása körülbelül 8,3-8,5 milliárd köbméter, tehát ennek több mint a fele ezzel a hosszútávú szerződéssel le volt fedve. Most ezt újakkal kell kiváltani. Én azt gondolom, hogy az MVM csoporthoz tartozó gázkereskedői csapat képes arra, hogy az elkövetkezendő évben egy megfelelő portfóliót, kereskedelmi portfóliót összeállítva, hosszútávú, közép és rövidtávú szerződésekkel feltöltse az ország gázigényét ellátó lehetőségeket.
1: A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára.
2: Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában.
4: Elkerülhetetlen, hogy mindez a kétoldalú viszony egészére negatív következményekkel járjon. Ugyanakkor nyitottak maradunk a kapcsolatok további fejlesztésére. Érdekeltek vagyunk ebben, és nem szeretnénk kárt okozni az orosz-magyar kétoldalú kapcsolataink, mondjuk úgy értékes örökségében.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az elvárásoknak.
2: A következő két hónapban a bizottság mellett és a tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia a reformokat. Újmári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Kossuth Rádiónak azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat.
6: Ha visszaemlékszünk május végére, amikor a magyar miniszterelnök Brüsszelben járt, akkor egy ilyen úgymond kb. 16,4 milliárdos megegyezésről volt szó itt a bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök között. Na ennek a 16,4 milliárdnak is része ez az úgymond 4,2 milliárd, ami jelenleg a kohéziós alapokból a jogállamisági eljárás miatt be van fagyasztva, tehát ez egy relatíve szignifikáns összeg. Ezek mind kohéziós források, és ahogy elmondtam, itt ugye arról is van szó, hogy a magyar kutatók, a magyar diákok uniós támogatásokhoz tudjanak jutni. Olyan programok alatt, mint az Erasmus és a Horizont például.
1: Hajózási és kereskedelmi jogot is sért a paksi fenékküszöb a Krónikának nyilatkozó nemzetközi vízjogi szakértő szerint.
2: Baranyai Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának adjunktusa hozzátette, ilyen nagy léptékű beavatkozás előtt előzetes tájékoztatás és egyeztetés lett volna szükséges a Dunamenti országokkal és az érintett nemzetközi szervezetekkel.
7: Ez egy olyan beavatkozás, ami ebben a formában ugye alapvetően sérti a nemzetközi jogot, a hajózás szabadságának az alapelvét, ami egyébként még háborús konfliktusok esetén is csak kivételesen teszi lehetővé a hajózásnak a akadályozását. A kérdés az, hogy ennek a fenékküszöbnek mi lesz a sorsa, de ha például egy métert emelkedik a vízszint, amikor már el tudna indulni a hajózás, viszont ott lesz egy fenékküszöb, ami nem tudnak átmenni a hajók, mert ugye ez nem biztosítja azt a biztonságos merülést, ami egyébként szükséges ahhoz, hogy ezek a hajók átjussanak.
0: Kossuth Rádió. Újra. Mindenkié.
1: Az egy héttel ezelőtti alakuló ülés után megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei Gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket.
2: A bizottság elnöke az ülésen azt mondta, arra keresik a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a Bicskei Gyermekotthonban történtekről. Summer Orsolya hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyettese milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. Hozzátette, mások mellett Polt Péter volt legfőbb ügyész, és Maluk Zoltán egykori miniszter meghallgatásáról is döntöttek.
0: Az első két vizsgálati szakaszban meghallgatásra javasolt személyek listáját tárgyalta a bizottság, és egyhangú döntés született. Ebben a listában szerepel két olyan személy, akinek a meghallgatására jövő héten kerül sor. Ők a Bicskei Gyermekotthon volt munkatársai. Az ő meghallgatásukra zárt ülés keretén belül kerül majd sor jövő héten szerdán délután, a többiek pedig együttműködésre kötelezett személyek, akiknek a listája majd a bizottság honlapján olvasható.
1: A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a TISZA párt a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba.
2: Csőszi Attila, a testület elnöke közölte, hogy a javaslatról a mai ülésen szavaznak.
1: Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. Az Orbán kormány idején keletkezett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben.
2: A Fidesz szerint jó és helyes döntés volt, hogy külső tanácsadó céget vontak be a döntés előkészítő munkába. Havasi Berta, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül.
1: Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja.
2: A 2003 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja a társadalmi figyelemfelhívás, a probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint gyászoló hozzátartozókról. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A Felkelőben hamarosan beszélt hallhatnak a mentális egészség témájáról.
1: Több megyében is szabad téri tüzek pusztítottak az elmúlt napokban. A Hortobágyi Nemzeti Parkban 7 hektár égett le.
2: A katasztrófa védelem arra hívja fel a figyelmet, hogy senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, fém vagy üveghulladékot. A gépjárművek motorjait sem szabad álló helyzetben járatni, mert könnyen kigyulladhat a kiszáradt fű és aljnövényzet. Itthon éveleje óta több mint 10 000 szabadtéri tűz keletkezett, több 100 hektáron pusztította el a növényzetet.
8: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Világbajnoki negyeddöntőt játszik női kosárlabda válogatottunk. Szoboszlai betalált, nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat! Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő csapatában nyert a Liverpool hazai pályán 2-1-re az Atletico Madrid ellen a labdarúgó bajnokok ligája első fordulójában. Szoboszlai góllal járult hozzá a sikerhez. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray idegenben szenvedett 3-1-es vereséget a Sportinggal szemben. A Barcelona a Feyenoordot 5-1-re, míg a Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavát 6-1-re győzte le. Stuttgart Viking 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Ma 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A Völgyi Péter irányította együttes 28 év után jutott ki ismét a VB-re, ahol az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve bejutott a legjobb 8 csapat közé. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották.
8: Közlekedés.
2: Szakaszosan aszfaltoznak az M3-as autópályán, Bag és 60 között a Budapest felé vezető oldalon. A belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sáv járható. Rendezvény miatt lezárták Makón a 43-as főutat a 31-es kilométernél, a forgalmat mellékutcákra terelik.
8: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Majd később ismét egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű.
1: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy csökkenthető az orosz földgáztól való függőség.
2: Megkezdte a munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság.
1: Éveleje óta több mint 10 000 szabadtéri tűz volt idehaza. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
8: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
10: A pontos idő 6 óra 11 perc, a mikrofonnál Benyó Rita. Legfontosabb témáink és vendégeink. Milyen mentális állapotban vannak a magyarok, és miért jut egyre több ember csak későn, vagy egyáltalán nem segítséghez? Megnézzük azt is, hogyan lett a Polgári Magyarország pártjából egyre inkább a leszakadó térségek pártja a Fidesz, és miért bukott bele végül abba a stratégiába, amely sokáig kétharmados győzelmeket hozott. Beszélünk az egyetemi bérekről is, miért keresnek jóval kevesebbet az állami egyetemek oktatói, mint az alapítványi intézményekbe dolgozók, vagy akár mint egy mozdonyvezető. 7:30 után pedig jön a belügyminiszter, rendőrhiányról, béremelésről, átvilágításokról és a sportfinanszírozás átalakításáról kérdezzük Pósfai Gábort.
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
10: Mi történik egy családi gazdaságban a hétköznapokon? Hogyan élnek ott az állatok, és milyen ízek, mesterségek, hagyományok őrzik a vidéki Magyarországot? A Nyitott Porták rendezvény sorozatban október 4-éig gazdaságok és termelői porták engednek bepillantást a mindennapjaikba. Szeptember 19-én és 20-án a Veszprém megyei Tálodon a farm lakóival, vagyis lovakkal, kecskékkel, tyúkokkal és kacsákkal is közelről megismerkedhetnek, sőt, közülük néhányat meg is simogathatnak a látogatók. Felszegi Csaba összeállítása következik.
11: Az agroturizmus egyik legizgalmasabb hazai kezdeményezésének célja a vidéki élet valódi, élményszerű megismerése. A látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a helyi termelőkkel, családi gazdaságokkal, pincészetekkel és kézműves manufaktúrákkal. A vendéglátók betekintést engednek a munkafolyamatokba, a hagyományos termelési módokba és a vidéki életformába. Zsédenyi Tímeát, az egyik főszervező, Pannonhelyi Termékklaszter szakmai koordinátorát hallják.
12: Az országos rendezvény azért jött létre, hogy közelebb vigyük az embereket a termelőkhöz. Augusztus közepe óta minden hétvégén zajlanak az események, és még 3 olyan hétvégén van, ahol várjuk a látogatókat. Ezek a nyitott porták olyan gazdaságok és műhelyek, amelyek betekintést engednek a mindennapi munkafolyamataikba, és egy kicsit megmutatják a hagyományos termelési módokat és a vidéki életformát.
11: Idén a korábbi évekhez képest jóval több gazdaság mindennapi életébe lehet betekinteni, ami tovább erősíti a helyi termelők és a fogyasztók közötti közvetlen kapcsolatot. A Veszprém megyei Táladi Kecskefarmon szeptember 19-én és 20-án várják a látogatókat, ismerd meg a farm lakóit címmel. Dénes Ildikó, a gazdaság egyik vezetője.
13: Megismertek bennünket, a tanyánkat, az állatainkat, és össze tudják kötni, hogy honnét származik az élelmiszer, amit értékesítünk, hogy igazi, hazai, a földtől az asztalig előállított, egészséges étel, amit mi magunk is eszünk és ajánlunk.
11: 20-30 kecske szaladgál itt körülöttünk. Állatsimogató is lesz? Igen. Ez is várja a látogatókat?
13: Igen, nem csak a kecskék, ami a fő vonzó ereje lesz ennek a nyitott portának, hanem sajtkóstoló is, tehát azokból a termékekből, amiket készítünk, ezt mind feltesszük az asztalra. A gyümölcskertészet lekvárjait, szörpjét kínáljuk, a sajtokat, különböző fajtákat, amiket éppen lehet készíteni abban az időszakban, és ezen túl megismerhetik az állatokat is. Az állatok közül a kecskék, amik etethetők, és vannak lovaink. Gyermekeim gyerekeim nagyon szeretik a lovakat, szeretnek lovagolni, ezért nagyon gyerekbarát állatok. Nagyon komoly kapcsolat van a gyerekek és a lovak között, ilyen ösztönös, megérző kapcsolat, nem lép a lábukra, odafigyel a mozdulatukra, a hangjukra, mindegyik lányom nagyon szereti őket, és rájuk is merem bízni a lovat is, és viszont is.
14: A kecskék mellett azért van itt tyúk, kacsa, ugye, tehát egészen más típusú állatok, és őket is lehet simogatni, vagy tőlük inkább távol tartjuk a gyerekeket?
13: Van egyes tyúkjaink, amik kedvencek, mert természetesen mindig vannak kedvencek. Sok fajtánk van a tyúkokból, vannak tojásra tenyésztett és vegyes hasznú tyúkok is, és ebből a gyerekek mindig kiválasztanak kedvencet, különböző típusokat, egy-egy bráma tyúkot, olyan nagyobb méretűek, és ezáltal nagyon szelidek, nálunk keltek ki, és mindig babusgatva lettek, így ők tényleg oda is jönnek a gyerekekhez, simogatják őket.
14: Itt a gyümölcskertészetben milyen gyümölcsöt lehet még bemutatni? A szilva talán már lement, alma, őszilva, vagy mi van még ilyenkor ősszel?
13: Nekünk körténk van, barackunk, a korai időszakban cseresznyénk van, nem csak itt Nagyvázsonyban, a Somlón is van gyümölcsösünk, függénk van még, az elég sokáig így kiszokott tartani, és valamennyi szőlő.
14: Hogyan lehet önöket megtalálni? Tehát aki ide szeretne jönni a nyitott porták keretében a tálodi gyümölcskertészetbe, hol találja meg önöket?
13: A 77-es út mellett van a tanyánk, nem egész évben folyamatosan nyitva, csak a kijelölt napokon, hiszen nem tudunk mindig jelen lenni, így a 77-es út mellett kitáblázva megtalálható, hogy hol kell letérni, de aki szeret gyarogolni és túrázni, az pedig azon a kék túra útvonalon tud elindulni, ami Nagyvázsonyt összeköti Pula irányában a Kinizsi forrással, és közvetlenül a túra útvonalon vagyunk megtalálhatók. Mivel nyitott porták leszünk, ha a nyitottporták.hu oldalt is felkeresik, ott mint lehetséges program is szerepelünk, több más termelővel, kiállítóval együtt, portával együtt. Nézzenek meg bennünket, nézzék meg képeinket, üljenek fel a traktorra, lovagoljanak, nézzék meg, hogyan lehet terelni a libákat, tojást is lehet szedni, keressünk kincset, ugráljunk a bálákon, élvezzük a vidéki életet.
11: Az augusztus közepén kezdődött Nyitott Porta Napok országos rendezvény egészen október 4-éig várja az érdeklődőket. Részletek a nyitottportanapok.hu internetes oldalon.
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
10: Magyarországon 100 emberből több mint 8 azt mondja, szüksége lenne mentális egészségügyi segítségre, de nem jut hozzá. Miközben az öngyilkossági ráta továbbra is az OECD átlag fölött van, és különösen aggasztóak a gyerekek és fiatalok lelki állapotáról szóló adatok. Mi okozza a legtöbb problémát? És ha valaki felismeri, hogy segítség kell, talál-e pszichológust vagy pszichiátert az állami ellátásban? Erről is szól a Magyar Tudományos Akadémián ma kezdődő szakmai tanácskozás, amelynek a végén a kormánynak is szakmai javaslatot készítenek. Vendégem Unoka Zsolt, pszichiáter, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgatóhelyettese, a kezdeményezés egyik vezetője. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánunk, és üdvözlöm a hallgatókat!
10: Ha orvosként most nem egy emberről, hanem a magyar társadalomról kellene diagnózist mondania, milyen mentális állapotban vagyunk?
15: Hát én azért csak orvos vagyok, és egyes emberekről állítok fel diagnózist, és a társadalom egészéről csak ilyen adatok formájában tudok nyilatkozni, mint amit ön is elmondott, hogy nagyon magas a mentális zavarba szenvedők száma, és nagyon nem megfelelő az ellátás bizonyos helyeken. Tehát világszínvonalú ellátáshoz hozzáfér foltokba az országba a lakosság, de tulajdonképpen az ellátáshoz való jog az nagyon sok helyen sérül. Elmondhatjuk, hogy több mint a felébe a megyéknek nincs gyerek és serdülő pszichiátria, ami felháborító, mert ugye a gyerek serdülőkorban megjelenő mentális zavarok kezelése a legfontosabb, akkor lehet leghamarabb és legtartósabb változást elérni, illetve akkor, hogyha a gyerekek nem kapják meg a serdülők nem kapják meg ebbe a forszakba a segítséget, akkor kikerülnek az iskolába, elmaradnak a iskolából, elmaradnak a kortársaikhoz képest, és óriási bajba kerülnek, és akkor ez az önkezelés, a felhasználat ilyen esetekben sokkal nagyobb eséllyel beindul.
10: Említette a foltszerű kezelést, ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon attól függ, hogy valaki kezeléshez jut-e, hogy egyrészt van-e elegendő anyagi forrása rá, másrészt, hogy mondjuk a fővárosban vagy nagyvárosban éle?
15: Hát attól függ, hogy hol él, igen. Uh-huh. Az anyagi forrás, mert hogyha mondjuk egy olyan helyen él, akkor a közellátás megfelelő bizonyos helyeken, egyetemi városokban, bizonyos kerületekben hozzájuthat a legszínvonalasabb pszichiátriai ellátáshoz, pszichoterápiás ellátást is kaphat állami, vagyis hát a tajkártyája alapján nem kell neki ezért külön fizetni. Ezek apró foltocskák, de az ország nagy részében esélye sincs, főleg, hogyha serdő vagy gyerek, kiskorú.
10: Ez szakember hiány miatt van? Tehát azért van, mert nincs egész egyszerűen elég orvos, vagy más megoldás van erre, vagy mások?
15: Hát ez egy komplex kérdés, mert eleve egy csomó mentális zavarban nem kell orvos, tehát pszichológusok magas szinten el tudnák látni, pszichoterápiás ellátásra van szüksége egy csomó embernek, de pont ez az egyik igazi nagy probléma. Az egyik probléma, hogy ez egy állami, vagyis egy ilyen egészségügy szervezési dolog, hogy elrendelje az aktuális kormány, hogy minden kórházban legyen gyerekpszichiátriai részleg, minden megyébe, minden nagyobb városban legyen gyerekpszichiátriai szakrendelő, és hogyha ennek van tere, ideje, akkor nyilván előbb-utóbb a szakemberekkel föl lehet ezt tölteni, hiszen az emberek oda mennek, ahol van helyük, fizeti, stb. Nem biztos, hogy ezt egy év alatt meg lehet csinálni, de hát ez a rendszerváltás előtt és azóta is így van az elmúlt, nem tudom, 30 évben, tehát ez több kormányon átívelő probléma, hogy ezt nem tartották fontosnak.
10: Említette, ugye, igen, bocsánat, mondja csak.
15: A másik dolog pedig, hogy olyan az ellátás finanszírozása most, hogy nagyon kórházközpontú. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberek tulajdonképpen csak már akkor jutnak igazán az ellátáshoz, hogyha már olyan súlyos állapotba kerülnek, hogy kórházba kell kerülni.
10: Említette a fiatalokat, és két kérdésem lenne ennek kapcsán, hogy egyrészt a fiatalokat nyilván legelőször is mondjuk egy óvoda vagy iskola pszichológus vehetné észre, hogy valami baj van, hogyha a szülő nem veszi észre. Megtörténik ma ez? Van elég szakember erre?
15: Nagyon jó kérdés. Tehát óvoda, iskola, pszichológusok, illetve házi orvos sok rendelőibe, házi orvosi központokba kellenének ilyen szakembereknek lenni. És hogy nagyon fontos az is, hogy különbséget tegyünk a között, hogy valaki észleli, hogy valakinek valami baja van. Hát valljuk be, bármelyik tanár vagy gyerek azonnal észleli, hogyha egy másik gyereknek mentális zavara van, mert ezt észre lehet venni, és akkor őket elkezdik gúnyolni, bántalmazni, kirekeszteni, stb. Tehát az észleléstől el kéne jutni azonnal 2-3 héten belül az ellátásig. De hát az a probléma, hogy hiába észlelik, nem tudnak, mint ahogy mondtam, nagyon sok helyen ellátásba juttatni embereket, akiknél gyerekeket, akiknél észlelték a problémát. És hát az iskola pszichológusok, óvoda pszichológusoknak a képzését, meg a feladatkörén ezen is lenne értelme változtatni, hogy megfelelőbb képzést kapjanak, nagyobb számba legyenek, megfelelő szupervíziót kapjanak, megfelelő támogatást kapjanak, és egyáltalán világos legyen számukra, meg az igazgatók számára a szerepük. Uh-huh. Mert nagyon sok esetben csak úgy ott vannak.
16: Én itt nézem, vagy előre kerestem a WHO adatait, és pont a gyerekeknél, a 13 éves magyar gyerekek között 33-ról 50%-ra nőtt azok aránya, akik több visszatérő testi-lelki panaszról számoltak be. Ez COVID utóhatás, ez az egyre felpörgőbb telefon és közösségi a média hatása, vagy van valami külön ok arra, hogy ez ennyire romló adat?
15: Hát azt meg kéne nézni, hogy mikor történt az adatfelvétel. Ugye a COVID alatt az nagyon sok iskolás korú gyereknek a mentális állapota nagyon romlott. De hát ez egy ilyen, én nem vagyok gyereksértő pszichiáter, tehát nem tudom pontosan ezeknek az okait, de hát ezek nagyon komplex kérdések.
16: Nyilván nem egy perc alatt fogjuk itt megoldani, ezzel tisztában vagyok. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye ma az akadémián nem csak egy konferencia lesz, hanem ugye az a tervük, hogy egy fehér könyvet összeállítanak, és a kormány asztalára leraknak egy javaslatcsomagot. Ez azt is jelenti, hogy tapasztaltak nyitottságot, amit ugye mondta, hogy ez a rendszerváltás óta megoldatlan. Most nagyobb lehetőség látszik arra, hogy ez megoldódjon?
15: Hát arra tapasztaltunk nyitottságot, hogy Szekeres György személyében egyáltalán van a pszichiátriának egy ilyen kormányon belül egy ilyen funkcionáriusa. Tehát ez már jó jel. De hát a magyar mentális egészség az előbb vázolt, lerongyolt állapotát, azt nem tudja egy kormány 4 év alatt megoldani, hanem el kell kezdeni ezt megoldani. És hát annak nagyon örülünk, hogy erre van nyitottság. Csak hát ez egy olyan komplex dolog, hogy most nem egy kormány fogja megoldani, ez egy társadalmi kérdés, ahol az egész társadalom minden szintjén változásnak kell bekövetkezni. Mi azért kezdtük el ezt a konferenciát, meg ezt az országos mentális hálózatot elindítani, hogy eleve felhívjuk a figyelmet, hogy nem a pszichiátria felelős az ország mentális állapotáért, hanem, ahogy mondta, az iskolák, az óvodák, a munkahelyek, a különféle intézmények, védőnői hálózat. Eleve van, amikor a János kórházban elindult ez a korai anya csecsemő problémáknak a kezelése. Hát nagyon sok anya depressziós lesz, vagy rosszul lesz a születés után, és ott, ha megfelelő támogatást kap, az már egy óriási prevenciós beavatkozás a gyermeke számára.
16: Muszáj lesz elköszönnünk, de mindenképp folytatjuk a témát, már csak azért is, mert nyilván önök is ezt még nem ma egy nap alatt fogják lezárni. Unoka Zsolt, pszichiáter, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgatóhelyettese. Köszönöm szépen.
17: Időjárás.
18: Jó reggelt kívánok! Napközben fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, átmenetileg csökken a csapadék esélye, majd estétől egy légörvénynek köszönhetően délnyugat felől egyre több helyen számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra is. Az északnyugati szelet késő délutánig élénk, helyenként erős lökések kísérik. Délután 21 és 29, késő este pedig 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A Hungarometer Kókai Ádámot hallották. Köszönöm a figyelmüket.
17: Közlekedés.
19: Fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Farkas Renáta, BKK Info.

0: Csúcs találkozót tartanak a visegrádi négyek Pozsonyban. Kigyulladt egy turistákkal teli komphajó a Fülöp-szigeteken. Felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Pozsonyban találkoznak a visegrádi négyek. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michel Martin. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságba a Tisza párt. A javaslatról a testület mai ülésén szavaznak a jelenlévők. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgáló bizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgathatják. Az energiahordozók tranzitjáról, valamint tárolásáról tárgyalt a vietnámi államfővel az orosz elnök. Vladimir Putyin a Kremlben fogadta Tô Lamot, a vietnámi kommunista párt központi bizottságának főtitkárát. A megbeszélésen emellett szó volt a stratégiai üzemanyagtartalékok közös kialakításáról. Kigyulladt egy turistákkal teli komphajó a Fülöp-szigeteken, 5 ember meghalt, 87-en eltűntek. Több mint 40 embert sikerült kimenteni. A hajó jegyzékén 117 utas és 17 fős legénység szerepelt. A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát, hogy betartották-e a biztonsági előírásokat. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. 7 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Mit mond el egy választás eredménye arról, hogyan változott meg közben maga a magyar társadalom? Egy friss tanulmány szerint a Fidesz szavazóbázisa az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan a fejlettebb, magasabban képzett térségekből a leszakadóbb települések felé tolódott el. Ez a stratégia sokáig kétharmados győzelmeket hozott. De mi változott meg 2026-ra? Mi történt a Fidesz társadalmi bázisával? Kik szavaztak a Tiszára, és egyáltalán mit lehet kiolvasni a választási adatokból? A kétharmad váltás című tanulmány egyik szerzőjét, Szakadát István szociológust köszöntöm. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Kezdjük a címmel, ezzel a kétharmad váltással. Mit jelent ez egész pontosan?
3: Hát azt mindenki tudja, hogy a 2010 után, egymás után 4-2/3 győzelme volt a kormánypártnak. Mi hozzátettük azt, hogy tulajdonképpen gyakorlatilag már a Horn kormány is egy 2/3 felhatalmazással kormányzott. Tehát tulajdonképpen a 10 magyar választásból 90 után nagyobbik részben, és hozzáteszek még a 26-ost, akkor nagyobbik részben 2/3 győzelmek születtek. És ami váratlan volt mindenki számára, hogy a 4 egymásot követő Fidesz 2/3 után egy 2/3 vereség következett be, és hát ebben volt egy váltás.
2: Önök azt írják, hogy a Fidesz bázisa, a fejlettebb, magasabban képzett térségekből fokozatosan a leszagadóbb térségek felé tolódott. Mikor kezdődött ez a folyamat? Ez egy pontszerű dolog, ami 26-ban vált, vagy ez egy hosszú folyamat, amit láthatunk?
3: A tanulmányunk lényege pont az, hogy nem egy pontszerű, és nem 22-26 között lezajló folyamat volt, hanem jóval előbb megindultak a változások. Tehát mi az összes választás adatát egyszerre elemeztük egy hosszú, tulajdonképpen 3 évtizedes, vagy majd 3,5 évtizedes idősorban, és abból az derült ki, hogy 2014-ben már látszottak azok a, hát így utólagos elemzésben természetesen, látszottak azok az elváló folyamatok, amelyek végül is majd az egyik fontos okát jelentették ennek a kétharmadváltásnak, tehát annak a váratlan és földcsúszásszerű Tisza győzelemnek, és 22-ig, tehát tulajdonképpen 14, 18, 22, 3 egymás követő választáson ezek a tendenciák erősödtek. Tehát a kormánypártot támogatók körében egyre népszerűtlenebb kormányt megítélve egyre népszerűtlenebb lettek azok a településeken a kormány erők, amely ahol nagyobb volt a értelmiségi vagy a középiskolai végzettségek aránya, vagy ahol nagyobb volt az egyfőre jutó jövedelem adónagysága, vagy fordítva, ahol a munkanélküliség magas volt, vagy a különböző támogatási formákat jobban igénybe vették az emberek, mert hogy leszakadó településeken éltek, tehát szegényebbek voltak, ott pedig folyamatosan, fokozatosan nőtt a kormány támogatottsága, és ez 22-ig tulajdonképpen nagyon sok, nagyon fontos mutatóban egy egyértelmű tendenciát mutatott.
2: Mi kellett ahhoz, bocsánat, 26-ra, hogy már 22-ben nagyon sokan azt mondták, hogy igazából akik a Fidesz ellen szavaztak, azok, akik meg akarják védeni gazdasági, társadalmi értelemben azokat, akik a Fideszre szavaztak. Tehát már akkor lehetett, nagyon sok elemzés kimutatta, hogy van egy ilyen furcsa ellentmondás. Mi kellett ahhoz, hogy 26-ra az a társadalmi réteg is, aki a legrosszabbul járt a Fidesz kormányzással, felismerje ezt?
3: Hát véhetőleg nem ebben a körben volt a radikális váltás, bár ugye ezt már nem lehet pontosan megmondani, de inkább azt gondolom, hogy más társadalmi csoportok jutottak el oda, hogy elmentek szavazni, tehát nagyon fontos, nagyon fontos váltás volt 22 ahhoz képest 26-ban, hogy 800 000-rel több ember elment szavazni, tehát akik addig nem szavaztak, nyilván ez nagyon fontos komponense volt ennek a politikai változásnak. Tehát én inkább azzal magyaráznám ezt, hogy a többi csoport egy másfajta alternatívát kapott 22-ben, ami addig nem létezett. Uh-huh. Nagyon fontos tudni, hogy két jelzőt szoktunk mondani a 2010 és 26 között fennálló rendszerre. Egyrészt a NERT, a Nemzeti Együttműködés rendszerét, másrészt a centrális erőtér fogalmát. És az utóbbi nagyon fontos, mert nagyon erős magyarázó értéke van, amit tulajdonképpen arról terjeszt egyébként Orbán Viktor 2009-ben már deklarálta, tehát nagyon jó érzékkel, még a 10-es választás előtt már felismerte, hogy egy olyan helyzet alakult ki, amire azt kell mondani, hogy egy történetleg egyedi, és ha tetszik, véletlenszerű, tehát ennek nem volt társadalmi oka, így alakult a történetben, hogy a kormány, vagy hát akkor még nem kormánypárt, de később kormánypárt álló Fidesz körül szélén balra-jobbra ott volt egy közepesen erős párt. Ez volt a centrális erőtér. Nyilván a Fidesz politikának egy nagyon fontos eleme volt, hogy ezt fönn kell tartani, mert ez tulajdonképpen maga ez a tény nagyon megnehezítette, sokáig lehetetlenítette az, hogy a két oldal összefogjon, már a jobb oldal összefogjon, és egy egységes, olyan váltópártként képes legyen leváltani a kormánypártot.
2: Mi volt előbb? A Fidesz változott meg, a Fidesz politikája változott meg, és az távolította el a polgári középtől őt, vagy pedig fordítva, és a választók hatottak a Fideszre, és lett egyre populistább, ami aztán okozta ezt. Ez kimutatható-e?
3: Hát ez nem.
2: Tyúk vagy a tojás esete.
3: Az ilyenfajta elemzésből ez biztosan nem mutatható ki. Hát én azt mondom, de ez nem az elemzésre támaszkodó állítás, és inkább egy gyenge hipotézis, mint adatokkal átámaszható, de azt gondolom, hogy itt inkább erősebb volt az a szempont, hogy a politika, tehát a Fidesz, annak vezetője Orbán Viktor, mikben hogyan változtatott. És talán ezt azzal lehetne adatszerűen is kicsit megtámogatni, de ez egy gyenge alátámasztás lenne, mert azok az adatok, amiket mi tudunk elemezni, erre nem alkalmasak a megerősítésére vagy cáfolatára, de az látszik, hogy ott olyan 14-15 környékén van az lett a fordulópont, ahol hogy az említett polarizáció megindult, tehát, hogy, és ott pedig elég látványosan mi változik a Fidesz politikája.
2: Ugye említette a centrális erőteret, 2022-es választásra már ugye egy összellenzéki összefogás próbálta a Fidesz leváltani, az akkor viszont nem volt sikeres. Ebben, hogy akkor nem volt sikeres, 26-ban viszont a Tiszának ez sikerült. Mi a különbség ebben a két felállásban?
3: Meg nagyon jó kérdés, tehát ez egy nagyon fontos tézis, hogy 22-ben tulajdonképpen már eltűnik a centrális erőtér, hiszen két versengő párt áll egymással szemben, és mégsem történt még a váltás, sőt, tulajdonképpen az egyik legerősebb kétharmados győzelmet hozza ez. Egyrészt véletlenül nagyon, tehát ez társadalom pszichológiai, vagy a fene tudja, milyen magyarázatot kellene erre találni, ami megint nagyon más műfaj. De azért az mondható, hogy az nagyon korai volt, vagy nagyon friss volt, tehát, hogy éppen, hogy összeállt ez az ellenzéki koalíció, és nem volt még elég hitele vélhetőleg, viszont az egy nagyon nagy történelmi érdeme ennek a koalíció összeállásnak, hogy megszűnt maga a centrális erőtér, és eltakarította tulajdonképpen a Jobbikot a jobb oldalról, és látszik az, hogy két évig az megmaradt ellenzék nem tudta betölteni azt a teret, nem tudta kihasználni azt a lehetőséget, ami elvileg adott volt. Ez arra utal, hogy tulajdonképpen a társadalom számára nem volt hiteles az addigi ellenzék. Meg volt már az igény a kormányváltásra, de nem volt hiteles képviselő ennek alulról jövő társadalmi igénynek. És akkor megjelenik egy szereplő, aki a bizonyos értelemben nem kötődik a múlthoz abban az értelemben, hogy ahogy az ellenzék addig kötődött a múlthoz, és azt a már 2020-ban látható, vagy érezhető, vagy kimutatható ellenzéki várakozást betölti.
2: Jól érzékelem el, hogy mindaddig, amíg nem jön létre egy sokkal inkább plurális demokráciát támogató választási rendszer, addig ennek a ciklikusságában leszünk, amit most is felrajzolt ön. Tehát ugyanebbe lépette be a Tisza, mint amiben volt a Fidesz.
3: Nyilván igen. Tehát elméletileg igen, azt kell mondani. Nagyon erős hatása van annak, hogy milyen a választási rendszer. Ezt tudjuk tudományosan, de nem annyira közkeletű ez a tézis. Amennyiben nem változtatnak a választási rendszer felépítésén, akkor ez nagyon könnyen ismétlődhet, tehát igen, ez egy nagy veszély.
2: A polgári közép elvesztése akkor, amikor mondjuk például Szabó Andráék tanulmánya azt mondja, hogy egyáltalán a polgárság úgy, ahogy van, szinte hiányzik Magyarországon. Mit jelent egyáltalán? Tehát most itt egy társadalmi beágyazottságról, egy tanultsági szintről, egy anyagi szintről beszélünk. Miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a Fidesz elvesztette a polgári közepet?
3: Mi nem ezt mondjuk, és nem azért, mert nem értenék ezzel egyet, de azok az adatok, amelyeket használni tudunk, tehát ezek statisztikai és településekre vonatkozóan statisztikai adatok. Ebből nagyon nehéz olyan fogalmakat magyarázni, mint hogy például polgárság vagy középosztály. Azt lehet mondani, hogy ha ezekben a fontos mutatókban nézzük a települések szavazási preferenciáit, hajlandóságait, akkor talán annyi mondható, hogy hát ha a polgárságot, a középosztályiságot azzal mérjük, hogy milyen a jövedelmi szintje, az átlagos jövedelmi szintje a településnek, milyen az általános iskolázási szintje a településnek, vagy fordítva mennyire munkanélkül, erős a munkanélkül, stb. Tehát tulajdonképpen modernizációs dimenziók alapján mérjük, akkor észrevető, hogy vannak jelentős különbségek a települések között, és véhetőleg ez összekapcsolható a középosztályiságot, osztályosodás kérdésével, csak ezt mi nem tudjuk mérni. Uh-huh. Általában azt mondta, hogy mi azt tudjuk mondani, hogy ezekben a modernizációhoz kapcsolódó mutatókban hát tulajdonképpen ebben volt a legnagyobb váltása, vagy a különbség a települések között. Mondok még egy olyan példát, ami nem került szóba, és nekem is meglepő volt az elemzés során, hogy ha modernizációs mutatókat keresünk, akkor olyanokat keresünk, amiről eddig szó volt, de például megnéztük azt, hogy olyan társadalmi minőséghez nem kötődő, direkt módon nem kötődő mutatót, mint mondjuk az településen belüli úthálózatnak a minőséget, tehát valami fajta bonyolultsági mutatót mérünk, akkor abban is meglepően erős volt az a tendencia, amiről más mutatókról beszéltünk. Tehát ez is arra mutat, hogy tulajdonképpen ugye az urbánus falusi, tehát vidéki ellentét, vagy a modernizációhoz való viszony az egyik fontos magyarázó tényező ebben a jelenségegyüttesben.
2: A kétharmadváltás című tanulmány egyik szerzőjét, Szakadát István szociológust hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt, legyen így máskor is.
3: Köszönöm szépen.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.

0: 16 év titkos döntéseiből kezdett nyilvánosságra hozni dokumentumokat a kormány. Elsőként azok a korábban minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok váltak elérhetővé, amelyek a századvég tanulmányaihoz kapcsolódnak, és összesen csaknem 65 milliárd forintról szólnak. Mit lehet ezekből megtudni arról, hogyan költötte a pénzt az Orbán kormány, és miért volt szükség arra, hogy ezek a döntések eddig ne legyenek nyilvánosak? A tegnap esti nap témája műsorunkban Erdélyi Katalinnal, az Átlátszó főszerkesztő helyettesével Tatár Tímea beszélgetett.
1: Mik is ezek a bizonyos 3000-es kormányhatározatok? Mit jelent ez?
2: Ez azt jelenti, hogy ezeket a határozatokat meghozta annak idején az Orbán kormány, viszont nem hozták őket nyilvánosságra, kimondottan titkosították őket, így az érintetteken kívül senki nem tudta, hogy mi van bennük, rengeteg pénzt elköltöttek így, döntések születtek, terveket fektettek papírra titokban.
1: Mi állhatott egyébként a titkosítás hátterében, mennyire lehetett ez egyáltalán indokolt?
2: A legtöbb esetben szerintem nem volt indokolt, de nyilván nem láttam át az összeset. Most ugye, amit a Tisza kormány nyilvánosságra hozott, a századvéges iratok, azokban az látszik, hogy különféle nem feltétlenül szükséges feladatokra közpénzmilliárdokat ítélt oda a Fidesz kormány a századvégnek. Közvéleménykutatás, stratégiai tanácsadás, szakpolitikai tanácsadás, tehát ilyen tök jól hangzó, viszont nehezen megfogható dolgokra. 1 milliárd, 10 milliárd, több 100 millió, és így rendszeresen ekkora összegek. Nagyon úgy tűnik, hogy csak kiszivattyúzták a közpénzt, viszont nem akarták, hogy ebből botrány legyen, nem akarták, hogy megtudják a lakosok, úgyhogy ezért ilyen titkos kormányhatározattal csináltak.
1: Most a kormány.hu-n azt írják, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti. Azt is hangsúlyozzák, hogy a valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de hogy a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását. Ha azt mondják, hogy valamelyik dokumentumra, hogy a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, ez azt is jelenthetni, hogy ha áprilisban nem ilyen eredménye lett volna a választásnak, egy újabb Orbán kormány felállása esetén sem állnának fenn ezek a körülmények, vagyis hogy nem is igazán az idő múlásáról van szó, hanem valamilyen szubjektív szempont volt a mérvadó itt a titkosításnál?
2: Azt gondolom, illetve azt is tapasztaltam, és tapasztaltuk a kollégáimmal az Átlátszónál az elmúlt sok-sok évben az Orbán kormányok alatt, hogy nagyon sokszor azzal az indoklással titkolták el a közérdekű adatokat, például a századvéges szerződéseket is. Hiába próbáltuk kikérni korábban ezeket a megbízásokat közadatigénylésben, de arra hivatkozva titkolták őket és más fontos adatokat is, hogy ezek döntés előkészítő anyagok. Kormányváltás történt, nyilván nem a korábbi tagjai vannak a kormánynak, átalakultak a minisztériumok, tehát ezeknél az eseteknél szerintem az játszik szerepet, hogy már nem ezekre a dokumentumokra alapozzák, vagy nem mondják, hogy ezekre a századvéges dokumentumokra alapozzák a meghozott döntéseket, úgyhogy most már nem állnak fenn a titkosítás indokaként megjelölt körülmények. Ha a Fidesz kormány maradt volna, akkor szerintem ezek továbbra is titkosak lennének, hiszen nagyon sokat eleve 10 évre titkosítottak.
1: Amit most közzétettek a századvéggel kapcsolatban, az egy 65 milliárd forint összegű szerződéscsomag, közvéleménykutatásokról, médiakutatásokról, média elemzés és tanácsadói szolgáltatásokról van szó. Mi mindent lehet még kiolvasni a részletekből?
2: Számomra az tűnik nyilvánvalónak a dokumentumokból, amit eddig is sejtettünk, hogy igazából indoklás nélkül gyakran legtöbbször ugyanazokkal a sablonszövegekkel indokolták ezeknek a hatalmas közpénzösszegeknek a kifizetését, hogy a kormány döntéseihez nagyon fontos, hogy átlássa az európai helyzetet, illetve a média megjelenéseket, nem látok mögöttük valódi indokot, csak kellett valamit kitalálniuk, és írtak egy hosszú, semmit mondó szöveget arról, hogy éppen mire fizetnek ki a századvégnek több 100 millió forintot, vagy akár több milliárdot.
1: Hangsúlyozzák, hogy ezek a bizonyos 3000-es kormányhatározatok a rendszer működésébe is bepillantást engednek, és megmutatják, hogy milyen kormányzati döntések és megbízások alapján milyen konstrukcióban kerülhetett közpénz a századvéghez. Ön szerint egyfelől a kormány, másfelől a magyar emberek számára miért fontos az, hogy itt a kifizetés mögött feletti döntési mechanizmusok egy része is láthatóvá váljon.
2: Aki nem jött rá folyamatában a 16 év Fidesz kormányzás alatt, az legalább most utólag szembesülhet azzal, hogyha megnézi ezeket az iratokat, hogy például ugye a Fidesz mindig azt hangsúlyozta, hogy egyeztetni kell a lakossággal, meg nemzeti konzultáció, de közben itt ezeken a több milliárdos kifizetéseken mindegyiken ott van, hogy társadalmi egyeztetés nem szükséges. És nagyon fontos az is, hogy ezek a döntések, ugye nyilván Orbán Viktor volt miniszterelnök végső aláírásával kerültek elfogadásra, de azért ott vannak benne a többiek is, a többi volt kormánytag, aki ezekben a döntésekben részt vett, aki tevékenyen hozzájárult ezeknek az irdatlan közpénzösszegeknek a kicsatornázásához.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
0: Ma jóval kevesebbet keresnek azoknak az egyetemeknek az oktatói, amelyek állami fenntartásban maradtak, mint azoké, amelyeket korábban alapítványi fenntartásba szerveztek. Az ELTE-n 20-30%-os bérhátrányról beszélnek, miközben egy egyetemi tanár garantált bére még egy pályakezdő szakoktató fizetését sem éri el. Gregor Anikó, az ELTE szakszervezeti vezetője ezért a tanév nyitón személyesen adott át egy összefoglalót Magyar Péter miniszterelnöknek. Mit várnak most a kormánytól, mikor jöhet valódi bérrendezés? Gregor Anikó a vendégem, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
0: Mit adott a miniszterelnöknek?
4: Tudjuk, hogy nagyon elfoglalt, úgyhogy annak érdekében, hogy két helyszín között is át tudja tekinteni a helyzetet, egy oldalon foglaltuk össze nagyon tárgyilagosan és lényegre törően, hogy milyen bérviszonyok vannak az ELTE-n, és itt rávilágítottunk arra, hogy ahogy ez elhangzott, valóban az egyetemi tanároknak, akik ugye sokszor már 25 éve vannak a pályán, több doktort kineveltek már a magyar tudományos élet számára, folyamatosan magas tudományos teljesítményt folytatnak. Bruttó 770 ezer forint az, amit jelen pillanatban az ELTE-n garantáltan tudnak kapni, miközben valóban egyébként a szakoktatásban, ha ma kezdi valaki a pályáját, akkor bruttó 778 ezer forintra számíthat, és nagyon fontos elmondanom, hogy itt nem a szakoktató és nem a szakoktatásban résztvevő kollégáknak a bére magas, hanem egyszerűen ezek a bérek alacsonyak, de egy pályakezdő kollégánk az egyetemen, aki tanársegédként dolgozik, ő például neki a garantált bére jelenleg bruttó 530 ezer forint, aki támogató munkakörben van, adminisztratív dolgozó, neki vagy laboráns, technikus, nekik bruttó 452 ezer forint az, amit tud garantálni az ELTE, és...
0: Hát és az netto ilyen 280
4: körül van. Kétharmada az, ami érkezik, hogyha nincsen adókedvezmény, de ez az adókedvezmény azért is érdekes történet, mert van olyan kollégánk, aki nem tudja három gyerek után igénybe venni, két tartósan beteg gyereket nevelve az adókedvezményét, nem tudja kimaximalizálni, mert annyira alacsony a bruttó, nem tudja egyszerűen kihasználni. És azt gondolom, hogy ez már akkor is nagyon drámai volt, amikor ugye egy olyan kormány volt hatalmon, amely magáról azt hirdette, hogy családbarát, és akkor, amikor szembesítettük az akkori felelős államtitkárt ezzel, akkor úgy megállt a levegő egy picit a szobában és a teremben, de most, hogy ezek a helyzet, ez az állapot fennmaradt, ez szintén problémásnak érzékeljük.
0: Ugye nyáron már volt egy tárgyalás, akkor Kacz Sándor felsőoktatási államtitkárral tárgyaltak a bérhelyzetről, és minthogyha akkor kaptak volna egy ígéretet. Ez a mostani lépés, ez azt jelenti, hogy az az ígéret nem teljesült, vagy türelmetlenek?
4: A tárgyalás szót azt pontosítanám, ez egy tájékoztatás volt, amit a felsőoktatásért felelős államtitkárság és az államtitkár úr adott gyakorlatilag az összes szakszervezetnek, aki regisztrált erre is a felsőoktatásban dolgozik, illetve pár olyan civil szervezetnek, akik szintén a fókuszban tartják az oktatás és a felsőoktatás ügyét, és ott hangzott el, hogy 2026-ra a kormány

0: hogy 2026-ban az állami egyetemek finanszírozását rendezik, ez nem fog megvalósulni, hiszen forrás fedezetre nincsen. Csak hogy a hallgatók értsék, hogy mekkora összegekről beszélünk. Ugye a költségvetésnek jelenleg a kimeneti oldala az 50 ezer milliárd forint, 49 ezer milliárd forint. Egy azonnali 30%-os bérrendezés a maradék, három, illetve az ötvös bajai ötvös főiskolával együtt négy felsőoktatási intézményben 15-18 milliárd forint maximum, és ennek a harmada körülbelül azonnal vissza fog vándorolni a közös kasszába, hiszen járulékok, adók formájában ez visszakerül. Ráadásul itt olyan munkavállalókról van szó, akik belföldön költik el a fizetésük nagy részét, tehát arról nem is beszélve, hogy ez egy olyan befektetés a humán erőforrásba, a humán tőkébe, ami nagyon hamar megtérül az ország számára.
1: Egy kicsit az okokról is beszélve, ugye itt az alapítványi és az állami fenntartási egyetemek között van, hát nem egyetemek, mert nem maradt olyan sok állami kézben, nagy különbség. Navracsics Tibor talán Rónai Egonnál azt mondta, hogy hát az alapítványba való kiszervezésnek például ezek az előnyei, és látszódnak az előnyei, hogy magasabb béreket tudtak adni, és hát hogy nem is olyan rossz az a kekva rendszer. Jó vagy rossz, tehát most mi a probléma az, hogy önök nem kerültek alapítványba, vagy jó, hogy az állam fenntartásában vannak, csak rendezni kéne a béreket.
0: Ugye ezt nem csak egykori miniszterként mondja Navracsics Tibor, hanem mint az ELTE munkavállalója is. A KEKVA egyetemek, tehát az alapítványi egyetemek egy olyan finanszírozási szerződést kötöttek az állammal, aminek az az előnye, hogy hosszú távon tudják hosszú távon tudják a finanszírozásukat megvalósítani. Na most az a helyzet, hogy ez nagyon jó lenne az ELTE számára is, csak hogy ennek vannak hátulütői, például, hogy az ottani dolgozók ugye kikerültek például a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alól, munkatörvénykönyve alá kerültek, ami azt is jelenti, hogy mindenfajta jogosultságukat például, ami a közalkalmazottaknak van, azt elveszítették, és ezért is tudnak ennyire széttartóak lenni a bérek, mert egyébként az alapítványi egyetemeken is gyakorlatilag most már személyre szabott bérstruktúra van.
1: Gregor Anikó, köszönöm szépen, folytatni fogjuk a témát.
0: Köszönöm szépen.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
4: Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
3: A vasad rendben van?
5: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán kvintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 10-én csütörtökön 7 órakor. Én Benyó Rita vagyok, a részletekkel, a hírekkel, benne időjárással a krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Demet Imea, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
9: Pozsonyban találkoznak ma a visegrádi négyek, az üzemanyagárakról is egyeztetnek.
8: Újra kiírták a vagyonvédelmi hivatal 3 elnök helyettesi pályázatát.
9: Változékony idő lesz, napsütés, majd ismét záporok várhatók.
8: Most pedig következzenek a részletek. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is.
9: A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnök.

0: tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek.
1: Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, hogy szerintük hazánk már megfelel az elvárásoknak.
0: A következő 2 hónapban a bizottság mellett és a tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia a reformokat. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Kossuth Rádiónak azt mondta, a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz. A fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat.
2: Hogyha visszaemlékszünk május végére, amikor a magyar miniszterelnök Brüsszelben járt, akkor egy ilyen úgymond kb. 16,4 milliárdos megegyezésről volt szó itt a bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök között. Na ennek a 16,4 milliárdnak is része ez az úgymond 4,2 milliárd, ami jelenleg a kohéziós alapokban a jogállamisági eljárás miatt be van fagyasztva, tehát ez egy relatíve szignifikáns összeg. Ezek mind kohéziós források, és ahogy elmondtam, itt ugye arról is van szó, hogy a magyar kutatók, a magyar diákok uniós támogatásokhoz tudjanak jutni olyan programok alatt, mint az Erasmus és a Horizont például.
1: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is.
0: Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az 1-2 héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak.
1: Ismét kiírták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi pályázatát.
0: A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az új kiírásban pontosították a pályázati feltételeket. A felhívásokat a bizottság honlapjáról lehet letölteni.
1: Az 1 héttel ezelőtti alakuló ülés után megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy kivizsgálja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket.
0: A bizottság elnöke az ülésen azt mondta, arra keresik a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a Bicskei gyermekotthonban történtekről. Summer Orsolya hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyettese milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. Hozzátette, mások mellett Polt Péter volt legfőbb ügyész és Balogh Zoltán egykori miniszter meghallgatásáról is döntöttek.
3: Az első 2 vizsgálati szakaszban meghallgatásra javasolt személyek listáját tárgyalta a bizottság, és egyhangú döntés született. Ebben a listában szerepel 2 olyan személy, akinek a meghallgatására jövő héten kerül sor. Ők a Bicskei Gyermekotthon volt munkatársai. Az ő meghallgatásukra zárt ülés keretén belül kerül majd sor jövő héten szerdán délután, a többiek pedig együttműködésre kötelezett személyek, akiknek a listája majd a bizottság honlapján olvasható.
1: A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg. Az egyeztetés után meghozzák a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket, jelentette ki az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.
0: Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérése, amire az időközben parlamenti képviselői tisztségéről lemondott Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Csak nem 500 munkahely szűnik meg az év végéig Győrben, mert bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket.
0: A dolgozókat a napokban értesítették. A vállalat az autóipar sújtó nehézségekkel indokolta a döntést. Most a szakszervezet és az önkormányzat közösen próbál új munkahelyet találni az érintetteknek, mondta László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.
5: Ami a legfontosabb feladatunk nekünk az, hogy a dolgozóknak a tovább lépést azt segítsük, úgyhogy most ott megpróbálunk mindent megmozgatni. Az összefogunk az önkormányzattal, más munkáltatókkal, tehát egy hatalmas munka indul meg azért, hogy ez a több mint 500 ember valahogyan tovább tudjon lépni.
0: A Volkswagen csoport összesen 100 000 munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik.
1: Csak nem 30 000 diák vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium.
0: A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A tárca szerint a program elsősorban olyan fiataloknak segített munkát találni, akik a tanév közben nem dolgoznak.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából.
0: A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg a történelmi eseményekről, miközben személyes kapcsolatokat építenek ki. A nyertesek legfeljebb 400 000 forint értékű utazási támogatást kaphatnak. Pályázni október 5-éig lehet.
1: Bemutatták Mundruczó Kornél új filmjét a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.
0: A Place to Be című alkotás egy idősebb nő és egy középkorú férfi szokatlan barátságát mutatja be, miközben Chicagóból New Yorkba visznek egy eltévedt postagalambot. A film azonban jóval több egy szerelmi történetnél, mondta a rendező az M1 híradónak.
6: Próbálunk egy love story-t csinálni, egy road movie-t, és valamennyire egy könnyed filmet, ami az öregedés, és hogy egyáltalán mire van még joga, van-e jogod szeretni, vagy szerelmesnek lenni egy bizonyos kor felett, de valahogy ezt ne drámába adjuk elő, és ne úgy adjuk elő, ami lehúz, hanem úgy, ahogy inkább felemel. Ezt éreztük mind a ketten, Weber Kata íróval, és az Ellen Burstyn meg nagyon is partner volt.
0: A film forgatókönyvét Mundruczó Kornél állandó alkotótársa Weber Kata írta, itthon legkésőbb jövő tavasszal láthatják a nézők.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Világbajnoki negyeddöntőt játszik női kosárlabda válogatottunk, Szoboszlai betalált, nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat! Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő csapatában nyert a Liverpool hazai pályán 2-1-re az Atletico Madrid ellen a labdarúgó bajnokok ligája első fordulójában. Szoboszlai góllal járult hozzá a sikerhez. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray idegenben szenvedett 3-1-es vereséget a Sportinggal szemben. A Barcelona a Feyenoordot 5-1-re, míg a Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavát 6-1-re győzte le. Stuttgart Viking 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Ma 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A Völgyi Péter irányította együttes 28 év után jutott ki ismét a VB-re, ahol az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve bejutott a legjobb 8 csapat közé. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották.
4: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében 4 autó ütközött. A 164-es kilométernél a belső sávot lezárták, lassulásra, torlódásra kell számítani. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében.
4: Időjárás.
0: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap, majd később ismét egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Délután 21-29 fok valószínű.
1: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel. A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy újabb 4 milliárd euró érkezhet a befagyasztott uniós forrásokból.
0: Jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést a Fidesz elnöksége.
1: Bemutatták Mundruczó Kornél új filmjét a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
8: Műsorajánló.
4: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
8: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
9: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál még mindig Benyó Rita, és 7 óra 11 perc van, és mondom a következő óra témáit és vendégeit. 6 évvel az SFE modellváltása után teljesen új kuratórium állt fel, de mennyire lehet valódi újrakezdésről beszélni? Kovács András Bálint kuratóriumi elnököt kérdezem. Utána Pósfai Gábor belügyminiszter jön, mikor emelik végre a rendőrök fizetését, mit találtak a pintérkorszak átvilágításán, és mi lesz a TAU-val és a sportpénzek. Kell. 8 után pedig Budapest következik, tényleg eltűnnek-e az óriás plakátok, és hogyan működik tovább a főváros, a közben 10 milliárdos lyukak tátonganak a költségvetésben, és jön a heti menü Molnos Péterrel is.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
9: 6 évvel az SFE autonómiájáért indult tiltakozás után teljesen lecserélték az egyetemet fenntartó alapítvány Vidnyánszky Attila vezette kuratóriumát. Az új testület elnöke Kovács András Bálint filmesztéta lett, aki azt mondta, helyre kell állítani az egyetem legitimitását. Csak hogy már az új kuratórium kiválasztása is vitákat váltott ki. A szakma egy része azt kérte, a jelenlegi szenátus ne kapjon szerepet a jelölésben, miközben annak több jelöltje végül bekerült a testületbe. Kovács András Bálint az SFE fenntartó alapítvány kuratóriumának új elnök. A vendégem már itt van velem szemben. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
9: Hadd kezdjek egy idézettel. Még augusztusban nyílt levelet írtak Lannert Juditnak filmes és színházi szakemberek, és ezt írták a levélben. Meggyőződésünk, hogy csak egy szakmailag hiteles, független, széleskörű bizalmat élvező kuratórium képes megteremteni az egyetemi autonómia helyreállításának feltételeit. Olyan kuratóriumra van szükség, amely sem a jelenlegi egyetem vezetéstől, sem a NER kultúrpolitikáját meghatározó szereplőktől nem függ. Sikerült-e ilyen kuratóriumot felállítani?
10: Remélem, hogy sikerült, és rögtön mondom, hogy én is aláírtam ezt a levelet. Az a felzúdulás, vagy nem tudom micsoda, hogy ketten bekerültek a szenátus által jelölt kurátorok között is a jelenlegi kuratóriumban. Nem tudom, hogy ez hogy alakult ki. Azt ugye Cserhalmi György tegnap írta ezt a ejtőernyőzős levelét, ez semmiképpen sem tartom helyénvalónak, mert ugye ejtőernyősökről úgy szoktunk metaforikusan beszélni, hogy valamilyen bukott politikus vagy leváltott politikus egy alacsonyabb szinten kap egy másik pozíciót. Ezekről a személyekről ez egyáltalán nem mondható.
9: Hát igen, ugye azért köszönöm. Mondja Cserhalmi György, mert hogy a szenátus jelölte ezt a két embert, és hogy a szenátus az viszont még úgymond a régi gárda titánjai.
10: Igen, nem tudom, hogy ők miért jelölték ők ezeket az embereket. Az eddigi munkánk azt mutatja, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy ők a régi szenátus emberei lennének.
9: Tehát találkoztak már, beszéltek, és úgy tűnik, hogy együtt tudnak dolgozni.
10: Igen, most már több mint egy hete beszélgetünk egymással, nagyon simán tudunk együtt dolgozni, egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ők itt a régi rendszert védenék. Úgyhogy szerencsére azt gondolom, hogy az a program, amit ez a levél is, ez a többek által aláírt levél is, és mondom, általam is aláírt levél is kifejezés, amit mi magunk számára kitűztünk, ez szerintem fogjuk tudni képviselni.
9: Ön hogy lett az elnök? Mert ugye ez a másik kérdés, hogy ugye a szenátusi listán nem volt rajta, hogy ön Lanner Judit nevezte ki, vagy ön pályázott a kuratóriumi tagságra, elnökségre?
10: Hát amennyit én erről tudok, az, hogy én pályáztam a kuratóriumi tagságra, amit júliusban kellett megtenni, elnökségre nem lehetett pályázni, tehát az, és amit én tudok, hogy én nem voltam rajta a szenátus által kiválasztott listán. Hogy kerültem rá, ez, és hogy lettem én az elnök, ezt nem tudom, és nem is akarom tudni, és ez van.
9: Ugye nagyon konkrét megbízatásuk van, és egy szűkös határidőn belül egy évre szól ez a kuratóriumi felállás, és önöknek helyre kell állítani az egyetem autonómiáját, bármit jelentsen is ez. Mit jelent ez önök számára, hogyan tudnak neki kezdeni a munkának, úgy, hogy már említettük, hogy közben tanári gárdában, osztályfőnökökben, szenátusban a Vidnyánszky fémjelezte emberek bőven ott vannak.
10: Ez így van, és ez a legnagyobb probléma. Tehát ugye legelsősorban azt kell tudni, hogy itt két megbízatás van. Az egyik megbízatás, ami a hivatalos megbízatás, az az, hogy itt ezt az alapítványt fel kell számolni, és ki kell tisztítani. Tehát hogy olyan állapotba kell hozni, hogy ez jövő augusztus 1-én ez megnyomják a gombot, és ez az alapítvány eltűnt. Az összes ügyet, ami van, tehát minden tartozás, minden kintlevőség, tehát minden problémát ki kell tisztáznunk ezen az alapítvány. Ez az egyik hivatalos megbízás. A másik, ami viszont mondjuk úgy, hogy a társadalmi megbízásunk és a magunk számára is a kitűzött cél, amit én így fogalmaztam az évnyitón, hogy az egyetem legitimitását visszaszerezni. Most itt az, amit említett, ez a probléma, hogy hát ugye amikor itt volt ez az erőszakos hatalomátvétel, akkor a tanári gárda nagy része elment innen, vagy kirúgták őket, vagy maguktól elmentek, és egy olyan szenátus van, egy olyan oktatói gárda van, akiben nem bízik meg a közvélemény, és a rektorban sem bízik meg, sem a közvélemény, se a diákok nem bíznak meg. Tehát, hogy ugyanakkor fönt kell tartanunk, és őriznünk kell az egyetemi autonómiát. Tehát itt ez egy nagyon bonyolult helyzet.
9: Magyarán önök nem is feltétlenül szólhatnak bele mindenbe, amit én most rákérdeztem, hogy ez mondjuk mi minden meg kéne.
10: Mi nem mondhatjuk azt, hogy a szenátus menjen el. Tehát nem is akarjuk mondani, hiszen ez pontosan az egyetemi autonómia megsértése volna, amit mi éppen védeni akarunk. Kétségtelen, hogy olyan módon kell intéznünk a dolgokat, hogy valahogy létrejöjjön egy olyan helyzet, ami annak a keretei létrejöjjenek, hogy itt egy újra olyan eszefe jöjjön létre, álljon föl, amiben a társadalom megbízik már.
9: Ugye Nagy Ervin tegnap részben Cserhalmi Györgynek válaszul, azt mondta, hogy nem szeretné, hogyha a most mi jövünk kultúrája venni át a hatalmat. Ennek a fényében kérdezem, hogy Vidnyánszky embereivel, vagy ennek a korszaknak az embereivel egyébként mi a baj? Tehát velük szakmai baj van, vagy amit mondott, hogy nincs bennük bizalom, vagy igazából ez is az átvilágítás része, hogy van-e olyan, akivel együtt lehet dolgozni, akiben megbíznak a többiek, vagy sem?
10: Így van. Tehát ez az átvilágítás része. Tehát valóban nem, én se szeretném azt, és nagyon egyetértek Nagy Ervinnel abban, hogy itt nem a mi jövünk most, akkor mindenki menjen, aki az előző rendszer része volt, hogy azt kiszolgálta. A szakmai kompetencia az a kérdés. Tehát itt most az én véleményem ebből a szempontból nem is érdekes. Tudunk támaszkodni a hallgatók véleményére. És a hallgatóknak van véleményük, és nem is titok, hogy ők intéztek egy levelet az akkreditációs bizottsághoz, amiben megkérdőjelezték bizonyos oktatóknak a kompetenciáját. Mi ezeket fogjuk komolyan megvizsgálni.
9: Azt is hallani, nem tudom, hogy ez így van-e most, akkor hát, ha ön meg tudja erősíteni vagy cáfolni, hogy az utóbbi időben konkrétan órák nem voltak megtartva, tehát, hogy nem csak arról
10: ez
9: van itt.
10: Ez hangzott el, ezt írják le, ezt halljuk mi is, hát ezt kell megvizsgálni. Tehát azt kell megvizsgálni, hogy tényleg megtartották az órákat. Amikor megtartották, akkor arról volt ez szó, ami a tárgy, hogy azok, akik ezeket az órákat megtartották, értenek-e hozzá, tehát ez mind ennek a vizsgálatnak a tárgya, az is a vizsgálatnak a tárgya, hogy miért nincs még akkreditálva ez az egyetem, mert nincs akkreditálva. Ezt kell nekünk megcsinálni, és akkor ennek lesz valamilyen következménye majd az, hogy itt ki tanít és ki nem tanít, de ezt mondom, nem mi fogjuk eldönteni.
9: Az elmúlt éveknek az a tapasztalása szintén, hogy ugye ma két helyen lehet Magyarországon színészképzésben részt venni, vagy a Színház és Filmművészeti Egyetemen Budapesten, vagy ugye Kaposváron. Mind a kettő Vinyánszky Attila nevéhez volt köthető.
10: Van még egy csomó más iskola is, akik
9: na, és ezt akarom pontosan kérdezni, hogy hát más iskola, de ugye magas szinten, és nagyon sokan, ha én jól tudom, akkor akár Kolozsvárra, akár Marosvásárhelyre inkább elmentek. Látják-e azt, hogy mekkora pakkal néznek önök szembe, és hogy minek kell történnie ahhoz, hogy az a Színház és Filmművészeti Egyetem, amit Odri színpadostól mindentől egy nagy kulturális értékként ismert a magyar társadalom hosszú évtizedeken át, minden bajával együtt, az a bajok nélkül visszatérjen.
10: Pontosan fogalmaz, a bajok nélkül térjen vissza az SFE, ami volt. Most kezdjük látni, hogy ez milyen óriási feladat. Tehát például említett az Odri színpadot, az Odri színpad már nem az SFE. Tehát az Odri színpadtól, Odri színpadot eladták, az, amint éppen tegnap hallottam, szét is van verve, tehát, hogy nagyon nehéz visszatérni oda, egy csomó tekintetben nem is kell visszatérni, mert ugye rengeteg probléma volt, és ezt az előző rektorok, tehát az utolsó legitim módon megválasztott rektorok is mondták, ők nagyon sokat dolgoztak azon, hogy megreformálják az oktatást, de ez nem megy, nem ment az egyik napról a másikra, és különösen, hogy a 2010 után hihetetlen forráshiánnyal működött az SFE, tehát megreformálni egy ilyen oktatást úgy, hogy közben a kormányzat minden módon elpróbálja nyomni, és megfosztja a forrásoktól, borzasztó nehéz volt, de ők ezt csinálták. Ezt a folyamatot kell tovább vinni, amit elkezdett a Aser Tamás, a Upor László, és vitték, ezt kell valahogy eljuttatni egy olyan állapotba, hogy tényleg létrejöjjön az az SFE, amit ők is elképzeltek.
9: Vannak-e olyan volt tanárok, akik jelezték, hogy mondjuk visszatérnének?
10: Én nem beszélgettem még senkivel, tehát nem ilyen személyi ügyek, ezek nagyon-nagyon messze vannak, nagyon. És mondom, nagyon fontos, hogy mi ne szóljunk bele az egyetemi autonómiába, az, hogy ki tanít és mit tanít. Nekünk az a feladatunk, hogy azt szeretnénk elérni, hogy egy olyan vezetés jöjjön létre, álljon föl, aki ezt majd meg fogja tudni csinálni.
9: Igen, ugyanakkor most itt van egy vákum, mert hogy szeptember van, tehát elindult a tanév, de most akkor ez azt jelenti, hogy azok a diákok, akik oda járnak, azok inkább így, nem tudom, passziválják a fél évüket, vagy halasszanak, hogy lássák azt, hogy mi fog történni, vagy hogy lehet így egyáltalán most képzést vinni ebben az átmeneti egy évben.
10: Hát nehéz lesz, mert nem lehet azt mondani, hogy álljon le az oktatás, hogy ezek az emberek most ne tanítsanak, a diákok ne tanuljanak, tehát ezt nem lehet mondani, tehát ennek mennie kell, itt lesz egy átmeneti idő, és itt megy a hajó, és a hajót a tengeren menet közben kell átépítenünk.
9: Nagyon szépen köszönöm, Kovács András Bálint, az SFE fenntartó alapítvány kuratóriumának új elnöke. Köszönöm, hogy itt volt, legyen így máskor is.
4: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
9: Mi történik, ha egy közösség, amelynek együtt kellene megszólalnia, egyszer csak szétesik? Egy romos templomban középiskolásokból álló kórus készül fellépni, a próba azonban hamar konfliktusba fordul és felszínre kerülnek a hatalom, az engedelmesség és a szabadság kérdései. Fellini zenekari próba című filmje inspirálta az Izzik a Galagonya című előadást, amelyet pénteken mutatnak be a Debreceni Csokonai Nemzeti Színházban, ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében. A társulat színészei mellett az Ady Endre gimnázium diákjai is színpadra lépnek, Gyarmati Péter járt a próbán.
11: Fellázadnak a hatalmoskodó és mesterkélt német karmester ellen egy zenekar tagjai, Federico Fellini 1978-ban készült a Zenekari próba című filmjében. Az olasz zsenire nem volt jellemző a közvetlen politizálás, ez a film azonban a korszak olasz társadalmát mutatja be, és a zenekar a társadalmat szimbolizálja. Ebből a filmből merített ifja Vinyánszky Attila, aki 10 év után rendez ismét Debrecenben. A rendező 3 részre osztotta a színészeket, vannak boomerek, zoomerek és alfák. Az Izzika Galagonya című darabban az orosz karmestert Kukovec Ákos játsza, a másik főszereplő pedig Mercs János.
12: Mekkora a legnagyobb korkülönbség a színpadon lévő színészek között? Nagyon sok generáció van ott, és mindenki kicsit másképp értelmezi mindazt, ami történik.
13: 33 év körül van.
12: 33?
13: Legfiatalabbak 16 körül vannak talán a gimnazistákból, és János, azt hiszem, hogy te vagy a legidősebb.
14: És ráadásul én egy 30 évvel idősebb embert játszom magamnál.
12: Tanít a debreceni Adi gimnáziumban is, a szereplők egy része onnan érkezett.
14: Igen, bár pont én tanítványaim nincsenek köztük, de legalább nem tudnak ellenőrizni, hogy mit magyarázok nekik ott a teremben, meg itt mit mutatok.
11: Kukovec Ákos szerepe orosz tudására épül, a közös nyelv pedig a darabban a zene.
13: Én azt gondolom, hogy ami igaz, az egyneműen hat mindenkire. Tehát nyilván a nyelv vagy a kód változik, a hatások változnak, de azt gondolom, hogy ha valami nem akar hazudni, akkor az egyöntetően működik. Tehát itt voltaképpen a János karaktere teszi föl a tételmondatot a legelején, vagy adja ki a feladatot, arra vagyunk kíváncsiak, hogy létezik-e még ma a zene. Ha a zenét úgy értelmezem, mint valamiféle együttműködését, különböző korokban járó ember, és különböző pozíciókban és szakértelemmel érkező embereknek, akkor valahogy együtt föl tud-e csendülni valami, avagy mindenki a sajátját tudja csak fújni, és emiatt kakofóniába züllik a próba, a társadalom, ha tetszik, a világ.
12: Érkezett hozzánk egy fiatal, és aki addig gimnázium diákja?
15: Igen, Németh Leál Kristóf.
12: Milyen érzés az, hogy mondjuk olyan emberekkel játszhat egy színpadon együtt, aki egyrészt akár taníthatja is?
15: Megtiszteltetés. Csak azzal, hogy figyeljük a próbát, ezzel tudjuk magunkat fejleszteni és tanulni belőle.
12: Nekem az a legérdekesebb mindig, mikor belecsöppenek egy ilyesmi, hogy hogyan lesz egy rendező elképzelésében, meg a librettóban valamilyen darab egy egység. Pláne ennyi emberrel egy színpadon, hát itt nagyon sokan vannak.
15: Ez nagyon fontos szerintem az, hogy legyen egy közösség, ami így összekovácsolódik egy hónap alatt, ugye ez nagyon sokat hozzáad a előadásnak a lendületéhez, az, hogy mi hogy viszonyunk egymáshoz. Nyilván ezt a színpadon ugye félre kell tenni, de ettől függetlenül szerintem fontos, hogy egy jó közösség alakuljon ki.
12: Az olvasó próbai filmvetítéssel kezdődött, megnéztek közösen egy Fellini filmet, ami az alapja ennek az egész előadásnak. Mi az, ami megmarad ebből a Fellini filmből, Ákos? Ugye a zenét említettem, mint legfontosabb üzenetet, és a generációk közötti kapcsolatot.
13: Igen, olybá tűnik a filmből, hogy amikor a Fellini ezt csinálta, hogy nekem legalábbis az volt az élményem, hogy nagyon borulátó lehetett a világgal kapcsolatban. Ez egy elég könnyen olvasható allegória a társadalomra, és azon belül is a hatalom gyakorlatnak a technikájára. Milyen típusú emberek gyakorolnak hatalmat, és hogy régi berendezkedések felé valami nosztalgiával, valami félig álságos, félig igazi nosztalgiával vagyunk, ami nem vezet sehova, az individualizmus nem vezet sehova, és a basáskodás sem vezet sehova. És az egész mélységes kiábrándultságból valahogy, és aztán mégiscsak a zenének, vagy a művészetnek a transzcendens erejével zárul.
12: A fiatalok is ilyen borulátók?
15: Hát nem feltétlen, nem biztos. Nekem nagyon sok színnek tűnt inkább.
11: Az Izzika Galagonya című előadás bemutatója szeptember 11-én pénteken lesz Debrecenben.
4: Közlekedés.
16: A fővárosban ma 9 órától délután fél 3-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A forgalom egy sávon váltakozva halad a Szépjuhászni úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál, a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Útszűkület nehezíti a haladást a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében csatornájavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.

0: Célzott támogatást kapnak a gázolaj meghajtású autók tulajdonosai. Lehetségesnek tart egy amerikai, ukrán, orosz háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Hűvösebb, felhős, napos idő várható ma. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Lehetségesnek tart egy amerikai, ukrán, orosz háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy a napokban telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Tegnap az orosz elnök külpolitikai tanácsadója arról beszélt, hogy Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter pedig tartalmasnak értékelte a hétvégi kétoldalú egyeztetéseket, amelyek szerint tovább lépést is hozhatnak a konfliktus rendezésével kapcsolatban. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt pszichiáter, a Felkelő című műsorunkban elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A vármegyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termet idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag várhatóan 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyóknak pedig kisebb a létartalmuk. Idén szokatlanul korán kellett kezdeni a szüretet, van, ahol hamarosan már a kései szőlőfajtákat szedik a termelők. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 7 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Csak nem 9000 betöltetlen rendőri állás, évente további 600-800 fős nettó létszámvesztés. Ilyen helyzetben ígér bérrendezést, új életpályát és erősebb rendőri jelenlétet a belügyminisztérium. Közben a tárca átvilágítja a Pintér korszak örökségét, de már az új kormány augusztus 20-ai beszerzése körül is súlyos kérdések merültek fel. Napirenden van a TAO és a teljes sportfinanszírozás átalakítása is. Mi valósult meg az ígéretekből, mikor lesznek nyilvános eredmények, és kiviseli a felelősséget, ha szabálytalanság derül ki. Vendégem Posvai Gábor belügyminiszter, van bőven mit megbeszélünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: A rendvédelmi szakszervezetek szerint 26-ban már nem lesz béremelés, 27-re pedig meg még nem látják az összeget, hiszen még ugye a költségvetés tervezés alatt van. Mit tud most felelősségteljesen ígérni vagy mondani a rendvédelmi dolgozóknak?
3: Valóban volt egy egyeztetés múlt héten a belügyi érdekegyeztető tanácson belül a szakszervezetekkel, és ott tájékoztattam a szakszervezeteket, hogy hol állunk ebben a kérdéskörben. Az elmúlt 3,5 hónapban áttekintettük a helyzetet, valóban, ahogy a bevezetőben elhangzott, az örökség az azt gondolom elég súlyos, közel 9000 rendőr hiányzik, ha a teljes belügyi ágazatot nézzük, akkor 12.000 főről beszélünk, és hogyha a bér helyzetet tekintjük át, itt is több minden elmondható. hosszú évek óta csak toldozgatás, foldozgatás volt, 2008 óta nem változott az illetményalap. Ha a teljes belügyi ágazatot nézzük, akkor azt gondolom, hogy egy teljes rendezésre van szükség, mindenkire vonatkoztatható rendezésre. Kidolgoztunk egy javaslatcsomagot augusztus végéig, ez volt az ígéret, tehát ugye ez is nagyon sokszor elhangzik, hogy mi volt az ígéret, ugye amikor átvettem a tárcát, akkor azt mondtam, hogy nagyon gyorsan nem csak a bérhelyzetet, hanem a teljes örökséget szeretnénk átnézni, és augusztus végére kidolgoztuk azt a javaslatcsomagot, ami több elemet tartalmaz.
2: Hát akkor már csak Kármán Andrásnak kellene erre rábólintania, nem?
3: Így van, ugye most kezdődtek meg azok a költségvetési tárgyalások, amik a jövő évet érintik, és ennek részét képezi a bérrendezés, nem csak a belügyi ágazat esetében, ugye ezt is többször elmondtam, hanem kvázi sorban állnak az ágazatok, mert nem csak a belügyi ágazaton belül van szükség bérrendezésre. A mi csomagunk elemei azok mindenképp tartalmaznak illetményalapemelést, ugye 2008 óta nem változott, ugye biztos, hogy valamennyire differenciálni kell a különböző szintek között, tehát akár az alsóbb szintek, akár a felső vezetői szintek között, tehát ezt egyfajta pótlékemeléssel lehet rendezni, vagy kicsit ezen adaptálni. Utána talán majd beszélünk akár Budapestről, akár más településekről, de van egy úgynevezett preferált település pótlék, ami eddig is jogszabályban rendelkezésre áll, de senki nem alkalmazta. Azt gondolom, hogy ezen nekünk is nem csak el kell gondolkodni, hanem be kell vezetni bizonyos települések, vagy bizonyos régiók esetében, ahol jóval nagyobb a hiány, illetve én mindenképpen szeretném ösztönözni az országon belüli mobilitást, amivel ugyancsak hát kevésbé foglalkoztak.
2: Ehhez lakhatás kell, ehhez családtámogatás kell, tehát ez nem egy önmagában álló dolog.
3: Abszolút nem, tehát itt át kell tekinteni a szolgáltatási lakások rendszerét, itt át kell tekinteni az albérlet támogatást. Tehát ezért mondom, hogy ez egy javaslatcsomag, amit felelősen át kell beszélnünk, át kell tekintenünk.
2: Mikor lehet ebből konkrétum?
3: Ugye ezek elkezdődtek, ugye egyrészt a miniszterelnökkel, és hogyha valaki megnézte a hétfői parlamenti felszólalását, akkor láthatta, hogy azért eléggé képben van már a területtel abban a tekintetben, hogy milyen örökséget vettünk át, és milyen problémákról beszélhetünk, illetve a javaslatcsomagot is megismerte, illetve a tegnapi kormányülésen is azért beszéltünk bizonyos ágazatokról, hogy a következő hetekben a költségvetés tárgyalása során térünk ki ezekre a kérdésekre is.
2: Volt egy felhívásuk, hogy szereljenek vissza a rendőrök. Van-e már konkrét szám, hogy mennyien jöttek vissza, és akik visszajöttek, azok miért jöttek vissza, ha már egyszer azt mondták, hogy ismerek sok rendőrt, általában azt szokták mondani, hogy elég volt. Ebből visszajönni azért nehéz.
3: Több mint ezren jelezték azt, hogy visszaszerelnének, ez a teljes belügyi ágazatot érinti, tehát nem csak a rendőrséget, hanem tűzoltóságot, büntetés végrehajtást is, és már közel 200-an szereltek vissza, de még folyamatban van több száz visszaszerelési kérelemnek az elbírálása. Tehát, hogy miért jöttek vissza, ezek szerintem különböző indítatások, különböző okok lehetnek. Ezt így nem vizsgáljuk, inkább azt vizsgáljuk, amikor elutasítjuk a visszaszerelési kérelmet, mert számomra nagyon fontos, hogy ha már ezt a lehetőséget megteremtettük, akkor mindenképpen legyen tényleg egy nyitott kapu, és aki megfelel a különböző előírásoknak, kívánalmaknak, ők vissza is jöhessenek. Én nagyon hiszek abban, hogy attól, hogy valaki elment bármilyen munkahelyről, jóval nagyobb tapasztalattal, kicsit szélesebb látókörrel, sokszor nagyon értékes tapasztalatokkal tud visszatérni, akár az állományba, és én ezt mindenképpen szerettem volna.
2: Vannak-e Szabó Bence századoshoz hasonló élettörténetek, akik nem feltétlenül maguktól hagyták el a pályát? Ugye ő most úgymond egy könnyített pályán vissza tudott jönni. Van-e még hozzá hasonló történet?
3: Hát hozzá hasonló történet biztos, hogy azért kevés van, de így nem vizsgálunk egyéni történeteket most. Biztos, hogy az elmúlt egy-két évtizedben, de akár több évtizedet is említhetünk, biztos, hogy voltak olyanok, akik nem önszántunkból hagyták el a pályát. Mi azon vagyunk, hogy ez a pálya újra vonzó legyen, azon vagyunk, hogy megfelelő alternatívát nyújtsunk a fiatalok számára. Ugye itt is egy fontos egy számot akár megemlíteni, 2010-ben még több mint 7000-en jelentkeztek tiszthelyettesnek, ez a szám idén már csak 1255, tehát ez is mutatja azt a drámai csökkenést, hogy mennyien érdeklődnek akár a rendőri pálya iránt, de említhetném a tűzoltóságot is, vagy akár a büntetés végrehajtást. Tehát nekünk azon kell dolgozni, hogy ez az életpálya ez vonzó legyen ez a pálya első munkahelyként, második munkahelyként, utolsó munkahelyként, tehát az életpálya lezárásán is dolgozunk, úgyhogy ezt a trendet kell megfordítanunk.
2: Augusztusban azt mondta, hogy a Pintér korszak átvilágítása hamarosan bemutatható szakaszba ér. Eddig hány szervezetet, szerződést vizsgáltak át, egyáltalán mi mindenre terjed ki ez az átvilágítás?
3: Ez kiterjed a teljes belügyminisztériumi működésre, háttérszervekre, olyan belügyminisztériumhoz tartozó gazdasági társaságokra, amelyek a mi területünkhöz tartoznak. Ezek valóban, hogyha teljes átvilágítási folyamat lezárul, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni, de ugyanúgy a sport területét, ami ugye nem a, úgymond az elődömnek a területéhez tartozott, de ott is rengeteg olyan terület van, rengeteg olyan sportesemény, rengeteg olyan eset, amit át kellett és át kell tekintenünk. Számot nem tudok mondani, de elképesztően sok szerződés, elképesztően sok olyan eset, amit megfelelő módon ki kellett és ki kell vizsgálni.
2: Látszik már olyan, amiben biztos, hogy feljelentés lesz?
3: Hát ugye tettünk már feljelentést több ügyben.
2: Most
3: és
2: a
3: azt Fradi gondolom,
2: város hogy... leszámítva, tehát hogy most olyat kérdezek, amit még esetleg nem hallottunk.
3: Lesz, és a következő napokban is biztos, hogy várható, de ha már a Fradi városról beszélünk, ott is szeretném azért azt tisztázni, hogy itt nem klubok ellen zajlik speciálisan egyfajta vizsgálat, ha mondjuk a TAO támogatások rendszerét nézzük, amit ugyanígy felülvizsgálunk, mert itt is akár transzparencia kérdéskörében, akár a kontroll kérdéskörében, akár a támogatások felhasználása kérdéskörében nagyon sok minden felmerült. Itt az a cél, hogy legyen egy olyan rendszer, ami tisztán átlátható, megfelelően osztjuk el a támogatásokat, és van egyfajta kontroll a rendszer fölött. Itt ha az elmúlt 4 évet nézzük, tehát nem csak a mi időszakunkat, akkor a NAV például közel 500 esetben indított eljárást különböző egyesületek tekintetében, és 92 esetben például már ki lett mondva, hogy ez a támogatás elveszett. Tehát nem csak egy klub esetében vannak ilyen döntések, de természetesen megértem, hogyha egy-egy ilyen eset azért nagyobb visszhangot kap.
2: Ugyanakkor a megértés mellett ennek a nagyobb visszhangnak az is lett a következménye, hogy konkrét fenyegetéseket kaptak újságírók, vagy aki egyáltalán foglalkozott ezzel a témával. Tud-e ilyenkor, vagy kell-e önöknek bármit lépniük ilyen esetekben, vagy amit láttunk mondjuk a Ferencváros mérkőzésen, amilyen transzparensekkel jelentek meg ott a szurkolók?
3: Ugye a mi feladatunk az a rendnek a fenntartása, akár egy sportesemény esetében, akár hogyha egyes személyeket ér bármilyen fenyegetés, akkor azt gondolom, hogy a közbiztonság megteremtése a mi célunk, és hogyha ezek az emberek akár feljelentést tesznek, vagy jelzést tesznek a rendőrség felé, természetesen el fogunk járni. Az, hogy egy sporteseményen belül milyen mulinót feszítenek ki, az esemény szervezőjének a felelőssége, azt gondolom ennek a tisztázása, vagy akár ennek a kezelése.
2: Az átvilágításokba beletartozik-e a sportvezetők, politikusok összefonódása? Lehetett hallani, hogy ugye ez a kormányülés témája is volt. Jelen pillanatban is, ha már Fradi Kubatov Gáborról is beszélhetünk, aki még mindig ugye a vezetője, vagy ott van Dajcs Tamás, de hosszú a lista. Mire terjed ez ki? Aki nem aktív politikus, vagy nem aktív országgyűlési képviselő, az maradhat-e? Ha aktív, akkor kell-e mennie, mert mondjuk akkor Simicskó Istvánnak kell átgondolnia, hogy hol folytatja, szóval, hogy kikre terjed ez ki.
3: Szögezzük le itt is, hogy attól, hogy valaki politikusként sportvezető, attól meg lehet sportvezető, jó sportvezető, bocsánat. A jövő szempontjából ugye ezt is én már alapvetően elmondtam néhány héttel ezelőtt, az a célunk, hogy a politikát elválasszuk a sporttól. Én azt gondolom az elmúlt 10-15 évben, de akár korábban is, a korábbi évtizedekben is itt nagyon szorosan összefonódott a két terület, és ez sokszor nem volt egészséges. Úgyhogy az én javaslatom, amit a kormány elé is terjesztettem, de még nem került elfogadásra, ez egy olyan javaslat, ahol aktuális országgyűlési képviselők, akár helyettes államtitkárok, miniszterek, de akár Európa Parlamenti képviselők is nem vállalhatnak vezetői tisztséget, akár egy sportszövetség, vagy egy sportköztestület életében.
2: De mondjuk akkor Kubatov Gábor maradhat a Fradi vezetője.
3: Ezt át kell gondolni, hogy esetleg ez milyen időszakra vonatkozik, milyen időszakra vonatkozik a politikusok ilyen jellegű szerepvállalásának akár tiltása, de még egyszer mondom, ezt nem egy ember esetében szeretnénk vizsgálni, hanem átfogóan a teljes rendszert szeretném megreformálni abban a tekintetben, hogy jó lenne, hogyha a különböző sportágak kitermelnék a saját vezetőiket. Előbb nem említettem például, hogy állami vállalat, állami tulajdonban lévő vállalatnak a vezetője se lehetne, és ő se vállalhatna ilyen tisztséget, mert nagyon sok esetben azért ilyenkor beindul egyfajta egészségtelen lobby. Úgyhogy ez terítéken van, és azt gondolom, ezt a közeljövőben a kormány el is fogja fogadni.
2: Ha már átvilágítás, ön kapta feladatul, hogy kivizsgálják, hogy az augusztus 20-ai közbeszerzéssel kapcsolatban felmerült aggályok valósak-e, illetve kit terhel a felelősség, hol tart ez a vizsgálat, és nyilvánosságra hozzák-e a teljes jelentést?
3: Mindenképpen nyilvánosságra fogjuk hozni a jelentést, ugye elrendeltünk egy vizsgálatot, ami akár az eljárást illeti, akár én ezt kiterjesztettem arra vonatkozólag is, volt egy ilyen kérésem a vizsgálat kapcsán, hogy a teljes vállalkozói listát vizsgáljuk át, több mint 200 vállalkozóról beszélünk.
2: Mármint itt esetben. A Lanzs alvállalkozóit, hát, vagy a 20-ában részt vettő?
3: Az augusztus 20-ai ünnepség sorozat, tehát a 4 napos program sorozatban részt vett vállalkozóknak, ugye volt egy fővállalkozó, aki elnyert egy közbeszerzési tendert, és hogy az összes vállalkozó kapcsán mit tudunk megállapítani, akár az árérték arányt is, ha lehet vizsgálni, ugye ezt többször elmondtuk, néhány tényt már korábban, már a rendezvény előtt meg lehetett fogalmazni, hogy itt eredetileg még a korábbi kormány 17,5 milliárd forintot szánt erre a 4 napos programsorozatra, ez 4 milliárd forintból valósult meg hozzávetőlegesen. Azt gondolom, ez már egy óriási eredmény, ha megnézzük, hogy milyen színvonalon került ez megrendezésre. Az is tény, hogy úgy vettük át nem csak az augusztus 20-ai eseménynek az előkészítését, hanem bármilyen nagy nyári eseménynek a szervezését, hogy volt egyfajta központosítás korábban, és ezáltal az a cég, aki általában ezeknek az eseményeknek a szervezésével foglalkozott, ellehetetlenült, és például augusztus 20-a esetében már 8,7 milliárd forintot előlegben megkapott, ami majd remélhetőleg a jövő szempontjából visszakerül az állam számára, de rengeteg szituációban azt gondolom az állam kényszerpályán mozgott, és mégis sikeresen megrendeztünk egy Bajnokok Ligája döntőt, megrendeztünk egy MotoGP versenyt, egy kézilabda, Final Four-t, az augusztus 20 is kivizsgáljuk, de azt gondolom, hogy sikeresen ez előtt.
2: Hibáztak-e abban, hogy mondjuk előzetesen nem volt ez ennyire transzparens? Hogyha azt mondják, hogy van másfél hónapunk megszervezni ezek a keretek, akkor lehet, hogy mondjuk most nem kell utólag vizsgálnia, nem?
3: Az, hogy hibáztunk, ezt majd a vizsgálat eldönti el, hogy ki hibázott és miben. Azt gondolom, a jövő szempontjából az egy fontos konklúzió, hogy még transzparensebben kell működni, mert augusztus 20 előtt is már nagyon sok mindent ezzel kapcsolatban nyilvánosságra hoztunk. Ha már a sporteseményekről is beszéltünk, például 2027-ben van 4 nagy világverseny Magyarországon, amit már korábban elnyert Magyarország. Ezeket szeretnénk megrendezni, de ugye ezeknek a rendezési költsége is általában titkos kormányhatározatokban került meghatározásra, úgyhogy mi ezen intenzíven dolgozunk, hogy nem csak, hogy jóval kevesebb összegből még jobb műszaki tartalommal rendezzük meg ezeket az eseményeket, hanem ezeket a költségeket mindenképp nyilvánosságra fogjuk hozni.
2: Radnai már konkrét felelősségét vizsgálják-e? Ugye az ő neve szerepel ezekben az e-mailekben.
3: Nem konkrét személyeknek a felelősségét kell szerintem ennek a vizsgálatnak megállapítani, vagy ha majd megállapítja, akkor a vizsgálat végén fogja ezt megállapítani, hanem általában az eljárást, és utána, hogyha az eljárás folyamán fölmerül bárkinek a felelősség, akkor ezt is meg kell, hogy állapítsa a vizsgálat, de nem úgy rendeltük el a vizsgálatot, hogy konkrét személyek ellen.
2: A kormány tegnap 13 korában titkosított döntést hozott nyilvánosságra, ugye itt a Századvégnek a szerződéseiről van most első körben szó, de vannak-e olyan határozatok, dokumentumok, amelyek konkrétan a belügyminisztériumot érintik? A belügyminisztérium rendelte például olyan tanulmányokat, aminek nem tudják a hátterét, tartalmát, összegét?
3: Hát ugye korábban említettem, hogy azért itt nagyon sok titkos kormányhatározat volt a korábbiakban, 16 év alatt több mint 100 indokolatlanul titkosított úgynevezett ilyen 3000-es kormányhatározatról beszélünk, nem a belügyminisztérium esetében, hanem általában, amit ugye tegnap is például 13-at nyilvánosságra hozott a miniszterelnökség, az például 65 milliárd forint értékben tartalmaz tanulmányokat. A belügyminisztérium ilyen formán ezt még nem vizsgálta, ezeket a típusú, mi a sport tekintetében vizsgáltunk titkos kormányhatározatokat, azokat is nyilvánosságra fogjuk hozni. Itt szerintem az a fontos megint csak, hogy megértsük, hogy egyetlen ezek miért lettek titkosítva, illetve a jövőben valóban csak azok legyenek titkos kormányhatározatok, amik ezt indokolják, tehát itt nemzetbiztonsági, honvédelmi okokra hivatkozni ilyen jellegű tanulmányok esetében nem biztos, hogy indokolt.
2: A TAO-t eddig csak érintettük, de ugye az ÁSZ jelentése szerint elképesztően sok pénz ment el TAO-ra 2022 és 25 között. 367,5 milliárd forint támogatást osztottak így ki, miközben maga az ÁSZ állapítja meg, hogy magas korrupciós kockázattal megmarad-e a TAO ebben a formában?
3: A TAO-t felülvizsgáljuk, továbbra is ezt tudom mondani. Itt, hogyha a teljes időszakot nézzük, tehát 2011-től indulva, akkor közel 1,800 milliárd forintról beszélünk, úgyhogy itt azért egy óriási összegről beszélünk hat sportág esetében, ugye 2017-ig 5 sportágról beszéltünk, és akkor csatlakozott a röplabda. Azért azt is szögezzük le, hogy a TAO-nak az eredeti célja az utánpótlás képzésnek a nevelése, infrastruktúra fejlesztés, magának a sportnak nem csak a népszerűsítése, hanem terjesztése, ezek jó célok. Aztán, hogy ez a rendszer miért csúszott félre ebben a tekintetben, miért nem úgy használták fel a pénzeket több esetben, miért volt a rendszerben egyfajta járadékvadászat, ez egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy ezeket a célokat továbbra is ápolni kell. Nekünk olyan sportfinanszírozási rendszert kell kialakítani, ahol az utánpótlást továbbra is támogatjuk. Infrastruktúra fejlesztésre kell költeni, de felépült egy olyan infrastruktúra az elmúlt 16-20 évben, hogy inkább a létesítmények fenntartásáról kell gondoskodni, és nem új létesítményeknek az építéséről. Szabadidősportra kell jóval többet költenünk, iskola és szabadidősportra, tehát hogyha úgy tudjuk átalakítani ezt a rendszert, hogy megtartjuk ezt az összeget, de másképp használjuk fel, igazságosabb lesz az elosztás, nem hat sportágra vetül úgymond egy jóval nagyobb összeg, aránytalan nagy összeg, hanem az összes többi sportág is tud ebből profitálni, akkor mi jól fogjuk elvégezni ezt a feladatot.
2: Akár erre, akár mindenre, amiről beszéltünk, tud-e nekem konkrét menetrendet mondani? Látja-e már azt, hogy a belügyminisztérium mondjuk, hogyha egy év múlva itt ül velem szembe, akkor mit kérhetek önön számon?
3: Minden, amiről beszéltünk, ennek évvégéig le kell zárulnia, tehát akár a TAO rendszer felülvizsgálatáról beszélünk, akár ugye a bérrendezésről beszéltünk, itt hetekről van inkább szó, és nem hónapokról vagy évekről. Ugye az átvilágítási folyamat is azért is tarthat ilyen sokáig, mert nagyon sok ügyről beszélünk, de ezek mind idei feladatok, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy miután itt ezt az örökséget átvettük, áttekintettük és kijelöltük az utat, a jövő már csak az építkezésről szól.
2: Mindehhez az ön minisztériuma már teljesen felállt-e, ugye lehet még mindig hallani híreket, hogy nagyon sok minisztériumban még van humán erőforrás probléma, hogy ilyen finoman fogalmazza.
3: Az én minisztérium egy-két embert kivéve azt gondolom, hogy felállt, átvettem egy struktúrát, tehát ugye azért belügyminisztérium olyan szempontból is nagy mértékben átalakult, hogy ide tartozott korábban az oktatás, az egészség, ugye a szociális ágazat, és ugye ők kiváltak, ettől függetlenül került be új terület is a sport tekintetében. A mi minisztériumunk azt gondolom, hogy felállt, és itt a nagyobb változás szerintem az egyfajta szervezeti kultúra változás, amihez viszont jóval több idő kell, nem csak a belügyminisztérium esetében, hanem a belügyminisztériumhoz tartozó minden ágazat esetében.
2: Posvai Gábor belügyminiszter, köszönöm, hogy itt volt, legyen így máskor is.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Megszüntethetik vagy átalakíthatják a megyei önkormányzatokat, miután Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azokat a Fidesz teljesen kiüresítette, így működésük okafogyottá vált. A kormányfő úgy fogalmazott, a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizető helyévé váltak. A témával kiemelten foglalkozott a Kossuth Rádió Kulcskérdések című szerdai adása, ebből hallanak most egy ismétlést.
4: Mit is csinál egy megyei önkormányzat? Mik a feladatai és a jogosultságai? Mi lehet a jövője? Megalapozottak-e a kritikák? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ vendégeinkkel. Magyari Donát Európai Uniós fejlesztéspolitikai szakértővel jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: És Zongor Gáborral, a Komitátusz önkormányzati szemle szerkesztőbizottságának elnökével jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
4: Mire alapozza a miniszterelnök a kijelentését? Valóban kiüresedtek ezek az önkormányzatok, Zongor Gábor?
6: Úgy gondolom, hogy igen. 2011. október 3-án volt a megyei önkormányzatok trianonja. Ekkor Orbán Viktor miniszterelnök valamennyi megyei közgyűlési elnökkel aláírt egy olyan megállapodást, amellyel a megyei önkormányzatok átadták a vagyonukat az államnak, lemondtak az

0: működik ma Magyarországon, amelynek a feltöltése lenne a feladat, és nem a megszüntetése.
1: Magyari Donátot kérdezem, milyen fejlesztésekre lehet számítani a jövőben, aminek a létrehozásában, koordinálásában a megyei önkormányzatok vagy azoknak az utódai részt vehetnek?
2: Ha a fejlesztéspolitikai oldalról nézzük a megyei szintnek a szerepét, akkor igenis van valós szerepe. Megemlíthetem az integrált területfejlesztési programoknak az összeállítását, akár az előző EU-s fejlesztéspolitikai ciklus, akár a mostaniban forráskiválasztási alapelvek meghatározása és egyáltalán a fejlesztéspolitikának egy térségi partnerré válása, az igenis egy valós szerep lehet az önkormányzatoknak. A frissen augusztus közepén meghozott kormányhatározat, ami például az integrált területfejlesztési programok pénzügyi és intézményi jellegű felülvizsgálatáról szól, lehetőséget teremt arra, hogy egy szakmai párbeszéd alakuljon ki most itt a következő időszakban. Nagyon időszerű, hogy ez terítékre került.
1: Zongor Gábor, milyen helyet foglalnak el a megyei önkormányzatok az önkormányzati rendszerben? Lehet-e úgy átalakítani az egész felépítményt, hogy a megyei önkormányzatok kiessenek belőle?
0: A megyei önkormányzatokra, mint középszintű önkormányzatokra szükség volt. Tehát az, hogy vannak a települések és van a központ, és köztük nincs egy olyan szint, amely a térségi ügyeket tudja gondozni, nagyon nagy hiányt okozna Magyarországon, tehát szükség van a középszintű önkormányzatokra. Az, hogy ez most megyének hívjuk, vagy régiónak hogyan alakul, az függ attól is, hogy a települési önkormányzásnak a szintere hogyan alakul a jövőben.
1: Nem mehetünk el amellett a megyei önkormányzatok átalakítása ügyében, hogy ez politikai kérdés is. Igaz, hogy a Fidesz uralja a megyei önkormányzatokat 2024-es önkormányzati választáson mind a 19 megyében a Fidesz győzött. Megalapozott-e tehát azt gondolni, hogy politikai oka van ennek a bejelentésnek?
0: Én azt gondolom, hogy minden közigazgatást érintő, önkormányzatokat érintő ügynek vannak politikai vetületei. Itt most nem lehet csak egy-egy elemet kiragadva változtatni, tehát itt tényleg egy hosszabb távra szólóan szükséges kialakítani az új önkormányzati rendszert, amely szoros együttműködésben kell, hogy működjön a terület fejlesztési politikával. Érdemes lenne kísérleteket folytatni, érdemes lenne pilotokat csinálni, mert az ország egységes szabályozással nem fejleszthet. És ebből a szempontból másodlagos kérdés, hogy most a megyei önkormányzat hogyan épül föl választási szempontból, milyen a politikai összetétele. Itt az a lényeg, hogy miképpen tudunk egy olyan modern, innovatív, fenntartható önkormányzati rendszert létrehozni, amely képes tulajdonképpen az országot felvelni.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 10-én csütörtökön, Hunor és Nikolett napján, én Benyó Rita vagyok. Véget ért a szeptemberi kánikula, ma borongósabb időre készüljenek, de a részletekkel a Krónika szerkesztői.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Demetímea, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
7: Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.
6: 12 ezer rendőr hiányzik az ágazatból, mondta a belügyminiszter reggeli műsorunkban.
7: Fokozatosan csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap, majd délután ismét záporokra, zivatarokra kell számítani.
6: Most pedig következzenek a részletek. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját.
7: Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek.
6: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernári Zsolt MOL vezérigazgató is.
7: Magyar Péter korábban ismét megerősített,

0: Sítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak.
1: Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy kivizsgálja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket.
0: A bizottság elnöke azt mondta, arra keresik a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a bicskei gyermekotthonban történtekről. Sommer Orsolya hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyettese milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. Hozzátette, mások mellett Polt Péter volt legfőbb ügyész és Balogh Zoltán egykori miniszter meghallgatásáról is döntöttek.
2: Az első két vizsgálati szakaszban meghallgatásra javasolt személyek listáját tárgyalta a bizottság, és egyhangú döntés született. Ebben a listában szerepel két olyan személy, akinek a meghallgatására jövő héten kerül sor. Ők a Bicskei Gyermekotthon volt munkatársai. Az ő meghallgatásukra zárt ülés keretén belül kerül majd sor jövő héten szerdán délután, a többiek pedig együttműködésre kötelezett személyek, akiknek a listája majd a bizottság honlapján olvasható.
1: Ismét kiírták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi pályázatát.
0: A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az új kiírásban pontosították a pályázati feltételeket. A felhívásokat a bizottság honlapjáról lehet letölteni.
1: A belügyi ágazatból összesen mintegy 12 ezer, a rendvédelemből csaknem 9 ezer szakember hiányzik, közölte Felkelő című műsorunkban a belügyminiszter.
0: Pusfai Gábor hangsúlyozta, 2008 óta nem változott az illetmény alap. A szektorban teljes bérrendezésre van szükség. Hozzátette, a Tisza kormány ígéreteinek megfelelően augusztus végéig kidolgozták a javaslatcsomagot, és megkezdődtek a jövő évre vonatkozó költségvetési tárgyalások.
3: Biztos, hogy valamennyire differenciálni kell a különböző szintek között, tehát akár az alsóbb szintek, akár a felső vezetői szintek között, tehát egyfajta pótlékemeléssel lehet rendezni, vagy kicsit ezen adaptálni. Utána talán majd beszélünk akár Budapestről, akár más településekről, de van egy úgynevezett preferált település pótlék, ami eddig is jogszabályban rendelkezésre áll, de senki nem alkalmazta. Azt gondolom, hogy ezen nekünk is nem csak el kell gondolkodni, hanem be kell vezetni bizonyos települések, vagy bizonyos régiók esetében, ahol jóval nagyobb a hiány, illetve én mindenképpen szeretném ösztönözni az országon belüli mobilitást.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Kritikus a fővárosi önkormányzat anyagi helyzete, a számla jelenleg 67 milliárd forintos mínuszt mutat. A büdzsé állapotát a felhalmozódó hitelkötelezettségek és az állami elvonások is súlyosbítják, mondta az önkormányzat főigazgatója a Krónikának.
0: Kis Ambrus hozzátette, folyószámla hitelből él a város. Annak érdekében, hogy a béreket ki tudják fizetni, minden eszközt igénybe kell venniük. Hangsúlyozta, a fővárost szorítja az idő, a kialakult helyzetre a kormány és Budapest közötti mielőbbi megállapodás jelenthet megoldást.
5: Szeptember 18-án lejár a fővárosi önkormányzatnak a folyószámla hitelkerete, ezt vissza kell fizetnünk, ez jelen állás szerint 67 milliárd forint. Ezen kívül van egy közösségi közlekedést érintő 45 milliárdos hitelkeret, egy áthidaló hitel, ami szeptember végén jár le, nyilván ezt csak a fővárosi önkormányzat támogatásával tudja kifizetni a BKK-BKV, és hát van az alapműködés, hogy ezeket mind kifizetjük, akkor az iparűzési adóbevétel az arra elegendő, hogy ezeket fedezze, illetve az októberi bérfizetés.
0: Kis Ambrussal hamarosan élő beszélgetést hallhatnak reggeli műsorunkban is.
1: Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTÉ-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
0: Az ELTÉ szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 ezer forintot vihet haza, még egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 ezer forintot kereshet. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra emelkedtek.
0: Az államadósság kezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré. A közlemény szerint az állomány alakulása továbbra is megfelel a 2026-os finanszírozási tervnek.
1: A devizahitel károsultak mihamarabbi és minél teljesebb mértékű kártalanítását sürgette a Mi Hazánk mozgalom szakpolitikusa.
0: Fiszter Zsuzsanna azt hangsúlyozta, minden kamatként vagy bármilyen költségként jogtalanul beszedett forint visszajár a kölcsönt felvevőknek, és azt a hitelező bankoknak és jegybanknak kell megfizetnie. A politikus szerint fontos a végrehajtás non-profittá tétele és állami kézbevétele. A területet a bíróságok vagy az adóhatóság felügyelete alá kellene helyezni.
1: Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az esetek 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztési lehetőségeiről tanácskoznak ma a szakemberek.
0: Fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt pszichiáter, Felkelő című műsorunkban elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A vármegyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. A Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgatóhelyettese hangsúlyozta, ez azért felháborító, mert az ebben a korban megjelenő mentális zavarok kezelése a legfontosabb, ha nem kapnak ugyanis megfelelő segítséget a gyerekek, elmaradhatnak kortársaiktól, kikerülhetnek az oktatási intézményből, és nőhet például a szerhasználat esélye.
6: Az egyik probléma, hogy ez egy állami, vagyis egy ilyen egészségügy szervezési dolog, hogy elrendelje az aktuális kormány, hogy minden kórházban legyen gyerekpszichiátriai részleg, minden megyében, minden nagyobb városban legyen gyerekpszichiátriai szakrendelő, és hogyha ennek van tere, ideje, akkor nyilván előbb-utóbb a szakemberekkel föl lehet ezt tölteni, hiszen az emberek oda mennek, ahol van helyük, fizeti, stb. Nem biztos, hogy ezt egy év alatt meg lehet csinálni, de hát ez a rendszerváltás előtt és azóta is így van.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Világbajnoki negyeddöntőt játszik női kosárlabda válogatottunk. Szoboszlai betalált, nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat! Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő csapatában nyert a Liverpool hazai pályán 2-1-re az Atletico Madrid ellen a labdarúgó bajnokok ligája első fordulójában. Szoboszlai góllal járult hozzá a sikerhez. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray idegenben szenvedett 3-1-es vereséget a Sportinggal szemben. A Barcelona a Feyenoordot 5-1-re, míg a Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavát 6-1-re győzte le. Stuttgart Viking 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Ma 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A Völgyi Péter irányította együttes 28 év után jutott ki ismét a VB-re, ahol az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve bejutott a legjobb 8 csapat közé. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották.
4: Közlekedés.
0: Az 57-es főúton Bój közelében a 31-es kilométernél három autó ütközött, a félútpályát lezárták.
4: Időjárás.
0: Több órára kisüt a nap, majd kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 21-29 fok lesz.
1: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány.
0: Megkezdte a munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság.
1: A hazai mentális egészség helyzetéről tanácskoznak ma a szakemberek. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
8: Műsorajánló.
4: Napközben.
8: Mennyibe kerül az anyaság?
9: Így, hogy nincs főállású munkám, ez több százezer forint.
8: havonta.
9: Ami kiesik a családi kasszából, igen, ami nyilván nagyon kellene.
10: A gyermekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás részletesen megmutatja, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. A bértranszparencia segíthet megoldani ezt a problémát? És vajon van elég részmunkaidős állás? Diósi Klári vagyok, ezekkel a kérdésekkel várom Önöket.
4: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
12: A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 12 perc van, és mondom a felkelő utolsó órájának témáit és vendégeit. Eltűnhetnek Budapest utcáiról az óriás plakátok és a hatalmas reklámhálók. De mit nyer ezzel a város, és miért tiltakozik ennyire a reklámszakma? Kis Ambrussal arról is beszélünk, hogyan működik tovább Budapest, miközben 10 milliárdos lyukak tátonganak a főváros kasszáján. Jön a heti menő, vagyis a felkelő kulturális ajánlója, Molnos Péter művészettörténet, és Berlinbe is kapcsolunk, helyszíni bejelentkezéssel jövünk a női kosárlabda világbajnokságról.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
12: Jelentősen leszűkítené a köztéri plakát reklámpiacot az a kormány döntés, amelynek értelmében több tízezer felületet kell megszüntetni december végéig. Bár májusban a Tisza kormány egyik első elfogadott törvénye volt ez a bejelentés, mégis váratlanul érte a Magyar Reklámszövetséget. A hazai marketing kommunikáció legnagyobb országos ernyőszervezetének elnökségi tagja a Kossuth Rádió Felkelő című műsorának tegnap azt mondta, velük nem egyeztetett a kormány. Részletek Kovács Mártontól.
13: Itt egy szakmáról van szó, akit most úgy akarnak szabályozni, és egyébként büntetni, hogy arról, hogy a múltban milyen hibát követtek el akár egy kormány, vagy akár cégek, arról egyébként a szakma többsége is, ez a több száz cég nem tehet.
14: Sokan összemossák a reklámhirdetést és a politikai hirdetést, pedig a kettő nem ugyanaz. Jelentette ki a Magyar Reklámszövetség elnökségi tagja a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A cég augusztusi felméréséből az derül ki, hogy a megkérdezettek döntő többsége a köztéri hirdetések nem zavarják, a politikaiak azonban igen. Támba Miklós szerint az a kormány döntés, amely szerint jelentősen csökkenteni kell a közterületi reklámfelületeket, tisztán politikai döntés, amelyről a szakma véleményét nem kérdezték meg. Hozzátette, az elképzelés a megadott határidőre kivitelezhetetlen.
13: December 31-et hoztak határidőnek a törvényben. Tehát minden olyan felület, ami nem szerepel a rendeletben, vagy tiltottként szerepel, az december 31-ig le kellene bontani. Lehetetlen több tízezer felületet ennyi idő alatt lebontani. Ennek az eredménye az lesz, hogy azok a cégek, akik kötelezve vannak arra, hogy a saját állományukat, a saját költségükön bontsák el, úgyhogy közben ők tönkre mennek, mert a zárbevételük az nullára csökkent. Nekik nem lesz más lehetőségük, mint jogorvoslathoz fordulni.
14: A leszűkült plakátpiacon jelenleg két nagy cég a domináns, mondta a szakember, aki szerint a kormány döntése a területet ugyanarra a két meghatározó szereplőre szűkíti, megszüntetve a versenyt.
13: A piacvezető cég jelenleg az előző kormány ideje alatt is nagyon jól járó egyik neres vállalkozás, a másik pedig egy francia tulajdonú multi. Ez a két cég az, aki lényegében a legkisebbet veszít, de nem azért, mert nem veszít el mondjuk az óriás plakát felületeit, hanem azért, mert olyan hosszú távú szerződéseik vannak, amivel ők megtarthatják az utca-bútor állományukat, és ezáltal ez az állomány fel fog értékelődni.
14: A plakáthelyek egy részének megszüntetése nem célzottan a korábbi kormányzati kedvezményezettek kizárását szolgálja, több száz kisvállalkozást azonban ellehetetlenít, mondta Támba Miklós, aki kifogásolta, hogy a döntés előtt sem szakmai, sem társadalmi egyeztetés nem történt.
12: És a témát folytatjuk, itt van már velem a vonalban Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
12: Ugye most hallottuk az egyik oldalt, én azért emlékszem arra viszont, hogy a főpolgármesteri kampányoknak mindegyiknek, akár Vitézi Dávidénak, akár Karácsony Gergelynek, nem csak most, hanem már 4-5 évvel ezelőtt is, tehát az előző választásnál is mindig része volt, hogy ezeket a köztéri plakátokat, az óriás hálókat, mondjuk ha csak budapestiek mondjuk az oktogonra gondolnak, valahogy szabályozni kellene, vagy el kellene tüntetni. Mit látunk itt most ön szerint, egy politikai döntést, vagy pedig van e mögött egy várostervezési koncepció is?
15: Hát a második, hiszen ez, ahogy ön is mondta, nem csak az volt a probléma, hogy milyen politikai plakátok és milyen tartalmú politikai plakátok jelentek meg a közszövetteinken, csak gondoljunk a bombás plakátokra, hanem az is, hogy a legfrekventáltabb történelmi közszereteinken, és nem csak mondjuk az Oktogon, hanem a Bajcsi-Zsilinszky út, Andrássy út sarkán, óriási épülethálókon a világmárkák reklámozzák magukat, és amikor ez ellen felléptünk, akkor hát mind a reklámozók sem értették, és nem is gondolták, hogy nekik ezzel teendőjük lenne. Jogorvoslatokat próbáltak, illetve hát nyilván kaptak az előző kormánytól és a jogalkotástól segítséget ahhoz, hogy ne tudjuk elérni ezeknek az óriás hálóknak a leszedését. Most ez a törvény, illetve az ezután hozott fővárosi közgyűlési rendelet is egyértelműsíti ezt a helyzetet, és ezeknek el kell tűnniük, többek között ezeknek is el kell tűnniük a közterületeinkről. Én nem hiszem, hogy az normális lenne, hogy amikor egy világörökségi részen aggódik az ember, vagy gyalogol, vagy sétál, biciklizik, bármit is csinál, akkor ő neki ezeket az épülethálókat kell jelnéznie.
12: Ugye most a reklám szakma azt kifogásolja, hogy nagyon radikális ez a hirtelen beavatkozás, azt mondják, hogy decemberig ezt gyakorlatilag lehetetlen végrehajtani, és hát ugye van itt még egy, ami bizonyára a nagyvárosokban több helyen is probléma lesz, hogy mondjuk sokan azt mondják, lakók, hogy ezért nem kellett eddig mondjuk közös költséget fizetniük, mert ebből megoldották ezt. Van erre kompenzáció, vagy van erre ötlet, hogy mondjuk azok a társasházak, akik a karbantartásukat ebből fedezték, hogy fogják ezt megoldani a jövőben?
15: Egy darab épületfelújításos reklámháló van regisztrálva. Egy egész Budapesten. Ez az egy darab háló a 15 éve ugyanúgy néz ki az épület, tehát vagy nagyon lassú a felújítás, vagy mégsem arról van szó, hogy a felújításokat ezekből a reklámhálóknak költségeiből, bevételeiből fedeznék a házak. Vagy nyilván még lehet egy, hogy nem jogszerűen vannak ezek a reklámhálók kihelyezve, és nem az a funkciójuk, amiket látszik. Tehát nyilván mi is halljuk ezeket, hogy ebből újítják fel a házakat, csak akkor ugye ennek látania kellene, hogy ezek olyan épületekről van szó, ahol egyébként átmenetileg jelennek meg ezek a reklámhálók. Hát tapasztaljuk, hogy nem erről van szó.
12: Térjünk át arra, ami most talán a fővárosnak azért sürgősebb, vagy sürgetőbb. Pontosan mennyi pénze van ma Budapestnek? Ugye a napokban 67 milliárd forintos mínuszról beszéltek. Mit jelent ez a gyakorlatban?
15: Valóban ennyit jelent, hogy egy folyószámla hitelből élünk most már hónapok óta. Ez maximum 80 milliárdig mehet el, de ennél van egy keményebb szempont, hogy szeptember 18-án lejár ez a folyószámla hitelkeret, és nincsen új a város számára.
12: Mi történik akkor szeptember 18-án az nap, amikor ez lejár, vagy másnap?
15: Egyrészt a szeptember közepén iparűzési adóbevételek megérkeznek, tehát a budapesti vállalkozások befizetik az iparűzési adójukat, és ebből a pénzből kiegyenlítjük a tartozásunkat, ami nem csak itt van, hanem a közösségi közlekedés területén, majd ezzel körülbelül is fogyott a pénz, ez a körülbelül azt jelenti, hogy az október elejé bérfizetésekre még elegendő pénzt tudtunk félrerakni. Eddig van időnk és lehetőségünk arra, hogy a kormánnyal megállapodjunk a múlt terheiről, hiszen senki nem vitatja, hogy a problémát azt nem ez a kormány okozta, hanem az előző nyilvánvalóan, de hát ezt az örökséget, ezt a jelenlegi kormánnyal kell elhordanunk, és egy olyan működési pályát kitalálni, ami nem csak a 26-os évet, hanem a következő éveket is biztosítja, hiszen egyébként újra és újra termelődik ez a probléma.
12: Magyar Péter ugye a múlt héten a főváros pénzügyi vészjelzéseire azt mondta, hogy eszébe jut róla, jön a farkas története. Tény és való, hogy sokszor hallhatták az állampolgárok, hogy vége, csőd, minden leáll, és lehet, hogy mindig egy percre voltak tőle, de végül mindig megoldották. Mit tud mondani Magyar Péternek, aki azt mondja, hogy önök csak farkast kiáltanak megint?
15: Ugye azért ő is úgy folytatta, hogy de nem akarja elviccelni a helyzetet. Tehát azért nyilván ő is érzi ennek a helyzetnek a komolyságát, különben a kormány nem tárgyalna a fővárossal. És nem validálták volna azokat a számokat, amelyeket már nyár elején leraktuk. De most eljuthatném azzal is, hogy elnézést kérek, hogy megoldottuk a helyzetet mindig az utolsó pillanatban, de tényszerűen ez történt, és azért persze inkább a sajtó mondta azt, hogy itt a csőd, mint hogy mi azt mondtuk, hogy ha nem tudjuk megtenni ezeket és ezeket a lépéseket, akkor ez elkerülhetett lesz ez a helyzet, de eddig ezeket megoldottuk. Én most viszont biztonságot tudom sajnos mondani, hogy az a múltbeli örökség, amit itt hagyott nekünk az Orbán kormány, azt nem tudjuk megoldani saját erőből, még azzal se, hogyha mindent átütemezünk, és nem fizetjük ki a számláinkat, hiszen egy pont után azok a beszállítók, akiknek tartozunk, azok a bankok, akiknek tartozunk, azok jogosan mondják azt, hogy akkor viszont ők eljárást indítanak velünk szembe, amelyek már tényleg visszafordíthatatlan folyamatok, és onnan nem így jelentjük az egész. Tehát én nem próbálnám ki azt, hogy megjön a farkas, és akkor mi fog történni, hiszen egy ekkora város esetében egyrészt sose próbáltuk ki, kettő meg azt gondolom, hogy a közszolgáltatások nem opcionálisak, tehát működnie kell a közösségi közlekedésnek, működnie kell az idős otthonoknak, hajléktalan ellátásnak, kulturális intézményeknek, hiszen ez mutatja azt, hogy van egy város, amiben tudunk élni.
12: Világos, egy percünk van. A legnagyobb tétel továbbra is a szolidaritási hozzájárulás? Tehát, hogyha azt megoldanák, akkor megoldódna a főváros gondja?
15: A szolidaritási hozzájárulás a legnagyobb tétel nyilvánvalóan, de önmagában nem elég ennek a megoldásához, hiszen már ebben az évben is került sor a szolidaritási hozzájárulás inkasszálására, sajnos mind a két kormányzati időszakban, illetve pont a szolidaritási hozzájárulásból való vita okán nem kaptunk kötelező feladatunk ellátására semmilyen pénzt sem, mert ezeket is lebonták, tőlünk elvonták, tehát hogy ezek a terhek együtt jelentik azt a problémát, ami ide rakódott, illetve az, hogy tavaly azért, hogy elkerüljük, hogy jöjjön a farkas, olyan pénzügyi lépéseket kellett tenni, annak a kihatás az idejében terhelte meg a város költségvetését, és ezek azok a múltbeli terhek, amiket cipelünk magunkkal.
12: Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, legyen így máskor is.
4: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
12: És most pedig jöjjön a heti menő, vagyis kulturális ajánló sorozatunk, a héten ma is Molnos Péter művészettörténésszel, aki ma egy színházi előadást ajánl nekünk, ráadásul nem premiért. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
12: Áruld el, hogy mi az, és aztán megyünk tovább, hogy miért pont ez.
8: Vasárnap lesz az Átriumban 7 órai kezdettel Pintér Béla társulatának a 42. hét című darabja. Most éppen megnyitottam, és szomorúan látom, vagy hát Béláiknak nyilván ez nem szomorú hír, de elfogyott minden jegy, tehát erre már nem lehet foglalni, örüljön, akinek van. Viszont a héten több darabja is fut a társulatnak, tehát a Kaisers TV Ungarn, az, ha jól látom, szeptember 11-én, és arra még lehet jegyet venni, szeptember 10-én szintén ez a fantasztikus darab, a Kaisers TV lesz színen szintén az Átriumban, úgyhogy...
12: Aminek most különös aktualitása lett egyébként az elmúlt hetekben, hónapokban. Viszont hogy kérdezem meg, hogy miért pont a 42. hetet ajánlott, hiszen az hát több mint 10 éve megy.
8: Több mint 10 éve megy, de nekem az egyik nagy kedvencem, de tulajdonképpen ebbe a Pintér Béla társulatnak a repertoáriában legalább 8-10-et tudnék mondani, amit ugyanilyen szeretettel ajánlok. Ez talán azért, mert többször is láttam, és ebbe volt életemben talán két olyan kulturális esemény volt, amikor leestem a székről, a nevetéstől. Az egyik még fiatalon, nagyon fiatalon, ha jól emlékszem, a Ben moziban láttam a Tanú című filmet, és annak a jelenet, amikor Őze Lajos a tárgyaláson rosszul lesz, mert Pelikán József rákérdez, hogy ugye őt is megverték a pribékek, annál a jelenetnél estem le a székről, és itt pedig az, ha valaki látta a 42. hetet, van egy brilliáns szituáció, amikor a Pintér Béla által alakított főszereplőnek, tehát a Csákányi Eszter férjét alakítja Pintér Béla, és nekik van egy lányuk, aki elhozza barátját, aki egy nagypapa korú férfi, bizonyos Kő László, és ahogy ezzel szembesül Pintér Béla, az a jelenet, körülbelül 5 perc csend, de szétrobban a színház a nevetéstől, és akkor sajnos megtörtént az a baleset, hogy én a nevetéstől leestem. Szóval ez az egyik kedvencem, de mondom, a Pintér társulaton mindegyik fantasztikus, és az utóbbi két darab, a legutolsó két darab is csúcs, és most jön ki a következő, ha jól hallottam én, nem is régen volt szerencsém beszélni Gál Völgyi Jánossal, és ő mondta, hogy ugye jön a flashback, ő is próbál benne. A Pintér Bélának egy szerintem zseniális húzása volt, hogy ezt az idősödő, de fantasztikusan zseniális színészt.
12: Ezt akartam épp közbevetni, hogy Pintér Béla hasonlóan Tarantinóhoz felszokott fedezni újra magának színészeket. Így tett Gál Völgyi Jánossal is, aki most már talán a harmadik, vagy lehet, hogy negyedik Pintér Béla darabban is benne van. Mennyire maradt szerinted aktuális, ugye Pintér Béla beszélt arról, hogy hát ugye ő aktív politizáló színházat csinált az utóbbi időkben, és hogy van is olyan darabja, amihez hozzá kell nyúlni. Szerinted mennyire maradtak aktuálisak a darabjai most 2026 őszére?
8: Ez egy nagy kérdés, ezen én is gondolkodtam, hogy a Pintér Béla nagyon kapcsolódik a közélethez, és nagyon lehet az áthallásokat kihallani a darabjaiból. Én bízom abban, hogy ő mindig az aktualitás mellett egy ilyen nagyon alapvető, nagyon zsigeri, nagyon emberi, nagyon a lelket érintő tartalmakkal vegyíti mindig az aktuális politikai eseményeket, és hogy emiatt ezek ki fogják állni, sőt, hát biztos, hogy kiállják az időpróbáját, mert ha jól tudom, az első darabja az már 1998-ban íródott, és mondjuk a 99-es kórházba, akkor én még tavaly vagy tavaly előtt láttam, és az ugyanúgy működött, ugyanúgy ütött, mint a többi darabja, de hát a Sehova kapuja is 2000-es, és zseniális a mai napig. Szóval én abszolút bízom abban, hogy ezek továbbra is ugyanúgy ütnek. Ráadásul azt gondolom, ez az én személyes privát véleményem, a magyar kultúra és életben jelenleg egy zseni van, az pedig a Pintér Béla, mert íróként, főszereplőként, rendezőként hihetetlen, amit alkot, úgyhogy a zseni pedig időtlen.
12: Azt hiszem, hogy a kedvet meghoztad, már csak az kell, hogy legyenek jegyek Pintér Béla társulatának az Átriumban megrendezett darabjaira. Molnár Péter, köszönöm szépen, holnap is beszélgetünk még a friss kultúrajánlóddal.
4: Közlekedés.
16: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé, a Nagy Sándor József utcai felüljáró után. A Stefánia úton az ajtósi dűrésre előtt a forgalom irányonként egy sávban haladhat, mert tűzoltók dolgoznak. A 74-es trolibusz helyett a Mexikói út, Amerikai út és a Dembinszki utca között pótlóbusz közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Tizennyolc éve nem változott az illetmény alap a rendőrségnél. 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Felhős, napos időre számíthatunk. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. A belügyi állományból 12 000 rendőr hiányzik, 2008 óta nem változott az illetmény alap. Így teljes rendezésre van szükség, mondta a belügyminiszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Posfai Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az illetmény alap emelése, a bérek differenciálása, a preferált településpótlék bevezetése és az országon belüli mobilitás ösztönzése. Beszélt arról is, hogy ezeren jelezték, hogy visszatérnének az állományba, és vannak, akik már megkezdték a munkát, és több száz kérelem elbírálása folyamatban van. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTÉ-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens, ugyancsak a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 ezer forintot vihet haza, míg egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 ezer forintot kereshet. Mint mondta, a felső oktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Pécset látványos, fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők. A holnap kezdődő kétnapos eseményen az érdeklődők egyebek mellett megismerkedhetnek a késő középkor és a hódoltság korának viseleteivel, fegyvereivel, mindennapi életének eszközeivel. Egy ostromjáték keretében a sorsfordító Mohácsi csatát is felelevenítik. Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki egy nádas, bozótos terület. Tegnap késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások, de az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. Akkor a reggelre eloltották a tüzet, becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. 9 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
12: 8 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita, és sporttal megyünk tovább. A magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokság 8-at döntőjében kedden remek játékkal legyőzte Japánt, így a tegnapi pihenőnap után ma délelőtt 11 óra 30 perctől az Egyesült Államok csapata ellen léphet pályára. Az elődöntőért játszanak immár. A mérkőzést élőben követhetik nyomon a Nemzeti Sportrádióban, és most pedig itt van velünk a vonalban a helyszínről kommentátorunk, Nyágói Gergely. Szia, Gergő!
17: Szia, Rita, köszönöm a kedves hallgatókat!
12: Jó reggelt, és akkor kezdjünk azzal, hogy egy pihenőnapon vannak túl. Ez hogyan telt, és hogyan készülnek erre a hát számukra valóban történelmi összecsapásra? Ilyen jó eredményt még nem ért el női kosárcsapat, ha jól sejtem.
17: Illetve hát ugye 40 éve nem voltunk a legjobb 8 között, és valóban történelmi, hiszen az Egyesült Államokkal háromszor már játszottunk, de azok mind csoportmeccsek voltak, tehát ez valóban történelminek mondható. A tegnapi szabadnapot, a tegnapi pihenőnapot, ami ugye csak a magyar csapatnak volt pihenőnap, hiszen ugye mi kedden játszottunk a többi negyed döntőre, illetve 8-a döntőre tegnap került sor, leginkább pihenéssel és feltöltődéssel töltötte a csapat. Egy picit megpróbáltak elbújni a lányok és a csapat vezetése is, ugye a külvilág elől végre találkozhattak a szeretteikkel, nem is volt edzésük tegnap, tényleg itt a fizikai feltöltődés, a gyúrás, a masszíroztatás és tényleg az izmok regenerálódása volt az elsődleges. Aztán egy könnyű ebéd utáni séta után volt egy videózás, azért volt alkalmam a csapatszállodájánál többekkel beszélni, hivatalosan, félhivatalosan is, és tényleg nagyon-nagyon jókedvű a csapat, nagyon motivált a csapat, hiszen ezen a mérkőzésen nekünk, Magyarországnak egyáltalán nincsen semmi vesztenivalójuk.
12: Egy olyan laikusnak, mint én is egyértelmű, hogy az amerikai csapat az egy nagyon erős kosárcsapat. Mekkora eséllyel lépnek pályára a magyarok?
17: Hát az, hogy ha azt mondjuk, hogy mondjuk nincs esélyünk, azért az nyilván nem fedi a valóságot, de tudni kell, hogy itt a nagyon-nagyon sokszoros olimpiai bajnoki címvédő, világbajnoki címvédő Egyesült Államok az ellenfél, és ez igaz még akkor is, hogyha sokan azt mondják, hogy most ez az amerikai válogatott nem feltétlenül a már tőle korábban megszokott magas színvonalat képviseli, hiszen ugye gyakorlatilag 12 játékos a VB első napján találkozott először, hiszen előtte ők még az amerikai profiligában játszottak előző nap is szó szerint, tehát nem igazán nagybetűs csapat a csapat, de tény, hogy egyénileg, hát sokszoros olimpiai világ és WNBA bajnokokról beszélünk, tapasztalt amerikai játékosokról, meg sok tehetséges fiatalról, tehát nyilvánvalóan egyénileg sokkal-sokkal a miénk fölött járnak, de amennyiben igazi csapatként, és tényleg mindenki a tudás a legjobbát nyújtja ma, és ki fog egy tökéletes napot, és ne adj Isten, az amerikaiak pedig ugyancsak egy kicsit olyan off-day, tehát egy olyan formán kívüli napot fognak ki, mint mondjuk az olaszok ellen, ahol pocsékó dobtak, és 3 ponttal tudtak csak nyerni az európai ellenfél ellen pár nappal ezelőtt, akkor azért azt gondolom, hogy lehet keresni való, és hát nyilvánvalóan a csapat is így megy neki a meccsnek, fel sem merül bennük, hogy nincs esélyük, azt mondták, hogy nekik megyünk, megpróbáljuk a legjobb munkat nyújtani. Egy profi sportol nem is tud úgy belemenni egy meccsbe, hogy nem nyerhet, nyerni szeretnének, de hát azért valljuk meg őszintén, az amerikaiak hatalmas favoritok.
12: Mi várható a többi mérkőzésen? Kik azok, akik azért jó eséllyel néznek majd a döntő elé?
17: Hát most már kialakultak ugye a negyed döntő mezőnyök, és azért itt volt előzetesen 4 nagyon nagy favorit, akit várt mindenki a legjobb 4 közé. Amerikánok ugye természetesen ellenük nagyon nagy a németekre, ugye az Európa bajnok belgák várnak, és azért ez a németeknek nem lesz sétagalop, úgyhogy itt is valószínűleg tényleg a 2000-es Európa bajnoki címvédő Belgium várható a legjobb 4 közé. Lesz egy nagyon érdekes mérkőzés, ahol Ausztrália és Spanyolország 2 mindenképpen éremes és csapat játszik egymás ellen. És talán a legkönnyebb dolguk épp a franciáknak van, akik majd Kínával játszanak, de hát itt egyik mérkőzés sem lefutott, de én azt gondolom, hogy az előzetesen legjobban várt 4 csapat azt hiszem, hogy megoldja, és ott lesz a 4 között, és ha megint csak ha a papírforma végén igazolódik, akkor azért esély van egy az legutóbbi olimpia döntőjének a Franciaország Egyesült Államok visszavágójára, ahogy a Párizsban 2 éve a franciák mindössze 1 ponttal kaptak ki az amerikaiaktól.
12: Na hát és akkor, ahogy mondtuk, 11 óra 30 perctől élőben közvetít a Nemzeti Sportrádióban a meccset. Nyágúi Gergelynek köszönöm szépen a jelentkezést.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
12: Magyarországon 100 emberből több mint 8 azt mondja, szüksége lenne mentális egészségügyi segítségre, de nem jut hozzá, miközben az öngyilkossági ráta továbbra is az OECD átlag fölött van, és különösen aggasztóak a gyerekek és fiatalok lelki állapotáról szóló adatok. Mi okozza a legtöbb problémát, és ha valaki felismeri, hogy segítség kell, talál-e pszichológust vagy pszichiátert az állami ellátásban. Erről is szól a Magyar Tudományos Akadémián ma kezdődő szakmai tanácskozás, amelynek a végén a kormánynak is szakmai javaslatot készítenek. Vendégem még kora reggel Unoka Zsolt, pszichiáter, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikáinak igazgató helyettese volt, a kezdeményezés egyik vezetője, akit arról is kérdeztem, hogy milyen mentális állapotban van ma Magyarország.
6: Nagyon magas a mentális zavarba szenvedők száma, és nagyon nem megfelelő az ellátás bizonyos helyeken. Tehát világszínvonalú ellátáshoz hozzáfér foltokba az országba a lakosság, de tulajdonképpen az ellátáshoz való jog az nagyon sok helyen sérül. Elmondhatjuk, hogy több mint a felébe a megyéknek nincs gyerek és serdülő pszichiátria, ami felháborító, mert ugye a gyerek serdülőkorban megjelenő mentális zavarok kezelése a legfontosabb, akkor lehet leghamarabb és legtartósabb változást elérni, illetve akkor, hogyha a gyerekek nem kapják meg a serdülők nem kapják meg ebbe a forszakba a segítséget, akkor kikerülnek az iskolából, elmaradnak a kortársaikhoz képest, és óriási bajba kerülnek, és akkor az önkezelés, a szerhasználat ilyen esetekben sokkal nagyobb eséllyel beindul.
12: Említette a foltszerű kezelést, ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon attól függ, hogy valaki kezeléshez jut-e, hogy egyrészt van-e elegendő anyagi forrása rá, másrészt, hogy mondjuk a fővárosban vagy nagyvárosban éle?
6: Attól függ, hogy hol él, igen. Uh-huh. Az anyagi forrás, mert hogyha mondjuk egy olyan helyen él, akkor a közellátás megfelelő bizonyos helyeken, egyetemi városokba, bizonyos kerületekbe hozzájuthat a legszínvonalasabb pszichiátriai ellátáshoz, pszichoterápiás ellátást is kaphat állami, vagyis tajkártyája alapján, nem kell neki ezért külön fizetni. Ezek apró foltocskák, de az ország nagy részében esélye sincs, főleg, hogyha serdülő vagy gyerek, kiskorú.
12: Ez szakemberhiány miatt van? Tehát azért van, mert nincs egész egyszerűen elég orvos, vagy más megoldás van erre, vagy mások?
6: Hát ez egy komplex kérdés, mert eleve egy csomó mentális zavarban nem kell orvos, tehát pszichológusok magas szinten el tudnák látni, pszichoterápiás ellátásra van szüksége egy csomó embernek. egyik probléma, hogy ez egy állami, vagyis egy ilyen egészségügy szervezési dolog, hogy elrendelje az aktuális kormány, hogy minden kórházban legyen gyerekpszichiátriai részleg, minden megyében, minden nagyobb városban legyen gyerekpszichiátriai szakrendelő, és hogyha ennek van tere, ideje, akkor nyilván előbb-utóbb a szakemberekkel föl lehet ezt tartani, hiszen az emberek oda mennek, ahol van helyük, fizeti, stb. Nem biztos, hogy ezt egy év alatt meg lehet csinálni, de hát ez a rendszerváltás előtt és azóta is így van az elmúlt 30 évben, tehát ez több kormányon átívelő probléma, hogy ezt nem tartották fontosnak. A másik dolog pedig, hogy olyan az ellátás finanszírozása most, hogy nagyon kórház központú. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberek tulajdonképpen csak már akkor jutnak igazán az ellátáshoz, hogyha már olyan súlyos állapotba kerülnek, hogy kórházba kell kerülni.
18: Említette a fiatalokat, és két kérdésem lenne ennek kapcsán, hogy egyrészt a fiatalokat nyilván legelőször is mondjuk egy óvoda vagy iskola pszichológus vehetné észre, hogy valami baj van, hogyha a szülő nem veszi észre. Megtörténik ma ez? Van elég szakember erre?
6: Nagyon jó kérdés. Tehát óvoda, iskola, pszichológusok, illetve házi orvosok rendelőibe, házi orvosi központokba kellenének ilyen szakembereknek lenni. És hogy nagyon fontos az is, hogy különbséget tegyünk a között, hogy valaki észleli, hogy valakinek valami baja van. Hát valljuk be, bármelyik tanár vagy gyerek azonnal észleli, hogyha egy másik gyereknek mentális zavara van, mert ezt észre lehet venni, és akkor őket elkezdik gúnyolni, bántalmazni, kirekeszteni, stb. Tehát az észleléstől el kéne jutni azonnal 2-3 héten belül az ellátásig. De hát az a probléma, hogy hiába észlelik, nem tudnak, mint ahogy mondtam, nagyon sok helyen ellátásba juttatni embereket, akiknél gyerekeket, akiknél észlelték a problémát. És hát az iskolapszichológusok, óvodapszichológusoknak a képzését, meg a feladatkörén ezen is lenne értelme változtatni, hogy megfelelőbb képzést kapjanak, nagyobb számba legyenek, megfelelő szupervíziót kapjanak, megfelelő támogatást kapjanak, és egyáltalán világos legyen számukra, meg az igazgatók számára a szerepük. Mert nagyon sok esetben csak úgy ott vannak.
18: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye ma az akadémián nem csak egy konferencia lesz, hanem ugye az a tervük, hogy egy fehér könyvet összeállítanak, és a kormány asztalára leraknak egy javaslatcsomagot. Ez azt is jelenti, hogy tapasztaltak nyitottságot, amit ugye mondta, hogy ez a rendszerváltás óta megoldatlan, most nagyobb lehetőség látszik arra, hogy ez megoldódjon?
6: Arra tapasztaltunk nyitottságot, hogy Szekeres György személyében egyáltalán van a pszichiátriának kormányon belül egy ilyen funkcionáriusa. Tehát ez már jó jel. De hát a magyar mentális egészség az előbb vázolt, lerongyolt állapotát, azt nem tudja egy kormány 4 év alatt megoldani, hanem el kell kezdeni ezt megoldani, és hát annak nagyon örülünk, hogy erre van nyitottság. Csak hát ez egy olyan komplex dolog, hogy most nem egy kormány fogja megoldani, ez egy társadalmi kérdés, ahol az egész társadalom minden szintjén változásnak kell bekövetkezni. Ez egy, mi azért kezdtük el ezt a konferenciát, meg ezt az országos mentális hálózatot elindítani, hogy eleve felhívjuk a figyelmet, hogy nem a pszichiátria felelős az ország mentális állapotáért, hanem, ahogy mondta, az iskolák, az óvodák, a munkahelyek, a különféle intézmények, védőnői hálózat. Eleve van, amikor János kórházban elindult ez a korai anya csecsemő problémáknak a kezelése. Hát nagyon sok anya depressziós lesz, vagy rosszul lesz a születés után, és ott, ha megfelelő támogatást kap, az már egy óriási prevenciós beavatkozás a gyermeke számára.
12: Unoka Zsolt pszichiátert, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgatóhelyettesét hallották.
19: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
12: Ma jóval kevesebbet keresnek azoknak az egyetemeknek az oktatói, amelyek állami fenntartásban maradtak, mint azoké, amelyeket korábban alapítványi fenntartásba szerveztek. Az ELTE-n 20-30%-os bérhátrányról beszélnek, miközben egy egyetemi tanár garantált bére még egy pályakezdő szakoktató fizetését sem éri el. Gregor Anikó, az ELTE szakszervezeti vezetője ezért a tanévnyitón személyesen adott át egy összefoglalót Magyar Péter miniszterelnöknek. Mit várnak most a kormánytól, és mikor jöhet valódi bérrendezés? Gregor Anikó volt a vendégem, akit elsőre arról kérdeztem, hogy mit is adott át Magyar Péternek.
20: Egy oldalon foglaltuk össze nagyon tárgyilagosan és lényegre törően, hogy milyen bérviszonyok vannak az ELTE-n, és itt rávilágítottunk arra, hogy ahogy ez elhangzott, valóban az egyetemi tanároknak, akik ugye sokszor már 25 éve vannak a pályán, több doktort kineveltek már a magyar tudományos élet számára, folyamatosan magas tudományos teljesítményt folytatnak, bruttó 770 ezer forint az, amit jelen pillanatban az ELTE-n garantáltan tudnak kapni, miközben valóban egyébként a szakoktatásban, ha ma kezdi valaki a pályáját, akkor bruttó 778 ezer forintra számíthat, és nagyon fontos elmondanom, hogy itt nem a szakoktató és nem a szakoktatásban résztvevő kollégáknak a bére magas, hanem egyszerűen ezek a bérek alacsonyak, de egy pályakezdő kollégánk az egyetemen, aki tanársegédként dolgozik, például neki a garantált bére jelenleg bruttó 530 ezer forint, aki támogató munkakörben van, adminisztratív dolgozó, vagy laboráns, technikus, nekik bruttó 452 ezer forint az, amit tud garantálni az ELTE.
18: És az nettó ilyen 200. Így
20: van, ennek a kétharmada az, ami érkezik, hogyha nincsen adókedvezmény, de ez az adókedvezmény azért is érdekes történet, mert van olyan kollégánk, aki nem tudja három gyerek után igénybe venni, két tartósan beteg gyereket nevelve az adókedvezményet, nem tudja kimaximalizálni, mert annyira alacsony a bruttó, nem tudja egyszerűen kihasználni. És azt gondolom, hogy ez már akkor is nagyon drámai volt, amikor ugye egy olyan kormány volt hatalmon, amely magáról azt hirdette, hogy családbarát, és akkor, amikor szembesítettük az akkori felelős államtitkárt ezzel, akkor úgy megállt a levegő egy picit a szobában és a teremben, de most, hogy ez az állapot fennmaradt, ezt problémásnak érzékeljük.
18: Ugye nyáron már volt egy tárgyalás, akkor Kacz Sándor felsőoktatási államtitkárral tárgyaltak a bérhelyzetről, és mintha akkor kaptak volna egy ígéretet. Ez a mostani lépés, ez azt jelenti, hogy az az ígéret nem teljesült, vagy türelmetlenek.
20: A tárgyalás szót azt pontosítanám, ez egy tájékoztatás volt, amit a felsőoktatásért felelős államtitkárság és az államtitkár úr adott, gyakorlatilag az összes szakszervezet, aki regisztrált erre is a felsőoktatásban dolgozik, illetve pár olyan civil szervezetnek, akik szintén a fókuszban tartják az oktatás és a felsőoktatás ügyét, és ott hangzott el, hogy 2026-ra a kormányzat prioritása között szerepel, hogy az állami egyetemek helyzetét, finanszírozási helyzetét rendezik. És amikor megláttuk augusztus 31-én a benyújtott pótköltségvetésnek a mellékletében, hogy pontosan ugyanazok a számok szerepelnek, mint a hatályos költségvetésben az egyetemek főiskolák rubrikáiba, hát ugye ez a szakszervezet is unalmas élet szakasza, amikor ezeket a táblázatokat böngészi, de hát akkor nagyon, hogy mondjam, hamar felment így a pumpa, amikor azt láttuk, hogy forintra fillére ugyanazok a számok szerepelnek, és még csak semmifajta átcsoportosítást nem látunk, akkor feltételeztük azt, hogy ez azt is jelenti, hogy ez a bizonyos terv, hogy 2026-ban az állami egyetemek finanszírozását rendezik, ez nem fog megvalósulni, hiszen forrás fedezetrán nincsen, csak hogy a hallgatók értsék, hogy mekkora összegekről beszélünk. Ugye a költségvetésnek jelenleg a kimeneti oldala az 50 ezer milliárd forint, 49 ezer milliárd forint. Egy azonnali 30%-os bérrendezés a maradék, három, illetve az ötvös bajai ötvös főiskolával együtt négy felsőoktatási intézményben, 15-18 milliárd forint maximum, és ennek a harmada körülbelül azonnal vissza fog vándorolni a közös kasszába, hiszen járulékok adók formájában ez visszakerül, ráadásul itt olyan munkavállalókról van szó, akik belföldön költik el a fizetésük nagy részét, arról nem is beszélve, hogy ez egy olyan befektetés a humán erő forrásba, humántőkébe, ami nagyon hamar megtérül az ország számára.
18: Egy kicsit az okokról is beszélve, ugye itt az alapítványi és az állami fenntartási egyetemek között van, nem egyetemek, mert nem maradt olyan sok állami kézben, nagy különbség. Navracsics Tibor talán Rónai Egonnál azt mondta, hogy hát az alapítványba való kiszervezésnek például ezek az előnyei, és látszódnak az előnyei, hogy magasabb béreket tudtak adni, és hát, hogy nem is olyan rossz az a kekva rendszer. Jó vagy rossz, tehát most mi a probléma az, hogy önök nem kerültek alapítványba, vagy jó, hogy hogy az állam fenntartásában vannak, csak rendezni kéne a béreket.
20: Ezt nem csak egykori miniszterként mondja Navracsics Tibor, hanem mint az ELTE munkavállalója is. Tulajdonképpen a KEKVA egyetemek, tehát az alapítványi egyetemek egy olyan finanszírozási szerződést kötöttek az állammal, aminek az az előnye, hogy hosszú távon tudják a finanszírozásukat megvalósítani. Na most az a helyzet, hogy ez nagyon jó lenne az ELTE számára is, csak hogy ennek vannak hátulütői, például, hogy az ottani dolgozók ugye kikerültek például a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alól, munkatörvénykönyve alá kerültek, ami azt is jelenti, hogy mindenfajta jogosultságukat például, ami a közalkalmazottaknak van, azt elveszítették. És ezért is tudnak ennyire széttartóak lenni a bérek, mert egyébként az alapítványi egyetemeken is gyakorlatilag most már személyre szabott bérstruktúra van.
12: Gregor Anikót, az ELTE szakszervezeti vezetőjét hallották.
19: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
12: Csak nem 9000 betöltetlen rendőri állás, évente további 600-800 fős nettó létszámvesztés. Ilyen helyzetben ígér bérrendezést, új életpályát és erősebb rendőri jelenlétet a belügyminisztérium. Közben a tárca átvilágítja a Pintér korszak örökségét, de már az új kormány augusztus 20-ai beszerzése körül is súlyos kérdések merültek fel. Napirenden van a TAO és a teljes sportfinanszírozás átalakítása is. Mi valósult meg az ígéretekből, mikor lesznek nyilvános eredmények, és ki viseli a felelősséget, ha szabálytalanság derül ki. Vendégem Pósfai Gábor belügyminiszter volt az adás korábbi részében, és elsőként a rendvédelmi béremelésről kérdeztem.
3: Volt egy egyeztetés múlt héten a belügyi érdekegyeztető tanácson belül a szakszervezetekkel, és ott tájékoztattam a szakszervezeteket, hogy hol állunk ebben a kérdéskörben. Az elmúlt 3,5 hónapban áttekintettük a helyzetet, az örökség az azt gondolom elég súlyos, közel 9000 rendőr hiányzik, ha a teljes belügyi ágazatot nézzük, akkor 12000 főről beszélünk, és hogyha a bér helyzetet tekintjük át, itt is több minden elmondható, hosszú évek óta csak toldozgatás, foldozgatás volt, 2008 óta nem változott az illetmény alap. Ha a teljes belügyi ágazatot nézzük, akkor azt gondolom, hogy egy teljes rendezésre van szükség, mindenkire vonatkoztatható rendezésre. Kidolgoztunk egy javaslatcsomagot augusztus végéig, ez volt az ígéret, tehát ugye ez is nagyon sokszor elhangzik, hogy mi volt az ígéret. Ugye amikor átvettem a tárcát, akkor azt mondtam, hogy nagyon gyorsan nem csak a bérhelyzetet, hanem a teljes örökséget szeretnénk átnézni, és augusztus végére kidolgoztuk azt a javaslatcsomagot, ami több elemet tartalmaz.
12: Hát akkor már csak Kármán Andrásnak kellene erre rábólintania, nem?
3: Így van, ugye most kezdődtek meg azok a költségvetési tárgyalások, amik a jövő évet érintik, és ennek részét képezi a bérrendezés, nem csak a belügyi ágazat esetében, ugye ezt is többször elmondtam, hanem kvázi sorban állnak az ágazatok, mert nem csak a belügyi ágazaton belül van szükség bérrendezésre. A mi csomagunk elemei, azok mindenképp tartalmaznak illetmény alapemelést, ugye 2008 óta nem változott, biztos, hogy valamennyire differenciálni kell a különböző szintek között, tehát akár az alsóbb szintek, akár a felső vezetői szintek között, tehát ezt egyfajta pótlékemeléssel lehet rendezni, vagy kicsit ezen adaptálni. Utána talán majd beszélünk akár Budapestről, akár más településekről, de van egy úgynevezett preferált település pótlék, ami eddig is jogszabályban rendelkezésre áll, de senki nem alkalmazta. Azt gondolom, hogy ezen nekünk is nem csak el kell gondolkodni, hanem be kell vezetni bizonyos települések, vagy bizonyos régiók esetében, ahol jóval nagyobb a hiány, illetve én mindenképpen szeretném ösztönözni az országon belüli mobilitást, amivel ugyancsak kevésbé foglalkoztak.
12: Ehhez lakhatás kell, ehhez családtámogatás kell, tehát ez nem egy önmagában álló dolog.
3: Abszolút nem, tehát itt át kell tekinteni a szolgáltatási lakások rendszerét, itt át kell tekinteni az albérlettámogatást, tehát ezért mondom, hogy ez egy javaslatcsomag, amit felelősen át kell beszélnünk, át kell tekintenünk.
12: Mikor lehet ebből konkrétum?
3: Ezek elkezdődtek, ezek a, ugye egyrészt a miniszterelnökkel, és hogyha valaki megnézte a hétfői parlamenti felszólalását, akkor láthatta, hogy azért eléggé képben van már a területtel abban a tekintetben, hogy milyen örökséget vettünk át, és milyen problémákról beszélhetünk, illetve a javaslatcsomagot is megismerte, illetve a tegnapi kormányülésen is azért beszéltünk bizonyos ágazatokról, és a következő hetekben a költségvetés tárgyalása során térünk ki ezekre a kérdésekre is.
12: Volt egy felhívásuk, hogy szereljenek vissza a rendőrök. Van-e már konkrét szám, hogy mennyien jöttek vissza, és akik visszajöttek, azok miért jöttek vissza, ha már egyszer azt mondták, hogy ismerek sok rendőrt, általában azt szokták mondani, hogy elég volt. Ebből visszajönni azért nehéz.
3: Több mint ezren jelezték azt, hogy visszaszerelnének. történnek, ez a teljes belügyi ágazatot érinti, tehát nem csak a rendőrséget, hanem tűzoltóságot, büntetés végrehajtást is, és már közel 200-an szereltek vissza, de még folyamatban van több száz visszaszerelési kérelemnek az elbírálása. Tehát, hogy miért jöttek vissza, ezek szerintem különböző indítatások, különböző okok lehetnek. Ezt így nem vizsgáljuk, inkább azt vizsgáljuk, amikor elutasítjuk a visszaszerelési kérelmet, mert számomra nagyon fontos, hogy ha már ezt a lehetőséget megteremtettük, akkor mindenképpen legyen tényleg egy nyitott kapu, és aki megfelel a különböző előírásoknak, kívánalmaknak, ők vissza is jöhessenek. Én nagyon hiszek abban, hogy attól, hogy valaki elment bármilyen munkahelyről, jóval nagyobb tapasztalattal, kicsit szélesebb látókörrel, sokszor nagyon értékes tapasztalatokkal tud visszatérni akár az állományba, és én ezt mindenképpen szerettem volna.
18: Vannak-e Szabó Bence századoshoz hasonló élettörténetek, akik nem feltétlenül maguktól hagyták el a pályát? Ugye ő úgymond egy könnyített pályán vissza tudott jönni. Van-e még hozzá hasonló történet?
3: Hát hozzá hasonló történet biztos, hogy azért kevés van, de így nem vizsgálunk egyéni történeteket most. Biztos, hogy az elmúlt egy-két évtizedben, de akár több évtizedet is említhetünk, biztos, hogy voltak olyanok, akik nem önszántunkból hagyták el a pályát. Mi azon vagyunk, hogy ez a pálya újra vonzó legyen, azon vagyunk, hogy megfelelő alternatívát nyújtsunk a fiatalok számára. Ugye itt is fontos egy számot akár megemlíteni, 2010-ben még több mint 7000-en jelentkeztek

0: Fejlődést vizsgáltak át egyáltalán, mi mindenre terjed ki ez az átvilágítás?
1: Ez kiterjed a teljes belügyminisztériumi működésre, háttérszervekre, olyan belügyminisztériumhoz tartozó gazdasági társaságokra, amelyek a mi területünkhöz tartoznak. Ezek valóban, hogyha teljes átvilágítási folyamat lezárul, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni, de ugyanúgy a sport területét, ami ugye nem a, úgymond az elődömnek a területéhez tartozott, de ott is rengeteg olyan terület van, rengeteg olyan sportesemény, rengeteg olyan eset, amit át kellett és át kell tekintenünk. Számot nem tudok mondani, de elképesztően sok szerződés, elképesztően sok olyan eset, amit megfelelő módon ki kellett és ki kell vizsgálni.
0: Látszik már olyan, amiben biztos, hogy feljelentés lesz?
1: Ugye tettünk már feljelentést több ügyben.
0: Most
1: és
0: a
1: azt Fradi gondolom,
0: város leszámítva, tehát hogy most olyat kérdezek, amit még esetleg nem hallottunk.
1: Lesz, és a következő napokban is biztos, hogy várható, de ha már a Fradi városról beszélünk, ott is szeretném azért azt tisztázni, hogy itt nem klubok ellen zajlik speciálisan egyfajta vizsgálat, ha mondjuk a TAO támogatások rendszerét nézzük, amit ugyanígy felülvizsgálunk, mert itt is akár transzparencia kérdéskörében, akár a kontroll kérdéskörében, akár a támogatások felhasználása kérdéskörében nagyon sok minden felmerült. Itt az a cél, hogy legyen egy olyan rendszer, ami tisztán átlátható, megfelelően osztjuk el a támogatásokat, és van egyfajta kontroll a rendszer fölött. Itt, ha az elmúlt 4 évet nézzük, tehát nem csak a mi időszakunkat, akkor a NAV például közel 500 esetben indított eljárást különböző egyesületek tekintetében, és 92 esetben például már ki lett mondva, hogy ez a támogatás elveszett. Tehát nem csak egy klub esetében vannak ilyen döntések, de természetesen megértem, hogyha egy-egy ilyen eset azért nagyobb visszhangot kap.
0: Posfai Gábor belügyminisztert hallották. Összefoglalva a mai reggelt, azt kérdeztük, hogy milyen mentális állapotban van az ország, és miért olyan nehéz időben segítséget jutni. Aztán megnéztük, hogyan alakult át a Fidesz társadalmi bázisa. Beszéltünk az állami egyetemek bérhátrányáról, az SZFE új kuratóriumáról, és arról is, hogyan lehet visszaszerezni az egyetem szakmai hitelességét. Posfai Gábor belügyminisztert a rendőrhiányról és a bérrendezésről kérdeztem. Végül pedig Budapest következett, az eltűnő óriás plakátokkal és a főváros egyre szűkülő pénzügyi mozgásterével. A mai adásban technikai munkatársak Fácán Andrea és Sie Gábor, Sós Zoltán voltak, a gyártásvezető Pillinger Marian, az ügyeletes riporter Csőri Fanni Noa, a felelős szerkesztő Király István Dániel, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
2: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: Köszöntöm Önöket, a napközben hallják, én pedig Diósi Klári vagyok. Őszies időre ébredtünk, az éjszaka csapadékot is hozott az ország számos pontján. Mi pedig ma is fontos témákkal foglalkozunk. Vajon miért vannak és maradnak hátrányban a munkaerőpiacon, még évekkel később is azok a nők, akik gyereket vállalnak? Az anyasággal nem csak a munkatapasztalat esik ki, a bérek is elmaradnak. Ez az első témánk, a hírek után kezdünk.
4: Mielőbbi bérrendezést csürget a belügyi ágazatban a miniszter. A megyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Felhős, napos időre készülhetünk, nyugaton 20, keleten 30 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor a Kossuth Rádió felkelő című műsorában elmondta, a javaslatcsomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében preferált települési pótlékot vezetnének be. Ösztönöznék az ország belüli mobilitást. Ehhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét kell felülvizsgálni, sorolta a feladatokat a tárca vezető. Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló

0: hívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens ugyancsak a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 ezer forintot vihet haza, míg egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 ezer forintot kereshet. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Ehhez a tervek szerint 10 milliárd forintos krízisalap és 1 milliárdos jóvátételi alap társul. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt pszichiáter, a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A megyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Elszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sokfelé jelentős esővel, majd a hétvégén már nagyrészt gomoly felhős, napos idő lesz. Híradással 10 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Napközben. Napközben.
2: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 9 óra múlt 5 perccel, ez a napközben, szeptember 10-én csütörtökön Diósi Klárit hallják. Ma is 11:30-ig tart a műsor, mondom az első óra tartalmát. Mennyibe kerül az anyaság?
4: Kiszámolta valaha, hogy mennyibe kerül az anyaság?
5: Így, hogy nincs főállású munkám, hát ez több százezer forint.
4: Havonta.
5: Ami kiesik a családi kasszából, igen. Ami hát nyilván nagyon kellene, nagyon nagy szükség lenne rá. Most ugye éppen évkezdésben vagyunk, mindenki kinőtte a cipőjét.
3: A gyermekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás részletesen megmutatja, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. A bértranszparencia segíthet megoldani ezt a problémát? És vajon van elég részmunkaidős állás? A folytatásban pedig mi lesz a tavainkkal? Kiszáradhat-e a Balaton? A tavak világnapja kapcsán Balatonfüreden tanácskoztak a tó jövőjét érintő kérdésekről, és az Orci tóba telepített okosbójáról is szólunk, amely a víz minőségét folyamatosan figyeli, az információkat pedig raktározza. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara elemzi az adatokat.
6: A tóban állunk, benne vagyunk a mederbe, legalább olyan méter, másfél méter víz hiányzik belőle. Tele van, kiszanált teherautógumikkal, traktorgumikkal.
7: Ezért az a neve, hogy gumis?
6: Véletlenül igen, ezért kapta a nevét.
3: És szabaduló kamion hívja fel a figyelmet az emberkereskedelem veszélyeire Budapesten és Pécsen. Riport a helyszínről. Írjanak, várjuk hozzászólásaikat, véleményüket, történeteiket. SMS számunk 0630 9666. A napközment ma Gécsek Tóth Enikő szerkeszti. A gyermekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás részletesen megmutatja, hogy hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. Hamarosan megismerhetik ennek a kutatásnak a részleteit, de előtte jöjjön egy három gyerekes édesanya története, akinek az életében egyszer csak eljött az a pont, amikor fel kellett mondani a munkahelyén. Zubor Rozália író, újságíró, podcastert Gécsek Tóth Enikő kérdezte.
8: A hétfő reggelek különösen megterhelők szoktak lenni gyerek szemmel is, de szülői szemmel is. Sikerült elindítani mind három gyereket?
5: Nagy nehezen egy kis csúszással, de igen, végül mindenki a helyén van.
8: Az ébredéstől számítva hány órára van szükség, hogy mindenki elinduljon, és rendben legyen a háztartás is?
5: Én elég korán ébredő vagyok. Az alkotói munkafolyamatomhoz is fontos, hogy csend legyen, illetve rájöttem arra, hogy estére annyira kipurcanok, hogy muszáj mindent így átcsoportosítanom reggelre, úgyhogy én ilyen reggel 4 óra körül kelek, és mire a két nagyobbik gyerekem 6-kor felébred, addigra nagyjából egy kör e-mailt, vagy pár dolgot, ami az előző napról várakozott rám, azzal végeztem, megcsináltam a szendvicseket, a kulacsokat feltöltöttem, összeírtam a listákat, megnéztem a gyerekeim listáit, hogy kinek most reggel még például a nagyfiamnak leveleket kellett gyűjtenie, szóval ilyen kis apróság, csomó olyan láthatatlan apróság, amire egyszerűen kell ez az idő. Úgyhogy a reggel 4 órához képest végül ez egy ilyen jó 5 órás folyamat volt. Ez a reggeli verkli véget ért, úgyhogy most indul a második műszak. 00:30, aztán utána sorban érkeznek a többiek, de lesz majd itt foci edzés, meg nem tudom, fúvola óra is, úgyhogy az már egy ilyen harmadik műszakszerűség, amiben átcsapunk délután.
8: Korábban ugye egy női magazinnak volt az online főszerkesztője, de felmondott, mert hát 3 pici gyermekkel úgy gondolta, hogy nem összeegyeztethető az alkalmazotti lét. Előre sejtette, hogy ez így lesz, volt koreográfia az ön fejében, vagy úgy volt vele, hogy próbáljuk ki, és aztán, hogyha nem megy, akkor felmond.
5: Nem, én egészen addig a pontig nem is gondoltam, hogy valaha is vállalkozó leszek. Szóval ez tőlem annyira távol állt, hogy így a saját lábomon álljak és egyedül csináljam, hogy azt elmondani nem tudom, de akkorra úgy alakult ki, hogy a harmadik gyerekre egyszerűen annyi minden volt, hogy úgy éreztem, hogy nem tudok megfelelni mindenhol. Szétszakadtam tényleg abban a helyzetben, és ez a fizikai állapotomra, az egészségügyi állapotomra is már hatással volt, nyilván a szülőségemre is. Nagyon-nagyon keveset aludtam, rengeteget dolgoztam, a gyerekekkel nem tudtam olyan lenni, olyan türelmes, és azt mondtam, hogy egyszerűen ezt nem lehet tovább csinálni, mert hogy itt van 3 gyerek, és ezt én választottam, hogy 3 gyerekem legyen, és nem tehetem meg velük azt, hogy nem látják az anyukájukat, vagy hogyha az anyukájukat látják, akkor is még gyorsan még megírok egy e-mailt, még csak gyorsan egy telefon, még ez gyorsan elintézem, szóval addigra úgy éreztem, hogy ez nem összeegyeztethető már. Akkor itt a pont, hogy vállalkozó leszek, és megpróbálom ezt így tovább csinálni.
8: Mert azt nem tehették meg 3 gyermek mellett, hogy csak egy pénzkereső marad a családban. Sosem bánta meg ezt a döntését, hogy felmondott?
5: Nem, egyáltalán nem. Annak ellenére sem, hogy nagyon nehéz, rettenetesen nehéz vállalkozó anyának lenni, de nem bántam meg egy pillanatig sem.
8: Zubor Rozália szerint a vállalkozói lét máshogy nehéz. Amikor alkalmazott volt, kötött munkaidőben dolgozott, de ha volt egy nevelés nélküli nap az iskolában, vagy egy beteg gyerek, és ősztől tavaszig szinte mindig van otthon olyan, aki elkapott valamit, akkor nagyon nehéz volt állandóan elérhetőnek lenni. Na, munkáltató és a család számára egyszerre.
5: Persze el lehet menni táppénzre, de az az anya, aki nagyon sokat megy el táppénzre, az egy idő után nem biztos, hogy lesz honnan tudnia elmenni táppénzre. Ezek ilyen nagyon nehezen kimondott dolgok, de hogy így van sajnos. És ráadásul én tényleg olyan helyen dolgoztam, ahol a munkám elvégzéséhez gyakorlatilag egy laptop és az internet kellett volna. Számtalan olyan nőtársam van, akiknek a munkavégzése helyhez kötött, nem tudom, postán kell dolgozniuk, boltba kell dolgozni, tényleg effektíve el kell menniük otthonról, ők nekik ilyenkor muszáj kivenniük táppénzt, és hogyha tényleg, hogyha egy nő sok táppénzt vesz ki, akkor egy idő után nem lesz honnan kivenni ezt a távpénzt. Végtelenül nehéz ez a helyzet.
8: Részmunkaidőre nem gondolt?
5: Nem nagyon van részmunkaidős állás. A mai napig nagyon kevés ilyennel találkozom, illetve nagyon nehéz meghatározni. Tehát nagyon nehéz vonalat húzni, hogy akkor most egy boltnál még csak-csak, vagy egy olyan alkalmazott létben, amit az előbb hoztam föl példaként, hogyha az ember elmegy, és akkor pittyeg az óra. Ugye én újságíróként, szerkesztőként dolgoztam. Itt nem az volt, hogy napi 8 órát dolgoztam, hanem addig dolgoztam, amíg el nem végeztem a feladatomat. Ezt részmunkaidő. Ez egy ilyen megfoghatatlan dolog. Illetve a másik része, hogy visszamenni 3 gyerek után, akár csak 3-4 év kieséssel, de még több évvel meg pláne iszonyatosan nehéz, mert nagyon sok esetben a HR-es kollégák vagy meg se nézik annak az embernek az önéletrajzát, hogy tovább se rakják, vagy a legalapjára kerülünk a stócnak, ahol mondjuk 3 gyerek van az előfelsorolt okok miatt.
8: Kiszámolta valaha, hogy mennyibe kerül az anyaság?
5: Így, hogy nincs főállású munkám, hát ez több 100 000 forint.
8: Havonta.
5: Havonta, ami kiesik a családi kasszából, igen. Ami hát nyilván nagyon kellene, nagyon nagy szükség lenne rá. Most ugye éppen évkezdésben vagyunk, mindenki kinőtte a cipőjét, ugye mindenkinek kinti-benti cipő kell, szóval ez csak alaphangon 6 pár új cipő a gyerekeknek. Úgyhogy egy kis matekkal elég hamar ott tartunk, hogy csak az, hogy cipőt veszünk, az 6 számjegyű összeg.
3: A riportalany úgy fogalmazott, hogy nem tudok megfelelni mindenhol, és azt hiszem, hogy nagyon sok nő megtapasztalja mindazt, amit hallottunk. Boza István érkezett hozzánk a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, és dr. Szűcs László ügyvéd, Réti Várszegés társai ügyvédirodától. Jó napot kívánok, uraim! Bár közösen beszélgetünk itt, de én azt javaslom, hogy egy kicsit vegyük ketté a témát, és először beszéljünk arról a bizonyos kutatásról, amit már itt próbáltam vázolni a bevezetőbe, úgyhogy először is itt Istvánhoz fordulok. Ugye elhangzott most itt a riport végén, hogy mennyi ez a bizonyos pénzkiesés. Az adott hölgy elmondta, hogy több 100 000 forint, ezt ha évre nézi, akkor meg milliós nagyságrendű. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekvállalás ugye a családi életet is, a karriert és a fizetést is befolyásolja. De hogyan lehet mérni ezt, hogy mennyibe is kerül ez a bizonyos anyaság, hogyha mondjuk a keresetet nézzük, a gyermekvállalás?
9: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Nem egyszerű mérni. Tavalyi évben a közgazdasági szemlében megjelent egy tanulmányunk Szabó Morvai Ágnes kolléganőmmel, akit majd a hallgatók is hallanak, hamarosan be fog telefonon csatlakozni. Ami lehetővé tette, hogy viszonylag nagy pontossággal megbecsüljük, hogy pontosan milyen foglalkoztatási, vagy bér, vagy munkaórában lévő hatást gyakorol az anyaság az érintett nőkre. Az, hogy most már elérhetőek Magyarországon és nagyon sok országban olyan nagy adminisztratív, tehát a államigazgatásban keletkező részletes finombontású adatok, amiknek a megfelelő kapcsolásával lehet vizsgálni egyéni szinten életpályákat. Tehát ez nem egy kérdőíves felmérés, nem egy kvalitatív felmérés, hanem valóban a valódi magyar emberek, igazából a magyar népesség 50%-át tudjuk havi szinten követni, hol vannak, mit csinálnak, nagyjából mennyit keresnek, és számos egyéb kérdést tudunk vizsgálni. És egy a nemzetközi irodalomból átvett módszerrel meg tudjuk azt csinálni. Ugye az a probléma, hogyha csak összevetjük úgy átlagosan az anyákat és a nem anyákat, ők nagyon sok mindenben különböznek. Nyilván valamennyire függ attól is, hogy nekik milyen a munkapiachoz való kapcsolatuk, hogy egyáltalán vállalnak egy gyereket, vagy nem. Látjuk azt, hogy átlagban egyébként jobb a munkapiaci helyzetük, magasabb a bére azoknak, akik aztán szülővé válnak. Hogy ezektől a hatások vagy különbségektől megszabaduljunk, egy olyan módszert használunk, ami azt a kérdést teszi fel, igazából, hogy mi lenne, ha, tehát kövessünk egy hölgyet, és nézzük meg, hogy mi lenne, ha ő nem ment volna szülni, hanem ott maradt volna mondjuk a saját munkahelyén. És ezt úgy tudjuk elérni, hogy például egy 25 éves nőt 2010-ben, aki mondjuk egy évvel lett édesanya, összevetünk egy olyan nővel, aki szintén 25 éves ugyanebben az évben, de majd csak néhány hónap múlva válik anyává. Mert akkor kiszűrtük azt, hogy kik válnak anyává, és akkor ez biztosít egy olyan összevetési alapot, amiből azt tudjuk mondani, hogy ez nagyjából az oksági bizonyos feltételek mellett tényleg az anyaságnak az oksági hatását okozza. És ezzel a módszerrel vizsgálunk lényegében három dolgot, tehát hogy a szülés környékén, mondjuk közvetlen környezetében a 4-5-6 éves távon mi történik az édesanyák foglalkoztatásával, a munkaórák számával, illetve a bérrel. Az, hogy mi történik a foglalkoztatással, az nem annyira meglepő, az első évben lényegében leesik, tehát hogy szülés után évben Magyarországon nem dolgoznak lényegében a nők. A második év környékén már elkezdenek visszamenni, de az egy szelektált társaság. Azok mennek vissza ebben az időszakban, amit mi vizsgáltunk, 2010 környéki szülésektől van szó, vagy akkor első gyereküket vállaló anyákról. Azok kezdenek visszamenni, akik magas bérűek. És a harmadik év után van az, amikor igazából kifutnak a családtámogatások, hogy látjuk, hogy elkezdenek a nők visszatérni a munkaerőpiacra, de nem mindenki, körülbelül a 30-40% 4 éves távon még nem jelenik meg a munkaerőpiacon, ebben nyilván benne vannak azok, akik még további gyerekeket vállaltak. Ha szűkítjük az elemzést azokra, akikről tudjuk, hogy a jövőben is csak egy gyerekük lesz, tehát összességében egy gyereket vállalnak, náluk is viszont azt látjuk, hogy 4 éves távon a 20, 6 éves távon 10%, 15% még nem tért vissza a munkaerőpiacra. Tehát valakit ez a kiesés a munkavilágából tartósan is távol tud tartani.
3: Ugye ön is azt mondta, hogy nézték a foglalkoztatást, a munkaórákat és a bérhelyzetet. Igen. Most ezeket majd próbáljuk persze az idő függvényében is külön venni, de hogy azért hátrányba kerülnek, hogyha én ott a keresettel kezdtem most itt a beszélgetést. Kevesebbet keresnek mondjuk azért ugyanazért a munkáért, amikor visszamennek? Vagy kevesebbet kereshetnek? És ha igen, akkor miért?
9: Igen, tehát akkor fókuszáljunk azokra, akik visszatérnek. Uh-huh. Akik visszatérnek, azoknál látjuk, hogy egyrészt van egy olyan alkalmazkodás, hogy sokan részmunkába térnek vissza, tehát emiatt úgy, ha az összeátlagot nézve, akkor egy 7%-kal csökken az, hogy hány órát dolgoznak átlagosan a nők. Viszont látjuk, hogy a bérük, a havi megkapott béreik is csökkennek olyan 12%-kal. 4 éves távon, 6 éves távon. Hosszabb távot nem tudtunk nézni, de azt sejtjük, hogy ez egy lapos. Tehát ez egy tartós hátrány. Tehát ha megnézzük, ez az történik, hogy ebben az életkorban, tehát nő alapvetően mindenkinek a bére. A szülés előtt is, a szülés után is, viszont amikor visszatérnek az anyák a munkaerőpiacra, mondjuk 3 év kihagyás után, ők egy alacsonyabb pályán indulnak a növekedésnek, viszont ugyanolyan ütemben nőnek. Tehát ez a 12%, ez egyszer kiesik, és utána örökre végül is velük marad, mint egy nehezen behozható hátrány azokhoz a nőkhöz képest, akik nem vállaltak gyereket.
3: Most itt mindenképpen bevonnám a beszélgetésbe dr. Szűcs László ügyvédet, és ön is rám nézett, mert egyrészt elhangzott ez a részmunkaidő, vagy legalábbis rugalmas munkaidő, másrészt meg, hogy a távollét alatt bért igazítani, emelni hogyan kell. Hogy van ez a gyakorlatban?
10: Ugye a munkatörvénykönyvben már most is tartalmaz azzal kapcsolatosan szabályokat, hogy a visszatérő anyákkal a munkáltatónak milyen jogai és kötelezettségei vannak. Az egyik legfontosabb kötelezettség az a bér rendezésének a kötelezettsége, de itt az előző hozzászólóhoz igazodva azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a jog mondja azt, hogy azt kell nézni, hogy az azonos vagy a hasonló munkakörben lévő munkavállalók milyen bért keresnek, és gyakorlatilag az ottani bérváltozásnak megfelelő korrekciót kell a béreknél elvégezni. Viszont azt nem veszi figyelembe a szabályozás, hogy ez alatt az időszak alatt a cégnél mozgások voltak. Tehát aki már nem abban a pozícióban van, mint a kismama, amikor elment, hanem egyel vagy kettővel feljebb, ott értelemszerűen azt a bérnövekedést jogszabály alapján sem kell figyelembe venni. És ugye a munkáltatónak csak azt kell megnézni, hogy megvan-e még az a pozíció, ami akkor volt, mikor a kismama elment, és az ottani bérnövekedést kell figyelembe venni, ami értelemszerűen alacsonyabb lesz, mint azoknál a munkavállalóknál, akik azóta már más pozícióba, vagy hát majd az új transzparencia szabályok szerint más besorolásba kerültek.
3: Mert hát kérdés az is, hogy vissza tud-e kerülni ugyanabba a pozícióba, mert ugye évekről beszéltünk, és itt évek munkatapasztalatai is ki tudnak esni. István.
9: Igen, tehát a főbb lehetséges magyarázatok, tehát van ez a 12%-os számbecslés, ennek biztos, hogy több eleme van. Az egyik eleme az várhatóan az, hogy ténylegesen van egy tapasztalatkiesés, nyilván adott anyuka akkor nem dolgozott. Fontos, ami elhangzott, a karrier lépcsőben való föllépésben is hátrányba kerülnek, sőt, még ennek egy puhább változata, hogy valamennyire gyengülnek a szociális, illetve munkai kapcsolataik is, amik esetleg a jövőbeli előrelépést vagy hatékonyságot tudnák javítani. És minden mellett nagyon fontos, hogy igazából nem csak az történik ezekkel a nőkkel, hogy ők szültek 3 évvel ezelőtt, és akkor 3 évre ők eltűntek, hanem ott van mellettük a gyerek. Tehát a gyerek továbbra is ott van, még hosszú évekig. Aki itt előzően beszéltük, beteg lehet, bármi gond lehet. És hát látjuk más kutatásból, hogy például a túlórák száma az a nőknél jellemzően alacsonyabb. És ugye ez is megjelenik ebbe a kereseti különbségbe, hogy onnantól, hogy egy nő anyuka már nem tud mondjuk túlórát vállalni, nem tud a hétvégi műszakot vállalni. És minden mellett nyilván benne lehet egy olyan is, hogy esetleg tényleg a sok betegség miatt a munkáltató úgy érzi, hogy kisebb a termelékenysége, és akkor ezért ő úgy ítéli meg, hogy akkor nem emel neki akkor a bért, de...
3: De amikor azt mondja, hogy úgy ítéli meg, mert hogy László tulajdonképpen az, hogy egy visszatérő anyuka kér részmunkaidőt, vagy rugalmas munkarendet, az alapvetően emberi joga kérni? Tehát ez kérhető mindenhol?
10: Ugye a jogszabály ezekre lehetőséget biztosít, és itt nem csak arról van szó, hogy kérni lehet, hanem ezt teljesíteni is kell. Tehát ez egy olyan kérés, aminél a munkáltató köteles megoldani munkaszervezési módon, hogy egyébként amennyiben a visszatérő hölgy ilyen kéréssel áll elő, akkor neki ezt teljesíteni kell. Na most ehhez azért nagyon sok minden kapcsolódik. Tehát ugye, amikor visszatér a kismama, akkor eleve a bérrendezést meg kell tenni, de mondjuk egy részmunkaidős munkavállaló esetében gyakorlatilag a jelenlegi jogszabályok alapján is arra van lehetőség, hogy akkor arányosítsuk a juttatási oldalt is, és ez nem csak az alapbérre vonatkozik, hanem olyan típusú juttatásokra is, ami az alapbéren felül fizetendő, és hogyha megnézzük a jelenlegi vállalati kompenzációs struktúrákat, akkor látjuk, hogy ez az egész jövedelemnek egy elég jelentős része. Tehát például az, hogy mennyi a kafetéria juttatás, milyen típusú prémiumok és egyéb ösztönzők van, itt mind lehetőség van arra, hogy a munkáltató azt mondja, hogy jó részmunkaidő, de akkor ebben az esetben arányosan biztosítjuk a különböző juttatásokat is.
3: Egyébként láthatják, egymásról tudhatják, hogy ki mennyiért dolgozik, mert mondjuk mondok egy példát, azt mondja a munkáltató, hogy hát egy kisgyerekes anya, akinek majd nagyon sokszor lesz beteg a gyereke, hogy úgyis tovább fog, sokat fog hiányozni, többet hiányzik, mint más. Ez befolyásolhatja az ő bérezését?
10: Nyilvánvalóan ezek olyan ismérvek, tehát a jelenlegi szabályok szerint is az egyenlő munkáért egyenlő bért kell biztosítani a munkáltatónak. A bértranszparencia szabályozás ezt tovább fogja vinni, és azt fogja mondani, hogy gyakorlatilag objektív ismérvek kellenek a különböző munkaköröknek a besorolásához, és ennek megfelelően a bérszintek meghatározásához, és nem lehetnek olyan ismérvek, amelyek egy adott nemhez kapcsolódnak. Tehát nem lehet diszkriminálni azért a hölgyeket, mert egyrészt hölgyek, másrészt pedig ilyen helyzetbe kerültek, és ugye a szabályozás az már most is tiltja azt, és hogy ez a diszkrimináció akár közvetett módon megvalósuljon. Az új béltranszparencia szabályozás az átláthatóságot biztosít, tehát az rendszer szinten fog átláthatóságot biztosítani a munkavállalók részére, annak érdekében, hogy lássák, hogy melyek azok az objektív ismérvek, ami alapján a munkakörök besorolásra kerülnek, és melyek azok az objektív ismérvek, amelyeknek nem semlegesnek kell lenniük, és ennek megfelelően diszkriminációmentesnek kell lenniük, amelyek végső soron azt a juttatási rendszert befolyásolják, amelyet hónap végén a munkavállalók látnak.
3: Aztán, hogy így van-e minden a valóságban, most telefonon hozzánk kapcsolódik Szabó Morvai Ágnes, aki szintén a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
11: Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm Önöket.
3: Köszönöm, hogy telefonon tudunk kapcsolódni, ugye ő is alapvetően a kutatás, ön is részt vett a kutatásban, és ez a kutatás mit mutat abból a szempontból, hogy mondjuk más típusú munkába kerülnek vissza ezek az emberek, mert hogy ők is felmérik, hogy mondjuk nem biztos, hogy már ugyanazt tudják vállalni, amikor visszaérnek a foglalkoztatásba?
11: Így van, tehát azt mondhatjuk, hogy a gyerek után ugyanaz az állás már nem ugyanannyit ér. Például egy 20%-kal kevesebbet fizető munkahely, az lehet, hogy jobb állás, hogyha délután 4-kor tényleg fel lehet állni az asztalról. Tehát ilyenkor, amikor kisgyermekes nőkről beszélünk, akkor nem csak azt kell nézni, hogy a munkáltató hajlandó-e ugyanazt a bért megfizetni számára, mint egy gyermektelen nőnek, vagy egy férfinak, hanem azt is kell nézni, hogy az az adott nő a kisgyermek mellett már előtérbe, vagy előnyben részesíti azokat az állásokat, ahol ő rugalmasan tud dolgozni, adott esetben délután 4-kor ténylegesen véget ér az a munka, és fel tud állni, és el tud menni a gyerekére a bölcsőbe.
3: Igen, most jó is, hogy a bölcsödét említi, mert ugye önök a 2010-es éveket vizsgálták ebben a kutatásban, és az az időszak volt, azt hiszem, hogy amikor az anyák a támogatás mellett nem is dolgozhattak. Tehát fontos volt ez a dolog, hogyha visszamegy, akkor viszont bölcsöde például legyen.
11: Így van, így van. Egyébként az, hogy a támogatás mellett nem dolgozhatnak az anyák, az elmúlt években fokozatosan csökkent, és jelenleg már a gyerek fél éves korától vissza tud venni az anya, anélkül, hogy támogatást veszítene el, tehát akkor már el tud kezdeni dolgozni. Egyébként, hogyha megnézzük a kutatási eredményeket, akkor a gyerek egy éves kora, másfél éves kora fölött már egészen nyugodtan vissza lehet menni dolgozni, a gyereknek nem lesz hátránya, a fejlődésbeli hátránya abból, hogy bölcsödébe adják. Egyébként jelenleg, illetve 2025-ös adatot tudok mondani, 68 ezer bölcsödei férőhely van, ez körülbelül 30%-os lefedettséget jelent, tehát a 2 éven alul, vagy 3 éven aluli gyermekeknek körülbelül az 1/3 jut bölcsödei férőhelyhez Magyarországon. Ezt azért még lehetne növelni, de ugye ez egy nagyon drága folyamat, úgyhogy ezt érdemes megfontolni.
3: Igen, ez nagyon-nagyon meghatározza tulajdonképpen az anyának a visszatérését, mert nem mindenki tud azért fizetni, hogy otthon valaki legyen a gyerekkel, mert akkor az, amit keres, akkor meg odafolyik vissza. Azt is nézték, hogy mondjuk vissza tudják-e az anyák hozni viszonylag gyorsan azt a lemaradást, amit mivel ezzel a kieséssel, akár években mérhető kieséssel. Most gondolok arra, hogy például szakmai tapasztalatokat, vannak olyan munkahelyek, ahol folyamatosan fejlődni kell, folyamatosan követni kell bizonyos akár trendeket.
11: Van, ezeket nagyon hosszú ideig nem tudják behozni a kisgyerekes nők. Mi a születés utáni 6. évig tudtuk követni őket az adat korlátaiból kifolyólag, és még ott is nagyon nagy lemaradásokat látunk, úgyhogy sajnos ez a hátrány, ez nem gyorsan behozható. Egyébként aki a Cleven, akinek a módszerét alkalmaztuk, ő a szerzőtársaival 2019-ben megvizsgálta, hogy milyen okokra vezethető vissza, hogy a különböző országban különböző ez az anyasági bérhátrány, és ők azt találták, hogy a rövid távú, tehát mondjuk az első 1-2-3 évben magyarázható az intézményrendszerrel, tehát azzal, hogy mekkora a bölcsidei lefedettség, milyen anyasági támogatások érhetőek el, ugye ezek mennyire ösztönzik arra a nőket, hogy visszatérjenek hamar a munkaerőpiacra, mennyire ösztönzi őket arra, hogy otthon maradjanak. Viszont a hosszú távú anyasági bérhátrány, tehát az, amit mi néztünk, hogy 6 évvel később is hatalmas lemaradásban vannak a kisgyerekes nők, ott érdekes módon leginkább a normák, a hitrendszerek kerülnek előtérbe a magyarázatkor. Tehát az, hogy mondjuk a társadalom, ha megkérdezik, hogy szerintük mennyi ideig kellene, vagy otthon kellene maradni egy nőnek 5 éven aluli gyerek esetén, ezt, hogyha megnézzük, hogy melyik országban hányan értenek ezzel egyet, az nagyon erősen együtt mozog ezzel az anyasági bérhátrannyal. Magyarországon például nagyon magas azoknak az aránya, akik mindig úgy gondolják, hogy egy 5 éven aluli gyermekkel a nőnek otthon kellett maradni. És egyébként ehhez nagyon szorosan kötődik az, hogy most egy picit ennek a bővebb vagy a tágabb kontextusára kicsit rávilágítanék. Ugye miről beszélünk, nem csak az anyasági bérhátrányról beszélünk, meg a női-férfi bérkülönbségekről, hanem arról is érdemes beszélni, hogy ez a fertilitással hogyan függ össze. És az elmúlt évtizedekben, főleg a fejlett országokban azt látjuk, és erre most 2026-ban kijött egy nagyon szuper kutatás, a Melissa Körny, Philip Levin jegyzi, és ők azt mondják, hogy az elmúlt évtizedekben megfordult a nőknek a munkaerőpiaci és a gyerekvállásról történő viszonya, tehát régebben, mondjuk 50 évvel ezelőtt, az alap volt, hogy egy nő gyereket szül, és az volt a kérdés, hogy emellett elmegy-e dolgozni. Ma az az alap, hogy egy nő dolgozik, és az a kérdés, hogy emellett belefér-e a gyerekvállalás. És nagyon sok embernek, ugye hogy a fertilitás nagyon sok esetben azért alacsony, mert a nő számára nem fér bele, nem tudja összeegyeztetni a munkát és a gyerekvállalás. És itt jönnek be az apák. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ugyan a bölcsődei lefedettséget kellene növelni, meg a támogatásokat úgy alakítani, hogy a nőket ösztönözzük arra, hogy visszamegyünk, akkor arra is kellene gondolni, hogy ott van egy másik személy is a családban, aki nagyon-nagyon erősen tudná támogatni azt a folyamatot, hogy a nők számára minél kisebb anyagi veszteség legyen egy gyereknek a vállalása.
12: Mondja csak, Ágnes, bocsánat, csak azt hittem, hogy itt befejezi a gondolatot, igen. Itt vagyok.
11: Csak még a gondolat az, hogy és azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol a férfiak többet segítenek a házmunkában, ott magasabb is a fertilitás, és sokkal alacsonyabb ez az anyasági bérhátrány.
12: Egyébként a hallgatók is írnak, és tulajdonképpen ők is felvetik már ezt a kérdést, mielőtt ön behozta, hogy az apa miért nem veszi ki jobban a részét a gyerekek körül, úgyhogy erről egyetértenek mindenképpen a vélemények. Dr. Szűcs Lászlóhoz fordulok, hogyha egy anya mégis mérlegeli ezeket a helyzeteket, amikről beszéltünk, és azt mondta, nem arra a munkahelyre megy vissza, hanem választ egy másikat, ahol rugalmasabban tud dolgozni. Ott megkérdezheti mondjuk a munkáltató, hogy mondjuk eddig mennyit keresett, és ehhez lövi be a dolgokat, és elkezd ő is lamentálni, mérlegelni, hogy éri meg neki?
10: Ugye itt amire most rákérdez, az igazán a bértranszparencia szabályozás, ami most már itt kopogtat az ajtón, hiszen Magyarországnak ezt az irányelvet már implementálni kellett volna, és nagyjából azzal számolunk, hogy a jogszabály, tehát a magyar jogszabály és annak a hatályba lépése az az elkövetkező hónapokban megtörténik. Na most ez szerint, a szabályozás szerint, amennyiben egy állásinterjú van, akkor az állásinterjúval kapcsolatosan a jogszabály ír elő egyrészt kötelezettségeket, másrészt pedig azt is leírja, hogy mi az, amit kérdezhet a munkáltató, és mi az, amit nem. Tehát nyilvánvalóan továbbra is megkérdezheti a munkáltató, hogy a munkavállalónak milyen szakmai tapasztalatai vannak, milyen képzettsége van, ezt akár felismerheti, Viszont ilyen típusú kérdéseket, mint amit ön említett, hogy egyébként hol volt az előző munkahelye, és akkor ott most pontosan miért is jött el egyébként ide, meg miért szeretne jönni, ezt nem kérdezheti meg a munkáltató. Legalábbis amennyiben megkérdezi, mert nyilvánvalóan ez nem fog átmenni egyik napról a másikra a gyakorlatba, akkor ebben az esetben a munkavállalók erre a kérdésre nem kötelesek válaszolni, és ebből eredően őket semmilyen hátrány nem érheti. Nyilvánvalóan, hogyha mégis azt tapasztalják, hogy ebből eredően őket hátrány érte, akkor majd a jogszabályoknak megfelelően jogorvoslatot kérhetnek.
12: Na ez a következő kérdés, hogyha hátrányt éreznek valamiben, akkor mit tehetnek jogilag? Kihez fordulhatnak?
10: Hát jogilag minden esetben a bírósághoz fordulhatnak, ugye ez elsősorban az a fórum Magyarországon, ahol az ilyen típusú jogvitákat a jogalkalmazók között a bíróság eldöntheti.
12: Istvánhoz fordulok itt a stúdióban. Az, hogy valaki visszamegy-e dolgozni, és mikor megy vissza dolgozni, és hogyan mérlegel, ebben látszik különbség a kutatás szerint, hogy valaki szellemi vagy fizikai területen dolgozik? Mert itt úgy végzettségről már beszéltünk, hogy mondjuk egy-egy karrier lehetőség az jobban visszavisz bizonyos anyákat. Mit látnak a kutatásban?
9: Nem nagyon mentünk bele részletekbe, de pár tulajdonság mentén megnéztük. Azt látjuk, hogy a bérhátrányt néztük, hogy mekkora ez az anyaságból fakadó bérhátrány, és azt tapasztaltuk, hogy ugye átlagban ez 12%, de ennél jelentősebb a alacsonyabb, hát vagy a diplomával nem rendelkező nők esetén, azt hiszem ez ilyen 17% körül van, a diplomás nők esetén viszont már 10% alatti. Illetve életkor alapján azt láttuk, hogy a 18-27 év között anyává váló nők esetén a magasabb a hátrány, a idősebb nők esetén már valamivel alacsonyabb, és a kifejezetten a késő 40 év körül a anyává váló nők esetén már nem is kimutatható. Tehát úgy tűnik, hogy van a karrierben egy olyan szint, amikor ez már nem okoz olyan jelentős hátrányt. Ezt láttuk, illetve ami végül is logikus is lehet, hogy a több gyerekesek, akik több gyereket vállalnak, tehát nagyobb igazából a kimaradás, ott is a nagyobb lemaradásokkal kell számolni.
12: Ugye a vonalban van Szabó Morvai Ágnes, hallgat bennünket, és azon gondolkodok, hogy már itt a férfiak is, az apák is szóba kerültek, hogy a nők és a férfiak között is ugye ott van ez a bizonyos bérszakadás, a különbség, ami meg aztán visz egyfajta kiszolgáltatottsághoz, mert hogyha nyugdíjat nézzük, akkor arra is hat, a megtakarításokra is, na meg a karrier lehetőségekre is hat. Ezt is látták?
11: Ugye ezt nem vizsgáltuk a nyugdíjakat, viszont ez így van, hogy a férfiak és a nők között tulajdonképpen a gyermekvállalás időpontjában kezdődik el egy hatalmas nagy különbség kialakulni a béreik között. És ez azért is érdekes, mert hogyha belegondolunk abba, hogy ugye kimarad otthon a gyerekkel, általában a nő marad otthon, és erre mi a magyarázat, tehát minden az első mondjuk fél évben azért, mert a nő biológiailag jobban el tudja látni a gyereket, ha például szoktat, de egyébként általában az a magyarázat, hogy mivel a nő eleve kevesebbet keres valamennyivel, ezért logikusabb, hogyha a család költségvetéséből az alacsonyabb fizetés maradszik. Most erre készült nemrégiben az OECD országokban megkérdezték az embereket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy viszont az apa keresne többet, akkor a napa maradjon azt a gyerekkel, uh-huh. És erre a válaszadók 40%-a nem értett egyet. Tehát ugye a közgazdasági modell azt mondja, hogy az maradjon otthon, akinek alacsonyabb a fizetése, és az emberek jelentős része azt mondja, igen, kivéve, ha ez az apa. Úgyhogy ez az egész történet azért nem csak közgazdasági megfontolás, hanem nagyon erősen a nemek közti szerepekről való gondolkodás, azzal kapcsolatos gondolkodás, hogy mi az anya szerepe egy családban, mi az apa szerepe egy családban, és nagyon sokat segítene ebben az egész történetben, hogy ezt egy picit lehetne alakítani, változtatni, és ezért is szoktuk mondani, hogy az apai gyermekgondozási szabadságnak a növelése nagyon sokat segítene ebben a kérdésben. Ugye Magyarország mindig egy nagyon konzervatív, hagyományos szemlélettel él ez ügyben, tehát a nők kb. Kétszer annyi otthoni munkát végeznek, mint a férfiak, még akkor is, hogyha egyébként a fizetett munkájukra fordított idő ugyanannyi, mint a férfiaknak. Most jelenleg Magyarországon 10 munkanap az apai gyerekgondozási szabadság, de például, hogyha mondjuk megnézzük Spanyolországot, ott nemrégen bevezették, hogy mindkét szülőt külön-külön 19 hét fizetett szabadság illeti meg, és hogyha az apa ezt nem veszi igénybe, akkor ez elvisz az egész család számára. És ez pontosan azt alapozza meg a spanyoloknál, hogy az apa is töltsön időt a gyerekkel, kezdődjön el az a annak a kötődésnek a kialakulása, annak a családi szerepnek a kialakulása, hogy igen, az apa nem csak egy ilyen fél, aki néha besegít, hanem ugyanúgy részt vesz, ugyanúgy kiveszi a részét az egész történetből, és ez egy kicsit a munkáltatóknak a szemléletét is formálná, mert ugye az nem ismeretlen senki számára, amikor mondjuk egy férfi azt mondja, hogy ő most táppénzre menne, mert a gyerek beteg, akkor a munkaladó megkérdezi, hogy miért nincs annak a gyereknek anyja.
12: Ugye önök lehetséges szakpolitikai elképzeléseket is megfogalmaztak, akkor többek között ez is benne van, hogy jó lenne ez a kötelező apasági szabadság bevezetése?
11: Pontosan ezt ugye a cikkben nem fogalmaztuk meg, de az ebből készült rövidebb ismertetőben, ami a Telexen jelent meg, megfogalmaztuk ezeket az ajánlásokat, tehát a bölcsidei lefedettség növelését, az apai gyermekgondozási szabadságnak a kiterjesztését mindenképpen javaslunk. Nagyon pozitív dolog lenne a nők szempontjából is, az apák szempontjából is, a gyerekek szempontjából.
12: Ugye Ágnes és István részt vettek ebben a kutatásban, de itt Szúcs László ügyvéd is. Ön szerint milyen intézkedésekre lenne, hogy látja szükség ahhoz, hogy ezeket egy kicsit jobban balanszba hozzuk?
10: Hát egyrésztről szerintem a bértranszparencia szabályozás egy eléggé jelentős folyamatot fog elindítani, ugyanis ez a szabályozás az alapvetően rendszer szintű problémákkal foglalkozik. És ugye az egy rendszer szintű probléma, hogy a férfiak és a nők közötti bérek azok nem azonosak, és alapvetően mi az oka annak, hogy különbség van köztük. És gyakorlatilag ennek a problémának a megoldásával a munkáltatónak foglalkoznia kell, ugyanis a munkavállalók számára és az állam számára is lesz egy jelentéstételi kötelezettsége, és amennyiben az egyes bérsávokon belül az látható, hogy egyébként ez a bérszakadék az 5%-ot meghaladja, akkor korrekciós intézkedéseket kell tennie. Tehát, hogy itt elindul egy olyan folyamat, ami nyilvánvalóan ahhoz vezet, hogy egyébként ezek a bérszakadékok, nemi alapon fennálló bérszakadékok, ezek csökkenjenek vagy megszűnjenek. A másik dolog az az, hogy az apasági szabadsággal kapcsolatosan nem olyan régen módosult a munkatörvénykönyve. Ennek a mértékét és a juttatását is a jogalkotó felülvizsgálta. Hozzáteszem, hogy ezt nagyon sok cég azért kibővítette, tehát én nagyon sok olyan ügyféllel dolgozom együtt, ahol még hosszabb az apasági szabadságnak a tartama, és a juttatás is magasabb, mint egyébként a jogszabályban meghatározott mérték, de ez nyilvánvalóan a férfiak és a nők apaság gyermeknevelésben való részvételével kapcsolatos tengerben egy egész kicsit cseppnek minősül csak, tehát hogy ezt a szabályozást ezt lehetne továbbvinni, és lehetne bővíteni azokat a jogosultságokat, amelyek az édesapákra járnak, amennyiben gyermeket vállal a család.
12: Köszönöm szépen, hogy itt voltak, ezt a fél órát ugye erre szántuk. Nagyon sok mindent lehetne még érinteni, de egyfajta képet láttunk arról, hogy a nők, hogyha visszamennek a foglalkoztatásba, akkor mi is éri őket. Szabó Morvai Ágnesnek, Boza Istvánnak és dr. Szűcs Lászlónak köszönöm szépen a beszélgetést.
10: Köszönjük.
9: Köszönjük szépen a meghívást.

0: És a folytatásban mi lesz a tavainkkal, kiszáradhat-e a Balaton? A tavak világnapja kapcsán Balatonfüreden tanácskoztak a tó jövőjét érintő kérdésekről. És okos bóját telepített az Orcitóba a vízminőség folyamatos megfigyelésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Erről is szólunk a következő percekben. Az aszály legnagyobb vesztese az Alföld, azon belül is a Délalföld, ahol egyébként is évek óta több méter hiányzik a talajvízből. Az idei nyár feltette az íre a pontot, hiszen több tó egyszerűen kiszáradásnak indult, és a halállomány egy része pedig elpusztult. Nagy Margit riportja.
1: Van-e kapás?
2: Van, keszlegek jönnek, meg kis pontyok.
1: Mekkora lehet itt a víz?
2: Hát ilyen egy méteres körülbelül. Várjuk az esőt.
1: Jó napot kívánok! Mit szól ehhez a látványhoz?
3: Elég szomorú.
1: Dobos Jánossal, a Sóstó Horgász Egyesület elnökével sétálunk itt a kiskunhalasi Sóstó partján. Szárazon vannak itt a csónakok.
4: Hát sajnos ez a kikötő részünk, ahonnan a csónakos horgászok kiszoktak menni a nyílt vízre horgászni, ami most sajnos lehetetlenné vált, mert egy csepp víz nincs a csónakok alatt. Az 52 hektárból jó, hogyha most van egy olyan 6-7 hektárnyi terület, ahova a hal állományunk be tud húzódni. Hál' Istennek a nagyobb testű halak azért, ahogy húzódik vissza a víz, észlelik azt, hogy probléma, baj van, visszahúzódnak azokra a területekre, ahol van még nekik elég életterük. A kisebb halak meg a benragadt halakat azok az itt lévő vadállomány és a madarak elintézték. Őshonos halaink vannak, ponty, kárász, keszeg, csuka, süllő, harcsa. Olyan halállományunk van, amiért nagyon kár lenne. Csak a tavalyi évben 166 mázsát telepítettünk, idei év tavaszán 100 mázsa halat telepítettünk, meg hát ugye a benne maradt halállomány, több száz mázsa halról beszélünk.
1: Ebből a több száz mázsa halból mennyi maradt most a kiszáradás közeli állapotban?
4: Ugye ez nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy még most is 3-4-500 mázsa hal a tóban van.
1: Önök a Facebookon segítséget kérnek.
4: Kiskunhalasi lakosok közül páran közösségi oldalon felhívást tettek közzé, hogy mentsük meg a Sóstót, és kaptunk is adományokat, hozzáteszem. Én 1.300.000 forint körül jár most az adomány. A kiszáradt területeken a 30-40-50 centi iszapot tudjuk most karban tartani, ameddig a pénzünk engedi. Ez az elmúlt 30-40 év problémája, nem volt vele foglalkozva.
1: Kiskunhalastól 60 kilométerre keletre, Szeged külterületén az úgynevezett Gumis nevű horgásztavon is katasztrofális kiszáradás indult el. Az 1970-es évek egyik legnagyobb környezetszennyezése vált most láthatóvá, mesélte kísérőm.
5: A tóban állunk. Benne vagyunk a mederbe, legalább olyan méter, másfél méter víz hiányzik belőle. Tele van, kiszanált teherautógumikkal, traktorgumikkal.
1: Ezért az a neve, hogy Gumis.
5: Véletlenül igen, ezért kapta a nevét.
1: Ha lenézünk a földre, az is elég síralmas.
5: Földre? Ez a kiszáradt iszap, ami nálunk most ebben a pillanatban.
1: Gyakorlatilag darabokra van a föld szakadva.
5: Körülbelül olyan 3 centis repedések vannak az iszapban.
1: A szegedi horgász sosem horgászott a Gumisban.
5: Én nem horgáztam, de én csodálkozok azon, ha valaki tudott horgászni ezek a gumik között.
1: Kérdés az, hogy vajon milyen minőségű lehetett annak a húsa, amit innen kihorgáztak?
5: Hát, én horgászember vagyok, de biztos, hogy nem enném meg azt a halat, amit innen fogtak ki. Úgy tűnik, innen néz a parton nézve, hogy azért még ivadékok vannak benne. A vízszínén lehet látni apró mozgásokat.
1: Tehát apró halak vannak?
5: Vélhetően igen.
1: Ezek a gumiabroncsok, amikor tele volt a tó vízzel, láthatók voltak?
5: Nem lehetett látni.
1: De hogy került a horgásztóba ez a rengeteg gumi? Ezt Kemény Andrástól, a szegedi Herman Otto Horgász Egyesület elnökétől kérdeztük.
6: Egyesületünk 1980 óta hallgazdálkodik a vízterületen, és ezek a gumik korábban kerültek bele. Azt nem lehet tudni, sőt kinyomozni se nagyon, hogy milyen nagy szegedi, vagy budapesti, vagy akár milyen vállalatok hordták oda. Ezek nem személyi autógumik. Az utóbbi talán 6 évben egyre kisebb víz, egyre több halpusztulás. Gyakorlatilag most már 3 éve be van tiltva a horgászat ezeken a vizeken.
1: A Gumis környékén lévő tavak állapota is aggasztó. A Mórahalom melletti nagy szék Sóstóról azt mondják az arra lakók, olyan száraz, hogy lassan vetni lehet benne. Visszakanyarodva a halasi Sóstóhoz, talán októberre elkészül egy olyan szennyvíztisztító rendszer, melynek segítségével vizet tudnak vinni az egykoron szebb napokat megélt tómedrébe.
4: Nagyon félünk egy ökológiai katasztrófától, félbe jövünk ki minden reggel, addig, amíg nem indul ez a vízpótlás.
0: és hogy milyen állapotban van a Balaton, így a nyári szezon végén, erről kérdezem telefonon dr. Vasas Gábort, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatóját. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit!
0: Örülök, hogy összekapcsolódtunk, akkor először is nézzük és értékeljük a jelenlegi helyzetet. Ugye nagyon sokan beszéltek arról a nyáron is, hogy hú, ki fog száradni a Balaton. Mennyire félelem ez, vagy a jövőt tekintve akár valóság is lehet?
3: Félelemnek félelem, ez látható és érzékelhető a társadalom részéről, az, hogy teljesen kiszáradna a Balaton, ennek a valószínűsége egészen csekély. De hogyha értékeljük a nyarat, illetve akár azt az egész évet, akkor nem kérdés, hogy a Balatonnak a problémái, illetve a feltűnő jelenségei között az alacsony vízszint az kiemelt helyen található. De ezen túl is volt néhány olyan jelenségünk, akár az árvaszúnyograjzás, ami egyébként nem feltétlenül függetleníthető ezektől a jelenségektől. Én azért azt mondanám, hogy a kiszáradástól tartani nem kell, viszont egy olyan feltűnő jelenség, hogy a partvonalon nagyon feltűnő olyan jelenségek lesznek, mint például a víznek a visszahúzódása, vagy éppen a víznek a kiterjedése, ezzel számolni kell az elkövetkezendő időszakban.
0: Ugye azért bizonyos hatások jócskán érték a Balatont is idén nyáron ezzel a szélsőséges időjárással, és így aztán ez a nyár át is írhatta a tónak az egész ökológiai térképét. Gondolok itt arra, hogy az algásodás, halpusztulás vagy üveghatású gázok, ezt hogyan látja?
3: Jó, én gyorsan mondanám, mert azért ez egy nagyon fontos dolog elhangzott, például a halpusztulás. Nem volt Balatonon halpusztulás, tehát a Balatonra ez például éppen nem volt jellemző. Ellentétben jó néhány olyan kiszáradó kisvízre, ami egyébként az országunkra jellemző. Igen, ebben az évben azért nem kérdés, hogy ez a legerőteljesebb hőhullámok, amelyek elérték hazánkat is, nagyon komoly hatással volt a Balatonra, és nagyon komoly hatással van a Balatonra. Nem véletlenül szoktuk elmondani, és jelenleg is hangsúlyozzuk, a Balaton azért úgy a nagy tavunk, és úgy az egyik legnagyobb tavunk, hogy egy sekély, sérülékeny tó. Például ilyen nagyon erőteljes klimatikus változásokra, időjárási változásokra érzékenyen reagál. Ezt nagyon szépen megfigyelettük az első hőhullám, vagy pedig a második hőhullám esetében, amikor egészen kritikus, tulajdonképpen ismeretlen hőmérsékleti értékeket vett fel a Balatonnak, nem csak a vize, hanem a Balatonnak az üledéke is, ahol egészen izgalmas és nagyon fontos folyamatok zajlanak. Jelenleg éppen ott zajlanak azok a folyamatok, amelyek leginkább meghatározzák a Balatonnak a sorsát, illetve a jövőjét. Az elmúlt évtizedekben megszoktuk, hogy a Balaton esetében, hogyha az emberi tényezőkről beszélünk, az emberi ráhatásokról, akkor leginkább a külső terhelésről, a különböző olyan tevékenységekről, amelyek a vízgyűjtőn folytat az emberiség, ezek határozzák meg. Most jelenleg olyan körülmények vannak, amelyek az elmúlt évtizedekben, például az üledékben felhalmozódott terhelések, tápanyagok azok, amelyek a klímaváltozás hatására felszabadulhatnak, és ezek határozzák meg jelenleg a Balatonnak a sorsát.
0: És
3: igen,
0: ezek
3: nagyon fontos, igen.
0: Hogy ezek mit okozhatnak, amit most mondod, hogy meghatározhatják? Jelenthetnek egy rosszabb vízminőséget is a jövőt nézve?
3: Jelenthetnek rosszabb minőséget is, de alapvetően, hogyha vízminőségről beszélünk, azért az egy eléggé komplex ügy. A fürdőzők esetében, ami nagyon gyakran elő szokott jönni, az az algásodásnak a kérdése. Például fokozott algásodást is okozhat, már szeretném elmondani, hogy volt egy-két viszonylag komolynak, vagy akár éppen kritikusnak mondható pillanat a Balaton életében ezen a nyáron. Algásodás szempontjából egészen jók vagyunk. De az üledékben zajló folyamatoktól nem függetleníthető például olyan folyamat, amely tudom, hogy az ország különböző részén megmosolyogtatónak tűnik, de akik a Balaton partján élnek, nagyon jól tudják, hogy például az az árvaszúnyograjzás, ami több esetben jó néhány hetet, vagy akár egy-egy hónapot tud meghatározni a közvetlen Balaton parton, bizony ezeket a folyamatokat is az üledékben zajló folyamatok tudják meghatározni. Igen, és ezt egy picit akkor tágabb értelmezésben szeretném elmondani, hogy a klímaváltozás ilyen hatással is van ránk, hogy az elmúlt időszakban olyan emberi tevékenységek, amelyek azt gondoltuk, hogy nem annyira fontosak, nem annyira feltűnőek a Balaton életében, az most nagyon-nagyon felnagyítódik. Akár egy beépítés, akár egy nem megfelelő módon megtervezett kikötő, akár pedig különböző korábbi terhelések, most tulajdonképpen a klímaváltozás hatására robbanásszerűen, vagy ha úgy tetszik, egyik pillanatról a másikra szembesíthetik a Balatont, illetve a társadalmat ezekkel a problémákkal.
0: Ő most említette ezt a bizonyos beépítést, ezt látjuk, és egyre jobban látjuk, nem tudom, hogy ennek egyszer vége lesz-e, de ez például a tónak az öntisztuló képességére is hatással van, ugye?
3: Igen, nagyon fontos, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az 1800-es évek közepétől kezdve kormányokon és időszakokon átívelő tevékenység volt a Balatonnak az úgynevezett nagyon előremutató mérnöki tevékenységgel való megtervezése, átalakítása, beépítése, és hát tulajdonképpen az elmúlt években oda jutottunk, hogy abszolút egy olyan határmesdjét léptünk már át, leginkább felnagyítva a klímaváltozással, amikor ennek nagyon határozottan és nagyon egyértelműen megállt kell parancsolni. És itt nem csupán arról van szó, hogy egy-egy kikötő vagy egy-egy épületnek a megépítése vagy nem megépítése történik meg, hanem a Balaton számára lehetőséget kell adni, hogy azoknak a természet közeli, és így fogalmazok, természet közeli helyeknek meglegyen az a lehetősége, hogy olyan természetes élőlényközösségek alakuljanak ki, amelyek nagyon fontosak, ha úgy tetszik a Balaton szempontjából, az ellenálló képessége szempontjából, vagy ha úgy tetszik a Balaton immunrendszerének a képítése szempontjából elsődleges.

0: maradni a tóban.
1: Igen, egy nagyon-nagyon picit azért módosítanék. Ha csak ez lenne a nádasoknak a problémája, a vízszint ingadozás, az bármennyire furcsa, nem olyan nagy probléma, és az élőlény közösség számára. Sőt, alapvetően mind a nádasoknak, mind pedig az élőlény közösségeknek egy adott fajta vízszint ingadozás kifejezetten kell. Bármennyire furcsa, a társadalom nem nagyon tud ezzel szembenézni. Magukat, a nádasokat éppen, hogy időszakosan szárazulatra kerülnek, ettől ne féltsük, nem jelent ez olyan nagy problémát. Viszont rátérnék akár a nádasok kapcsán, akár pedig a beépítés mentén egy olyan problémára, hogy az egyik legnagyobb társadalmi visszhangot nem kérdés, hogy az alacsony vízszint kapcsán a szárazulatra került területek jelentették, és itt azért mindenképpen fontos elmondani, hogy picit a kapcsolatokat azért világítsuk meg. A legtöbb helyen, például a déli parton, különböző mólószárak, illetve kikötők mentén történtek meg ezek az esetek, ezeken a strandokon, ahol egyébként olyan áramlási holterek alakulnak ki, ahol például a feliszapolódás, illetve az üledéknek a megjelenése jellemző.
0: Főigazgató úr, most muszáj, hogy közbeszóljak, mert hogy természetesen még folytatjuk ezt a beszélgetést, de majd csak a hírek után, úgyhogy arra kérem, hogy mindenképpen maradjon velünk. Szóval dr. Vasas Gábort hallották, a Balatoni Limnológiai Kutatóközpont főigazgatóját, és a hírek után folytatjuk is a témát.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját Benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 10 óra van, Diósi Klári vagyok, néhány perc múlva folytatódik a Napközben. Hogyan változik az online kereskedelem, és kiderül az is, miért érdemes kefírt fogyasztani, valamint a balatoni kerékpárutak állapotáról is szólunk.
4: Nyilvánosságra hozzák az augusztus 20-ai rendezvényekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményét. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, mondta a miniszterelnök. Felhős, napos időre készülhetünk, nyugaton 20, keleten 30 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely több belvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állammal közösen találhatnak valódi megoldást. Az önkormányzatok ebben együttműködő partnerei lennének a kormánynak, tette hozzá. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz közösségi oldalán azt írta, tiszteletben tartja a döntést. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi diagnózis című tanulmányt, amelyhez 10 milliárd forintos krízisalap és 1 milliárdos jóvátételi alap társul. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben

0: foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője Unoka Zsolt pszichiáter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A megyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Nyilvánosságra hozzák az augusztus 20-ai rendezvényekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményét, hangsúlyozta a Kossuth Rádió felkelőjében a belügyminiszter. Pósfai Gábor emlékeztetett a több mint 17 milliárdos előzetes büdzsé helyett. Mindössze 4 milliárd forintból valósult meg a programsorozat. A tárcavezető arról is beszélt, az új kormány megalakulása után rövid idő alatt sikeresen megrendeztek több más sporteseményt. Közöttük a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. 11 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 60-as és a 20-as kilométer közötti szakaszon, a terelésben a külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. A mai napon elbontják az M3-as autópályán a 60 és Bag közötti terelést. Budapest felé csak egy sáv járható, ami miatt a 48-as kilométer előtt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az 57-es főúton Boly közelében 3 gépkocsi ütközött össze, a 31-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították, és a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös között 3 személygépkocsi ütközött össze, a 12-es kilométernél a forgalom félpályán halad.
3: Műsorajánló.
1: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Napközben. Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 10 óra múlt 6 perccel ez a Napközben, és mondom is, hogy milyen témákkal készültünk még. Dietetikus rovatunkban fókuszban a kefír, érdemesen minden nap inni, és hogyan készíthető házilag. Valamint beszámolunk az e-kereskedelmi konferencia tapasztalatairól is. Hol tart a hazai online kereskedelem 2026-ban, és mit vár ma a vásárló egy webshoptól? 10 óra előtt a Balaton állapotáról beszéltünk telefonon dr. Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával, aki még velünk van, ha jól tudom, itt a vonalban. Jó napot kívánok újra!
4: Jó napot kívánok, és továbbra is üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit.
2: És ne haragudjon, főigazgató úr, hogy önbe folytottam a szót ott a 10-es hírek előtt, úgyhogy a gondolatmenetét nem akarom most már megakasztani. Hol is tartottunk?
4: Hát a Balaton állapotáról, illetve a beépítésről, hogy erre mennyire fontos figyelni, és az kétségtelen, hogy a beépítések kapcsán, ahol rengeteg szabályt, rengeteg törvényt kell betartani, én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne figyelni a Balatonnak az állapotára, a Balatonnak az érdekeit figyelembe venni, és a Balatonnak a fenntarthatóságát. És itt szó sincs róla, hogy itt valami nagyon mély zöld, illetve egy szélsőséges természetvédő gondolatról lenne csupán szó, hanem nagyon fontos, hogyha mi, mint társadalom, szeretnénk a Balatont megőrizni, akkor ezeket egészen át kell gondoljuk, és át kell struktúrálnunk a gondolkozásunkat a Balatonnak a partjáról.
2: Egyébként az, hogy melegedik a víz, az például mit von maga után?
4: Igen, nagyon fatális és egyszerű lesz, amit mondani fogok, de egyre magasabb az a hőmérséklet, amelyet néhány élőlénycsoport kevésbé tolerál, néhány élőlénycsoport nagyon tolerál, és néhány olyan élőlénycsoport, ami egyáltalán lehet, hogy még most itt sincs a Balatonban, kifejezetten kedvel. Ennek következtében a különböző élőlénycsoportnak, élőlényközösségeknek az átrendeződése, ami egyébként folyamatban van, sőt nagyon fontos, hogy a Balaton esetében ez mindig is jelen volt, az nagyon erőteljesen felgyorsul. Számíthatunk rá, és jelenleg is, ahogy említettem, arra, hogy különböző más, leginkább délebbi területekről, más helyekről származó élőlények fogják megtalálni a helyüket a Balatonon, ami néhány esetben számunkra szinte észrevéthetetlen, de néhány esetben kifejezetten komoly problémákat tud okozni. Akár a halaknak a közösségében, akár a növények, akár a mikrobiális közösségekben, ezek nagyon komoly hatással lehetnek mind a vízre, mint pedig a társadalomra. De a felmelegedés esetében, és ezt szeretném hangsúlyozni, és nagyon körvonalazódik az intézetünk számára is, hogy ez egy nagyon komoly fókuszterület, amire figyelnünk kell, hogy a magasabb hőmérséklet esetében más egyéb olyan biológiai, kémiai, fizikai folyamatok történnek meg, nem csak a vízben, hanem a Balaton üledékében, amelyek eddig nem feltétlenül jelentettek akkora problémát, most pedig tulajdonképpen akár a teljes Balaton életét tudják meghatározni. Ez az, amit említettem egyébként, hogy olyan tápanyagok szabadulhatnak fel a tóból, amelyeket nem feltétlenül most, hanem az elmúlt 10-20-30 évben juttattunk bele a vízbe. Éppen ezért gondolja úgy az intézetünk, és nem csak gondolja, hanem nagyon határozottan fel is lép a közösségi médiumainkban, akár a Balaton Science Facebook oldalunkon, akár a YouTube csatornánkon, de ahol csak lehet megszólalunk, hogy a Balatonnak ezentúl a külső terhelését még jobban vissza kell fogjunk. Szinte bármelyik társadalmi közösség részéről van átgondolni való és van tenni való azzal kapcsolatosan, hogy a Balatont ne terheljük jobban, akár szervetlen olyan komponensekkel, tápanyagokkal, amelyek megváltoztathatják a Balatonnak az élővilágát. Megint szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem tértem el a tájtól, itt arról beszélek, hogy a Balatonnak a hőmérsékleti viszonyai nagyon komolyan változóban vannak, ha úgy tetszik, nagyon szélsőséges értékeket vehetnek fel. Ezt mi is kifejezetten a társadalom számára bemutattuk ebben az évben is, és ezen a nyáron is, egészen hihetetlen 30-30 feletti hőmérsékleteket ért el a víz, illetve az üledék környéke, és ezt tulajdonképpen például a déli part esetében, néhány strandbejáró esetében pedig még ennél magasabb hőmérsékletekkel is találkozhatnak a strandolók.
2: És ön is mondta, hogy mekkora felelősség is a jövőt nézve átgondolást igényel sok minden, mert hogy az elmúlt 150 évben, ha 60%-kal csökkent a Balaton, hát közvetlen közelében található vizes élőhelyek területe, akkor azért ez is elég szomorú és komoly problémát felvet, de mi emberek mit tehetünk? Ha csak gondolok arra, hogy mennyi naptej belekerül a Balatonba mondjuk egy szezonban, akkor valószínű ennek is van hatása, meg hát az ott nyaraló, a helyi lakos mit tehet?
4: Igen, az egyik az, amit tulajdonképpen elkezdtem, hogy akár az ott lakók, illetve az ott nyaralók esetében van néhány olyan tevékenység, ami eddig természetes volt. Akár a vitorlázók esetében, akár a horgászók esetében, akár a strandolók esetében. Nekem az a véleményem, hogy itt a nagyon erőteljes tiltás és nagyon erőteljes változtatáson túl van még olyan mozgástér, ami komoly hatással lehet a Balatonra. Tehát igen, akár például a strandolók esetében a naptej használat, az, hogy felelős módon használjuk a WC-t, a horgászok számára egyébként ez egy nagyon komoly kérdés, és erről majd beszélni kell a közeljövőben is, hogy milyen minőségű és milyen mennyiségű etetőanyagot használnak a vitorlások, horgászok esetében, a vitorlások, illetve a hajózók esetében a fedélzeti szennyvíznek a használata, a megfelelő felelős kikötői használat, egyre nagyobb és nagyobb számú ember az, aki a kikötőknél megjelenik, akár a hajóknál, akár a hajóhasználatnál, ez egyre fontosabb, ráadásul olyan mesterséges öblözetekbe, amelyek a természetes Balatontól teljesen távol vannak, teljesen idegenek ezek a fajta kikötők, amelyek egyébként, és itt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ezeken a tevékenységeken túl a partmenti beépítés, a partmenti változtatáson feltétlenül változtatni kell. És itt nem feltétlenül nagyon komoly beavatkozásra kell gondolni, hanem azon területek, amelyeknél még van lehetőség arra, hogy valamilyen restauráció révén, rekultiváció révén, minél természetesebb közösségek alakuljanak ki, ezt meg kell hagyni a Balaton számára.
2: Nagyon
4: ezek
2: szépen.
4: A legfontosabbak.
2: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, úgyhogy lesz még gondjuk most a szezonon túl is, úgyhogy mindenképpen visszatérünk majd a témára. Dr. Vasas Gábor főigazgatórat hallották, most pedig a Balaton partjáról jelentkezik Varga Tündi kollégám. Szia Tünde, jó napot kívánok.
5: Szervus,
2: neked is.
5: Szia. Köszöntöm a hallgatókat én is.
2: Mennyire kietlen most ott, ahol vagy? Kiürültek a strandok? Mert hát mégiscsak ősz van, hiába van jó idő, de hát a szezonnak vége.
5: A főszezonnak van vége, azért javítalak ki, mert engem is így javítanak ki a turisztikai szakemberek, amikor megkérdezem, hogy milyen volt a főszezon, ugyanis a Balatonnál nem ért véget a szezon. Az utóbbi években nagyon kellemes és meleg őszi napok vannak, ennek köszönhetően nagyon sok programot is kínálnak, és próbálják kitolni, hát évek óta halljuk, a hallgatók is biztos már hallották a négy évszakos Balaton fogalmát, ami egyelőre a nyár, ősz és a tavasz, bár a tavalyi tél erre is rácáfolt, ha emlékszünk, mennyien mentek korcsolyázni a Balatonra. Most jelenleg egyébként teljesen kihalt a Balatonpart, hiszen itt megérkezett hozzánk az eső és egy kicsit a lehűlés, amit annyira vártunk, de hétvégére biztos, hogy megtelik. Én múlt hétvégén is jártam a Balatonnál, itt a Balaton délnyugati csücskében, és nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy tényleg mennyien fedezik fel csak egy-egy hétvégére. Például találkoztunk egy olyan budapesti családdal, két kisgyerekkel, még soha nem jártak például Balatonfenyvesen, és kibéreltek egy nyaralót, lejöttek egy hétvégére, kerékpároznak és felfedezik a környéket, kirándulnak, túráznak, még múlt hétvégén fürdeni is tudtak egyébként a tóban. Tehát azt látni, hogy tényleg a Balatonnak ősszel is van egy külön szezonja is, és elsősorban hétvégén, de nagyon sokan jönnek, és készülnek is erre a turisztikai szakemberek, borfesztiválok, gasztronómiai fesztiválok, és hát a kerékpárturizmus.
2: Hát igen, mert azt gondolom, elég meleg volt a nyár ahhoz, hogy tulajdonképp pont a kerékpározás, a biciklizés az ilyenkor kerül előtérbe. Jó szezon volt a Balatonnál?
5: Érdekes, hogy a szakemberek szerint azt mondják, hogy olyan volt, mint tavaly, tehát nem voltak kevesebben. Viszont én, aki elég sokat jártam a Balaton környékén, azt tapasztalhatta az átlag turista, mintha kevesebben lennének, jóval kevesebben. Na most ez nagyon ellentmondásos, mert ugye a nagy meleg miatt inkább az emberek nem a strandon voltak és nem sétáltak, hanem benn voltak a nyaralóba vagy hűvös helyen, és ezáltal is lehetett érezni azt, hogy kevesebben vannak. Illetve egy kicsit átrendeződik, tehát településenként is változók a tapasztalatok. Összességében azt mondhatjuk, hogy ugyanannyian, bár a hivatalos statisztika még nincs meg, mert még az augusztusi adatokat most dolgozzák fel a turisztikai ügynökségnél, de azt lehet látni, hogy vannak területek, ahol kevésbé jelennek meg a turisták, és vannak, ahol viszont nagyon-nagyon sokan.
2: Tünde, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk, mi pedig vizes témával megyünk tovább. Okos bóját telepítettek az Orcitóba, hogy a vízminőséget folyamatosan figyelhessék, ugyanis a klímaváltozás egyre összetettebb vízügyi kihívások elé állítja a szakembereket. Cimer Zsoltot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának dékánját hallják.
6: Tulajdonképpen a klímaváltozásnak az egyik legfontosabb következménye az, hogy nem csak a rendelkezésünkre álló víznek a mennyisége változik, hanem a víznek a minősége is. Ebből a szempontból nekünk azért vizsgálni kell, tehát a víz mennyiségen túl a víz minőséget is, és nagyon fontos az, hogy megismerjük a klímaváltozás és a víz minőségnek a kapcsolatát. Itt egy bonyolult összetett rendszerről beszélgetünk, és ahhoz, hogy ezt a komplexitást ezt fel tudjuk fedezni, ehhez folyamatosan mérnünk kell, mérési adatokra van szükségünk, és ezeket a mérési adatokat a kutatóink, elemzőink dolgozzák fel. Ez az okosbója folyamatos mérésre képes, a méréseknek a gyakorisági értékét tudjuk meghatározni, és gyakorlatilag önállóan tudja a mintavételezést végrehajtani.
2: Azt tudjuk, hogy a vízminőséget nagyon sok minden befolyásolja. Ha csak a nyárra gondolok, akkor a felmelegedés, ugye a csapadékhiány, beszélhetünk a nagy párolgásról, és ott van ez az alacsony vízszint. De mit okoz, amit mi nem láthatunk? De önök szakemberek igen.
6: A felszíni víztesteink igen komplex összetett rendszerek. A jelen esetben az Orcitó mások számára egy felszíni vízfolyás, számunkra egy kis laboratórium, amelyben igen komoly és számos élő szervezet is található. A környezeti paraméterek hatására a víz különböző paraméterei jellemzői is változhatnak, és ebből adódóan a víztestnek a fizikai, kémiai és biológiai tényezői is változhatnak. Változhat az fizikai jellemzők között a hőmérséklet, a pH érték, változhat az oldott anyag koncentráció, és ezen túlmenően változhat az ökoszisztémának az összetétele is, például az algák szaporodhatnak el.
2: Akkor már félig választ is adott arra, hogy amikor ezeket az adatokat figyelik, akkor látják azt is, hogy a szélsőséges változásokra adott esetben az élő lények hogyan reagálnak? Említett az algákat, vagy éppen mondjuk a növények?
6: Igen, és ez lenne a legfontosabb célunk. Alapvetően, amikor felszíni víztesteknek a vízminőség ellenőrzéséről beszélünk, ez többféle metodika szerint ellenőrizhető. Ellenőrizhető a fizikai paraméterek vizsgálatával, például egy egyszerű hőmérséklet vizsgálattal. Ellenőrizhető a kémiai paraméterek vizsgálatával, például egy pH vizsgálattal. Illetve ellenőrizhető az élő szervezeteken keresztül, például az algák szaporodásával. Minél bonyolultabb és komplexebb egy mérés, annál pontosabb információt szolgáltathat.
2: Ugye mi laikusok nem értünk ehhez, de amikor például azt látjuk, hogy egy konkrét példát vegyek, hogy mondjuk zavaros a víz, akkor azt például mitől van ilyenkor a nyári időszakban?
6: A zavarosságot több tényező is okozhatja, például, hogyha a vízhőmérséklet növekszik, akkor az algák elszaporodásának igen kedvez. Ha az algák elszaporodnak, annak a következtében egyfajta zavarosság léphet fel. De hogyha egy lokális nagy mennyiségű csapadék keletkezik, akkor a csapadék bemushatja szintén a felszíni vízfolyásba a különböző szennyeződéseket, amelyek szintén zavarossághoz vezethetnek. Ezért nagyon fontos az, hogy figyeljük folyamatosan a természeti változásokat, és a természeti változásokból tudunk következtetni, hogy mi okozza a felszíni vízfolyásban végbe menő vízminőségi változást.
2: És akár ezek a mérési adatok, amit el tud raktározni ez a bizonyos okosbója, ezek a változások előrejelzésében is szerepet játszhatnak? Tehát tudnak kalkulálni a jövőt tekintve is?
6: Természetesen, és ez lenne a célunk. Elsősorban szeretnénk megtalálni, hogyha lehet úgy nevezni, hogy a felszíni víztestnek, a jelen esetben az orcitónak az optimális működési környezetét. És ehhez képest figyeljük azt, hogy milyen változásokat produkálnak a bója által mért paraméterek, és a sok-sok-sok-sok adatból próbáljuk az összefüggéseket megtalálni. Ha legközelebb hasonló mérési adatokat látunk, akkor már tudjuk azt, hogy mi okozta, és tudni fogja, hogy esetlegesen milyen vízminőségvédelmi intézkedésekre lesz szükségünk.
2: De akkor, ha jövőt nézem, akkor például lehet, hogy megelőzhető így egy tömeges halpusztulás, vagy tovább megyek, hogy ezzel az őshonos halállományt is lehet védeni.
6: Így van, ezt meg tudom erősíteni. Az egyik, amelyet a bójánk vizsgál, ez a vízben lévő oldott oxigén. Tudjuk, hogy az oldott oxigén az szükséges a halak életéhez, ezáltal gyakorlatilag ennek a változását vizsgálva tudunk egy előrejelzést adni, és szükséges esetben időben meg tudjuk tenni a vízminőségvédelmi intézkedéseket.
1: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: Most pedig visszakanyarodunk kicsit a Balatonhoz. A Magyar Kerékpáros Klubnál már több mint két évtizede dolgoznak azon, hogy a tó körüli kerékpározás biztonságos és gördülékeny legyen. Már felmérték a bringa körút állapotát, és most a kerékpározók tapasztalataira is számítanak. És hát stílusosan biciklivel érkezett hozzánk Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. Jó napot kívánok!
7: Jó napot nálunk. Kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Na hát itt sokkal könnyebb, mint dugóba kerülni, ugye a biciklivel sokkal több minden kikerülhető, de tényleg vigyázni kell magunkra. Szóval visszatérve akkor erre, önök felmérték a tó állapotát, miben tudunk mi emberek segíteni?
7: Ez a mostani felmérés már a második alkalom volt, először 2024-ben készítettünk egy ilyen kérdőíves felmérés, most pedig 2026. augusztusában készítettük el a másodikat, és kíváncsiak voltunk arra, hogy mit tapasztalnak a felhasználók, hogy érzik magukat a kerékpárúton, a Balatonkörön, valójában egy teljes köre ez az egész, amiről beszélünk, vagy hogy látják az állapotát, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire jól van kijelölve az adott útvonal, illetve az útvonalnak a minősége milyen. Nagyon sok visszajelzés érkezett, pontszámokat kértünk tőlük, hogy pontozzák 1-10-ig a minőségét a kerékpárútnak, illetve szöveges, részletes visszajelzést is tudtak adni nekünk, és top 10-es listát készítettünk a legjobb és a legrosszabb szakaszokról, ezek mindig településhez kötötten kerültek ki. A legrosszabb szakasz díját úgymond Fonyút kapta, ott nagyon sok szöveges visszajelzés is érkezett, hogy nagyon rossz a kerékpárút minősége, a csatornafedelek kiállnak, ez ettől nem biztonságos, a burkolat minősége töredezett, ez sok veszélyhelyzetet teremthet, vagy nem egyértelmű a kitáblázás, gyalogosokkal közös felületen vezetik a kerékpárútat, ebből nagyon sok konfliktus születhet, és ezt szeretnénk is majd jelezni az önkormányzat felé természetesen, hogy ezt tapasztalják a felhasználók, és milyen jó lenne, hogy ezen tudnánk javítani. A legjobb pontszámot egyébként Szántót kapta, oda nem is érkezett sok szöveges visszajelzés, ott jól érzik magukat az emberek, úgy vettük észre.
2: Mert ilyenkor azért lehet látni, hogyha egy adott
7: problémáról, helyzetről sokan írnak, akkor ott valós, tényleg, és szinte akkor mindenkit érint. Lehet még írni? Mert hogy én rákerestem, és tulajdonképpen ki lehet egy ilyen térképes kérdőívet tölteni, hol találja ezt meg, aki még szeretne csatlakozni, hogy elmondja a véleményét?
8: Lehet még írni a kerékpárosklub.hu weboldalunkon, a hírek között találják a felmérésünket, és ott tudják kitölteni egy ilyen party mappes kérdői felmérés, vissza tudják ők is küldeni az észrevételeket, illetve pontozhatják az adott szakaszokat.
7: Amikor Melinda azt mondta, hogy tulajdonképpen jelezték az önkormányzatoknak, mert hogy ez az önkormányzatok feladata, ezeknek a szakaszoknak a rendbetétele, tehát itt azzal, hogy jeleznek, lesz is, van is lehetőség, ezt hogy látják a felújításokra?
8: Nem feltétlenül mindig az önkormányzat hatásköre az adott szakasznak a felújítása, mi nem csak az önkormányzatok felé, hanem a közlekedési és beruházási minisztérium felé is jelezni fogjuk ennek a kérdőívnek az eredményeit, és várjuk is tőlük a fejlesztéseket, és úgy tudjuk, hogy tervek már készültek, viszont forrás korábban még nem volt ezeknek a szakaszoknak a felújítására, és szeretnénk, hogyha a következő években nagy erőforrás biztosítanának arra, hogy Magyarország legnépszerűbb turisztikai kerékpáros célpontja egy olyan minőségű útvonal legyen, ahol nem csak a főszezonban, elő- és utószezonban jó kerékpározni, hanem tényleg az évnek minden szakában.
7: Amikor mondja, hogy főszezonban, ilyenkor azért ugye beszélgettünk itt előtte, hogy mondjuk a kerékpározás szempontjából mi a főszezon, mert szerintem most, ami lesz,
8: abszolút.
7: Az időjárást is néz meg, hogy egyáltalán ez kellemes legyen. Nem csak az a fontos, hogy biztonságosan tudjuk végigbringázni, hanem hogy az az érzés is jó legyen az embernek.
8: Nagyon sok mindentől függ szerintem is a kerékpározás minősége és milyensége. Nyilván az adott útvonal szépsége és látnivalók azok nagyon sokat hozzátehetnek, viszont a tavasz és az ősz az kifejezetten egy kerékpáros boomnak számít, olyankor nagyon sokan kerékpározok. Nyilván nyáron sokat nyaralunk, és nem vagyunk a városunkba, vagy nem kerékpárra járunk munkába, úgyhogy ilyenkor látszik egyébként most Budapesten is, hogy elképesztően sokan kerékpároznak.
7: És azt látták, mert hát mégiscsak egy kerékpáros klub, az lehet, hogy figyeli azt, hogy azért milyen volt ez a szezon a biciklisek szempontjából.
8: Mi azt látjuk, hogy nagyon hasonló volt egyébként a tavalyihoz, de sok turisztikai célú program volt. Például nagyon sok ilyen hétvégi bringázás volt, túrák, akár hosszabb, rövidebb, és ezekből egyre több van. Mi azt is figyeljük, hogy hogyan alakulnak így a térségi kerékpáros klubok, vagy milyen baráti társaságok jönnek létre, és azt látjuk az idei évben, hogy egyre több ilyen civil kezdeményezés van, hogy minél több túrát is kerékpáros összejövetel szerveznek.
7: Hát ez legyen is így, mert azért vonzó most attól függetlenül, hogy az iménti percekben arról beszéltünk, hogy a Balaton minőségére is hogyan hatott ez a klímaváltozás és ez a meleg idő, azért ne szegje senkinek kedvét, és menjenek bringázni ősszel is a Balatonra. Egy közelgő esemény, szeptember 16-a, őszi országos bringás reggeli és uzsonna. Én még ilyenre nem vettem részt, de nagy valószínűséggel ez arról is szólhat, hogy ne csak arról szóljon a biciklizés, hogy mondjuk akkor ide el kell jutnom, és akkor elindulok mondjuk A-ból B-be.
8: Ez egy nagyon-nagyon régi kezdeményezés, úgyhogy nagyon ajánlom, hogyha lesz rá lehetőség, akkor mindenképp csatlakozzon. Tavasszal és ősszel szoktuk megszervezni, már 2007 óta szervezzük ezt, jellemzően évente kétszer, és várjuk is a csatlakozó szervezetek, önkormányzatok, cégek, magánvállalkozókat, hogy minél többen szervezzenek bringás reggelit az adott településükön, és egy nagyon jó hír, tegnap pont beszéltük a kollégáimmal, hogy már 170 helyszín fölött vagyunk, tegnap léptük át a 173. helyszínt, szóval szeptember 16-án ilyen sok helyen lehet reggelizni és uzsonnázni, mindenkinek nagyon ajánlom, hogy majd nézzék meg a bringázamunkába.hu weboldalunkat, ugyanis ott van fent a térkép, ahol listáztuk, hogy melyik helyszínen, hány órától, meddig, nyilván a készlet erejéig, de hogy próbáltuk belőni, hogy mikor lehet velünk találkozni, és azokkal a csatlakozó szervezetekkel, akik ugyanígy megszervezik a bringás reggelit. Ezeknek az eseményeknek a célja az, hogy megmutassuk, hogy milyen sokan kerékpároznak, és minél inkább kedvet adjuk azoknak, akik most jelenleg még autóban ülnek, vagy autóval járnak munkába, hogy ők is kezdjenek el mozogni, és próbálják ki a kerékpárral munkába járást. Nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy van, aki úgy kezdte, hogy oké, egy nap a kollégáim mennek, hívtak. Egyébként nem szoktam kerékpárral menni, de kipróbáltam, és utána heti több alkalommal már kerékpárral ment a munkába, szóval ez egy jó indító löket is lehet ahhoz, hogy valaki elkezdje az aktív mozgást.
7: Ugye sokszor az
2: ez a vád ér bennünket is, hogy mennyire Budapest központúak vagyunk, de én tegnap ránéztem erre a térképre, és nagyon sok helyen volt ez a piros pötty, tehát nagyon jó azt látni, hogy van egy országos lefedettsége ennek, és valóban csak arra a piros pöttyre, hogyha ott rákattint az ember, akkor egyből ott van cím szerint, hogy van, hol várják abszolút az embereket, és akkor így az önkormányzatukkal is kapcsolatba kerültek?
8: Igen, volt egy felhívásunk, még a nyár folyamán akkor lehetett csatlakozni a szervezőként a rendezvényhez, de azóta is nagyon sokan csatlakoztak, szóval már úgy voltunk vele, hogy aki szeretné, és szeretné ezt így láthatóvá és nyilvánossá tenni, hogy ő támogatja a kerékpározást, a kerékpárral munkába járást, az mindenképp csatlakozzon. Szerintem a szájhagyomány útján is terjed, nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy például Egerben miért nincs. Sajnos nem jelentkezett az ottani önkormányzat, vagy az ottani civil szervezet, és ezért mi nem tudtuk rájuk erőltetni azt, hogy mindenképp szervezzenek, de mindenkinek adott a lehetőség, hogy jöjjön és csatlakozzon.
2: És akkor, ha most az egriek hallanak bennünket,
8: abszolút,
2: és azt mondják, jöhetnek, mert még szeptember 16-a, ugye az még odébb van, tehát még lehet, hogy a térképen megjelenik, ugye?
8: Igen, jöjjenek.
2: Az is jó lenne, hogyha ez a bizonyos ősszel mindig megrendezésre kerülő európai mobilitási hét, és azért mondtam így külön, hogy hét, az ne csak egy hét lenne, hanem valahol szemléletben is formálódjunk, és vigyük tovább, ugye?
8: Nagyon-nagyon
2: fontos lenne.
8: Az év
2: minden napjára, és már ehhez akkor érdemes például ezt a Bringáz munkába applikációt is letölteni. Mivel lehetünk ezzel okosabbak? Mikben?
8: Ez egy kis plusz motivációt adhat a mindennapi kerékpározáshoz. Nem egy fitness applikáció, mi úgy szoktuk mondani, hogy inkább egy játékos mozgásra ösztönző applikáció. A kerékpárral munkába járással lehet pontokat gyűjteni, és a kihívás végén pedig nyereményeket sorsolunk ki. Az applikáció azt jutalmazza, hogyha minél gyakrabban megyünk kerékpárral a munkába, tehát nem attól függ, hogy én 10 vagy 20 vagy 30 kilométert teszek meg ahhoz, hogy eljussak a munkába, hanem az, hogy ezt egy héten hány alkalommal teszem meg. Ugyanis a rendszeresség, a gyakoriság az hozza meg az igazi egészségfejlődést a testünkben, hogyha minél többet járunk kerékpárral.
2: Igen, csak azt veszem észre, hogy nagyon sokan félnek, és ezt talán már gyerekkorban kell úgy igazán jól kialakítani, azt is, hogy értsük a kereszt, hogy biztonsággal is ne félve közlekedjünk. Ehhez is segítenek ezek a bizonyos bicibuszok, amit majd mindjárt elmond, hogy mi is ez, mert hogy tulajdonképpen felnőttek kíséretében biztonsággal tudnak mondjuk a gyerekek az ő munkahelyükre, az iskolába eljutni. Hogyan is néz ki ez?
8: Ez nagyon fontos a gyerekek számára is, de ugyanennyire fontos szerintem a szülők számára is. Ugye a reggeli rohanásban nagyon sokan érzik ezt a feszültséget, hogy siessünk, menjünk, de dugó van, és az iskolák előtt is nagyon sokszor kialakulnak dugók, amik kifejezetten a gyerekek egészségére nagyon rossz hatással vannak. Ugyanis ott a tényleg kipufogó gáz és a rossz levegő az nagyon sokáig meg tud ragadni, és akár még az első órák alatt is nagyon rossz a levegő az iskolák környékén, és nyilván próbálunk alternatívákat keresni erre, és erre egy megoldás a bicibusz, ez a csoportos iskolába kerékpározás gyerekekkel, felnőttek kíséretében. Mi ezt Budapesten Zuglóban szoktuk megszervezni, viszont van egy területi szervezetünk Török Bálint, ők pedig már sok-sok éve heti rendszerességgel minden pénteken megszervezik ezt a bicibusz programot, és már odáig jutottak, hogy annyira népszerű, hogy most már nem csak pénteken, hanem kedden is már több iskolába mennek a gyerekekkel. Ez olyan, mint egy felvonulás, én nem is tudnám ennél jobb szóval kifejezni, a gyerekek imádják, tényleg együtt bringázzak, nevetgélnek, beszélgetnek, megkérdezik az osztálytársukat, hogy te miért nem jöttél egyébként, és akkor ő is így szomorúan tekint.
2: És akkor vannak célpontok, ahol be lehet csatlakozni, mert pont Zuglót említettem, mi ott lakunk, úgyhogy én erre rákerestem, hogy szeptember 18-án valóban lesz, és ott meghatározzák, hogy például az Erzsébet királyné úti, ott az átjárónál, a mexikói úthoz közel. Ott lehet úgymond egymást bevárni, és onnan indul, hogy képzeljük el?
8: Ott a kiinduló pont, ott szoktunk gyülekezni, nagyjából tavaly 100-an voltunk szülőkkel és gyerekekkel együtt, és van egy meghatározott útvonal, az útvonal mentén pedig bárhol be lehet csatlakozni a menetbe. Török Bálinton már úgy alakították ki a rendszert, hogy bicibusz megálló táblákat helyeztek ki, mint a busz megálló táblákat.
2: De jó.
8: És hogy ez már egy olyan szintre fejlődött, és ez pedig a helyi aktivistáknak az ötlete volt és kezdeményezése. A Zuglóinál pedig úgy van, hogy a menet, a térképre rajzolt menethez bárhol be lehet csatlakozni.
2: De ez nem csak abból a szempontból jó, hogy bicikliznek, meg hogy egészséges, hanem van egyfajta közösségi
9: érzet is ebben, ugye? Meg hát, hogy a szabályok, azt szerintem nem lehet elégszer mondani, tehát gondolom, hogy így, hogy felnőttek is ott vannak, biztonsággal konvojban haladnak, de a közlekedési szabályokat is tudják tanulni.
8: Természetesen.
9: A
8: így van, közlekedési szabályokat, az önálló közlekedést, azt, hogy minél több mindenre figyeljenek maguk körül, tényleg érzékelik a környezetüket. Az, hogyha egy gyereket minden reggel autóval viszünk iskolába, ő tulajdonképpen be van zárva, nem érintkezik a környezetével annyit, amennyit az, aki valamilyen aktív formában tud közlekedni. Úgyhogy nyilván a közlekedési szabályok, a mozgás, felébrednek, sokkal aktívabbak az első órákban már, és ez nagyon-nagyon sokat számít nekik is.
9: És ne csak a biciklit vigyék, az iskolatáskát, hanem a kobakot is, ugye? Igen, hogy igen. Azért mégis biciklivel biztonságosan tudjunk közlekedni, főleg a gyerekek a városban. Kádár Melindát hallották, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
8: Én is köszönöm!

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A folytatásban pedig szabaduló szoba élményén keresztül hívja fel a figyelmet az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. Az a kamion, amely a hét elején Budapesten járt, tegnap és ma pedig Pécsen várja a téma iránt érdeklődő fiatalokat. A Holland Reshape Alapítvány nyerges vontatóból és utánfutóra helyezett szabaduló szobává alakított konténerből álló kamionja egy interaktív bűnmegelőzési eszköz. A látogatók játékos feladatokat oldanak meg, ezek mind az emberkereskedelem különböző aspektusaival foglalkoznak. De maga az élmény korántsem játékos. Gécsek Tóth Enikő meglátogatta ezt a kamiont a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóival.
2: Laverboy módszerrel kicsalták Hollandiába, és ott prostitúcióra kényszerítették, és hát végül a hatóságok segítségével meg tudott menekülni.
3: Ez az alaptörténete annak a lánynak, akin keresztül bemutatták az emberkereskedelem működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Üllői úti kampuszán. Dr. Mészáros Bence, rendőrezredes, tanszékvezető egyetemi docens elmondta, hogy vannak jellemzően alacsony státuszú, szegénységben élő, kiszolgáltatott helyzetben élő fiatal lányok, akikhez egyszer csak megérkezik valaki, akinek sok pénze, jó kocsia van.
2: Eljátsza, hogy ők járnak, együtt vannak, elviszi vacsorázni, elviszi helyekre egy pár hét. Járnak, és akkor egyszerűen mondja neki, hogy van egy ötletem, ugorjunk ki Amsterdamba. Az már furcsa ott az elején, hogy miért busszal, miért nem viszik kocsit, minden, de és akkor megérkezik Amsterdamba, és akkor ott kezdődik az, hogy elveszik az útlevelét, megverik, és prostitúcióra kényszerítik. És ezekből a helyzetekből kell valahogy kiszabadulni, és erre szolgál mintául.
4: Az a tapasztalat, amit itt összeszednek, az a való életben hogyan ültethető át?
2: Mivel ugye a gyakorlati oktatáson nagy hangsúlyt helyezünk, ezért minden olyan oktatási szituáció, ahol valós bűnügyekkel, valós tárgyakkal, valós helyszínekkel találkoznak a hallgatók, az nagyon hasznos az oktatásban. Mert amit egy helyszínen tanul meg az ember, az sokkal inkább rögződik, mint hogyha egy tantermi körülmények között egy előadáson hallaná azt, hogy milyen rejtési helyek vannak egy szobában, egy fürdőszobában, egy lakószobában, egy hálószobában, vagy egy bútorban, ezt elmondhatjuk előadáson. De onnantól kezdve, amikor neki kell átkutatni egy valós tárgyakkal, valós berendezésekkel, ellátott helyiséget, és ott maga keresi meg ezeket a rejtési helyeket, akkor ez sokkal jobban rögzül.
4: Itt áll előttem 7 egyenruhás fiatal, akik hallgatók is egyben. Miért pont ők vannak itt?
2: Mert nekik most ebben az időpontban van kriminál metodika gyakorlatuk, és így pont egybeesett a kamion itt léte az ő gyakorlati órájukkal, és el tudtuk őket hozni.
5: Az intézet is a gyermekeknél, akik gyermekvédelmi intézményekben laknak, ugye ott hatványozottan megjelenik az a kiszolgáltatottság, amit majd a történetből is megismerhettek.
3: Szijjártó István, a Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karán működő emberkereskedelem elleni küzdelem kutatócsoportjának tagja.
5: Ezerféle tényezője létezik a kiszolgáltatottságnak. El is hangzottak tényleg a alacsony iskolázottság, munkahelyeknek az ellátatlansága egy adott térségben, nem feltétlen Budapesten, hanem vidéki térségekben, ahol kevesebb lehetőség van munkát vállalni, megélhetési válságba kerülhet valaki, lakhatási válságba kerülhet valaki. Mind olyan tényezők, amik miatt kiszolgáltatottnak nevezzük az áldozatot. Magyar jogban nincsen definiálva. Uniós irányelv, ami az emberkereskedelemmel foglalkozik, ott viszont a kiszolgáltatottságra kifejezetten azt a definíciót alkotta a jogalkotó, hogy nincsen egyéb alternatívája az áldozatnak, mint hogy alávesse magát a kizsákmányolásnak. Mert az emberkereskedelem az egy kizsákmányoláson alapuló bűncselekmény, legyen az akár szexuális kizsákmányolás, kényszermunka, munkacélú kizsákmányolás, vagy bűnözési célú kizsákmányolás, és még van sok válfaja, csak azok sokkal kevésbé elterjedtek, mind azonos abban, hogy az elkövetők az áldozatoknak a munkájából húznak hasznot, az ő kárukra, az ő általuk megkeresett pénz nagy részét elveszik tőlük, és nyilván ebből szereznek ők hasznot. 18-20 perc kb. 3 szobán keresztül kell mennetek, minden szobában egy 8 számjegyű kódot kell keresni.
3: és már be is léptünk a szabaduló kamionba, ahol egy fiatal nő története csendült föl.
6: A nevem Anna. Ha kérdeznéd, azt mondanám, hogy egy átlagos családból származom. Egyke gyerek vagyok, félénk, visszahúzódó, és sosem voltak barátaim. Otthon mindig a neten lúgtam. A közösségi média volt az életem, és az online énem teljesen más volt, mint amilyen a való életben voltam. A neten szókimondó voltam, és sokan szerettek, sok barátom volt. A szüleimnek jó munkája volt, de mindig a karrierjükkel voltak elfoglalva. Naponta legalább 10 órát dolgoztak. Velem nem igazán foglalkoztak. Azt sem tudták, hogy éppen mi történik velem. Szép házban laktam. A szüleim szeretetén és figyelmén kívül igazából mindenem megvolt. Amikor elmondtam a szüleimnek, hogy médiatudományt szeretnék tanulni, azt mondták, hogy nem örülnek a döntésemnek. Úgy tervezték, hogy orvos vagy jogász leszek, akárcsak ők. Miután ragaszkodtam a döntésemhez, még inkább eltávolodtak tőlem, és azt mondták, hogy csináljak, amit akarok, de az ő segítségükre ne számítsak.
3: A bonyodalom ekkor kezdődött. Az online térben megismerkedett egy férfival, aki a nő bizalmába férkőzött. Elkezdett mély érzéseket táplálni iránta. Az üzeneteket pedig személyes találkozás követte.
6: Életemben először úgy éreztem, hogy fontos vagyok valakinek. Miután bevallotta, hogy különleges és nagyon fontos vagyok számára, biztos voltam benne, hogy beleszerettem.
7: Fordítva.
8: Ennyi?
9: Na, hát én azt írtam, hogy Anna, egyke, azt írtam, hogy
8: akkor egyesek.
9: 10 órát dolgozik a szülő. Már egyke, egy.
10: 10 óra volt az elsőnek amúgy, 10 óra meló.
3: És így folytatódott a kódok fejtegetése, míg át nem jutottunk a következő helyiségbe, amely egy kizsákmányolt, fogvatartott lány szállását jelképezte.
6: Azt javasolta, hogy a közeli parkban találkozzunk. Már a távolból láttam, hogy egy csokor gyöngyvirágot hoz, a kedvenc virágomat. Hihetetlen, hogy emlékezett, tényleg figyelt rám. Csak egyszer mondtam neki, hogy ez a kedvenc virágom.
3: Ezután már csak egy lépés volt, hogy az áldozat mesztelen képet is küldjön magáról. Utána ezzel zsarolta, egyre többet kért tőle, így csinált belőle prostituáltat a bűnöző.
6: Másnap, amikor beszéltünk, elmondta, hogy mindent felvett, ami történt. Megfenyegetett, hogy nyilvánosságra hozza a felvételt az egyetemen, és elküldi a szüleimnek is, ha nem megyek el hozzá.
3: Végül kijutottunk a szabaduló kamionból, amelynek az volt a célja, hogy jobban meg lehessen tapasztalni, milyen kiszolgáltatott és kilátástalan helyzetbe kerülnek az elrabolt nők. Szijjártó István elmondta, a Risép Alapítványnak köszönhető, hogy Budapesten és Pécsen is kipróbálhatják diákok és hallgatók ezt a szabaduló kamiont, ahol a rendőrség 2022 táján határozta el, hogy próbálják az emberkereskedelmet a probléma gyökerénél elfojtani.
11: Ők ugye azt tapasztalják, hogy számos forrásországból, köztük Magyarországról is, számos áldozat érkezik Hollandiában. Ők ott prostituáltként dolgoznak Hollandiában, kizsákmányolják őket az emberkereskedők. Ott, hogyha elkapják az emberkereskedőt, az a legvége a folyamatnak. De folyamatos utánpótlás érkezik többek között Magyarországról. Az alapgondolata ennek a projektnek az, hogy a forrásországokban próbálják megkezelni a problémát és az áldozattá válást lehessen megakadályozni elsődlegesen.
3: Ha csak egy üzenetet vihetnének haza ebből a szabaduló kamionból, akkor mi legyen az?
11: Nem kivételez ez a bűncselekmény, és az internet adta lehetőségek miatt egyre nagyobb az esélye annak, hogy a fiatalokat megpróbálják behálózni az emberkereskedők, ezért nagyon fontos, hogy ismerjék a jelenséget. Nem kell félni, de fontos a jelenség ismerete.
0: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra 42 perc van, és tudják, csütörtökön jelentkezik a dietetikus rovat. Fekete Krisztina dietetikusunk pedig már megérkezett hozzánk, ma pedig a kefir jótékony hatásairól beszélgetünk. De kezdjük is azzal, hogy mitől különleges ez a kefir, amiért mi fogyasszuk ezt mondjuk napi szinten.
12: Nagyon jó, hogyha napi szinten fogyasztjuk. Ugye a kefir egy ilyen savanyított tejtermék, amiben kefir gombát tesznek. Ez a kefir gomba, ez tulajdonképpen élesztő gomba és baktérium keveréke, tehát egy ilyen kedves szimbiózisban vannak ezek az élő mikroorganizmusok a kefirben. És gyakorlatilag ugye a tejből készül a kefir, és a tejnek a tejcukortartalmát, a laktóztartalmát kezdi el szépen bontani, erjeszteni ez az élesztő gomba, baktérium keveréke, és képződik tejsav, képződik széndioxid, szénsav, és hát a kefir esetében egy icipicike alkohol is képződik belőle. ugye miért jó nekünk? Ugye ezek az élő mikroorganizmusok, akár az élesztőgomba, akár pedig maga a baktérium, ami még benne van, az nekünk, a mi saját bélflóránknak, a mi mikrobiomunknak iszonyatosan jó. Ezek az élő mikroorganizmusok, ezek tulajdonképpen a bélflóra egészséges egyensúlyát képesek befolyásolni. Ezért van az, hogy napi szinten érdemes fogyasztani például savanyított tejterméket, például kefirt. És ugye azért is fontos, mert ezek a bélflórák, amellett, hogy ugye most már rengeteg kutatás van arról, hogy mi mindent befolyásolnak a szervezetbe, ha egy jó szimbiózis van, és egy megfelelő bélflóra társadalom van a szervezetünkbe. Például az immunrendszert erőteljesen befolyásolják.
1: Hát pláne, hogy most ugye mindenhol erről hallani, hogy ez a bizonyos bélagytengely, hogy maga van. Az immunrendszerünknek, hogy erős legyen, az az origója, hogy a bélrendszerünk
12: pontosan.
1: Rendben legyen, ugye?
12: Pontosan.
1: És itt
12: tehát
1: vagyunk már a mikrobiomnak.
12: Egy egészséges bélrendszer, egy egészséges mikrobiom, az gyakorlatilag függ az, nem csak az emésztést, az idegrendszert, az egész belső létünket befolyásolja, és ezáltal mentálisan, fizikálisan, különböző megbetegedéseknél, szív- és érrendszeri megbetegedéseknél, különböző szénhidrát anyagcsere megbetegedéseknél, azzal, hogyha jó a mikrobiom, azzal, hogyha támogatjuk, és valóban ezt az egészséges egyensúlyt egy kefirrel, egy savanyított tejtermékkel meg tudjuk támogatni, azzal gyakorlatilag magunknak teszünk jót.
1: Mindjárt nézzük, hogy tulajdonképpen mire jó a szervezetünknek, de miben más akkor mondjuk, mint egy joghurt?
12: Abba, hogy a joghurtba, abba csak baktérium van. Még ugye a kefir, az élesztőgombák és baktériumoknak a közösségéből áll a kefirgomba.
1: És akkor ott vagyunk a boltban, ott állunk a polc előtt, és akkor látjuk, hogy sima kefir, ez a bizonyos hagyományos, igen. Van a kaukázusi kefir, szóval, hogy ott állunk, melyik mire jó, van különbség köztük, vagy csak az elnevezésben?
12: Gyakorlatilag igen, tehát egy picikét, ugye, ha bárki vett már kefirt és kaukázusi kefirt, azt tapasztalt, hogy a kaukázusi kefir egy kicsit hígabb, inkább italként fogyasztjuk, ugye még a klasszikus kefirt, azt kikanalazzuk, és úgy fogyasztjuk el. Az élelmiszer könyv alapján kefir van, mint leírás, és egy picikét a technológiában van változás, de élettani szempontból mind a kettő ugyanolyan kellemes és fontos. Nagyon jó a kálcium tartalma, ugye
1: és
12: mi a csontozatunk szempontjából, nagyon jó kis magnézium tartalma van, és hogyha mondjuk a kefirt rel nyakon öntünk egy kis zappelyhet, ugye most nagyon divat ez az éjszakai zapkása, akkor gyakorlatilag ott viszünk be probiotikumot, ugye probiotikum az az élő flóra, ami benne van a kefirbe, és viszünk be prebiotikumot, a prebiotikum pedig az, amit tulajdonképpen megeszik majd a bélbacink, és az ő tápláléka lesz, és ez a kettő együtt egy tökéletes emésztőrendszeri bélflóra támogató reggeli.
1: Akkor ezt illesszük be abszolút a napunkba. De akinek mondjuk gondja van az emésztésével, az mikorra? Tehát, hogy van ennek, hogy reggel együk, akkor hasznosabb, hogy hogyan
12: fejti ki
1: hatását?
12: Az igazság, hogy ugye a tejtermékek, főként mondjuk, hogy akár a kefir is, ugye azáltal, hogy már van egy ilyen tejsavas erjedés, ezért ez egy könnyebben emészthető étel, tehát nyugodtan a reggeli részeként, vagy akár kis étkezésekbe is be lehet tenni, de akár olyan szempontból is, hogy csinálunk egy salátaöntetet, amiben a kefirt, megint csak prebiotikumot, ha beleteszünk, hagyma, fokhagyma, vöröshagyma, ha még kerül bele, akkor egy nagyon egészséges salátaöntetet tudunk készíteni, és az már ugye a zöldségekkel együtt, akár egy ebédnek, akár egy könnyű vacsorának is a része lehet.
1: De ugye azt szokták mondani, hogy ez viszonylag könnyen emészthető. Mégis nagyon sokan azt mondják, hogy én puffadok az ilyesmitől, és nem tudom megenni, meg elfogyasztani.
12: Két oka lehet, egyrészt lehet, hogy van egy tejcukorérzékenysége.
1: Ilyenkor figyeljünk erre.
12: Igen, bár ugye mivel a laktóz egy részét az élesztőgombák és a baktériumok lebontják, ezért ugye ez nagyon egyéni, hogy kinek hol van a határ a laktózérzékenységébe, hogy mennyi laktózt tolerál, mert van olyan, aki azért egy-egy pohárnyi kefírt, vagy egy családra öntött, betett kefír mennyiséget el tud fogyasztani, valaki már ez sem, illetve ha esetleg tejfehérje allergiája van valakinek, aki ugye egy teljesen más, az egy immun eredetű probléma, ott viszont teljes mértékben mindenféle tejterméket, köztük a kefirt is ki kell iktatni az étrendből.
1: Hát akkor ezt meg kell nézni, ugye, abszolút, hogy kipróbálja az ember, de tény az, de hogy a tejcukorra érzékenyek, azért ezzel óvatosan bánjanak. Mitől van az, amikor eszük a kefirt, és egy picit ott bizsareg a nyelvünk él, ugye? Olyan, mintha szóda lenne benne.
12: Igen, a gyerekek ugye úgy szokták, hogy szúrós. Ugye egy picit
1: ez
12: szúrós,
1: jó szó, igen.
12: Így van. Mert hogy ez a kis pezsgős rész, az pontosan azért, mert hogy itt van egy szénsav és egy tejsav, tehát kétféle sav is keveredik, az érzés a nyelvben így jelenik meg, és valamiben egy ilyen kicsit pesgőbb hatása van, egy picit savanykásabb, picit élénkebb mondjuk a joghurthoz képest, azért, mert hogy itt egy nem csak a baktériumok, hanem a gombák is ott dolgoznak benne.
1: Fogyásunkra lehet hatással?
12: Kevés a kalóriatartalma, tehát egy deszinyi kefir alig 60 kalória, tehát hogy részese lehet egy átgondolt étkezésbe, mint egy alacsony kalóriatartalmú tejtermék. A kálcium tartalma is fontos, ugye arról
1: azt
12: már egyszer beszéltünk. Gyakorlatilag egy 2 deci kefirrel a napi kálcium szükségletünknek a negyedét tudjuk fedezni, ami azért már egy jelentős mennyiség.
1: Arról is olvasni, hogy a daganatok megelőzésével kapcsolatban is pozitív hatásai lehetnek.
12: Itt főként úgy, hogy ugye milyen a bélflóránk, milyen a mikrobiomunk, hogyan hat az egészségünkre, hogyan tudja az egészséges sejteket megőrizni a szervezet. Ebben nagyon nagy szerepük van, akár a savanyított tejtermékeknek és a kefirnek is.
1: Igen, ahogy szoktuk mondani, például a fermentált dolgok,
12: van,
1: amik mostanában
12: van.
1: Vannak,
12: egy
1: azokat nagyon...
12: Egy jó kis savanyú káposzta, egy jó kis kovászos uborka, még annak ugye itt van az ideje. Ezeket
1: még
12: nyugodtan, télen, nyáron, ezek a fermentált termékek, ezek valóban megint csak ott vannak, és ami nagyon fontos például, hogyha ezt így kombináljuk, ha visszatérve egy ilyen kefíres öntetre, vagy ha egy zappelyhet, vagy magokat teszünk bele, ugye például a gabonafélékben és a magokban vannak olyan fitinsavak, amelyek megkötnek bizonyos ásványanyagokat. De ezek a tejsavas erjedés kapcsán fellazulnak, és így az ásványanyagok is sokkal jobban fel tudnak szívódni.
1: Közben írnak a hallgatók, amiknek nagyon örülünk, és kérdezi valaki, hogy az aludt tej, persze házi tejből készítve, egyenértékű a kefirrel. Ő nagyon kedveli, még a savót is megissza, ha úgy
12: nagyon
1: alakul.
12: Nagyon helyes, mert hogy a savóba is ugyan nem látszik, de például nagyon magas a fehérje tartalma a savónak is, és együttesen valóban ugyanúgy egy könnyen emészthető, kellemes tejtermék, úgyhogy ha még van házi tej...
1: Ezt akarom mondani, igen, hogy a boltban vett tejjel kevésbé tudjuk ezt
12: igen,
1: megoldani.
12: Igen, mert ugye amikor azt mondjuk, hogy mondjuk egy tartós tejet veszünk, ugye a tartós tejnél pont az történik meg, hogy azokat a mikroorganizmusokat kiölik belőle, hogy ne legyen, ne romoljon meg időbe, és ugye anélkül nem fog a tej megsavanyodni, vagy ha megsavanyodnék, az egy nagyon kesernyi és nagyon kellemetlen. Nem működik a folyamat, hiszen nincs benne élő mikroorganizmus.
1: Tényleg azért gyerekkoromban emlékszem, hogy anyukám
12: igen,
1: is tálkákba kirakta, mennyire finom savanykás volt.
12: Még a tetejéről le is vettük
1: ezt a kis zsírréteget. Zsírréteg, a föle
12: pontosan,
1: volt, a, igen, ahogy szokták mondani. A vízi kefir, mert ugye mondtam, hogy van hagyományos, van kaukázusi, és létezik vízi kefir. Sokan nem hallottak még erről.
12: Igen, létezik vízi kefir, ez tulajdonképpen nem kefir, tehát nem tejtermék, úgynevezett vízi kefir gombák vannak benne, ez szintén baktériumokból és gombákból álló kis keverék, és ezt általában valamilyen cukrozott vízbe, kis gyümölcsel, kis fügével, citrommal még megízesítve, mert hogy kell ugye valami szénhidrát forrás, amiből aztán ezek a baktériumok, gombák elindítják ezt a fermentációs folyamatot, és lesz belőle egy nagyon kellemes üdítő ital, amit például az előbb említett nagyon súlyos tejcukorérzékenységnél, vagy egy tejfehérje allergiában alternatívaként, mint fermentált ital lehet fogyasztani.
1: Szóval a kefír hasznos, fogyasszunk minden nap. Fekete Krisztinát hallották, köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk, de a folytatásban például kiderül, hogy mi is igazából ez a vízi kefír, aminek persze a neve tényleg megtévesztő lehet, de egyre népszerűbb hazánkban is, ahogy hallották, és azt is hallották, hogy ez nem egy teljes ital, és a fine dining éttermekben is megtalálható, valamint otthon is elkészíthető. Barta Bernadett csatlakozott is egy tanfolyamhoz, hiszen maga is készít otthon ilyen csodaitalt.
7: Szinte, mint egy borkóstoló, mindenki illatolja a poharát, és valamilyen vízi kefír érkezett kancsóból ezekbe a poharakba. Jó savanyú, kóstolóval indult tehát a vízi kefír workshop. Nagyon szakszerű kérdések hangoznak el az ön szájából. Fermentált már akkor ezek szerint korábban valamit?
8: Nyáron napon káposztát, illetve hát kovászos kenyeret már 8 éve készítek be elég gyakran.
7: A kovászt megtartani, életben tartani, én úgy gondolom, hogy a legnehezebb dolog. Tehát akkor a vízikefír nem lesz kihívás.
8: Remélem. Nagyon nehéz ugye folyamatosan etetni, és a felesleggel valamit kezdeni. Tehát most hallom, hogy könyörtelennek kell lenni a felesleggel.
7: Mikor kóstolt először vízi kefírt, illetve miért gondolta, hogy akkor otthon szeretne készíteni?
13: Pár hónappal ezelőtt kóstoltam egy kávézóban, dobozos formában. Akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy ez érdekes lehet nekem, amikor a barátnőim felhívták rá a figyelmem, hogy ezt meg lehet tanulni, otthon egészen egyszerűen el lehet készíteni, és ráadásul még egészséges is.
7: Jó hobbi, vagy inkább egy plusz tevékenység a konyhában?
13: Pont vicces kérdés, mert hogy alapvetően nem szeretek főzni. Most egyelőre úgy állok hozzá, hogy jó hobbi.
7: Mennyire ismeri, mennyire használja a fermentált dolgokat? Otthon fermentál-e?
14: Mostanában kezdtem kísérletezni vele. Igazából nem tudom, hogy mit készítek, de az eljárást azt használom. Céklával kísérleteztem is, szilvával is, fahéjjal.
7: Most viszont ugye vízi kefért tanulunk éppen fermentálni. Mennyire tűnik nehéznek a tananyag?
14: Nem, egyáltalán nem tűnik nehéznek.
7: Közben kaptunk egy üveget, amiben sziszeg egy másoderjesztés.
15: Azért fontos, mert azt határozza meg.
16: Leszűrjük a vízikefír, próbáljuk úgy csinálni, hogy sok kefír gomba ne akadjon fent a szűrőn, de mint itt lehet látni, mindjárt is mutatom, egy kevés fennakadt, egyébként ezek a kefírgombák.
7: Ezen a ponton a vízikefír alaphoz mindenki egy másoderjesztést fog ízesíteni, különböző gyümölcsök és fűszerek vannak az asztalon.
17: Egres van?
15: Egres.
17: Gyömbér, kurkuma.
15: Igen, van ilyen alma szilva keverék.
7: Látom, nagyon szép lett a másoderjesztésbe beválogatott hibiszkusz.
17: Hibiszkusz és alma és szilva.
7: Önnél egy kicsit világosabb. Mi került bele?
13: Hasonlóan ahhoz hibiszkusz, de nem annyi, mint a másikban van. Nekem van benne több alma, szilva, illetve egy kis áfonyát is tettem bele.
7: Farkas Fruzsi Green Sommelier tartott workshopot, most azért jó néhányan elkezdhetnek otthon majd vízikefírt készíteni. Mondhatjuk, hogy kezd reneszánsza lenni a készítésnek, mert hogy Magyarországon már volt valamikor.
15: Volt egy ilyen nagy hullám, ami a 2000-es évek elejéig tartott nagyjából. Most szerintem több oka van annak, hogy a reneszánszát éli, ahogy mondtad. Egyrészt az, hogy tudomány fejlődésével egyre inkább látjuk azt, hogy a mikrobiomunk, a bélflóránk állapota nem olyan jó, vagy nem ideális, és ezt elsősorban fermentált ételekkel, italokkal fogjuk tudni megjavítani. A második az pedig az alkoholmentes életmódnak a növekedése, meg egyre inkább egyre kevesebben isznak alkoholt, és ők alternatívát keresnek a cukros üdítőkre is esetleg, és ezek a fermentált italok nagyon jó alternatívát tudnak adni.
7: Szokták is mondani, hogy probiotikus üdítők ezek. Itt például egy elindított vízikefír van ebbe a nagy üvegbe, az alján olyan, mintha ilyen kis zselégolyók lennének ránézésre, egy opálos vízréteget látunk, és a tetején pedig úszkál egy fél citrom, persze ez gerezdekre van vágva. Mi van még ebben?
15: Tehetünk bele valamilyen aszalványt, itt érdemes olyat választani, aminek nem magas a

0: arról, hogy mondjuk házilag készített vízikefírt kínálnak mondjuk egy-egy fogás mellé itt hazánkban.
1: Vízikefírt az szerintem ilyen nagyjából 5 éve készítettem először a Szolt étteremben. Szerintem előtte nem nagyon használtak vízikefírt, akkor lett a Covid alatt és után lett ennek az alkoholmentes italpárosításnak egy nagy boomja, és akkor került be az éttermekbe is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hú, de sápat vagy. Már megint hosszú volt az éjszaka.
4: Korán fekszem. Nem iszom, nem dohányzom. Mégis fáradt vagyok. Fáj a fejem egész nap.
3: A vasad rendben van?
5: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán kvintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
7: 11 óra van, és mi egészen 11:30-ig számítunk a figyelmükre. A folytatásban az online kereskedelemre fókuszálunk. A hírek után jövünk.
8: Az emelkedő energiaárakról is egyeztetnek Pozsonyban a visegrádi négyek. Sztrájkolnak a Hanon székesfehérvári dolgozói. Napos az idő az országban. Délután 21-29 fok várható, délen lesz melegebb. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviseletét. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely több belvárosi város részvezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állammal közösen találhatnak valódi megoldást. Az önkormányzatok ebben együttműködő partnerei lennének a kormánynak, tette hozzá. Mától pénztárgép portál néven érhető el az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek, és a szeptemberben elindult nyugtaadat szolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. $5000 juttatást ígért Donald Trump minden felnőtt amerikainak, kormánynak, ha pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump-osztalékról, amelynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni. A javaslat számítások szerint több mint 1300 milliárd dollárba kerülne.

0: A választást november 3-án tartják, és a képviselőházban. Három mandátum megfordításával kisebbségbe kerülne Trump republikánus pártja. Az időjárásról: többnyire napos az idő az országban, jelenleg 15 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, a nyugati határvidéken van hűvösebb, délen melegebb. Délután egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. A Déli Krónikában jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Napközben. Napközben.
2: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 11 óra múlt 4 perccel. Kína volt fókuszban az ezen a héten megrendezett 22. e-kereskedelmi konferencián. Kína, hiszen ők diktálják az új trendet az online kereskedelem piacán. De hogy melyek az új irányzatok, és mi vár ma egy online vásárló egy webshoptól? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ, de először összefoglaló a tegnap előtti eseményről. Gécsek Tóth Erikő járt a helyszínen.
4: Volt idő, amikor könnyű volt egy kereskedőnek lenni. Piac gyorsan nőtt, gyorsabban, mint ahogy a hibáink utolértek volna bennünket. Elég volt a terméket feltölteni egy weboldalra, indítani, kiszolgálni az érkező keresletet. Ennek az időszaknak viszont vége van.
5: Ezzel a gondolattal nyitotta meg a 22. e-kereskedelmi konferenciát Zabari István, az e-commerce Hungary elnöke. A kínai és más globális szereplők megjelenésével gyakorlatilag eltűntek az országhatárok az online kereskedelemben, és ez új kihívások elé állítja a piaci szereplőket.
6: Webáruházat üzemeltetünk, és magyar e-kereskedelmi szektorban dolgozunk.
5: Kovács Kristóf, a KBP Group Kft. Ügyvezetője.
6: Építőanyag és kert- és lakberendezési termékeket forgalmazunk, illetve saját gyártott termékeket értékesítünk.
5: Melyek azok a kérdések, amelyekre szeretne választ kapni?
6: Hát úgy gondolom, hogy ugye a nemzetközi piacra lépés ugye a magyar elkereskedelemnek az egy nagyon fontos tényező az elkövetkező időszakban, ahogy esetlegesen kinyílnak ezek a határok a logisztikával, így fontos az, hogy a magyar elkereskedelem is terjeszkedjen a környező országokban, illetve azok a kihívások, hogy a nemzetközi szereplők is, főleg ugye a távol-keleti szereplőknek a megjelenése érdekes élethelyzetet hoz a magyar elkereskedelmi szektorba, tehát fel kell készülni és fel kell venni a versenyt a külföldi elkereskedelemmel, és ezért nagyon jók ezek az események, mert ugye itt lehet tájékozódni és lehet kapcsolatot építeni, hogy jó hazai szakemberekkel közösen egy még jobb elkereskedelmet építsünk. Gazdasági oldalról megnézve, ezek a multik hihetetlen fejlesztéseket visznek bele, tehát nagyon hatékonyak, nagyon jól használják az informatikai eszközöket és szoftvereket, és szerintem ebbe kell fejlődni a magyar elkereskedelemnek, hogy ezek a hatékonysági tényezők minél jobbak legyenek.
5: Kevesebb zaj, több eredmény. Ez a mottója az idei konferenciának. Mit jelent az, hogy kevesebb zaj?
7: Leginkább arra koncentrálunk, ami a legfontosabb.
5: Zabari István, az e-commerce Hungary elnöke.
7: Óriási változásokon van túl az e-kereskedelem, ugye elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek nem arról szóltak, hogy az is tud kereskedni, aki nem ért hozzá. Sokkal inkább a tudás lett az, ami az elsődrendű. 2017-ben nem sok minden történt egy mai pár hónaphoz képest. Ha az elmúlt hónapokat nézem, annyi minden történik, mint 17-ben egy egész évben, vagy talán több évben is, akár a TikTok shoppinggal, akár az OpenAI egyszer, tehát a hirdetési platformok, értékesítési platformok változása, új szereplők, elképesztő változás, aki nem csinálja ezt napi 24 órában, ez borzasztóan elmarad ebben.
5: Kitől tanulhat?
7: Pont ezért lett ma Kína a vendégelőadónk, hiszen azon felül, hogyha Kínára úgy nézünk, hogy mi az, amiben jobb, akkor nagyon látjuk, hogy e-kereskedelemben, logisztikában, vevőkiszolgálásban valami elképesztő színvonalat hoztak Európába, és nagyon erősen leiskolázták. És nyilván függetlenítsünk el attól, hogy most a vámmentességgel rengeteg adót el tudtak kerülni. Ennek szerencsére most már vége, tehát kicsit az esélyegyenlőség nő az európai kereskedelemben. kereskedőnek, de nagyon sok olyan eszköz van egy kínai platformon, amit úgy európai kereskedő megnyolhatja a 10 ujját, hogy ez úgy ügyesen ki van gondolva.
5: Ha innen nézzük, akkor egy most induló webshop, vagy egy kis webshop, amely nem gigaméretekre tör, labdába sem rúghat?
7: Nehéz kérdés. Sajnos Magyarországon nagyon kevés termék van, amire azt mondjuk, hogy a mi termékünk is exportképes. Miután egy műszaki cikk abszolút nem készül Magyarországon, én nem tudok elképzelni olyat, hogy egy magyar kereskedő műszaki cikkekből nagy európai szereplővé váljon. De ugyanígy lehet ezt a parfümre mondani. Szóval nehéz kérdés, először a terméket kell megtalálni. 10 évvel ezelőtt könnyen mondtam volna azt, hogy persze én csinálj egy kereskedést, egy nagy kereskedőtől vásárolj valamit, add el, menni fog, nem fog menni. Tehát ma már közvetlenül a gyártók mennek fel értékesítési platformokra, az értékesítési csatornák száma töredékére csökken.
5: Na de most mégis itt vagyunk ezen a konferencián, amely kereskedelemre fókuszál, mégiscsak muníciót szeretnének adni a piaci szereplőknek. Mi a fő fókusz? Kína a fő vendég, azt már elmondta.
7: A változások megértés, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb fókusz. Nem lesz most már sokkal több elkereskedő, ez sajnos egészen biztos. Nagyon jó lenne, hogyha lenne. Én azt gondolom egyébként, hogyha a kormányzati oldalról történnek változások, már pedig történnek, akkor az a borzasztó esélyegyenlőtlenség, ami az elmúlt sok évet jellemezte magyar elkereskedőként, az export képessé teheti azokat, akik már jelen vannak, és nekik ebben való tanulásban adjuk most a legnagyobb segítséget.
5: Mit lát a vásárlókban? Van-e szándék arra, hogy a magyar kereskedőket támogassák, vagy az áron és a vásárló élményen a gyorsaságon kívül más nem érdekli őket?
7: Leginkább a második verzió, de nem várható el senkitől sem. Tehát én is, amikor nem kereskedő vagyok, hanem fogyasztó vagyok, akkor egy terméket veszek, árral veszem.
3: Tulajdonképpen folytatjuk az imént elhangzottakat. Vendégei Madar Norbert, a PVC digitális kereskedelmi szakértője, és Kulcsár István Róbert, a Soprenter társalapítója. Jó napot kívánok, uraim! Elhangzott itt az összefoglalóban, hogy óriási változásokról fogunk most is beszélni, amik már nem években mérhetők, hanem alapvetően hónapok alatt is rengeteg minden változik. Hogyha azért mégis én évekről beszélek, mondjuk az elmúlt 5-10 évről, akkor nagyon megváltozott, és ha igen, akkor miben ez a bizonyos elkereskedelem, és most fókuszáljunk mondjuk Magyarországra.
1: Akkor kezdem is talán én, mert van ide egy nagyon találó számom, vagy adatom. Az elmúlt 10 évben ez a terület Magyarországon, amit elkereskedőnek hívunk, ez 10-szeresére nőtt, számszerűsítve 200 milliárd forintos magyarországi online költésből 2000 milliárd felé nőtt ez a terület. És hogyha belegondolunk, hogy nagyon kevés olyan gazdasági terület valami ilyen mértékben, ilyen drasztikusan drámaian tud nőni, akkor ez azzal is együtt jár, hogy egyszerűen túlhamar kinőtte azokat a ruhákat, amiket rágattunk az elején, és egyszerűen most már ez a növekedés olyan mértéket ölt, hogy amit ma kitalálunk, mint stratégia, az már holnapra idejét múltá válik, és ez a tempó egyre gyorsul és gyorsul azáltal, hogy globalizálódik a terület. Tehát nem csak a belföldi versenyzők által dominált, belföldi verseny által hajtott, hanem jönnek azok a regionális, európai, illetve globális szereplők, akiknek még nagyobb a tempója, és ez még jobban felgyorsítja ezt a változást.
3: És nem csak ez a gyorsulás, hanem egyre több a szereplő, és egyre több az a vásárló is, aki ebben részt vesz.
8: Erre is lenne szerintem Norbinak amúgy egy statisztikája, de én még erre egy kicsit rákapcsolódom, hogy 2006-ban kezdtünk el webáruházakkal foglalkozni, és csináltunk egy infóterméket, elkereskedelem a gyakorlatban ez volt a neve anno, és ennek az első mondatára mai napig emlékszem, 2007-ben készült el, az elkereskedelem mára egy 30 milliárdos üzletté változott, ez volt a felütése. Szóval ez a változás, ez nem csak hogy gyorsul, de véleményem szerint egy kicsit ilyen exponenciálisan gyorsul és változik, tehát hogy gyakorlatilag a szemünk előtt és egy generáción belül lezajlott egy teljes piacnak az érett piaccá válása gyakorlatilag a semmiből. Ez a szekes, ugye e-commerce hunger is, bocsánat, most már ugye ez a neve, e-commerce hunger is rendezvényből az első az 2005-ben volt, és akkor jelent meg az első bankkártyás fizetés Magyarországon. 2005-ben. 2005-től nem volt bankkártyás fizetés.
1: Nem, online bankkártyás
8: fizetés. Online bankkártyás fizetés, így van. Tehát, hogy elképesztő a változásnak az üteme, és És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy teljes generáció a fogyasztói piac rászokott az elkereskedelemre. Nincs már olyan tartalék, de talán ebben Norbi is egyetért a fogyasztókban, hogy még több embert tudnánk bevonzani. Tehát a fókák száma az már nem nagyon fog változni. Amiben változás lehet, az leginkább a frekvencia. Tehát most van egy csomó olyan ember, aki mondjuk, ha itt lennénk százan, és mindenkit felállítanánk, és azt mondja, hogy üljön le az, aki az elmúlt 6 hónapban nem vett semmit, páran ülnének le, 3 hónapban, még páran. És akkor gyakorlatilag eljutunk oda, hogy az elmúlt egy hétben már csak az itt lévőknek a 10%-a az, aki vásárolt valamit. És ebben van még előrelépési lehetőség, hogy ez ne egy hét legyen a vásárlásoknak a frekvenciája, hanem tényleg naponta vásároljanak az interneten az emberek, de ez gyakorlatilag a növekedésnek ez lesz a motorja. Viszont fókából ugyanannyi lesz, de fókavadászból még mindig egyre több.
3: Ugye azért most külön választjuk azokat a bizonyos akár webshopokat, meg ahonnan lehet mondjuk termékeket is mondjuk vásárolni, meg a vásárlókat. Szóval, hogyha nézzük ezeket a cégeket, elég nagy dolog már ott lenni a piacon, és helytállni is szerintem, mert iszonyat nagy a dömping. De hogy mitől függhet egy cégnek a sikeressége? Mert ott a logisztika, a készlet, a szállítás, ügyfélszolgálatot kell koordinálni. Egyre több ez a dolog, vagy egyre gyorsabban kell ezekre reagálni?
1: Nekem erre van egy találó mondásom, és szerintem nagyon jól szemlélteti a helyzetet, vagy a problémát. Az elkereskedelemben kereskedni kell tudni legkevésbé. Amiért azt értem, hogy ön is felsorolt olyan dolgokat, logisztika, ügyfélszolgálat, fizetési megoldások, online marketing, technológia fejlesztés, ami mind-mind nem a tipikus kereskedő attitűd, de felszedhető tudás is. Ezzel szemben azt látjuk, hogy van egy nagy adag rétege a magyar elkereskedőknek, akik a klasszikus kereskedelemből kezdtek el
3: nyitni
1: az online irányába, és ők az elmúlt 10-15-20 évben, attól függő, hogy honnan nézzük, azért sikereket el tudtak élni, tudtak boldogulni, de azáltal, hogy a verseny fokozódik, az általuk nem annyira birtokolt képességekből kellene egyre több és több, tehát érteni jobban a logisztikához, a digitális platformokhoz, a pénzügyekhez és ügyfélszolgálathoz,
8: az
1: online marketinghez, és ebben van egy nagyon nagy deficit, amit tudás oldalra nem tudnak a magyar szereplők annyira könnyen és gyorsan, pláne nem olcsón behozni a rendszerbe, amit egyébként meg a globális, meg régiós szereplők meg nyilván jobban csinálnak sokkal, és ez, amit a vásárló is tapasztal, hogy lehet, hogy van egy jó árazott magyar kereskedelm, magyar webáruház, de egyébként nincs mögötte az ön által is említett szolgáltatási paletta, vagy ügyfélélmény, miközben meg ott van egy szinte jó árasított, mondjuk egy európai kereskedő, aki mögött meg ott van ez. És ha vásárlóként gondolkodunk, akkor bizony sokszor sokkal inkább elcsábulunk a jó szolgáltatás kínáló szereplők irányába, semmint pusztán csak a jó ár.
3: De már azt is nehéz, hogy mondjuk, ha itt Magyarországról beszélünk, akkor ezek a kereskedők egymás között is, hogy egymás fölé licitálnak bizonyos dolgokba, ugye, hogy ők legyenek a nyerők. De hogyha meg világszinten, globálisan látjuk, nőnek ki a földből.
8: Abszolút.
3: Tehát, hogy nem csak a hazainak a hazaival kell versenyre kelni, hanem olyan világcégekkel lehet, tudnak, lépést tudnak tartani, fent tudnak maradni?
8: Szerintem ez a jövő egyik legizgalmasabb kérdése. Nekem van egy olyan kevésbé népszerű meglátásom, hogy a hazai elkereskedők 30-40%-a 4-5 éven belül el fog tűnni emiatt. Tehát a világ, a piacok konszolidálódnak, a nagyobb hal megeszi a kisebb halat, és ez gyakorlatilag az elkereskedelemben pontosan a belépés egyszerűsége miatt, tehát sokkal egyszerűbb elkereskedőként belépni egy új ország piacára, mint hagyományos offline kereskedőként, ahol üzleteket kell nyitni, ahol a helyi logisztikát sok esetben meg kell oldani, ahol tényleg körszállítást, ahol helyi operációt, egy csomó mindent kell csinálni. Elkereskedelemben látjuk, nincs ilyen. Éppen nem tudom, hogy márkákat említhetünk-e, de inkább nem említek.
3: Nem.
8: Úgyhogy maradjunk annyiban, egy nagy kínai szereplő, aki gyakorlatilag letarolta a hazai elkereskedelem, ahol 20-25% a környékén tart, és mindezt 3 év alatt. És ne legyenek illúzióink, van egy másik nagy lengyel szereplő, aki szintén egyébként bejött a magyar piacra, és van egy harmadik amerikai szereplő, aki ugyan hivatalosan nincs itt a magyarországi piacon, de előbb-utóbb lesz egy OCD-s country managerük, aki azt fogja mondani, hogy mi az a piros petty ott Európa közepén. Ezzel csináljunk már valamit, srácok, már csak pár millió dollárba kerül. Szóval, hogy egyre nagyobb és egyre erősebb versenytársak jönnek, akik egyre jobb operációval fognak rendelkezni, napon belüli szállítással.
3: Na, itt akartam, most bocsánat, hogy megakasztom, mert hogy lehet, hogy a kínálat olyan, hogy akkor oda nyúlnánk, csak hogy még nem tud az csábítóbb lenni, hogyha mondjuk itthon rendelünk, akkor másnapra ott van? Vagy ugye ugye vannak szlogenek, hogy már aznap ott van.
1: Az a helyzet, hogy most már a mondjuk egy Kínából érkező rendelés is 3-4-5 nap alatt tud érni. Tehát, hogy a versenyképességükhoz már az már nagyon közelít a belföldihez, és inkább az a helyzet, és ez némileg kritika is nyilván nagyon sok vállalkozás felé, hogy a belföldi magyar kereskedő az, aki lassabb. Mert neki meg nincs raktárkészlete, nincs olyan tőke rendelkezésre állva, ami miatt fel tudna halmozni a készletet, ergo akkor kezdi a beszerzési folyamatot a nagykereskedőtől, disztribútortól, amikor a tényleges rendelésbe érkezik. Én inkább oda mennék vissza, hogy valójában ez a külföldi, globális, regionális, amit a Robert is említett, tengely, az miért fontos a vásárló szempontjából? Azért, mert a digitális térben nincs olyan külföldi meg hazai. Tehát, hogy mi rengeteg felmérés kutatást végzünk a vásárlók körében, és ismert, itt most nem említett neveket, márkaneveket is kérdezünk tőlük, hogy szerintük milyen háttere van az adott cégnek, és bizony, még egyébként üzleti körökben teljesen evidensen kínai, cseh, lengyel szereplőként kezelt cégekre is azt gondolja az átlag magyar online vásárló, hogy ez egy magyar cég.
8: Azért, mert magyar a neve.
1: Magyar a neve, magyarul van a weboldal, forintban vannak az árak, ugyanazt a logisztikai szolgáltatót kínálja, akit egyébként egy magyar kereskedő is kínál. Miért kell nekünk mögé gondolni annak, hogy annak a céges entitásnak valójában ki a tulajdonos a nap végén? Tehát ezek a globális szereplők a mesterség és intelligencia korában, a digitális megoldások korában idomultak a magyar vásárlók igényeihez, magyarnak tűnnek, és innentől kezdve nem arról van szó, hogy akkor mi válasszuk-e inkább a magyart a külföldi helyet, magyar márka VS, vagy magyar kereskedő VS külföldi, hanem igazából egy nagy massza az egész. És ember legyen a talpán vásárlóként, aki el tudja dönteni azt, hogy a nap végén honnan vásárol. És ez az, ami igazán nehéz, ha belegondolni.
8: És a másik oldala pedig az, hogy sok esetben ugye lojálisak vagyunk, tehát hogy amúgy erre is van kutatás, hogy szeretünk magyar áruházaktól vásárolni. Jobban bízunk benne, igen. Jobban azt gondoljuk, hogy könnyebb lesz ugye
3: érvényesíteni utólag, ugye, valamit,
8: utólag egy garanciás problémát, bármi ilyesmit. De az egyik probléma az, hogy valóban nem tudjuk azt, hogy ez az adott kereskedő magyar vagy sem. A másik szintén jelentős probléma az, hogy egy bizonyos szintig vagyunk csak lojálisak. Tehát, hogy oké, okay, van egy termék, egy valamilyen kis kütyű, amit megveszek egy magyar kereskedőtől 14 ezer forintért, és azt mondom, hogy ha 13.200-ért adja, vagy 13.000-ért egy számra egyértelműen kínaiként, külföldiként azonosított webáruház, akkor inkább a magyartól veszem meg, mert hát ugye
3: támogatom
8: a hazai ipart, a hazai kereskedelmet, oké. Okay. De amikor nem ez a reláció áll fenn, hanem 14 ezer forint helyett 3.200 forintért tudom megrendelni, és 5 nap alatt itt van, akkor viszont már azért egy kicsit mindenkinek megremeg a keze. És ott már egy kicsit valahogy ez a fogyasztók fejében háttérbe szorul.
3: De ez az ár, de hogy egyébként vásárlóként mi a leginkább fontos? Tehát a biztonság, a gyorsaság, az ár, az átláthatóság, és akkor még folytathatnánk lehet.
1: Magyarországon vagyunk, meg közgazdasági szempontból is fontos az ár, de az ár helyett én inkább az árpercepció szót használnám. Tehát, mint Robert is mondta, példaként van egy kép a fejben, hogy valami mennyibe fog kerülni.
8: Igen.
1: És akkor, ha azt megugorja a kereskedő, akkor utána azon túl tudunk lendülni, és utána jön egyébként a megbízhatóság, ami egyébként egy nagyon szubjektív dolog, hogy mit értünk megbízhatóság alatt, és a szállításnak a miensége, és a minősége, és az ára, ami utána következő döntési szempontban van. És minden, ami ez alatt van, milyen gyorsan tudok végbeni a folyamaton, mennyire érzem ezt könnyűnek, gyorsnak, stb., az már egy extra layer, de valójában a legfontosabb ez a megbízhatóság, illetve az, hogy a szállítással kapcsolatban megkapok-e minden információt, tudom-e oda is úgy kérni, hogy szeretném kérni, és van-e ennek egy számomra csábító ára. Lehetőleg ingyenes, amit így tudjuk, hogy nem ingyenes, de ha ingyenes, a kapasztrofáljuk, az a mai napig a legerősebb online promóciós eszköz a webáruházak közében, ha ingyenes szállítást kínálunk.
8: Illetve egy tranzakciós értéknövelő eszköz. Tehát az az ingyenes szállítási értékhatár, ezt nagyon sokan pontosan arra használják, megvizsgálják, hogy a webáruházukban egyébként 13.200 forint az átlagos tranzakciós érték, annyiért vásárolnak, ergo azt mondják, hogy akkor 15.000 forint felett ingyen van a szállítás is egyébként. Norbiéknek is nekünk is van erre kutatásunk, ugye a fogyasztói oldalról is, illetve a webáruházas oldalról, és ezt abszolút el is várják a hazai fogyasztók, tehát hogy a túlnyomó többségük az ilyen 15-20 ezer forinttól már alapevidenciának tekinti azt, hogy ingyen kell lenni a szállításnak, és szeretjük elhinni azt, hogy a nap végén van ingyen ebéd, holott egyébként tudjuk, hogy nincs.
3: Hát igen, ez csábító tud lenni, de egyébként mennyire vagyunk mi vásárlók hűségesek. Tehát, hogy valami bevált, na de hát jön egy új, kecsegtet még több dologgal, még több impulzus ér bennünket, és azt mondjuk, hogy hát akkor ezt most cserbe hagytuk, lépünk tovább, hiszen akkora a választék.
1: Most a hűség nek az elérése az új szent grálya az elkereskedelemnek. Ugye sokat beszélgettünk már mi is, és a felvezetőben is elhangzott, hogy ez egy megváltozott piac, turbulensével, stb. Nehéz életben maradni, ezért minden kereskedő megtartást, ezt a lojalitást próbálja elérni, és ennek az eszköze a szolgáltatási szint, illetve azok az előnyök, amiket a hűségért cserében meg tudunk kapni, korábban kommunikált akciók, dedikált ajánlatok, értékhatár nélküli ingyenes szállítás például.
8: VIP klub, rengeteg ajándék, így van. Tehát, hogy igazából azért nagyon fontos a visszatérő vásárló és a vásárlói hűség megteremtése, mert a sikeres vállalkozásnak egy sikeres webáruház esetén gyakorlatilag egy legfontosabb mérőszáma van, ez a profit. Profitnak ugye van egy kiadási oldala, meg van egy bevételi oldala, és a bevételi oldalon összesen 4 tulajdonság van: látogatószám, konverziós ráta, tranzakciós érték és a visszatérő vásárlók aránya. Ebből az utolsó, a visszatérő vásárlók aránya az azért fontos, mert az első 3 dologra pozitív hatást gyakorol. Tehát olcsóbban tudjuk megszerezni a visszatérő vevőt, mert van hozzá direkt csatornánk, mert adott esetben küldünk neki hírlevelet, mert direktbe beírja mondjuk egy pizza rendelésnél. Nem gondolkodom, hogy honnan fogom megrendelni, ugyanonnan rendelem, mint a legutóbb. Tehát el kell érni azt, hogy én legyek ott az ember fejében, amikor pizzát rendel. Könnyebben konvertálódik. Ugye a nem vásárlások oka az esetek döntő többségében bizalomhiányon alapul. Azért nem veszünk meg, mert nem tudom, hogy kiszállítják-e, hogy azt szállítják-e ki, hogy megbízható, hogy mikor jön meg, stb. Ez az első vásárlásnál egy kockázati faktor, a második, harmadik, negyediknél már nem, mert tudom, hogy egyébként jó a szolgáltató, jó a termék, stb. És szinte soha nem az első vásárlás akkor hagyják ott a legmagasabb összeget, hanem valamikor a vásárló életút során. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon fontos a kereskedőknek a visszatérő vásárló.
3: És amikor feltettem azt a kérdést, hogy mi fontos a vásárlónak a döntésben, akkor muszáj ehhez idehozni azt is, hogy hol látja egyáltalán azt a bizonyos hirdetést. Mert ma már átvették a különböző közösségi média felületek, az influencerek ezeknek a terjesztését, hogy mennyire, most bocsánat, hogy így mondom, dőlünk be, mennyire hiszünk, mondván, hogy hát egy ismert ember ajánlja, akkor az a tuti.
1: Hát ennek kapcsán egyébként, ahogy szerintem ön is próbál rá reflektálni, azért egyre több a visszaélés is a piacon, tehát pont a közösségi médiában tudok olyan elkereskedők sajnos teret nyerni, akiknek egyébként nem biztos, hogy jó hiszemű a szándéka, és a magyar vásárlók körében is most már egészen szépen mérhető nagyjából 30%-nyi sáv az, aki azt mondja, hogy már érte valamilyen fajta visszaélés, vagy csalás, akár anyagi kár is vásárlások során. Szóval nagyon kell figyelnünk arra, hogy honnan vásárolunk, és ehhez az is hozzátartozik, hogy utaltunk rá, hogy a magyarnak tűnnek, ismert ember hirdeti, jók az árak, jónak tűnik az egész felület úgy, ahogy van, és nagyon nehéz megtalálni azokat a pontokat, amiben egyébként tetten lehet érni a csalást. Ezért mindenkit arra búzítok, hogy érdemes nézni ilyenkor azt is, hogy ki az üzemeltető cég a háttérben, tehát ki az az entitás, az a KFT, az az ERT, NRT, vagy egyéni vállalkozás, aki ott van mögöttem, milyen platformot használ, hiszen ezekben lehet azért valamennyire azért kapaszkodni.
3: Úgy véleményeket olvasni.
8: Igen. A vásárlói vélemények, ugye ez a social proof, ez egy valós dolog, egyre többet informálódunk arról, hogy különböző social media csatornákon milyen visszajelzések vannak egy-egy adott kereskedőről, éppen ezért ezek alapvető fontosságúvá válnak. Nem véletlen az, hogy nagyon gyakran, amikor különböző csatornákon, ahol lehet értékelni ugye az adott kereskedőt, ott egy-egy kereskedő igenis utána megy ezeknek, és akkor megkéri az ügyfelet, hogy szeretnék kárpótolni, meg ezért, okay. Ez baromi fontos, tehát, hogy ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert bizony ebből tájékozódnak a fogyasztók.
3: Mennyi mindenről lehetne még beszélni, szűk másfél percünk van, de muszáj, hogy szóba hozzam ezeket a bizonyos algoritmusokat és a mesterséges intelligenciát, hogy mennyire formálják tulajdonképpen manapság az elkereskedelmet.
1: Én amit ide kiemelnék, hogy a döntési folyamatban van óriási szerepe már most is. Az emberek egyre inkább megkérdezik mesterséges intelligenciát, hogy mit és hol vásároljanak, és formálja a döntésüket. Tehát én rövid távon, amiben óriási változást látok, hogy a korábbi marketing csatornáknak a súlya relevanciája és a hirdetéseknek a módja fog átalakulni azáltal, hogy már nem feltétlenül itt vagyot kell kelteni egy impulzív plakettal, vagy spottal, hanem a mesterséges intelligenciának kell tudni olyan adatokat adni, ami révén minket majd ajánlani fog a vásárlónak.
8: Ugye ez a GEO, ez a Generative Engine Optimization, tehát ez a, ugye a SEO után az új hóbort a webáruházakban, nagyon-nagyon fontos. Gyakorlatilag közelítünk ahhoz, hogy ez a zero click search radikálisan átalakítsa a ma általunk ismert internetet, amikor már nem kattintunk oldalakra, hanem egyszerűen az AI megmondja, hogy mit vegyünk meg, és azt fogjuk megvásárolni, és ez, aki most meg tudja mondani, hogy ennek mi lesz a vége, az üveggömbbe jóslás.
3: Igen, én is kíváncsi lennék, hogyha 5 év múlva ülünk itt együtt, akkor már mikről tudunk üljünk beszámolni, de üljünk itt, legyen a műsor is, és tudjunk erről beszélgetni. Itt volt nálunk Madar Norbert és Kulcsár István Róbert. Köszönöm szépen a beszélgetést. És így a műsor vége felé pedig egy helyreigazítás. Kedves hallgatóink, szeptember 9-én a Napközben című műsorunkban dr. Lakos András, a Kullancs betegségek ambulanciájának vezetője volt a vendégünk, és a ruhára is felvihető permetrén hatóanyagot tartalmazó szert javasolt védekezésként. Így fogalmazott, idézem. 50 éve használják, az amerikai katonák ruházatát azóta ezzel impregnálják, illetve úgy adják oda a katonáknak. És hát nem pusztult ki az amerikai hadsereg, mondhatjuk, talán lehet, hogy sajnos, de minden esetre ettől nem lett semmi bajuk. Eddig tart az idézet. A gyűlölet keltő kijelentéstől elhatárolódunk, mivel azonban adásban nem helyesbítettünk azonnal, ezért utólag is elnézést kérünk mindenkitől, erről Lakos Andrást is értesítettük, aki ezúton bocsánatot kért a kijelentéstől. És mindjárt 11 óra, dehogy is már 11:30 van, még a múltkori időpontot mondom önöknek, természetesen igen, 11:30, úgyhogy a műsorunk végére értünk. Napközben hallották a Kossuth Rádió szolgáltató magazinját, a folytatásban pedig a Vendég a háznál műsora következik, de holnap is lesz napközben. Néhány téma, unokázós csalók, figyelmeztetést adott ki az ORFK, és nemzetközi összehasonlításban is alacsony a magyarok nyelvtudása. A hangmérnök Bényi Csaba és a szerkesztő Gécsek Tó Tenikő nevében is köszönöm, hogy hallgattak minket és figyeltek ránk. Szép napot kívánok mindenkinek, Diósi Klárit hallották.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Az első filmemet 8 évesen csináltam. Én voltam Barney Man, és én egy szuperhős voltam, aki felébredt a kómából, és szupererője lett. És igen, ez volt a film. Zseniális alkotás volt. Azóta nem csináltam ennél jobbat.
2: A mozdulkép már az egészen kicsiket is elvarázsolja, és sokan vannak, akik maguk is kamerát vesznek a kezükbe, hogy saját filmet készítsenek, akár már általános iskolásként. Az Országos Diákfilm Szemle több mint 3 évtizede várja a fiatalok filmjeit minden korosztályból. Augusztus végén mi is velük moziztunk.
3: Markai Lili vagyok, 17 éves és jelenleg gimnazista. A családomban több embernek köze van a filmes szakmához, leginkább édesapám részéről. Nyilván mindig is érdekelt ez a világ, de valahogy, ahogy az iskolában ezt így megtaláltam, és a megfelelő közegbe kerültem, és ehhez való támogatást is kaptam, az nagyban segített, hogy merjek belevágni. Jelenleg az első saját kisfilmemmel neveztem be ide a 33. Országos Diákfilm Szemlére. Dominó címmel fut ez a kisfilm, 11 perc lett. Nyilván miután mi mind kiskorúak vagyunk, még gimnáziumba járunk, mi a nyári szünet alatt készítettük el ezt a filmet, az iskola végén kezdtük el forgatni. A film címe Domino. Azért adtam a filmemnek ezt a címet, mert a Pétes Borinak, énekesnőnek van egy Szédülés című albuma, és arról az egyik számnak Domino a címe. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az albumot, és mikor meghallgattam, akkor mindig volt egy kép előttem, hogy ami abban a zenében történik, az teljes mértékben kirajzolódott az én fejemben, hogy megy A-ból B-be, és hogy játszódik a dal szövegével végig ez a kis illusztráció. És amikor én elkezdtem megírni ezt a forgatókönyvet, akkor én nagyon sokat hallgattam ezt az albumot, és igazából 2 számot használtam fel, az egyik az Amorföldöktől a Fapados űrutazás, amit arra tudtam rávezetni, hogy igazából egy ilyen nagyon könnyed és egy ilyen fiatalos lázadásról szól, hogy nem csak saját magunknak élünk gyakorlatilag, és legyünk a magunk urai. És a dominót pedig úgy vittem bele, hogy a filmemnek gyakorlatilag a finálé jelenete erre a számra lett ráépítve.
4: Tulajdonképpen a kamerakezelés, a rendezés, tehát minden a te kezedben volt?
3: Nem. A filmnek az operatőre nem én voltam. Mindenki felelt valamiért, volt külön hangmérnökünk, operatőrünk, a vágásban több ember keze benne van, köztük az enyém is, az egyik mentortanáromé is, és más osztálytársaimé és barátai, szóval az egy ilyen nagyobb közös munka volt, de mindenkinek volt leosztott feladata, szóval nem egyedül vittem mindent a hátamon, meg fontos volt nekem is megtanulni azt, hogy nem is lehet egy ilyen kaliberű projektnél mindent egyedül vinni.
1: Szabó Sándor Barnabás vagyok. Én most végeztem a gimiben, és most megyek ELTE bölcsésztudományi karra.
4: Te itt ezen a filmszemlén szerzőként vagy nézőként?
1: Hát mindkettő, mert én be is adtam munkámat, de ma jöttem megnézni a filmeket, meg a barátom egyik filmet megnézni, akivel filmműhelyre jártam, és neki egy ilyen diákfilmjét, egy középiskolás filmjét. És jó volt, nagyon szép operatőri munka volt a filmben. Nagyon kiemelkedő volt, főképp középiskolás kategóriában a film, nagyon azért látszódott, hogy azért profi munka volt. Egy ilyen amnéziás, gyilkosos, zsáneres film volt, szóval nem találta fel a spanyol viaszt, de igen, egyébként jó kis ilyen zsáneres történet volt.
4: De mit hoztál most, milyen filmet?
1: Én egy vígjátékot hoztam, a médiafaktoros vizsgafilmemet, szóval ez egy sketchnek hívjuk, ez egy ilyen rövidebb vígjáték műfaj, csattanós végével, egy ilyen fikciós ifjúsági találkozóról szól, ahol rasszista ifjúsági gyerekek, ilyen teljesen idióták, és hozzájuk csatlakozik egy cigány fiú, aki csatlakozni akar a rasszistákhoz, úgymond, és ez nyilván ez okozza konfliktus.
5: A csapatunkkal a Welcome Day című filmet neveztük, ami egy horror művészfilmnek mondanék.
2: Parti Flóra gimnazistaként vesz részt az Országos Diákfilm Szemlén. Neked mi volt a szereped ebben a filmben?
5: A filmhez én adtam az ötletet. Egy japán legenda, ahol egy lány, aki egy iskolában rekett, kísérti az iskolákat. Az eredeti ötlet egy kicsit ijesztőbb volt, és át kellett dolgozni.
2: Miért?
5: Nem volt elég pénzük.
2: Tehát nem azért, hogy ne féljenek a nézők?
5: Nem.
2: Egyébként is szereted a horror témájú filmeket, vagy történeteket?
5: Igen.
2: Mi vonz benne? Mi az, ami tetszik?
5: Hogy a horrorban nagyon kreatív lehet lenni.
2: Nyomasztó, meg ijesztő is, nem?
5: Szerintem pont ez a jó benne.
2: Mit vált ki a nézőből szerinted?
5: Félelmet, vagy akár élvezhet is. A filmben van egy ilyen barátságszerű szál, ami szerintem sok horrorfilmben nincs benne. A forgatókönyvírók rakták bele.
2: Tehát egy picit nyersebbre gondoltad?
5: Igen.
2: Ez az első filmed?
5: Igen, mivel idén kezdtem el filmezni.
2: Téged a filmezésnek melyik része érdekel a legjobban?
5: Az operatőrség. Egyébként már régen is csináltam videókat csak így magamnak, mert teljesen véletlenül futottam bele ebbe a csoportba.
2: Az iskolában?
5: Igen.
2: Van egy ilyen szakkörötök?
5: Igen.
2: És miről készítettél videókat, amit mondtál, hogy te magad?
5: Hát ezeket inkább privát tartanám.
2: Nagyon személyes témák?
5: Igen.
2: De akkor látta valaki, vagy csak magadnak csináltad?
5: Szüleim, pár barátom, igazából csak ők.
2: Miért érezted szükségét annak, hogy megcsináld? Hát ez a filmes, a képi nyelv mit ad neked, vagy miben segít, vagy miért használod?
5: Hát szerintem azért, mert hogy a technológiával is szeretek foglalkozni, és ez pont ötvözi a kettőt. A művészetet is, és a technikát is.

0: Flóra szülei is itt ülnek, elkísérték őt a vetítésre. Mit szólnak Flóra hobbiához?
1: Örülünk neki, mert a korabeli fiatalok nem feltétlenül élnek egy-egy hobbival, úgyhogy mi nagyon örülünk. A fotózással kezdte egyébként, így került be a gimibe. Nagyon jó művésztanára van, ő itt szerepel is a filmben rajztanárként, meg hát ugye a Kacsán Gábor, aki viszi a csapatot.
0: Meg szokták nézni a filmjeit, vagy részt vesznek az ötletelésben, alkotásban?
2: Meg szoktuk nézni a filmeket, igen. Az ötletelésben? Hát inkább ilyen támogatás, tehát hogyha kell valamit, akkor én megcsinálom neki. Ugye fotózik is emellett, és akkor ilyen diorámás képeket csináltunk, és annak az összeállításában segítettem neki.
1: Egészen kicsi gyerekkorától kezdve például egy játéklegóra erősítette fel a fényképezőgépet, ilyen kis hagyományosat, és akkor a Flóra utána már dolgozott vele, tehát például apuka segítette a technikát, mondjuk így.
0: Elég sok filmet végignéztek. Mi volt a benyomásuk? Volt-e, ami megragadta önöket valamilyen szempontból?
1: Nagyon érdekesek voltak sokféle szemszögből, és meglepődtem, hogy milyen profin dolgoznak. A kislány a másik filmben, aki öngyilkos lett, például az is nekem az nagyon megérintett, mert ez azért elég durva dolog, amikor egy kamasz feladja, és hogy miért adja fel.
0: Meglepő a középiskolások részéről ilyen nehéz, komoly témákat látni?
1: Igen, igen, meg hogy milyen jól látják, vagy mennyire foglalkoztatja őket ez a fajta mindennapi élet, és hogy azt gondoljuk, hogy nem látnak, vagy sok minden mellett elmennek, már rengeteg információ van, és akkor utána meg, amikor ezt látjuk, akkor hogy igenis milyen mély érzelmekkel szembesülnek, meg mit meg nem tudnak jeleníteni.
0: Ön pedagógusként, tanárként igen. Látja a diákokat, akár azokat is, akik ezeket a filmeket készítik. Az ön számára mennyire meglepő, vagy milyen tapasztalatot jelentenek azok a témák, amik itt előfordulnak, akár tragikus történetek is megjelennek itt?
2: Igen, ezek megvannak, tehát én 6 éve tanítok, és azt vettem észre, hogy egyre többet kell foglalkozni a lelkükkel. Ez szerintem már inkább úgy van, hogy inkább ilyen 60-40 a lélek felé kell vinni a tanítást, tehát inkább a lelki világot kell ápolgatni. Rengeteg a mozaik család, az egyedülálló szülős, elválszülős gyermek, és őket támogatni kell jobban.
0: Hogyan tudja támogatni őket?
2: Rákérdezek sokszor, meg látni, hogyha egymást piszkálják, észre lehet venni, hogy kivel vannak. Általában mindig azokat keresik meg, azokat találják meg, akinek valami problémája van. Azon találnak fogás, és az kezdik ki.
0: Hogyan tud ebbe közbeavatkozni, vagy jó irányba terelni a csoportok működését?
2: A saját dolgaimmal. Tehát engem is piszkáltak régebben sokszor, és akkor így ezekről beszélni. Hogyan éltem meg ezeket?
0: Azok a témák, amik itt a filmeken, az eddig látott filmekben visszaköszöntek, mennyire képezik le, vagy tükrözik azt, amit a suliban tapasztal?
2: Van. Volt itt is olyan, ami megtörtént nálunk is. Hát ez az öngyilkosság például nálunk is volt.
0: Tehát ez nem csak fikció?
2: Nem.
0: És ilyenkor hogyan tudják kezelni? Nehéz az iskola közösségének is.
2: Igen, nehéz. Sokszor az osztályt is megviseli.
0: Ön szerint a filmezés, amit például Flóra is csinál, meg a többi fiatal, akiknek itt szerepelnek az alkotásai, mennyiben tud nekik segíteni abban, hogy ezeket a problémákat valahogy kezeljék?
2: Szerintem sokat segít. Kidolgoznak például, hogyha megnézzük, nem voltak vidám témák. Senki sem csinál ilyen vígjátékszerű vagy hasonló sztori, mindig ilyen, inkább ilyen sötétebb, meg ilyen érzelmesebb dolgok felé viszik el a filmjeiket.
0: Mi lehet ön szerint ennek az oka?
2: Mert ezek a problémák foglalkoztatják, és ezen többet jár az agyuk, szerintem az lehet, meg fel kell dolgozni, valaki kell írni magukból, vagy meg kell valósítani ezeket. Szerintem ezek a dolgok mélyebb nyomot hagynak, mint a vidámabb része az életnek.
0: Önök szerint mennyire tükrözik az itt megjelenített problémák vagy témák a felnőtt világot, vagy azt a légkört, amiben élünk?
2: Eléggé benne vagyunk, tehát szerintem ez inkább egy magyar néplélek. Én azt merném rá mondani. Tehát jobban megjük a negatívumokat, mint a pozitív dolgokat.
0: És ez jó vagy nem jó?
2: Szerintem nem annyira jó. Változtatni kell rajta sokszor.

0: Általában véve úgy érzem, hogy picit több a frusztráció, ami megjelent a filmekben.
1: Végvozó Zoltán filmrendező, az Országos Diák Filmszemle zsűri tagja.
0: Nekem ez már szerintem az ötödik vagy a hatodik alkalom, hogy zsűrizek a Diák Filmszemlén, és most a koncentrációja érezhetően nagyobb volt azoknak a témáknak, meg azoknak a megoldásoknak, ahol azt éreztem, hogy, és itt a fiatalokra gondolok, a legkisebbekre is, tehát a gyerekek, középiskolások, akiknek a filmjeiben megjelenik valahogy a jobban az, hogy félnek vagy szoronganak valamitől. Volt egy-kettő film, ahol vágásban láttam olyan bátorságot, ami picit a francia új hullámra emlékeztet. Ezzel nem találkoztam itt az elmúlt években, hogy nagyon bátran nyúltak hozzá a nyersanyaghoz. Szétfagdosták, és a vágást használták, konkrétan a vágás technikát használták arra, hogy a történetmesélést máshogyan csinálják. Erre most több példát is láttam több különböző alkotótól, és ez egy üde dolog, ennek nagyon örülök.
1: Animáció eddig a mai nap egy szerepelt. Ez az arány szokott lenni általában?
0: Általában véve ezen a filmszemlén kevesebb animáció szokott lenni. A mai arány, az remélem, hogy javulni fog. Ez az egy animációs, ezt nagyon szerettem. Nekem az elején gyanús volt az első mondat, hogy ez szerintem valami örkény adaptáció lesz, és aztán végén ki volt írva, hogy tényleg örkény adaptáció volt, az hálás, mindig hálás, de itt a vizuális világ is erősített azt a humort. Picit nekem a Gusztáv rajzfilmeket idézte vissza. Szerintem ez szándékolt volt, mert a karakter eléggé hasonlított az annak idején a Gusztáv karakterre. Remélem, hogy lesznek még animációk. Ott általában vidámabb témákat, vidámabb hangvétel szoktak megütni az animációs rendezők, mint az élő szereplősök.
1: Humorra is volt példa, nem annyira sok. Önnek hogy tetszettek?
0: Volt, amikor hangosan fölkacagtunk. Például volt egy önportré, ez szokott lenni filmes iskolákban, hogy valamelyik fél év végén az a vizsgafilm, hogy önportrét kell csinálni, és akkor hát ezt mindenki valahogy máshogy fogja meg. Az illető, akinek most itt láttuk ezt a filmjét, benne volt annyi önirónia, hogy reflektált eleve már arra, amilyen filmet csinál, és az egyébként az például elég vicces volt, ott nevettünk többen is a zsűriben. Általában véve a humorosabb filmeknek az aránya az kisebb a komoly filmekhez képest, mert ez a kor, amikor ugye diák filmszemle, ezek a diákok, akik így kamaszkortól kezdve a komolyabb témák elkezdik őket érdekelni. És akkor abban rendszeresen meg szokott jelenni ilyen egzisztenciális krízis, élettel kapcsolatos, értelemmel kapcsolatos gondolatok, tehát hogy ez nagyon foglalkoztatja ezt a korosztályt, ezért ez várható is, hogy ezeket a filmeket nagyobb számba szoktuk kapni. Az általános iskolások, akiknek ma még nem nagyon volt filmjük, később lesz külön általános iskolás blokk, ott szokott olyan lenni, főleg az igazán fiataloknál, ahol halakról mesélnek, polipokról mesélnek, kis tündérekről, és olyan frissen, és még nem akarnak túl mesélni, még nem akarják nagyon megváltani a világot. Nagyon egyszerű dolgokat pár geggel földobnak, és azok nagyon viccesek szoktak lenni. Szerintem most is lesz ilyen, azt már nagyon várom.
1: A korosztálytól is függ, hogy éppen melyik korosztály mire használja a filmet, vagy a filmnyelvet. Ezen kívül még milyen tendenciák vannak?
0: Pár éve voltak ezek a karanténfilmek, ugye úgy végezték a sulit, hogy online, és akkor pár éve ez nagyon-nagyon sok ilyen film volt. Most is volt olyan film, amiben ennek a lenyomata benne volt. Úgyhogy ez egy ilyen hullám, ami éppen most tűnik el, és egy picit át is alakul. Ennek már van egy ilyen nosztalgikus érzete, és aki ezt az egyik filmben így oldotta meg, hogy egy tanórát videókamerákon keresztül csinálták, már ő is egy csavart rajta egyet. Tehát, hogy már érezhető az, hogy ezen már túl vagyunk, ez már pár éve volt, de még emlékszünk rá. Nézzük, hogy lehet ez picit máshogyan egy újfajta szemszögből megmutatni, vagy felhasználni. Volt például 1956-os témát feldolgozó film is, ami szerintem azért fontos, mert hogy így ezeken a történeteken és a feldolgozásokon keresztül így visszük tovább kulturálisan ezt a kódot, ami egy közös magyar emlékezet, az, hogy volt 56. Ki így, ki úgy, ki amúgy emlékszik rá, az mindenkinek a saját dolga, de hogy mégis mindig van valaki, aki foglalkozik vele. Szerintem ilyen szinten ez jó, hogy életben tartjuk ezt a hagyományt, de ott már nehéz olyat alkotni, ami újszerű, mert azt már nagyon-nagyon-nagyon sokan megfogták, és lehet, hogy még profibban csináljuk meg, még jobb a világítás, de hogy mit ad nekem, mint nézőnek, néha egy beszélő fej, aki ott volt, és elmeséli a saját élményét, az jobban megrázó élményt okoz bennem. Volt most egyébként egy ilyen film, az nem 56-os volt, hanem az második világháborús volt. Jószerivel azóta az elején volt egy felirat, meg közben volt kettő darab fénykép, és egyébként végig egy darab beszélő fejet néztünk 10 percen keresztül, egy nagymama, aki elmesélte, hogy az ő anyukája hogyan halt meg. Lehet vitatkozni arról, hogy mennyire diákfilm szemlére való. Én szerintem abszolút ide való, hogyha ezt egy diák csinálta, és ő így dolgozta föl a saját családjának az egyik sarokkövét, hogy mi az egyik legfontosabb családi alaptörténetük, az, hogy az ő déd nagymamája hogyan halt meg a II. Világháborúba, és annyira erős volt az, hogy csak egy beszélő fejet néztünk, de egy megrázó történetet mesélt el, nem hosszan, de úgy, hogy vele tudtunk menni, hogy az egy nagyon erős film volt például.

0: Szemsödi Benett a Diák Zsűri tagja. Mit szólsz az eddig látott filmekhez? Mi az, ami kiemelkedő számodra valamilyen szempontból, vagy megfogott?
1: Nekem kiemelkedő szinten a látvány volt, ahol nagyon szép alkotások is születtek. Egyébként, ami nagyon kiemelkedik bennem, az az a mű, ami mind hangilag és látványilag is nagyon jó. Nyilván a történet is fontos, de számomra a látvány és a hang.
0: Miről szóltak ezek a filmek, amik tetszettek neked?
1: Hát az egyik az 56-os forradalomhoz köthető, ott nagyon tetszett. Nagyjából minden. Szóval tényleg a látvány, a hang, a szereposztás is fenomenális volt.
0: Ez az Ólom katona volt?
1: Igen, igen, igen.
0: Ebben a filmben gyerek szemszögből mutatták be az eseményeket.
1: A nagymama gyerekkori énjéből láthattuk a történéseket. Szerintem így jobban emberközelibb lehet.
0: Te is 16 éves vagy. Téged milyen témák foglalkoztatnak?
1: Engem leginkább közéleti témák, hogy hogy látjuk mi a világot. Érdekelnek az ilyen thrillerek, horrorok.
0: És a hétköznapi élet, a ti hétköznapi életetek, volt több film is, ahol az iskolai mindennapokat vették alapul.
1: Igen, azok is nagyon érdekesek voltak. Például a Welcome Day című film, az is elég jó volt, abban is benne volt egy kicsi horror, ugye a vége fele. De egyébként szinte olyan volt, mintha egy új iskolába mentünk volna, tényleg. Arról szól, hogy van egy új fiú, Guriga, Holló Péter, aki egy új iskolába került, ahol találkozik egy Anna nevű lányjal, aki arra kéri, hogy este menjen vissza. Amikor hát valami történik, és akkor átmegy ilyen horrorosba, hogy akkor ott van az osztály, és akkor végén meg csak annyit látunk, hogy képe van egy csomó gyertyával. Sőt, többet nem látjuk.
0: Ez elég riasztó, nem?
1: Hát lehet riasztó. Igen, meg azért benne van ez a pszichohorror is, hogy kicsit nyomaszt is, de egyébként szerintem élvezhető volt.
0: Ezen kívül is vannak azért elég nyomasztó témák, aminek középiskolások a szereplői. Szerinted ez mennyire tükrözi a ti korosztályotoknak a megéléseit?
1: Erre elég nehéz válaszolni, de szerintem van olyan, ami jól bemutatja, nyilván van olyan, ami egy picikét túloz, de egyébként nagyságrendileg hasonló lehet.
0: Szóval hogy érzitek ti magatokat a bőrötökben, vagy te hogy érzed magad a bőrödben?
1: Én jól érzem magamat a bőrömben, pláne hogyha jó emberek vesznek körül, mert én egy boldog embernek tartom magam, aki szeret társaságban lenni. Én nem vagyok az, aki nyomasztva van, úgyhogy szerintem jó.
0: Miért vállaltad el a Diák Zsűri tagságát?
1: Mindig is szerettem filmeket nézni, és mindig is volt egy olyan bennem, hogy kicsit kritikusan, hogy akkor ez nem annyira tetszik, én máshogy csinálnám. És amikor kaptam ezt a felkérést, akkor én megörültem neki.
0: 4 napig nézitek a filmeket?
1: Igen, igen, egész nap.
0: Jegyzetelsz?
1: Próbálok.
0: Bakó Krisztián az Országos Diákfilmszemle zsűri tagja évek óta, most a 33. filmszemlén is nézi lelkesen a filmeket, itt több mint 160 nevezés érkezett és film. Hogy látja, a korábbi évekhez képest mennyiben változott a tematika, ami foglalkoztatja a fiatalokat?
2: Amit én az idei évnél újszerűnek találok, az a mesterséges intelligencia, az AI, az EMI megjelenése mint téma, vagy az azzal alkotott, hát ha nem is teljes alkotások, de részben az azzal elkészített alkotások. Például a kiállító térben, ami a Diák Filmszemlét kíséri, egy képi megjelenítés sorozat, az pont egy AI generált képi világ.
0: Most, hogy mindenkinek ott a zsebében az okostelefon már elég régóta, ez mennyiben könnyíti meg ön szerint a helyzetet, vagy egyáltalán azt, hogy csináljunk egy filmet? Tehát a technika mennyiben tudja kiváltani azt, hogy nekem ötletem legyen, gondolva itt akár a mesterséges intelligencia használatára is, amiről beszéltünk?
2: Ki tudja váltani természetesen. Én azt mondanám, hogy az okostelefonokkal készített klippek, filmek, kis videók, azok egy külön kategóriát képeznek. Tehát nem tekintetünk természetesen úgy egy okostelefonnal elkészített kis videóra, ami hát fantasztikus technológiát hordozna magába, még mindig nem. Ellenben ez egy külön zsáner. Az ezzel készített filmek, azok vállalhatóak, teljesen vállalhatóak. Én azt javaslom, azt szoktuk mondani, hogy írják nyugodtan oda, hogy mivel készült. Ezzel semmi probléma nincsen. Úgyhogy nem kell hatalmas pénzeket investálnia a filmkészítésbe. Ez talán a szülőknek is megnyugvás. Az a legfontosabb, hogy a fiatalok önmagukat adják.

0: egyek a véleményüket a dolgokról, ami történik velük, körülöttük, és ezek nagyon érdekesek, mert őszinték.
1: Merza Gábor az Országos Diákfilm Szemle igazgatója, alapítója.
0: A technikailag nem is mindig teljesen jók, de a megközelítés az mindig kiváló, mert itt nincs még csalás, nincs manipuláció, hanem arról filmeznek, amit őket érdekli. És ez majd belerendülnek. Azért érdemes megnézni, például a felnőtteknek is, hogy mi foglalkoztatja a fiatalokat. Tehát itt megnézhetik. Mindig kíváncsiak, hogy ezek a fiatalok ilyenek, meg olyanok, udvariatlanok, meg hosszú hajuk, meg rövid hajuk, meg mindenféle bajuk van. És hát nem nagyon értik, hogy miért viselkednek ezek így. Hát ha megnézik meg a filmeket, és akkor rájönnek arra, hogy mi foglalkoztatja a fiatalokat. És ez nagyon fontos, hogy megértsék egymást a generációk.
2: Honnan tudtok ti filmet készíteni? Ezt mindenki maga találja ki, vagy azért van valami klub, vagy hely, vagy tanár, aki tanít benneteket?
3: Igen, ezek a közösségek általában úgy alakulnak ki, hogy vannak, hát mondjuk filmműhelyek, mi mondjuk a Free SFS filmműhelyen találkoztunk, de nyilván a egyetemi közösségek a legerősebbek, ott is van az ELTE-nek, az SFF-nek, a METU-nak, ezek mind ilyen filmes közösségek, és én úgy vettem észre, hogy főleg ott jönnek össze ezek a filmes stábok, és ott kezdenek el igazán az emberek filmeket csinálni.
2: Neked is van kedvenc részed ebben a filmkészítésben?
3: Hát, ahogy a legtöbben én is rendező akarok lenni. Szerintem ez a két legnépszerűbb válasz, hogy rendező vagy operatőr. Ez a kétfajta gondolkodásmód a filmezésről, mert van, aki nagyon képekbe gondolkozik, mások meg nagyon történetbe. És aki történetbe, az mindig rendező akar lenni, aki képbe, az mindig operatőr, és akkor ezek végül ezek kialakulnak, hogy lehet, hogy inkább csak rendezőasszisztens leszel, vagy látványtervező, vagy stb. Stb.
2: Nagyon sok film van, nagyon sokan is vagytok. Maga a részvétel is jó itt, vagy az nagyon fontos lenne, hogy elismerjenek?
3: Hát én úgy gondolom, hogy szerintem van egy romantikája, hogy látod ilyen nagy vászon a filmedet. Főképp ez a filmfesztiválon, mert itt szinte bármilyen filmet beválogatnak, emiatt tényleg jó jelzés látni, hogy másokkal együtt nézed a saját filmedet, vagy a barátaiddal a barátod film, és a többi. És ez ad egy ilyen jó jelzés. A másik szerintem az, hogy nagyon jó közösségépítő ez a filmfesztivál. Én tavaly is voltam itt, és megismerkedtem olyan alakokkal, arcokkal, akikkel már dolgoztam utána. Szóval szerintem nagyon erős a közösségépítő ereje. Hát egy forgatáson, egy filmnél a legfontosabb az a közösség, ez a network, ez a hálózat, és ebben nagyon jó ez a filmfesztivál, és ebben tényleg nagyon fontos. Én őszintén szerintem nem probléma, hogy nincs olyan sok díjazott, meg nem is probléma, hogy nem mindenki az. Szerintem nem sokan azért jelentkeznek ide, hogy most nyerjenek, inkább közösség miatt, meg hogy lássák nagy képernyőn a filmeket.

Ma az Országos Diákfilm szemlén jártunk. Beszélgető társaink közül Horkai Lili Dominó című filmjét dicsérő oklevéllel ismerték el, Szabó Sándor Barnabás pedig elnyerte a középiskolás kategória fődíját. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháználkukat mtva.hu e-mail címen. Katalucsó Andrea riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

0: Jelenlegi templom 1829-re készült el 2 év alatt. Építtetője Meszlényi Ferenc volt, és 1830. január 17-én szentelték fel Szent István király tiszteletére. A késő klasszicista stílusban épült, háromhajós, zárt téglalap alaprajzú templomot arányaiban nagy timpanon ékesíti, e fölött nyúlik 32 méter magasságba a torony, benne 3 harang lakik. A jelenlegi kis harang másfél mázsás 1948-ban öntötte Szlezákra fa el. A középső harang 2 mázsás és 1554-ben készült. A délidőben megkonduló 434 kilós nagy harangot 1947-ben öntötte Szlezák László mester Budapesten. Felirata: Szent István király, könyörögj érettünk.
1: Dél van.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
2: A hatalom tudtával zajlott éheztetés és bántalmazás a gyermekvédelemben, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
1: A jövőben nem lehetnek sportvezetők, az országgyűlési és EP képviselők, illetve az állami vállalatok vezetői.
2: A jogi aggályok ellenére a vízügyi szakemberek állítják, a fenékküszöb nélkül már rég le kellett volna állítani a paksi atomerőmű turbináinak jelentős részét.
1: Még vitatkozik a Tisza frakció az önazonossági törvényről, aminek eltörlését még 2025-ben megígérte Magyar Péter. És most a részletek, a szerkesztő Farkas György. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az esetek 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztési lehetőségeiről tanácskoznak ma a szakemberek. Figyelem, érzékeny téma következik. Ha ön vagy a környezetében bárki krízisben van, vagy úgy érzi, hogy fennáll a veszélye annak, hogy kárt tegyen magában, azonnal hívja a lelki elsősegélyt a 116-123-as ingyenes számon. Falucska Ivett összeállítása.
3: Magyarországon évente 1500-an követnek el öngyilkosságot, ez átlagosan napi 4-5 esetet jelent. Ezzel a mutatóval az Európai Uniós tagállamok élmezőnyében vagyunk, a harmadik helyen állunk. Pedig a tragédiák többsége megelőzhető lenne. A korai felismerés, a környezet megfelelő támogatása életmentő lehet. Ugyanakkor a megyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgató helyettese. Unoka Zsolt reggeli műsorunkban hangsúlyozta, ez azért felháborító, mert a fiatalkorban megjelenő mentális zavarok kezelése a legfontosabb.
4: Az egyik probléma, hogy ez egy állami, vagyis egy ilyen egészségügy szervezési dolog, hogy elrendelje az aktuális kormány, hogy minden kórházban legyen gyerekpszichiátriai részleg, minden megyében, minden nagyobb városban legyen gyerekpszichiátriai szakrendelő, és hogyha ennek van tere, ideje, akkor nyilván előbb-utóbb a szakemberekkel föl lehet ezt tartani.
3: A Magyar Mentális Egészségügyi Ellátórendszer a szakma képviselői szerint több problémával is küzd. A szakember hiány és az alulfinanszírozottság mellett a területi egyenlőtlenségek, a bonyolult betegutak és az elavult infrastruktúra is nehezíti a kezeléseket. A helyzet megoldása sürgős, mondta Szekeres György, pszichiáter. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos hozzátette, a teljes átalakítás több évbe telhet.
5: Az a elképzelésünk, a szakma elképzelése, hogy ezek a tűzoltás szolgáló intézkedésekre izoláltan és csak kimondottan egy-egy aktuális probléma helyi megoldására szoruljanak, hanem része legyen egy globálisabb átalakításnak. A terveit el tudjuk készíteni, de ennek a megvalósulása nyilván fokozatosan és

0: évtized alatt, vagy 2-3-4 évtized alatt fog tudni megvalósulni.
1: Ha a mentális problémák miatt kiesnek a dolgozók a munkából, vagy romlik a teljesítő képességük, az kihat a környezetükre is, az ország gazdaságára is negatív hatással lehet, mondta Dózsa Csaba, egészségügyi közgazdász.
2: Nem is rögtön kiegészítésre van szó, hogy valaki mondjuk 50 éves nem egy rokkant nyugdíjasnak, vagy 3 hónapot hiányzik táppénzen, amíg addig ki lehet írni, hanem a napi teljesítménye, a naponta felvállalható feladatok, de most egy tanárnál, vagy egy eladónál, bármilyen munkakörben ez ugye nehezebben követhető, nehezebben számszerűsíthető, csak negatívan hat ki a környezetére, tehát gazdaságilag. Igazából ezt így nehéz mérni. Ugye közgazdaszként azt mondjuk, hogy van egy multiplikatív hatás, ez negatív értelemben is lehet.
1: Ma folytatódik a szakmai konzultáció sorozat a hazai mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztési lehetőségeiről. Ez a júniusban indult reform előkészítés második állomása. A résztvevők végül egy úgynevezett fehér könyvben foglalják össze javaslataikat a kormánynak.
3: Megkezdte működését az az országgyűlési bizottság, amelynek feladata, hogy feltárja a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság Tiszás elnöke szerdán bejelentette, hogy a Tiszapárt képviselői a Transparency International Magyarországot jelölik az MNB botrányt feltáró vizsgálóbizottság szakértőjének. Részletek Sipos Ildikótól.
4: Az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló országgyűlési bizottság célja, hogy feltérképezze a közpénzek útját, és azt is, hogy felvetődik-e az esetleges politikai felelősség gyanúja, mondta Csőszi Attila, a testület Tiszás elnöke. A politikus kiemelte, arra keresik a választ, hogyan kezdődött az MNB ügy, hol veszett el a közpénz, kik profitáltak ebből a legtöbbet, és milyen befektetésekbe került a vagyon. Csőszi László szerdán egy a közösségi oldalára feltöltött videóban azt is bejelentette, a bizottság a Transparency International Magyarországot jelöli az MNB botrányt feltáró vizsgálóbizottság szakértőjének. A politikus így indokolta a döntést.
5: Az ügyet jól ismerő szakemberekre van szükség. Ezúton bejelentem, hogy a Tiszás képviselőtársaimmal a bizottság szakértőjének a Transparency International Magyarországot jelöljük. Most egy olyan független szervezet szakmai tudására van szükség, amely hosszú évek óta foglalkozik a korrupció, a közpénzek átláthatósága és az állami intézmények számon kérhetőségének kérdésével, sőt, kiemelten a világ legnagyobb bankrablásával.
4: A bejelentés azért is érdekes, mert Ligeti Miklós, a korrupció ellenes civil szervezet jogi igazgatója, szintén beadta a pályázatát a végül megválasztott Unger Anna mellett a vagyon visszaszerzési hivatal élére. Az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró bizottság vizsgálni fogja a jegybank korábbi működését, az MNB alapítványainak vagyonkezelését és az Optima csoport befektetési struktúráit, a különböző ingatlan beruházásokat és felújításokat, különös tekintettel a jegybank székházának felújítására. Áttekintik, hogy milyen okok miatt gyengültek meg a kontrollmechanizmusok, és hogyan jutottak egyes érdekeltségi körök indokolatlan előnyökhöz. A testület, ahogy azt az elnöke is kiemelte korábban, nem veszi át a bíróságok szerepét, és nem kívánja helyettesíteni az igazságszolgáltatást. Fontos feladatának tekinti viszont a folyamatok és a felelősségi viszonyok teljes feltárását.
3: A legfrissebb információkkal Sipos Ildikó a helyszínről jelentkezik most.
6: Így van, szervusz, jó napot kívánok! A bizottság 4-0-2 tartózkodás mellett döntött arról, hogy Bánki Eriket és Kósa Lajost meg fogják majd hallgatni itt a testület előtt. Ugye Bánki Erik a gazdasági bizottság fideszes elnökeként terjesztette be még 2015-ben azt a törvényt, amely szerint a jegybanki alapítványokban lévő pénz elvesztette közpénz jellegét. Ezt a törvényt később az Alkotmánybíróság megsemmisítette. A második meghívott pedig Kósa Lajos, a Fidesz-KDNP akkori frakció vezetője lesz majd, aki Bánki Erikkel, mint emlékezetes, meg is magyarázta azt, hogy miért veszítette el az alapítvány pénz a közpénz jellegét, ugye itt több mint 260 milliárd forintról van szó. A Tiszás képviselők támogatták azt a döntést, tehát azt, hogy meghallgassák Bánki Eriket és Kósa Lajost. A KDNP-s Hargitai János, aki Tuzson Bencét is helyettesítette, tartózkodott, ami azért is érdekes, mert a legutóbbi ülésen Hargitai János üzemi balesetnek nevezte a Bánki Erik által beterjesztett törvényt. Ugye, ahogy hallani, még jelenleg is vitáznak a képviselők a bizottságban. Sőszi Attila, a bizottság tisztelt elnöke azt mondta, ahhoz, hogy behívjanak bárkit meghallgatásra, tudni kell pontosan azt, hogy mit kérdezzenek tőle meg, ezért további adatokra van szükség. Három nagy iratbekérésük is van, az Állami Számvevőszéktől és a Magyar Nemzeti Banktól is kértek anyagokat, sok anyag fog érkezni, ezért is javasolták azt, hogy a Transparency International Magyarországot kérjék fel szakértőnek, mert a Transparency már 10 éve dolgozik különböző MNB-s ügyeken, vagyis van rálátási képességük. A KDNP a GKI gazdaságkutatót javasolt a szakértőnek, a Mi Hazánk mozgalom pedig nem javasolt szakértőt, Apáti István azonban megjegyezte, hogy nem nemzetközi szervezeteket kellene ilyen munkára felkérni. A bizottság egyelőre a szakértő, a lehetséges szakértő díjazásáról vitatkozik, és egyelőre még nem döntött. Stúdió.
3: Nem lehetnek sportvezetők az országgyűlési és EP képviselők, illetve az állami vállalatok vezetői. Erről beszélt a belügyminiszter a Kossuth Rádióban.
7: Pósvai Gábor hangsúlyozta, a TAO támogatások átvilágítása során a NAV már csaknem 500 esetben indított eljárást, és 92-nél ki is mondták, hogy a támogatás elveszett. A tárcavezető arról is beszélt, nyilvánosságra hozzák a sporttal kapcsolatos korábbi titkos kormány határozatokat.
3: A Szerencsejáték ZRT székházának irodájában forgatta Szabó László, a Fidesz újbudai képviselője, a kormány ellenes tüntetést reklámozó videóját.
7: A 100%-ban állami tulajdonú cég a Telex megkeresésére azt írta, az ügyet kivizsgálják és az eset súlyához mérten megteszik a szükséges intézkedéseket.
3: Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán.
7: Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi diagnózis című tanulmányt, amelyhez 10 milliárd forintos krízis alap és 1 milliárdos jóvátételi alap társul.
3: Magyar Péter már 2025-ben is azt ígérte, hogy eltörlik a Fidesz által hozott helyi önazonossági törvényt. A helyi identitás védelmében hozott jogszabály a gyakorlatban bizonyos csoportoknak tette lehetetlenné a beköltözést a településekre. A törvény ugye most a frakció előtt van, de még vitatkoznak róla, mondta a Krónikának Kőszegi Krisztián országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke. Dercsényi Dávid és Kis Gábor összeállítása.
8: Már a kormány előtt van a helyi önazonossági törvény eltörlése, közölte Pécsett szombaton egy emberi jogi fesztivál nyitó eseményén a parlament egyik tiszapárti alelnöke, Kőszegi Krisztián. Kőszegi tisztázta, hogy miért is van baj a törvénnyel.
9: A tiszapártnak is fontos az, hogy a települések megtartsák a helyi értékeiket, a hagyományaikat és egyébként az identitásukat is.
8: De a törvény alkalmazásánál nem ezeket figyelte meg a tiszás politikus. Alapesetben 3 térségre lett kitalálva a helyi önazonossági törvény, magyarázta Kőszegi.
9: Győr környéke, Budapest agglomeráció és a Balaton egyes települései, pont azért, hogy az oda betelepülők tiszteletbe tartsák a helyi értékeket, és oda tényleg sokan települtek be.
8: Az utóbbi években viszont a törvényt leginkább az elnéptelenedő településeken használták, ahol egyre kevesebben laknak, így a tiszás politikus szerint a törvény nem érte el a célját. Az is nehezen meghatározható és képlékeny dolog, hogy mi egy település önazonossága, folytatta Kőszegi.
9: A másik nagy probléma szerintem, ami ezzel a törvénnyel történt, az az, hogy anyagi státusz alapján szűrte a lakókat, és ez nem csak a roma emberekre nagy félreértés essen, hanem a szegény családokat érintette, sok fiatalt, időseket, fogyatékossággal élőket, nagycsaládosokat és az Európai Uniós polgárokat is aránytalanul kizárhatta egy településről.
8: A Tisza frakcióban is vita tárgya a törvény sorsa, árulta el a parlament alelnöke.
9: Nyilván a frakción belül is vita kérdését adja az, hogy mi történje vele pontosan.
8: Azt egyelőre meg sem tudja satszolni a parlament alelnöke, hogy mikor szavazza meg a kormány a törvény módosítását, esetleg eltörlését.
3: A visegrádi négyek mai pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaállak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz. közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán.
7: Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Mihály Martin is.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Minden amerikai felnőtt 5000 dolláros Trump osztalékban részesül, ha a republikánusok megnyerik a félidős kongresszusi választásokat novemberben.
7: Ezt az amerikai elnök közölte a republikánus párt dallasi konvenciójának kezdetén. A Reuters arról írt, hogy egyelőre nem világos, milyen kifizetésekről lenne szó, hogyan működnének és egyáltalán legálisak lennének-e. A hírügynökség azért gyorsan kiszámolta, 270 millió amerikai felnőttel kalkulálva az ötlet költség 1,35 billió dollár lenne.
3: Újabb Patriot légvédelmi rendszereket kaphat Ukrajna az EU-tól és az Egyesült Királyságtól is. Kis Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója a Krónikának azt mondta, ezeket a drága eszközöket csak korlátozott számban tudják beszerezni az USA-tól. Papp Roland és Beslin Bettina összeállítása.
11: Az Európai Bizottság engedélyezte, hogy az Ukrajnának nyújtott hitel következő 3,2 milliárd eurós részletéből Patriot légvédelmi rakétákat vásároljanak. Az Egyesült Királyság kormánya pedig 100 millió font értékben fogja segíteni az ukránok védekezését. Kis Benedek József a Krónikának hangsúlyozta, hogy leginkább a bejövő orosz rakéták ellen tudják használni ezeket az eszközöket.
12: Az utóbbi időben nagyon megnőtt az orosz irányból érkező támadások száma. Ezek történhetnek drónokkal, illetve rakétákkal. Most a Patriotokkal nyilván elsősorban a rakéták ellen védekeznek. A drónok ellen egyszerű módon is lehet, meg olcsó módon is lehet védekezni. Az ukránoknak nincs elég védekező eszközük. Támadó eszközük van, mert azért drónjai vannak bőven, de hát mostanában azt lehet látni, hogy naponta olyan 190-250 közötti rakéták, illetve drónok, hát főleg drónok érkeznek, rakéta lényegesen kevesebb, mert ebből azért sok nem áll az oroszok rendelkezésére sem. Tehát itt elsősorban védekezési célra akarják ezeket felhasználni.
11: Az elmúlt hónapokban Moszkva egyre hevesebben támadja az ukrán civil lakosságot és infrastruktúrát, különösen Kijev városát. Csak júliusban 437 civil halottja és 2610 sérültje volt az orosz támadásoknak, ami 70%-kal több, mint egy évvel korábban. A tél közelettével a helyzet várhatóan csak még rosszabb lesz, hiszen az előző évekhez hasonlóan Moszkva az áram- és energiaellátás támadásával akarja a lakosság életét még nehezebbé tenni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban úgy nyilatkozott, az amerikai készletek 10%-ának átadásával el tudnák fogni az összes orosz rakétát.
12: Zelenszky mindenképpen szeretne kapni, igazán értető, de hát az a helyzet, hogy az amerikaiak, hát egyrészt az áram miatt azért nagyon drága rakéta. Nem az egyéb eszköz, hanem maga a rakéta. Na most az amerikaiaknak is szüksége van, ott van a közel-keleti háború, ott van Irán, nekik is szükség van azon csapataiknak a védelmére, amelyek jelenleg a közel-keleten több országban állomásoznak, és tudjuk azt, hogy az irányok ezeket támadják.
11: Ugyan volt szó róla, hogy az amerikaiak megosztják a Patriot gyártási licenszét, de ez eddig még nem valósult meg. Kis Benedek József emlékeztetett, az oroszok háborús célja nem változott, ahogy az ukránok sem fogják átadni a területeiket, így ez a háború még várhatóan folytatódni fog.
3: A Krónikának nyilatkozó nemzetközi vízjogi szakértő szerint a paksi fenékküszöb olyan nagymértékű beavatkozás, amelynek megépítése előtt a magyar kormánynak egyeztetnie kellett volna a folyómenti országokkal és az érintett nemzetközi szervezetekkel. Nagy Viktória összeállítása.
13: Ausztria az Unióhoz fordult a paksi építkezésünk miatt, a fenékküszöb miatt.
14: Közölte a miniszterelnök a múlt heti kormány szóvivői tájékoztatón. Egyúttal hozzátette, hogy a paksi fenékküszöb egy havária helyzet elhárítása volt az atomerőmű és a nukleáris biztonság érdekében. Magyar Péter szerda reggel a Facebook oldalán is írt a helyzetről. Úgy fogalmazott, jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud működni a paksi atomerőmű, Ausztria pedig jobban tenné, ha az azbeszt ügyjel foglalkozna. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenékküszöb építése miatt, közölte a testület szóvivője. A Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A Dunamenti országok egy közös álláspontot fogalmaztak meg, azt elküldték Vitézi Dávid közlekedési miniszternek és Magyar Péter kormányfőnek.
15: Ez nagyon súlyosan sérti a nemzetközi jogot, de ezzel valamit kezdeni kell.
14: Mondta Baranyai Gábor, nemzetközi vízjogi szakértő a Krónikának. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának adjunktusa hozzátette, ilyen nagy léptékű beavatkozás előtt előzetes tájékoztatás és egyeztetés lett volna szükséges az érintett nemzetközi szervezetekkel és a folyómenti országokkal. A szakértő szerint hajózási és kereskedelmi jogot is sért a műtárgy.
15: Ez egy olyan beavatkozás, ami ebben a formában ugye alapvetően sérti a nemzetközi jogot, a hajózás szabadságának az alapelvét, ami egyébként még háborús konfliktusok esetén is csak kivételesen teszi lehetővé a hajózásnak a akadályozását. A kérdés az, hogy ennek a fenéküszöbnek mi lesz a sorsa, de ha például egy métert emelkedik a vízszint, amikor már el tudna indulni a hajózás, viszont ott lesz egy fenéküszöb, amin nem tudnak átmenni a hajók, mert ugye ez nem biztosítja azt a biztonságos merülést, ami egyébként szükséges ahhoz, hogy ezek a hajók átjussanak.
14: A fenéküszöb természetvédelmi és vízgazdálkodási problémákat is felvet, mondta Baranyai Gábor, aki hozzátette, a magyar kormánynak mielőbb egyeztetnie kellene a folyómenti országokkal.
10: Kossuth Rádió.
16: Újra mindenkié.
3: Az eddigi forgatókönyv alapján fenékküszöb nélkül már régen le kellett volna állítani az atomerő turbináinak jelentős részét.
7: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is biztosított paks hűtővízellátása. A műtárgy több mint 50 centivel emeli meg a vízszintet az erőmű vízkiviteli csatornájánál, ami azért fontos, mert másodpercenként 700 köbméter alá esett vissza a Duna vízhozama paksnál a vízgyűjtő területet sújtó aszály miatt. A szakemberek szerint a mostani vízhozam adatok bizonyítják, hogy ebben a rendkívüli helyzetben a duzzasztási szint mielőbbi elérése elengedhetetlen volt.
3: Egy októbertől hatályba lépő rendelet alapján Budapesten radikálisan visszaszorítják a közterületi reklámokat. Betiltják az óriás plakátokat és reklámhálókat, valamint számos hirdető felületet felszámolnak. Ugyanakkor a Magyar Reklámszövetség szerint ez aggályokat vet fel. Hajnóczki Mátyás és Márta Renátó összeállítása.
17: Az óriás plakátok jelentős részét betiltó jogszabályt június 23-án szavazta meg az országgyűlés. A törvény értelmében a közterületi reklámok legfeljebb 15 négyzetméteresek lehetnek, és kizárólag utcabútorokon, oszlopokon vagy tetőszerkezeteken jelenhetnek meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már májusban beszélt a közterületi hirdetések csökkentéséről.
18: Az óriás plakátok nem a történeti belvárosba valók, az épülethálókkal beborított épületek olyan mértékig roncsolják, akár Budapest, akár más nagyvárosok látképét, ami tarthatatlan, és nyilvánvalóan ezeket a típusú jogszabályokat azért hozták, a leköszönő kormányhoz közel álló reklámcégek részesüljenek ezekből, illetve hogy a gyűlöletpropagandának teret biztosítsanak.
17: Az önkormányzatok ezen túl rendeletben tilthatják ki a reklámfelületeket az általuk kijelölt területekről. Ennek értelmében Budapest jelentősen szigorított, harmadára csökkenti a reklámfelületeit. Támba Miklós, a Magyar Reklámszövetség tagja, a Kossuth Rádió felkelő című műsorában reggel arról beszélt, hogy szerinte ezzel mindenki rosszul jár. Úgy gondolja, a jelenlegi kormány elmulasztotta az általuk ígért társadalmi és szakmai egyeztetést a témával kapcsolatban.
19: Ez egy olyan megalapozatlan előkészítés nélküli hatásvizsgálatot sem tartalmazó rendelettervezet, amit mi tegnap ismertünk meg a minisztérium tájékoztatásából, ami igazából nem tartja meg a közterületi szakmát, hanem lényegében kivégzi.
17: Támba Miklós szerint a jogszabály hatályba lépésével az ország két legnagyobb hirdetések értékesítésével foglalkozó cége veszíti a legkevesebbet, mert olyan hosszú távú szerződéseket kötöttek, melyeknek köszönhetően egyes felületeiket megtartatják, és az új szabály miatt ezek felértékelődnek. A törvény részletszabályait tartalmazó végrehajtási rendeletről a napokban tárgyal a kormány.
3: Felülvizsgálja és átalakítja a TAU rendszert a kormány, jelentette be a belügyminiszter a Kossuth Rádióban. A cél, hogy átláthatóbb és igazságosabb legyen a sportágazatnak jutó támogatások elosztása. Kócán Dávid összefoglalója.
20: Ha mondjuk a TAO támogatások rendszerét nézzük, amit ugyanígy felülvizsgálunk, mert itt is akár transzparencia, akár a kontroll, akár a támogatások felhasználása kérdéskörében nagyon sok minden felmerült. Itt az a cél, hogy legyen egy olyan rendszer, ami tisztán átlátható, megfelelően osztjuk el a támogatásokat, és van egyfajta kontroll.
21: Mondta a belügyminiszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Posvai Gábor emlékeztetett arra, a látványcsapatsportok társasági adókedvezményen alapuló támogatási rendszerében az elmúlt évtizedben több százmilliárd forint jutott a magyar sportágazatnak. A TAO támogatások felhasználásának ellenőrzése során ugyanakkor az adóhivatal már csaknem 500 esetben kezdeményezett eljárást, 92-nél pedig megállapította, hogy a juttatás elveszett. Hozzátette, a kormány a rendszer eredeti céljaival, az utánpótlás nevelés támogatásával, valamint az iskolai és szabadidősport népszerűsítésével alapvetően egyetért. Ezt azonban más modell alapján képzeli el.
20: Hogyha úgy tudjuk átalakítani ezt a rendszert, hogy megtartjuk ezt az összeget, de másképp használjuk fel, igazságosabb lesz az elosztás, nem hat sportágra vetül, úgymond egy jóval nagyobb összeg, aránytalan nagy összeg, hanem az összes többi sportág is tud ebből profitálni, akkor mi jól fogjuk elvégezni ezt a feladatot.
21: Az állami számvevőszék is a támogatási rendszer felülvizsgálatát javasolja. A szervezet jelentésében arról ír, hogy a vállalkozások társasági adójából levonható összegek jelentősen hozzájárultak a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong sportágak fejlődéséhez. A feltárt szabálytalanságok miatt azonban indokolt a kapcsolódó jogszabályok pontosítása. Álláspontjuk szerint a jelenlegi rendszerben háttérbe szorulhatnak a szakmai szempontok. Dénes Ferenc közgazdász úgy véli, túl tág az a kör, amely felhasználhatja a támogatásokat, ráadásul ehhez kevés elvárás társul.
22: A magyar sportban egyszerűen az a típusú üzleti szemlélet, amit egyébként normálisan kéne, hogy működjön. Értelet alatt egyébként a non-profit szervezeteket is, ez most már teljesen eltűnt. Évtizedek óta gyenge is volt, a TAO pedig ezen tovább gyengített.
21: A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendszernek érdemi szerepe volt abban, hogy forráshoz jutottak olyan vidéki kis települések is, amelyek korábban nem részesültek sportcélú támogatásokból.
22: Ez egy fontos előnye. Viszont az a módszer, ahogy ez a pénzt áramoltattak az előző kormányzat, az szerintem is problémás, sokkal inkább célszerű, és a társadalom számára is értékesebb, hogyha ez egy központi forrás, központi célrendszerekkel, átláthatóan és egyébként világos eredményelvárásokkal.
21: A kormány tervei szerint az év végéig lezárul a rendszer felülvizsgálata.
23: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: És a sporthíreket ma Mújdrica István hozza, szervusz!
24: Szervusz és köszöntöm a hallgatókat! 11 óra 30 perckor kezdődött el, tehát javában zajlik a magyar női kosárlabda válogatott Egyesült Államok elleni negyed döntője a berlini világbajnokságon. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a VB-n. Az állás a harmadik negyed második percében 62-33 a címvédő amerikai együttes javára. A mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Szoboszlai Dominik gólt lőtt, a Liverpool pedig hazai győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes hátrányból fordítva az Atletico Madrid ellen nyert 2-1-re. Szoboszlai végigjátszotta a találkozót, és a meccsembere lett, míg Kerkez Milos 88 percet töltött a pályán. Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője, így értékelt a meccset követően.
25: McAllister szép gólt lőtt, ahogy Szoboszlai is. Jó dolog, hogy a középpályásaink képesek gólokat lőni, hiszen olyan a stílusuk, hogy felérnek a 16-oshoz. Természetesen fontos a szervezettség is, és hogy tartsák a pozíciójukat, de Gravenberg, Szoboszlai és McAllister esetében ez a fajta előretörés ösztönös. Jó látni, hogy építhetünk arra, ha ők megérkeznek a 16-os környékére.
23: Közlekedés.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest felé a 67-es és az 57-es kilométer közötti terelésben, valamint a terelés előtt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán a Kecskemét térségében kiépített sávelhúzásos terelés előtt a 73-as kilométernél az erős forgalom miatt lassulásra, torlódásra számítsanak.
3: Hogy mi a helyzet a főváros útjain, azt pedig a BKK munkatársától tudjuk meg.
26: Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt, várhatóan délután 2:30-ig. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
23: Időjárás.
3: Tóth Tamás már mondja is, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban.
0: Éjszaka délnyugat felől egy kiterjedt csapadékrendszer érkezik, hatására elsősorban a Dunántúlon várható tartósabb, több helyen kiadós mennyiségű eső. A csapadékrendszer egyébként észak-kelet felé mozdul, így részben az északi középhegység nyugati részeit is eléri majd. Ez a csapadékrendszer még holnap a délelőtti órákban a Dunántúlon több helyen kiadós esőt okoz, majd fokozatosan, de lassan és legyengülve mozdul kelet felé. Viszont a keleti, nagyon meleg légtömegben intenzívebb zivatarok kialakulására lehet számítani elsősorban pénteken a délutáni órákban. Területi átlagban erre felé viszont nem számítunk akkora csapadékra. Az éjszakai órákban jellemzően 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a csapadékrendszer haladásával párhuzamosan pedig egyre több helyen északnyugatira fordul a szél és megerősödik, zivatarokban viharossá is fokozódik. Holnap napközben emiatt óriási hőmérséklet különbség várható. A Dunántúlon jellemzően 16 és 25, az ország keleti részén 26-31, de a délkeleti határvidéken akár 34-35 fokot is elérheti a hőmérséklet csúcsértéke.
3: Eddig tartotta a Déli Krónika. A szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondó Ceglédi Edit volt. Technikai munkatársak Fácán Andrea, Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt. Gyártásvezető Hörcsöki Nóra. Mindennyiuk nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Krónikával legközelebb 17 óra 30-kor várom Önöket. Teszári Nórát hallották, viszonthallásra.
16: Műsorajánló.
23: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
1: Nem kell hősnek lenned, elég, ha tudod, mit kell tenned, mondja a fuldokló gyerek életét megmentő motoros, aki immár orvosokkal, mentősökkel együtt gyors reagálású, kereső és segítő egységeket hoz létre az országutakon. A képernyő rabjai, vajon miként lehet kijózanodni és egészséges módon használni mobiltelefonjainkat? Fehér Tenyér és Ernelláék Farkaséknál. Retrospektív sorozat Hajdú Szabolcs filmjeiből a kinomoziban. És végül Az utolsó kenet, Ozzy Osbourne memoárja.
23: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
16: Műsorajánlót hallottak.
23: Kulcskérdések.
16: Mi a tétje?
23: Miért fontos?
16: Mit jelent?
23: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
2: Jó napot kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. A rendkívül forró és száraz nyár után egyre többen kongatják a vészharangot, végzetes jövőképet festenek, visszafordíthatatlannak látva a klímaváltozást, amely a Föld élhetőségét és jövőjét egyszer s mindenkorra megváltoztatja, nem jó irányba. Mindenkit az foglalkoztat, hogy hogyan lehet alkalmazkodni a változáshoz, hogyan lehet a legnagyobb esélyt megadni az emberiségnek az okos gazdálkodásra, közlekedésre, hogy a mindennapok fenntarthatóak legyenek és elkerülhessük a katasztrófát, a világgazdaságának összeomlását, az élelmiszerhiányt, a nagyvárosok élhetetlenségét. Mindehhez jobban kell értenünk, mi zajlik körülöttünk, nem csak helyben, egy-egy országban, hanem globálisan is. És akkor vissza a szárazsághoz. Ha Európa és világszerte szárazság van, akkor hová tűnt el az a sok víz? Erről beszélgetek a mai kulcskérdésekben Szabó Péter éghajlatkutatóval, az ELTE meteorológiai tanszékének doktoranduszával, a Másfél Fok szerzőjével. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: És Kis Anna éghajlatkutatóval, a földtudományok doktorával, az ELTE tudományos munkatársával. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Azt már általános iskolában megtanuljuk, hogy hogyan működik a víz körforgása a Földön. Mindebből pedig arra lehet következtetni, hogy a víz, ami a Földből, a folyókból, tavakból most hiányzik, van valahol. De hol, Péter?
4: Globálisan gyakorlatilag a víz állandó, tehát az ösztömegét tekintve állandó, úgy értem ezt. Ugyanakkor lokálisan és időben rendkívül változó. Éppen ezért csak regionálisan beszélhetünk aszályról, globálisan nem. Hiszen folyamatos átrendeződés van az egyes vízkörforgásbeli elemek között, mert ugye van, lehet a víz a légkörben, ugye lehet a szárazföldön, lehet a folyókon és a felszín alatti vizekben, lehet tavakban, illetve óceánokban, illetve még lehet hóban és jégben tárolva. És hogyha ezeknek az összmennyiségét nézzük, akkor nagyjából állandó ugye a mennyisége.
2: Anna, hol van akkor most a víz, hiszen nincs a talaj felszínén, nincs a folyókban?
5: Igaziból, hogyha a globális képet nézzük, akkor azt vehetjük észre, hogy még Magyarországon, meg Európa nagy részén is tényleg ez a pusztító aszály lépett fel most az elmúlt időszakban. Addig például a kelet-európai térségben, vagy Törökország térségében, Kelet-Ázsiában ott több csapadék hullott az átlagosnál, tehát hogy globálisan igen, ez megvan valahol, illetve hogyha már egy kicsit így áttérünk a felmelegedés, vagy a klímaváltozás problémaköréhez, akkor azt tudjuk még elmondani, hogy a légkörnek azzal, hogy melegebb lesz, megnő a víz befogadó képessége, tehát hogy egyszerre több vízgőz lehet a légkörben, anélkül, hogy ez kihullana.
2: Ez nem tett jót nekünk most ezen a nyáron, hiszen akkor ezek szerint a légkörben volt a víz, vagy valahol máshol a földön. Azt olvastam, hogy óceánok fölött csapódott le ezen a nyáron a legtöbb víz. Ennek az az érdekessége a számomra, hogyha az óceánba csapódik, akkor ez sós víz lesz. Hogyan alkalmazkodik majd később újra a körforgáshoz ez a víz?
4: Hát én kezdeném ott, hogy a légkörvízkészlete nagyságrendileg ilyen 10.000-13.000 köbkilométer. Ez így nagynak hangzik, viszont a teljes vízkészlethez viszonyítva a Földön csak 0,001%-a az egésznek, tehát nagyon kicsi, és hogyha egyszer ez kihullana a Föld minden egyes pontján, tehát minden egyes négyzetméterén, hiszen úgy mérjük a csapadékot, akkor nagyjából egy nagy zivatarnak megfelelő 25 milliméternyi csapadék hullana le mindenhol. És éppen ezért nagyon fontos még egy másik mennyiséget megadni, az az, hogy mennyi ideig tartózkodik a légkörben a víz, és ez nagyjából 7-10 napot jelent. Természetesen vannak ennél rövidebb tartózkodási idejű vízrészecsék is. Mondok egy példát, a helyi képződési zivatarok azok, amelyek például egy meleg tengerfelszín fölött képződnek, és ott gyakorlatilag le is esnek, tehát ki is esnek a felhőből. Ennek rövid tartózkodás ideje van, mondjuk ilyen egy nap, viszont vannak ennél jóval hosszabb tartózkodás idejű részecskék is, amelyek szállítónak és mozognak a légkörrel, mire egyszer csak elérik a harmadpontjukat és kiesnek a felhőből.
2: Mi múlik, hogy éppen hol van szárazság a Földön?
5: Ez szerintem több tényezőtől is függ, de az biztos, hogy a melegítéssel egy ilyen öngerjesztő folyamat léphet fel. Ugye alapvetően arról van szó, hogyha a felszín felmelegszik, akkor elindul a légtömeg a magasba, felfele irányul, és hogyha eléri ezt az úgynevezett telítettségi szintet, akkor kicsapódik, létrejön a felhő, és aztán abból lesz a csapadék. Most egyrészt erről van szó, hogy ezt a telítettségi szintet később tudja elérni, mert hogy többet tud magában tartani a légkör. Másrészt pedig, hogyha ez megtörténik, a melegedés, és már a talajból lévő páralgó vízmennyiség is mind-mind feljutott a légkörbe, akkor már nincs tovább olyan pároloktatandó mennyiség, amire a hő fordítódna, tehát hogy még inkább a melegedést, ezt úgy nevezik, hogy a szenzibilis hőáram lesz erősebb, és ez tovább gerjeszti ezt a folyamatot. Ugye, ha még melegebb van, még több párolgást igényel, vagy okoz, és ez egy ilyen ördögi körként fogható fel egy kicsit.
2: Tehetünk ez ellen valamit, az ördögi kör ellen?
4: Hát úgy gondolom, hogy azáltal igen, hogy csökkentjük a kibocsátásunkat globálisan, hiszen ugye ez a klímaváltozás rendkívüli módon megváltoztatja azt, hogy hol esik és hol nem, tehát hogy alapvetően kiszámíthatatlanabbá és kaotikusabbá teszi a vízkörforgás, ami, ahogy mondtam, globális átlagban állandó, tehát mindig ott van a víz, vízgőz, ott van a víz, tehát hogy ez nem változik. Ugyanakkor lesznek olyan időszakok, meg területek, mint hogy most is Európában, erről beszéltünk esetleg kicsit később bővebben, hogy akkor egyes térségek sokáig nagyon szárazak maradnak. Mondok egy példát, hogy idén nyáron mit látunk a globális csapadék megfigyelések tekintetében. Azt láttuk, hogy május, június és július hónapokban kicsi átlag feletti volt a globális csapadék. Ez elsősorban az El Niño jelenségének is köszönhető, hiszen akkor meleg lesz a tengerfelszín a trópusi csendes óceán vidéken, és ez nagy feláramlást tud generálni, hiszen minél melegebb egy felszín, annál több vízgőzt ugye magával foglalni, hogy Anna is mondta, és ez nagyobb párolgás generálott, tehát globálisan látjuk, hogy tényleg több volt a csapadék, viszont egyenlőtlenül oszlott ez el, mert azt mutatják a számok, hogy a szárazföldek felett inkább csökkenő csapadék volt, mert nem csökkenő, bocsánat, hanem az átlagosan kevesebb volt a csapadék, míg az óceánok fölött több, tehát hogy egy ilyen elmozulás van. Egyébként éves átlagban az óceánok fölött több a csapadék, mint a szárazföldök felett, de most ugye ezt az átlagtól eltérésről van szó, tehát hogy egy ilyen mintázatot figyelhettünk meg, hogy például Európában is a szárazföldek felett kevesebb volt a csapadék, mint a szokásos, míg az óceánok fölött részben ugye ennek a melegerő tengerfelszínek és az El Niño miatt viszont több.
2: Sokakat az foglalkoztat, hogy bármilyen emberi eszközzel, tudományos eszközzel tudunk-e ezeken a folyamatokon változtatni, Anna?
5: Hát ez szerintem elég nehéz kérdés, nem tudom, hogy tehát, hogy a csapadék, hogyha mondjuk a vizesebben hagyom a tájat, akkor az nem biztos, hogy ott lokálisan fog aztán kiesni. Tehát pont ez az, ami el is hangzott, hogy szállítódik a légkörben a nedvesség, tehát hogy az nem biztos, hogyha én lokálisan itt akarok csapadékot, azt tényleg itt fogom elérni, hogyha innen párologtatok valamennyi vízmennyiséget a légkörbe.
2: Tehát az a válasz, hogy igazából nem.
5: Én nem tudnék igen ilyen konkrét receptet mondani.
2: Pedig milyen sokan örülnének neki. Említette Péter, hogy egyes térségek nagyon szárazak maradnak. Ez történt most ugye Európában is ezen a nyáron. Mi történt?
4: Ez történt, de nem teljes Európában történt ez, mert alapvetően Közép és Nyugat és Dél-Európában egy anticiklonális helyzet volt tartósabban, ami azt jelenti, hogy leszálló légáramlatok uralkodtak, napsugárzás bőven tudta melegíteni a felszínt, tehát hogy melegek is voltak ezeken a területeken, a frontok nem tudtak a kontinens belsejébe jutni, az aszály erősödött ebben a helyzetben, tehát egy ilyen helyzet volt gyakorlatilag végig, vagy fennállva a kontinens legnagyobb részén. Ugyanakkor a ciklonok, hogyha egy magunk előtt képzeljük Európát, akkor nagyjából ebben a Norvégia, Baltikum, Nyugat-Oroszország és Kelet-Ukrajna, Törökország térségében tudtak vonulni a ciklonok, és ott tudtak csapadékot is létrehozni. Mert ugye ezeken a területeken nem volt ilyen helyzet, és alapvetően erre mozgott az egyrészt a magassági futóáramlás, és az úgynevezett jet, ami ugye rendkívüli gyorsan szállítja a levegő részecskéket, illetve itt tudtak képződni ezek a ciklonok is, amelyek ugye kedveznek a feláramlásnak, és létre tudják hozni a csapadék elemeket. Tehát, hogy nem volt Európa teljes egészén száraz azért, ez a április-májustól tartó időszak, hanem azért voltak ugye alapvetően a perifériáin, tehát ugye az északi, a keleti és a délkeleti területén voltak azért csapadék töbletek is.
2: Akkor tehát globálisan nincs is olyan nagy baj, Anna?
5: Ezt nehéz megmondani, mert tényleg fontos az, hogy hol esik le az eső, tehát szerintem az egyik ilyen legközvetlenebb kapcsolódás az a mezőgazdasági ágazatnak az érintettsége, és például a terméshozamokra vagy átlagokra már készülnek ilyen becslések, és abból az látszik, hogy például igen itt Magyarországon, vagy Franciaországban, Nyugat-Európa nagy részén, vagy az Egyesült Királyság déli részén, ott az átlagosnál rosszabb hozamokra számíthatunk, de például Törökországban, vagy a kelet-európai térségben, ott pedig teljesen átlagos, vagy annál akár jobb eredmények születhetnek.
2: Tehát vannak ilyen számítások, olyan számítások vannak, hogy meddig lesz ilyen száraz az éghajlat itt a mi területünkön? Ugye azt tudjuk, hogy a meteorológia állandóan változik, mindenféle jóslásba nehéz belemenni alappal, de esetleg azt tudhatjuk, hogy a jövő nyár mit tartogat, esetleg Magyarországon a mezőgazdaságnak?
5: Konkrétan a jövő nyára nem lehet becslést készíteni. Ugye itt fontos elkülöníteni, hogy az időjárás az néhány napra, néhány hétre vonatkozik, az éghajlat viszont több évtizedre, tehát hogy pont így a kettő között ez az egy-két éves időtáv, ez nem fogható meg igaziból egyikkel sem. Amit el lehet mondani, hogy rövid távon nyilván a hungaromet előrejelzéseit érdemes követni, a hosszabb távra vonatkozóan pedig éghajlati modelleknek a szimulációit tudjuk vizsgálni, és abból azt látjuk, ami végül is már az elmúlt, szerintem kb. 50 évben is tapasztalható volt, amit Peti is említett, hogy szélsőségesebbé válik a csapadék, tehát az éves összeg az igaziból nem változik jelentősen, viszont az időbeli eloszlása igen, és erre jó példa igen, akár az idei nyár is, hogy hosszú ideig nem hullik csapadék, viszont utána, majd ha egyszer kihullik, akkor egyszerre sokkal több fog, mint átlagosan. Tehát, hogy ezek az áztató esők alakulnak át inkább ilyen szélsőséges eloszlásúvá.
6: Ezeknek a hasznosítását kellene végig gondolnia a mezőgazdaságnak?
4: Igen, mindenképpen, mert ugye a vízrészecske ott van a légkörben, csak idő, vagy tehát, hogy nem feltétlenül egyből hullik ki, mert ahhoz, hogy kihújjon, ugye kell három dolog, kell, hogy legyen nedvesség a légkörben, ez ugye ez meg mindig ott van, csak nem biztos, hogy a megfelelő helyen, kell, hogy ugye a légeáramlás odahozza, tehát, hogy idehozza például Atlanti óceán felől, vagy mondjuk az Adriai tenger felől a nedvességet, illetve kell, hogy valami felemelkedése és lehűlése késztesse, például egy hegység, vagy egy összeáramlási zóna, vagy egy front, vagy ciklon, tehát hogy ezekkel tudják a levegő részecskét föláramlásra késztetni, és így ki tud alakulni a csapadék. Tehát ahogy mondta Anna, hogy valóban most viszonylag hosszú ideig például száraz időszak volt Európában, de most úgy tűnik, hogy a végre tudnak Dél-Európába és Közép-Európába jutni ezek a hidegebb levegő, tehát hogy ide tud jutni a ciklonok által ezek a magasban ezek a hideg légrészecskék, és ez ilyenkor ciklonokat generál, például a földközi tenger térségében, és mivel a földközi tenger extrém meleg, tehát sosem volt még ilyen meleg, mint most, ugye 30 fokokat is láttunk itt, ezért óriási nedvességtartalom és vízgőz tartom már rendelkezésünkre, ami növeli a ciklonoknak az energiáját, és ahogy Anna is mondta, ilyenkor óriási esőkre számítunk, és úgy gondolom nem csak a mediterrán térségben, például a napokban most is, tehát Isztria térségében, tehát hogy Horvátország és Szlovénia, illetve Olaszország térségében heves zivatarok és záporok vannak, de hogy a tél folyamán gyakran fog ilyen érkezni, úgy gondolom, és ezt már a szezonális előrejelzések is jelzik, hogy nem csak Dél-Európában, hanem Európa nagy részén inkább ez a csapadék növekedés várható majd, tehát hogy átlagnál több csapadék várható, és úgy gondolom, hogy ennek azért alapvetően örülünk, hogy ugye végre megszűnhet az asszály, vagy hát így mérsékelni tudjuk országos szinten is ezt az asszályt, de ugyanakkor ezek a hirtelen feláramlások, meg ugye hirtelen lezúduló csapadékok, azok nem biztos, hogy a legjobban tudnak hasznosulni, hiszen ezek nagy intenzitással érkeznek ezek a csapadék mennyiségek, a csapadékok, és ez növeli a lefolyást, és ilyenkor alakulhatnak ki villámárvizek, vagy éppen nagy árvizek a folyókon.
6: Ezeknek a szabályozásával megfelelő mederbe terelésével lehetne valahogyan vizet spórolni nyárra is esetleg?
5: Szerintem lehetnek ilyen megoldások, de ez mindenképpen több szakterületnek a hozzáértését követeli meg, tehát vízügyi szakemberekre is szükség van, meteorológusokra vagy éghajlatkutatókra is. Lehet akár, nem tudom, biológiai vonatkozása is, vagy a környezetre milyen hatást gyakorol, tehát hogy mindenképpen egy összetett kérdés, de szerintem létezhetnek igen jó megoldások.
6: Éghajlatkutatóként mit lát a jövőben? El vagyunk ezzel késve, vagy még épp időben vagyunk?
5: Azt nem mondanám, hogy el vagyunk késve, mert igaziból, tehát hogyha hátradőlök, hogy már úgyis minden mindegy, akkor tényleg az lesz. Tehát, hogy nem engedhetjük el szerintem ilyen szempontból ezt a kérdést, mert jobb később, mint soha alapon igaziból szerintem nincs elkésve a dolog.
6: Ma már a legtöbb kutató azt állítja, hogy visszafordíthatatlan a klímaváltozás, bármit teszünk, katasztrófa lesz a vége. Mások azonban azt mondják, hogy lehet tenni ellene bizonyos technológiák használatával. A mostani éghajlatváltozási folyamatokat figyelve, melyiknek adnak igazat, Péter?
4: Hát annak semmiképpen sem, amelyik azt mondja, hogy nem tehetünk semmit. És az sem teljesen világos számomra, hogy mit jelent az, hogy visszafordíthatatlan. Valóban nem fogunk visszatérni az 1970-es hűvösebb évtizedhez már nagy valószínűségre, tehát hogyha ez jelenti, akkor ez nem fog megvalósulni. Viszont úgy gondolom, hogy ugye még most növekszik a globális átlaghőmérséklet, tehát ez már benne van a rendszerben, amit kibocsátottunk. Ugyanakkor azért látszik, hogy a globális összefogásokat mindenki betartja, amit ugye vállalt, akkor nagyjából ilyen 2,6-2,8 Celsius fok közötti globális melegedésre meg fogunk állni 2100-ban, vagy az alatt leszünk várhatóan. És ez, hogyha ezt ugye tudjuk, és ugye persze nyilván minél nagyobb szinten ezt csökkenteni kell a kibocsátásunkat, hogy ezt nehez, vagy ne annyira érjük el. Viszont, hogyha tudjuk, hogy ehhez kell alkalmazkodni, akkor ugye ehhez alkalmazkodni kell. Tehát, hogy épp ezért létre kell hozni olyan stratégiákat mindenféle szinten, ugye egyéni szinten, vagy közösségi szinten, városi, vagy akár ugye országos, vagy globális szinten, vagy európai szinten, hogy ezekhez a változásokhoz tudjuk alkalmazkodni, és ne érjen váratlanul minket az, ami most esetleg meglepő volt még. Tehát, hogy valóban idén-nyáron sok dolog történt, sok extrémum volt, rekord dölt meg, viszont láthatjuk, hogy ez a jövőben ezek teljesen átlagos események lesznek, és éppen ezért ezekhez valahogy akkor meg kell kezdeni az alkalmazkodást. Ugye nyilván ez a paksi fenéküszöbnek az emelés, az ilyen gyors beavatkozás, ott meg szükségünk volt a paksi energiára és a vízre a Dunából. Viszont lehetnek hosszú távú beruházásaink, amelyekkel ugye lehet a klímaváltozás hatásait csökkenteni.
6: Mik lehetnek ezek, Anna?
5: Az egyik az, igen, szerintem mindenképpen ez, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának a mérséklését kezdjük el.
6: Ami konkrétan ez is... mit jelent? Ugye sokat hallunk erről, hát nyilván a benzinüzemű gépjárműveknek a visszaszorítása, az energiatermelésben a szénerőművek visszaszorítása, de mi az, amit akárki megtehet?
5: Igen, tehát, hogy igen, itt valóban el lehet különíteni ezt a globálisabb képet, ami nem az egyedi embereken múlik, hanem inkább a döntéshozókon. A saját életünkben pedig szerintem igen, az ilyen mindennapi döntések is számítanak, hogy milyen közlekedési eszközt választok, és azt milyen hoz. Tehát, hogyha egy 5 perces útra autóval megyek, gyalog vagy biciklivel, nyilván van köztük különbség. Úgy általában a vásárlási szokásaink, hogy tényleg csak azokat a dolgokat veszük meg, amire valóban szükségünk van, vagy ha valami elromlik, akkor esetleg megjavítatjuk, mert tudom, hogy itt nagyon sok nehezítő körülmény van, tehát hogy nem így van berendezkedve alapvetően most a gazdaság, de ezen lehetne változtatni szerintem. A másik ilyen akár a táplálkozásai szokásainknak az átgondolása, vagy tényleg mondjuk a szezonális gyümölcsök, zöldségek előnyben részesítése is segíthet.
6: Hogy a szállítást visszaszorítsuk?
5: Igen, pontosan a szállítás is, igen, sokat számít, vagy a csomagoló anyagoknak a használata, ezek mind-mind szerintem fontos lépések.
6: Tehát akkor nem értenek azokkal együtt, akik azt mondják, hogy a utolsó fél másodpercben vagyunk a Földet. Szokták így jellemezni az éghajlatváltozást és a katasztrófa velé vezető utat, hogy hanyadik percben vagyunk a egy napból, ugye?
4: Igen, vannak ilyen hozzáállások is, hogy alapvetően már nagyon eljutottunk azokhoz a pontokhoz, ahol már nincsen visszaút, ezt úgy nevezzük ilyen tipping pointoknak, tehát hogy ilyen átbillenési pontoknak. Bocsánat, hogy angolul mondtam, és valószínűleg erre gondolnak, hogy ezek már megtörténnek, és ezek tényleg ilyen másfél fokos globális melegedés környékén, ahol éppen járunk. Több ilyen is van, amely ugye ezt mondja, hogy a valószínűség ezeknek megnövekszik, tehát vannak ilyenek, akik ezt állítják, hogy valóban már nincs sok időnk hátra, de ugyanakkor, ahogy Anna is mondta, nagyon sok dolgot tehetünk, tehát ugye tájékozódhatunk megfelelő forrásokból, vagy mondjuk támogathatjuk a tudományt, különböző szinteken hozhatunk lépéseket, ugye egyéni, vagy városvezetési szinteken, ugye én úgy gondolom, hogy ahol lakom a 7. kerületben, ott óriási hőterhelés van ezeken a hőhullámok idején, amelyek egyébként tényleg minden ott élőt légkondi nélkül főleg rendkívül módon megterheltek.
6: És akkor, ha már a légkondiról beszélünk, az sem teszi jót a éghajlatváltozásnak.
4: Így van. Tehát, hogy a légkondival ugye le tudom hűteni a saját szobámat, viszont ez rendkívül hatékonytalan, mert közel meg a szomszédaimat fűtöm. Tehát, hogy én is mindig próbálom óvatosan bekapcsolni ezt, mert oké, le tudom hűteni 2 órára a lakásomat, de 2 óra múlva meg újra visszamelegszik anya, hiszen a szomszédaim visszamelegítik a lakásomat. És ezeken a napokon, amikor ilyen extra hőstressz van, akkor egy ilyen gyors reagálású gáz erőműveket kapcsolnak be, hogy tudjuk fedezni a fogyasztásunkat, tehát, hogy, és ugye ezek extra széndioxidot jutatnak a légkörbe, amely tovább melegíti a légkört, tehát ezért is nem jó valóban. És az is látszik, hogy kimutatható már a számokban, hogyha összehasonlítjuk Budapest belvárosát, meg Budapest külvárosát, akkor nagyobb a hőmérséklet emelkedés a belvárosban, mint a külvárosban. Azt tudjuk persze, hogy van a kettő között különbség, hiszen van egy ilyen hősziget hatás, de úgy látjuk, hogy ez a hősziget hatás erősödik, és elsősorban az magyar Hungaromet adatai szerint azt látjuk, hogy 2015-től van ez a növekedés inkább. Tehát
6: ez mire utal, hogy éppen attól?
4: Úgy gondoljuk, hogy a légkondinak a légkondiknak a használata a belső kerületben egy ilyen öngerjesztő folyamatként gyakorlatilag tovább növeli a belvárosnak a hőmérsékletét, és ezért alakulhat ki az, hogy még nagyobb a különbség most a belváros a külváros között, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Tehát, hogy hiszen ugye 2012-es nagyon meleg nyár, meg 2015-ös hőhullámos nyarak után valószínűleg egyre több ember döbbent rá, meg ugye a 24-es után is, hogy igenis, ezt már nem lehet kibírni, és muszáj légkondit felszereltetni, még ha ugye akár ökotudatos is vagyok.
6: Igaz, hogy ez az augusztus volt a legmelegebb Magyarországon eddig, vagy akár globálisan is? Anna?
5: Magyarországon igen, mindenképp. Ugye 1901 óta vannak megbízható méréseink, és ezt az időszakot tekintve mondhatjuk azt, hogy igen, az idei augusztus volt eddig a Hungaromet mérései szerint az eddigi legmelegebb augusztusunk, és úgy általában is a legmelegebb hónapunk.
4: Igen, és globálisan egyébként is, mert ezt az adatot nem néztem meg, tehát globálisan is ugye van egy ilyen melegedés most már a föld légkörében, azért, mert ugye egy El Niño van kialakulóban mondjuk április óta, és most már ez elért egy ilyen közepesen erős szintet, ami még tovább fog erősödni, ilyen november-december környékére, és ilyenkor a globálisan légkör is melegszik, tehát globálisan is egy ilyen nagyon meleg augusztus éltünk át már.
6: Várható a légkör visszahűlése? Tehát a korábbi hőmérsékleteknél esetleg alacsonyabb pontra?
5: Szerintem mindenképp, hiszen van egy változékonyság a hőmérsékleti értékekben, tehát hogy a globális felmelegedést sem úgy kell elképzelni, hogy minden évben vagy minden nap egyre melegebb lesz, hanem van egy fluktuáció. De hogyha egy ilyen trendvonalat illesztünk az adatokra, akkor viszont látszik egyértelműen ez a növekvő tendencia, de igen, előfordulhatnak melegebb és hűvösebb évek is, csak hogyha a több évtizedes átlagokat nézzük, akkor igen, mondjuk a 70-es évekhez képest egyértelműen melegebb van napjainkban.
6: Mi most az éghajlatkutatás legfontosabb feladata?
4: Hát úgy gondolom, hogy egyrészt a kutatás, másrészt, hogy tájékoztassuk az embereket, és ugye a médiát is szerintem, mert nem mindenki van tisztában bizonyos dolgokkal, szerintem ez egy fontos küldetésünk, és ezt mi szívesen csináljuk. Tehát, hogy alapvetően mi is számokkal dolgozunk, meg nem tudom, modellekkel, egyenletekkel, módszertanokkal, és az alapvetően egy kis közegnek szól, de hogyha ezt lefordítjuk olyan ábrákra, és olyan informált ciókra, amelyek értékesek lehetnek az embereknek, akkor szerintem jobban átjön számukra is, hogy mekkora a baj van itt Magyarországon is, illetve globálisan is.
6: Anna?
5: Egyrészt egyetértek, igen, hogy a tájékoztatás is fontos szerintem, hogy ez tényleg ne egy ilyen elzárt tudomány legyen, hanem mindenki számára érthető. A másik pedig talán így érintőlegesen szóba jött ezeknek az átbillenési pontoknak a vizsgálata. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a modellezésének a pontosítása, vagy jobb megértése, az fontos lehet, akár az alkalmazkodás, akár a mérséklés fontosságának a felismerésében.
6: Ha lehetne kívánni egyet, és az teljesülne, mit kívánnának?
4: Hát először is azt, hogy az emberek kicsit legyenek mondjuk talán kevésbé önzőek. Ez nem egy ilyen balos vagy zöldes, ami azt jelenti, hogy teljesen normális morális hozzáállás az élethez, tehát úgy gondolom, hogy legyünk kicsit kevésbé önzőek, és mondjuk elégedjünk meg azzal, amink van, nem biztos, hogy sokkal több kell. Tehát itt a fogyasztásra gondolok, hogy ezt kicsit szerintem tudjuk optimalizálni, mert látjuk azt, hogy a Paks esetében, amikor a miniszterelnök megkért minket, hogy kicsit figyeljünk oda, akkor nagyon gyorsan tudott reagálni az ország lakossága, a vállalatai, tehát szerintem össze tudunk fogni, hogyha úgy hozza a helyzet, és akarjuk is ezt. Másik pedig az, hogy választunk olyan vezetőket szerintem, akik mondjuk elfogadják ezt nem tagadják a klímaváltozást, És igen, és alapvetően hisznek a tudománynak, és azt nem bagatellizálják el azok eredményeit, tehát hogy úgy gondolom, hogy ez.
6: Köszönöm szépen Szabó Péter éghajlatkutatónak és Kis Anna éghajlatkutatónak a beszélgetést. A kulcskérdéseket hallották, 62 Erika vagyok, hamarosan tudományos műsorunk következik.
8: Társadalmi célú reklám.
9: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére

0: 13 óra, jó napot kívánok! A híreket Gál Andrea szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, mondta a pénzügyminiszter. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása. Sokfelé süt a nap, délután záporok is lehetnek. Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter. A közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy Mihály Martinnal kezdte meg pozsonyi megbeszéléseit. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hazánk erős tagállamokat, erős Közép-Európát és egy jelenleginél erősebb Európai Uniót szeretne. Hozzátette, ehhez arra van szükség, hogy megosztó ideológiai kérdések helyett újra az emberek életét meghatározó kérdésekről beszéljenek. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem lehetnek sportvezetők az országgyűlési és EP képviselők, illetve az állami vállalatok vezetői. Erről beszélt a belügyminiszter a Kossuth Rádióban. Posvai Gábor hangsúlyozta, a TAO támogatások átvilágítása során a NAV már csaknem 500 esetben indított eljárást, és 92-nél ki is mondták, hogy a támogatás elveszett. A tárcavezető arról is beszélt, nyilvánosságra hozzánk a sporttal kapcsolatos korábbi titkos kormányhatározatokat. 5000 dolláros juttatást ígért Donald Trump minden felnőtt amerikainak, ha pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump osztalékról, amelynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni. A javaslat számítások szerint több mint 1300 milliárd dollárba kerülne, ami Magyarország éves költségvetésének mintegy tízszerese. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bábolnán. Bóna Szabolcs úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legégetőbb, ha a szántó területek 10%-át öntözhetővé is sikerül tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon, mondta a miniszter. Az idei volt a valaha mért legmelegebb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig az augusztus volt a legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni hőmérséklet több mint másfél fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást 1950 óta figyelő szolgálata. Többnyire napos az idő az országban, jelenleg 15 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A nyugati határvidéken van hűvösebb, délen melegebb. Kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Hírekkel 14 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Felfedező a történelemről.
3: Második Rákóczi Ferenc erdélyi és felső magyarországi fejedelem hű kísérője és krónikása Mikes Kelemen 1761. október

0: Ében bekövetkezett halálával Rákóczi utolsó kísérője távozott el az élők sorából azok közül, akik Rákóczit elkísérték törökországi száműzetésébe és mellette kitartottak. Rákóczi 1720-tól haláláig Rodostóban élt, 1735-ben hunyt el, és édesanyja Zrínyi Ilona mellé temették Isztambulban, a Szent Benedek templomban. 1761, a Mikeskelemen halála utáni két évtizedben azok a bujdosók is elhunytak, akik Rákóczi fia József 1737-38-as sikertelen Magyarországra betörési kísérletét követően telepedtek meg Rodostóban. Utoljára Mikes törökországi leveleinek hazajuttatója, a matuzsálemi kort megélt egykori gályarab, a magyarul élete végéig tökéletesen beszélő Horváth István hunyt el 1799-ben, állítólag 120 esztendős korában. Ő volt az utolsó, még Magyarországon született rodostói emigráns. A Rákóczival Törökországba érkezett bujdosók leszármazottai azonban még sokáig éltek az országban. Az utolsó magyar nevű rodostói lakos, a 94 esztendőt megélt Kőszegi Cecília 1888-ban hunyt el. Olvassuk Seres István Rákóczi rodostója című írásában, amely a História folyóiratban jelent meg 2004-ben. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Második Rákóczi Ferenc halála 350. évfordulós esztendejében, 2026-ban essék szó ezúttal egy olyan bujdosóról, aki a szabadságharc egyik legfőbb szereplőjeként végig kitartott Rákóczi mellett, és azok egyike volt, akik már a fejedelem halála előtt meghaltak a száműzetésben. Az 1665-ben Bécsben született, és 1725-ben Rodostóban elhunyt gróf Bercsényi Miklós főgenerális, a kuruchadak irányítója koporsójával összefüggő, már-már elfeledett tárgyra, egy kulcsra, nemrégiben bukkant Végső István történész levéltáros.
1: Felfedező a történelemről.
0: Rákóczival kapcsolatos kutatások a 19. század második felében hogyan indultak el, nyilván ehhez bizonyos fajta megítélésbeli változásoknak is kellett történniük.
2: A Habsburgok uralma alatt ez egy nagyon kényes téma volt.
0: Végső István történész levéltáros.
2: Az egyértelműen látható volt, hogy a kuruc romantikának köszönhetően és a politikai változásoknak köszönhetően el lehet indulni egy olyan úton, hogy lehet rehabilitálni is ezeket a kuruc vezetőket, második Rákóczi Ferencet és társait haza lehet hozni.
0: Ezt megelőzően azonban törvényileg is rehabilitálni kell, hiszen volt a Habsburg Birodalomban 1715-ben Rákóczékkal kapcsolatban hatályba léptetett törvény.
2: Pontosan a Rákóczi szabadságharc után 4 évvel életbe léptették a törvénycikket, ami szerint mindenkinek haza kellett térnie, a kurucok jó részük nem tér haza, és Rákóczék, Bercsényék természetesen nem fognak, Törökország lesz ugye a lakhelyük, és ott is fognak elhunyni. Egészen 1906-ig életben marad ez a törvény, ami szerint hazaárulók. De hát ennek van egy nagyon komoly és nagyon hosszadalmas, azt gondolom, nagyjából a magyar jogszolgáltatás, a magyar jogtörténetre, magyar politika történetre egészen jellemző folyamat, hogy 40 évvel előtte megkezdődik egy tudományos feltárás, mert valójában nem tudták pontosan, hogy hol is vannak eltemetve a kuruc vezetők.
0: 1867 a kiegyezés után indul meg tulajdonképpen?
2: Sőt, már előtte, 1862-ben van egy tudományos kutatás, Kubinyi Ferenc, Ipoly Arnold vezetésével kimennek Isztambulba megkeresni, hova is lettek eltemetve a kuruc vezetők. Nem találnak meg mindenkit, tehát lehet tudni, hogy ezt folytatni kell. Itt azért van egy nagyon hosszú szünet, ameddig nem foglalkoznak ezzel az ügyel, mert látják, hogy politikailag azért ez még nem érett meg arra, hogy fel tudják terjeszteni ezt, hogy ez elinduljon. Ugye hatályon kívül is kell helyezni az 1715-ös jogszabályt. A kuruc romantikának kell egy újabb nagy lendület, ez pedig az 1880-as évek, amikor Talikálmán 1880-ban és 89-ben kilátogat Törökföldre, és gyakorlatilag ő az úttörője annak, hogy Rodostóban és Isztambulban a legfőbb vezetőknek a sírjait sikerül beazonosítani és megtalálni. Tali Kálmánnak ugye a legfőbb eredménye ahhoz képest, ami 1860-as években történik, hogy Rodostóban megtalálja Bercsényi Miklós és társainak a sírjait. A Márvány tenger partján 1888-ban egy ortodox templomba, ami nagyon-nagyon rossz állapotban van, és emiatt is nagyon sürgős lenne, és a Tali Kálmán megvan róla szerintem győződve, hogy ezt nagyon gyorsan végig is tudják vinni. Na most ehhez megint kellett egy jó közel 20 év, hogy ezzel a politika foglalkozzon, és elinduljanak azok a feltáró kutatások, aminek eredményeképpen valóban haza lehetett hozni Rákóczi és társainak hamvait Isztambulból és Rodostóból.
3: Bercsényi Miklós hamvainak a megtalálása Tali Kálmán által mennyire mozgatta meg a korabeli közéletet? Bercsényi Miklós 1725-ben halt meg Rodostóban, és hát ott is temették el.
2: Főleg a kurusz romantikát tudja előmozdítani, a politikusok nem tudnak dűlőre jutni. Folyamatosan vannak felszólalások, előterjesztések ennek kapcsán. Nyilvánvaló módon a 48-as párt, egykori 48-as párt tagjai folyamatosan szeretnék ezt előmozdítani, és hát nyilván azzal a nem titkolt szándékkal, hogy tényleg van egy ilyen Habsburg ellenes éle is, van egy rehabilitáció is természetesen. Ezt próbálják előmozdítani, de végül is meg kell várni a századfordulót, és azután is még egy pár évet kell várni, hogy Szádecki Lajos megindítsa a valóban konkrét feltárását a rodostói hamvaknak.
3: Ez 1903 körül történik majd, de még mielőtt Szádeckiről beszélnénk, egy dologra érdemes lenne rátérni. Kossuth Lajos halála után 1894-ben jelentős megmozdulások történnek Magyarországon Kossuth temetése érdekében. Hallgatólagosan Ferenc József az uralkodó is engedélyezi az eseményeket és magát a temetést, háttérbe húzódik a Habsburg hivatalosság és a császár is, de hát ez tulajdonképpen jelentős lépés Kossuth újragondolása szempontjából. 1906-ban hozzák haza Rákócziék hamvait, köztük Bercsényi Miklós főgenerális hamvait is. Mi tart ennyi ideig 1894-től, 12 éven át?
2: Szerintem a fókuszt az ezredéves kiállítás és az ünnepségek is elviszik. Az ezzel kapcsolatos kutatások, hatalmas nagy eseménynek az előkészítése, nyilván Tali Kálmánék, Szádecki Lajosék szeretnék ezt véghez vinni. Nagyon komolyan megnyitja az utat Kossuthnak a temetése, ez egyértelmű. Ez egy újabb enyhülési folyamat. Ferenc József is, én azt gondolom, hogy teljesen nyitottá válik, hogy ezek a rehabilitációk így menjenek végbe, és hát már egy 18. század elejé szabadságharccal kapcsolatban már kvázi könnyebb dolga is van. Azt is tegyük hozzá, és ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, és azért nagyon sokszor elfelejtjük, hogy itt azért a kutatások se zárulnak le. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy hányan is hol vannak eltemetve, én, hogyha jók az emlékeim, egy közel 43 főről van szó, akit szeretnének hazahozni. Na mondjuk ezt nem engedik. Ennél kevesebb a létszáma azoknak, akiket hazahozhatnak. A hazahozottaknak a száma az 15 alatt van. Látványos hazaszállításról van szó, és az sem véletlen, hogy mondjuk nem valami főbb helyet jelölnek ki, tehát Kassa. Tehát miért nem mondjuk Budapesten történik ez? Kassát jelölik ki, ami nem egy rossz helyszín, de mégsem egy nagyon központi helyszín.
3: Tehát ezt a gondolatkört lezárhatjuk azzal, hogy az 1895-96-os magyarországi milleniumi ünnepségek, az ezredévi ünnepségek részben a figyelmet elviszik, részben egy kicsit az ország örvendezik ezeknek az ünnepségeknek a fényességén, sikerességén, legalábbis belföldön értelmezett sikerességén néhány esztendőt. És aztán elindul egyfajta felkészülés, valahogyan mégiscsak egy viszonylagosan kerek évfordulót, Rákóczi születésének 230. évfordulóját, 1906-ot sikerül, ha jól mondjam, megcélozni az elkészüléssel, részben tudományos megalapozással, részben a szükséges hatalmi engedélyek beszerzésével, részben a ünnepség előkészületeivel. Így jutunk el 1906-ig? Arra a kérdés, hogy miért pont 1906-ban, ami nem teljesen kerek évforduló?
2: Igen, én azt gondolom, a tudományos kutatásokat is le kellett zárni. Szádecki Lajos is egyébként annyira elkötelezett volt a hamvaknak a hazahozatalával kapcsolatban, hogy először még nem is konkrétan állami megbízásból megy ki Törökföldre 1903 tavaszán, hanem magánúton kezdi el felmérni azt a területet, hogy honnan kell majd hazahozni.
3: Nézzük akkor ezt a kutatástörténetet. Ez a magyar történeti kutatásnak, művelődéstörténeti kutatásnak szép fejezete.
2: Még egyszer emeljük azért ki Tali Kálmánt, hogy ő azért nagyon komolyan feltérképezi ezt a területet, de ebből kiindulva Szádeckinek van egy nagyon jó iránytűje, hogy merre kell neki elindulni. Elsősorban, mivel a kutatásom most erről szól, ugye a Bercsényi Miklós hamvainak megtalálása, én számomra ez volt fontos ott Rodostónál, és ez egy fantasztikus dolog, mert ezt nagyon részletesen leírja egyébként Szádecki. Tehát gyakorlatilag arról ír, hogy ilyen tengerhomokba ássák a csontokat, és nagyon szépen be tudják azonosítani, és a sírládába elhelyezi, és ezt a sírládát egy kulccsal lezárja, amit még a korabeli sajtóban is, sőt még a századokban is publikálja 1904-ben, hogy ezt a sírláda kulcsát őrzi, mert elrakta a zsebébe, és kegyelettel őrzi. Annyira meg volt hatódva nyilvánvaló módon, hogy neki ilyen nagy szerencséje van, hogy történészként ebben a feltárásban részt tud venni.
3: Mielőtt még azonban megtalálná magukat a csontokat, mielőtt elhelyezné a sírládába, mielőtt a kulcsot zsebébe süllyesztené, hogyan jut el a helyszínig? Ő fedezi fel tulajdonképpen Tali Kálmán után újra, azonosítja és helyben hagyva Tali Kálmán vizsgálati eredményeit, Bercsényinek a csontjait. Milyen körülmények között, erről megemlékezik?
2: Nagyon részletes leírása van ennek. Eleve egy olyan templomban vannak ők eltemetve, ami nagyon rossz állapotban van. Rodostóban, egy ortodox templomban, a Márvány tengernek a partján, valószínűleg nem túl jó helyszínen. Már eleve ő is már egy felújítás alatt lévő templomba lép be, tehát amit Tali látott, az egy nagyon romos templom volt, és felújították, addigra ér oda Szádecki, de neki sincsen már nagyon jó véleménye magára a templomról, és azt kell tudni, hogy manapság már nincs is meg a templom, tehát hogy tényleg valóban valószínűleg egy nagyon rossz helyszínen, nagyon rosszul felépített imahelyről beszélünk, úgyhogy ezért is fontos is volt ez a mentés. Tehát fontos is volt, hogy onnan elhozzák a csontokat, mert hogyha ez késlekedik még egy 50 évet, akkor már lehet, hogy meg se találják. A helyszínt se, a csontokat se, a hamvakat se, mert annyira rossz állapotú volt ez a templom.
0: Végső István történész, levéltáros.
2: És ilyen szempontból fontos és részletes, izgalmas, én azt gondolom, hogy a ma kutatói számára is, hogy hogyan kell ehhez hozzáállni, hogy tényleg nagyon elkötelezettnek kell lenni. Tehát, hogy itt, hogyha arra várunk, hogy majd lesz egy támogatás, és majd akkor indulunk el, akkor lehet, hogy már nem találjuk meg azokat a csontokat, hamvakat, vagy amit keresünk, amit fel akarunk tárni. És azért volt nagyon fontos, én azt gondolom, Szádeckinek a személye, mert ő nagyon elkötelezett volt. Természetesen aztán ő elindul Isztambulba is, ott már egy kicsit könnyebb dolga van, ott azért jobban fel volt ez tárva, ott ráadásul egy katolikus imahelyen van, egy katolikus templomban vannak eltemetve Rákócziék, úgyhogy ilyen szempontból ott azért könnyebb a helyzet. Bercsényi felesége Rákócziékkal van Isztambulban eltemetve, ez még egy ilyen érdekesség, hogy a házaspárt nem egy helyre temették.
3: Csáki Krisztina.
2: Az ő sírládájával kapcsolatban viszont egy nagyon érdekes fejlemény került elő a kutatásaim alatt, ugyanis Kassán a Kassai Dom dokumentálja a sírládáknak az elhelyezését és a koporsokba való elhelyezést.
3: 1906-ban az úgy a temetés során?
2: Amikor megérkeznek a sírládák. Azt kell tudni, hogy egy kőkoporsót kapott a házaspár, és a két sírládát egy kőkoporsóba, egy koporsóba helyezik el. És egy nagyon érdekes megjegyzés ennek kapcsán, Rákóczi és társainak a sírládai kulcsét leadta a kassai székeskáptalannak. Egyetlen egy sírládának viszont nincsen kulcsa, mert hogy az le lett csavarozva, az pedig a Csáki Krisztináé. Csak hogy ugye a leírásokból, különösen ugye a Tallócziéból, 1904-ből még azt az információt vesszük, hogy ugye rossz az ár a Bercsényi féle sírládán. Így felmerül egy kicsit a gyanú, hogy nem keveredtek-e össze a sírládák. Hogy miért van az, hogyha a Bercsényi sírládájának a zárja nem működik, nem kell hozzá kulcs, akkor miért a Csáky Krisztinának a sírládája van lecsavarozva?
3: Lehet, hogy valaki tévedett?
2: Lehet, hogy tévedésben vagyunk a sírládák beazonosításával kapcsolatban.
3: Mondhatná a mai kor érdeklődője, hogy nosza, mi sem egyszerűbb, itt van a genetikai azonosítás, a különböző tudományos azonosítási lehetőségek.
2: Valóban, ez viszont már nem a történész, meg nem a levéltáros dolga, azt gondolom, de nagyon izgalmas lenne ezt felfedni. Nyilván ez egy óriási nagy feltáró munka lenne, a koporsókat megnyitni, a sírládákba a kulcsokat belepróbálgatni, de talán majd egyszer, hogyha valóban genetikai vizsgálatokat akarnak elvégezni a kurucvezetők csontozatán, akkor talán ezt érdemes lesz majd tisztázni.
3: Rodostóban tehát kiket találnak meg a Rákóczi Szabadságharcnak, a fejedelem környezetének fontos személyiségeit?
2: Igen, tehát Bercsényi Miklós találják meg, ugye a szabadságharcnak gyakorlatilag a második embere, Szibrik Miklóst, ezeres kapitányt, a fejedelmi udvarnak az udvarmesterét találják meg, illetve Eszterházy Antalt, kuruc tábornagyot Rodostóban. Egyébként nagyon szép nagy kőtáblák voltak, tehát eredetileg is méltóhelyen voltak eltemetve, de maga a helyszín, maga a templom, az valószínűleg nem volt túl jó állapotú épület.
3: És hát nyilván az évszázadok alatt romlott az állapota. Mi történik a csontokkal? Mi történik a maradványokkal? Szádecki mit képes ott intézni Rodostóban, amikor felfedezi őket? Még egyszer mondom, 1903 körül.
2: 1903 őszében vagyunk már, sírládákat visz ki magával, és abba helyezi el. Valami miatt a Bercsényt nagyon kiemeli. Tehát az ő sírládáját nagyon kiemeli, arról nagyon részletesen ír egyébként.
3: Hát nyilván, mert Bercsényi volt a szabadságharcnak kiemelkedő jelentőségű személyisége Rákóczi Ferenc mellett.
2: Természetesen, ővel kapcsolatban nagyon részletesen ír, és ő úgy gondolja, hogy ezáltal biztonságban is helyezte ugye a csontokat, a hamvakat, amiket talál.
3: Na tehát, de hát hova kerülnek a sírládák?
2: Ott maradnak egyelőre a templomba, hiszen nincs még hazaszállítás.
0: A törökországi bujdosók sírhelyei és a magyar tudós társadalom. Részlet Seres István írásából, amely a Magyar Tudományban jelent meg 2006-ban. A miniszterelnök gróf Tisza István 1904. június 22-ére bizalmas értekezletet hívott össze, többek között a Tököli Imre fejedelem izmiti síremlékének, illetve lakóhelyének felkutatásában érintett Tali Kálmán és Szádecki Kardos Lajos történészek részvételével is. A miniszterelnökkel együtt 14 fős társaság ekkor döntött a hamvak hazahozatalának főbb mozzanatairól. Az egybegyűltek Isztambulból II. Rákóczi Ferenc és anyja Zrínyi Ilona, valamint Rákóczi fia Rákóczi József maradványainak. Rodostóból gróf Bercsényi Miklós főgenerális, gróf Eszterházy Antal generális és Sibrik Miklós ezeres kapitány udvarmester hamvainak, Izmitből pedig Tököli Imre fejedelem földi maradványainak hazaszállítását határozták el. Az 1723-ban Rodostóban elhunyt gróf Bercsényi Miklósné gróf Csáky Krisztina hazaszállítása is szóba került, de az ő hamvai felett a Csáky család tagjai rendelkeztek, ezért először a család hozzájárulását kellett megszerezni. Az értekezleten arról is döntöttek, hogy a hamvakat a Kassai dómban fogják elhelyezni, kivéve Tököli Imréjét, akit végakarata szerint valamelyik egykori szabadkirályi város evangélikus templomában kívántak öröknyugalomra helyezni. Ez később meg is történt Késmárkon. Tisza István miniszterelnök felterjesztését 1904. július 11-én Ferenc József császár és király is helyben hagyta, és felhatalmazta a miniszterelnököt a további intézkedések megtételére. A hamvak hazahozatalának előkészítésével a miniszterelnök Tali Kálmánt és Tallóczi Lajost kívánta megbízni, de Tali őszinte csalódására végül a kormány, a fiatal Tallóczi, közös pénzügyminisztériumi osztályvezető mellett döntött.
2: A hazaszállítás és a döntés és ugye és a jogszabálynak a kivezetése az 1906-ban történik meg, amikor kivezetik az 1715-ös törvénycikket, és úgy döntenek, hogy bizonyos személyeket, tehát még egyszer hangsúlyoznám, bizonyos személyeknek a hamvait haza lehet hozni, ők már nem hazaárulók ilyen szempontból, és alakul egy újabb tudományos feltáró bizottság, 1906-ban Tallóczi Lajos történészt bízzák meg annak a vezetésével, és ő lesz az, aki végül 1906-ban megkezdi újból Rodostóban, illetve Isztambulban a hamvaknak a feltárását.
3: Amor megtette kötelességét, Amor mehet, Szádeczky Lajos, mint Tali Kálmán után néhány évtizeddel újra megtaláló, azonosító, a régi tudományos eredményeket megerősítő kutató, hol marad?
2: Nem is az ő személye az izgalmas, hanem valójában Tali Kálmán szeretett volna a bizottság élén, és ő szerette volna végeztetni a végleges feltárásokat, illetve a hazaszállítást. Talóczi Lajos történész volt igazából soron, azt gondolom, hogy egy jó döntés is volt, hogy őt bízták meg. Ő egyébként igyekezett is együttműködni a kvázi úttörőkkel, akik előzetesen a feltárásokat végezték. Ennek is köszönhető egyébként, hogy Szádeczky Lajos például ezt a sírláda kulcsot is például odaadja valószínűleg Tallócinak. Ennek van ugye forrása.
3: A sírládák tehát maradtak még évekig Rodostóban. Hogy kerülnek haza?
2: A hazaszállításokat ugye már az állam támogatja, kormányzati szintre van emelve a Rákóczi és társai hamvainak a hazahozatala, ugye hazaszállítják őket, hajóra, majd vasútra teszik, és megkezdik ugye a hazaszállításuk, ami egy hatalmas nagy pompával, sok-sok ünnepéllyel.
3: Ugye, hogy Kossuth-i állomásonként megáll a vonat, köszöntik a hamvakat, a települések?
2: Sok fontosabb, nagyobb városba ugye megáll, és van mód elköszönni tőle, és megtörténik a hazaszállításuk, ugye Kassán, a Székes Egyházba temetik el őket 1906. októberre, tehát így van most egy 120. évfordulója ebben az évben ennek az eseménynek.
3: Eddig a kutatás története a 18. 19. századtól tulajdonképpen 1906-ig az újratemetésig. Mi az újdonság ebben a kutatásban? Például maga a kulcs.
2: Pontosan a Magyar Nemzeti Levéltár gazdasági levéltári osztályán, a úgynevezett Z-szekcióban, ebben a gazdaságtörténeti szekcióban, a gyűjteményes fondokban őrzünk egy kulcsot, ami gróf Bercsényi Miklós Kurusz főgenerális sírládájának kulcsaként van megcímezve. Sőt, ehhez a kulcshoz tartozik két boríték. Az egyik borítékra Tallóczi Lajos jegyezte föl, hogy ő már nem tudta használni ezt a kulcsot, mert hogy a zár úgy tűnik, hogy a zár vagy fel volt törve, vagy már használhatatlanná válik, 1906-ra is már használhatatlanná válik Tallóczyék számára, illetve őrizzük azt a kis borítékot, amire viszont Szádeczky írta fel, hogy ez a Bercsényi Miklós sírládájának a kulcsa, amit ő nagy kegyelettel őriz. Na de most felmerül a kérdés, hogy egy gazdaságtörténeti, konkrétan pénzintézeti és hitelintézeti fondba ez mit kereshet? És hát számos hipotézis élet bennem, először természetesen a sokkal tapasztaltabb levéltáros kollégákat kérdeztem meg, hogy vajon mit tudunk erről? Ők is kérték, hogy majd, hogyha én ezt megtudom, akkor mindenféleképpen értesítsem őket a kutatási eredményeimről. Sok hipotézis kialakult bennem, néhányat szeretnék azért felvillantani.
0: Végső István történész levéltáros.
2: Ugye az elsődleges az, hogy talán valamelyik pénzintézetnek a széfjében biztos ez ott maradt. Biztos a Szádeczky hátrahagyta, vagy esetleg a Tallóczi hátrahagyhatta, a hagyatékában van. Én megnéztem a Szádeczkynek a hagyatékát, megnéztem nagyon sok intézménynél maradtak kéziratok, ezektől a történészektől, a Tali Kálmántól is, de semmilyen nyoma nem volt annak, hogy ők valaha ezt a kulcsot őrizték volna. Az 1990-es évek közepén volt az Országos Levéltárnak egy kiállítása, amiben viszont kiállították ezt a kulcsot. Gondoltam, hogy akkor itt lesz egy nyom. Fölmerült bennem, hogy esetleg a kiállítás volt olyan típusú, hogy mondjuk valamelyik partnerintézmény őrizhette. De ennek sincsen nyoma, meg a Magyar Nemzeti Múzeum állományában sincsennek nyoma. Azt kell mondanom, hogy ez még egy megválaszolatlan kérdés. Mi őrizzük, mint ahogy Szádeczky Lajos is leírt, hogy kegyelettel őrizzük, és további kutatásokat igényel, hogy vajon hogy kerülhetett Bercsényi sírládájának a kulcsa oda, aminek egyébként tényleg komoly szakirodalma van. A korabeli sajtóban emlegetik ezt a kulcsot. A szakirodalom emlegeti ezt a kulcsot, de nem tudjuk, hogy miért került oda, hogyan került oda, de azt gondolom, hogy most így 120 évvel a hazahozatal után érdemes ezt az ügyet egy kicsit leporolni, szembesíteni magunkat is azzal, hogyan és mint tudunk ennek utána járni, és ezáltal is emlékezünk Rákóczira, a társaira, Bercsényi Miklósra, különösen Rákóczi születésének 350. évfordulója kapcsán. Én azt gondolom, hogy még inkább nagyon fontos, hogy erre emlékezzünk.
0: Egy kulcs és összefüggése Bercsényi Miklós főgenerális 1906-os kassai újratemetésével.
1: Felfedező a történelemről.
0: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunkban szó lesz a közelgő Arszakra Fesztiválról.
3: Azt gondolom, hogy a keresztény értékeknek és a keresztény művészetnek igenis van megszólító ereje, és azt is látom, hogy különleges ereje van abban, hogy a különböző keresztény felekezetek is összekapcsolódhassanak.
2: És arról, hogyan lehetünk mi is apostolok, egy szerzetes szerint.
4: A karmelita lelkiség az nem csak a kolostorokban élő szerzetes nőknek való, nem csak őket tudja táplálni, hanem minden megkeresztelt embert. És a könyvei is, meg az egész tanítása ezt próbálja táplálni.
2: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. A szakrális művészet ünnepe, az Arszakra Fesztivál immár 20. alkalommal hívja közös élményre a művészet, a hit és a közösség iránt nyitott embereket. A jubileumi programsorozatra szeptember 12-e és 20-a között kerül sor országszerte. A Váci Arszakra Fesztivál is szombaton délután kezdődik, a március 15-e téren, majd egy különleges helyszínen folytatódik. De hogy hogyan kötődik Váchoz és az Arszakrához az Eukarisz zenekar, arról az egyik tagjától, Gável Andrástól érdeklődtem.
3: Tehát én úgy látom és úgy gondolom, hogy a keresztény és a szent művészetnek mindig is van a helye, azt hiszem, a világban, és hogy ez egy hidat tud képezni azok felé, akik szintén szeretik a szépet. Mert létezik az örök szépség, amelyet vannak, akik fölfedeznek, és azt mondják, hogy ez magából Istenből származik. És vannak, akik ugyanerről az örök szépről csak azt mondják, hogy ez létező dolog, és hogy ez vonza az embert, és a művészek valahol pedig próbálnak ebből valamit tolmácsolni. És ebbe már 10 éve bekapcsolódott a Váci Fesztivál tulajdonképpen, ezt úgy hívják, hogy Arszakra Adulám Fesztivál, mert van itt Vácon egy helység, ami tulajdonképpen egy kötetlenebb lehetőséget biztosít a keresztény közösségeknek, felekezetektől függetlenül, arra, hogy akár kulturális, akár direkten dicsőítő, vagy beszélgető alkalmaknak adjon teret és időt és lehetőséget, és hogy ott kötetlenül találkozhassanak azok, akiknek a közös pontjuk az origójuk maga Isten. És 10 éve mi is benne vagyunk ebben a kezdeményezésben, hiszen itt élünk Vácon, illetve Vác környékén, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy Kocúr Mária, aki ennek a fesztiválnak a fő szervezője, minket is és másokat is nagyon nagy körültekintéssel és nagyon finom antennáit használva próbálja összerakni a programot, hogy minél több embert meg tudjon szólítani Vácon és Vác környékén. Éppen ezért missziós célzattal ezeket az alkalmakat, magát a fesztivált, azt igyekszik kivinni olyan helyszínre, ahol könnyebben találkozhat az utcaembere, idézőjelben, a keresztény művészettel, vagy a művészet által tolmácsolt örök értékekkel.
5: Ha már 10 éve ti is bekapcsolódtok ebbe a misszióban van, akkor gondolom tapasztalatod is erről, hogy akár itt Vácon konkrétan fogékonyan bekapcsolódtak, akár meg is szólítottak téged, vagy szívesen beszélgetnek az emberek az Arszakra Fesztivál kapcsán, akár hitről, akár művészetről egymással.
3: Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen fesztivál az egy kiemelt eseménye Svác keresztény művészeti életének, és ez a kiemelt esemény lehetőséget ad arra, hogy az év többi programjára is elhívogassa és kedvet csináljon az érdeklődőknek arra, hogy bekapcsolódhassanak az év többi programjába is. Én azt gondolom, hogy önmagában az már jel, hogy Vác városának a vezetése fontosnak, szinte sajátjának érzi ezt a keresztény fesztivált. Mert azt gondolom, hogy a keresztény értékeknek és a keresztény művészetnek igenis van megszólító ereje, és nagyon szép az, hogy Vácon ezt felismerik, és ezt támogatják, és sajátjuknak érzik. Azt is látom, hogy ennek az Arszakra Váci Fesztiválnak különleges ereje van abban, hogy a különböző keresztény felekezetek is összekapcsolódhassanak. Annál is inkább, hogy maga a fesztivál is több felekezetnek az összefogásában valósul meg. És ez egy nagyon szép testvéri pillanat. Egy picit talán böjtöt gyakorolunk abban, hogy az általunk felismert teológiai igazságokat oda dörgöljük a másik felekezet tagjainak az orra alá, és keressük inkább a közöset. És valahogy így felépül egy láthatatlan templom, élő kövekből épülő templom, ahol Isten szent lelke dolgozik a szívekben, és próbál minket elvezetni a teljes igazságra. És ez Vácnak a főterén emblematikus is, hiszen ott található az a templomrom, aminek tényleg csak egy korábbi templomnak az alapjait láthatjuk, ahol egyébként a színpad is állni szokott, és ez egy picit szimbolizálja azt a vágyat, hogy szeretnénk, hogyha lélekből, mint élő kövek, tényleg fel tudnánk épülni Isten templomává, mindazokkal, akik Jézus Krisztust keresik és követik.
5: Most ennek az üzenetnek a mentén válogatjátok a dalaitokat ilyenkor? Tehát, hogy mindig más, vagy a motto vezéreltiteket, vagy tulajdonképpen, ami most éppen, ahol ti tartotok, és amilyen lelki üzenetet szeretnétek átadni, úgy válogatjátok a dalaitokat erre az alkalomra?
3: Azt hiszem, hogy mind a két aspektus jelen van. Ugye minden évben az Arszakra Fesztiválnak van egy mottója. Az idei mottó az, hogy mert van jövője a reménységnek. Ez egy picit talán kapcsolódik az első Arszakra Fesztivál mottójához, hogy reményt és jövőt adok nektek, ami a Városmissziónak is a mottója volt annak idején. És hogy talán újra vissza kell térni ugyanehhez a gondolathoz, hogy Istenben van a reménységünk, és hogy maga a hitünk az egy olyan bizonyosság, ami élő reményt jelent számunkra. Úgyhogy most ebben az évben a remény az egy alap motívum, egy alap gondolat, egy alap üzenet, amelyet minden fellépő és minden zenekar, illetve minden beszélgető előadó, akik akár tanúságot tesznek, akár csak kerekasztal beszélgetésen vesznek részt, ők mind-mind ezt fogják érinteni. Hogy hogyan lehetünk a reménynek a jelei a mai világban. De persze mindenki hozza a saját színét és a saját gazdagságát, és azt is hozzáteszi. És ettől lesz egyik oldalról nézve teljesen egységes egy-egy ilyen fesztivál, a másik oldalról nézve meg színes. Hát mi is az Eucharist Együttessel így készülünk, hogy legyen valami, ami erősíti és bekapcsolódik a központi üzenetbe, de azért ott van bennünk az a vágy is, hogy de jó, hogy megmutathatjuk, mondhatom így, hogy hazai terepen azt, ami bennünket foglalkoztat, és amely kincseket már kaptunk Istentől.
5: Szombaton kezdődik tehát a fesztivál, úgy az egész ország szerte, Vácon is. Veletek mikor és hol találkozhatnak a rendezvény iránt érdeklődők, illetve ti mikor és hol tudtok velük találkozni? Azt gondolom, hogy ez a találkozás, ez számotokra is fontos.
3: Igen, mindenképpen így van. Szeptember 12-e ez a fesztiválnak a fő napja, de az azt követő napokban, hétköznap lesznek még egyéb találkozási lehetőségek, éppen az Adulán barlangban, abban a közösségi térben, amit előbb említettem, ahol keresztény programok meg szoktak valósulni, így lesz majd Rajkai Zoltán színművésznek a bizonságtétele, vagy Szurasenko Dániel Furia koncertje Bednárik Anasztázia orgonaművésszel közösen, illetve majd szeptember 15-én az általam írt könyv is bemutatásra kerül, amelynek a címe a Dicsőítés vezető, de szeptember 12-én is nagyon gazdag programmal vár az Arszakra Váci Fesztivál mindenkit. 13 órakor kezdődik maga a program, amelyet a polgármesterasszony, illetve Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök atya fog megnyitni, és ő vele majd beszélgetésre is lesz lehetőség ott nem sokkal később, az Emberfia zenekar koncertje után. után, de itt lesz Zséka, koncertet ad Boros Emese és barátai, valamint a Szentpéteri család, és este 7 órakor az Eukarisz zenekar koncertje zárja majd ezt a napot.
2: A szombaton kezdődő Arszakra Fesztivál Váci programjairól Gável Andrással, az Eukarisz zenekar tagjával beszélgettem. A fesztivál minden eseményére rákereshetnek az arsz-szakra.hu oldalon.

0: A jelenlegi bűnök és borzalmak láttán az egyház apostolokat kér. Minden keresztény ember apostoli küldetésre kapott meghívást, amikor megkeresztelték. A valódi küldetéshez a Szentlélekkel való szenvedélyes egységre van szükségünk. Vallotta a gyermek Jézusról nevezett boldog Marie Eugène atya. A kevésbé ismert francia kármelita szerzetesről és tanításáról, Muraközi Nórától, az Akiben a szeretett lelke lakást vett című könyv fordítójától érdeklődtem.
1: Boldog Marie Eugène atya kármelita szerzetes volt, 1967-ben halt meg, és 10 éve avatták boldoggá Avignonban. Ő az egyik alapítója az Institut Notre-Dame-de-Vie Kármelita világi intézménynek, ami ma is az egyik legnagyobb világi intézmény, és az egyik legelső. 1932-ben alapította Marie Pilával, aki a társalapítója ennek a világi intézménynek. Tulajdonképpen az egész tanításának, illetve magának a Notre-Dame-de-Vie Kármelita világi intézménynek is az a lényege, hogy a kármelita lelkiség az nem csak a kolostorokban élő szerzetes nőknek való, nem csak őket tudja táplálni, hanem minden megkeresztelt embert. És a könyvei is, meg az egész tanítása ezt próbálja táplálni.
0: Ez a munkája, amit ön fordított, miért különleges?
1: Én rögtön elolvastam, amikor ez megjelent, nem régen jelent meg franciául sem, 2024. októberében. Az benne a nagyon különleges, ami engem nagyon megragadott, hogy az egyház apostoli tevékenységéről és a küldetéséről folytatott reflexiók, előadások vannak a könyvben, és nem az a kérdése alapvetően, hogy hogyan zajlik az apostolkodás, hanem alapkérdéseket tesz fel, tehát gyakorlatilag teológiai alapkérdéseket, és egy kármelita, tehát egy szemlélődő szerzetesnek a megközelítésével. Előadásokat tartalmaz a könyv, leírt, fölvett és leírt előadásokat. Az a különlegessége még, hogy ezek 1950 és 59 között hangzottak el, de gyakorlatilag nagyon a II. Vatikáni zsinatnak a szelleme. Úgyhogy a könyv is úgy van megszerkesztve, hogy az egyes fejezetek előtt van egy-egy részlet a zsinati dokumentumokból, nagyon összecseng a II. Vatikáni zsinattal.
0: Kiknek szól most ez így a 21. század első évtizedeiben, tehát papoknak, szerzetestársainak, vagy hívőknek, vagy akár akik csak ismerkednének az imamódok lényegével?
1: Pontosan az benne a nagyon különleges, hogy azt tanítja, és ehhez ad eszközöket, hogy minden megkeresztelt ember apostolkodásra hivatott. Tehát nem kell ehhez különleges elkötelezettség sem, hanem magától a keresztségben kapott kegyelemtől fogva az apostolkodásra hivatott. Tehát az egyház tagja, és itt van egyfajta küldetése, amit aztán nyilván meg kell találni, hogy pontosan az mi. De például eléggé kihangsúlyozza az állapotbeli kegyelmeket. Mondjuk például egy családanya vagy egy családapa, az is apostol, itt együttműködik a Szentlélekkel, hogyha együttműködik, mert hogy mondjuk például a gyermekek, azok Isten templomai, és hogy az Isten szent lelkének a befogadására kész templomok legyenek egyre többen például, de ez mindenféle életállapotnál lehetséges.
0: És ezeket ki is fejti, tehát olvasmányos a könyv egyébként? Mennyire szól ez ugye a hétköznapi emberek számára is?
1: Hát én szerintem nem túlságosan elvont az egész könyv. Nagyon sok tapasztalata van volt az atyának, meg ennek a Notre-Dame-de-Vie intézetnek, mert ezt élték a Notre-Dame-de-Vie tagjai, meg élik mai nap is. Az alapgondolata tulajdonképpen az, hogy az egyházat a Szentlélek építi. És az ember, tehát a megkeresztelt ember, az a Szentléleknek a munkatársa. Van egy ilyen kifejezése, hogy instrumentális együttműködés, tehát eszközszerű együttműködés. Ezt jól kell, hogy értsük, mert az, hogy eszköz az ember a Szentlélekkel, az nem azt jelenti, hogy egy passzív dolog, hanem pontosan az, hogy az ember minden kis apró tulajdonsága fontos, tehát a személyisége, az egyénisége, az értelme, az akarata, az mind úgy lesz a Szentléleknek az eszköze, hogyha az minél inkább kibontakozik. Tehát ez az eszközszerű együttműködés, és ebből azért szerintem látszik, hogy tényleg ezek alapján mindenki lehet apostol.
0: Apostolkodásra buzdít valójában Marie Eugène atya?
1: Szerintem inkább csak segít felfedezni azt, hogy bennünk van ez az apostoli küldetés. Tehát nem kell kivonulnunk a világból ehhez, hogy apostolnak tekintsük magunkat, és hogy ez tudatosan. Itt nagyon fontos a szándék, tehát a Szentlélekkel való együttműködésnek a szándéka, és mivel eszközszerű ez, amit az előbb is mondtam, hogy tényleg minél tökéletesebben bontakozzon ki az emberi lényünk ahhoz, hogy minél jobb eszköz legyen, minél tökéletesebb eszköz a Szentlélek számára.
0: Nézzük meg talán a tartalomjegyzékét egy picikét, hogy mi az, amit érdemesnek gondol kiemelni első olvasatra, vagy mi az, ami igazából olyan üzenetértékű esetleg, amit ki lehet emelni belőle?
1: Először is, hogy a Szentlélek építi az egyházat. Itt, hogyha arra gondolunk, hogy az apostolok már Jézus életében is kaptak küldetéseket, feladatokat, de amikor Jézus a mennybe megy, akkor megkéri az apostolokat, hogy mielőtt teljesen elkezdenék az egyházat építeni, fogadják be a Szent Lelket. Tehát, hogy a Szent Lélek az építőmester, ez az első fejezet talán a könyvben, amit itt kifejt, hogy a Szent Lélek építi az egyházat, illetve minden megkeresztelt ember eszköz. Aztán beszél a szeretet két irányáról, ami azt jelenti, hogy van bennünk egy gyermeki szeretet, mivel a Teremtő Atyától kapjuk a létünket, az egész életünk arra irányul, hogy visszatérjünk Istenhez. Tehát ez az egyik iránya a szeretetnek, és a másik iránya pedig szintén a Szentlélektől belénk öntött testvéri szeretet, tehát a mások felé irányuló szeretet. Na most ennek a kettőnek az összehangolása azért nem olyan evidens, végül is a szintézist a kettő között szintén a Szentlélek tudja bennünk véghez vinni. Mária Zsenatya szereti az antinómia szót, ezt úgy többször előkerül ebben a könyvben is, meg máshol is nála, ami hát látszólagos ellentmondást jelent. Itt gondolhatunk arra, hogy egy aktív életet élő, akár apostoli szerzetes azért nem olyan egyszerűen ápolja magában ezt a Isten felé való szeretetet. Tehát itt ezt meg kell találni, hogy hogyan hangolja össze. Említi kis Szent Teréznek a példáját, aki miután felfedezte Isten irgalmasságát ebben a nagyon-nagyon mély tapasztalatban, szinte szenvedett attól, hogy ezt nem hirdetheti, mert hát klauzúrás szerzetes nő volt. Van egy olyan rész a naplójában valahol, illetve hát a leírt jegyzetekben, hogy úgy érzi magát, mint Jeanne d'Arc, aki ott a pince börtönben meg van láncolva, tehát ő is megláncolva érzi magát, mert nem hirdetheti mindazt, amit ő szeretne továbbadni, és aztán kis Szent Teréz a halála után, tehát miután belépett az életbe, akkor bontakozik ki igazán a sok kegyelem általa.
0: Mondhatjuk, hogy Mária Zsen atya gondolatai által erőt kapunk, vagy lendületet kapunk az evangélium hirdetésére?
1: Hát egyrészt tudatossá válhat bennünk az, hogy szükséges az emberi együttműködés. Tehát Isten, amit csak lehet, azt nem közvetlenül viszi végben a világban, hanem embereken keresztül, akár a megtestesülés művét. Hogyha visszatekintünk az egyház történelemben, akkor azt láthatjuk, hogy minden kornak megadta az akkorra szükséges apostolt, Nagy Szent Terézt, vagy a jezsuitákat, vagy akár, ahogy az említett Lizéói Szent Terézt, akkor az ateista kor számára. Tehát ugye felfedezhetjük azt, hogy az emberi együttműködésre szükség van. Például azt is említi a könyvben, hogy Avilai Szent Teréz, akit szerintem azért nagyon sokan ismerünk, egyszer volt egy olyan látomása, hogy mi lenne az ő helye a pokolban. És Mária Zsen atya úgy beletekint ebbe, hogy vajon miért kerülhetett volna a pokolba, és arra jut, hogy nem az apró dolgokban való hűtlenség miatt, hanem hogyha rábízott küldetést, tehát az ő leírt műveit, illetve az alapításokat nem viszi végbe, hogy az mekkora kézagot jelentene az egyházban. Tehát nyilván Isten ki tudja pótolni mindezt, de azért, hogyha az apostol, itt például Avilai Szent Teréz nem hűséges a saját küldetéséhez, akkor ott azt megszenvedik a hívők. Tehát ott azért a kegyelem forrásai ott elapadhatnak. Tehát ezt tudatosíthatjuk, hogy szükség van ránk, minden embernek az együttműködésére. És ezen kívül bemutatja az apostolkodás eszközeit, amiben Jézus az apostolnak az eszményképe. És itt kifejti Mária Zsen atya, hogy ahogy Jézus az apostoli tevékenységében, mondjuk itt három eszközt említ meg, az imát, tehát Jézus is imádkozott, ezt így ismerjük az evangéliumból, a cselekvést, tehát Jézus találkozott emberekkel, elfogadta meghívásokat, tanított, csodákat tett, gyógyított, és nyilván az apostolnál is fontos az ima, de a cselekvés is, tehát ezt nem lehet kihagyni. És a harmadik eszköz pedig a szenvedés, vagy az áldozat, a megváltó mű, az a Getsemáné, illetve a Passiónak a műve, ez a megváltásunk, és ebből is részt kap az apostol, ezt megtapasztalhatja az, aki éli az apostolkodást, például abban, hogy olyan ellenállásokba ütközik, hogy nem értik, hogy akár üldözik, de elég néha az, hogy nem értik, tehát az is egy belső szenvedés, a szeretetnek a szenvedése ebben is, és hogyha az ember ezt így tapasztalja, megéli, akkor megélheti úgy, hogy ezzel is közelebb kerül Krisztushoz. Nekem nagyon tetszik az egész könyvnek a gondolatában, hogy az egyház misztériuma az valamiképpen a megtestesülésen is túlmutat. Tehát Isten gyönyörűségét leli az emberek fiai között, tehát maga az egyház műve, az Istennek a főműve. És ez tényleg itt ebben a könyvben ez nagyon különlegesen tűnt föl nekem, hogy mintegy a megtestesülésnek a kiteljesedése az egyház, Krisztus misztikus teste.

Boldog Mariusen kármelita szerzetes, akiben a Szeretett lelke lakást vett című könyvének fordítójával, Muraközi Nórával beszélgettem.

0: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, melyhez Hulitka Róbert, Váci egyházmegyés pap fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán. Szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönnyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
2: Egyszer megbocsátani fele barátunknak alapvetően emberi tulajdonság. De újra és újra megbocsátani, akár 70-szer 7-szer megbocsátani, már-már isteni tulajdonságnak tűnik számunkra. Jézus mégis ezt a fajta megközelítést állítja elénk a megbocsátás útján, hogy ne feledjük el azt, hogy nem csupán egyszer kell megbocsátanunk egymásnak, hanem mindig következetesen. Éppen ezért meghíván számunkra a következetes, szüntelen megbocsátás arra, hogy újra és újra átrendezzük, megváltoztassuk a gondolkodásunkat. Hogy tudjunk újszerűen közelíteni azokhoz a problémákhoz, nehézségekhez, amelyek napról napra ott vannak a mi életünkben. Hogy fele barátainkkal való kapcsolatainkban is egyfajta rugalmasság, változatosság legyen jelen. Sajnos megkötöz bennünket az is, hogyha valakivel kapcsolatban kialakul bennünk egy kép, legyen az akár pozitív, akár negatív kép, és itt most leginkább a negatív elgondolásra gondolok, és hogyha az illető bármilyen jót tenne velünk, akkor elfelejtjük azt a jót, nem is akarjuk azt látni. Csak a rosszat látjuk az életében. Azt gondoljuk, hogy ez is biztosan valamilyen csel, ez is biztosan valamilyen átverés. Krisztus azonban arra hív meg bennünket, hogy mindig keressük a másikban a jót. Keressük azt, ami igazán képes bennünket jobbá tenni, a szeretetre tökéletesebbé, szabadabbá tenni. Hogy szeressük fele barátainkat, és szeressük azokat is, akik ellenségeinknek mondhatók. Így elengedhetjük egymásnak a tartozásait, és szabadon, a szeretetre tökéletesebben törekedve élhetjük mindennapjainkat.

0: kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse, Varga László atya, a közreműködő Nagy György András, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média szolgáltatása.

0: illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte a Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviseletét is. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézi Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. Az északnyugati északi országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Nem kell hősnek lenned, elég, ha tudod, mit kell tenned, mondja a fuldokló gyerek életét megmentő motoros, aki immár orvosokkal, mentősökkel együtt gyors reagálású, kereső és segítő egységeket hoz létre az országutakon. A képernyő rabjai, vajon miként lehet kijózanodni és egészséges módon használni mobiltelefonjainkat? Fehér tenyér és Ernelláék farkaséknál. Retrospektív sorozat Hajdú Szabolcs filmjeiből a kinomoziban. És végül az utolsó kenet, Ozzy Osbourne memoárja.
2: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Konkrétum. Vita kultúrpolitikáról, közpénzekről és vitát keltő művekről. Érvek és ellenérvek, különböző nézőpontok minden szombaton 11 órakor a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb

0: Újabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csuklás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádió Színház.

0: Nagy Endre, a kabaré regénye. Második rész.
1: Vége felé járt a tavasz, a szezon befejeződött. Kondor Ernő váratlanul, anélkül, hogy egy szót is szólott volna róla előzetesen, eladta a kabaréját Bálint Dezsőnek. Kondor Ernő gyerekember volt még, kirobbanó, mulatós kedélyű. Egy forró pillanatban hamarosan hozzá akart jutni ahhoz a 14 000 koronányi kauciójához, amelyet a házi úrnál tett volt le a bérletért. Ezt a 14 000 koronát fizette ki neki Bálint Dezső, és ezért a műveletért, amelyet, ha jól tudom, pénzügyi nyelven tranzakciónak hívnak, átengedte a meseszerűen jövedelmező ifjú vállalatot, amit ő teremtett meg. Így szűnt meg az én szerződésem is. Visszatérhettem régi mesterségemhez, az újságíráshoz és irodalomhoz. Úgy látszott, hogy az a pár hónap elszigetelt epizód marad életemben. Véletlen furcsa kaland, amelynek tarka színei még sokáig fognak virítani emlékezetemben. Voltaképpen hasznomra vált, hogy kimaradtam belőle. Igaz, hogy a napi 20 koronák elmaradtak, de ezt a pénzt mindig illegitim jövedelemnek éreztem, és utólag derült ki, hogy ebből szerzett pénznek ebből kell elvesznie. Az esti szereplések izgalmának utórezgései voltak, amelyek többnyire reggelig távol tartottak a kétszobakonyhás családi otthontól, és amelyeket költséges mulatságokban reagáltam le. Nyájas, mindig jókedvű ifjú színésznők társaságába sodródtam, és bárha lelkesen magyaráztam feleségemnek, hogy csak a közös művészi érdek kapcsol hozzájuk, erről nem sikerült őt teljesen meggyőznem.

Úgy éreztem magam, mintha valami nagyon nagy veszedelemtől szabadultam volna, és fokozottabb buzgalommal kezdtem újból gondozni újságírói pozícióimat, amelyeket már-már helyrehozhatatlanul elhanyagoltam. Pláne kitudódott, hogy őszre Faludi Sándor a Vígszínház hatalmas támogatásával meg fogja nyitni az Andrássy úton végre az igazi, világvárosi, európai kabarét. Heltai Jenő és Molnár Ferenc lesz az igazgatója, Szirmai Albert a karmestere, Kálmán Imre és Jakobi Viktor a zeneszerzője. Márkus Géza fogja tündéri pompával megépíteni a színháztermet, a társulatot a legkitűnőbb fiatal erőkből fogják összeállítani. Már most csodákat meséltek egy Meggyaszai Vilma nevű fiatal dizőzről. Magam is beláttam, hogy ilyen társaságban nekem úgy sincs keresnivalóm. Fiamon, aki most múlt egy éves, a doktor a kezdődő angol kor tüneteit állapította meg, és a Balatont ajánlotta. A feleségem fölpakkolózott a gyerekkel, leutazott Szárszóra, ott a faluban egy parasztgazda házában olcsó szállást talált, konyhafölszerelést is vitt magával, hogy majd ő fog főzni. Így aztán ez a nyaralás még egy kezdő magyar író büdzséjét se rázkódtatta meg.

0: A feleségem írt Szárszóról, hogy ha tehetem, jöjjek le hozzá, mert nagy bajban van. Én talán ki tudom segíteni belőle. Virítós kartonpongyolában várt a vonatnál.
1: Jaj, Endre, nagy baj van. Itt meg akarnak verni a népek.
0: Úgy állott a dolog, hogy ő a gyereket nyakig beásta a homokba, és hagyta, hogy csak süsse a nap. Ez szemet szúrt a fürdőzőknek. Előbb csak sugdostak róla, hogy van itt egy pesti nagysága, aki direkt csak azért jött le ide, hogy eltegye láb alól a gyerekét. De aztán egyre hangosabb lett a fölháborodás, már arról kezdtek beszélni, hogy értesíteni kellene a hatóságot. És nyíltan megalakult vele szemben az ellenséges front. Ismerik ők már az ilyen könnyű vérű hölgyikéket, akik az előzményeket kedvelik, de a következményektől szabadulni iparkodnak. Na, ezt a konfliktust ott mindjárt a helyszínen hamarosan elintézhettem. Magam álltam oda elásni a gyereket a homokba. Hadd lássa a világ, hogy itt nem valami titkos manipulációról van szó. Ezt a kúrát az anyai ösztön súgta a feleségemnek. A legtökéletesebb diatermiás kezelés volt ez. A roppant hő jól megizzasztotta a gyereket, és a kitágult pórusokon a homokból a finom szilíciumkristályok beszűrődtek a bőre alá, és fölpesdítették az elvánnyat vérkeringést. A feleségem nem tudta, mi az a pórus és mi az a szilícium, de anya volt. És azt még a szent fakultás is elismeri, hogy a jó anya a legjobb gyerekgyógyász. A szállásunk alacsony, nádfödeles, fehérre meszelt ház volt. A tornácát szép oszlopos ívek szegélyezték. Az udvaron eperfák és szilvafák állottak. Hátul az istállók pajták mögött tágas konyhakert volt. Házigazdánk öreg, jómódú gazda volt. Ő is, a felesége is nagyon megkedvelte lakóját. Az igaz, hogy a feleségem nem is olyan volt, mint amilyenek általában a pesti nagyságák szoktak lenni. Este ő is oda kuporodott melléjük a tornác peremére, segített tollat fosztani, kukoricát morzsolni, vagy pedig a maga dolgával pösz mögött, és közben jó ízűen, amúgy tiszta szívből el tudott beszélgetni velük.
1: Édes szüle, nem adna nekünk egy kis tejet?
2: Márhogy ne adnék, lelkem, márhogy ne adnék.
1: Hogy gyerek egész nap tejen él.
2: Adok én annyit, amennyit csak kell. Van itt bőven. Nem kell félni, hogy kifogy.
1: Mivel tartozom?
2: Hát csak nem hiszi, édes lelkem, hogy pénzt fogadok el érte. Hisz ez itt terem nálunk. Nincsenek ára.
0: De nem csak a tejet, hanem a főzeléket, zöldséget is mindegyre tukmálja rá. Ma is, hogy én megjöttem, ő biztatta a feleségemet, hogy fogjon az udvaron néhány csirkét. Jó lesz az paprikásan, tejfölösen. Azt a pesti urak nagyon kedvelni szokták. Akkor úgy ízlett nekem ez az élet, mint a friss hideg fürdő a tivornya után. Azok a pogány fürdőzések a Balaton elvadult partján. A hosszú séták a pipacsos búzaföldeken a gyereket kiskocsijában magunk előtt tolva. Azok a frissen főtt vacsorák az eperfa alatt. Azután az elüldögélések az egyszál gyertya reszkető fényében. Ilyenkor házigazdánk és a szüle is odaült hozzánk. Minden este külön kellett őket meginvitálni erre, olyan szertartásosak voltak, mint a királyok. Én szabadjára engedtem a svádámat. Minden szélesen kiteregettem, amit csak valaha olvastam, hallottam, elgondoltam-e tarka nagyvilág furcsaságairól. Bezzeg más közönség volt ez, mint a kabaréban. Szavam olyan könnyedén, ellentállás nélkül ivódott a lelkükbe, mint a nyári eső az anyaföldbe. Azóta sok minden elmúlt tőlem, de most is ezt látom a konferencié működés legszebb formájának. Egyszerű lelkek társaságában, a vacsora utáni pihenés szelíd óráiban egy kicsit lobogva világítani, mint az az egyszál gyertya a viharlámpa üvegharangjában.

0: hajnalban a nappal keltem. Kivittem írógépemet az eperfa alá, és a reggeli hűsben dolgoztam a kirót napi penzumon. Házigazdám is fenn volt már ilyenkor. A szérűben állott, a szájából pipa lógott, egy marék árpaszalmát csépelt hadarófával. Biztos nem nagyon erőltette meg magát. Az ősi műszer, amely a bibliai lábán óta egy hajszányival sem módosult, ellassult, kényelmes ütemben löttyent a szalmára. Én akkor a 20. század reformer köreiben nevelkedtem. A hatalmas gépkultúra akkor még tele volt világ megváltó ígérettel, és nem sejtettem, hogy épp a megkönnyebbedett termelés bősége fogja a legkatasztrofálisabb ínséget zúdítani a világra. Mesélni kezdtem neki a modern mezőgazdaság üzemeiről, a villanyerőre berendezett gépekről, amelyek a tanyán az ember helyett a legaprólékosabb munkát is elvégzik. A dán parasztok szövetkezetéről, az agrárkémia új fölfedezéseiről. Elmagyaráztam neki, hogy ezzel a reggeli munkájával alig egy szakajtónyi árpát fog kicsépelni. Ennek az árpának a piaci árából vonja le a termelési költségeket, és akkor kiszámíthatja, hogy mennyi értékű munkát végzett ő ezzel a több órás csépeléssel. Az öreg álmélkodva hallgatta a bölcsességemet, még a pipáját is elfelejtette szívni. Aztán fejcsóválva felelte.
1: Csak hogy én nem azért a vacak árpáért csépelek, hanem hogy jobban essék a früstök. Ha lenne kedve hozzá, jöjjön ki velem a mezőre, ott fogunk früstökölni.
0: Pista a szolga legény befogta a két fejlovat a szekérbe, a szüle sávos törülközőbe bugyolálva a széna ülés alá dugta az elemózsiát, aztán fölkapaszkodtunk, a feleségemet is magunkkal vittük. Künn a mezőn az öreg felállott a szekérben, körülnézett a határban és elmerülve mondta.
1: Azért szép a kukorica a maga idejéhez.
2: Elég szép, csak kis eső kéne rá.
1: A bizony jó volna. Az már igaz, az eső nagyon jó volna.
0: Ezzel a mezőgazdasági tevékenység befejeződött, és az öreg kiadta a parancsot.
1: No, Pista, szedd elő a holmit.
0: Pista a fűre teregette a pokrócot. A sávos kendőből egy szép pirosra sült liba került ki kovászos ugorkával, és egy csomó túrós béles. Malomkeréknyi kulacs is volt mellette tele saját termésű borral. Nagyot faltunk, és utána az öreg fölállott, magasba emelte a kulacsot, és szép szónoki hangon mondta.
1: Magyar embernek ősi szokása, hogy ha iszik az első kortyal, ő felségét a királyt köszönti. De én most azt mondom, hogy erre ráérünk később is. Az első kortyot a szép asszonyok egészségére köszöntöm.
0: Nincs az az angol lord, aki méltóságosabban, lovagiasabban láthatta volna el a vendégeit. Anekdotáztunk, eltréfálgattunk, amíg csak ki nem ürült a kulacs. Akkor aztán a szekér elindult velünk hazafelé. És amikor leszálltunk, az öreg hunyorítva mondta.
1: No, lássa, mire nekem az a több termelés?
0: Azt hiszem, a bibliai idők óta nem férkőzött ember olyan közel az élet lényegéhez, mint mi, akkor Szárszón. Megállapodtam abban a feleségemmel, hogy ez lenne az igazi írónak való élet. És sétáinkban lassanként gyönyörű ábránd épült meg. 5000 korona kéne. És lehetne kisfehér házunk itt gyümölcsössel, konyhakerttel, egészséges, vidám élettel és a magyar népélet kimeríthetetlen témakincsével. 5000 korona elképzelhetetlen összeg. Pláne, ha egyelőre apró szövetkezeti váltók konzerválják, sőt gyarapítják a telhetetlen kamatokkal a családalapítás eredendő adósságait. De hát nyáron, amikor süt a nap, s a pipacsok kacagnak a búzák alatt, a legvakmerőbb ábránd is akadálytalanul száll fölfelé. Legalább van életünknek egy nagyszerű célja. Én dolgozni fogok, a feleségem meg garast garasra rakni. Ráérünk. Van időnk várni. Előttünk még az élet. Egy délelőtt a vonattal megérkezett Pestről Bálint Dezső. Egyenest hozzám jött, hogy szerződjem a kabaréjába. Ő hajlandó továbbra is megadni nekem a napi 20 koronát. Ragaszkodott hozzá, hogy azonnal írjam alá a szerződést, amelyet kitöltve hozott magával. Nem ér rá várni, ő azonnal utazik is vissza Siófokra. Hajlandó mindjárt fél havi előleget adni. Ki is vette a bugyellárisából 3 darab 100-ast, és meglóbálta előttem. Aláírtam a szerződést. Bálint Dezső elutazott, és utána, mintha semmi se változott volna meg. A nap tovább ragyogott, a nyár tovább virított, csak a feleségem járkált magába folytott néma haraggal, és esténként, mintha az eperfalombja azt csúdosta volna rosszallón, hogy egy gyönyörű élet ábrándját árultam el napi 20 koronáért. Bálint Dezső akkor 32 éves lehetett, és az akkori idők közfelfogása szerint már megrögzött aglegénynek számított. A bank szakmára képezte ki magát, vad szenvedéllyel vetette magát a pénzre. Olyan volt, mint azok a fanatikus, egy irányba kifejlesztett embergépek, amelyekből Balzac választotta ki hőseit. Keményen megfogalmazott elvek vezették vállalkozásaiban. Világnézete az volt, hogy az élet a rettenetesen ostoba, és az emberek általában gyerekesek, akiket egy kis fölényes értelemmel és akarattal tetszése szerint használhatott ki a maga céljaira a kiváltságos. Csodálatosan tudta a maga akaratát másokra is ráparancsolni, és ennél is nagyobb csoda volt, hogy akit így a maga ellenállhatatlan szuggesztiójával leigázott, szenvedélyes, vakhűségű hívévé vált. Bálintra gazdája Herzog Péter rábízta Bártfa fürdő kezelését, és ő ezt a helyet mindjárt első nyáron hatalmasan föllendítette. Azzal az egyszerű ötletével, hogy egy kis meghitt roulette-bankot állított föl benne. Szezon végére neki külön 50 000 koronája maradt a kártyabarlang hasznából. Ebből a pénzből vásárolta meg a kabarét. Aztán társult egy kitűnő angyali szelítségű karmesterrel, akiről köztudomású volt, hogy egy Habsburg főherceg morganatikus gyermeke, és kibérelte vele együtt a tragikusan elárvult népszínházat. És amikor barátai figyelmeztették, hogy milyen kockázatos, sőt, baljóslatú vállalkozás ez, erre megvolt a maga tömör vezérelve.
3: Ebben az országban nem hagynak egy Habsburgot csődbe jutni.
0: Neki volt igaza. Az új vígopera rosszul ment, és amikor már a csőd kikerülhetetlennek látszott, az akkori kultuszminisztert, Apponyi Albertet, aki egyfejjel mindig kimagasztott a realitások szférájából, sikerült rábeszélni, hogy építesse meg az új nemzeti színházat. Az építést azzal kezdték, hogy lebontották a gyönyörű, intim régi színházat a vele kapcsolatos hatalmas bérházzal együtt, és amikor már visszavonhatatlanul megvolt a kényszerhelyzet, akkor vásárolták meg Bálint Dezsőtől a Népszínház bérletét. Egyike volt ez amaz idők legnagyobb szabású üzleteinek. Bálint Dezső a társát már előzetes alkuval kielégítette, úgyhogy a vásárhasznának túlnyomó részét ő vágta zsebre. Egyszerre dús gazdag ember lett belőle. És a vagyona nem lomha ingatlanokban, sem kétséges értékpapírokban, hanem fürge, mindig mozgósítható bankokban volt. A nemrég alakult Royal Orfeonban már 2 vállalkozó elvérzett. Most ő vette át, és itt is kimondta a vezérelvet, hogy a körúton, amely a nagy tömegek országútja, muszáj egy vállalatnak jól mennie, csak tudjon kellőképp ordenáré lenni. A világháború úgy jött ennek az embernek, mint a tenger dagája a partra vetett halnak. Az első pillanatban éltető elemére talált benne, fölényesen, könnyedén uralkodott áramlatain. A szabadságos bakák özönlöttek haza az elárasztott Szerbiából, és a zsebük tele volt elértéktelenedett dinárral. Ő ezt mind összevásárolta. És erre is megvolt a vezérelve.
3: Nincs rossz pénz, csak kevés pénz. A rossz pénzből a sok még mindig többet ér, mint a jóból a kevés.
0: Ügynökei ellepték az egész várost, ahol házat bontottak le. Ott ő vásároltatta össze a törmeléket. Gipszszobrokat, párkányrészleteket, rozsdás rácsozatokat, gerendákat. Ahol csődbe jutott boltot árvereztek, ő vásároltatta össze a portékát. Mindegy, hogy mit. Parfümöt, nyeregszerszámot, gépalkatrészeket, csak áru legyen. Egyszer az irodájában találtam, amint egy rettentő nagy ládából mérhetetlen mennyiségű, bőrutázatú vacak pénztárcát rakosgatott ki. Megdöbbenve kérdeztem tőle, hogy mire ez neki. Vállat vonva felelte.
3: Na hallod? Anyag!
0: Igen. Ő már akkor megérezte, hogy rohamosan közeledik az idő, amikor az elnyomorodott emberiségnek az anyag lesz a sóvárgott szentsége. Az Orfeum alatt, két utca között elhanyagolt pince húzódott. Bálint ezt kitakarítatta, bevezettette a villanyvilágítást, és egy napon elkezdték gyöngyösről boros hordókban odaszállítani a rózsaszínű kadarkabort. Anyag, ami francia pezsgő, rajnai bor, hollandi likőr, egyiptomi cigaretta, havanna szivar még akadt az országban. Ő összevásároltatta, és mind a raktárba vándorolt. Anyag. Aztán a háború váltakozó esélyei kezdték megbolygatni a polgárok biztonságérzetét, akinek valami vagyona volt, kidüllett szemmel tépelődő gondok közt hajszolódott. Akinek háza volt, szeretett volna pénzhez jutni, amit a zsebében hordhat az ember. Akinek pénze volt, az szeretett volna házhoz jutni, ami mégiscsak megmarad. Ahol hipotékával túlterhelt ház volt eladó, az ő ügynöke nyomban ott termett és mindig készpénzzel fizetett. Az Orfeum és a vele kapcsolatos mulató üzem napi bevétele még azon friss melegen ingatlanokba vándorolt. A háború vége felé már ő volt az ország egyik leggazdagabb embere. Az a kis Orfeum jobbról balra fölfalta a szomszédságát, az egyik utcától a másikig. Az övé volt a fővárosi Orfeum rengeteg épületkomplexuma, és azon kívül Pest és Buda elszórt részein vagy 30 bérház. És sajátságos, a pénz nem lépcső volt neki fölfelé. Minél nagyobb vagyon nehezedett rá, annál dacosabban, annál mélyebben süppett bele a bohémek osztályon kívüliségébe. Ő, aki szegény ifjú korában a Lipótvárosi Társaság első garnitúrájának dédelgetett kedvence volt, végképp hátat fordított ennek a világnak. Szegény színészek, artisták társaságában élt, reggelig őszinte izgalommal tudott fillérekbe elkártyázgatni velük. Az életmódja egyre zárkózottabb, egyre szerényebb lett. Csak néhány barátot tartott meg maga mellett, de ezek aztán rajongó, majdnem romantikus hűséggel szerették. Talán azért, mert megérezték benne, hogy nem a szerencse elkényeztet egy gyermeke, hanem egy nagyszabású szenvedély tragikus áldozata. Halála is olyan tragikusan zord volt, mintha Balzac fantáziája eszelte volna ki. Zömökerejű fiatalember létére valami titokzatos viszketegség támadta meg. A bőr felületén semmi se látszott, a baj mélyebben volt, valahol az idegek megbolygatott rendjében. Éjjel-nappal szüntelenül oldhatatlan viszketés égette, gyötörte, ami akkor se csillapodott volna, ha egy rabszolga hadsereggel vakartatta volna magát folytonosan. A napfény és a lámpafény egyaránt növelte a fájdalmát. Folyton lefüggönyözött sötét szobában kellett tartózkodnia. Ruhát nem tűrt a testén, mint egy kísértet járt egyik szobából a másikba. Mindenütt oda volt készítve nagy dobozokban a púder, amelyet szüntelenül hintegetett az égő bőrfelületekre. Közben az ingatlanokra nehezedő jelzálog hitelek elértéktelenedtek. A vagyona egyszerre megtízszereződött. Az üzemei most már mint a fölhúzott automaták működtek tovább, és ontották napról napra az új pénztömegeket, és ő egy bécsi szanatóriumban, miután meggyőződött róla, hogy az ő bajára Golkonda kincseiért sincs orvosság, egy túlméretezett veronáladaggal megszerezte magának az örök nyugalmat.

Nagy Endre, a kabaré regénye. A második részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Bánovics Vivien, Molnár Piroska, Domokos László, Hajmási Dávid, Hunyad Kürti István.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2018-ban.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenki. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
4: Mesélőházak, a blog és a könyv megálmodója, Szuhai Barbara a mai vendégünk. Versfaragók, szélhámosok, kalandorok és kókerek a 19.-20. századból, róluk szól a Budapesti Fura Szerzetek című könyv. Hogyan lát bennünket, pestieket egy angol? Marcus Goldson képein keresztül saját magunkon mosolyoghatunk. És egy Svájcban született, félig magyar származású fiatalember, aki beleszeretett a magyar főváros régi bérházaiba. Ez a kínálat mai kulturális magazinunkban, a Szódában. Jó napot kívánok mindenkinek, a mai szerkesztő Farkas Szabolcs nevében is. Én Babocs Kriszta vagyok. A mai vendégünk tehát Szuhai Barbara, idegenvezető, városi séták szervezője, Mesélőházak névre elkeresztelt blog és könyv megálmodója, akivel Budapest rejtett zugaiba és épületeibe kalandozunk a következő fél órában. Köszöntelek szeretettel.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
4: És eredetileg te idegenvezető voltál Budapesten.
5: Vagyok is.
4: Igen. Hogy lett ebből épület szerelem, vagy főváros szerelem, vagy utcai szerelem? Minek hívjuk
5: ez ezt? Ilyen szakmai általom is lehetne. Ez így együtt tökéletes. Sem írtad le. Igazából nekem ez azt hiszem otthonról jött. A papám pesti volt, és rettenetesen sokat mesélt. Tehát bárhova mentünk, akkor így dőlt belőle, hogy ez a ház, és nézzétek meg, és az a terasz, és az a kovácsolt vas, és az az emelet, és ez lakott itt, és az lakott itt. És erre hát kétféle reakció van, a nővérem megőrült tőle, és én viszont szivacsként imádtam hallgatni, imádtam elképzelni, hogy milyen lehetett, amikor még szép volt, amikor még a fénykorát élte. És ez így mindig megvolt. Az anyukám buszos volt, úgyhogy nem volt, onnan jöhetett az idegenvezetés, meg így beleszerettem abba a munkába, amit nagyon lehet szeretni 30 plusz év után is. És akkor, amikor megszülettek a gyerekeim, és a második kislányom születése után visszajöttem dolgozni, akkor konstatáltam, hogy amit én mindig is szerettem, az divatba jött. És lehet olyat csinálni, hogy magyar civileket összetrombitálni és mesélni. És akkor kinyílt számomra egy barátomon keresztül, megismertem a Budapest Történeti Levéltárnak a kincses bányáját, és oda egy civilisbe mehet, és elkezdtem tudni, kutatni igazából, és utána járni, és nem csak, tehát kicsit kinyílt a világ ebből a szempontból, és így indult el a blog. Azt hiszem 2012-ben, most néztem meg, azért nem tegnap már.
4: Ez azt jelenti, hogy jártad a főváros vagy a belváros utcáit, volt egy-két kedvenc épület, amihez akár még édesapád története is rémlett a fejedben, elmentél kutatni, összeírtad?
5: Nem ennyire szervezett, az itt élek, úgyhogy itt állok a dugóban, itt állok a buszokon, meg mászkálok, meg. Csak egyszerűen engem talán az átlag normális magyar pesti polgárhoz képest jobban bevonz egy kilincs. És mondjuk olyanokat szoktam csinálni, hogy állok a dugóban, és látok egy szép ajtót, vagy egy szép ablakot, vagy valami megfog egy házba, akkor felírom a címét, és akkor megpróbálok visszajutni, ácsingózom pár éven keresztül a lábtörlőn, hát ha megnyílik az ajtó, és muszáj látnom, muszáj mindig bent is látnom, hogy elinduljak valami mentén, és úgyhogy valóban voltak olyan házak, és vannak olyan épületek, amikre annó a papám hívta fel a figyelmet, és akkor az úgy azóta is megmaradt, de azért ez sokkal spontánabb folyamat, tehát nem ennyire tudatosan szervező. De van egy, például van egy ház, konkrétan egy rogyadozó villa az Istenhegyi úton, ami azt fogalmazta meg bennem, hogy szeretném, hogy könyv születhessen, mert ezek a házak össze fognak dőlni, és nem lesz, aki elmondja a történetet, ha egyáltalán van. De ha nincs történet, akkor is jó, hogyha felhívom rá a figyelmet, és nem csak én veszem észre, hogy ott áll az a csoda, hanem talán valaki másnak is örömet okoz.
4: A mesélőház mit mesél? Azt, hogy hogyan készült, ki tervezte, építette, vagy az, hogy ki lakott ott, hát kiről ismert?
5: Szerintem a ház, a város lelke a házakban lakik. Úgyhogy azok, akik megépítették annó, miért ilyennek, mi volt az eredeti foglalkozásuk, miféle emberek lakták, hogy nézett ki, amikor eredetileg megépült, mert azért a 70-es években tudom, hogy akkor voltak az első olyan felújítások, hogy gyakorlatilag lekopasztották a házakat, lemetélték róla az összes díszt, mondván, hogy életveszélyes, mert potyog. És onnantól kezdve tök szürkék az épületek. Bemegyünk, az első látvány és szag a kukák sora, úgyhogy az ember nem néz körül, pedig ha körülnéznénk, ott egy csillár, ott egy festett mennyezet, ott egy olyan zsolnai csempő, az ember gyönyörűségtől egészen meghatódik, de és ezeknek a mesterségeknek, a mester embereknek akartam, hát ez egy kalapemelés, hogy micsoda mester munka létezett itt, ami az én generációmnak már ismeretlen. És ezek úgy tudták ezeket a csempéket föltenni, hogy nem így 120 éve nem esik le. Az én életemben ilyesmi nem olyan épült. És akkor, ahogy elmondtad, ez így elindul, megtalálom, ha megtalálom az építészt, akkor az építésznek utána nézek egy kicsit, akkor találok róla iszonyatos érdekes dolgokat. Én töriszakon végeztem, úgyhogy lehet, hogy onnan jön ez a érdekelnek a részletek, és olyan sztorik jönnek elő, amiket büdös életben nem tanított nekünk senki, pedig tök érdekesek, és borzasztó zavarba ejtő volt, amikor az első sétámat tartottam ilyen nagyobb plénum előtt, valamikor Covid-ban, 5 darab praktizáló történettanár jött el. Nem voltam ideges. És mondták, hogy isteni volt, és mondjak esetleg irodalmat, miből készültem, honnan tettetem, mert bevonnák, mert nem csak én nem emlékszem, hogy ilyet nem tanított nekünk a kutya se, hanem tényleg nem is, ők sem is, és de milyen jó, és azért ez egy csodálatos érzés.
4: 2012 a dátum, amikor elindult a Mesélőházak blog. Mi volt az első bejegyzésed? Emlékszel?
5: Én azt tudnám, nem.
4: Volt hozzá fotó?
5: Igen, én mindig fényképezek. Teljesen primitív módon, azt hiszem, telefonnal készítem a képeimet, de meglepő módon egyébként a kiadóm azt mondta, hogy egész épkézlábak a képeim, úgyhogy legközelebb csak az én, ha lesz legközelebb, amit én nagyon remélek, akkor nagyon teljesen nyugodtan lehet a képeimet használni. Igazából a könyv az egy válogatás, az oldalon lévő és azóta született, meg máshova is írtam, írkáltam össze-vissza, múltkorban az 1.hu-n. És igen, tehát a könyv az is sokkal későbbi gondolat, ötlet és pláne kivitelezés.
4: Gondolom volt érdeklődés, és a blog kapcsán született meg a gondolat, hogy lehetne ezt egy kötetbe is foglalni.
5: Engem iszonyúan meglepett, amikor egy fotós barátom azt mondta, hogy ebből legyen könyv, vagy én vagyok író. Én nem gondoltam, hogy egy civil ez simán így összerakhat valamit, és akkor emlékszem, az első írásaimat elküldtem a Sali Noéminek, mert úgy gondoltam, hogy ő az én szakmai példaképem, és ha ő valamire azt mondja, hogy olvashatatlan, az valószínűleg az is. És azt mondta, hogy
4: így született meg a Mesélőházak című kötet is, ami itt van mellettem a stúdióban. Tehát vannak, akik írnak, vannak, akik nem írnak, sokkal inkább rajzolnak Budapestről, ilyenek is akadnak méghozzá. Marcus Goldson, aki a 90-es évek elején érkezett Nagy-Britanniából Budapestre, a hétköznapi élet szenvedélyes megfigyelője, ugyanúgy, mint Barbara, részletgazdag, karakteres figurákkal benépesített akvareljei a főváros mindennapjait örökítik meg. Mosolyogtató alkotásaiból szeptember végéig látható kiállítás a fővárosban, a Ferencvárosi Hely történeti gyűjteményben. Márta Renátó találkozott vele.
6: Amikor belépünk a terembe, ahol az alkotásai láthatók, jól érzékelhető és érthető a különbség. Az egyik terem Budapesttel, magával a várossal foglalkozik, a másikban pedig a Balatont, illetve Budapest fürdőit láthatjuk. A stílusa nagyon egyedi, és egy kicsit talán képregényszerű is, ugyanakkor kissé karikaturista. Persze nem rossz értelemben, éppen ellenkezőleg. Sokkal inkább azt érzem, a szépséget és a színeket szeretném szeretné megmutatni. Ön hogyan jellemezné a saját művészi stílusát?
7: Minden a rajzolásból indul ki. Van egy vázlatfüzetem, ezt mindig magammal hordom, és rengeteg embert lerajzolok benne, ráadásul elég gyorsan. Néha becsúszik egy-egy hiba is ezekbe a rajzokba, de amikor később elkészítem a képet, meghagyom ezeket a hibákat, mert nagyon gyorsan készültek a vázlatok, és az a célom, hogy megragadjam az adott pillanatot. A képek pedig alapvetően pozitívak, és szerintem ez át is jön rajtuk. Ha van bennük valamilyen poén vagy humor, akkor az emberekkel együtt nevetek, nem pedig rajtuk. Ezek a mindennapi élet pillanatai, amelyekkel akkor találkozom, amikor Budapest utcáit járom, gyalogolok vagy biciklizek.
8: Let's choose one which is not from Budapest.
6: Válasszunk ki egy olyan képet, amely nem Budapestről készült. Ez a mű a Safari Moment, vagyis Safari pillanat címet viseli. Egy nőt és egy férfit látunk rajta, a háttérben pedig több embert, valamint a Badacsony hegyét. Ez egy valódi emlék alapján készült kép? Látta ezt a jelenetet?
7: A kép egyes elemeit láttam már. Ismerem például a Fonyódi Kutyás Parkot, ahová rengeteg ember viszi a kutyáját. A háttal álló nőt is láttam már a Balaton egy másik részén. Ő egy leopárd mintás bikiniben van. Ezeket az elemeket raktam össze egyetlen képpé. Kenyából származom. Manapság az emberek a szafarit leginkább a vadon élő állatok megfigyelésével azonosítják, ez pedig tulajdonképpen a Balaton élő világa. Közben pedig a saját történetemből is belehelyeztem valamennyit a képbe.
6: A Balatontól most utazzunk vissza Budapestre, a Corvin negyedhez. Ez Budapest egyik emblematikus része. Miért szereti Budapestet, és miért szeret a városról, illetve annak lakóiról festeni?
7: Nagyon szeretem a város fekvését és környezetét. Számomra az épületek is lenyűgözőek. Az a hely pedig, ahol a Duna két partján, Buda és Pest találkozik, egyszerűen fantasztikus. Szerintem Budapest egészében véve is lenyűgöző környezetet kínál. Nagyszerű hely arra, hogy embereket figyeljünk, vagy egyszerűen csak beüljünk valahova egy kávéra. Úgy érzem, hogy folyamatosan fel kell fedeznem a várost. Nem is tudom pontosan miért. Talán azért, mert nem Budapestről származom.
6: De talán éppen ez az előnye, hogy kívülállóként friss szemmel látja a várost.
7: Igen, lehet. Szerettem volna megörökíteni ezt a várost. Amikor rajzolod, sokkal több időt töltesz el az adott helyen. Befogadod az illatokat, hallod a hangokat, és remélhetőleg ezekből is sikerül valamit átadnod a képeken. Egy kis művészi kreativitást is használok, hogy a dolgok egy kicsit látványosabbak, ha úgy tetszik, szexisebbek legyenek. Folyamatosan keresem azokat a helyeket, ahol bemutathatom a munkáimat. Lehetőleg olyan helyszíneket, amelyek helyiek, a környékhez tartoznak, és amelyeket az emberek is ismernek. Szeretem az olyan helyeket, amelyek tényleg a helyi közösség részei. Néha kávézókban, sőt időnként kocsmákban is kiállítok.
4: Markus Goldson gondolatait hallottuk az előbbiekben, itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, ahol a stúdió vendégünk Szuhai Barbara idegenvezető, a mesélőházak megálmodója. Találkoztál már akár Markus Goldson alkotásaival valahol?
5: Nem, még sajnos nem, de majd fogok figyelni ezt. Nagyon szívmelengető volt hallgatni a szavait, és őszintén szólva én angolos idegenvezetőként azért találkozom ezzel, és mindig rettenetesen jól esik, hogyha egy idegen szeret bele a városba, és azért ezt rendre előfordul, nagyon nagy meglepetést okoz, hogy mennyire szép. És igen, olyan nagyon kellemes, pozitív benyomást szereznek a vendégeim, akik először életükben jönnek ide, és pláne a visszajárók.
4: Mesélőházak címmel jelent meg köteted is 2022-ben, jó vaskos, nehéz, telefotókkal és történetekkel. Házfalakról szól, házakról, de a benne élő emberekről is?
5: Abszolút. Rengeteg iszonyatosan érdekes sorssal találkozom, gyönyörű történetekkel. Azért is mertem, a Covid-ba kezdtem el ugye újra sétáltatni, én egyszer már elkezdtem valamikor 2012-10 4 körül, de akkor nem volt igazán rá kapacitásom, és inkább csak írtam, és a magam örömére írtam, és aztán megjelentem, imittam ott, de a Covid hozta azt, hogy ebből igazán séták lehessenek, és egyszerűen rajzoltam karikákat a városban olyan házak körül, amiknek a történetét már megkutattam, és volt egy-két olyan, amire azt mondtam, hogy ez muszáj, hogy újra a köztudatba kerüljenek ezeknek az embereknek a jelenléte és a létezése, és tudjunk már róla, hát sokkal érdekesebb úgy állni a ködbe a busz megállóba, hogy nem csak a szemközti házat látom, hanem akkor kötöm ahhoz, hogy ki lakott ott, vagy miért lakott, vagy mely. Hogy, tehát egyszerűen ez egy ilyen meseolvasás felnőtteknek, igaz történetekkel természetesen, és persze, hogy emberi történetek vannak a házak mögött, amik ráadásul szépek. Csak észre kell őket venni.
4: Említetted a sétákat is, az oldaladon találtam ilyet, hogy a regényes a rózsadomb, villatörténet a Gellért hegyen, megfestett fény, üvegtörténeti séták, ebből több is van.
5: Az üvegtörténeti séták csodálatosak. Füri Juditot megismertem a házvadászataim során, az egyik egy Dózsa György út 64-ben egy gyönyörű szép szecessziós bérháznak a lépcsőházi ablakait adták át akkor, amikor én oda betoppantam, és volt egy tünemény közös képviselő, aki nem elzavart, hanem azt mondta, hogy várnak szeretettel, és ott találkoztam a Judittal, aki szakmányban újította fel az elmúlt 30 évben az elképesztő szecessziós üveg örökséget, ami a pesti és nem csak pesti bérházakban megtalálható, és úgy tud mesélni az üvegről, ahogy senki. Mert azért ez egy csodálatos szakma, de hát a kétkezi szakma. De ő az, aki mesélni is tud. És összekapaszkodtunk még a Covid-ban, és elhívtam, és kértem, hogy én tudok mesélni a házakról, az emberekről, és tegye meg, hogy ő hozzáteszi azt, ahogy üvegszemeivel, ahogy szoktuk mondani, mit lát, és hát csodálatos. Úgyhogy télen, nálam mindig télen vannak séták, a csodálatos visszajáró sétálóim tudják, hogy minél inkább hideg van, annál valószínűbb, hogy nálam lehet sétával csatlakozni, mert hogy idegenvezetőként dolgozom az év többi részében külföldön.
4: Ezt a szót használtad, hogy házvadászat. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy extra nyitott szemmel jársz a városban, igen, felírod a házszámokat, azt mondtad, és utána mi történik?
5: És időnként helyrajzi számot is.
4: Helyrajzi számot, igen, megkutatod. Igen, és hogy jussz be a házba?
5: Hát az egy nagyon jó kérdés, iszonyatosan nehéz bejutni. Tehát most például egy olyan házba jutottam be, amit nem tudom, 10 éve reménykedem, hogy esetleg mégiscsak kinyílik az ajtaja, és lőn. Most 2 nappal ezelőtt a Gerő és Győri lakatos mesterek háza és annó ott létező műhelye helyszínén, a Marek József utca 31-ben, ez Chicago
4: Erzsébetváros. Igen, abszolút.
5: És hát megpróbálok bejutni, ami vagy sikerül, vagy nem, akkor elmegyek a Teve utcába, ott kikérem a terveket, kiderül, hogy mi van meg, mi nincs meg, azért a papír elég jól ég, úgyhogy ezek ilyen 120 éves dokumentációk, ami vagy megvan, vagy nincs. És akkor abból kiolvasom, amit ki lehet, és eljutok fotózni, szeretnék. Ami hát nagyon sokszor ütközöm abban, hogy hát kidobnak persze nagyon gyakran, mit keresek ott, mit nehéz. Nehéz
4: elhitetni. Miért
5: nézelődök? Miért ne fotózzak? Nem, nehéz elhinni, hogy semmit nem ártok, és nem a zárszerkezetet fotózom, hanem a kovácsolt vasat, meg a követ, meg a gangot, meg azt, amit a kutya se vesz észre, nem, hogy lefényképezzen, de nekem ez öröm. Hát ez a mindenkinek megvan a maga bolondériája, de ez teljesen ártalmatlan, sőt, arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen szép csodák között élünk.
4: Azt hiszem, hogy Budapest mindannyiunk szerelme. Hallgassunk egy kis zenét.

0: Nékem csak Budapest kell, énekelték itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, mármint a Budapest bár énekesei, és Budapest nem csak látványos épületeknek, de számtalan híres és hírhet szerzetnek is otthont adott. Akadtak köztük csodabogarak és svindlerek, de félreértett fazonok is. Közös bennük, hogy valamennyien a társadalom peremére sodródtak, és nem feleltek meg a kor normáinak. Ezeket a különös alakokat kelti életre a budapesti Fura szerzetek albuma, amely 21 fordulatos életet mutat be, mélyebb betekintést engedve a 19.-20. Század történelmi kulisszái mögé. Pintér Edina a könyv szerzőjével, Lentár Balázzsal beszélgetett.
1: A budapesti fura szerzeteket hogyan lehet megtalálni? Hiszen nem szól róluk történelmi feljegyzés, kutatások, hanem elő kell ásni. Korabeli lapokból Lentár Balázs, újságíró, beszélgető társam itt a Városligetben, hát ide is elég sok történet kapcsolódik.
2: Például Podmanicki Frigyes a Városliget akkori 1850-es évekbeli retteltes állapotai következtében döbben arra rá, hogy ezzel a várossal kezdeni kell valamit, és el kellene indítani a metropolisszá válás útján. Konkrétan a Városliget az egy ilyen ihletforrása volt Podmanickinak ahhoz, hogy megszülesse az a Budapest, amit most ismerünk. De visszatérve az eredeti kérdésre, az nem igaz, hogy történeti munkák nem születtek ezekről az emberekről, egy részükről született. Egyfelől igen, a korabeli lapok azok nagyon-nagyon hasznosak, tehát én nagyon szeretem azt csinálni, hogy azt játszom, hogy én most egy 120 évvel ezelőtti újságolvasó vagyok, és akkor az adott időszaknak lapjait átolvasom. A másik pedig, aki egy nagyon-nagyon stabil forrás, az Krúdi Gyula, aki maga is lelkes látogató volt a korabeli vendéglátóipari helyiségeknek, és ezek az asztaltársaságok, amik ott kialakultak, ott nem egy ilyen fura szerzet megfordult. Az ő furaságuk az éppenséggel abból adódik, hogy nem minden ízükben feleltek meg a korabeli társadalmi konvencióknak.
1: Hogy lehet az, hogy ezek szinte ilyen városképi jelentőségű figurák voltak? És voltak akkor ilyen figurák, most pedig nem igazán tudunk ilyenekről. Vagy tudunk, csak olyan sok információ vesz bennünket körül, hogy nem szűrjük ki ezeket?
2: Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a századfordulós Budapest nagyjából a fele volt méretében a mostaninak. Mondjuk azt, hogy az úri közönség is feleződött. És egy ilyen millióben sokkal inkább ki tudnak tűnni ezek a furcsább emberek. Most is vannak ilyen fura emberek, elnyeli őket a maguk közege. Rengeteg az esemény, mindenki megtalálja azt, ami neki kell, és ez viszont maguknak az eseményeknek a szenzáció értékéből nagyon sokat lecsavar.
1: A kiválasztott figuráit közül volt kedvenc?
2: Számtalan. Nagyon szeretem Kostka Emilt, Krakéler párbajhőst, aki egy ilyen nagyon-nagyon tipikus példája a korszak gentri világának.
1: Ő a Váci börtönös, a féros.
2: Ő a Váci börtönös, igen. A párbajt azt nem bűncselekménynek, hanem vétségnek tartották. Korabeli társadalmi nyomással még az igazságszolgáltatás sem tudott szembe menni, és a párbaj egy rendkívül fontos szelete volt a korabeli társadalomnak. Sőt, még azt is mondhatjuk, hogy bizonyos esetekben a társadalmi felemelkedést is szolgálta. Az, hogy ki kivel párbajozhatott, annak meg volt a maga táncrendje. Kétkezi munkából élt, valamilyen allantas munkát végzett, ő nem volt párbajképes, vele nem álltak szóba. És amikor az ember elkezdi a társadalmi felemelkedés projektjét, ami egy ilyen 2-3 generációs műsor volt ebben az időszakban, hogyha nagyon elhivatottan dolgoztak érte, akkor eljöhet az a pillanat, amikor nem igazán tiszta az ő társadalmi jogállása, mondjuk ezt így, és ezen lehetett azzal segíteni, hogyha egy ilyen hozzá hasonlóan, de már az úriember klubba bekerült emberben óvatosan belekötött, és akkor vívtak egy ilyen nem túl véres párbajt, már hogyha elfogadta a kihívást, és akkor azzal ő is bekerült az úriember klubba. Ez a 19. század, a polgárosodás velejárója ez a történet, amikor a régi rendi keretek fellazulnak, és ennek van egy ilyen kicsikét kaotikus átrendeződése, amikor simán előfordulnak ennél sokkal ilyenebb történetek is.
1: Amellett, hogy nagyon szórakoztatóak ezek a történetek, a városunkról, a saját kis mikrokörnyezetünkről is el-árul egy-két dolgot, hiszen helyszínekhez kötődnek ezek az érdekes történetek.
2: Így van, ez volt a cél, hogy ne csak önmagában meséljük el a történeteket, hanem hogyha az olvasó esetleg szeretne a nagy képre is rálátni, hogy mi volt ezeknek a figuráknak a helye a korabeli társadalomban, hogyan nézett ki a korabeli társadalom, mik voltak az akkori mondjuk anyagi viszonyok például, tehát amikor az értelmiségről van szó, akkor derüljön ki, hogy mennyiből is élt a korabeli értelmiség, az hogyan nézett ki, mennyire volt elég, stb. Stb. Tehát muszáj volt egy ilyen tényleges keretet felhúzni a történetek köré.
1: Tehát a történész vénád is előjött ebben.
2: Így van, így van.
0: A budapesti fura szerzetek albumáról esett szó most itt a Szódában, a Kossuth Rádióban. Lentár Balázzsal Pintér Edina beszélgetett, a stúdióban pedig itt van még velem Szuhai Barbara, idegenvezető, a Mesélőházak megálmodója. Mindig ezt azért mondom így, mert hogy nem csak egy blog van ezzel kapcsolatban, vagy ezen a címen, hanem egy könyv is született erről, az előbbiekben már ejtettünk erről szót. És lelkes párbajozni vágyó férfiakról is hallhattunk Pintér Edina és Lentár Balázs beszélgetésében. Vannak neked kedvenc pesti karaktereid? Mondjuk az alapján állítasz össze akár sétát, akár blogbejegyzést, vagy teljesen máshogy jár az agyad és máshogy működik?
3: Én hagyom a házakat, hogy meséljenek, és ezért aztán tőlük is függök. Tehát egészen különleges történetek jönnek ki, de teljesen függetlenek egymástól természetesen, mert mondjuk van egy, ahogy kiszúrtad a honlapomon, hogy vannak villatörténeti sétáim, tehát nem csak a klasszikus Pest utcáit rovom, és nem csak a bérház történetek és a szépségek tárulnak fel, és így kezdenek el történeteket mesélni, hanem próbálok olyan városrészeket is felfedezni, vagy feltárni, amik nem olyan magától értetődőek. Érdekes módon, amikor a zuglói sétámat elkezdtem szervezni, és egyre több alkalommal tartottam meg, akkor egy ismerősöm, aki hasonló szakmabéli, megkérdezte, hogy ott lakom-e, vagy miért, Zuglóba minek. Mondom, Zugló, én sajnos nem ismerem annyira, mint ismerhetném, csak azt látom, hogy egy 1000 arcú hatalmas kerülete Pestnek, és nincs felfedezve, és ott van ez a kis villanegyed, amit ismer, István mező, a Radnóti gimnázium környéke, amit én egy kicsit jobban megpiszkáltam, és utána néztem egy-két dolognak. Vannak híres épületek is, például a Szenes ház, ahol a történet kezdődik, ahol Szenes Mór 2 évig volt tulajdonos, és mégis az utána következő 150 év azt mondja, hogy ez a Szenes ház, és egy másik is, a Malonyai villa, aki szintén azt mondja, 4 évig volt a ház tulajdona, és utána pedig Bethlen Ilona, Gróf Hallerné Gróf Bethlen Ilona, aki Bethlen István miniszterelnöknek volt a nővére, volt a tulajdonos 40 évig. És teljesen elfelejtettük azt a történeti vonalat, pedig az egy nagyon szomorú történet, és az is arra gondoltam, hogy ez milyen jó lenne, ha újra a köztudatba visszaköltöznének ezek a nevek. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, én nem úgy, persze nagyon sok sétám szecessziós sétám, mert a szecessziós örökség nagyon határozott és hangsúlyos, hál a jó, hogyha Úristennek, tacára háborúknak és mindennek Pesten, de inkább a besétálhatóság határozta meg a sétáim alkotását, hogy ne szakadjon le a szerencsétlen dereka, aki eljön velem sétálni, de mégis megemészthető legyen a történet, és tudják kötni, és az egész egy, hát ha már a szombati ebédje helyett hozzám jön el sétálni a 4 fokos télen, akkor azt úgy mehessen haza, hogy de jó volt, és de örülök, hogy eljöhettem, és nem hullafáradt, és szellemileg és fizikailag. Úgyhogy visszatérve, nem feltétlenül egy alak köré, de egy időszak köré gyűjtöm, adják magukat. Tehát a házak megnyílnak és mesélnek, és én meg boldogan hallgatom, és boldogan adom tovább.
0: Az Andrássy út is 150 éves, az 5-10 kulturális központ pedig Baumgartner Vincentet kérte fel, hogy egy virtuális sétát készítsen el ott, és ezekből a fotókból kiállítás nyílt a kulturális központban, október elejéig látható ez. Neked van-e olyan házad? Mondom én egy nagyképűen az Andrássy útról, amihez tudsz.
3: Hát van sok, tehát amire mindig felbújtom az engem kérdezőket, az az, hogy az Andrássy út 28-ba érdemes betévedni, ha esetleg kinyílna a kapuja. Pár évvel ezelőtt a homlokzatot felújították, és az ember azt hinné, hogy akkor a belsejét is, hát nem. Ami igazán az a 41-es, ami így meglepő fordulat, hogy ott lett volna az első mozi Pesten, 1895-ben, egy Sziklay Zsigmond nevű építész egyébként a testvérével nyitott volna, és a Lumière testvérekkel ők találkoztak is Párizsban. De nem tőlük, hanem nagyon ügyesen, pestiesen ügyesen, a Lumière testvérek szerelőjétől vettek egy mozi gépet, azt hazacincálták, és ott az Andrássy út 41-ben béreltek ki egy kicsi üzlethelyiséget, de Ejzele József, aki egy nagyon híres és gazdag vasgyáros volt, nem nagyon hitt ebben a bizniszben, és elkért tőlük egy évi kauciót, és ők boldogan ki is nyitották, hogy hát 1896, tehát a millenári az év, a nagy év, amikor az ezer éves évfordulat ünnepeljük, és dől a nép, ugye a Vadonatúj Andrássy úton, az Hősök tere felé, dőlt is, csak teremtett lélek nem ment be, úgyhogy szegények tönkrementek, és vissza kellett szolgáltatniuk a gépet is.
0: Én úgy érzem, hogy Szuhai Barbara idegenvezető napestig tudna nekünk mesélni, ő a mesélházak megálmodója, blogot ír és a könyv szerzője. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: És velünk töltötted ezt a fél órát, a felelős szerkesztő Bödő Anita, a szerkesztő Farkas Szabolcs és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmüket. Holnap délután 14:30 ismét várom önöket itt a Szódában. Addig is vigyázzanak magukra. Babuts Krisztát hallották.

15 óra, jó napot kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az ír miniszterelnökkel tárgyalt a kormányfő. Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége az uniós átlagnál. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz.

0: A kormánytól. Kucsera Miklós a belügyi érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának elnöke szerint ugyanakkor biztató a párbeszéd erősödése. Pusvai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a teljes ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, a végleges döntés pedig a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. A Fidesz frakció szerint a belügyminiszter nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók nem számíthatnak egyhamar a Tisza kampányban ígért béremelésre. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében, ha nem születik megállapodás, nyilatkozta a Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás, és az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forintos kiesést jelent Budapestnek. Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége, mint az uniós átlag. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, a magyarországi tárolók 70% felett állnak, az EU átlag pedig 67%. A tárca hangsúlyozta, a tartalékok az importszállításokkal és a magyarországi kitermeléssel együtt biztosítják a magyar fogyasztók biztonságos ellátását. Dróntámadás ért egy teherhajót a Fekete-tengeren. Két azerbajdzsáni tengerész életét vesztette, ketten megsebesültek. A hajó szomáliai zászló alatt haladt, és Odesszából a romániai Konstanca felé tartott. Azt egyelőre nem tudni, hogy a hajót orosz vagy ukrán drón találat érte. Megnyílt a Bajői Kárpitot bemutató kiállítás a londoni British Múzeumban. A hímzett képregénynek is nevezett több mint 1000 éves alkotás korhű és mozgalmas képeken keresztül mutatja be Anglia normann megszállását. A páratlan művészettörténeti emléket először teszik közszemlére, a sajtó az évszázad kulturális eseményének nevezte a tárlatot. Az idei év összes belépő jegye már ma elkelt, a brit király és a francia államfő pedig már a megnyitó előtt megtekintette a 11. századi alkotást. Esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
3: A különleges fából készült óriás manó története, ami az erdőben megbújva a természetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet. A dinamikus fiatal lelkipásztor, aki rappel és prédikál. Különböző városrészek, különböző színek és díszítések, az alföldi fazekasság varázslatos gazdagsága. Hódmezővásárhely természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
2: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Harcban a szárazsággal, a Főkert versenyfutása a budapesti faállomány megóvásáért. Az Egri vár megvédése után most az Egri fákon a sor. A település ökoszervezete 12 pontos kiáltványt fogalmazott meg. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Önök milyen gyakran találkoznak a parkokban, ligetekben a nyári ágletörés jelenségével? Van egy rossz hírem, ahogyan hamarosan hallani fogják, a következő 10 évben a közterületi fák 35-40%-át le kell cserélni. A legnagyobb költséget az utógondozás jelenti a fák első 6-8 évében. A sikeres faállomány rekonstrukció 3 pillére a pénz, a víz és a gyökér tér. Budapesten 1 millió közterületi fa van, Bécsben ennek a

0: fele, viszont a bécsi faállomány átlag életkora duplája a budapestiének, azaz közel 50 év. Dezsényi Péterrel, a Főkert igazgatójával Sarkadi Péter tett egy sétát.
1: Budapesti faállomány nincs jó állapotban. Nagyon nincs jó állapotban. A klímaváltozásnak ugye volt egy ilyen settenkedő évtizedei, amit én így nevezek, hogy csettenkedő, az elmúlt 40-50 év, ott szépen lassan átalakult a klímánk, romlott a csapadékeloszlás, nőttek az átlaghőmérsékletek, a hőmérsékleti csúcsok, stb. Ezt mindenki megélte. Igazából már ott elkezdtük elveszteni a kontrollt, mert hogy erre nem reagált se Budapest, se a magyar települések, és nem kezdték ehhez igazítani a zöldfeldgazdálkodás költségvetés és struktúráját, stb. Hanem így ment minden úgy, mint a második világháború óta, ugyanazok a technológiák, ugyanazok a műveletek. És 2022-ben radikálisan megváltozott az egész, mert 2022-ben, hogy abban az emlékezetes, rendkívül aszályos, forró évben egyszer csak ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás, és sebességet váltott. 2023-ban, ami egyébként egy csapadékosabb év volt, mint 2022, akkor láttuk igazán, hogy mekkora a baj a faállomány gazdálkodásban. Először. 2-3 év alatt, 2024-25-re már lehetett látni, lehetett mérni is faállományi szinten, hogy nagyon gyors romlásnak indult a teljes faállomány. A Főkert esetében, ugye a mi Főkert faállományát, az egy 110 ezer fa Budapest közterületein, közel 20 éve elég szorosan követjük és monitorozzuk, nagyon sok mindent mérünk rajtuk és vizsgálunk, és ebből vannak nagyon jó egészségi állapot adataink. És azt láttuk 2025 elején, 2022 és 2025 között drámai elromlott az állapot, megnőtt a baleset veszélyes fák száma, azok, amik statikailag veszélyessé váltak, és rengeteg egyéb tünete volt annak, hogy a faállomány rossz állapotban van, kórokozó, kártevők, betegségek, általános legyengülés, csúcsszáradás, tehát hogy szemmel látható nyomai voltak egy laikus számára is, hogyha körbejárt Budapesten, hogy itt valami rossz irányba indult el. Ez a kerületeknél is, és a többi városnál is. Az idei év viszont még egy komoly mérföldkő, mert már most már a tavaszunk is nagyon száraz volt, az egész év nagyon száraz, és ugye 150-200 mm csapadék hiányzik a talajból. Évek alatt kumulálódott nagyon sok probléma, ezért most, amikor beszélgetünk, van egy olyan jelenség, amik az a neve, hogy Summer Branch Drop, ez a nyári ágletörések, ami azt jelenti, hogy idős fák elkezdik ledobni a vázágaikat, látszólag előjel nélkül, és nem is nagyon tudja egyelőre a fa állomány gazdálkodás tudománya, hogy mi áll e mögött. Egy platán, egy egészségesnek látszó nagy vázágat, ami nem lehet elváltozás jeleit látni, azt egyszer csak így minden előzetes nélkül lehasad róla és leesik. Ez most nagyon megsűrűsödött a parkokon is és mindenhol. Rengeteget monitorozunk és járjuk a várost, próbálunk ennek elébe menni, de ez egy egyre súlyosabb jelenség. Ez egy átmeneti állapot, mert amikor vízzel majd terítődik megint a talaj, vagy lesz csapadék, akkor ez maga ez az ágletörés, ez visszaáll. Tavalyi adatok alapján azt jósoljuk, hogy a következő 10 évben a budapesti közterületi fáknak a 35-40%-át le kell majd cserélnünk. És ez egy óriási nagy politikai, társadalmi, szakmai feladat, ami előttünk áll.
2: No, meg anyagi.
1: Hát az anyagiról ebben nem is beszélünk.
2: A faállomány 40%-ának a cseréje, nem tudom, mennyibe kerül mondjuk egy fának a kivágása, eltüntetése és egy új beültetése.
1: Ez egy óriási költség, és itt nem csak a fakivágások és az új fák telepítésének a költsége magas, hanem 60-80%-ban az első 6-7 évben az utolgondozás határozza meg, hogy mennyire lesz sikeres a fának az egész élete. És ennek a költsége jelentősen megnőtt. Most már 3000 litert kéne adni évente egy fiatal fának. Májustól szeptemberig, de innen már április elején kezdeni locsolni, tehát gyakorlatilag fél évig locsolni kell. Ráadásul a legforróbb, legaszályosabb időszakban hetente már nem elég egyszer öntözni. Alkalmanként most már föl kell majd mennünk 100 liter fölé, és meg kell közelítenünk a 150-200 litert, hogy minél mélyebbre menjen a víz, minél tartósabban ott maradjon. Korona alakító meccések, és nagyon sok olyan utómunka van, aminek egyelőre nincsenek meg a személyi, anyagi, infrastruktúrális feltételei se nálunk, se az önkormányzatok egy jelentős részén. És akkor arról nem beszéltem még, hogy nem elég jó már úgy elültetni a fát, ahogy eddig ültettük. Sokkal nagyobb ültetőgödörre van szükség, szerkezeti talajra van szükség, ami hosszú távon biztosítja a levegőségét, a jó tápanyag és víz gazdálkodását a talajnak. Ugye Bécsbe, Berlinbe és nagyon sok nyugat-európai városban már 9 négyzetméteres területet szednek ki, és másfél méter mélyen, az azt jelenti, hogy 13 körméternél is nagyobb ültetőgödröt ásnak. Mi most felemeltük, ez az első év 4-4,5 körméterre az ültetőgödör nagyságát, már ez is egy nagyon nagy többletköltség és idő, és ehhez is sokkal több gép kell.
2: Hát és az is egy nagyon nagy kérdés, hogy a meglevő közmű alagutak miatt lehet-e valamennyire bővíteni. Valami olyasmi számot olvastam, hogy talán 10 ilyen kivett fából 6-ot vissza se lehet ugyanarra helyre tenni, ha jól emlékszem a számra.
1: 4-et.
2: Vagy 4-et, igen. Köszönöm. Tehát, hogy 4 eleve vissza se kerülhet, mert ott van a villanyvezeték, a víz, a gáz, stb.
1: Így van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy sikeresen végrehajtsuk ezt a fáállomány rekonstrukciót Budapesten, ahhoz 3 dolog kell legalább. Az első az a pénz, a második a víz, ez sem evidens, és a harmadik a gyökértér. És a gyökértérrel valóban nagy problémáink vannak. Egyszerűen a város beépítettsége olyan szintet ért el, ami szűkíti a növények életterét, elsősorban a fákét. Ugye a fákra, ha ránézünk, akkor látunk egy hatalmas nagy lombkoronát, mindig el kell képzelnünk, hogy egy ekkora lombkoronához egy legalább ugyanakkora gyökérzet kell. Tehát körülbelül a gyökér lombkorona egyensúly az így néz ki, és a fának ezt valahogy meg kell találnia. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz bizony a közműveket, a utakat és ezeket az ember alkotta építményeket újra kell gondolnunk. Tényleg az a helyzet, hogy 10 kivágott fából 4-et nem tudunk ugyanott elültetni, mert a közműveket ugye 2011 óta egy törvény védi, előír egy védőtávolságot a különböző közműveknek, ez általában 2 méter, és azt lehet, hogy a közművállalat odaépíti egy meglévő idős fa mellé a közművezetéket, viszont amikor azt az idős fát lecseréljük, a fiatal fa már nem kerülhet ugyanoda, mert a védőtávolságnak nem megfelelő.
2: Tehát a gázcsőnek nagyobb jogai vannak, mint egy
1: ez így van.
2: Élő növénynek.
1: Pontosan ezt tökéletesen megfogalmaztad. Azon dolgozunk ugye Bardócival és a szakmában sok mindenkivel.
2: Bardóczi Sándor,
1: főtájépítészével, hogy a zöldfeltek és a fák ugyanarra a polcra kerüljenek, mint az épített környezet. Enélkül nem lesz ugyanolyan zöld a jövő Budapest sem, mint a mai. Nem, hogy zöldebb nem lesz, de még ugyanolyan zöld sem lesz. Ez országos jelentőségi kérdés. Voltunk már ezzel kapcsolatban lobbizni a most felálló minisztériumokban. Szeretnénk egy törvényt, ami a kék-zöld infrastruktúrát szabályozza a településeken, ami ezt a kérdést az asztalra teszi és megfelelően szabályozza. De visszatérve, ugye azért mi nem adjuk föl, és nem hagyjuk ott azt a 4 helyet, hanem ilyenkor elmegyünk és egyeztetünk a közművekkel. Nagyon sok közmű cég azért mutat együttműködési hajlandóságot, és különböző műszaki megoldásokkal, kompromisszumokkal ebből a 4 helyből azt mondom, hogy egy másfél még visszaültethető
2: lesz.
1: Menthető, igen, de ez rengeteg egyeztetés és munka. A 2025-ös évelején mért adatok alapján azt látom, hogy a budapesti faállománynak, a főkertes faállománynak az átlag életkora 25 év, és csökken. Ennek a faállománynak egyébként hatalmas nagy dombfelülete van, 26 millió köbméter, de hogy ezt viszonyítani lehessen, elhozom a bécsi adatokat. Ugye Bécsbe éltem 5 évig. Budapesten összesen 1 millió közterületi fa van, Bécsben mindösszesen 500 000. Körülbelül hasonló méretű városokról beszélünk. A bécsi faállománynak az átlag életkora viszont kétszeres a budapestinek. Körülbelül 50 év. Ez azt jelenti, hogy ha bár csak fele annyi fájuk van, de az összlomkoronatlanagyuk és árnyékodató felületük 2,5-3-szoros a budapestinek. És ez itt a lényeg, hogy nekünk nem sok fára van szükségünk, hanem nagy lombkorona felületre. És ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, hogyha 30-40-50 éves fákat nevelünk.
2: Bécsben mitől lett ilyen jó az arány? Vagy nálunk miért ilyen rossz?
1: Ennek több oka is van. Az első, mindig ide kell lemenni, hogy a társadalmi igények Bécsben már évtizedekkel ezelőtt magasabbak voltak a zöldfeltek iránt, mint Budapesten. Egyszerűen ez egy kulturális különbség, ha úgy tetszik. Nyilván ez összefügg azzal, hogy sokkal jobb anyagi feltételek között éltek, magasabb volt a polgárosodás, és több pénz is volt erre. A bécsi főkertnek egy nagyságrenddel több lakossági bejelentése van, mint nekünk, ami nem azt jelenti, hogy ők rosszabbul végzik a munkájukat, hanem azt jelenti, hogy a bécsi polgárokat nagyon érdekli napi szinten, és ha látnak valami problémát, akkor bejelentik, és arra egyből reagálnak a bécsiek. hozzáteszem, fajlagosan ötször annyi pénzük van egy négyzetméter zöldfeletre, mint nekünk. A következő a sorban, hogy a bécsi faállománygazdálkodás az évről évre lekövette a klímaváltozásait, és úgy bővült a létszám, az infrastruktúra, úgy alkalmazkodtak a technológiával, hogy követni lehessen ezeket a finom változásokat, és ne jussanak el egy olyan pillanatban, amikor egyszer csak lemaradnak, és már csak a tűzoltása marad időben, mint nálunk.
3: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
0: Következnek a zöld hírek Sarkadi Péter összeállításában.
2: Szeptember 27-től új, szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a vállalkozásoknak, ha kereskedelmi kommunikációjuk során zöld állításokat kívánnak alkalmazni. A gazdasági versenyhivatal pár területet már korábban is vizsgált, az új uniós szabályok most zéró toleranciát hirdetnek a megtévesztésekkel szemben. Az EMCO irányelv magyarországi átültetéseként 12 új ponttal bővült ki a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény, ilyen például az olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem valamilyen tanúsítási rendszeren alapul, illetve amelyet nem a hatóságok vezettek be. A környezetbarát jellegre vonatkozó általános állítás megfogalmazása, ha a vállalkozás nem képes igazolni az állításra vonatkozó, elismerten kiváló környezetvédelmi teljesítményt. Az áruk javíthatóként történő feltüntetése, ha azok nem javíthatók, a fogyasztó arra való ösztönzése, hogy az áru fogyóeszközeit korábban cserélje ki, vagy töltse fel, mint ahogy arra műszaki okból szükség lenne. A fekete listás tényállások minden esetben a törvény erejénél fogva a körülményektől függetlenül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenék küszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvivője. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium nem nyújtott be hivatalos panaszt az Európai Bizottsághoz a paksi fenék küszöb építésével kapcsolatban, közölte az MTI megkeresésére küldött válaszában az osztrák minisztérium illetékes tisztségviselője. A Duna gazdasági jelentősége Európa és Ausztria számára vitathatatlan. Ausztria szempontjából nagy jelentőségű a hatékony és megbízható Dunai víziút biztosítása. Ugyanakkor a minisztérium megérti Magyarország érdekét a biztonságos és megbízható energiaellátás biztosításában. A magyar kormány augusztus közepén döntött úgy, hogy 6 milliárd forintos beruházással biztosítja a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet, ami a vízi közlekedés akadálya. Már nagyjából 150 embert megbírságoltak Szegeden az elmúlt egy hónap alatt, amióta életbe lépett a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása. Eszerint a különböző közlekedési eszközöket, köztük elektromos rollereket szabálytalanul használók egységesen 47 ezer forint büntetésre számíthatnak. Tavaly novemberben szavazta meg a szegedi közgyűlés azt a rendeletmódosítást, ami az elektromos rollerrel közlekedőkre vonatkozó szabályokat szigorítja. Így azokat büntethetik, akik a gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek vagy zöld területen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le a járművüket. A szegedi közterület felügyelők egy hónapja kezdték meg a szabályszegők bírságolását, és továbbra is fokozott köztéri jelenlétet terveznek a városban. Mindez egyébként nem csak az utóbbi időben megsokkasodó rollerekre, de elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is vonatkozik. A kiszabott bírságokból befolyó összeget a helyi kerékpárút hálózat fejlesztésére fordítják, írta a szeged.hu.
0: Forradalmi a hangulat az Egri vár környékén. Legalábbis erre következtethetünk az Életfa Környezetvédő Szövetség legújabb kezdeményezéséből. A szervezet a közelmúltban fogalmazta meg a fák 12 pontját, amely többek között a fa kivágások mérséklését és a zöld felületek növelését sürgeti. A civil összefogással indított akciósorozat célja a fák életkörülményeinek javítása. Pilisi Csenge riportja.
4: Így jó, hogy a nap az embert megégeti? Akkor elmegyünk egy ilyen arborétum, vagy öles fák, hát azokat se vágják ki azért, mert hagyjuk róla egy-két száraz ág, nem?
5: Ezért fogtak össze az EGRI zöld szervezetek, és szerveztek figyelemfelhívó akciót egy csak nem 100 éves török mogyorófa megmentéséért, mutatja Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
6: Jól érzi magát? Kapott egy baktériumos kezelést, amitől azt reméljük, hogy egyrészt ugye a gyökérzete sokkal ellenállóbb lesz, visszaépül, megfiatalodik egy kicsit ez a majdnem 100 éves fa. A lombozata is ugyanezt a baktériumos kezelés kapcsán egy kicsit jobban fog hajtani, mint ahogy mondjuk alapból hajtott volna, és sokkal szárazságtűrőbb lesz a fa. Ez egy nagyon modern kezelés, igazán pár éves, és Magyarországon nem nagyon volt, úgyhogy ez a fa ráadásul egy esett tanulmány is lesz. Valószínűleg tudományos publikáció is születik majd erről, hogy milyen hatással sikerült megmenteni. A negyede van meg a valamikori lombtömegének, és ezt próbáljuk most újraépíteni, de nagyon szép zöld a fa, úgyhogy reménykeltő.
5: Összefogtak a helyi zöld szervezetek és a zölden gondolkozó lakosok, és megmentették ezt a fát, sőt, újakat is ültettek ugye itt a téren.
6: Nyilván bárhol ültethetünk volna fát a városból, de hát eznek a figyelemfelhívás a legfontosabb része. Hangsúlyozzuk ezt a programunkat, a Teret a fáknak program, ugye régi fákat ment meg, de itt ugye 75%-a biztosan csökkent ennek a fának a lombtömege. Ezt ellensúlyozandó ültettünk két új fát a térre, mindenféle építési és egyéb engedélyek betartásával. Az nagyon érdekes, hogy például Egernek, ami valószínűleg az égerfákról kapta a nevét, hát hogy az Egerpatak mentén rengeteg éger volt régen. Nincs égerfája a belvárosban, és most ültettünk egy szívlevelű égert ide a városközpontba, és egy kislevelű hársat ültettünk még ide a térre. Mind a két fát öntözőzsákkal láttuk el, ilyet nem is nagyon látunk. Ezeket a fákat nem elég már elültetni, hanem itt szoktuk mondani, hogy az ültetés után éltetni is kell őket. 3-4-5 év, amíg nagyon komolyan oda kell figyelni a nyári asszályokra és a folyamatos locsolásra, és ezek az ültetőzsákok ilyen 2-3 napig engedik ki azt a 70 liter vizet, ami így nagyon jól hasznosul a fa gyökerénél. Természetesen kapott gombakezelést mind a két fa az ültetéskor.
7: Anna Lóci, légy szíves, oda segítsetek a gumikhoz vinni, jó, a fákat.
5: Anna Lóci, segítetek apának. Ültettetek már fát?
8: Vagy
5: ez
8: nem.
5: Az első?
8: Ez az első.
5: Hiszen de miért jó, hogy most így kijöttetek ide a Nagyegedre? Amellett, hogy nagyon jó itt a levegő, nagyon jó itt a kilátás. Miért fontos, hogy fásítsunk?
8: Azért, hogy az emberiség fennmaradjon. Oxigént ad. És ugye az ózon jó tágul, nem maradunk fenn olyan sokáig, hogyha az összes fát kivágjuk például.
5: Ezért inkább ültessünk fákat.
8: Igen. Minél többet, ha lehet.
5: Tanultok erről az iskolában?
8: Még nem teljesen, csak az erdőkről, szintekről, az állatokról.
9: Tanulunk a levegőről, hogyan szennyezzük, meg hogy jó lenne végre környezettudatosan gondolkodnia mindenkinek.
5: És mit tesztek ezért?
9: Fát ültetünk, kidobjuk a megfelelő szemetes kukába, és ha lehet, újrahasznosítjuk.
5: Egerben többször szerveztek már aláírásgyűjtést lakossági tiltakozásként az elmúlt időszak fa kivágásai miatt. Ezért is fogalmazták meg a Teret a fáknak akciótervet, mondja Hacsi Tamás kert- és tájépítész.
10: A város utcáit látva úgy látom, hogy a fáknak az élettere az rohamosan csökken. Az útfelújítások, különböző építkezések kapcsán egyre közelebb húzódik a fák törzséhez a burkolat, a szegély építések. És ezért is fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy ilyen figyelemfelkeltő akciókkal lehetne ráirányítani a fákra a figyelmet. Nagyon sok új fát ültetnek országszerte, vannak fásítási programok, de nagyon fontosnak tartom a meglévő fáknak a védelmét is. Hiszen addig, amíg egy fiatal fa olyan idős lesz és olyan szolgáltatásokat tud nyújtani, mint egy idős fa, az több évtizedbe is beletelhet.
5: Éppen ezért fogalmazták meg a fák 12 pontját?
10: Egy kiáltvány a fák nevében, ami arról szól, hogy milyen intézkedéseket kellene annak érdekében tenni itt Egerben, hogy árnyékot adnak, hűsölni lehet alattuk, csökkentik a klímaváltozás hatásait, ezt mind jobban el tudják látni. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a mindenki számára hozzáférhető városi fakataszter készítése, ami abból állna, hogy a meglévő közterületi faállományt teljes körűen felmérik és nyilvánossá teszik. Ez nem egy új dolog, aki Budapesten él vagy arra jár, letöltheti az ottani applikációt, és Pesten ez már működik. Egerben számos helyi védelem alatt álló fa van, amiknek a sorsát jobban kellene felkarolni. Ezekhez állapotfelmérés kezelési terv készítése szükséges. Nagyon fontos az, hogy a fákra, mint a város zöld közműveire, zöld infrastruktúra elemekként tekintsünk egyenrangúan a közművekkel vagy az útépítési infrastruktúrával. A fáknak élettere van, de ez a fák védelméről szóló szabványban, mint favédelmi zóna van megfogalmazva. Ez a csurgó terület plusz másfél méteres területet foglal magába, amit nagyon fontos lenne, hogyha figyelembe vennének már a beruházások tervezési szakaszában is. Ez biztosítja azt, hogy egy fának az élettartalma az hosszú távon biztosítható lehetne. Van egy olyan pontunk, ami a körbeburkolt fák esetében a burkolatok visszabontását fogalmazza meg. Városi zöld folyosók kialakítása fasorok telepítésével, a fakivágások engedélyezésének szigorítása, a fapótlások mértéke nagyon jó lenne, hogyha igazodna a kivágott egyedek méretéhez, helyi rendelet szerinti kiszámolt faértékhez. Egy fának az értékét bárki meghatározhatja, hogyha ellátogat a Magyar Faápolók Országos Egyesületének honlapjára. Ott van egy faérték kalkulátor, de Egernek van egy olyan helyi rendelet, ami szintén ad arra egy exakt számítási képletet, hogyan lehet Eger közigazgatási területén lévő fáknak az értékét meghatározni. Még a fakivágás előtt kiszámoljuk ennek az adott fának az értékét, teljesen más megvilágításba kerülhet a fakivágásának az indokoltsága. Lehet, hogy a kérelmező meggondolja magát, hogy ha mondjuk be kellene fizetni 5 millió forintot a város környezetvédelmi alapjába, akkor nem biztos, hogy erőlteti ennek a fának a kivágását, biztos vagyok benne, hogy számos esetben más megoldást találna, és a fák megmaradhatnának.
5: Szükség van a belvárosban is fákra? Mennyire tudják kompenzálni ezt a nagy meleget?
6: Nagyon nagy szükség van a belvárosban a fákba, már a város körüli erdősítés is nagyon jó tesz a város klímájának. De a belvárosi fa az létfontosságú, tehát hogy a következő 20 évben, ha az emberiségnek megjön az esze, akkor duplájára fogja növelni a városi zöld területeket. Egyszerűen egy természetes klimatizáló hatása van, amit semmi nem pótolhat. Itt van a városnak a 100 éves védett fasora a Kossuth utcán, hogyha az Eszterházi térről besétálunk ide, nyáron ez 15-20 fokkal van hűvösebb a fasor alatt, egészen más a páratartalom, ezt lehet érezni, bár mindenütt ez volna.

A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
2: Önök mennyit stresszelnek? A stressz a szervezet természetes válasza minden olyan ingerre, amely kibillenti az egyensúlyi állapotából. De nyilván nem mindegy, hogy mennyire billenünk ki, és utána hogyan birkózunk meg vele, vagy billenünk vissza. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, ez a Dr. Kossuth, a szerkesztő Farkas Szabolcs. Írjanak, ha idegesek, csak nyugodtan, 0630 9666 az SMS számunk, a Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Mindenki másképp védekezik a stresszes helyzetek ellen, hasznos receptekre vadászva kérdezte a pesti járókelőket Pintér Edina.
3: Jó napot kívánok! Hogyha nehéz a napja, mivel nyugtatja magát?
4: Csak sportolással.
3: Ez állandó része az életén?
4: Igen, igen.
5: Családomra gondolok.
3: És ez hogy működik? Mi a recept?
5: Megnyugtat. Gyerekekre, feleségemre. És akkor tudom, hogy jól érzem magam. Bármi is legyen napközben.
3: Ül a dugóban, nem halad a sor.
5: Fiatalabb koromban idegeskedtem, most már nem. A nehézségek mindenhol vannak. Csapatmunkával kell kihozni, az én munkáimmal legalábbis kihozni belőle a legjobbat.
6: Általában elmegyek sétálni, vagy futni szoktam Margit szigeten esetleg, vagy sorozatot nézek. Nem nagyon szoktam stresszelni egyébként, szerencsére.
3: És hogyha valami olyan feladat van, ami miatt szorong az ember, mert nem tudja, hogy jól sikerül, nem jól sikerül, meg tudja majd oldani.
6: Általában igazából csak ülök benne és elfogadom, hogy ez van, de próbálom nem túl gondolni, nem túl stresszelni az egészet. Most költöztem föl Pestre is ezen a napon, szóval tudom milyen, de próbálok nem aggódni és el vagyok.
7: Elmegyek kirándulni.
3: Ezt nem mindig oldhatja meg az ember.
7: Hát akkor úgy értem, igen.
8: Nálam önidő, egy kis tartalomfogyasztás, kicsit ilyen nem a munkára vagy a stresszre gondolás, és akkor ennek az ilyen, nem tudom, megnézni egy jó filmet, vagy valami ilyesmi, vagy esetleg sportolni, vagy elmenni sétálni.
3: Egy összecsattanás, egy vita után hogy nyugtatjátok le magatokat?
8: Nem tudom, ülök egy 20 percet csendben, és így megpróbálom helyre tenni a gondolatokat. Mély levegő.
3: És nálad?
7: Ugyanaz. Csak így ülök.
9: Aludni szoktam. Zenét hallgatok. 80-as évek, 70-es évekbeli zenét, igen.
10: Pihenek.
11: Hát elmegyek sportolni.
3: Mit sportolt?
11: Hát általában futok, úszok, vagy falat mászok.
12: Hát én pihenni szoktam.
3: És mi jelenti nálad a pihenést? Elfekszel és relax, vagy valami aktív pihenés?
12: Hát igen, azt is meg olvasni is szoktam. Azt is pihentető a számomra.
13: Zenét hallgatunk. Mindenfélét. Én a popzenét szeretem főleg.
14: Pihenésre. Alszok egy út. Vagy esetleg még videójátékozom.
13: Én beszélgetek emberekkel, és akkor ők így megnyugtatnak.
3: És elmondod a problémádat, vagy egy teljesen más téma is segít?
13: El szoktam mondani.
3: Tanácsokat remélsz, vagy csak kibeszéled magadból?
13: Hát egyrészt kibeszélem, és akkor így nyugtatásra is szükségem van, és akkor tanácsokat is adnak, és azokat általában megfogadom.
3: Elmegyek aludni. Az mindig jót tesz.
2: Pintér Edina összeállítását hallották, a stúdióban pedig itt van velünk Nagy Marianna, pszichológus, kezét csókolom, jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok!
2: Ön mit csinál, amikor stresszel?
15: Hát több mindent. Például relaxációs technikát is szoktam alkalmazni.
2: Ez azt jelenti, hogy nagy levegőket vesz?
15: Része a relaxációnak a légzőgyakorlat, de van, hogy a cicámat simogatom, vagy én is a szeretteimmel vagyok. Nagyon adaptív technikákat hallhattunk itt a járókelőktől, úgyhogy büszke voltam rájuk.
2: És hogyha a szerette is stresszelik, vagy a macskája?
15: Hát igen, ez is előfordul. Én is szoktam sportolni, de hát van, hogy tényleg csak úgy várjuk, hogy vége legyen, mint hogy az egyik járókelő mondta is. Szóval sokféle technika van, sokféle megküzdésünk van, és nagyon sok minden befolyásolja, hogy mikor éppen mit választunk ki ezek közül.
2: A pszichológus szemszögéből mi a stressz? Mert ugye ezt általában az orvosok is mindig ezt mondják, mindjárt lesz egy orvos vendégünk is, majd megszólítjuk a telefonvonalban, már itt van, de még nem. Szóval mindig azt mondják, hogy stresszmentes élet, de hát stresszmentes élet nincs.
15: Ez így van, sőt, Seje János, a stressz atya, aki ugye a stressz elméletet megalkotta, ő azt mondta, hogy a stressz az élet sava borsa, tehát hogy valójában nincs élet stressz nélkül, ez egy nagyon adaptív, ez egy az evolúció szempontjából elengedhetetlen dolog. Azért stresszelünk hétköznapi értelemben véve, hogy a szervezetünkben helyreálljon egyfajta egyensúly, ami felborult. Ennek lehet egy külső vagy egy belső oka, lehet a macskánk, de lehet az, hogy mondjuk fáj a fogam.
2: Tehát ha teljes egyensúlyban vagyok, harmóniában és flowban, akkor nem stresszelek.
15: Igazából egy picit mindig van valami belső inger, belső folyamat, de ezt a doktor jobban el fogja tudni mondani, amikor arra törekszik a szervezetünk belül, hogy helyreállítsa azt a bizonyos homeosztázist.
2: Szóval valami egyensúly felborul, és ez nyilvánvalóan pszichológiailag is értelmezhető, hogy ezt az egyensúlyt megpróbálom helyreállítani a macskám szőrével, vagy a szeretteim hangjával. A vonalban valóban itt van velünk dr. Dóczi Gergő Pál, belgyógyász, szakorvos, stresszorvos. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Orvosi szempontból a stressz az micsoda?
4: Hát ez egy csodálatos kérdés, mert több rétege van orvosilag a stressznek. A klasszikus értelemben, amit a pszichológus kolléganő is említett, a sejtféle stresszreakció, ami egyébként egy szimpatikus idegrendszeri, illetve a mellékvesző belül részének a reakciója egy adott helyzetre. Ez arra ösztökél minket, hogy reagáljunk, és fel is készüljünk erre a minket érő akcióra, ezért a szervezetünk adrenalint, noradrenalint dob a kerítésbe, felkészíti a belső szerveinket arra, hogy cselekedni tudjunk. És én is nagyon nagy örömmel hallgattam a hallgatókat, főleg azt a részét, hogy a stressz éri őket, mozognak. Ez egy természetes adott válasz, hiszen a stressz felkészít minket a mozgásra. Azt, hogy ők ezt levezetik a mozgásban, csodálatos. És valami mást is hallhatunk, ugye azt hallhatunk, hogy ülve marad, vagy éppen elalszik. Ez egy másik fajta, nem a fuss, hanem a freeze reakció, tehát a megfagyás reakciója a stresszre. Ilyen is van, ilyenre is képesek vagyunk.
2: Ugye azt az előbb már hallottuk Nagy Mariannától, meg hát a hallgatóktól is, hogy ők mit csinálnak, hogyha idegesnek érzik magukat, akkor mondjuk ilyen nagyon egyszerűen, pszichésen, mentálisan hogyan tudok segíteni saját magamon, ha stresszelek. Orvosi szempontból értem, hogy vagy mozogjunk, vagy nem mozogjunk, de orvosi szempontból tud-e hozzátenni ehhez valamit, hogy mi az, amit érdemes tenni, hogy ez a bizonyos harmónia, vagy ez az egyensúly visszaálljon?
4: Igen, a stressznek egy lényeges eleme az, hogy a vegetatív idegrendszerünk egyensúlya felborul. A túlsúlyba kerül ilyenkor a szimpatikus idegrendszer.
2: És ez azt jelenti, bocsánat, hogy zsigerből, ösztönből cselekszünk, tehát ami először jön, ami beépült, ami a kis agyunkból előmászik, az jön.
4: Így pontosabban, hát inkább ott a limbikus rendszer az, ami ilyenkor készenlétben van, illetve reagál, de valóban ez egy ösztönös reakció mindenképpen, és ilyenkor segít, hogyha tudatosítjuk azt, hogy mi történik velünk, tudatosíthatja ezt akár egy mostanában divatos okos eszköz, okos óra, ami méri például a szimpatikus idegrendszernek az aktivitását, és ha ez tudatosul, tudjuk, hogy mennyit vagyunk stresszben, akkor használhatjuk azokat a technikákat, egyébként amit már a doktornő is, vagy a pszichológus hogy is említett, hogy aktiváljuk a paraszimpatikus idegrendszert, ami egy szívfrekvencia csökkenést, légzést, ellazulást, az emésztésnek a emésztési folyamatok javulását eredményezi.
2: Igen, és hát akkor erre nyilván vannak technológiák, vagy technikák, hogy hogyan tudom ezt a stressz szintet csökkenteni.
4: Pontosan. Például az egyik leghatékonyabb a technika 4-5-1-es légzés, erre a szívfrekvencia variabilitásnak a növelésére, az azt jelenti, hogy 4 másodpercen keresztül, orrunkon keresztül belégzünk, aztán 5 másodpercen keresztül a szájunkon keresztül kilégzünk, majd 1 másodperc szünet. Én ezt úgy szoktam csinálni, és mondani is a pacienseknek, hogy csinálják, hogy bekapcsolom a YouTube-on a metronómot, ez szépen adja nekem a 60 BPM-es taktust, és akkor elkezdem a légzést. 3x2 percről naponta lehet indulni, és egészen 3x10 percre, vagy hát ha az ember mondjuk többet ül a kocsiban, nagyon jó lett a igen, feleségem, aki pszichológus azt mondaná, hogy ne, kocsiban ne, de igen, akkor inkább üljünk otthon, és hogy gyakoroljuk.
2: Igen, lehet, hogy ez a taktus a kocsiban időnként egy kicsit kevésnek bizonyul. Jó, közben 0630 96 az SMS számunk, és várjuk a tapasztalataikat, mitől stresszelnek, mitől hagyják abba. A Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Hajni hűséges levelezőnk azt írja, hogy leterítem legkedvesebb tárgyamat, a kék kockás törlőkendőt, ráfekszem, varázsereje van. Fantasztikus. És akkor Nagy Mariannához fordulok ismét, hogy egyrészt lehet hallani különböző tréningekről, különböző segítő, önsegítő módszerekről. Ön is az előbb azt mondta, hogy relaxál. Aki önhöz fordul azzal, hogy annyira ideges vagyok, annak mit tud ajánlani? Milyen lehetőségek vannak?
15: Hát aki hozzám fordul, én autogén tréninget tudok neki kínálni, de egy picit azért a tágabb szakma felé is kitekintve azért aztán mondanám, hogy tulajdonképpen majdhogy nem bármilyen pszichológiai intervenció segíti a stressznek a csökkenését. Ennek különféle okai vannak. Az egyik lehet az például, hogy ekkor már megélem azt, hogy valamit teszek. Aktívan növekszik a kontrollérzetem a felett az adott probléma vagy helyzet fölött, amivel szembe kerültem, és így ez már önmagában stresszcsökkentő hatás. Tehát
2: magyarul a pszichológiai interakció alatt simán a beszélgetést is érthetem. Valakivel megosztom azt, hogy
15: így van, tehát nem kell pszichológushoz fordulni feltétlenül, lehet ez egy olyan szintű stressz, amikor felhívom a barátnőmet, vagy az édesanyámat, vagy aki nekem egy kedves, közeli, szerettem, hozzátartozom, és beszélgetek vele egy jót. Tehát a társas támasz, a társas támogatás is nagyon-nagyon nagy mértékben stresszcsökkentő hatású tud lenni. No, de visszatérve a pszichológiai intervenciókhoz, ott például említhetjük az állatasszisztált terápiákat, ugye itt a cica simogatásnak.
2: Na, nem sokára már cicát simogatunk, most már nem tudjuk elkerülni ezt a cica simogatást.
15: Művészet, zeneterápia, tehát rengetegféle módszer van, vagy a tudatos jelenlét, a mindfulness, ami szintén mostanában nagyon elterjedt. Én az autogén tréningben vagyok jártasabb, illetve ebben vagyok tapasztaltára.
2: Dióhéjban az micsoda?
15: Ebben van képzettségem. Ez egy olyan módszer, ami ugye a doktor úr is említette, a paraszimpatikus idegrendszeri aktivitást fogja növelni, illetve újra egy picit belökni, mert amikor a szervezetünkben krónikus stressz alakul ki, akkor ez a bizonyos szimpatikus idegrendszeri tónus kerül túlsúlyba, és már nem tudunk átbillenni abba a megnyugvást hozó állapotba. Ezt próbáljuk meg az autogén tréning során egy picit áthangolni. Van egy adott szöveg, és ezt a szöveget mondva egy ilyen önszuggesztív módon fizikai érzeteket fogunk előidézni a testünkben, az izmunk ellazulását, például az erek kitágulását, és ez jelzést fog küldeni az agyunknak, hogy elmúlt a veszély, újra biztonságban vagyunk, ezáltal aktiválódik újra a paraszimpatikus, tehát csökken a szorongás, a szubjektív élménye, és újra el tudnak indulni ezek a paraszimpatikus funkciók.
2: Megtanítom magamat korábban arra, hogy ez a bizonyos szöveg, ez ilyen hatással legyen rám, és amikor ezt újra elmondom, vagy újra el tudom mondani, akkor a hatás bekövetkezik.
15: Igen, ehhez gyakorlás szükséges, tehát azért tréning, mert nagyon fontos, hogy nyilván ez nem egy egyszeri alkalommal, bocsánat, kellett kezik meg, hanem a folytonos gyakorlással. De igen, tehát egy kicsit ez ilyen mindhack, és működik.
2: Adott pillanatban működik, vagy pedig ez akár hosszabb távra is elkergetheti tőlem a feszültséget? Tehát ma reggel úgy ébredek, hogy tudom, hogy este lesz valami olyan megbeszélésem, vagy olyan találkozásom, amitől már most halálideges vagyok. Ha akkor én egy kicsit segítek magamon egy ilyen autogén tréninggel, akkor ez kitart estig, vagy érdemes a találkozó elé időzíteni?
15: Ez attól is függ, hogy mennyire vagyok gyakorlott ebben. Tehát, hogy érdemes a találkozó előtre időzíteni, én úgy gondolom, de minél többet gyakorlok, néha már, amikor olyan pro szinten vagyok, akkor csak maga, hogyha a szöveget elkezdem magamban mondani, már ki fogja előre váltani azokat a testi érzeteket, hogy megnyugszom, végig sem kell mondanom a szöveget, elég, ha elkezdek rá gondolni, de ez nagyon sok gyakorlás szükséges.
2: Doktor úr, van-e olyan, hogy stresszelek, mármint hogy stresszben vagyok, de valójában nem is tudok róla? Én, mint férfi kérdezem, tehát mi hajlamosak vagyunk letagadni, ugyan semmi bajom nincs, nem vagyok én ideges, de hogy is. De közben azért a testem produkál talán tüneteket, még akkor is, hogyha nem feltétlenül veszem észre, dr. Dóczi Gergő Pál van a vonalban.
4: Hát igen, ez így van. Egy páciensümet említeném, aki egy top menedzser vagy, és ő azzal keresett meg, hogy ő nem tud aludni rendesen, de tulajdonképpen azt, hogy stressz lenne az életében, azt ő nem érzékeli. És akkor vette magának egy okos órát, amit már így említettem, azt látta, hogy napi 6-8 órát stresszelt. Aztán...
2: Bocsánat, az okos óra ilyenkor mi az, amit megmutat? Pulzust vagy vérnyomást azért egy óra nem tud mérni, nem?
4: Ezt a szívfrekvencia variabilitás. Tehát, hogy mennyi az, ahol mennyi időt tartom a napban, ahol ez a variabilitás, a változékonyság, meg annál inkább nagyobb a paraszimpatikus túlsúly, minél variábilis a két szívütés közötti ritmus különbség.
2: Oké, tehát ő nem tudott róla, de valójában 6-8 órát stresszelt egy
4: igen,
2: nap.
4: Igen, így van. És aztán a vizsgálatok megmutatták nála, hogy igazából arról van szó, hogy olyan genetikával rendelkezik, amivel az emberek egyébként 10%-a rendelkezik rajta kívül, hogy arra képes, hogy nagyon gyorsan, ami a keringésébe került, adrenalint, noradrenalint eltávolítsa. Tehát, hogy mire eljutna a tudatáig, úgymond, hogy feszült vagyok, itt valami nem stimmel, addigra ez az akut idegrendszeri hatás kimegy. De attól még az állandó impulzusok bizony hatással voltak a testére, és aztán a kezelés következtében ez a stressz szépen csökkent, és most már ott tartunk, hogy fél órára sikerült nagyjából a napi stresszt visszaszorítani.
2: Hát az jelentős visszaszorítás valóban. Gábor azt írja 0630 9666 az SMS számunk, hogy én szinte mindig stresszben élek, mert állandóan van rá ok, attól félek, nehogy agyvérzést vagy sztrókot kapjak az állandó feszültség miatt. Hát ezzel folytatjuk, hogy vajon ez a mindig van rá ok, ez mennyire külső tényezőkön és mennyire belső tényezőkön múlik, de ha már a cicák búvó patakként itt vannak velünk, kísérletek alapján a macskák simogatása tényleg csökkenti a stresszt. Király Péternek, a Rex Kutya Otthon alapítójának közreműködésével kipróbálta a módszer Pintér Edina.
10: Annak próbálunk utána járni, hogy a macska dorombolással a vérnyomás is csökkenthető. Hát most ezt megpróbáljuk. Itt egy vérnyomásmérő, és van itt egy gyönyörű kis círmos macska. Most elindult a vérnyomásmérő, közben a cica dorombol és dagaszt.
16: Természetesen nem én kapcsoltam be a cicust, a cicusok ezt automatikusan tudják. Nagyon-nagyon sok kísérletet végeztek ez ügyben. Jótékony hatással van, nem csak a macskákra, hanem az emberre is, vagy más élő lényekre is. Közben ide teszem, jó közel hozzá lesz a cicus, hogy érezzed te is azt, igen, hogy milyen gyógyító ez a frekvencia.
10: Gyógyítják magukat?
16: Saját magukat gyógyítják. Ez egy Isten adta lehetőség, hogy ezt mi magunk is kihasználjuk. Akár 15-20 higany milliméter és képes az embernek a vérnyomását csökkenteni egy doromboló macska jelenléte az ölében. Ez ugyancsak kihasználható, és szerintem eljön az az idő, amikor egy szép napon lemegyünk a házi orvoshoz, és nem vérnyomás csökkentőt, hanem egy macskát fog fölírni nekünk. Én legalábbis nagyon bízom benne.
10: Ez a cicus beült az ölembe, úgy helyezkedik, hogy minél nagyobb felülettel érintkezzünk, és dorombol.
16: Én azt figyeltem meg, hogy azok az emberek, akik állattal élnek, és ugye állatorvosként ezt már 35 éve figyelem, sokkal kiegyensúlyozottabbak vagyunk. Ezek az állatok megtanítanak minket arra, hogy milyen kevéssel is be lehet érni. Milyen kevés kell ahhoz, hogy valaki boldog legyen. Akár egy kutya nem kér a szeretetét, más csak egy simogatást, egy kis koncot, egy kis gondoskodást, és aztán semmi több. Ő nekik nincsenek rossz napjaik. Ezért is kitűnő például egy idősödő vagy idősebb ember mellé egy kutya vagy egy macska, nem kell alkalmazkodni hozzá. Tulajdonképpen azon kívül, hogy kis ennivalót odalökünk, és egy picit foglalkozunk vele, semmi más nem kér, viszont cserébe iszonyatos mennyiségű szeretetet ad. Annak az országnak az egészségügyi rendszere, amely például az állatokat használja terápiás célra vagy rehabilitációs célra, milliárdokat spórolhat meg azon, hogy azok az emberek, akik egyébként futógépeken meg mindenféle rehabintézetekben kell, hogy az időt és a pénzt költsék, ezek az emberek elmennek egyet sétálni a parkba vagy az erdőbe a kutyájukkal, és sokkal, de sokkal előbb meggyógyulnak és visszakerülnek a társadalomba egészséges emberként. Mesterséges körülmények között vagyunk, ráadásul egy olyan helyen, ahol csomó mindenre ügyelni kellett, hogy a cicusunk doromból, nem doromból fölmászott a nyakadba, zizegett a valami, tehát hogy ezek a pszichés hatások mind ellene hatnak, de meggyőződésem szerint ezért lesz valami kis hatása. Kíváncsian várom én is az eredményt.
10: Közben itt dorombol ez a cicus és dagaszt.
16: És miközben várjuk az eredményt, én azt látom, hogy ennek a vérnyomásmérnőnek a közepén egy szívecske villog. Na kérem szépen! Nem csalás, nem ámítás.
10: Most meg kellene mutatnunk a képet, de higgyék el, tényleg lement 20 higany millimétert a felső érték, és 5-öt az alsó érték.
16: És ezt 0-24-ben tudják biztosítani az állatok. Az ő jelenlétük nem csupán a vérnyomásra, hanem az embernek a lelki világára, a boldogságára, a megelégedettségére is folyamatosan hatással van.
10: Ez úgy tűnik, hogy működött.
16: Ez működött egyébként, azt viszont előre kell bocsátani, hogy nem biztos, hogyha több macskád van, akkor lezuhant teljesen a vérnyomásod. Volt egy aranyos kis sztori erre, amikor a állatvédelem egyik számomra nagyon kedves közkatonája, idős macskás néni, kérdeztem, hogy tudta azt Ibolya néni, hogy doromboló macska jelenléte csökkenti a vérnyomást. Mire fel azt mondta, jaj Péterké, most már értem, hogy nekem miért olyan alacsony a vérnyomásom. 60 macskám van. Kétségtelen, hogy akinek állata van, az biztos, hogy egy kiegyensúlyozottabb életet élhet.
2: Pintér Edina vérnyomása csökkent a macskák simogatásával. Doktor úr, doktor Dóci Gergő Pál a vonalban. Ugye egy SMS-sel kezdtük ezt a cicás kört, akinek magas a stressz szintje, vagy tudja magáról, hogy sokat idegeskedik. Tényleg nagyobb esélye van agyvérzésre, sztrókra, és én nem tudom még mire?
4: Hát igen. Sajnos az a helyzet, hogy hát ez az adrenalin, noradrenalin, ami a stressz, akut stressz hatása felszabadul, ez ugye abban a pillanatban már rögtön terheli a keringésünket, és emeli a vérnyomást, illetve ugye a stressznek a másik formája, ahol nem a mellékvese belő, hanem a mellékvese kéreg által termelt kortizol lép már hatásba, ott pedig egy krónikus keringési terhelésről van szó. Úgyhogy ez valóban korrelál. Úgyhogy ott, ahol az ember ezt észleli, mérni tudja, akkor érdemes változtatni, mert hogy egészséges éveket lehet vele nyerni az ember életében.
2: Azt értjük valószínűleg, hogy a keringésünkre rossz hatással van, de sokan vannak azzal úgy, én is például, hogy bizonyos testrészemben érzem, ha ideges vagyok. Én például a gyomromban, de más meg a bokájában, meg lábrázást kap, meg viszket a tarkója. Szóval ez összefüggésben van azzal, hogy a testemben, a szervezetemben milyen változást vagy milyen károkat okozhat a túlzott feszültség?
4: Annyiban igen, hogy ha figyelünk a testünk jelzéseire, mindegy, hogy viszkető tarkó, fejpályás, vagy éppen hát nyugtalan láb, akkor az segíthet minket abban, hogy hallgassunk is erre, és tegyünk érte, hogy ez legyen másképp.
2: Mikor kell orvoshoz fordulni?
4: Hát ez nagyon jó kérdés. Korábban egy kollégájával való beszélgetés során tudtam meg, hogy tulajdonképpen ugye abszolút megelőzésről szól ez a műsor, és hát nagyon megörültem neki, hogy van ilyen kezdeményezés, mert hogy nekem misszióm vagy küldetésem, hogy amint az ember érez valamit a testében, mér valamilyen változást, nyugodtan forduljon akár házi orvoshoz. Nagyon így a műsorra készülve azon gondolkoztam, hogy nagyon jó lenne akár házi orvosnál minden házi orvos eljuttatni egy olyan készülékhez, ahol amivel például alapvetően a vegetatív idegrendszer aktivitását tudná mérni, mert hogy akkor azonnal adekváltan a beteg panaszára, vagy a hozzáforduló panaszára tudna reagálni, hogyha ez a fajta szemlélet jobban elterjedne. Mert hogy ebben megelőzzük a nagyobb baj kialakulását.
2: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre a dr. Dóczi Gergő Pál belgyógyász szakorvos stresszorvos volt a vendégünk telefonon, és a stúdióban pedig továbbra is itt van még velünk Nagy Marianna pszichológus. Nyilván jó lenne, ha tudnánk róla, és hogyha tudnánk tenni ellene. Ön beszélt az előbb a relaxációról, beszélt az autogén tréningről. Ez mindenkinek jó? Mindenki meg tudja tanulni?
15: Igen. A rövid válasz az, hogy igen. Vannak azért olyan akár mentális, akár fizikai állapotok, amiben ellenjavalt. Súlyos pszichiátriai kórképekre kell itt gondolni, illetve mondjuk egy friss szívműtét, epilepszia, hogyha fönnáll, akkor ez kontraindikál, de egyébként tényleg mindenki meg tudja tanulni, hiszen mindenkinek van egy teste, és tulajdonképpen a testünket használjuk, illetve a saját gondolatainkat használjuk, és azt, hogy gyakorlunk.
2: József azt írja közben, 0630-9666 az SMS számunk továbbra is, hogy egy lovas népnek nincs szüksége macskára. Hát lehet, hogy a macska kicsit olcsóbb, mint egy ló. Biztos a ló simogatása is nagyon jót tesz.
15: Vannak, igen, lovas terápiák, abszolút.
2: Olyan van, vagy volt már a praxisában, hogy önhöz fordult valaki, mert ideges, és azt mondta, hogy ezzel menjen orvoshoz? Vagy pedig pszichés szinten, pszichológiai szinten azért ez a stresszes állapot, vagy stresszre hajlamosság, ez kezelhető?
15: Hát a stressznek van egy szubjektív élménye, és általában ezzel fordulnak pszichológushoz. Olyasmire gondolok, hogy szorong valaki, vagy például depresszió felé, tehát ugye egy alacsonyabb hangulati fekvése van, szomorúságot él meg. Tehát általában a pszichológushoz ezzel érkeznek, és akkor ez nyilván mögötte lehet valami olyan stressz, vagy stressz helyzet, ami kezelésre szorul. Itt nagyon sok mindent kell mérlegelni, hogy mi az a szint, hogy tud-e ő még úgy működni mondjuk az életében, ami biztonságos, akár ő ránézve, akár a környezetére, és hogyha igen, akkor, és nekem is van jogosítványom a különféle módszerekre, amikkel tudok ezen segíteni, akkor tudom fogadni, hogyha pedig olyan mértékű mondjuk a szorongása, vagy akár a hangulatzavara, akkor tovább fogom küldeni pszichiáter szakorvoshoz természetesen.
2: Az idegesség, a stressz az nagyon sok esetben egy érzés, ami jön. Gondolatokkal az érzéseket tudom befolyásolni?
15: Természetesen, tehát kognitív technikák rendelkezésünkre állnak, akár az, hogy ezeket a katasztrofizáló vagy negatív automatikusan érkező gondolatokat átkeretezzük, megnézzük a valóság alapját, és akkor ezeket próbáljuk egy racionálisabb keretbe helyezni. Ez is, vagy a sématerápiámban is hasonló elvek mentén működünk. Tehát nagyon sokféle pszichológiai módszer létezik.
2: Meg tudom oldani ezt saját magam, vagy jó, hogyha egy külső szem keretezi, vagy a külső szem az még jobban bosszant, hogy nem mond meg nekem, mit kell éreznem.
15: Nem is, a pszichológus sosem mondja meg jó esetben, hogy mit kell érezni. Én azt gondolom, hogy ez mindenki eldönti, hogy ő hogy érzi, hogy éppen szeretne, tehát hogy szüksége van-e támogatásra abban, hogy az adott élethelyzetet megsegítse, hogy úgy érzi, hogy ezt most nem tudja megküzdeni ezt a helyzetet, és akkor mondjuk pszichológushoz fordul.
2: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Remélem, az önstressz szintje is csökkent az adás kezdete óta mostanáig. Nagy Marianna pszichológus volt a vendégünk, a stresszről beszélgettünk, kedves hallgatóink. Holnap is lesz Dr. Kossuth, étkezési tanácsokat adunk és kapunk. Jön az örök harc, zsír vagy olaj, szálljanak be önök is a küzdelembe. Várjuk a rendíthetetlen érveket és a mozdíthatatlan tényeket. 0639666 az SMS számunk. Mára búcsúzunk, itt a Netszes című műsor következik. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Farkas Szabolcs nevében is köszönöm figyelmüket, Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Orosz Csilla. Fehér tenyér macerás ügyek és Ernen Lájék farkaséknál. Retrospektív sorozat Hajdú Szabolcs filmjeiből a kinomoziban. Síron túli szerelem. Aranygyűrű segíthet azonosítani egy hős magyar katonát. Képernyőfüggő gyerekek. Használ-e a tiltás, vagy vannak jobb módszerek? Az utolsó kenet. Ozzy Osbourne emlékiratai. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Ceglédi Edittől.
2: Jó napot kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, mondta a pénzügyminiszter. Több

0: Magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Létvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található két magyar lipicai lovat. Tájékoztatásuk szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Lassult a lakbér árak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyárvégi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Sok korábbi bérlő ugyanis saját lakásvásárlása mellett döntött, így csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. Rövid hírekkel 5:30-kor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Necces. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
3: Hajdú Szabolcs, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró és színész. A kortárs magyar filmművészet egyik karakteres alkotója. Filmjeinek retrospektív vetítése kapcsán beszélgettünk vele, és Töröki és Orsolyával, aki alkotótársaként és filmjeinek meghatározó szereplőjeként is ismert. Különleges lelet került elő egy katonai temetőben, egy arany karikagyűrű, amelyben egy női név és egy dátum is olvasható. Kiderülhette több mint 70 év után, kivesztette el a párját a csatamezőn. Visszazárható-e a szellem a palackba? A gyerekkori telefon és közösségi média függést hogyan lehet mérsékelni? Civil szervezetek és szakértők beszélnek a témáról. A denevérevő botrányhős felvette az utolsó kenetet. Vendégünk lesz Bús András, Ozzy Osbourne memoárjának fordítója. Ez tehát a mai adás tartalma, üzenhetnek nekünk, várjuk véleményüket. SMS számunk 0630 9666. elégedett lehetne, de valahol mégsem az, legalábbis a leforgatott filmek számát tekintve. Eddigi pályafutása és életműve mégis jelentős és elismerésre méltó. Hajdú Szabolcs a kortárs magyar film karakteres rendezője, aki filmjeiben gyakran

0: családi és emberi kapcsolatok feszültségeit, a hétköznapi élet nehézségeit vizsgálja. Sajátos, személyes hangjú filmjei közül több is jelentős nemzetközi sikert ért el. Például az Ernelláik Farkaséknál Karlovy Variban nyert el a fődíjat. Filmjeiből most retrospektív vetítés lesz a kinomoziban. A filmkészítés sok éves léptékeiről és terveiről is beszélgetett vele Farkas Adrián.
1: Az elmúlt 20 év alatt csináltam 10 játékfilmet, meg pár rövidfilmet, de Rainer Werner Fassbinder 36 éves koráig csinált 49-et.
2: Számít, hogy valaki mennyit csinál, nem azt számít, hogy miért csinál?
1: De persze azt számít, hogy miért csinál, de Fassbinder, ő 21-22 éves korában, vagy 23 éves korában már túl volt a 10. filmjén. És abból már lehetett volna retrospektívet csinálni, mert nagyon jó filmek voltak, és nagyon határozottan leképezte a saját jelenét, valóságát. Mint ahogy a Arthur Rimbaud is nagyon fiatalon. És Petőfi is.
2: És Mozart, igen, tehát millió ilyet tudunk hozni, de akkor viszont adja magát a kérdés, hogy nyilván egy művésznek, hogyha végignézzük az életművét, ami hála Istennek nyitott és nem lezárt, akkor is azt látjuk, hogy tudom én 20 meg 30 évesen csinált ilyen filmet, meg 40 évesen csinált valamit, és akkor nyilván más tapasztalata van az életről, tehát ebből a szempontból számít szerintem inkább az, hogy hány évesen mit csinált.
1: Hát furcsa, mert a film az nem úgy működik, mint egy vers, vagy egy akár egy novella, hosszú ideig is tud készülni. Tehát éppen most
2: számít hosszúnak?
1: 10-12 év is egy film esetében. Tehát valaki elkezd 20-valahány éves korában egy filmet, 28, és mondjuk befejezi 40. És az az ötlet, ami kipattant a fejéből, az egy 28 éves embernek az ötlete, és mire meg tudja csinálni, addigra már egy 40 éves ember lesz, és az, hogy életben tudja tartani ezt a 10-12 év alatt, egyáltalán aktuális maradjon saját maga számára, meg a világ számára, ami folyamatosan mozdul, változik, hát ez egy nagy kihívás. Amikor mi kezdtük el, akkor én nagyjából arra voltam beállva, hogy 2 évente kijövök egy új filmmel.
2: Sorakoztak az ötletek?
1: Ennek az evolúcióját pontosan el tudom mondani, mert most éppen a retrospektív kapcsán gondolkoztam ezeken, hogy honnan jöttek az ötletek, és hogy kapcsolódtak egymáshoz, miből következett. És én az egyetem alatt megcsináltam 2 kis filmet, 40 perceseket, ami egyébként elérhető, az a Necropolis és a Kicsi Mara Pagoda, ez 2 40 perces film, és akkor már a Simó Sándor, aki a mi osztályvezető tanárunk volt, már mondta nekem, hogy ha van ötletem, akkor a Hunnia Filmstúdióban van lehetőség. Az egyetemen volt, hogy írunk egy autobiografikus történetet valamilyen szerelmi témában, és akkor én írtam egyet, egy kis novellát, szóval az megvolt az alapötlet, és akkor abból csináltam egy forgatókönyvet, 99-ben leforgattuk. 2001-ben került be a moziba, ez a Macerás ügyek című film volt, de párhuzamosan a Macerás ügyek alatt, miközben az vágódott, illetve várt arra, hogy kikerüljön a mozikba, mi már megcsináltuk a Tamara című színházi előadást, aminek a filmváltozatát még azon a nyáron megcsináltuk, amikor a Tamara bemutatódott a színházba. Tehát egyszerre tulajdonképpen 2 projekt már ment, és párhuzamosan már készítettük elő 99-től, tehát egyszerre ment a Tamara, a Macerás ügyek, és 99-től már kezdtük előkészíteni a Fehér tenyeret, és a 2002-es debreceni világbajnokságon már dokumentációkat is csináltunk, és 2006-ban jött ki. És ugyanakkor 1999-2000 környékén írtam meg a Bibliothèque Pascalnak az első novella verzióját. Tulajdonképpen az összes későbbi film, ami 2010-ig kikerült moziba, akkor abban az 1-2 évben már megvolt.
2: De akkor ez nagyon termékeny 1-2 év volt.
1: Úgy mondjam, ez folyamatosan termékeny dolog, ezért mondom, hogy más, mint egy vers megírása, mert mire lesz belőle valami, tehát pont a 2 nagyobb lélegzetvételű filmnek az összerakása, az hosszú időt vett igénybe. Nemzetközi koprodukciók, sokkal több pénz, sokkal több jelenet, sokkal több szereplő. Nehezebb volt összerakni, és valahogy a bemutatók folyamatosan elcsúsznak, tehát az emberek azt gondolják, hogy amikor egy film kijön, az akkor született. Hát nem akkor születik, hanem például a trilógia, ami
2: most... Színháznak indult, ugye?
1: Abszolút. Tehát ez színházra íródott, az, hogy filmet csináltunk belőle, az csak azért történt, hogy maradjanak meg normális minőségben, ne egy rossz színházi felvétel formájában. De hát az első darabja a trilógiának az 2016-os, sőt 2015-ben írtam. És az utolsót pedig 2019-ben. És moziba az utolsó...
2: 20-as évek közepén.
1: Hát tavaly. Mire kijön, addigra én már réges-réges-régen túl vagyok, tehát minden szempontból.
2: Na és akkor milyen ránézni?
1: lehet jobb, lehet rosszabb, mint amit az ember elképzel, de ezeket megpróbálom függetleníteni a saját személyemtől. És ez elég
2: lehet.
1: Én máshogy nem tudom csinálni. Lehet, hogy valaki ezt összemossa. De Hajdú Szabolcs viszonylag korán, ez a név, hogy Hajdú Szabolcs viszonylag korán, talán túl fiatal is voltam ehhez, intézményesült. A filmek által, amiket készítettünk, meg a színházi előadások által. Ebbe a Hajdú Szabolcs névbe beletartozott egy csomó mindenki más is.
2: Igen, szóval egy csapat. Hát egy csapat. Erről, tehát, hogyha az ember végignézi ezt, akkor most használhatom megint az életmű kifejezést, hát akkor ennek a csapatnak is a története, meg egy házasságnak is a története, és akkor itt mindjárt azért kérdeztem ezt az előbb, hogy lehet-e ezt függetleníteni, mert ugye én azt gondolom, hogy azért ennyire meg talán mégse.
1: De mégiscsak, tehát azt mondom, hogy ez egy dolog, és akkor van a másik, Hajdú Szabolcs, aki pedig én vagyok, aki meg élem a saját életemet, és amikor ezek a filmek elkészülnek, akkor úgy érzem, hogy nekem személyesen ezekhez a filmekhez így csak annyi közön van, mint a főfelelőse ezeknek a történeteknek. Nem véletlenül választanak a művészek okosan egyébként, előrelátó módon, pseudoneveket saját maguknak, a David Bowie-tól kezdve a nem tudom, mindenki másig, mert ezeket nagyon nehéz kezelni azt, hogy ne keverje egyre saját magában, ne keveredjen össze a két dolog, másrészt az emberek ne keverjék ezt össze. Hogy az, akit ott lát, az nem ugyanaz az ember, az egy alkotó. Federico Fellini mondta, hogy amikor néz a saját filmeit, egyrészt fogalma sincs, hogy ezeket hogy csinálta, másrészt majdnem biztos benne, hogy ezeket nem ő csinálta, hanem valaki, aki akkor benne életre kelt, mint alkotó, mert most, jelen pillanatban, ahogy ezeket a filmeket nézi, ő nem tudná megcsinálni. És ugyanígy
2: ez
1: vagyok ezeket. Hát, vagy valamiféle állapot, amiben az ember ezeket készíti. Nem szoktam visszanézni egyébként, de hogyha egyszer-egyszer visszanézem, akkor pedig erősen kritikus szemmel nézem.
2: Mi nosztalgia és ellágyulás, hogy milyen szép volt, nem tudom, az Orsolya, milyen ügyes, na ez milyen jó ez a kép, milyen ügyes volt, mennyire jót röhögtünk, amikor ezt elrontották, ilyenek sincsenek?
1: Nem annyira, bennem nincs ilyen nosztalgikus érzés a filmek iránt. Ha a stáblistákat nézve, inkább ilyen szomorúság, hogy azok az emberek, akik akkor közel álltak hozzám, már nem állnak közel hozzám, vagy pedig már nem élnek. És szeretem inkább újra és újra a jelenben fölvenni a fonalat, és folyamatosan kialakítani azt a közeget magam köré, ami egy élő közeg, és nem pedig a nosztalgiába bele.
2: Hát én ezt értem, de a vetítéshez kapcsolódóan lesznek beszélgetések, és ott lesz egy ilyen tematika, hogy alkotói közösségeknek a létrehozása. Akkor ez inkább ilyen tanító jellegű lesz, hogy alkotó közösség nélkül azoknak, akik most jönnek ki az egyetemről, meg akiket tanít, meg akik nézik ezt, meg akik a jövő generációja, meg kell tanulniuk közösséget, építeniük maguk köré, hogy jól működjenek majd, de ezt kérdezem, hogy kell ez, mert vannak magányos farkasok is, akik semmiféle közösséget nem építenek, sem 12 operatőrrel csinálták a filmjeiket.
1: Hát szerintem mindenhol, aki filmet készít, nem lehet emberek nélkül egyedül. Vannak olyan típusú filmek,
2: amik állandó emberek?
1: Vagy állandó, vagy pedig éppen az adott projekthez legalkalmasabban kapcsolódó emberek. Mindenképpen kell. Ez egy team munka. Csehországban a FAMU, a Nemzetközi Filmes Egyetem, amikor valaki azt elvégzi, akkor úgy engedik el az embereket, hogy oda menjetek, srácok, ahol megtaláljátok az embereiteket. Nagyon nehéz egyébként megtalálni a megfelelő munkatársakat. Ez egy érzékeny konstelláció. Mindenhol, minden területen működnie kell a kémiának, tehát részlegvezetőkre oszlik a stáb. Szerencsés esetben nem egy piramis szerkezetű, működhet egymás mellé rendelt rendszerként is, ahol minden részlegvezetőnek megvan a saját felelőssége és autonóm döntési lehetősége is a rendezővel egyeztetve. Nyilván a rendező a főfelelős, de ott mindenhol meg kell lennie az együttműködési kémiának, vagy nem tudom, nem szeretem egyébként ezt a szót, de mindegy, tehát, hogy valahogy, hogy az emberek egymásra legyenek teljes mértékben hangolódva, mert hogyha csak egy fogaskerék az ellenkező irányba kezd el forogni, akkor az egészet tudja borítani. Nagyon nagy problémákat tud okozni még egy világosítónak, vagy egy grippes csapatnak az alkalmatlansága is.
2: Nem, erről szól minden Hajdú Szabolcs film, hogy abban a pillanatban, hogy az emberek közötti működések közelébe bekerül valami ellentétesen forgókerék, akkor már hát nekem erről szólnak, hogy ez az ember hogy érzi ilyen finoman az emberi kapcsolatokat, és akkor tessék, most erről beszélgetünk.
1: Hát igen, mert erről szól az életünk, tehát hogy nekünk meg ez a dolgunk, hogy ezeket felfedezzük, bejárjuk ezeket a területeket. Az emberek megélik, nem feltétlenül tanulmányozzák, nem feltétlenül elemzik, vagy próbálják mondjuk...
2: Vagy elemzik, félreelemzik.
1: Vagy hogy elemzik, félreelemzik. Az nálunk is megvan az esély, de nem, vagy legalábbis én óckodom attól, hogy véleményt súlykoljak egy történeten keresztül. Tehát amit mi meg tudunk tenni, az az, hogy ezeket a helyzeteket megtaláljuk, a témákat megtaláljuk, az aktuális témákat megtaláljuk, a helyzeteket megtaláljuk hozzá, a karaktereket hozzá, és minél aprólékosabban megfigyeljük, beszélgessünk róla, és egy adott ponton pedig csak mutassuk meg, amennyire lehet igaz módon. És a nézőt szemtanúvá tesszük. És a vélemény az nem bennünk fogalmazódik meg, vagy nem mi súlykoljuk, hanem ott a másik oldalon fogalmazódhat meg a vélemény a nézőben. Tehát ő le tudja vonni a következtetéseket. Végignéz egy jelenetsort, végignéz egy szekvenciát, egy egész filmet, és akkor ott megfogalmazódik valami a fejében, összehasonlít A-t B-vel, és akkor abból kijön egy C. Ez a folyamat. És ez szabadon van hagyva. Tehát ez a lehetőség a nézőnek belépni a világba, abban tájékozódni, ott felismerni, egyébként ráreflektáltatni a saját életére a bizonyos jeleneteket, az az ő dolga. Mi csak ezt a lehetőséget mutatjuk meg, vagy adjuk meg ezekkel a filmekkel.
2: Ha jöhet a vége főcím, de nem az jön, hanem akkor arról a trilógiáról beszéljük meg azt a három mondatot, amit el lehet mondani, ami most készül.
1: Most egy új szakaszba léptünk azok után, hogy csináltunk egy olyan trilógiát, ahol eléggé korlátozottak voltak a lehetőségeink, de végül is túléltük, és végül is felveszem én ott a fonalat, ahol 10-valahány év előtt letettem, amikor nagyobb lélegzetvételű meséket mondtunk, és megyünk át a szűk, kis realista, egyhelyszínes, naturalista drámák felől a mágikus realizmus felé, a nemzetközibb és univerzálisabb, kicsit a mitológia teremtés igényével az ilyen történetek felé. Nem csak, hogy három helyszín, az három országban játszódik, három tulajdonképpen városhoz kapcsolódik, és ennek az előkészítése zajlik már egy ideje.
2: De most már akkor startpisztoly ellövés előtt vagyunk.
1: Ottan vagyunk, igen, valahol. Nagyon sok mindenem múlik. Egyébként legkevésbé rajtam.
0: Nehéz egy filmrendező fejébe belelátni, és nyilván egyetlen direktor sem szeretné, ha ez a bravúr valakinek mégis sikerülne. De azért érdemes eljátszani a gondolattal. Kiben látja meg először a múzsát, majd amikor jobban megismeri az alkotótársát. Hajdú Szabolcs filmjeinek egyik meghatározó színésznője, Török Ilye Sorsolya, akivel nem csak a filmvásznon, de azon kívül is hosszú közös történetük van. A kinomozi vetítés sorozata nem csak a rendező több mint két évtizedes filmes pályájának a fontos állomásait idézi fel, hanem Török Ilye Sorsolyával a közös munkák áttekintésére is lehetőséget ad. A riporter ismét Farkas Adrián.
3: Nagyon ritkán nézem meg ezeket a filmeket. Emlékszem, hogy egyszer megfogalmazódott bennem, hogy nagyjából 10 évnek kell eltelnie egy film elkészítése után, hogy viszonylag objektíven tudjak rátekinteni. Most egyébként éppen gondolkoztam, hogy az Erne Láékat most, hogy 10 éves lett, azt is újra kéne néznem, mert nagyjából akkoriban láttam utoljára. Pár évvel ezelőtt a Tamara című filmet pont egy beszélgetés miatt újra kellett néznem. Hát nem is az volt, hogy objektíven tudtam nézni, hanem teljesen az akkori életem lenyomatát láttam benne.
2: Hát ezért kérdezem, hogy ez milyen izgalmas lehet.
3: Az. És hogy mennyire durván vissza is hatott rám akkor. Érdekes, hogy az életem tényleg úgy alakul, hogy ilyen múltbéli események sokszor megváltoztatnak bennem sok mindent, és hogy ez nekem meg is adatik ezek által, a filmek által, meg egyéb dolgok által is. Tehát nyilván nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy ezt együtt csináltuk, akkor Szabolcsal.
2: Itt egy közös életútról van szó, tehát nem véletlenül ülünk mindketten. Ezt így közösen hoztátok létre, és nem csak arról van szó, hogy te voltál a legjobb színésznője, hanem hogy sokszor a forgatókönyvben is benne voltál, meg a címadásban is benne volt az egész család.
3: Igen, abszolút, és ezt aztán később nehéz is volt nekem megszokni, mert hogy ebben szocializálódtam, úgymond filmesként, hogy nagyon végig kísérem első pillanattól az utolsóig a folyamatot. Azért Szapolcs egy nagyon autonóm alkotó, nagyon jól tudta ebben tartani a határait, és valószínűleg neki erre volt szüksége.
2: Beszélgettünk már itt előtte arról, hogy egy szerepben nem találod te ki előre, hogy milyennek kell lenni, hanem ott vagy, és akkor te vagy, de hát az Ernellájék annyira ilyen.
3: Egyébként pont ez volt a legnehezebb, hogy játszottuk már színházban, és annak ellenére, hogy az is egy lakásban játszottuk konkrétan, annak ellenére a legnehezebb talán az volt, hogy visszavenni a játékból, és sokkal inkább természetesre venni. És ez nagyon jó, hogy ez az illúzió, hogy ezek tulajdonképpen mi vagyunk, ami természetesen nem igaz, hiszen nagyon sok történetből tevődik össze, és élményanyagból közös, de másoké, de sajátunk, meg minden. Viszont ez is ugye az, hogy hogy hat vissza az emberre, szóval azt nehéz már szétszálazni, hogy mondjuk az a nő, ami ott megjelenik, az mennyire vagyok én, vagy mennyire vagyok az az ember, akit az alkotó és élettársam lát belőlem, vagy mennyire alakulok már én azzá. Szóval, hogy azért ez egy elég skizoid és komplex műfaj. Nyilván ezt dobta nekünk a sors, és ebből táplálkoztunk. Tehát nehéz tartani ebben a határokat, és ezt egészségesen csinálni.
2: Volt olyan, hogy megjöttek az erdélyi rokonok, és kibírtátok röhögés, vagy poénkodás, vagy filmből idézgetés nélkül?
3: Ez inkább az volt, hogy amikor jöttek az erdélyi, vagy máshonnani rokonok, akkor ők érezték magukat kicsit kellemetlenül, hogy hát lehet, hogy nem is örülnek annyira nekünk, mint ahogy mutatják, mert hogy látták a filmet. De amúgy én is így nőttem fel, hogy már a Marosvásárhelyi lakásunk is egy úgymond átjáróház volt, és nem csak rokonok számára, mai napig vannak emberek, akik azt mondják, hogy jó, hát én laktam nálatok, mikor is, hogy is, de tudod, nem emlékszel, pár hónapig ott voltam, amikor lehet. Én ehhez hozzá voltam szokva. Egyébként pont Szabolcs nem annyira, mert hogy az ő náluk Debrecenben az talán egy zártabb családi kör volt, és nem volt ez annyira jellemző.
2: A várás, ez nagyon nehéz dolog, és akkor ezt művészileg is szétszálazni, az egy külön feladat volt? Fájdalmas az, hogy a te szerepedet aztán a filmben mondjuk a Kálmánnak már más játszotta?
3: Ja, az sem ennyire sem volt, sőt, nagyon örültem, hogy annak ellenére, hogy én már azt érzem, hogy nem tesz nekem jót, hogy ezeket a következő két filmben is én játszak, hogy ezek mégis megvalósultak, és nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy a Szabolcs életműve attól még teljes tud lenni, és nincs benne egy ilyen fajta törés miattam. Egy válásban nem maga a válás nehéz, hanem a körülmények, és az, ahogy aztán ezeket a helyzeteket kezeljük.
2: Miért nem szeretett, ha múzsa vagy?
3: Hát nem azt nem szeretem, hogy múzsa vagyok, vagyis hát szerintem ez nagyon beszűkítő jelző. Tehát az, aki úgymond inspirál, de igazából nem alkotótárs a múzsa. Tehát ha múzsára gondolsz, akkor nem egy alkotótársra gondolsz.
2: Elhever egy kanapén, és lefestik.
3: Na igen. Van mindkettőnknek saját életútja, szakmai és magánélete is. Szóval ez egy nagyon szép és hosszú és tartalmas időszak, amit együtt éltünk meg, és én nagyon büszke vagyok rá.
2: Hogyha semmi magánélet, csak egyszerűen te együtt dolgoztál volna hosszú távon egy rendezővel, akit éppen Hajdú Szabolcsnak hívnak, mi lenne az a három dolog, amit úgy érzed, hogy mellette tanultál meg?
3: Ez nehéz, látod, mert az egy dolog, amit mondjuk, amire azt mondhatnám, hogy tőle tanultam, és az, amit mellette tanultam magam, tehát hogy a saját tapasztalatom során, mivel ez egy extrém szimbiózis, ugye nem csak egy alkotói, ezért nekem egy óriási feladat volt az, hogy megteremtsem a saját szuverén alkotói módszeremet, és ne tegyem magam függővé, ami amúgy is nagyon nehéz egy színésznek, hogy ne feltétlenül a rendezőtől tegye függővé a saját munkáját. A saját határtartásaimban ez egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat volt, amiben azt hiszem, hogy eléggé fekete öves lettem. Amúgy meg hát én első pillanattól azért csodáltam az ő kreativitását, és az volt az érdekes, hogy mindig meg tudott lepni. Ahhoz képest, amit elképzeltem, mindig sokkal különlegesebb és magasabb színvonalú lett az, és most minden, tehát az ötlettől kezdődően már a forgatókönyv ahhoz képest, amit én elképzeltem, vagy amit a végeredmény, aztán meg a forgatás, aztán meg a készfilm, mindig azt éreztem, hogy egy minőségi ugrás van, akár ahhoz képest is, amit én elképzelek.
2: Az, hogy Fekete Öves lettél a határtartásba, azt kamatoztatod, amikor az édesanyád történetével dolgoztál, mert ott nem is határt kellett tartani, de hátrébb kellett állni, szóval ott messzebbről kellett ránézni ahhoz, hogy ahhozan lehessen dolgozni, gondolom én.
3: Igen, az azért másféle objektivitást igényelt, ami azért minden alkotói munkának feltétele, hogy bármennyire is személyes, azért tudjunk távolságot tartani, mert különben dilettanti az eredmény, hogyha benne tocsogunk a saját valónkban és a saját élményeinkben meg megéléseinkben, érzelmileg nem lehet úgy implikálódni, mert akkor hibát vét az ember. Nekem is érdekes ez az Erdély felé fordulás most, ami, hogy hát lassan 50 éves leszek, úgy fontos lett számomra, hogy mindabból, amit eddig megéltem és megtapasztaltam szakmailag, érzem, hogy át is tudok belőle adni, és nagyon jó lenne ott ezt kamatoztatni. Tehát, hogy azért is örülök, mert nagyon szűkösek ott az anyagi lehetőségek az egyetemen, de hogy mégis annak ellenére is vállalom, nagyon szívesen, és érdekes, hogy most megyek majd valószínűleg 3 Erdély Filmfesztiválra is az ősszel, ami érdekes, hogy így alakult. A 2 új filmemmel megyek, a Mambo Maternika és a Pipás. Mindkét filmnek az a nagy erénye, hogy kérdéseket tesz fel, és vitát gerjeszt, és...
2: Akkor te mit csinálnál?
3: Igen, pontosan, és hát nagyon-nagyon érdekes beszélgetések szoktak lenni. Egyébként pont jövő héten is lesz a Jurányiban egy Mambo Maternika vetítése, miután van velünk egy beszélgetés, úgyhogy mindig nagyon várom ezeket az alkalmakat, amikor a közönséggel találkoznak ezek a filmek, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy errefele annyi ilyen párkapcsolati...
2: Mint hogy ez lenne a karmát, hogy beszélj ezekről a nagyon finoman működő a viszonyrendszerekről. Már mindenképpen Pipás Pista nem egy finoman működő viszonyrendszer.
3: Igen, de azért mégis ott is van olyan tematika, ami azért két nő szerelmének a tematikája, ami azért tabu döntögető, és ad alkalmat arra, hogy beszéljünk erről, hogy ez egy ilyen patriarchális rendszerben mennyire tud kibontakozni. Szóval legyen így a továbbiakban is, hogy megtalálnak ezek a

0: a pontos idő 5:30, következzenek a hírek Cegléd Edittől.
1: Jó napot kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette. Erős Közép-Európa nem létezik erős V4 nélkül, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége az uniós átlagnál. Esős, hűvös idő jön. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége, mint az uniós átlag. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, a magyarországi tárolók 70% felett állnak, az EU átlag pedig 67%. A tárca hangsúlyozta, a tartalékok az importszállításokkal és a magyarországi kitermeléssel együtt biztosítják a magyar fogyasztók biztonságos ellátását. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenekíteni, a lángokat eloltották. Dróntámadás ért egy teherhajót a Fekete-tengeren. Két azerbajdzsáni tengerész életét vesztette, ketten megsebesültek. A hajó szomáliai zászló alatt haladt, és Odesszából a romániai Konstanca felé tartott. Azt egyelőre nem tudni, hogy a hajót orosz vagy ukrán drón találat érte-e. Az idei volt a valahamért legmelegebb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig az augusztus volt a legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni hőmérséklet több mint 1,5 fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata. Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk.
2: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a Netzest. Mit lehet kezdeni a mobiltelefonokhoz láncolt fiatal nemzedékekkel? Működik-e a tiltás, vagy más megoldások is léteznek? Angol és magyar kezdeményezéseket mutatunk be. 5 óra után pedig itt lesz velünk Ozzy Osbourne, Utolsó kenet című életrajzi könyvének fordítója, Bús András is. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Amíg az Egyesült Királyságban és Magyarországon is törvény szabályozza, mikor nem használhatják a diákok a telefonjukat, 3 magyar egyetemista más utat választott. Nem tiltással, hanem jutalmazással próbálja leszoktatni a fiatalokat a képernyőről. A Trautwein Albert, Juhász Gáspár és Nagy Lőrinc által fejlesztett OUT nevű alkalmazás azért jutalmazza a felhasználót, ha képernyő helyett valami más tevékenységgel tölti az idejét. Az ötletet még Albert vetette fel 16 évesen, az appot 24 végére fejlesztették ki. Azóta már mintegy 30 ezer diák használja, és most a nemzetközi terjeszkedésen dolgoznak. Bendül Vera riportja következik.
3: Önök kifejlesztettek egy olyan applikációt, amelyik az offline jelenlétre ösztönzi a használókat. Hogyan történik ez az ösztönzés? Milyen jutalom, hogyha valaki nem használja annyit a telefonját?
4: Az alkalmazásunkban a felhasználó el tud indítani egy 5 és 120 perc közötti időzítőt. Ez alatt az idő alatt nem léphet ki az alkalmazásban, és ha sikeresen eltölti ezt az előre beállított időt, telefon használata nélkül, akkor ez az adott perc, ez ilyen digitális kreditként jóváíródik számára, az alkalmazáson belül, és ebből tud a későbbiekben a partnereink kedvezményeiből vásárolni, ami lehet egy 15%-os mozijegy kedvezmény, és vagy múzeum kedvezmény.
3: Ez azt jelenti, hogy a telefont egyáltalán nem használja, tehát nem csak az internetet vagy a chat szolgáltatásokat nem használja, hanem nem is telefonál, SMS sem fogad, semmi?
4: Jelenleg az van, hogy nem lehet egyáltalán. Természetesen a hívás az bejön, tehát fel lehet venni, azonban bármi más olyan tevékenység, amit úgy lehet folytatni, hogy ki kell lépni az alkalmazásból, tehát teszem azt egy bármilyen social media felületen lévő scrollozás vagy használat, az megszakítja ezt az időzítőt.
3: Mi történik akkor, hogyha valaki valóban nem csak két órára, hanem akár napokra is negligálja a telefonját, akkor eszméletlen mennyiségű kreditet kap? Vagy ez nem így működik?
4: Úgy van beállítva, így a visszaélések kiküszöbölése érdekében, hogy egy felhasználó egy nap maximum 6 órát, tehát 360 percet tud gyűjteni, és ezt a 360 percet 5 és 120 perc közötti időszakokkal vagy percekkel tudja összegyűjteni. Ezt azért is alkalmaztuk, hogy például ne lehessen nagyobb előnyhöz jutni azzal, hogyha valaki berakja 8 órára alvás közben.
3: És mi az a legtöbb kedvezmény, amit lehet ezzel kapni? Egy egész könyvet meg lehet vele vásárolni?
4: Többféle együttműködésünk is van, meg folyamatosan tárgyalunk új partnerekkel. Általában ilyen 15-20% környéki kedvezményt szoktunk tudni adni a felhasználóinknak.
3: Önök hárman hozták létre ezt az applikációt. Hogyan jött az ötlet? Hogyan pattant ez ki a fejükből?
4: Az egyik alapítótársam, Albert, Rautvain Albert, 17 évesen részt vett egy üzleti vállalkozás fejlesztő táborban. Különböző ötleteket dobáltak be, hogy milyen problémák léteznek, vagy milyen problémák vannak, amikre esetleg egy megoldást lehetne találni. És pont akkor 17 évesen a mi életünkben nagyon fontos szerepet kapott a Covid miatt ez az elmagányosodás és a telefon használatba való belegüzülés, vagy belekeveredés, és ezért dobták be ott a csapatban ezt a telefon használat, vagy a telefon függőség problémáját is, és akkor kezdték el ezt a kezdeti ötletet szerakni, és később ahhoz csatlakoztam én, illetve Nagy Lőrinc is, és végül így alkottuk meg az Aut appot.
3: Önök 17 évesen a Budapesti Piarista Gimnázium tanulói voltak, ezt jól tudom, ugye?
4: Igen, igen.
3: Akkor ez a gondolat ott fogalmazódott meg a Piarista Gimnázium falai között?
4: Igen, részben ott, illetve ott kicsit alább hagyott, az a üzleti tábor után egy évig így a polcon porosodott ez az ötlet, és akkor az egyetem első évében ötletversenyen indultunk, és akkor vettük elő újra ezt a problémát, illetve magát a projekt ötletét, és akkor így indult el a vállalkozás.
3: Volt olyan pillanat, amikor a saját életükben rájöttek arra, mekkora szükség van erre az offline jelenlétre, vagy ez inkább egy külső hatásra, a külső ötletek hatására érkezett meg?
4: Hát mi is az a generáció vagyunk, akik a Covid időszakában pont így az érettségi előtt jártunk, úgyhogy nagyon szükségünk lett volna arra, hogy kicsit bulizzunk, így pont akkor kialakítsuk a baráti társaságokat, és ekkor maradt így ez ki a Covid hatására. Ezért nagyon azt érzékeltük magunkon is, hogy belegabajodtunk a telefonba, és a telefon használatunk az óriási mértékben megnövekedett, és ekkor eszméltünk rá arra, így az érettségi kapcsán, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a tanulmányainkban előre tudjunk haladni, a szociális életünkben előre tudjunk haladni, és ez ébresztett rá minket erre.
3: Milyen volt egyébként végzősnek lenni a Covid alatt?
4: Hát nagyon izgalmas, főleg sok szalagavató, a ballagás tekintetében is sokáig bizonytalan volt, hogy meg tudjuk-e tartani, és az egész helyzet nagyon bizonytalanná tette az egész végzős évünket, de én összességében nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy megéltük azt, és tényleg nagyon koncentráltunk azokra a pillanatokra, amiket az osztály együtt tudott tölteni, a barátokkal együtt tudtunk tölteni, és így talán még értékesebb lett az egész utolsó évünk, mert sokkal limitáltabb időt tudtunk csak együtt tölteni.
3: Ez egy ilyen ráébredés volt, hogy a Covid alatt arra, hogy mennyire fontos a közös offline idő? Vagy ezt csak belemagyarázom már?
4: Nem, mindenképp ez egy nagyon fontos pont volt abban, hogy tényleg rájöjjünk, hogy ebből minél többet kell, mert ezek az igazi élmények, és nem pedig az, hogy napi 6 órát a TikTokon vagy az Instagramon scrollozunk.
3: Ez az applikáció a korukbeli fiataloknak szól, a 20-as éveikben levőknek, vagy az idősebbeknek is?
4: Jelenleg elsősorban a fiatalokra célozzuk, pont az ilyen egyetemistákat, illetve már elkezdtünk nyitni a gimnazisták felé is, de mindenképp a jövőben szeretnénk a régebb óta fiatal generációt is megszólítani ezzel.
3: Ez egy ingyenes applikáció?
4: Igen, teljes mértékben ingyenes. Bevételi forrásunk az igazából a partnerektől származó beváltások után jön.
3: Manapság egy nagy téma a gyereknevelésben, hogy hogyan próbálják, hogy hogyan tudják elérni a szülők azt, hogy a gyerekeik kevesebb időt töltsenek a digitális térben. Ezt általában korlátozni próbálják, vagy tiltani. Ön mit gondol, ez mennyire hatékony? Ön, aki valamilyen szinten vasznak átment már ezen a folyamaton, nem olyan régen.
4: Mi mindenképp azon az elven vagyunk, hogy ezt nem kizárni kell, hanem igazából csak átvenni felette az irányítást, hiszen nyilván a mai világban is megkerülhetetlen, és egyre inkább megkerülhetetlenné válik a digitális technológia. Ugye sokkal fontosabb szerintem kereteket szabni az egésznek, hogy bizonyos időszközönként, bizonyos időszakokban nincsen telefonhasználat, és ezáltal az egész digitális létet, ami arra van kitalálva, hogy minél jobban beszínpancson, ezt ilyen kordában tartani.
3: Talán nem most, de a későbbiekben könnyen lehet, hogy önnek is gyermekei lesznek, akkor ő hogyan próbálná a gyermekét a megfelelő használatra ösztökélni?
4: Iskola előtt mindenféle képernyőt lehetőleg távol tartanám, jelenleg így látom, és utána mindenképp azt tanítanám meg neki, meg azt mutatnám, olyan példát szeretnék mutatni, hogy az offline élmények mentén szeretném megmutatni neki, hogy miért érdemes azt a életformát választani. Ne azt láss, hogy jaj, rossz a telefon, hanem azt, hogy milyen jó kimenni focizni, milyen jó kirándulni egyet, milyen jó társas játékozni egyet.
3: Öntől egyébként távol tartották a számítógépet, vagy a digitális teret az iskola előtt?
4: Igen, teljes mértékben. Talán a harmadikos, negyedikes koromra kaptam egy ilyen nyomógombos telefont, amivel igazából csak azért, hogy biztos tudjanak hívni engem, és egyedül az iskolából haza tudjak menni, de ilyen felső előtt igazából teljesen távol voltam az ilyen mindenféle számítógépes világtól.
3: Az alapítók számára mennyire hasznos ez az applikáció? Önök például hány órát töltenek görgetéssel egy nap?
4: Hát mindenképp redukálódott ez az idő, amióta megcsináltuk az alkalmazást. Körülbelül mind a hármunkról elmondható, hogy az átlagos napi használat, telefon használat, ez 2, nagyon maximum 3 óra között van, és nyilván ez a 2-3 óra is túlnyomó többségében inkább a munka miatt van ott.
3: Önök nem éltek a 80-as, 90-es években, és ezt azért hozom szóba, mert hogy valószínűleg tudják, hogy milyen lehetett ugye a vonalas telefon, egymáshoz felcsöngetés, ez a szülők generációja. Mit gondolnak, szívesen kipróbálnak ezt az életmódot?
4: Hát sokszor beszélgetünk egyébként erről, így az alapítók is, tehát hárman a cégben is, hogy esetleg olyan utazásra menjünk, és valamilyen minőségben ezt rögzíteni, hogy csak egy analóg kamerát viszünk, a telefonokat a legelején elzárjuk, és akkor tényleg így megélni ezt az ilyen offline létet, akár egy teljes kirándulás alatt. Bizonyos időszakokra kipróbálnánk ezt, hogy milyen is lehetett az az élet, de hosszú távon nem annyira reális, hogy kibírjuk, mert annyira az életünk részévé vált, mégiscsak azért ez a digitális technológia, hogy teljesen nem tudjuk valószínűleg kizárni.
2: Netzes. Délutáni magazin. Női szemmel.
0: Itt van velünk a telefonvonalban Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológus, a Semmelweis Egyetem klinikai pszichológiai tanszékének oktatója. Üdvözlöm, Gyöngyvér, hall minket?
5: Igen, üdvözlöm én is, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Igen. Önök szülőkkel, pedagógusokkal, pszichológusokkal és gyermekpszichiáterrel közösen kezdték el a Várja telefonnal kampányt, ez 2025. augusztusában indult, és ez arra biztatja az elsős gyerekek szüleit, hogy osztályközösségi szinten egyezzenek meg arról, hogy mennyi ideig, lehetőleg az alsó tagozat 4 évében ne vegyenek saját okostelefont a gyereküknek. Miért tartották fontosnak, hogy ez osztályközösségi szintű döntés legyen?
5: Azért tartom ezt fontosnak, amellett, hogy klinikai szakpszichológus vagyok, nekem is van 4 gyerekem. És azt tapasztaljuk, hogy még azok a szülők is, akik egyébként képernyőmentesen nevelik a gyereküket, sokszor azért vesznek végül okostelefont elsőben, másodikban, akár már a gyereküknek, mert van egy közösségi nyomás. És azt attól tartanak, hogy esetleg a gyerek kimarad valamiből, kiközösítik, csúfolják azért, mert neki nincs, és közben a gyerek is egyre inkább vágyik ezekre az élményekre, tárgyakra. És ez a kezdeményezés lényegében ezt a közösségi nyomást szeretné csökkenteni azzal, hogy olyan mikroközösségeket hoz létre, ahol hasonló módon gondolkoznak erről a szülők, és hát az osztály az egy nagyon organikusan adódó közösség, ahol akár egyébként különböző háttérből is, de összekerülnek gyerekek, és együtt töltik a napjaik jelentős részét.
0: Milyen tapasztalataik voltak eddig, lettek eredményei ennek a kampánynak?
5: Abszolút, ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy augusztusban engem valaki megkeresett ezzel a témával, és így elkezdtünk anyukák egymás között beszélni, hogy mit is csinálhatnánk, tényleg így a saját nappalinkból, konyhánkból, tehát nagyon-nagyon piciből indult ez a kezdeményezés, és most ebben az évben próbáltuk ezt a hírt jobban megosztani másokkal, és most gyűjtöm a konkrét visszajelzéseket, de legalább egy 10-15 osztályról tudok már, ahol megegyeztek egymással a szülők, és valószínűleg sokkal több van, csak ez az, ami hozzám közvetlenül beérkezett, és azt is mesélték nekem, hogy meglepődtek azon, hogy milyen nagy volt sok helyen a nyitottság. Tehát, hogy elképzelhető, hogy többen is hasonlóan gondolkodnak, nyilván bizonyos rétegek foglalkoznak ezzel a témával, valakit ez egyáltalán nem érdekel, de hogy sokszor azt gondoljuk, hogy senki más nem ért velünk egyet, és lehet, hogy nem így van. És én ezzel elégedett vagyok, és azt gondolom, hogy ha ez így tovább tud folytatódni, és esetleg lesznek pozitív tapasztalatok, akkor egyre jobban elterjed majd ez a modell, ami szintén bizonyos értelemben persze egy korlátozás, más értelemben meg inkább a szülőknek a tudatos döntésére, hogy mondjam, alapoz, tehát nem egy kívülről jövő tiltás, hanem egy családi autonóm döntés, ami aztán egy közösségi védelemmé válik, mert az nagyon fontos szerintem, itt hallgattam a fiatal emberrel az interjút, és nagyon egyetértek azzal, amit mond, de hogy bizonyos életkorban az önszabályozást egyszerűen nem lehet elvárni. És amikor arról beszél valaki, hogy hát ő csak megtanítja jól használni az elsős gyerekének az okostelefont, akkor fölmerül a kérdés, hogy tud-e jól használni egy okostelefont egy elsős gyerek egyedül, ha ez a zsebében van mindig, és szerintem nem.
0: Tíz éves korban pedig már úgy gondolják, hogy esetleg igen. Tehát az már egy olyan határ.
5: Hát igazából a mi ajánlásunk az teljes általános iskola, tehát 14 éves korig gondoljuk azt, hogy a saját okos eszköz az várhat, de az alsó tagozatot gondoljuk feltétlenül hasznosnak. És azért is, mert ez ekkor időt ad nekünk arra, hogy felkészítsük a gyerekünket arra, hogy hogyan használja jól az eszközt. Ez nem jelent amúgy képernyőmentességet, tehát otthon lehet laptopot használni, szülőtől elkérni a telefont, megadott keretek között, tehát lehet készíteni a gyereket, csak a saját eszköznek van egy olyan hatása, ami utána sokkal nehezebben befolyásolhatóvá teszi ezt a folyamatot. És nyilván vannak egyéni különbségek, van olyan gyerek, aki hamarabb érik, valaki később érik, de valószínűleg kára nem igazán származik senkinek abból, hogyha vár, főleg, hogyha együtt várnak.
0: Még egy példát hozunk, ráadásul Angliából. Magyarországon ugyan már 2 éve érvényben van, Angliában idén szeptembertől él az a törvény, amely az iskolákban egész nap, tehát órán szünetben és ebédidőben is tiltja a gyerekeknek a mobiltelefon használatát. 2027 elejétől pedig a brit kormány azt is megtiltaná, hogy 16 év alatti a közösségi média fiókot nyissanak, ez érinteni az Instagramot, a TikTokot, a Snapchatet, a YouTube-ot és a Facebookot is. A szigorításban szerepel volt egy alulról szerveződő szülői mozgalomnak, a Smartphone Free Childhoodnak, vagy magyarul így is mondhatnánk okos telefonmentes gyerekkor elnevezésű szervezetnek, amit 2024 elején alapított 3 angol szülő. Ők tovább is mennek, mint az eddigi szabályozás. Ők azt javasolják, ami itt kapcsolódik az eddigi beszélgetéshez, hogy a gyereknek egyáltalán ne is legyen saját okostelefonja 14 éves koráig. A kezdeményezésük óriási hatást ért el világszerte, ma már mind a 6 kontinensen több mint 30 országban van helyi mozgalom, ezek online közösségeiben pedig már világszerte 450 ezer embert számlálnak. A mozgalom Cambridge-i vezetőjével, Amy Ruffellel beszélgettünk arról, hogyan lesz egy szülői csoportból nemzetközi mozgalom, mik a jó gyakorlatok, Kandó Eszter riportja következik.
6: Világszerte vannak szülői mozgalmak, amelyek valahogy szabályozni, normalizálni szeretnék a gyerekeik okostelefon használatát. A Smartphone Free Childhood nagyon gyorsan nőtt nagyra. Hogyan dolgoztok, és szerinted mitől vagytok eredményesek?
7: Szerintem részben szerencsés volt az időzítés. A Smartphone Free Childhood eltalált egy érzékeny pontot az Egyesült Királyságban és az országhatáron túl is. Azt hiszem, az is segített, hogy szinte pontosan akkor jött létre, amikor Jonathan Haidt a Szorongó Nemzedék című könyve megjelent, és hatalmas, világméretű hatása volt. A sajtó pedig egyszerre kapta fel mindezt. Amikor Daisy, Claire és Joe megalapította a mozgalmat, véletlenül csinálták, egy Instagram posztból. Sosem terveztek mozgalmat indítani, csak szülők voltak, és azt mondták egymásnak. Nem lehetünk mi az egyetlenek, akik nem akarnak okostelefont adni a gyerekeiknek. De akkor miért érezzük mégis úgy, mintha mindez csak a mi problémánk lenne? Feltették ezt a kérdést Instagramon, és azt írták, csatlakozz ehhez a WhatsApp csoporthoz, ha te is így érzel. A csoportot egyetlen nap alatt árasztotta el 1000 ember, és ezzel be is telt. Továbbiakat is létre kellett hozniuk. Akkor jöttek rá, hogy milyen érzékeny pontra tapintottak. Daisy és Joe azóta is nagyon odafigyelnek azokra, akik köréjük gyűlnek. Az a tapasztalatunk, hogy minden önkormányzat és iskola másképp működik, és együtt kell dolgoznunk a közösséggel, hogy kiderítsük, hogyan tudunk segíteni nekik, és ők hogyan tudnak bennünket támogatni. Nincs értelme bemenni egy iskolába és azt mondani, tiltsátok be az okos telefonokat, mert az iskolának 100 más fontosabb dolog is van a listáján. De ha bemegyek azzal, hogy tartanék egy szülői előadást, ami ingyen van, nem kell semmit szerveznetek, csak engedjétek meg, hogy egy délutánra használjam az aulát, az már semmilyen problémát nem jelent. És talán a legfontosabb dolog, hogy soha ne ítélkezz a fölött, miért hozták meg a szülők azt a döntést, amit meghoztak. Mindannyian kényszerhelyzetbe kerültünk. Azt éreztük, hogy a gyerekünk kimarad, ha nincs okos telefonja. Ha azt mondom egy szülőnek, hogy én nem adok telefont a gyerekemnek, de ő már megtette, akkor azonnal védekezni kezd, pedig nem tett semmi rosszat, csak a legjobb tudása szerint próbálkozott. Ha úgy állsz hozzá, hogy mindenki csak a legjobbat próbálja tenni, akkor tudsz létrehozni egy igazán erős mozgalmat olyan emberekből, akik ebben az egyben egyetértenek, még ha másban nem is mindig.
8: Megosztasz velünk egy helyi sikertörténetet, ahol nem csak aláírásgyűjtés történt, hanem valódi változás?
7: A megyénben van egy város, Eli, amely a katedrálisáról híres. Ott nagyon erős helyi szervezői hálózat működik, és óriási sikereket értek el. Az összes általános iskolájuk teljesen okostelefonmentes lett. A helyi egyházközségi tanács is a mozgalom mellé állt, sőt, támogatást is adtak arra, hogy digitális hirdetéseket tegyenek ki a városközpontban. Az ilyen példák, mint Eli, inspirálják a megye és az ország többi részét. Valószínűleg 5-6 szülő volt az elején, akik erősen hittek ebben, összefogtak és óriási változást hoztak a saját városukban. A helyi középiskola is azon dolgozik, hogy pár éven belül teljesen okostelefonmentes legyen. Nagyon inspiráló látni, amikor mindenki összefog, mert tudjuk, hogy a nagy tech cégek nem fognak olyan változásokat hozni, amelyek nem termelnek nekik profitot. Szóval nekünk magunknak kell elindítanunk ezeket a változásokat.
8: Nagy nyomás van a szülőkön, de a szülők maguk is gyakran a telefonjukhoz vannak ragadva, ami ugyanúgy frusztrálja őket. Te is tapasztalod ezt a feszültséget, hogy a szülők a gyerekeik szokásait próbálják megváltoztatni, miközben a saját képernyő használatukkal is küzdenek?
7: Ezt mondom el minden egyes szülői előadásomon. Az első dolog, amit meg kell tennünk, hogy megnézzük a saját viselkedésünket.
8: Igen, néha úgy érzem, mintha betegek próbálnának meggyógyítani más beteg gyerekeket. Szóval ez egy kicsit trükkös.
7: Így van. Mindannyian közösséget és kapcsolódást keresünk, csak épp online kapcsolódássá váltottuk át. És néha szerintem el is felejtjük, hogy a közösség, amelyben élünk, valószínűleg a legfontosabb dolog, amire gondolnunk kellene. Előbb ezt kellene rendbe tenni, beszélni az emberekkel, megnézni, mi romlott el, mielőtt folyton csak a nagyobb léptékű kérdéseket néznénk. Nyilván lehet ezt párhuzamosan is csinálni, de tény nem egyszerű. Szerintem sokan elfelejtik, hogy vannak valós emberek közvetlenül előttük, a szomszédban, ugyanabban az iskolában, akik épp olyan érdekesek, mint egy véletlenszerű influencer az interneten.
8: A textcégek felelősségét említetted. De ti hangsúlyozzátok, hogy nem tech-ellenes, hanem gyerekpárti mozgalom vagytok. Sokat beszéltünk a felnőttekről is, de mit gondolnak maguk a gyerekek tőlük? Kaptok visszajelzéseket?
7: Amit az elmúlt években egyre inkább látunk, és a kutatások is azt mutatják, hogy a technológia bár hasznos, de sokat árt is a gyerekeknek. De vajon tudják-e ezt ők? Nem igazán. Jövőre az Egyesült Királyságban közösségi média tilalmat vezetnek be. A kormány szerint sok gyerek felháborodott, és attól fél, hogy megváltozik a társasági élete miatt. Nem hibáztatom őket, hiszen mi szülők hagytuk, hogy a szociális életük szinte teljesen az online térbe költözön, és néhányan, szélsőségesebb esetekben szinte elfelejtették, hogyan kell a valóságban kapcsolódni egymáshoz.
8: Ha egy szülő vagy egy szervezet Magyarországon szeretne hasonló mozgalmat elindítani, mit tanácsolnál neki?
7: Azt mondanám, nézzék meg a Smartphone Free Childhood weboldalát, és fordítsák le, hogy magyar verziót kapjanak, mert vannak ott olyan anyagok, amelyeket kifejezetten erre terveztek. Ez egyáltalán nem csak az Egyesült Királyságban, hanem bármelyik közösségben működhet. De szerintem a legfontosabb dolog, amit tehetsz, még mielőtt bármit elolvasnál, hogy találj hasonlóan gondolkodó embereket, hogy ne érezd magad egyedül. Írj ki valamit oda, ahol a helyi szülők a városodban kommunikálnak, mondjuk egy WhatsApp csoportban, vagy a Facebookon. Nézzétek, ezt olvastam mostanában, érdekel-e ez másokat is? Lesznek, akik majd azt mondják, engem is nagyon érdekel, és én is aggódom emiatt. És amint úgy érzed, nem te vagy az egyetlen, aki ezt a harcot vívja, minden megváltozik. Mert ez hógolyó effektust indít el.
0: Jantek Gyöngyvért kérdezem még, ugye itt van velünk a vonalban, és hallgatta ezt az interjút. Csak kevés időnk van, arra kérem, röviden válaszoljon arra. Ennek az egész mozgalomnak, vagy az erre irányuló figyelemnek tartalmaznia kell azt a szempontot is, hogy mit csináljanak a gyerekek, ha nem kapnak telefont, ha nem csatlakozhatnak közösségi vagy online platformok csoportjaihoz. Tehát, hogy kell-e extra segítség ezeknek a gyerekeknek, hogy visszataláljanak a valóságos kapcsolódásokhoz, az értelmes időtöltéshez?
5: Biztos, hogy ezt ösztönöznünk kell, és nagyon egyetértek a megszólalóval, hogy nagyon nagy empátiára van szükség mindenhez, a szülők felé, a gyerekek felé is, mert itt mindenki igazából jót akart a gyerekének, csak nem biztos, hogy megtalálta a legjobb módokat. És igen, minél több offline élményt, kapcsolódást, sportprogramot, kulturális programot érdemes tudatosan is szervezni, mert nagyon nagy szükségünk van arra, és a gyerekeknek is, hogy a valósággal és egymással tudjunk kapcsolódni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológusnak, a Semmelweis Egyetem klinikai pszichológiai tanszék oktatójának. Viszont hallásra, hamarosan hírek következnek.

0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: 5 óra van, hallgassuk meg a friss híreket Ceglédi Edittől.
2: Jó napot kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette. Nem jó üzenet, hogy hazánkat megbüntetik Európa közös határainak védelméért, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Esős, hűvös idő jön. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a Visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, nem jó üzenet, hogy hazánkat megbüntetik, miközben más miniszterelnök 200 millió eurót kap az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Hozzátette, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek

0: Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás, és az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forintos kiesést jelent Budapestnek. Új szintre emeli az atlétikai sportágat a budapesti világdöntő, erről beszélt a holnap kezdődő esemény előtt a sportért is felelős belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, fontos, hogy a versenyesemények mellett a tömegsport is erősödjön idehaza, az atlétikai világdöntő pedig segíti a mozgás népszerűsítését. A vasárnapig tartó sporteseményen sík, gát és váltófutást, valamint ugró és dobószámokat is láthat a közönség a fővárosi Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Október 2-ig lehet pályázni az építészszakma és a műemlékvédelem legrangosabb díjaira. Az elismerésekkel, mint például a Kós Károly életműdíjjal, az Ebel Miklós díjjal, valamint a műemlékvédelemért Forster Gyula díjjal azokat az építészetben és műemlékvédelemben dolgozó szakembereket tüntetik ki, akik kiemelkedően hozzájárultak az épített környezet fejlődéséhez és megóvásához. Az elismeréseket december 16-án a Magyar Építészet napján adják át. Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. 17:30-kor krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
3: Egy megtalált arany karikagyűrű lehet a kulcs ahhoz, hogy több mint 80 év után azonosítsanak egy a II. Világháborúban elesett magyar katonát. A gyűrűbe vésett felirat alapján most a hadisír gondozók a családot és a leszármazottakat keresik, akár a határon túli magyarság körében is. Varga Tünde riportja következik.
4: Nem ez az első alkalom, hogy egy ékszer alapján beazonosítanak egy eltűnt katonát. Most is tulajdonképpen ez történt.
5: Ipoly Törgyes temetőjében végeztünk Rinápolisban egy tervezett azonosító feltárást. Ez azt jelenti, hogy ott volt egy ismeretlen katonának a sírja, legalábbis a sírfelirat szerint. Azért hívjuk ezt azonosító feltárásnak, mert sok esetben előfordult már az, hogy ismeretlenként tüntették föl, de mi tudtuk azonosítani a feltárás után. Előzőleg a német partner szervezet már feltárt ezt a sírt, egyébként két német katonát találtak ott, és magyar katonai egyenruha maradványok is kerültek elő, így ők értesítettek bennünket, és áprilisban tudtunk kiszállni a helyszínre. További négy katonának a maradványai kerültek elő. Sajnos azonossági jegytok, vagy azonosításra alkalmas sírmelléklet nem került elő.
4: Az azonossági jegytok az a dögcédula?
5: A dögcédula, igen, a köznyelv dögcédulánk azonosság 1936 mintájú azonossági jegytoknak hívjuk. Azt az alumínium tokot, amiben benne volt az azonossági jegy, illetve a sebesülési jegy, ez két papír dokumentum. Egyébként, ami bele volt hajtogatva, nyilván a papír 80 esztendő után általában már tönkre megy, de az azonossági jegytakon van egy azonossági számsor, ez egy nyugasztott számsor, egyébként egy 10-10-es skálán, ami kiad egy számsort, és az alapján lehetne azonosítani, amennyiben ez ott van a katonánál. Hát ha nincsen nála, akkor nyilván ez nem alkalmas arra. Más egyéb technikák is voltak egyébként, akár sírüveget tudnék említeni, kicsi üvegcsébe mellé tették, piasszal lezárva, a személyadatait egy papírra fölírva, ilyenre is van példa, de az azonossági jegytak a leggyakoribb. Sajnos nem minden esetben kerül elő.
4: De itt ebben az esetben a karikagyűrű meglett.
5: Ez az aranygyűrű, egy jegygyűrű, amiben azt a feliratot tudtuk kiolvasni, hogy Krisztina 1920. december 25-e római számmal írva a 12-es. És már volt egy ilyen esetünk egy jó pár évvel ezelőtt, ami sikerre vezetett, úgyhogy ez sarkadt bennünket arra, hogy újra a közösségi médiának a segítségét hívjuk, hogy a társadalomhoz eljusson, hogy hát, ha valakinek ez feltűnik, hogy az ő felmenője lehet esetleg egy olyan a gyűrűnek a felirata alapján, ezért tettük meg ezt a felhívást is.
4: Hasonló volt a korábbi történet is, amire utalt?
5: Teljesen hasonló volt, annyi volt a különbség, hogy nem a temetőben, hanem Sűsáv határában kint végeztünk feltárás bejelentés alapján, ott három katonát találtunk, egyikük mellett egy jegygyűrűt, Esztike 1942 felirattal. Ezután is egy felhívást tett.

0: közvésos sikerrel is járt egyébként, megtaláltuk a katonának a hozzátartozóját, jelesül a lányát, visszaadtuk a családnak a gyűrűt, majd pedig újra temettük katonai tiszteletadással Füzes gyarmaton a család jelenlétében, hát ez egy nagyon megható történet volt, meg egy nagyon sikeres dolog.
1: Mit tapasztal, mit jelent ez egy család számára, amikor pont kerül egy családi legenda végére?
0: Hát azt tessék elképzelni, hogy a családnál előkerült egy fénykép is arról a katonáról, aki a gyűrűt viselt, az Esztika ugye a felesége volt, és hát ott volt egy karnülő kisgyermek, akivel én szembeültem, az pedig egy öreg néni volt, az volt az a kisgyermek, aki annyit tudott az édesapjáról, hogy eltűnt a világháborúba, és ez egy fénykép maradt meg róla. Ez háborzongató dolog volt egyébként, és hát 71 néhány év távlatából megható volt.
1: Gyakran vannak ilyen sikertörténeteik?
0: Ilyen jellegű, mint az Esztika gyűrűje, az azért ritka, de olyan, hogy megtalálunk olyan katonát, akit eltűntnek tudtak, és mi megtaláljuk a családját, azért ez előfordul.
1: Mondhatjuk, hogy önöknek furcsa szó, de egy nagyon hálás munkájuk van ilyen szempontból?
0: Igen, mondhatni, amennyiben sikerre vezethet, ha nem, akkor pedig az a kötelességünk egyébként, hogy ha ismeretlenként is, de gondoskodjunk a katonának az eltemetéséről. A családok nyilván ezt megköszönik, illetve hát ezt kötelességünknek is tartjuk még ennyi év távlatából is.
2: Netszes. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
3: Adásunk hátralévő részében már zenei témák következnek. A britek számára mindig is fontos volt, hogy a nagy zenészeiket és alkotóikat a haláluk után is megőrizzék a kollektív emlékezetükben. Emlékhelyekkel, emléktáblákkal, kiállításokkal és különböző megemlékezésekkel gondoskodtak arról, hogy a zenei nagyságok életműve a következő generációk számára is élő maradjon. Tóth Vali riportja következik.
4: Beatles, Rolling Stones, Queens, Sex Pistols. Csak néhány név a brit zenei és kulturális élet bálványainak és ikonjainak hosszú sorából, akiket a mai napig nem felejtettek el, akiket megbecsülés és szeretet övez, akik britek nemzedékek mindennapjaiban ma is jelen vannak sokféleképpen. Utcákat neveztek el róluk. Liverpoolban például a Beatles minden tagja külön is kapott saját utcát. Dalaikat folyamatosan hallani. Sikereik titkát dokumentumfilmek kutatják, könyveket írnak róluk, miközben a mai alkotók munkáira is inspirálóan hatnak. Négy művész szeretnék kicsit részletesebben is említeni, akiknek a nevét hallva bizonyosan nem az az első gondolatunk. Ez ugyan ki lehet? Lássuk, hogyan él tovább az ő művészi örökségük. Amy Winehouse tragikusan fiatalon halt meg. Már 15 éve nincs köztünk. Különleges hangjának titkát máig sem sikerült megfejteni. Zenei világa sok mai muzsikusra is hat. Nemrég film is készült az életéről, és még pár hete is egy új dokumentumfilm elemezte, mit hagyott az utókorra. Nem nagyon van olyan fesztivál a Szigetországban, ahol ne csendülne fel rendszeresen valamelyik dala. Hasonlóan inspiráló örökséget hagyott maga után a heavy metal ördöge Ozzy Osbourne, aki a Black Sabbath után komoly szólókarriert is befutott. A Sötétség hercege zenekarok tucatjait inspirálta, életműve zenei fesztiválok gyakori szereplője. Alakja, személyisége ma is rendszeresen téma a brit sajtóban. Annak is még csak 10 éve, hogy nincs közöttünk az egyik legnagyobb hatású kulturális ikon, David Bowie, akiről egy elemző azzal a címmel írt tanulmányt, miért fog örökké élni? Ő maga volt a kulturális forradalom, mert folyamatosan újraalkotta magát, tágította az addig állandónak hitt határokat, és ezáltal örökre átformálta a zene, a divat és az identitás jellegét és területét, írta a szakember. Bowie a képzőművészetben is otthon volt, amikor halála után elárverezték hatalmas műgyűjteményét, az aukció előtti kiállítás az évad szenzációja volt. Művészi hagyatékának egyik értő tisztelője ezt írta róla. A radikális individualizmus mestere volt, aki a kívülállók, a sorból kilógók generációinak adott önbizalmat és bátorságot. Végül a bálványok még oly rövid áttekintéséből sem maradhat ki a Magyarországon is jól ismert és népszerű reneszánszát élő Freddie Mercury sem, a rockzene egyik legnagyobb hatású személyisége. A modern zene kiváló alkotója és előadója. 4 oktávot átfogó különleges hangja, intenzív színpadi jelenléte az élő koncerteken lebilincselte közönségét. A rock és az opera különleges ötvözete is jellemzi alkotásait, melyek a komoly zeneművelőit is rendszeresen megihletik. Művészi hagyatéka zenéjén túl filmekben, kiállításokon, könyvekben és dokumentumműsorokban él tovább, bizonyítva, hogy zenei öröksége ma is izgalmas és fontos. Az említett bálványok ma is megkerülhetetlen vonatkoztatási pontok, akik új műfajok folyamatos felfedezésével máig hatóan járultak hozzá a modern ifjúsági és popkultúra formálásához. Amit alkottak, ma is fontos, élő és inspiráló. Talán ezért sem felejtették el őket.
3: Új életrajzi könyv jelent meg Ozzy Osbourne-ról, amelyben a rock legenda élete és több mint fél évszázados pályafutása mellett az utolsó éveinek nehézségeiről is őszintén mesél. Az utolsó kenet egyszerre szenvedés egy rendkívüli életúttal és egy utolsó betekintés sajátos, nyers és fekete humorral teli világába. Vendégünk a könyv magyar fordítója, Búsa András, aki Ozzy korábbi könyvét, a Bíz bennem, a nevem Dr. Ozzyt is fordította. Szervusz, András!
5: Szervusz! Nem én fordítottam egyébként, én az én Ozzynak vagyok a társfordítója, csak a Rasek Dávidnak adjuk a tiszteletet,
3: ja,
5: az
3: hogy bízben közös, nem doktor Ozzyt, azt
5: ő fordította, én pedig Fencsik Tamással fordítottam az én Ozzyt.
3: Aha. Amikor egy-egy ilyen munkába belevek, számít az, hogy te zeneileg hogy tudsz kapcsolódni a főhőshöz? Tehát, hogy te szereted-e ezt a zenei műfajt?
5: Én annyi zenei műfajt szeretek, hogy ritkán fordul elő olyan, hogy olyan kerüljön a kezembe, akivel nem foglalkozom szívesen, de persze minél jobban szeretem, annál élvezetesebb a munka, kicsit belelátni az életébe.
3: Mi volt a legnagyobb fordítói kihívás, hiszen ő egy ilyen nyers stílusú, szókimondó, fekete humorral is gyakran élő szerző. Te hogy élted meg ezt fordítóként?
5: Nekem nem esik nehezemre ez a stílus. A írott nyelvvel szakmaszerűen zenei újságíróként kerültem kapcsolatba, úgyhogy viszonylag természetesen jönnek ezek a dolgok, meg regényirodalomból is fordítottam hasonlóan veretes dolgokat. Én azt mondom, hogy nekem úgy rááll az agyam erre, talán erre áll a legjobban az agyam. Uh-huh. Zenével meg annyit foglalkoztam, hogy...
3: Hogy belül vagy a témakörben.
5: Nem én mondtam.
3: Oké. Mit gondolsz, te mennyire ismered Ozzy Osbourne-t?
5: Hát... A két könyvet ezt elég jól ismerem, és ezek elég őszinte beszámolók róla, úgyhogy azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint mindenki, aki elolvassa ezeket a könyveket, viszonylag jól megismertem.
3: Aha, állítod is fordítóként, hogy ezek tényleg őszinte könyvek, igen. Tehát nem pozörködés, vagy ilyesmi.
5: Ezt egészen határozottan merem állítani, igen. Aha. Egyébként, ha összevetjük azt, amit ezekben a könyvekben saját maga állít az életével kapcsolatban, azzal, amit pályatársak mondtak róla, vagy rajongók, vagy más hírességek, akik ismerték, akkor ott is látszik, hogy nem mellébeszélés, és nem vetítés.
3: No, jó, az ő élete azért tele van olyan pontokkal, meg sőt, valahol olvastam is, hogy összeszedték a hat legrendkívülibb, és akkor most több jelzőt nem is idézek, a pályafutásának mondhatnánk borzalmas, vagy különleges csúcspontjait is, amikor az elvetemültségét, hogy úgy mondjam, megmutatta. Van olyan, amivel te vele kapcsolatban meglepődsz?
5: Nem nagyon. Hogyha úgy ismeri az ember az életének a nagyobb fordulópontjait, akkor nem. Azt mondanám róla, hogyha valaki csak ezeket a botrányos dolgokat ismeri róla, amiket általában először mondanak el róla, akkor az lehet meglepő, hogy ő egy olyan ember, akit minél jobban megismerünk, annál szerethetőbbé válik. Ami azt hiszem, hogy minden emberi kapcsolatban egy pozitív dolog, és sokkal jobb, mint az ellenkezője, amikor olyan dolgok derülnek ki, uh-huh. egy eleinte jóképűnek tűnő valakiről, amik aztán inkább árnyalják a képet. Uh-huh. Tehát először a vadembert látjuk, és akkor utána, ha olvassa valaki ezeket a könyveket, akkor kiderül, hogy egy nagyon is mélyen érző figura volt, aki a saját hibáival is, annak ellenére, hogy újra és újra belelépett ugyanabba a folyóba, de mindig számot vetett, és küzdött velük, és szembenézett, és próbált valamit tenni az ellen, hogy olyan legyen, amilyen.
3: Na, miért utolsó kenet ennek a könyvnek a címe, vagy?
5: Elég egyértelmű volt, már akkor is ezt még a halála előtt bőven elkezdte írni, sőt, készen is volt majdnem a halála előtt, hogy ez már egy ilyen lezáró kötet lesz, ugye az én Ozzy, az feldolgozta az életének a nagyobb részét, És az utána eltelt időszakot, az 2009-ben jelent meg angol nyelven, utána még aktívan turnézott egy darabig, de hát az életének az utolsó mondjuk fél évtizedét már ezek az egészségügyi problémái tették ki. Különböző balesetek miatt a gerince, a nyaka rettenetes állapotba került, műtétek sorozatára szorult, és ebben az utolsó öt évben már színpadra sem tudott állni, ami őt a leginkább éltette a karrierjében. Úgyhogy azért írta ezzel a címmel a könyvet, mert egyrészt beszámol ezekről a szenvedésekről, ez azért egy komorabb könyv, mint az Én Ozzi, és másrészt meg hát valószínűleg már készült a halálra is, ezt így ki lehet mondani egyértelműen.
3: Te biztos vagy abban, hogy ő ezt mondatról mondatra ő írta, vagy lehet, hogy volt szellemíró, vagy diktálta?
5: Fel is van tüntetvetetőnek ki a társszerzője, az viszonylag ritka módon egyébként ebben a műfajban, de nevesítve van a könyvben, Chris Harrisnek hívják, és egyébként szerintem egy nagyon ügyes, hát nem szellemírónak hívjuk, hanem talán mondhatjuk, hogy társszerző, mert nagyon, nagyon jól megoldotta azt a feladatot, hogy Ozzy Osbourne-nak azt a nagyon jellegzetes beszélt nyelvét, amit mondjuk egy interjúban lehet tőle hallani, azt olvasható formába átültesse, tehát elég jól visszaköszön a beszélő Ozzy ezekről az oldalakról.
3: Említetted már ezt a nehéz részt, ezt a korszakot, amikor már a betegségek eléggé eluralkodtak. Mennyire volt nehéz ezekről írni, vagy fordítani, vagy egyáltalán csak visszaolvasni? Mert azért ez egy nehéz téma, hát ki szeretne testi nyavajákról olvasni? Te hogy láttad ezt? Egyrészt, hogy ő hogy beszél erről, milyen minőségben, és te hogy láttad, hogy sikerült neki ezt ilyen jó ízléssel megjeleníteni?
5: Komor a könyv egyértelműen, bár átszövik azok az anekdóták, amikről ő mindig is híres volt, meg amiről az első életrajzi kötete is szól, de azért ez egy jóval sötétebb hangulatú történet ezek miatt, az egészségügyi sztorik miatt. Viszont ami egyébként többek között őt egy nagyon szerethető figurává teszi, az, hogy nagyon jó értelemben vett keresetlenséggel beszél mindenről. És annak ellenére, hogy olyan kórházakban, olyan orvosoknál fordult meg, akiknél a legtöbbünknek esélye sincsen megfordulni, nagyon jó kezekben volt, teljesen nyilvánvaló a történetében, hogy ő is ugyanúgy szenvedett, mint amikor mi járunk orvoshoz, egyik diagnózis ezt mondja, a másik azt, mindenki a legjobbat akarja neki, de ő is belátja, hogy ezek olyan bonyolult problémák, hogy nem biztos, hogy egy meg egy, az kettő lesz a végén, amikor megműtik, vagy valamilyen kezelésbe fognak nála. Úgyhogy nehéz olvasmány ilyen szempontból, de mégis úgy...
3: Önazonos,
5: igen, és úgy viszi magával az olvasót is. Uh-huh. És mindig megtalálja a derűt. Nem tagadja, hogy milyen mély depresszióba vitték ezek a problémák, és főleg az, hogy nem tudta azt csinálni, amit szeret, nem tudott.
3: Tehát kiderült, hogy nem tud színpadra állni többé, igen.
5: De aztán mindig volt valami, ami visszalendítette, és felderítette.
3: Uh-huh. Jó, hát egy fene gyerektől ez a minimum, hogy a lejtmenetben is azért produkál valami életerőt. Nagyon furcsa sztoriai voltak, például ez az almafüggés, azt elmesélnéd, hogy mi az?
5: Igen, hát mindenféle függőségekkel küzdött. Nem hiszem, hogy ismert ember van, aki nála súlyosabb függő személyiség volt, és nagyon, nagyon komoly, meg borzasztó dolgoktól elkezdve a legártatlanabb dolgokig is tudott függőségeket kialakítani. Aztán a legutolsó függősége volt, amiről te beszélsz, egy bizonyos almatípusnak lett akkor a rajongója, hogy azt mondja, hogy azt hiszem éjszakánként 12 darabot meg tudott belőle enni. És semmilyen más almát nem volt hajlandó megenni, és fel is fogadott egy embert, akinek az volt a feladata, hogy ott Hollywoodban egy jó drága üzletbe lejárjon, és csak ezt a fajta almát szerezze be neki. Aztán egy idő után megkorlátozni kezdték az illetőnek az alma vásárlását, mert olyan mennyiségeket vitt el Ozzy Osbourne-nak, hogy lerobolta vele a boltot, úgyhogy Ozzy pedig azt mondja, hogy utána el kellett menni az anonim almafüggőkhöz, de aztán...
3: De ez a humor.
5: Ez már valószínűleg.
3: Igen. És a hangyaevés volt egy ilyen korszak is, vagy ez inkább legenda?
5: Nem. A saját elmondása szerint az is megtörtént. Nem megette, hanem a szívószállal az orrába.
3: Jaj, igen. Igen. Értem, hát a hangyássűn egy humán verziója. Egyébként a könyvön kívül követed? Mert azért családja, gyerekei, felesége, én szoktam látni ilyen angol bulvárlapokban, hogy azért ők is még közszereplők maradtak, rájuk is irányul valami figyelem. Szóval, hogyha neked közel jön egy ember így a fordítások miatt az életében, akkor úgy odafigyelsz még a vele kapcsolatos hírekre?
5: Azt nem mondom, hogy a bulvár sajtót annyira követem, meg a bulvár híreket, de persze, meg hát zeneileg engem ő mindig érdekelt, úgyhogy azokra a történésekre odafigyeltem, és hát igen, annyira figyelem középpontjában maradt a halála után is, hogy óhatatlanul is, hogyha ezeket a dolgokat követi az ember, akkor ezért találkozik vele.
3: Sok régi történet is visszatér, nem? Ebben a könyvben. Ennek mi a jelentősége? Az összefoglaló, tehát az áttekintem az életem hangulatnak?
5: Egyrészt ez, igen, ugye az előző könyv, az Én Ozzi, az kronológikusan végigveszi az életét a születésétől a könyv megjelenéséig. Itt a keretet ez az utolsó 5 év, vagy mondjuk azt, hogy fél évtized adja, de közben egy idős 70-es éveiben járó embernek a mélázásai, visszatekintései is helyet kapnak benne, ahogyan annak az 5 évnek a történetét meséli, ami arról eszébe jut. Elhunyt pályatársak, a saját életének ezek a fordulópontjai, a hibák, amiket elkövetett, a családja. De azt szerintem például egy nagyon megható rész, amikor arról beszél, hogy hát ugye egy borzasztóan szegény 6 gyerekes családba született a munkásosztályba a II. Világháború után, diszlexiás volt, ADHD-s volt, ezek a problémák akkor még nevesítve sem voltak. Senki nem tett volna rá egy fillér sem, hogy ő belőle lesz valami, aztán hát sokszor még szintet is ugorva önmagához képest is nagyon híres ember lett, és ebben a könyvben például felidézi azt, hogy az egész nem történt volna meg, hogyha az édesapja a sok heti havi fizetését fel nem áldozza arra, hogy vegyen neki egy kis énekcuccat, egy mikrofont, meg egy erősítőt, amivel énekelni tud, és hogy az például azt mondja, hogy nem sokat szokott azon mélázni, hogy milyen hibákat követett el, de hogy az egy olyan hiba, hogy soha nem ültette le az édesapját, hogy azt mondja neki, hogy ezt az egészet annak köszönhetem, hogy te akkor annak ellenére, hogy amit én csináltam, az neked ricsaj volt, mert az édesapja már a Beatlesre is azt mondta, hogy ezeknek nincsenek fütyülhető dallamai. A fiáért ezt... Persze, igen, Ozzy Osbourne egyébként óriási Beatles rajongó volt, tehát hogy ez neki személyes sértés is volt, de mégis a fiáért megtette ezt az édesapja, úgyhogy ilyen visszaemlékezések vannak, meg hát a korán elhunyt
3: pályatársak. Tehát érzelmes. Nagyon.
5: Egyébként igen, egy sokszor megható is.
3: Igen, ha már érzelmek, mit gondolsz, miért szerették a nőt? Nők hatalmas rajongó tábora van, férfiak is, nők is rajonganak érte, rajongtak, imádták, bármilyen extrém külsővel is jelent meg.
5: Én azt gondolom, hogy egy kicsit egy ilyen mesehős karakter volt ő a valóságban, amit már az előbb mondtam, hogy semmi esélye nem volt arra, hogy sokra vigye, ahogy ezt mondani szokták, és hát olyan sokra vitte, ahogyan amennyire nagyon kevesen tudják. De közben meg végig megmaradt ez az alulnézete az élettel, meg a világgal szemben. Itt az előző blogban ugye szó volt David Bowie-ról, például azt a könyvben mesélő, hogy egyszer ráköszön David Bowie Hollywoodban az utca túloldalára, hogy szia, Ozzy! Ő meg annyira zavarba jött, hogy ez a sztár rám köszönt, hogy nem, mert ez valahogy visszaintegetett neki, és akkor elfutott előle, aztán még beültek ugyanabba a kávézóba is, de akkor sem mert oda menni hozzá, és akkor utána évekig rágta magát, hogy ő mekkora rajongója David Bowie-nak, de nem ragadta meg az alkalmat, hogy elmondja neki ezt. És akkor egyszer felhívta a telefonon évekkel később David Bowie semmiből, és akkor elmondhatta neki, és így viszonyult mindig, amikor az utolsó lemezére a producer azt mondta, hogy hívjuk meg vendégnek Eric Claptont, meg Jeff Beckett, akkor rászólt, hogy őrült vagy, hát ezek világsztárok, hát mi nem ebben a ligában focizunk, aztán persze mindenki elment vendégeskedni nála. Tehát ez nagyon szerethetővé teszi, azt gondolom.
3: Neked volt olyan sztori, ami most már csak röviden tudunk beszélni, ami nagyon közel jött hozzád, tehát ami neked igazán a kedvenced volt, amiből azt érezted, hogy igen, ez a kis történet megmutatja, hogy ki volt ez a figura.
5: már ez a David Bowie történet is, és ilyenben egyébként meg rengeteg van, aztán még szebb, hogy egyszer egy diát adón Eric Claptonnal összeállították egy fotóra, és nyilván ismerték egymást így köszönő viszonyszerűen, Ozzy vágott egy Ozzy arcot, ahogyan ő mindig a kamerák előtt tette ezt, és utána úgy látta, hogy Eric Clapton úgy ráncolja a homlokát, és akkor évekre meggyőzte magát, hogy Eric Clapton őt utálja, mert elrontotta a fotóját, és utána kétségbe esettem, forgattam magazinokat, és nem találta sehol a képet, és azt is bebeszélte magának, hogy Eric Clapton letiltatta ezt a fotót a sajtóban, és akkor utána sokkal később találkoztak, ugyanoda jártak anonim alkoholista gyűlésre, és szabályszerűen bujkált a gyűléseken Eric Clapton elől, tehát kifutott, amikor lezárták az ülést, hogy nehogy Eric Clapton hozzászóljon, és akkor a végén kikergette Eric Clapton a parkolóba, és amikor akart hozzászólni, Ozzy, hogy jaj, már fordult oda hozzá, hogy jaj, ne haragudj Eric a fotó miatt, és akkor Eric Clapton meg persze megkérdezte, hogy van, meg már régen látták egymást, és akkor két héttel később meg egy rádióstúdió falán bekeretezve meglátott egy magazin címlapot, amin ott volt az ominózus fotó, úgyhogy a letiltás sem történt meg, megjelent egy csomó helyen. Ez szerintem nagyon sokat elmond ő róla.
3: Igen, nagyon érdekes. Nagyon szépen köszönöm Bús nagyon Andrásnak, köszönöm, hogy mindezeket elmondta. Ez volt már a Netszes, holnap ugyanebben az időben találkozunk, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádion. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona, Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is. Orosz Csillát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
2: A szakemberek szerint társadalmi és állami felelősség is az öngyilkosságok megelőzése.
1: Elkészült a gyermekvédelemben elkövetett visszaélésekről szóló jelentés.
2: Fejenként 5000 dollárt ígér minden felnőtt amerikainak Donald Trump, ha a republikánus párt megőrzi többségét a novemberi félidős kongresszusi választásokon.
1: Szombathelyen megkezdődött az Oladi Plató városrész utcáinak azbeszt mentesítése, a szennyezett utak bitumenes fedést kapnak. És akkor a részletek, a szerkesztő Farkas György. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az esetek 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, a pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztési lehetőségeiről tanácskoztak ma a szakemberek. Figyelem, érzékeny téma következik. Ha ön vagy a környezetében bárki krízisben van, vagy úgy érzi, hogy fennáll a veszélye annak, hogy kárt tegyen magában, azonnal hívja a lelki elsősegélyt a 116-123-as ingyenes számon. Falucska Ivett összeállítása.
3: Magyarországon évente 1500-an követnek el öngyilkosságot, ez átlagosan napi 4-5 esetet jelent. Ezzel a mutatóval az Európai Uniós tagállamok élmezőnyében vagyunk, a harmadik helyen állunk. Pedig a tragédiák többsége megelőzhető lenne. A korai felismerés, a környezet megfelelő támogatása életmentő lehet. Ugyanakkor a megyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgató helyettese. Unoka Zsolt reggeli műsorunkban hangsúlyozta, ez azért felháborító, mert a fiatalkorban megjelenő mentális zavarok kezelése a legfontosabb.
4: Az egyik probléma, hogy ez egy állami, vagyis egy ilyen egészségügy szervezési dolog, hogy elrendeli-e az aktuális kormány, hogy minden kórházban legyen gyerekpszichiátriai részleg, minden megyében, minden nagyobb városban legyen gyerekpszichiátriai szakrendelő, és hogyha ennek van tere, ideje, akkor nyilván előbb-utóbb a szakemberekkel föl lehet ezt tartani.
3: A magyar mentális egészségügyi ellátórendszer a szakma képviselői szerint több problémával is küzd. A szakember hiány és az alulfinanszírozottság mellett a területi egyenlőtlenségek, a bonyolult betegutak és az elavult infrastruktúra is nehezíti a kezeléseket. A helyzet megoldása sürgős, mondta Szekeres György, pszichiáter. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos hozzátette, a teljes átalakítás több évbe telhet.
5: Az a elképzelésünk, a szakma elképzelése, hogy ezek a tűzoltás szolgáló intézkedésekre izoláltan és csak kimondottan egy-egy aktuális probléma helyi megoldására szoruljanak, hanem része legyen egy globálisabb átalakításnak. A terveit el tudjuk készíteni, de ennek a megvalósulása nyilván fokozatosan és évtized alatt, vagy 2-3 évtized alatt fog tudni megvalósulni.
3: Ha a mentális problémák miatt kiesnek a dolgozók a munkából, vagy romlik a teljesítőképességük, az kihat a környezetükre is, az ország gazdaságára is negatív hatással lehet, mondta Dózsa Csaba, egészségügyi közgazdász.
6: Nem is rögtön egy kiegészítésre van szó, hogy valaki mondjuk 50 éves nem egy rokont nyugdíjasnak, vagy 3 hónapot hiányzik táppénzen, amíg addig ki lehet írni, hanem a napi teljesítménye, a naponta felvállalható feladatok, de most egy tanárnál, vagy egy eladónál, bármilyen munkakörben ez ugye nehezebben követhető, nehezebben számszerűsíthető, csak negatívan hat ki a környezetért, gazdaságilag. Igazából ezt így nehéz mérni. Ugye közgazdaszként azt mondjuk, hogy van egy multiplikatív hatás, ez negatív értelemben is lehet.
3: Ma folytatódik a szakmai konzultáció sorozata hazai mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztési lehetőségeiről. Ez a júniusban indult reform előkészítés második állomása. A résztvevők végül egy úgynevezett fehér könyvben foglalják össze javaslataikat a kormánynak.
1: Éveken át több millió forintos fizetést kaptak, mégis az éttermi költéseiket, úti könyveiket, sőt még a balatoni kompozásukat is hivatali VIP kártyájukkal fizették ki, a megszűnt Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetői.
2: A miniszterelnökség közleménye szerint az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be. A vezető munkatársak pedig szabadságuk alatt magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. Adataik alapján 2024 májusa és 26 áprilisa között Lánci Tamás, a megszüntetett hivatal elnöke, valamint két helyettese 183 alkalommal, összesen több mint 5,5 millió forintot fizetett ki a VIP kártyával. A kormány a közpénz indokolatlan költése miatt megteszi a szükséges lépéseket.
1: Varga Mihály jegybankelnök az euró bevezetésről, Kármán András pénzügyminiszter a költségvetés helyzetéről beszélt a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. A több mint 20 szekciót felvonultató rendezvényen a magyar gazdaság aktuális helyzete, a növekedési kilátások, a versenyképesség és a gazdaságpolitika előtt álló kihívások kerülnek terítékre. Pilisi Csenge beszámolója.
7: Gyors helyett sikeres euróbevezetésre van szükség, jelentette ki Varga Mihály, a Nemzeti Bank elnöke a 64. közgazdász vándorgyűlés nyitónapján.
8: Önmagában csak a Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági siker. Olyan magyar euróbevezetést kell célul kitűzni, ahol hazánk az euró átvételével, sőt azt megelőzően is és azt követően is, képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni.
7: Be kell látni, hogy Magyarország növekedési modellje már a kifulladt, mondta Kármán András pénzügyminiszter, aki szerint kiigazításra és a gazdaságpolitika hitelességének újjáépítésére van szükség.
9: Az előző rendszer receptje egyszerű volt. Egyre több külföldi tőke, egyre több összeszerelő üzem, egyre több munkába állított ember, és ez az extenzív modell ideig valóban működött. Behozta a beruházást, csökkentette a munkanélküliséget és szép növekedést mutatott statisztikákban. De volt egy korlátja, hiszen egyszer elfogy a bevonható munkaerő, és telítődik az olcsó munkára épülő tőke.
7: Az idei közgazdász vándorgyűlés a magyar gazdaság és gazdaságirányítás előtt álló legfontosabb kihívásokra fókuszál, mondja Nagy Gábor Miklós, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára.
10: Fontos kiemelt témája a vándorgyűlésnek az a gazdaságpolitikai fordulat, amit látunk most Magyarországon. Azok a kihívások nyilván a költségvetés rendbetételének kérdése, a költségvetési fegyelem kérdése, téma lesz a munkaerőpiac, téma lesz ugye az a turbulens világgazdasági környezet, nemzetközi környezet, amiben Magyarország hajóját kell most jól kormányozni. Az euróbevezetés céljának kitűzése az ad egy jó vezérfonalat vagy irányelvet ennek. Nyilván a legfontosabb az a költségvetés rendbetétele, a kiszámíthatóság, a költségvetési fegyelem, és aztán a termelékenység, a versenyképesség kérdése, a vállalatok versenyképesség, az innováció. Nem látjuk még át, hogy milyen változásokat hoz a mesterséges intelligencia. Ezzel is több aspektusból foglalkozunk a konferencián. Talán ezek a legfontosabb feladatok most.
1: A Fidesz frakció szerint a belügyminiszter mai nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók nem számíthatnak egy hamar a Tisza kampányban beígért béremelésre.
2: Az ellenzéki párt emellett hiányolja a szociális szektorban dolgozóknak ígért 25%-os béremelést, a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadékának megduplázását, vagy az otthonápolási díjak 50%-os emelését. Posvai Gábor tárcavezető a Kossuth Rádió reggeli műsorában arról beszélt, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ezért javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet meg.
1: A Transparency International Magyarország nem lesz közös szakértője az MNB botrányt vizsgáló bizottságnak. Csak a tiszás képviselők támogatták a testület elnökének erre vonatkozó javaslatát. Sipos Ildikó összefoglalója.
11: A hatfős paritásos parlamenti bizottságban csak a három kormánypárti képviselő támogatta azt, hogy a Transparency-t felkérjék közös szakértőnek. Apáti István alelnök, a Mi Hazánk képviselője, és a Tuzson Bencét helyettesítő KDNP-s Hargitai János is nemmel voksolt. A Mi Hazánk nem javasolt közös szakértőt, a KDNP a GKI gazdaságkutatót kérte volna fel erre a feladatra. Sopov Ildikó, a Tisza képviselője úgy fogalmazott, azért javasolták a Transparency-t, mert a szervezet átlátja az MNB korábbi pénzfelhasználási gyakorlatát.
12: Ez az ügy az átláthatóság nagyon nagy mértű csökkenéséről szól.
11: Apáti István globalista és nemzetközi forrásokból finanszírozott szervezetnek nevezte a Transzparencét. Ő és a KDNP-s Hargitay János azt is kifogásolták, hogy nem tájékoztatták őket arról, milyen díjazást kapna a civil szervezet, emelte ki a KDNP képviselője.
12: Az én fejemben van egy álláspont, hogy mi történt, és ez a Nemzeti Bankra nézve nem felmentő. Én azt szeretném, ha érdemi kérdésekkel foglalkoznánk. Elnök úrhoz az kell, hogy egy paritásos bizottságba ön bizonyos egyeztetéseket megtegyen.
11: Csőszi Attila, a bizottság tisztás elnöke az ülés után azt mondta, a számvevőszéktől, a jegybanktól és a Neumann János Egyetemtől is kértek adatokat a jegybank és alapítványai pénz felhasználásáról. Közölte, hogy az ÁSZ-tól már érkeztek dokumentumok, de köztük több olyan formátumban van, amelyet nem tudtak megnyitni egyelőre. Az MNB-től várhatóan szeptember 18-án kapnak adatokat. Arra a kérdésre, hogy mikor hallgathatja meg a bizottság Matolcsy György volt jegybankelnököt, aki pár napja bejelentette, hogy kész alávetni magát a vizsgálatoknak, Csőszi Attila a következőket válaszolta.
13: Matolcsy Györgyöt akkor szeretnénk a bizottság előtt látni, amikor rendelkezésre állnak azok a dokumentumok, ami alapján érdemben tudjuk őt kérdezni. Én azt gondolom, hogy szeptember 18-ával, ha beérkeznek az adatok és megkezdődnek ezeknek az adatoknak a feldolgozása, akkor azzal rögtön nagy lépést tudunk tenni.
11: Csőszi Attila azt is elmondta, függetlenül attól, hogy a bizottságnak nem lett közös szakértője a Transparency, a TISZA igényt tart Ligeti Miklósék munkájára.
13: Saját szakértőként alkalmazni fogjuk a Transparency tudását, hiszen az a célunk, hogy érdemben tudjunk haladni.
11: A bizottság döntött arról is, hogy elsőként Bánki Eriket és Kósa Lajost fogják meghallgatni, várhatóan szeptember végén.
1: Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros, ha nem születik megoldás a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Nyilatkozta a Népszabának Karácsony Gergely.
2: A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás. Az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forintos kiesést jelent Budapesten.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A visegrádi együttműködés újra él, mondta Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban, ahol a visegrádi négyek vezetői és az EU soros elnökségét betöltő ír kormányfő találkoztak. Pap Roland és Kócán Dávid összeállítása.
14: Közösen képesek lesznek az érdekeiket képviselni az EU-ban a visegrádi négyek, hangsúlyozták a miniszterelnökök a találkozójuk után. Az egyeztetésen az energiaárakról, a migrációról és a 2028-tól kezdődő 7 éves uniós költségvetésről tárgyaltak a miniszterelnökök. Michel Martin ír kormányfő azért utazott Pozsonyba, mert az unió soros elnökeként az ő feladata, hogy kompromisszumot keressen a tagállamok között. Az országok évvégére szeretnének megállapodni a következő uniós költségvetésről. Amíg a gazdagabb országok vissza akarják vágni az uniós kiadásokat, addig a visegrádi országok szeretnék az eddigihez hasonlóan megtartani a mezőgazdasági és a regionális fejlesztésre szánt forrásokat is. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök is.
15: Egy szóval tudnám összefoglalni, milyen költségvetés szeretnénk, fair legyen. Mindannyian tudjuk, hogy a nettó befizetők természetesen többet fizetnek be, de azt is tudjuk, hogy a nettó befizetőknek ez ugyanolyan jó. Egy színát kiemelhetek, az a mezőgazdaság. Óriási problémák vannak a mezőgazdaságban. Az idei asszály nem csak Magyarországon, de szerintem Európa szerte a lét szélére sodorta a mezőgazdaságot.
14: A miniszterelnökök szintén egyeztettek az energiaárakról. A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák kormányfő is arról beszélt, túl magasak az európai energiaárak. A migráció kapcsán a vezetők azt mondták, a régióban mindenhol küzdenek az illegális migráció ellen.
1: Szombaton hozzák nyilvánosságra a gyermekvédelemben elkövetett visszaélésekről szóló jelentést, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalára feltöltött bejegyzésben. A szociális és családügyi miniszter már múlt héten bejelentette, hogy elkészült a hazai gyermekvédelem helyzetét feltáró tanulmány, az úgynevezett gyermekvédelmi diagnózis. Részletek Csőri Fanni Noa összefoglalójában.
16: Hónapok óta tart a gyermekvédelem helyzetének átvilágítása. Ez intézménylátogatásból, dokumentumok elemzéséből és anonim dolgozói elbeszélgetésekből áll össze. Ebből készült egy átfogó tanulmány, mely egy gyermekvédelmi diagnózis címen hozunk nyilvánosságra.
17: Jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán pénteken. A videóban a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár arról is beszélt, hogy a legsürgetőbb helyzeteket a szektornak szánt 10 milliárd forintos plusz forrásból tudják kezelni.
18: Ez egyszerre fogja érinteni azokat az alapszolgáltatásokat, amik arról szólnak, hogy a gyerekek családból való kiemelése megelőzhető legyen. Ebből a pénzből szeretnénk fejleszteni azokat a szolgáltatásokat, amik a kórházban ragadt gyerekek helyzetét segítheti, illetve azokat a gyerekeket is, akik tartós szökésben vannak, akik speciális nevelési igényűek, és azokat is, akik különleges otthonokban vannak.
17: Tette hozzá Gyurkó Szilvia. Hangsúlyozva, ezen felül 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoznak létre azoknak a fiataloknak a megsegítésére, akik 1997 óta a rendszerben voltak, és bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Kiemelte, a részletek és a nyilvános vita a következő hónapokban várhatók. A miniszterelnök a múlt heti kormány szóvívői tájékoztatón a nevelést és oktatást közvetlenül segítők, valamint a szociális szféra dolgozóinak béremeléséről is beszélt. Magyar Péter közölte, a két lépcsős fizetés emelésre várhatóan október közepén és januárban lehet számítani. A kormány döntött a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe való visszaintegrálásáról is. Az intézmények fenntartása és irányítása a Szőlő utcai ügy után került a büntetés végrehajtáshoz. A jogszabálytervezettel kapcsolatos társadalmi egyeztetés holnapig tart. Magyar Péter múlt héten arról is beszélt, hogy a javító intézeti ellátás fejlesztésére 3 milliárd forintot biztosítanak. A kormányfő Facebook oldalán ma azt is bejelentette, Gyurkó Szilvia államtitkárral szombaton mutatják be a gyermekvédelemben elkövetett visszaélésekről készített jelentést.
1: A kereszténydemokrata néppárt közérdekű adatigényléssel kéri ki az illetékes minisztériumtól a harmadik Károly brit királynak úgymond ajándékba adott lovakat visszakérő levelet.
2: Rétvári Bence frakcióvezető Facebook oldalán feltette a kérdést, kié a felelősség, hogy az országot nevetség tárgyává tették. Az Agrártárca közölte, nem igaz az a sajtóhír, hogy Magyarország vissza akarja kérni a két magyar lipicai lovat, mert azok 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek Londonba. A minisztérium azt írja, valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte, és pontatlanul fogalmazott. De a hibát azonnal korrigálták, és a brit félnek egyértelművé tették, nem akarják hazahozni a lovakat.
1: Fejenként 5000 dolláros egyszeri juttatást ígért minden felnőtt amerikainak Donald Trump, arra az esetre, ha a republikánus párt megőrzi többségét a novemberi félidős kongresszusi választásokon. A dallasi pártrendezvényen bejelentett Trump osztalék költsége meghaladná az 1300 milliárd dollárt, azonban komoly gazdasági és etikai kérdéseket vet fel. Hajnóczki Mátyás és Kócán Dávid összeállítása.
19: A félidős választások előtti első országos republikánus gyűlésen Donald Trump nyíltan arra kérte a választókat, tegyenek úgy, mintha ő maga is ott lenne a szavazólapon. Bár az elnök alkotmányosan nem indulhat újra, a novemberi szavazás saját politikai túlélése szempontjából is kulcsfontosságú. Amint egy 270 millió embert érintő juttatás feltételeként azt szabta meg, hogy a pénzt kizárólag belföldön lehet elkölteni. Dr. Litvai Levente, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója szerint a javaslat az amerikai adóvisszatérítési rendszer mintájára jogilag kivitelezhető, mégis unortodox kampányfogás.
20: Van ez az adó rebate rendszer Amerikában, hogy vissza fog kapni 5000 dollárt. Ha a kampányigéretnek vesszük, akkor ez teljesen vállalható. Kicsit nem túl ortodox, úgy van beállítva, hogy ez szavazatvásárlás, de ez nem szavazatvásárlás, ugyanis az összes szavazónak fog járni, nem csak annak, akik rájuk szavaztak.
19: A terv megvalósításához elengedhetetlen a kongresszus jóváhagyása, a gazdasági realitások azonban komoly akadályt jelentenek. Litvai hozzátette, a hatalmas összeg piacra öntése kísértetiesen emlékeztet a pandémia alatti segélycsomagokra, amelyek közvetlenül hozzájárultak a történelmi inflációs csúcshoz. Ráadásul az elnök által megszabott belföldi költési kötelezettség a valóságban technikailag ellenőrizhetetlen.
20: Tud pénzt nyomtatni. Az, hogy abból infláció lesz, persze, hogy infláció lesz. Hát ezt tudjuk, hogy a Covid után ugyanígy osztogattak pénzeket, mert valahogy a gazdaságot be kellett indítani, ezt nem lehet ellenőrizni. Ez csak egy sima nacionalista politikai jelszignál, amivel próbálja mutatni, hogy ő igenis Amerika first.
19: Donald Trump a beszédében az Irán elleni háború gyors lezárását és az olajárak esését is kilátásba helyezte. A kutató szerint az 5000 dolláros ígéret az elnöki határok tudatos feszegetése egy olyan kiélezett helyzetben, ahol a republikánusok a törvényhozási többségük elvesztésétől tartanak.
1: Magyar Péter már 2025-ben is azt ígérte, hogy eltörlik a Fidesz által hozott helyi önazonossági törvényt. A helyi identitás védelmében hozott jogszabály a gyakorlatban bizonyos csoportoknak tette lehetetlenné a beköltözést a településekre. A törvény ugye most a frakció előtt van, de még vitatkoznak róla, mondta a Krónikának Kőszegi Krisztián országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke. Dercsényi Dávid és Kis Gábor összeállítása.
4: Már a kormány előtt van a helyi önazonossági törvény eltörlése, közölte Pécsett szombaton egy emberi jogi fesztivál nyitó eseményén a parlament egyik tiszapárti alelnöke, Kőszegi Krisztián. Kőszegi tisztázta, hogy miért is van baj a törvénnyel.
21: A tiszapártnak is fontos az, hogy a települések megtartsák a helyi értékeiket, a hagyományaikat és egyébként az identitásukat is.
4: De a törvény alkalmazásánál nem ezeket figyelte meg a tiszás politikus. Alapesetben három térségre lett kitalálva a helyi önazonossági törvény, magyarázta Kőszegi.
21: Győr környéke, Budapest agglomeráció és a Balaton egyes települései, pont azért, hogy az oda betelepülők tiszteletbe tartsák a helyi értékeket, és oda tényleg sokan települtek be.
4: Az utóbbi években viszont a törvényt leginkább az elnéptelenedő településeken használták, ahol egyre kevesebben laknak, így a tiszás politikus szerint a törvény nem érte el a célját. Az is nehezen meghatározható és képlékeny dolog, hogy mi egy település önazonossága, folytatta Kőszegi.
21: A másik nagy probléma szerintem, ami ezzel a törvénnyel történt, az az, hogy anyagi státusz alapján szűrte a lakókat, és ez nem csak a roma emberekre nagy félreértés essen, hanem a szegény családokat érintette, sok fiatalt, időseket, fogyatékossággal élőket, nagycsaládosokat és az európai uniós polgárokat is aránytalanul kizárhatta egy településről.
4: A Tisza frakcióban is vita tárgya a törvény sorsa, árulta el a parlament alelnöke.
21: Nyilván a frakción belül is vita kérdését adja az, hogy mi történjen vele pontosan.
4: Azt egyelőre meg sem tudja satszolni a parlament alelnöke, hogy mikor szavazza meg a kormány a törvény módosítását, esetleg eltörlését.
1: A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlat változása és a vízellátás biztosítása, mondta az agrárminiszter Bábolnál.
2: Bóna Szabolcs úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legégetőbb, ha a szántó területek 10%-át öntözhetővé sikerül tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon, mondta a miniszter.
1: Az idei volt a valaha mért legmelegebb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig az augusztus volt a legmelegebb hónap.
2: Az átlagos felszíni hőmérséklet több mint másfél fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást 1950 óta figyelő szolgálata.
1: 5 hónapos várakozás után csütörtökön megkezdődött Szombathelyen az Oladi Plató városrész utcáinak azbesztmentesítése. Az érintett 110 helyszín nagy részén bitumenes fedést kapnak a szennyezett utak. A munkálatok közvetlenül azután kezdődtek meg, hogy az önkormányzat rendkívüli ülésén döntött arról, hogy 1,6 milliárd forintra pályáznak a kormány azbeszt alapjához. Gergő Judit jelenti.
22: Körülbelül egy 15 cm-nyi revizsgált, nem szennyezett kőzüzalék terítést fog kapni a teljes felület, ami után 2 rétegű kitatott bitumenes zárást fog kapni.
23: Szakadó esőben magyarázza Koroknai Róbert, a kivitelező cég vezetője, hogy miként mentesítik Szombathelyen az Oladi Plató városrész azbeszttel szennyezett utcáit. Itt kezdődtek meg azok a munkálatok, amelyeket aztán kiterjesztenek a város 110 érintett helyszínére, utcákra, parkolókra, kapubeállókra. A legtöbb területen ezt a lefedéses módszert alkalmazzák majd, de lesz olyan hely is, ahonnan elszállítják az azbesztes kőzúzalékot. A mentesítés az önkormányzat számára 2,3 milliárd forintos többletkiadást jelent. Ezért a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen úgy határoztak, hogy 1,6 milliárd forint értékben pályázatot nyújtanak be a kormány azbeszt alapjához. Nemény András, polgármester.
3: Azt még nem tudjuk, hogy az önerő az legfeljebb, vagy legalább 30%, de azt a döntést hoztuk, hogy a szükséges önerőt biztosítjuk. Egyben a közgyűlés arról is döntést hozott, amit én a miniszterelnöknek már külön megírtam. Én szolidaritási hozzájárulásból szeretnénk levonni ezt az összeget, mert az önerő mértéke 500 millió forint is lehet akár.
23: A város a pályázat elbírálásától függetlenül mindenképpen elvégzi az aszbesztmentesítést, ezért az önkormányzat folyószámla hitelkeretét megemelték. A kivitelező cégnek ezek után 65 napja lesz a munkálatok befejezésére.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket most Regős László Pál hozza. Szervusz!
5: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyeddöntőben. A nemzeti együttes 108-56-ra kapott ki a címvédőtől. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Szongod Domán meghívót kapott az észak-amerikai profi jégkorongligában, azaz az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres idény előtti táborába. A 18 éves válogatott csatár az elmúlt heteket a kanadai kiemelt junior bajnokságban érdekelt Sioux Greyhounds együttesénél töltötte, ám mivel a Buffalo a nyáron draftolta őt, ezért most lehetősége nyílik, hogy a Sabres NHL-es keretével is készülhessen. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a csütörtöki három futamot követően megőrizte hatodik helyét a vitorlázó Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon ötödik helyig jutó Rescsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a második helyet közvetlen indulási jogot. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében, a 35-ös és a 25-ös kilométer közötti szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt. Egy korábban kiégett kamion műszaki mentését végzik az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét előtt. A 90-es kilométernél a külső sávot lezárták, itt a torlódás 3 kilométeres. Felújítás miatt lezártak egy vasúti átjárót az 55-ös főúton Szegeden a 2-es kilométernél. A forgalmat elterelik.
1: A főváros útjairól pedig a BKK munkatársát halljuk.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, a Balatoni úton, a repülőtéri útnál minden irányból korlátozásra kell készülni. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton is, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. De lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szélkálmán tér felé vezető utakon, illetve a budai alsó rakparton a Petőfénál északra, a Margit hídtól délre, telítettek a sávok a Hegyalja út, Erzsébet híd útvonalon is. A Németvölgyi úton lezárták a félútpályát a Hegyalja út közelében, mert vízvezeték javítása kezdődött, itt a váltakoz irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út átart a csatorna javítása, itt a külső sávot lezárták, egy sáv járható. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás.
1: És hogy milyen időre számíthatunk, Mesterházi András már mondja is.
8: Jó estét kívánok, nagyrészt felhős idő várható, holnap délkelten keleten azonban még több órára ki fog sütni a nap. Ma estétől délnyugat felől csapadék zóna érkezik, amely éjjel észak-észak-kelet, majd pénteken lassan kelet felé halad. Péntek estig több felé számíthatunk, tehát esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű csapadék is hullhat, még délkelten, péntek késő délután este felé akár heves zivatar is kialakulhat viharos, erősen viharos szél kíséretében. Másutt a konvektív csapadék gócoktól, tehát zivataroktól függetlenül napközben több felé élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, de a viharsarokban még délnyugati lesz a szél iránya. Hajnalra 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, péntek napközben pedig zömmel 18 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, de a tartósan csapadékos északi tájakon csak 16-17 fokot mérhetünk, míg a délkeleti keleti határvidéken ennél jóval magasabbat, akár 30 fok fölötti maximumok is előfordulhatnak.
1: Ez volt az Esti Krónika, a szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, a bemondó Ceglédi Edit volt. Technikai munkatársak Dancsó Mária, Sós Zoltán és Rácz Dorottya. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap témája, amelyben bővebben esik szó a Tau rendszer átalakításáról, illetve a gyerekek és fiatal felnőttek pszichés mentális állapotáról. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

18 óra, jó estét kívánok! A híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Lassult a lakbér árak emelkedése szeptemberre. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az aszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Emlékeztetett, a feladatok összefogására megalakult az országos közlekedés szervező, a Baross Gábor terv pedig garantálja a hosszú távú vasúti fejlesztéseket. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosítását.

0: Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást, sok korábbi bérlő ugyanis saját lakás vásárlása mellett döntött, így csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az időjárásról: esős, hűvös idő jön, holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északnyugati északi országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. A nap témáiból ma kettőt választottunk, a sportegyesületeknek juttatandó társasági adó, vagyis a TAU rendszer átalakítását, felszámolását, illetve a gyerekek és fiatalok mentálhigiénés állapotát. De kezdjük a sporttal. Az állami számvevőszék friss jelentése gyakorlatilag a sport-TAU rendszer felszámolását javasolja. A testület szerint az évi mintegy 125 milliárd forintnyi társasági adóbevétel elosztását vissza kellene vonni a kormányhoz, mert a jelenlegi mechanizmusban a cégek döntenek arról, hogy mely sportegyesület kapja a támogatást, ez pedig torzíthatja a sportszakmai szempontokat, és növeli a korrupciós kockázatokat. Beszélgető társam a telefonban Szabados Gábor sportközgazdász, üdvözlöm!
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Mi a jelentés lényege, hogy tudnánk ezt közérthetően elmagyarázni?
4: Valóban az, ugye nagyon óvatosan fogalmazva, de a számvevőszék gyakorlatilag megfontolásra javasolja azt, hogy a TAU rendszert szüntessék meg, de nem úgy, hogy magát az teljes támogatási folyamatot megszüntetik, hanem a jelenlegi folyamatot kellene megszüntetni, tehát hogy ne a cégek saját maguk osszák el ezeket az összegeket a hozzájuk jelentkező sportszervezeteknek, hanem ugyanúgy, ahogy eddig, fizessék be az adójukat a központi költségvetésbe, és az állam nyilván a kormányzatnak az ebben illetékes része, tehát a sportállamtitkárságnak valamelyik szerve döntsön arról, hogy ebből a keretösszegből milyen sportszervezet milyen formában tud részesülni.
3: Na most a jelenlegi évi 110-136 milliárd forint közötti összeg közvetlenül a cégektől a sportegyesületekhez kerül. Ez a teljes sporttámogatási rendszerhez képest mekkora összeg?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, mert olyan sokféle csatornán zajlik jelen pillanatban is, nyilván ugye az előző kormány idejéből örökölt módon még a magyar sport támogatása, hogy nagyon nehéz igazából azt felmérni, hogy a központi, tehát a kormányzattól központilag érkező támogatásokat, a létesítmény építéseket, fejlesztéseket, fenntartásokat, akár az önkormányzat támogatásokat, az állami tulajdonban lévő cégektől szponzorációs és egyéb támogatási formában érkező összegeket, ha ezt mind összevetjük, akkor azért egy nagyon nagy összeg jön ki, és de ugyanakkor azt kell mondani, hogy a TAU támogatások még mindig ennek egy jelentős részét képezik. Minél jobban próbáljuk ezt esetleg lecsupaszítani arra, hogy mi az, ami tisztán csak támogatásnak nevezhető, tehát ha most a szponzorációt például kiveszem, bár annak is gyakorlatilag a jelentős része, gyakorlatilag nem támogat, ténylegesen támogatás és nem valós

0: piaci értékű szponzoráció. Ott tartunk, hogy a TAU az mindenképpen egy jelentős meghatározó támogatási nagyságot jelent a teljes sportfinanszírozáson belül, és különösen azon a területen, ahol ez, ahová ezt elsősorban szánták, tehát itt a szabadidősport és az utánpótlás sport finanszírozásában gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon sok egyesület és sportszervezet számára élet-halál kérdés ezeknek az összegeknek a készhez kapása.
1: Most épp ez az, hogy ez az 2011-ben indult ez az egész program azzal, hogy az utánpótlás nevelést és az egészséges életmód kialakítását segítsék. De hol csúszott félre akkor ez a dolog, hogy most arról beszélünk, hogy meg kéne szüntetni?
0: Én alapvetően két pontot látok, és ezt nem csak most a számvevőszék jelentése után, hanem korábban is nagyon sokszor elmondtam, leírtam. Az egyik az, amit most a számvevőszék is megállapított, az elosztása ezeknek az összegeknek, ami nem sportszakmai alapon történt, hanem elsősorban politikai és kapcsolati alapon, tehát a cégek azokat a sportszervezeteket támogatták, amelyekkel politikai-gazdasági kapcsolatot tudtak kiépíteni, vagy inkább fordítva, amelyik sportszervezet tudott cégekkel politikai-gazdasági kapcsolatot kiépíteni, azt tudott ezektől a cégektől szerezni támogatás, de alapvetően nem a szakmaiság dominált itt ebben, hanem az, hogy melyik sportszervezetnek van nagyobb politikai tőkéje. Ez az egyik, tulajdonképpen ugyanezt mondta most ki a számvevőszék is. A másik, amiről csak úgy említés szinten beszél a számvevőszék, de ezt most nem részletezték, az az egész folyamatnak az ellenőrzése. Tehát az, hogy a TAU támogatások felhasználása, a jogszabályoknak és a racionális működéseknek a közpénz felelős elköltésének megfelelő. Itt utaltak a korrupciós kockázatra, de igazán erről kevésbé szól a közlemény. Nagyon sokáig nem volt megfelelő ellenőrzése a TAU támogatásoknak. Később ezt a sportági szakszövetségek kialakították, és egy idő után azért itt az egész periódus második felében már azért sokkal jobban működött, de például még mindig van olyan sportági szakszövetség, mert hogy maguk a szövetségek is pályázhattak TAU támogatásra, amelyik például a saját maga által megkapott támogatásaival még mindig nem tudott éveken keresztül, hosszú évekre visszamenőleg elszámolni.
1: Van egyébként olyan sportág, amit kiemelne, hogy egyértelműen nyertese, vagy épp ez az, hogy vesztese ennek a rendszernek?
0: Hát nagy meglepetést nem mondok, a labdarúgás az, amelyik a legnagyobb összegeket kapta, tehát ilyen szempontból odaáramlott a legnagyobb, legtöbb forrás, tehát nyilván a labdarúgást nevezhetjük a legnagyobb nyertesnek. Most nyilván ebbe kereshetünk ugye politikai hátteret is, hiszen itt voltak például olyan sportszervezetek, amelyek a legnagyobb politikai tőkével rendelkeztek, ugyanakkor ez valahol logikus is, hiszen ha csak azt nézem, hogy a magyarországi igazolt sportolók több mint fele labdarúgó, akkor valahol logikus az, hogy ha szabadidősportról, utánpótlás sportról beszélünk, ahol így akik ugye az igazolt sportolók legnagyobb részét teszik ki, akkor valahol ez logikus, hogy a labdarúgás képviseli a legnagyobb forrásmennyiséget, tehát önmagában ez nem meglepő, viszont tény az, hogy az is növelte ezt a kiemelkedő szerepét a futballnak, hogy ahogy mondtam, itt voltak olyan sportszervezetek, például most nem rejtegetve a dolgokat, például ugye a felcsúti Puskás Ferenc labdarúgó akadémia, amelyiknek a politikai tőkéje messze meghaladta a többi csapatét, és ezáltal sokkal nagyobb arányban tudott részesülni ezekből a forrásokból.
1: Na most a 15 év alatt összejött 1700 milliárd forint, az valahogy meglátszik az eredményeken? Ha most akár nézhetjük a labdarúgást is, de bármely más sportot is, ami részesült támogatásban. Látszik az eredményeken az, hogy volt itt egy ilyen dotáció?
0: Egyrésztről ennek nem feltétlenül most a sport eredményekről beszélünk, ugye ennek a támogatásnak egyrészt nem feltétlenül a sport eredményekben kell megjelennie, hiszen ha arról beszélünk, hogy itt a fő cél az volt, hogy szabadidősportolók és utánpótlás sportolók normális kulturált körülmények között sportolhassanak, ez azért nagyon sok helyen valóban megvalósult. Tehát aki jár mondjuk megyei labdarúgó bajnokságokban, utánpótlás mérkőzéseken, és járt 2010 előtt is, az láthatja azt, hogy sokkal jobb pályákon, sokkal jobb létesítményekben, sokkal jobb felszerelésekkel lehet ma már sportolni, mint korábban, és ez nagyrészt a TAO támogatásoknak köszönhető. Nőtt egyébként a csapatok száma, sportolók száma is, mert a versenyzési költségeket is tudták a sportszövetségek csökkenteni. Én azt gondolom, hogy ez egy eredmény. Nyilván nem, nem sportszakmai eredmény, de ez egy komoly pozitívum a TAO rendszernek. Ugyanakkor vannak olyan elemek, mert nyilván azt is várta a TAO rendszertől mind az állami vezetés, mind a sportágak szövetségi vezetése, hogy ez például az utánpótlásnak valóban a sport szakmai eredményességét is növelni fogja. Tehát például akár utánpótlás szinten eredményesebbek leszünk, és ami ugye az egésznek a fő értelme, hogy a magyar utánpótlás rendszerekből sokkal több olyan profi sportoló kerül majd ki a felnőtt kort elérve, akik meghatározó szerepet játszhatnak, nem csak ma magyar, hanem nemzetközi szinten is, ez például nem igazán valósult meg.
1: Na most csak olyan történetről lehet hallani, hogy volt a csapatban olyan szülő, akinek volt egy cége és nagyobb összegű TAO támogatást tudott az egyesületnek jutatni, hát bizony annak a gyereke többet volt pályán, mint a többiek. Ez pedig ugye torzította a kiválasztási folyamatot. Erről született kutatás az ön véleménye szerint, vagy tudott ilyen mélyre menni ez az ÁSZ-vizsgálat?
0: Azt nem hinném, hogy az ÁSZ-vizsgálat ilyen viszonylag kisebb volumenű eseteket is vizsgált. Egészen én is tudok ilyen esetekről, hozzáteszem, ez TAO nélkül is gyakran előfordul. Tehát az, hogy jön egy apuka, akinek van valamilyen vállalkozása, és akkor nem tudom én, vesz a csapatnak egy garnitúra, mert de ennek mondjuk az a feltétele, hogy a gyerek játszott. Ilyen volt korábban is, és valószínűleg lesz is még.
1: Ilyen a világ.
0: Így van, sajnos az utánpótlás sportban nyilván nem helyes, de valószínűleg elkerülhetetlen. Erre azt mondanám, hogy ez nem a TAO-nak a következménye, a TAO-t itt csak ugyanúgy felhasználták, mint mást. Ugyanakkor hasonló esetek azért bőven vannak, és erre egyébként az ÁSZ is felhívta a figyelmet, tehát például, ha egy cég úgy adja oda a saját társasági adóját egy sportszervezetnek, hogy azt mondja, hogy amit ebből veszel, legyen az sportfelszerelés, legyen az létesítményberuházás, építkezés, akármi, azt az én cégemtől veszed, vagy az én cégemmel kell azt a szolgáltatást elvégezned. Ilyenre rengeteg példa van, és ez már valóban felvett korrupciós kockázatot.
1: És hát arról is ugye vita folyt, hogy most akkor ez közpénz, vagy nem közpénz, hiszen adó, amit befizetnek, csak meghatározott célra, de hogyha adó, akkor az közpénz. Viszont voltak olyan vélemények, hogy, és egy Orbán Viktor is megfogalmazta, hogyha jól emlékszem, hogy nem, ez annak a cégnek
0: elnézést,
1: a pénze.
0: Hadd szakítsam, udvariatlan vagyok, hadd szakítsam félbe. Erről nem lehet vitatkozni. A TAO közpénz, pont.
1: Na, akkor ezt elég egyszerűen lezártuk. Na most, hogyha megszűnik a jelenlegi TAO keret, mely sportágak, vagy mely klubok érzik majd ezt meg leginkább, vagy sérülhetnek ebben?
0: Elsősorban azok, amelyek ugye szinte az egész működésüket TAO-ra alapozták, hiszen nyilván ők is tudnak természetesen a jövőben is, hogyha mondjuk ez, amit itt az ÁSZ javasolt, ez megvalósul, akkor természetesen ők is kaphatnak a központi elosztásból is forrásokat, de hogyha ők úgy alapozták a TAO-ra a működésüket, hogy ez kifejezetten ahhoz kötődött, hogy volt egy cég, aki a kapcsolat miatt nekik adta a pénzt, annak ellenére, hogy szakmailag ez kevésbé volt indokolt, na akkor ilyen esetekben problémák lehetnek. Nagyon sok olyan egyesület van. Hát ezt így sportági berkekben ilyen TAO-csaló kluboknak szokták mondani, akik gyakorlatilag mondjuk azért működtetnek utánpótlás csapatokat, hogy felvehessék a pénzt, és abból minél többet kiszivattyúzhassanak, és igazából komoly szakmai képzés nem folyik. Gyakorlatilag ilyen lasszóval összefogott gyerekek indulnak el egy bajnokságban úgy, hogy utolsó helyen végeznek, és minden meccsen jól megverik őket. Természetesen ezzel valószínűleg egy életre elveszik a kedvüket a sporttól, tehát éppen ellentétes hatása van, mint amit a rendszer szeretett volna elérni. az ilyen csapatok biztos, hogy vesztesei lesznek ennek a rendszernek, mert nincsen sportszakmai indoka annak, hogy ők tényleg ebből részesüljenek. Sportáktól, területtől, mindentől függetlenül rengeteg ilyen csapat van, tehát szinte minden sportágban találkozhatunk ilyennel. Ha valaki ránéz az utánpótlás tabellákra, és tendenciózusan azt látja, hogy mondjuk egy klubnak minden csapata az utolsó helyen van, nagy negatív gólkülönbséggel, akkor ott el lehet kezdeni gyanakodni.
1: Világos. Szabados Gábor sportközgazdásznak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm én is.
2: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
1: A folytatásban pedig egy érzékeny téma. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Ahogy ma már a krónikában is elmondtuk, a szakemberek szerint az esetek 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezelésekkel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. De mi a helyzet a gyerekekkel, akik talán nem is tudják, hogy lehet segítséget kérni, de mindenképpen kevésbé mernek beszélni a problémáikról talán, mint a felnőttek. Mi most az ő érdekükben beszélgetünk erről. Dr. Csák Anna Mária klinikai gyermekszakpszichológus, pszichoterapeuta van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elkezdődött a tanév, ezzel együtt pedig jön ugye a teljesítmény, a siker és a kudarc témája, akár a bullying kérdése is erősebben jelenik meg. Észleli a praxisában, hogy ezzel az időszakkal egy más állapot keletkezik, vagy mást figyelhet meg, mint például nyáron?
3: Hát sajnos igen, hát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy kicsit nehéz, a pedagógusoknak is természetesen, de hát a gyerekeknek is. Hát a nyár azért az egy lazább időszak, tovább lehet aludni, nem kell megfelelni, nem kell tanulni. Az iskola meg hát azért a maga követelmény rendszerével, meg hát egyáltalán avval, hogy be kell menni időre, hogy ott kell ülni sokáig. Tehát azért ez egy mindennapi elfoglaltság, és ez is jelenthet gondot egy gyereknek, hogy átállni egy másik működési módra. És amit említett sajnos, hogy megjelennek, ugye a feszültség az hozhat magával mindig egy kis agressziót, és a gyerekek sajnos elég hajlamosak arra, hogy a másikat elkezdjék cikizni, ilyen ugratások mennek az iskolába, ez most elég gyakori, hogy nem túl pozitívan állnak egymáshoz, hanem nagyon észreveszik a másik hibáját, és akkor elkezdik csúfolni. De most van, aki ezen túl tud lépni, valakit viszont ez nagyon megéri, hát és bizony. Nagyon nehezen tudja feldolgozni.
1: Most egyes adatok szerint a mai gyerekeknek és fiataloknak a 20-25%-a, tehát minden negyedik, ötödik gyerek küzd valamilyen diagnosztizálható mentális vagy érzelmi problémával. Hogyha ez a nyugati világ más részein hogy alakul ön szerint?
3: Hát sajnos nálunk ez tényleg így van. Igen, vannak országok, ahol sokkal nyugodtabb körülmények vannak, biztosabb a szülők munkahelye például, akkor ritkábbak a vállások, mint nálunk. Tehát nagyon sok minden van, ami a gyerekeknek nagyon nehezen feldolgozható, és hát ugye az iskolába még erre rájön a teljesítmény, megfelelési kényszer, és ez már sok egy gyereknek adott esetben.
1: És mik azok a problémák, amikkel általánosságban jelentkeznek a kis paciensek önöknél?
3: Hát főleg a szorongás és a beilleszkedési nehézségek. Tehát ugye kicsi gyerekeknél, óvisoknál nagyon gyakori a figyelem probléma, nem tudja a figyelmét összpontosítani, túlmozgásos, nagyon nagy a mozgás igénye, feszült. A nagyobb gyerekeknél pedig megjelenik ugye a szorongás, az, hogy úgy érzi, hogy nem sikerül, hogy ő jó képességű, de mégse tud teljesíteni, hogy az írása nem szép, ugye ez nagyon gyakori, hogy nem tud jól olvasni, és sajnos az iskola eléggé gyorsan megy erőre, tehát nem igazán teszik a hangsúlyt a gyakoroltatásra, tehát ugye régebben azért a gyerekeknek nem volt olyan komoly elvárás arra, hogy gyorsan megtanuljon írni, olvasni. És sajnos most, mivel hogy okos a gyerek, ezért azt gondolják, hogy az okos gyerek az úgy is megtanulja, meg úgy is tudja, de igazából nem tudja, tehát nem spontánul csinálja dolgokat. Ha már gondolkodni kell valamin, az már baj. Tehát, hogyha nekem gondolkodni kell, hogy a B betűt azt jobbról kell felfelé húzni, vagy balról, akkor az már baj. Tehát, hogy ezeket a dolgokat nagyon be kell ahhoz gyakoroltatni, az olvasást nagyon meg kell tanulni ahhoz, hogy ő képes legyen egy könyvet aztán elolvasni.
1: Hát ugye, és egyáltalán, az egész tanulási folyamatára a későbbiekben kihatással van, hogyha ez nem megalapozott.
3: Hát sajnos igen. Tehát olyan mértékig a képek foglalják le most a gyerekeket, tehát ugye az online annyira begyűrűzött a gyerekeknek a világába, hogy nem is nagyon vesznek elő szívesen könyveket. Uh-huh. És amikor ugye megjelenik az igény arra, hogy mondjuk olvasson el egy Jókait, vagy egy háború és békét, hát akkor azt ő nem fogja.
1: Az már nehéz, persze. Na most visszatérve az ő problémáikra, egy gyerek hát nem magától megy a szakemberhez, hanem a szülő viszi oda. Most ehhez egyrészt azt gondolnám, hogy van egy olyan rész, hogy kell egy bizalmi légkör otthon, hogyha mer beszélni a gyerek róla, és már olyan korban van, hogy meg tudja fogalmazni, illetve egy odafigyelő szülő, aki kiszúrja a gyerekén a változásokat, nem?
3: Hát pontosan. De most szerencsére azért már az iskolákban vannak iskolapszichológusok, csak ott meg az a probléma, hogy az a gyerek, aki mondjuk szorong és gátlásos, az nem nagyon mondja ezt el a tanítónéninek, vagy a többieknek, és néha még otthon sem mondja el. Tehát ugye valóban, ahogy mondta a szülőnek, nagyon figyelni kell, és nem azt gondolni, hogy ó, hát ez nem probléma, meg a gyerek ezen túl fog jutni. Nem biztos. Így esténként, amikor lefekszik, és ilyen intimen beszélgetünk vele, akkor kiderülhet, hogy őt mi zavarja, vagy mi az, ami rossz neki. És nem szabad azt gondolni, hogy ez nem probléma, mert ő még kicsi, és ez a gyerekeknél előfordul, hát nem biztos, hogy ő ezen túl tud jutni magától.
1: És kell ehhez tehát a szülő is, de mi van akkor, hogyha olyan közegben élnek, ahol még mindig tabusítva van az, hogy a mentálhigiénével ugyanúgy foglalkozni kell, mint mondjuk a lázas betegséggel, vagy a tüdőgyulladással?
3: Igen, hát ez sajnos ilyen még mindig van. Nagyon sokat változott ez a szemlélet, én azt gondolom, tehát most már azért legalábbis akikkel én találkozom, azoknál azt látom, hogy bátran mernek a saját lelkükkel, meg a gyerekek lelkével foglalkozni, de azért még mindig van olyan, hogy hú, hát az ciki, ha valaki pszichológushoz megy, mert akkor biztos nem normális, akkor biztos valami nagy baja van, pedig hát az ember életében mindig vannak hullámvölgyek, és néha egy kis segítség az nagyon jól jön.
1: Hát talán ezt is meg kell tanulni, hogy az élettel vele jár, hogy jönnek mélypontok, de azokból ki tudunk jönni. Ehhez kell ugye a szülői példa. De említette a pedagógusokat, illetve hogy vannak iskolapszichológusok. Milyen eszközei vannak a pedagógusnak, hogyha a gyereken lát valamit, hogy segítségre szorulna, de esetleg a szülő nem partner ebben, vagy a szülőn is látszik, hogy ez egy nagyon feszült korszak, ugye szokták mondani, hogy ha te jól vagy, a gyerek is jól van, de ha nem?
3: Hát igen, hát azért a pedagógusok észreveszik a változások esetben, meg jó esetben, tehát az olyan pedagógus, aki empatizál a gyerekekkel, akkor azért az látja, hogy megváltozik, hogy befelé fordulóbb lett, vagy túlzottan fel van pörögve, és hogy biztos, hogy itt valami probléma van. És hát ilyen esetben ugye az iskolapszichológus azért tud segíteni, csak hát természetes, hogy megvannak a korlátai ott az iskolán belül, egy nagyobb gyerek már nem biztos, hogy bemer menni, vagy bemer kopogni az iskolapszichológushoz, mert lehet, hogy neki az már ciki, hogy ő bemegy a pszichológushoz. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye, ha amikor hozzám jönnek, akkor arról nem tud senki. Az egy kicsit titok, tehát azt mond el, amit akar, a mama azt mond el, amit úgy gondol, hogy el tudja mondani, hogy elmondja, és nem tudja meg az iskola, nem tudja meg a másik gyerek. Tehát, hogy ebből biztos, hogy nem lesz pegyka, meg kibeszélés, amitől mondok félnek.
1: Hát igen, de nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy magánellátásba vigye pontosan hát ezek miatt a rejtőzködő okok miatt, és azért lehetnek súlyosabb esetek is, amikor tényleg már a szakorvosnak a beavatkozása, esetleg gyógyszeres kezelésre van szükség, és ha jól tudom, akkor körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik az országban. Hát ez mit jelent a gyakorlatban,
3: hát
1: a családok
3: kevés,
1: számára?
3: Igen,
1: tehát mennyit kell várni?
3: Nagyon kevés, hát nagyon sokat. Nagyon sokat, nagyon kevés olyan hely van, ahol pszichoterapeuta dolgozik, pszichiáter dolgozik, hát vannak azért gyerekrendelők, itt például Újpesten, ahol én dolgozom, itt van egy rendelő, meg hát van egy pár kórház, ahol van ilyen ellátás, de hát iszonyatos várakozási idő, tehát ilyen fél év, meg ilyenek. Hát sajnos nagyon gyakran látjuk azt, hogy ez nagyon, az nagyon sok.
1: Hát főleg egy krízisben lévő gyereknél, tehát ott nincs olyan ambuláns ellátás, ami egyszerűen segíti azt, vagy én nem is tudom, honnan lehetne ajánlást szerezni, szakorvosi ajánlást, ami azt mondja, hogy őt előbbre kell vennünk, mint a
3: hát azért a gyerekorvosok ebben szoktak segíteni. Uh-huh. Tehát ugye, ha a gyerekorvoshoz, akivel kapcsolata van mondjuk a szülőnek, gyereknek, ő azért tud ebben segíteni, hogy meggyorsítani ezt a folyamatot, de nagyon, nagyon minimális ellátottság.
1: Szörnyen hangzik. Na most meredeken emelkedik az önsértő magatartás, meg az önmaguk ellen fordulás, a lelkisegészszolgálatokhoz forduló gyerekek adataiból is lehet ezt tudni. Igen. Mit gondol erről? Mi lehet az oka ennek?
3: Igen, sajnos nagyon sok gyerek mondja azt, hogy azt tudja őt megnyugtatni, hogyha ha belevár a karjába, hogyha szurkálja magát, hogyha ez nagyon döbbenetes különben, és akkor úgy érzi, hogy akkor pillanatnyilag egy picit nyugodtabb. Nagyon aggasztó dolog ez, hogy ilyenhez folyamodik egy gyerek a feszültség levezetésére.
1: De szerettem még elképzelni is, hogy mitől lehet az, vagy miért ezt választja eszköznek a saját maga megnyugtatására, tehát hogy bántja magát.
3: Hát igen, hát azt szokták mondani, hogy a nagyobb fájdalom elvonja a figyelmet a kisebbről, tehát sokszor a testi fájdalomtól a lelki fájdalom picit háttérbe kerül átmenetileg, talán emiatt.
1: De azt gondolom, hogy egy nagyon drámai témáról beszélgetünk, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, és vissza is fogunk erre még térni. Dr. Csák Anna Mária klinikai gyermekszakpszichológusnak köszönjük szépen, hogy velünk volt.
3: Köszönöm én is, viszontlátásra.
1: Ez volt tehát a nap témája. A szerkesztő László Pál és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. A műsorvezető Teszári Nórát hallották. Viszonthallásra.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
4: Az éneklést a kórusmuzsikát szerető gépészmérnök, aki 33 évig volt Veszprémváros vegyeskarának társadalmi vezetője. Gyermekkorában otthonuk adott helyet az énekkar próbáinak, de felnőve már úgy gondolta, kell egy méltó hely a város zenei életének. 2005-ben családi vállalkozásként megvásárolták a régi Szocrál Séd mozit, ebből alakította ki a hipermodern Hangvilla kulturális palotát. Az Európa kulturális fővárosa rendezvényekre készülve hasonló beruházásba kezdett, az egykori Lelencház gyermekkórház épületét átalakítva hozta létre az Ecticity mozgásközpontot. Fontosnak tartja családi gyökereit és az összetartozást, így minden vasárnap 15-en ülnek alsóőrsi otthonukban, az ebédlőasztal körül. Köszöntöm Önöket, Felszegi Csabát hallják. Ismerjék meg Béla Filászlót, aki hiszi, hogy az emberek jók, és érdemes tenni értük.
5: Jobbról-balról sváb gyökerekkel rendelkezünk. A Béla Fi talán egyszerűbb elmondani, hogy az hogyan történt, tehát frajdok voltunk apai ágon, és az én nagyapám az köztisztviselő volt, különböző falvakba jegyző. Tehát jegyző, ami annak idején olyan rémesen hangzott, de hát ugyanúgy gazdálkodott, mint a többiek, és akkor kaptak valamikor a 30-as években egy ultimátumot, hogy egy héten belül magyarosítani kell, hogyha valaki köztisztviselő akar maradni, és haragyanak szom, hogy kaptak egy listát. Nagyapám elakadt a B betűnél. Tehát valahogy így lettünk apai ágon Bélafik.
6: De hát nagyon híres, ugye nem tudom melyik ágon a Réti család, a Békés megyei szarvasi Réti család is.
5: Igen, a Réti család az pedig úgy lett Réti család, hogy Schlotterbeck, Stuttgart mellett. Most éppen a családi napló alapú könyvirászat történik, úgyhogy kicsit tájékozottabb vagyok. Tehát az 1700-as évek végén egy Schlotterbeck a sok közül szabó segédként elindult vándorútra, ahogy szoktak, és akkor Bécsbe megházasodott. Én sokat olvasott, és kiolvasta, hogy a török hódoltság után Magyarország délkeleti részén egyáltalán nincs föltalálva a kereskedelem. És úgy gondolt, hogy ez jó lesz, és akkor a felesége meg szűrésznő volt, és elvetődtek Szarvasra, és akkor összög gabona, aztán vaskereskedéssel foglalkoztak, és egyébként németül beszéltek nyilván, hát egész a rokonság is volt abban az időben, Pest is teljesen német volt, tehát teljesen más világot éltünk, de utána mégiscsak sokan hasonló sorssal, tehát magyarok lettek, tehát megtanultak magyarul, nevet is választottak maguknak, ezt a bizonyos Rétit, a helyi evangélikus lelkész javaslatára, különben Szarvason.
6: De hát Réti Béla ugye egy nagyon híres személyisége volt Békés megyének.
5: Igen.
6: Aki tehát, a déd nagyapja?
5: Az én déd nagyapám Réti Béla, és tényleg ő talán a központi szereplő a család anyai ági történetében. Azért is különben, ami szerintem nagyon fontos, mert ő volt az a adminisztratív ember talán, aki naplót vezetett, és nem csak a saját életét örökítette meg, hanem visszanyúlva egészen a család gyökereig mindent lejegyzett, és én is ilyen offline figura vagyok különben, tehát ami le van írva, meg fölkerül a polcra, az létezik kizállag. Tehát ezért tudunk nagyon sokat a család történetéről. Egyébként Réti Béla volt az a kult szereplő, talán a rádióhallgatók közül sokan emlékeznek rá, hogy volt az a bizonyos Réti féle pemetefű cukorka. Ezt ő találta föl különben, és a sokszoros nehéz sors és tönkremenés után ő volt az, aki a családot talprájtotta gyógyszerészségiként, aztán végzett gyógyszerészként, gyógyszertár tulajdonosként, aztán gyógyszergyár tulajdonosként, és gyártották ezt a bizonyos Réti féle pemetefű cukrot, aminek a receptúrája különben elveszett, tehát a családi hagyatékban ezt nem találtuk meg. Egy cég most is gyártja, őszintén nem tudom, hogy mi van abban, hogyan. A grafikát azt használják, tehát a kis fémdobozokat, zacskókat, tégelyeket, azt egészen hasonlókat gyártanak. Tulajdonképpen nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen módon a név a mai köznyelvben is benne van.
6: És akkor az ő fia, Réti Károly került Alsóhősre, ahol igen, aztán itt maradtak a mai napig?
5: Igen, Alsóhős környékén. Sok fiú testvér volt, és akkor együtt vitték ugye tovább többek között a gyógyszerészeti szakmát is, amíg tehették, amíg mindent el nem vettek tőlük, és ki nem telepítették őket szanaszét a világ végére. És akkor az én nagyapámnak, Réti Károlynak tulajdonképpen a sorsfordulója, vagy a szerencséje az volt, hogy itt Alsősön fölmerült, hogy kellene egy gyógyszertár, a gyógyszerészben meg ugye kevés volt, és akkor találták meg egymást tulajdonképpen ott a kitelepítésbe Réti Károllyal, aki utána itt Alsősön az első patikát megalakította, és hát én úgy voltam gyerek, különben a patikába nőttem föl, de ha végigmentem az utcán, akár a nagymamámmal később, akkor mindenki tudta, hogy a Réti gyógyszerész úrnak az unokája vagyok, tehát itt is a maga szerítségével, segítőkészségével nagyon nagy tiszteletet vívott ki.
6: De aztán nem gyógyszerész lett, nem vegyész, hanem gépészmérnök, ha jól tudom.
5: A mérnökség az benne van a génjeinkben különben talán, tehát még kicsit tovább folytatva a dolgot, a fiam, lányom is mérnökként végzett. Az, hogy én a reál tudományok közül miért pont gépészmérnök lettem, azt valahol a pályaválasztási, annak idején tanácsadás, meg ott valamiket be kellett írni. És úgy lettem épületgépész, hogy egyként villamosmérnök akartam menni, mert a legjobb barátom is az akart lenni, de aztán rájöttem, hogy nem tudom, mi folyik ezekbe a drótokba. De épületgépész vonatkozásban meg lehet fogni egy csövet, ez meleg, ez hideg, tehát valahogy a hétköznapi érzékeléshez közelebb valónak gondoltam, és ezeként ez nagyon bejött, tehát az alapszakmán meg talán a gondolkozásmódomnak is a kiinduló pontja az mindenképpen a ilyenfajta kézzel fogható, megmancsolható valóság.
6: És akkor Alsósról került Veszprémbe dolgozni, tehát ingázott Veszprémbe, és így indult el a veszprémi jelenléte?
5: Hát az igazság, hogy itt Veszprém Alsós 12 kilométer, sem ennyi, tehát itt lakunk a szomszédba. Tehát ez nagyjából egy fogalmi kör, tehát az, hogy most éppen a lakcímkártyámon mi van, az nagyjából mindegy. Így gyerekeskedtem a gyógyszertár környékén Alsősön, akkor még szombaton is dolgoztak, szüleim jöttek, akkor még volt vonat Veszprém és Alsős között, akkor szombat délben végre megérkeztek, tehát nagyjából így nőttem föl, aztán innen jártam Almádiba vitorlázni, az is meghatározó élmény volt, és egyébként pedig ugye a szüleimmel mi Veszprémben laktunk.
6: Kicsit ugorjunk az időben. Az ön nevéhez, ha jól tudom, akkor a veszprémi hangvilla kötődik igazából. Ugye a régi séd moziból, egy szociál épületből egy hipermodern üvegkulturális palotát alakított ki, és ha jól tudom, akkor családi vállalkozásban?
5: A vállalkozás szó az lehet, hogy ebbe az esetben túlzás, mert ez inkább ilyen családi őrületnek nevezném, amiben szerencsére a feleségem is partner volt, mert épesző ember ilyesmibe azért nem fog.
6: De hát a professzor a Pannon Egyetemen hogyan került az építészet, vagy a családi építészet gondolatkörébe?
5: Hát ő nagyjából talán sehogy, neki a tűrőképessége végtelen. Naponta, hetente keletkező mindenféle világ megváltó gondolataimról időnként őszintén elmondja, hogy ne, ezt nem kéne, de ez a hangvilla vállalás tulajdonképpen ez akkor már a már nagyobbaska gyerekek egyetértésével és annak idején a teljes családi vagyonkának a kockáztatásával keresztül ment, de semmiképpen nem volt ez kömen előzmény nélküli. Tehát azért az ember nem úgy ébred reggel, hogy vegyünk egy szociál mozit, csináljunk belőle multifunkcionális közösségi teret, ami elsősorban a komoly zenei akusztikájáról ismert és híres.
6: Tényleg nem így ébred fel?
5: Nem tudom, hogy ez most melyik ébredés volt, vagy hogyan, erre már nem emlékszem, de az biztos, hogy amiről beszéltünk, hogy a családi előzmények, tehát már ebben a Réti Béla korszakban is, meg ahogy a naplóját megírta, és azt nekint most valamikor megtaláltuk egészen kalandos körülmények között, hogy ott ugyanazok a gondolatok vannak leírva, és az ember ezt nem is tudta, amit én az egészre gondoltam meg, amiben felnőttem, hogy ez a közösség, ez a mindennapi jó cselekedet. Csak én ezt valahogy nem tudom, úgy éreztem, hogy ezt nekem úgy tömbösítve kell elkövetni. Tehát az úgy nem igazán hatékony, hogy egy zebra mellett várok egy vaknénit, és akkor ma jól átvezetem, ha akarja, hanem hogy ezt így nagyobb adagokba kell valahogy elkövetni. Belenőttem otthon ebbe különben, tehát van egy emblematikus kórus, Veszprémváros vagy Eskara, aki különben ihletője is volt egyáltalán a hangvilla gondolatnak. Édesapám volt a titkára évtizedeken keresztül, és a mi nappalinkban zajlott a kórus társadalmi élete, és ez talán egy hazulhozott kötelesség is volt, hogy Veszprémnek kell kapni egy igazi koncerttermet, mert annyira élénk és gazdag a zenei élet, hogy az nem elegendő az egyetem aulája, ahol időnként egy-egy sörös üveget koncert közben fölrúgtak, meg egy WC-ajtót mondjuk becsaptak, hanem egy igazi koncertteremnek meg kell valósulni, és azt már nagyon régen 1997-ben talán az volt az első kör, hogy én ezt mindenképpen szeretném megcsinálni. Ezt az osztrál mozit igen 2005-ben vettem meg különben.
6: Tehát megvásárolta a mozit, és akkor saját költségvetésből felépítette végül is a hangvillát?
5: Igen, ez egy családi vállalkozás volt, egy kis rész, tehát az önkormányzati együttműködés kömelt, nyilván az értelmes felhasználás az a városnak a lakossága, meg a környéknek a lakossága. Tehát volt benne valamekkora önkormányzati részvétel, de ez magánberuházásként épült, és már a kezdetekkor az volt nyilván az egésznek a kifutása, hogy ilyesmit az ember nem visz sírba, tehát hogy valamikor vissza kell ennek kerülni teljesen köztulajdonba. De a hatékony, gyors, gazdaságos építésnek az volt a kulcsa, hogy ez magánberuházás volt. És hát amit említettem, ez volt az a kockázatvállalás különben, ahogy hát ezt el lehet képzelni, egy 8000 négyzetméteres gyönyörű létesítmény a hangvilla, 2013-ban adták át, aki Veszprémben jár, mindenképpen nézze meg. Tehát most már túl vagyunk a, mondjam, hogy hány tonással Lenin, ahogy szokták mondani, tehát túl vagyunk az 5000. nagy termi adáson, kb. 1,5 millió ember fordult meg 13 év alatt csak a nagy teremben. Egy óriási szám azt jelenti, hogy évente több mint 300 nagy termi eladáson. Tehát valamikor naponta 4.
6: Ezzel került be akkor igazából Veszprém vérkeringésébe? Tehát ez egy ilyen nagy dobás volt, hogy így fogalmazza?
5: Ez egy abszolút nagy dobás volt nyilván, de ez a bekeringés, ez azért ez folyamatos volt, tehát ennek a bizonyos Veszprémváros Egyeskalának ez is nem egy dinasztikus öröklődés, csak inkább egy kötelező felelősségvállás volt, hogy 33 évig voltam a társadalmi vezetője, tehát keresztül a rendszerváltáson. Tehát ahogy ez szokott lenni nagyon sok városban és nagyon sok ilyen művészeti csoport, egy kultúrház művészeti csoportjából hogyan tudott egy öntudatra ébredt, erős, önálló egyesületté fejlődni. Tehát ezt az évet igyekeztem én végigvinni, és ez azért is volt fontos különben, mert folyamatosan a hangvillaépítés közepette, és ez volt az egyik fő gondolat, hogy tető legyen a kórus feje fölött.
7: Kumma, kumma, kumma, kumma, széke már egy kötöse se legyen,

0: azt is meg akarta rakni.
1: Meddeg vagyok, de hiába kumma. Meddeg az én színem tajakumma. Nincsen annak korúsága, csak rúzsám a patikája. Kumma, kumma, kumma.
0: Harangoznak rám a lányokum. Azt gondolják, hogy tük vágyakum. Pedig nincs semmitük, hogy inkább mindegy vizet vinni. Kumma, kumma, kumma.
1: Harmadik, harmadik, kumma. Marra kis elrámodom, de kumma, kumma. Kumma, sajma, csomba, de megyél, de kumma, sajma, de ne. Kumma, kumma, kumma, kumma. Hangi, sajma, csak úgy ne.
2: A hangvilágnak, mert vannak rezidens együttesei, ami nagyon fontos, hogy a folyamatos élet az épületben az létre tudja jönni, tehát a Pannonvál Színház, a Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprémi vegyeskora benne élnek az épületben.
3: Illetve a filmszerészben egy jazz klub is működik.
2: Hát még ha jazz klub lenne, de inkább ifjúsági szórakozóhely az Expresszó néven, utána étterem, kávézó, tehát mivel az épület a veszprémi belváros gyalogos fókuszában van, ezért nem olyan fajta épület, amikor, hogy van előadás, akkor kinyitjuk az ajtókat, ez reggel 8-kor kinyit, este 10-kor zár, és mint egy belvárosi kulturális agóra egész napos a jövésmenés, egyébként a művészekkel együtt, meg a rengeteg látogatókkal ott lehet kávézni. Tehát az a vízió, ami bennem élt, hogy hogyan lehet a kultúrának, akkor még ez volt a kérdés különben, olyan tereket teremteni, amik jobbak. Már elfelejtettük ezt a korszakot különben. Tehát a mindenféle lerottyant helyeken működött a kultúra, és a lelkekért folytatott verseny, mert ez is egy tényező volt, hogy milyen terekbe megy bele valaki. Ez az elképzelt működés, ez az elképzelt minőség, ami az épületben folyik, ez megvalósult, és hát Veszprémnek a kulturális életének az alapját jelenti. Hát az egész kulturális főváros téma, nem tudom, egyáltalán felvetődött volna-e, hogyha nincs meg ez a kulturális közösségi origó Veszprémbe, amire a kiinduló pontként az egészet építeni lehetett.
3: Fontos annak az, hogy a régmúltból, a régmúlt értékeiből egyfajta újat, modernet alkosson, megmutassa modern formában. És azért kérdezem, mert ha már mondta az Európa kulturális fővárosát, ugye az LKF-et, hát az Acti City is az ön nevéhez fűződik. Ott ugye ugyanígy barna mezős beruházásként szokta mondani. A régi gyermekkórház épületét újította fel szintén ön, egy fantasztikus, szintén hipermodern épületé. Ez a tánc és mozgás központja most Veszprémnek. Tehát fontos az, hogy a régit megtartva, mégis az értékeket itt tálalva azért egyfajta új köntösben megjelenjenek a régmúlt történetei?
2: Igen, az egyszerű történet az kevésbé hordozta magába a két oldali infarktust már szerencsére. Talán a hangvilág építés és működés referencia alapján hittek benne, akiknek ebbe hinni kellett, hogy ez a fajta beruházás sikeresen végig tud menni, és a hangvilág volt a kiinduló pont is különben. Építésileg imádok építeni különben, tehát amit meg lehet mancsolni, ezt talán mondtam. Tehát ha valami úgy létrejön, de nem csak fizikálisan jön létre, hanem még a sétáltatott kutyával együtt is el tudom képzelni azt, hogy milyen működésmolyolás fog ott történni. És a hangvilág ugye megépült, méltó terek jöttek létre, és kialakultak közben új mozgásformák, meg egyáltalán az én idő eltöltésnek a különböző formái, amik már nagyon hasznos. Tehát egyes közösségi együttműködések azok talán háttérbe szorulnak, de a másik oldalon viszont ezek a úgymond alkalmi 50 perc különböző mozgásformák, ott vagyok, örülök, hazamegyek című közösségek, azok pedig épülnek föl. És ezek nem találták Veszprémbe se a helyüket, ahogy egyébként az országban ez alapvető problémát jelent. Hangvilágban próbáltak valahogy betüremkedni, de az nem erre való. És akkor jött a gondolat, hogy a régi már több évtizede bezárt kastélyszerű gyermekkórházat, ami valamikor Lelencháznak épült a 20. század elején, abból lehetne formálni egy olyan létesítményt, ahol összeköltöztetjük őket. Egymás erősítő módon költöztetjük össze őket, tehát most 12 teremben párhuzamosan folyik mindenféle izgésmozgás, a különböző jogák, a zumbák, a milongák, egyik másikat azt sem tudom, hogy egészen pontosan micsoda. Hihetetlen módon tud élni a ház, transzparens módon látják a szereplők és a résztvevők azt, hogy mi minden van még ebben a műfajban. És ez is nagyon jól működik. Tehát a bevonzás tulajdonképpen, mint régen a húsboltok utcája, hogy miért voltak húsboltok egymás mellett, tiszta őrültség, hát azért oda mentek az emberek húsért. Tehát mi meg ezért a én idő eltöltő húsért küzdünk, vagy harcolunk. Oda jönnek és teszik a dolgokat, és egyébként ott is ez a multifunkciós lét, ez a gazdaságos működés alapja, tehát van parkolóház, mert ugye jönnek, parkolnak, van étterem, kávézó, mert ugye esznek, akkor van ott is egy 500 fős, sokkal oldottabb előadó tér különben, amelyik mindent tud, és nagyon jó rendezvények vannak, van egy szabadtéri agóra-szerű mindenféle rendezvény, fesztivál rendezésére alkalmas tér, meg egyébként egy nyugodt őspark.
3: Ahogy találkoznak az unokák, nagymamák beszélgetnek, tehát egy valódi, igazi közösségi tér.
2: Igen, és ugye ezek általában hétköznap délután vannak ezek a mozgásformák, délelőtt pedig ugye kikönnyökölte magának az üzleti élet, hogy a nagyon remek konferenciák, előadások, vállalati meetingek, tehát folyamatosan. És mivel az egész a hangvilla tapasztalatok alapján úgy van felépítve, hogy nagyon kevés humán erő felhasználással lehet működtetni az épületet, ezért ezek az átrendezések ezek pillanatok alatt megvannak, hogy délelőtt 100-an egy konferencia, délután pedig néptánc ugyanabba a terembe. Tehát ez biztosítja a gazdaságos működést. Tehát, hogy ne kérjen enni az épület, hanem hogyha ott valamilyen érték születik, akkor azt tudja mondjuk a közösség megtámogatni.
3: Azt mondta, hogy szeret valami jót tenni a közösségért, és hogy valamit odaadni, visszaadni. Tehát Veszprémben ez a két épület, ez a két ikonikus épületnek a végighajszolása, hogy ezek megtörténtek, és most ott állnak, és valóban működnek. Ha visszatekint, akkor ez a lélektani folyamat, tehát, hogy adjunk valamit Veszprémnek, egy kicsit tegyük jobbá Veszprémet, és azért kérdezem, mert például Melokko Miklós szobra, ugye szintén Veszprém központjában, egy 56-os szobor, akkor talán a Védegyletnek volt az elnöke, az is az ön nevéhez fűződik, tehát rengeteg mindent tett le Veszprémben, és ez mind-mind attól van, hogy egy jót szeretne tenni Veszprémre, teszem azt mondjuk Alsóörsért, ahol lakik.
2: Ennél szerintem egyszerűbb a képlet, és én azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a történettel. Tehát, ahogy már említettem, a család történetben is ugye azt tartom maradandónak, ami fölkerül a polcra. És ennek kapcsán a fiam az én édesanyámmal és a két nővérével csinált egy interjú kötetet, ahol a nehezen megélt háborús és háború utáni történeteket, párhuzamosan kérdeztük őket, hogy hogyan emlékeznek arra a korszakra. És ebből a kérdésre válaszolva annyi talán a lényeges, hogy az édesanyám többször elmondja ebben a kötetben. Nem szoktuk mindig megkérdezni az őseinket különben, tehát mindenkinek ajánlom ezt a fajta kikérdezést, mert különben elmúlik a történet. Hihetetlen nehézségeken mentek keresztül, ugye a kitelepítések, az, hogy mindenüket elvették, hogy kitiltották őket minden felsőoktatási intézményből. Mindenféle egyéb borombaság, amit most nem mondok el, és én édesanyám mindig azt mondtam a gyerekkoromban, hogy az emberek jók. Tehát minden család életének minden fordulópontjában voltak olyanok, akik jók voltak. És ez a jó emberkedés, ahogy szokták mondani, ez ebből táplálkozik, hogy az emberek jók. Nem csak én, hanem az emberek általában jók. Nem szokták különben ezt manapság díjazni, és ezért sokaknak elveszik tőle a kedvüket. De ez a jóság, hogy mindig fogni valamibe, ami a közösségnek segít, tehát a közösség dolgba beletenni, nem kivenni belőle, ez szerintem egy alapemberi tulajdonság. Az, hogy nem mindig ezt látjuk most a hétköznapokban, ez borzasztóan szomorú.
3: Ebben a munkában hogy tud segíteni a család? Ugye abszolút érzékelhető a beszélgetésből, hogy talán a legfontosabb a család. A felesége, említettük már, professzor Haszonyi a Pannon Egyetemen, mérnöki karon. Ő mennyire tudott beállni ezek mögé, a dolgok mögé, hiszen az, hogy reggel teszem azt fel kell Béla Filász, és azt mondja, hogy nem érek rám a egész nap, mert a hangvilával foglalkozom, vagy az Ecticity-vel, mondjuk hogyan reagál erre egy feleség?
2: Különböző modellek léteznek nyilván.
3: Iszonyatos munka lehetett, bocsánat, tehát ezt végig csinálni családilag főleg nagyon kemény lehetett.
2: Nyilván a tűrőképessége végtelen, és nélküle sosem meg el tudom mondani azt, ami egyébként valós, de ez a fajta családi összetartozás, nagy családi összetartozás, ami most is jellemző ránk, hogy minden vasárnap 15-en ülünk az asztal körül, ezt is a gyerekkoromból is hozom. Nem maradtunk akkor sem segítség nélkül. Tehát amikor én akár napokig nem kerültem elő, akkor is tudtam azt, hogy biztonságban vannak, és senki semmiben nem szenved hiányt. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért egy örök élmény és örök alap a gyermekeimnek is. Tehát 2005-ben ez a Séd mozi, ugye ezt ugye nagyjából lehet képzelni, hogy város központjában 2005-ben úgy nagyjából kiürítve.
3: Ami szimbolikusan még most is ott van ugye a hangvilla alatt.
2: Benne van a falakban nyilván, de hát azért mégiscsak az történt, nem is családi anekdota, hanem alapélmény mindenkinek, hogy hát elég szerény volt a karácsony. 2005. december 22-én kaptam meg a számlát, meg a kulcsokat, meg akkor fizettük ki ezt családilag ezt a Séd mozit, és elég szerény volt a karácsony falat a kínálat 24-én, és akkor mondtam, hogy de, van még egy ajándék, egy házi mozi. Aki akkor jött, az tudja, hogy ez mennyire menő volt akkor egy házi mozi. És akkor szépen fővettük a kabátot, mentünk a hóesésbe, és bementünk a Séd mozi épületébe a gyerekekkel, és akkor mondtam nekik, hogy na ez a Séd mozi, ez a mi házi filmszínházunk. Az, hogy ők hogyan nőttek föl, és mi lett belőlük, annak ez alapvető része, különben ez a folyamatos alkotási vágy.
3: Hogy mi lett belőlük? Hát két mérnök gyereket, illetve öt unoka, ha jól tudom.
2: Igen, ez már kb. Négy műszak nekünk is. Tehát itt élünk egy kupacba tulajdonképpen, és a másfél évestől a 8 évesig van az öt unoka, tehát mindenféle nemben és műfajban és korban imádjuk őket.
3: Alsóörsön laknak nagy részt.
2: Alsóörsön, Nagyvázsonyban, tényleg napi a kapcsolat, és mi vagyunk a unoka ellátó művek, amit imádunk, és azt is imádjuk, ha jönnek, meg egyik legjobb része, hogy este hazamennek, többnyire azért hazamennek.
3: Mert két jó dolog van az unokában, amikor jönnek és amikor mennek.
2: Igen, de hát ma este is, holnap este is, tehát éjszaka is szeretnek nagyon nálunk lenni. Tehát, hogy ez mond valamit, és remélem, hogy sokan vannak így a boldog nagy család egymás egyén hátán. Így éljük az életünket, de mindennek oka van, és ez a történet, ami talán így nem tudom, hogy mennyire érthető vagy kerek, ez mindenképpen okozója ennek a mostani helyzetnek.

0: Azt mondta, hogy fontos a jó cselekedet. Rendkívül precíz konok, ami valószínűleg ugye a Schwab gyökereiből származhat, de ha így belegondol, hogy visszanéz, amikor sétál Veszprémben, és elmegy a hangvilla előtt, bemegy az Acti Citybe, igazából bárhova a városba, hiszen ugyanúgy szereti, mint ugye Alsóörsöt, akkor mire gondol? Mi jár akkor a fejében séta közben?
1: Keveset sétálok, mondjuk. Többet gondolkozom. Az életet figyelem, tehát a, hogy is mondjam, amikor annak idején mondjuk elmentünk kirándulni is valamerre, én ezt a ilyen leücsörgős turista vagyok. Leülni és úgy nézelődni. Nézni azt, hogy hogyan történnek a dolgok, tehát mit tesznek az emberek és hogyan. Én még most is a 13 évvel Anguilla, meg talán 3 évvel, 3,5 évvel a Acti City megnyitása után úgy vagyok, hogy Veszprémben járva most is azt figyelem, hogy az emberek hogyan élnek, hogyan mozognak, hogyan kommunikálnak. Egyébként azt nagyon fontosnak tartom, és ezért is az egyik kiinduló pontja ezeknek az épületeknek, hogy borzasztóan offline vagyok. Tehát most szerintem sokakkal együtt az a fixa ideám, hogy az emberi feszültségeket, a egyet nem értésnek az oldás az mindenképpen az offline egymással beszélgetni, lenni, létezni, egy kórus is, közösen valamit megtanulni, közösen eredményt elérni, közösen örülni a sikernek. Tehát az, hogy ne legyünk teljesen konzumidióták és AI ártalmas, nem tudom micsodák, ez a kulcs. Tehát erre kérek mindenkit, aki akár hallgatja ezt az adást, hogy mindent meg kell tenni ennek érdekében. Családba, a környezetünkbe, a különböző közösségekbe.
0: Erre neveli a gyerekeket is?
1: Nincs nálunk ilyen hétköznapi nevelés, remélem, hogy ezt látják, és utána ezt teszik.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy azt látja, hogy ugyanúgy megy tovább a gyerekeknél, tehát ez a vonal, ez marad?
1: Nincs szükség, még ha tenném is valamiféle iránymutatásra vagy igazgatásra, mert pont arra mennek, amerre nekem egyébként fontos, meg kedves.
0: Ezekért a tevékenységeiért, ezekért a jó cselekedeteiért, hogy így mondjam, több díjat is kapott. Ugye az egyik talán még a hangvilla után a hangvilláért, hangvilla építéséért, a közszolgálatáért kapta ezt a díjat?
1: Igen, hát kaptam egy Pro Urbe díjat, nem tudom, hogy azt végül is miből gyúrták össze, tehát a kórus tevékenység, a Melokó, az 56-os Bruce emlékmű, a hangvilla építés az biztos, hogy hangsúlyos, fönt van valahol a polcon, de őszintén nem vagyok ilyen kitüntetésfél.
0: Nem fontos, igazából nem, biztos.
1: Fontos, meg a családnak is fontos, akik adják talán nekik is. Megtisztelte ezt különben a kórus is annak idején, meg magát a hangvilát, mint intézményt, a benne dolgozókat. Tehát ilyen módon nyilván ez jó.
0: De aztán jött egy másik díj, ez már az Acti City építése utáni állapot, ugye, ez pedig nem is tudom, a Művelődési Intézet díja?
1: Nemzeti Művelődési Intézet Lakitelken van különben, és ott a közművelődés támogató díj. Igen, de nem feltétlenül van a közművelődést, mert az talán kicsit más, és arra megvannak a felkent szakemberek. Tehát nem a közművelődést, hanem inkább a közösséget szolgáló dolgokat jelentette. Hát ez is nyilván nagy megtiszteltetés, megköszönöm szépen, de ettől még az ember folytatja a dolgot.
0: Amikor itt sétál Alsóörsön, akkor ugyanezt érzi?
1: Alsóörsön az érzések aztán csak aki alsóörsi, vagy aki ide áll, azt tudja, hogy még amikor ez a sok mindenféle építkezés volt, és az meg hát egyébként is az üzleti életnek a sok nyugja közepette, tehát amikor a Balaton feltűnik valahol felsős után, akkor még a fények is megváltoznak, és egy egész másfajta lelki állapotba kell az ember. Ezt én most is naponta megélem Alsősön. Tehát másoknak is ajánlom különben. Tehát a Balatonpart és azon belül Alsős, és az a jó ebben a faluban, hogy ez sokkal ember közelébb, Veszprém se egy nagyváros. De Alsős ez pedig egy rendkívül pozitív közösség.
0: És akkor a vitorlázásról még nem is beszéltünk.
1: Hát a vitorlázás az egy adottság, tehát gyerekkorom óta, még talán az apukám vitt bele, vitorlázom különböző formákba. Tehát most végre van egy kapuzárási pániként egy saját hajóm is, amelyik most különben kétszeres kékszalag győztes lett az idén nyáron, ami nagyon szép, de Alsős egyébként is, tehát a körbe sétálok, és csak a szellemiségét mondjuk a bölcsőtének, az óvodának, onnan 100 méterre van a gyönyörű iskola, meg tornacsarnok, meg minden, tehát minden is. Tehát nem csak azért, még emlékszem, különböző ilyen felmérések vannak, hogy a legjobb település Magyarországon, hát Alsős nem azért lett, csak talán többször is az első helyen, mert A betűvel kezdődik, hanem ennél jobbat tényleg kitalálni sem lehet. Tehát nagy boldogság különben itt élni.
0: Kedves hallgatóink, az arcvonásokban Béla Filászló gépészmérnök, a Veszprémi Hangvilla multifunkcionális közösségi tér és az Acti City tánc és mozgásművészeti központ megálmodója szólalt meg.
2: Műsorunk a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. A felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Felszegi Csabát hallották.

19 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli átvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta a pozsonyi sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termel. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a független közmédia testületbe. Marti Zoltán újságíró, média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a parlament művelődési bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. 8 embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A volán társaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt, ütlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csaknem 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanú szerint több mint 600 jármű beszerzésekkel

0: érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Az időjárással jön az esős, hűvös idő, holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel 20 órakor jövünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
3: Ősszel minden megváltozik.
4: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
3: De van, ami marad.
5: Most már minden világos.
6: A baba teljesen egészséges.
5: Ez egy igazi csoda.
3: Pillanatok, amelyek összekötnek.
7: Éljük tovább az életünket.
8: Ez minden vágyom, Maria.
3: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
9: Éljen az új borkirálynő.
3: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
10: Nagyon köszönöm.
3: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A hely.
11: Egy törpedenevér kölyök, az nem nagyobb, mint egy ilyen gumimaci cukorka, és alapvetően ugye egy népes kolóniába lennének ők benne. Ezért egy ilyen plüss állatot biztosítunk, ami kellően szőrös és puha, hogy ezek az apró denevérek oda bebújjanak, hozzábújjanak, és ott megnyugodjanak.
12: Állatos adással készültünk mára. A Sóstói Vadvédelmi Központból jelentkezünk Székesfehérvárról. A szerkesztő Wagner Mária nevében is köszöntöm Önöket, Burkert Rudolf vagyok. Sérült, talált vagy segítségre szoruló hazai védett, fokozottan védett állatokról lesz szó. Csete Gáborral, a Sóstói Látogató és Vadvédelmi Központ vezetőjével sétálunk egy belső kertben. Különböző röbdéket látunk, kifutókat látunk. Na most, ha oda nézek, Gábor, gólyákat látok, a távolban sasokat. Mi alapján vannak elrendezve, hogy melyik madár hova került?
13: A Vadvédelmi Központban az összes hazai védett és fokozottan védett fajnak az ellátásával foglalkozunk. Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata tartja fenn. Az elmúlt 4,5 évben, mióta működik a központ, azóta közel 8000 állat került be, 150-160 faj. Ezt úgy kell érteni, hogy emlős, madár, kétéltű, hüllő, tehát minden megjelent már itt nálunk a központban.
12: De hogyan? Tehát jönnek a látogatók, hogy láttunk törött lábú gólyát az út szélén?
13: 50%-ban a lakosság hozza be ezeket az állatokat, igen, megsérülnek, legtöbb esetben lárvulnak, főleg kölykök, fiókák, azokat összeszedik az emberek, de nagyon sok egyesület, nemzeti park alapítvány segít a mentési munkában. Két nemzeti park hivatalos mentőhelye vagyunk, a Balatonfelvidéki és a Dunai-Poly nemzeti parké, úgyhogy a Dunántúli régiót így infrastruktúra szinten is, meg orvosi stáb szempontjából elég jól lefedjük. Ugye az idekerő állatok nagyon sokjukat elütik, áramütés szenvednek, mérgezés szenvednek. Hát az elárulás az meg nyilván amiatt keletkezik, hogyha vihar van, vagy a szülőmadár elpusztul, vagy bármi éri. Mi azért ugye itt nagyon fontos hangsúlyt fektetünk az ismeretterjesztésre és a környezeti nevelésre, pont azért, hogy meg tudjuk akadályozni a fölösleges mentéseket, mert ebből is nagyon sok van. Úgyhogy mindenkinek azt szoktuk javasolni, hogy előtte vegyék fel velünk a kapcsolatot, annak érdekében, hogy ténylegesen el kell idehozni az állatot.
12: Akkor ezt bontsuk ki, és közben kezdjünk el sétálni, mert szerintem lehet hallani a madaraknak a száncsúgását, illetve egy picit néha esik az eső, miközben mi itt sétálunk. Szóval, hogy hogyan segítsünk, mint segítsünk, akkor erre mi a bevett formula?
13: Ez fajtól függ. Egy év folyamán rengeteg faj érkezik be a denevéren át a rigókon keresztül a legnagyobb testű ragadozó madarakig, meg hát ugye akik ide érkeznek hozzánk, azok a látogatók ugye kaphatnak egy teljes látásmódot erről, hogy hogyan tudják segíteni a körülöttük lévő állatokat. Ezeket nagyon sokszor gyűrűzések alkalmával bemutatjuk itt a szomszédos természetvédelmi területen is, és itt a központ területén is szokott lenni gyűrűzés is, de nem feltétlenül a direkt bementendő állatokra hívjuk fel legtöbbször a figyelmet, hanem magukra, az élőhelyekre. helyekre, az élőhelyek védelmére.
12: Hogy került bele ebbe az egész projektbe?
13: Hát én a természetvédelmi mérnök vagyok, és környezetvédelmi technológus,

0: De én 16 éve dolgozom a városnál, természetvédelmi vezetőként, az összes védett terület erdő, kaszáló hozzám tartozik.
1: És akkor 4 évvel ezelőtt azt mondták, a kellemeset kössük össze a hasznos.
0: Hát ugye a Sostó természetvédelmi területnek volt egy nagy revitalizációja, a vizes élőhelynek, ez egy 26 hektáros élettér, itt van egy 8 kilométer hosszú tanösvény és sétaút együttes, ezt elég régóta vezettem, meg hát én vittem végig ennek a revitalizációs projektjét, és annak egy kiemelt eleme volt a Sostó látogatóközpont létrehozása, és utána a Sostó vadvédelmi központnak a létrehozása.
1: Bejövünk a Sostói vadvédelmi központ épületébe, ahol már vár minket dr. Fles Márton állatorvos. Szétnézhetünk?
2: Igen, akkor menjünk végig úgy, ahogy mondjuk egy hozzánk beérkező páciens érkezett, tehát hogy először ide a recepcióhoz kerül, ahol a koordinátor a megtalálótól fölveszi a megtalálás adatait, körülményeit, hiszen azért az sem mindegy, hogy mondjuk egy út mellett találták, vagy egy villanyoszlop alatt, mert az egyből utalhat arra, hogy mondjuk egy gázolás, vagy egy áramütésre gyanakodhatunk.
1: Megállunk egy nagy műanyag doboz mellettemben. Hát én azt gyanítom, hogy ezek talán ékszerteknősök lehetnek, de mellette az létezik, hogy aligátorteknős lenne azzal a hosszú farkával?
2: Igen, így van, az egy aligátorteknős. Ezeket a teknősöket a Balaton Felvidéki Nemzeti Park szakemberei hozták hozzánk. Ők ugye leggyakrabban sérült vagy bajba jutott védett állatokat hoznak. Ezek az állatok viszont nem ebbe a kategóriába tartoznak, nem is őshonosak Magyarországon, hanem ugye elengedett házi kedvencek, akik viszont megélnek természetes vizeinkben is, és ezzel okoznak hatalmas problémát.
1: Tehát akkor ezekkel, mint állatorvos, nem sok gondja, vagy nem sok munkája van.
2: Mi minden állatnak segítünk, így hogyha gondjuk, bajuk lenne, akkor kezelnénk őket, de alapvetően nem ezért lettek megfogva, hanem azért, hogy pont az őshonos mocsári teknőst, az ő populációját ne veszélyeztessék.
1: De veszélyezteti. Megveszik a kabát, gomnyi, cuki kis állatkát, ami nő, és amikor már zavaróan nagy és erős, kidobják a Balatonba, a Kisdunába, a Kanálisba, és ha egy fajtásra talál, szaporodhat is. 20 évvel ezelőtt a debreceni sóskocsma tulajdonosa a Kanálisból fogad ki egy méretes példányt. A történetet Tornyi Ferencnek mesélte el.
3: Meglepődve láttuk ezt, hogy ez nem egy akármilyen teknős, mert elég nagy méretűnek tűnt, egy olyan 50 centi, meg egy 10-15 kiló súlynak látszott.
4: Hogy viselkedett?
3: Először elbújt a nád alá, lapáttal szedtük ki, aztán agresszív volt, mert csapkodott, próbált harapni. Látszott, hogy embertelen erő van benne.
4: Mondják, hogy képes arra, hogy az embernek ujját, kezét leharapja.
3: Eléggé agresszív teknős. Biztos, hogy valaki ráunhatott. Kitették ide a szabadvízre.
4: Hogy tették be az autóba?
3: Először behoztuk ide az udvarit, próbáltuk lemosni róla ezt az olajos sarat, amiben volt, és egy ilyen almás ládába tettük vele, két láda közé lett beszorítva.
5: Somogyi Néveres Ildikó vagyok, a Nagy Erdélyi Kultúrpark gyűjteményvezetője. Hátulról talán megmerném közelíteni, de már tapasztaltuk, hogy rendkívül gyorsan meg tud fordulni, és ha elkapja a lábamat vagy a kezemet, akkor bizony az keresztül is haraphatja, tehát óvakodni kell tőle.
4: Tulajdonképpen aki behozta, az bátor volt vagy ügyes?
5: Inkább nem tudta, hogy mivel találkozott, mert a bátorság ebben az esetben lehet, hogy vakmerőség volt.
1: Amit lehet hallani, ezt a csiripelést a háttérben, na most ez azért van, mert hogy itt a vadvédelmi központon belül van Mártonnak egy rendelője, de hátrébb van ott egy zöld, hát ilyen miniatűr röbde, és akkor ott valamilyen madár, na ez a baj, hogy én ezekben nem vagyok otthon, hogy milyen állat az, ami ennyire hangosan jelzi, hogy ő itt van.
2: Ő egy csóka. A csókák egyébként elég okos, értelmes állatok, és nagyon ügyesen tudják a hangokat is utánozni, tehát tényleg a papagájokhoz hasonlítható, és azért van itt a kezelő melletti folyosón, mert vak. Így nem lehet szabadon engedni. Itt viszont ilyen apró kis játékokat biztosítunk neki. Szereti, hogyha itt vagyunk, a hangunkat megismeri. Ugyanakkor a hozzánk látogatóknak egy fontos dolog, hogy a mentett fajokat bemutassuk, minél többet, és ez is egy élmény lehet. Ilyen csókát, egy egész közelről megcsodálni, és hát a hangját is már, azt már messziről is lehet hallani. Őt ebben a kisebb röpőben tudjuk bemutatni a látogatóknak.
1: Azt lehet tudni, hogy hogyan vakult meg?
2: Elgázolt egy autó, és olyan erős fejütésért a koponyája megsérült, hogy a látóidegek is megsérültek.
1: Ez hihetetlen egyébként, hogy tényleg amíg távol voltunk a csókától, addig ugye folyamatosan csiripelt, vagy hát jelezte hanggal, hogy ő itt van. Mióta itt megálltunk mellette, és hallgat minket, mint egy jó rádióhallgató, zárója bezárva, és azóta csinálja itt nekünk a különböző showműsorokat. Most éppen iszik, de idáig valami a faággal csapta a műsort. Az, amit mondott, hogy tud hangokat utánozni. Volt már valami, hogy bejött reggel, és akkor jó reggelt kívánt a csóka, vagy valami hasonló?
2: Nem, de kétség kívül olyan hangokat is ki tud már adni, amit a csókák a természetben nem szoktak. A mi hangunkat próbálja utánozni, azt már észrevettük.
1: Megőrülök. No, és akkor az előbb rosszul mondtam, hogy nem rendelő, hanem mi a hivatalos?
2: Kezelő.
1: Oda bemehetünk?
2: Igen.
1: Na most volt már olyan, hogy 72 óra alatt 1800 haldokló fecskét hoztak be magához. Vannak ilyen érdekes sztorik, meg például Obinak, a húrnak az esete, ami szintén autóbalesetet szenvedett, és utána Márton gondozta.
2: Alapvetően nem csak én mentem itt az állatokat is kezelem, hanem ez egy egész csapat, mégpedig egy egész komoly profi csapat. 3 állatorvos és 3 gondozóasszisztens, valamint 2 szakmai koordinátor, akik itt egymást segítve az év 365 napján 0-24-ben segítjük ezeket a bajba jutott védett állatokat.
1: Na most úgy kell elképzelni a kezelőt, hogy a felületeken, tehát az asztalon különböző kis műanyag kosárkákban különböző madarak vannak. Gyurgyalagot látunk magunknak, balra alul teknős, és előttünk pedig a különböző műanyag kosárkákban különböző madarak.
2: Tehát itt vannak azok a páciensek is, akik folyamatos felügyeletet vagy ellátást igényelnek, vagy társaságot, mint ez a gyurgyalag, aki minden reggel hevesen köszön nekünk, és egyébként kéri az ellenséget. Ő itt érzi jól magát, de igazából ez a helység arra szolgál, hogy a frissen bejött, vagy pedig még kezelés alatt álló állatokat itt kezeljük, itt vannak a gyógyszerek, itt van a nyilvántartó program.
1: Ezek a lisztkukacok, talán ezek, amik itt mozognak a különböző tálkákban, ezek élelem, ez jutalomfalat, ezeket mire használja? Tessék, meg is fog egyet, előveszi a csipesszel, ott van a kezében. Megy a gyurgyalagnak?
2: Igen, megnézzük, hogy elfogadja-e, bár lehet, hogy most megvan illetődve.
1: Hát megvan, de azért az étel, igen, elfogadja, meg is ette.
2: Alapvetően...
1: Na, ott volt egy köszönöm.
2: Hazánkban nagyon sok faj táplálkozik rovarokkal, akár a denevérek, sünök, akár a madarak között sokan. És ezt a friss, élő rovarereséget, ezt a lisztkukacsal tudjuk pótolni.
1: És amíg ezt Márton elmondja, addig a gyurgyalag már a harmadik lisztkukacsal néz szembe, még egyet megevett, puff, ott van a csőrében, a harmadik el is tűnt.
2: Hát ő buborék, ő egész fiatalon, frissen kirepülten szenvedett egy gázolásos balesetet, amelynek következtében eltört a szárny és a lába, még pedig olyan szerencsétlen módon, hogy azt már megműteni, helyreállítani nem lehetett.
1: Így, ja, tényleg, kicsit kacska a bal lába.
2: Így ő ide került ebbe a helységbe, hogy itt tápláljuk, hiszen repülő madárként repülő rovarokra így nem tudott vadászni. Most már látszik, hogy az elég kitett megfelelő takarmánykeverékből is önállóan eszik, de megmaradt az, hogy szívesen elfogadja itt csipeszből is az ellenséget, sőt kéri is ezzel a hangos bugyborékolással, ugye ezért kapta a buborék nevet. Minden esetre, mivel ő repülni nem tud, ezért nincs is értelme kirakni innen, és úgy tűnik, hogy neki mi vagyunk a társaság.
1: Ha már emlegettem ezeket a dobozokat, amikben benne vannak a madarak, hogy vannak itt különböző nevek, ezeket most direkt nem olvasom fel, hogy akkor ezek nem a tulajdonosok, hanem a megtalálók.
2: Így van, hát hamar kiderült, hogy bizony azonosítani kell az egyes állatokat, főleg, hogy a megtalálók aztán előszeretettel érdeklődnek az iránt, hogy mi lett a sorsa az általuk behozott kis állatnak, és hogy nyomon kövessük ezeket, a megtalálónak a vezetéknevét adjuk az állatnak, aztán az állat faja következik, aztán pedig a behozás dátuma, mert bizony az is előfordul, hogy egy megtaláló később még hoz be más állatot is.
1: Kimegyünk innen a kezelőből.
2: Ez ugye a látogatóktól elzárt tér, hiszen ide a kezelőbe nem jöhetnek be, ezért vannak a nagy üvegablakok, de még a műtőben is van egy nagy üvegfelület, hogy beláthassanak, bár ez azért nem mindenkinek való, hiszen hát itt van, hogy bizony a vér is.
1: Fel kell nyitni az állatokat, hát, hogyha műtenek.
2: Így van, ez ezzel jár, de mindenképpen szeretném megmutatni ezt a helységet, hiszen ez egy teljesen felszerelt, komoly műtő, így megfelelő gáz altató készülék van, megfelelő sterilizátor és hozzávaló eszközök, amikkel egy csonttörést is helyre tudunk állítani.
1: A mágneses szalagokon ott vannak ezek a sebészeti ollók, itt felettünk lóg a stetoszkóp. Ez szerintem maga az altatókészülék lenne, ami ebből a műanyag palackból van kialakítva?
2: Azért szükség van itt házi barkács megoldásokra is, hiszen itt altatnunk kell különböző állatfajokat. Ugye ahhoz, hogy a gólyának egy maszkot tudjunk készíteni, egy olyan...
1: Hosszú üvegkel.
2: Igen, így van, egy olyan dolgot, amivel ő ugye belélegzi ezt a gázt. Hát egy ilyen hosszú üvegpalackot kell használnunk. A gyári megoldás az ő esetében nem működik.
1: Hát igen, a gyári túl 10 centi, de hát ez a gólyának nem elég. Igen. Szédületes.
2: Igen, hát ez igaz akkor is, ha például a törpedenevért szeretnénk műteni, ott pedig szinte ilyen mikrosebészet szükséges, hiszen Európa egyik legkisebb állatföl, néhány grammos az egész állat. Ez szintén egy különleges megoldást igényel, ami nincs készen kapható a kisállat praxisban.
1: Mi az első állat, ami eszébe jut, amit megmentett, és aminek örült?
2: Egy vidra az, akire legbüszkébb vagyok, hogy sikerült visszaengedni a természetbe. Ugyanis vidrákat sajnos nagyon gyakran gázolnak el, hogy ahogy ugye kelnek át a különböző vizes élőhelyek, halastavak között, és ezek a vidrák bizony nagyon gyakran elpusztulnak, de volt egy vidra, aki túlélte a gázolásban, nagyon rossz állapotban volt. Behoztuk, és itt rögtön legintenzívebb ellátást kapta, tehát itt tudtuk számára biztosítani azt, amit hát a többi mentőhelyen ritkán tudnak, hogy gyakorlatilag 0-24 órás állatorvosi, illetve asszisztensi felügyelet, infúzió és megfelelő röntgen, ultrahang vizsgálat, és ez a vidra ez helyre jött, és vissza tudtuk engedni a Kis Balatonba, ami egy kivételes szerencse.
1: Ahogy haladunk tovább innen a műtőből, újabb helyiségekbe érünk, különböző gépeket látunk.
2: Digitális röntgen és ultrahanggép is van. Van még egy kis ilyen mikroszkópos laborhelyiségünk, és vannak itt a különböző szobák. Itt olyanok vannak, akik már jobban vannak, csak mondjuk hosszabb ideig kell itt lenni, például nevelkedő sünök, pelék vagy mókusok. Másik helységet kiszoktunk alakítani egész télen, olyan kis énekes madarak vannak benne, akiknek el kellett volna vonulniuk, tehát egy melegebb éghajlatot igényelnének, de nem tudják, és a tavaszt pedig itt fogják kivárni nálunk.
1: Mit találtál, Mari? A plüss nyuszi az mire való?
2: Számos denevért is nevelünk, ami külön kihívás, hiszen például egy törpe denevér kölyök, az nem nagyobb, mint egy ilyen gumimaci cukorka, tehát rendkívüli odafigyelést és türelmet igényel a felnevelése. Ezek a denevérek nagyon szeretnek összebújni, alapvetően ugye egy népes kolóniába lennének ők benne. Ezt mi nem tudjuk biztosítani, bár dajkaszülőket néha elfogadnak, de ezért egy ilyen plüss állatot biztosítunk, ami kellően szőrös és puha, hogy ezek az apró denevérek oda bebújjanak, hozzábújjanak, és ott megnyugodjanak, amíg aztán el nem érik azt a fejlettségi kort, hogy szabadon tudjuk őket bocsátani.
1: Hát egy kész családi szappan opera, a denevér mama szerepében a plüss nyuszi. Csukjuk magunk mögött az ajtót, és akkor jobbra?
2: Igen.
1: Aha, itt már megint röpdéket látunk, gondozó négyes felirat alatt álltunk meg.
2: Hát ez is egy elzárt részleg, ide nem engedjük be a látogatókat, hiszen itt azok az állatok vannak, akik még rosszul vannak, és mindennapos kezelést igényelnek. És
1: akkor ez a gyengelkedő?
2: Egyfajta intenzív osztály, ahol nyugalomra van szükség. Még a helységen belül is le vannak takarva az egyes ketrecek, hogy akár ha csak itt az ajtót elhaladunk, ezzel ne ijesszük meg az itt lévő betegeskedő állatokat.
1: És egy bagoly van ott hátul, a fehér függöny mögött, egy gyöngybagoly ráadásul, aki behúzódik a sarokba, és ami van a szárnyával.
2: Neki a szárnyát áramítés érte. Szerencsére frissen hozták be, így kivételes eset volt, és tudtunk rajta segíteni, de úgy néz ki, hogy szabadon engedhető nem lesz, csak a szárnyát tudjuk megmenteni. Szinte minden más esetben sajnos azt tapasztaljuk, hogy az áramütésen nem tudunk segíteni, ami azért szomorú, mert egy nagyon gyakori bekerülési indok, és nagyon gyakran az egyik szárny, vagy láb, vagy mindkettő elvesztésével jár, és ilyenkor kénytelenek vagyunk az állat érdekében az eutanáziát alkalmazni. A baglyokra egyik legnagyobb veszély az a gázolás. Ez a speciális életmódjukból következik, de fontos megjegyezni, hogy ez a sok ezer állat, aki ideig hozzánk bekerült, ezt mind-mind egy-egy ember mentette meg, mégpedig úgy, hogy észrevette, hogy bajban van az állat, megállt és tett érte. Úgyhogy volt egy például különös eset, ha a kamionos, aki kirakodáskor vette észre, hogy a csomagtérben Olaszországból elhozott egy kis gyíkot, aki a szállítás során meg sérült, és vette a fáradtságot, és behozta hozzánk, és sikerült is rendbe hozni. Úgyhogy szerencsére nagyon sok ember van, aki tenni akar, és tesz is.
1: És akkor lepel vissza, és mi pedig megyünk tovább ismét a folyosóra. Egy utolsó gondozó, ahol szintén ketrecek vannak, tehát akkor feltételezem, itt már nem madarakat találunk.
2: Sünök gyakorlatilag egész évben érkeznek hozzánk, így ők egy saját helyiséget kaptak, akik jobban vannak, azok kikerülnek oda kintre, a már látogatható részbe, vagy aztán elengedésre. pedig a legkülső park részlegbe.
1: A sünökre rengeteg veszély leselkedik. A solymári Grimné Dévényi Erika idestovat 11 éve menti a sérült állatokat. Hallgassanak bele Gellért András 2 éve készült beszélgetésébe.
6: A legnagyobb veszély rájuk ugye az autó, a kutyák, meg a fűkaszák.
7: A kutyák megőrülnek a látványoktól?
6: Nagyon sok, igen. Viszont a mostanában divatba lendülő automata robot fűnyírók, azok rengeteg sünit skalpolnak meg, a kicsiket földarabolják, iszonyú károkat tudnak csinálni.
7: Hogyan szokott elbúcsúzni azoktól a sünöktől, amelyek már alkalmasak a kinti életre? Tehát megerősödtek, visszamehetnek a természetbe.
6: Beviszem őket hordozóval az erdőbe, ott általában meg vannak szeppenve, tehát ki kell őket venni a hordozóból.
7: Beszél hozzájuk közben? Biztatja őket?
6: Persze. Amikor elengedek egy-egy csapatot, általában mindig van közte egy olyan, amelyikkel nagyon sokat szenvedtem, nagyon sokat kellett törődni vele, hogy életbe maradjon. Mindig az jön oda elbúcsúzni.
7: És ez mit jelent, hogy elköszön?
6: Cipőmet szaglásza, esetleg 2 lábra áll, mint hogyha föl akarna mászni rám, várja a simogatást.
7: Gondolom azt megkapja.
6: Persze.
7: És aztán?
6: Aztán erőt veszek magamon, hátat fordítok, és kimegyek az erdőbe.
7: Mindig képes arra, hogy ott hagyja őket? Vagy előfordult, amikor hát egyszerűen képtelen volt erre, és felemelte a sünit, és visszahozta ide?
6: Nem, ilyet nem szabad. A süninek kint van a természetben a helye.
1: Na, és akkor az oly sokszor emlegetett denevérvizsgálat következik. Ehhez 2 ember kell, tehát Ákosnak megérkeznek munkatársai, lekerül a doboz, kikerül egy rongy, a kesztyűvel megfogják a kis denevért, aki hát tényleg nem tudom, 5 centi maximum, repülni még nem akar, ellenben a száját nyitogatja, és akkor van egy lyuk a szárnyán. No, azzal mit tudnak kezdeni?
2: Egy kisfiú denevér nagyobb testűnek számít, de azért kesztyűbe kell megfogni, mert ő már azért tud harapni, hiszen, mint minden vadon élő állat, ő is zokon veszi, hogyha őt kezeljük és próbál védekezni. Na meg a denevérek azért fertőzéseket is hordozhatnak, ezért különös elővigyázatossággal kell velük bánni, de ha bárki talál egy denevért egy rongyal vagy egy vékonyabb kesztyűvel is megfogva már nem tud kárt okozni. Úgyhogy mi is így teszünk, egy ilyen vékonyabb kesztyűvel megfogjuk, és így tudjuk megvizsgálni. Ez is 2 emberes, hiszen mint általában a többi mentett állatot is, hogy a gondozó asszisztens az, aki megfogja, és úgy tudja az állatorvos megvizsgálni.
1: Zsófi, amikor ilyen állatokkal kezd el dolgozni, mint a denevér, amit a kezében tart, az ilyenkor még kuriózum, vagy amikor nekiállt, akkor izult. Hogy fogadta ezt az egész helyzetet, amiben belecsöppent?
8: Hát az elején még ugye azt se tudtuk, hogy kell úgy megfogni, hogy ne stresszeljen az állat. Most meg már elmondhatjuk, hogy 100 denevér ment már át a kezünk között, és nekem ők igazából kedvenceim.
1: Miért? De nevér, ez pont egy ilyen nem szerettem állat, azt gondolnám.
8: Igen, de minél többel foglalkozik az ember, annál jobban megismeri őket, és rájön az ember, hogy nagyon kedves kis állatok, és okosak is.
2: Őnek egy sérülés van az egyik szárnyán, amit valószínűleg egy macska okozhatott.
1: És most következik a denevérek elkötelezett híve, Fehér Csaba Endre, akivel a helystábja a Zalaváron találkozott. Elhangzott ez a nem szeretem állat kifejezés, és szerintem a kígyó, béka, patkány, ez mind ilyen. Tehát ez nagyon szép természetfilmről, ne jöjjön hozzám közel.
9: Hát sajnos az a mai tendencia, hogy a legtöbb állat ilyen. Egészen addig, amíg meg nem ismerjük.
1: És kap egy hívást, kimegy.
9: Kapok egy hívást, akkor ott kinyomozom, hogy mi is a probléma, hogy sérült denevérről van szó, vagy pedig egy ereje teljében lévő denevérről, aki éppen megijesztette a telefonálót, és egyébként semmi baja nincs, ez egy lényeges különbség. Ha sérült denevérről van szó, a sérülés leggyakrabban egyébként a házi macskák okozzák.
1: Madárnak nézik és elkapják?
9: Nem válogatósak a macskák, mindent, ami mozog, szívesen megfognak, megrágnak, játszanak vele, aztán sok más probléma is adódhat az autó által elütött, vagy ha oda csukják egy ablakhoz, vagy lehúzzák a rolót, ahova bebújt a denevér. Ha sérült denevérről van szó, akkor egy engedéllyel rendelkező állatmenhelyre, állatkórházba kell juttatni. Nem egyszer fogtunk olyan denevéreket, akinek láthatóan eltörött valamelyik szárnycsontja, de összefort ferdén, és ennek ellenére röpült, fogyasztotta tovább a rovarokat.
2: A Szerencsére csonttörés nem történt, így van remény a teljes felépülésére. Antibiotikumot kell kapnia, hogy nagy elfertőződjön a seb.
10: És közben befut egy hívás, még az is lehet, hogy bejelentettek egy újabb állatot, de ezt majd később.
2: Azt majd a koordinátor intézi.
10: Na, és akkor kolléganője fogja a denevért, ilyenkor mi az állatorvos feladata?
2: Ilyenkor alapvetően vizsgáljuk, itt is figyelni kell arra, hogy azért ne stresszeljük túl az állatot, akkor a sebet ezt a minden nap kontrolláljuk, vizsgáljuk, megfelelő módon kezeljük, vagy helyileg, vagy szájon át kapott gyógyszerekkel is.
10: Na, de ez egy akkora lyuk a szárnyán, mint mondjuk egy, hát egy fél kiskörömnyi, hogy ez összegyógyul, vagy ezt összevarják, mit csinálnak vele?
2: Nem kell összevarni, de nevéreknél nagyon jól gyógyulnak ezek a vitorlaszakadások, de még az is előfordul, hogy kisebb-nagyobb lyukakkal ők jól repülnek.
10: Akkor hagyjuk ezt a szegény denevért, mert már nagyon szeretne Zsófi kezeiből kikerülni. Na, de még Márton vett egy levegőt, milyen gondolata van?
2: Ugye rendszeresen, pontosabban minden vasárnap tartunk ilyen nyílt nap jellegű rendezvényt, ahol fogadjuk a látogatókat.
10: Ez a vadvasárnap.
2: Vadvasárnap, így van, itt mindig van állatorvosi előadás is, vagy akár a gondozók is ugye segítkeznek, és ilyenkor gyakran mutatunk denevéreket is. Szeretnénk elérni, hogy például a denevéreket érintő alapvetően negatív hozzáállás előítélet megszűnjön, és azt tapasztaljuk, hogy aki kézből közelről látja őket, az valóban nem tartja már őket annyira félelmetesnek, és remélhetőleg úgy távozik tőlünk, hogy már látja, hogy ezek valójában egy rendkívül érdekes, tényleg lenyűgöző tulajdonságokkal bíró kis emlősök, akik nem mellesleg az ember közvetlen közelében élnek.
10: És ezt csak megerősíteni tudom, mert ugye miközben Zsófi tartja ezt a denevért a kezében, és lelapítja a füleit, és a kis szőrös fejével néz, illetve időközönként próbál harabdálni, de hát ugye nincs mit. Nem mondom, hogy tartós barátságot kötünk, de nem olyan félelmetes, mint amilyennek én repülve látom a lakótelepen.
1: Kedves hallgatóink, búcsúzunk Székesfehérvártól, a Sóstói Vadvédelmi Központtól. A jövő héten a kinti röbdéknél folytatjuk a nagy vizitet. A mai szerkesztő Wagner Mária nevében is köszönöm figyelmüket, Burkert Rudolfot hallották. Ne feledjék, műsorunkat a mediaclip.hu oldalon is meghallgathatják. Utánunk a Sportvilág következik.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
12: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
13: Kikapott a címvédőtől, így a negyeddöntőben búcsúzott a világbajnokságtól a női kosárlabda válogatott. Elkezdte BL szereplését a Szeged kézilabda csapata. Luxemburg ellen készül a Magyar Davis Kupa válogatott. Jó estét kívánok! A hangmérnök Rácz Dorottya nevében is köszönti Önöket a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Labdarúgással kezdünk. Két mérkőzés zajlik a Bajnokok Ligája alapszakaszában az első kör zárónapján. A 44. percben járva a Róma 1-0-ra vezet a Fenerbahce otthonában Brian Cristante 39. percben szerzett góljával, míg a 45. percben PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk 0-0. Ma este pályára léphet magyar válogatott labdarúgó is. Willi Orbán, a Lipcse 33 éves védője, ugyanis továbbra is alapember a német együttesben, amely az olasz Comohoz látogat. Pályára lép ma a 6-szoros BL győztes Bayern München is, amely az előző idény meglepetés csapatát, a norvég Bodø Glimtet fogadja. Amíg hátralevő mérkőzések este 9-kor kezdődnek. Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyed döntőben. A nemzeti együttes 108-56-ra kapott ki a címvédőtől Berlinben. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. A válogatott szövetségi kapitánya Völgyi Péter Nyágúj Gergelynek nyilatkozott a helyszínen.
14: 5 mérkőzést játszott a magyar válogatott a világbajnokságon, nagyon sok csapat cserélt volna ezzel. Nehézkes kezdés, keserédes búcsú, de az összkép azt hiszem pozitív.
15: Az összkép teljesen, most nyilván még a mérkőzés hatása alatt vagyunk. Ma nagyon jól játszott az amerikai csapat, mi meg súlytalannak bizonyultunk, hiszen nem csináltuk meg azokat az ütközéseket, taktikai fautokat, az, hogy le tudjuk őket lassítani, és igazából nyomás volt rajtunk, de rengeteg üres dobást hibáztunk el, és tudjuk, hogy egy ilyen szintű csapat ellen akkor tudtuk volna, ha egy szoros, nem azt mondom, hogy tudtuk volna nyerni, mert mai nap nem lehetett volna őket megverni szerintem, de akkor tudtuk volna egy szorosabb mérkőzést játszani, sikerült őket felbosszantani, kizökkenteni a saját játékukból, az a rengeteg üres hárompontos dobás kísérte, amit elhibáztunk.
13: Völgyi Péter villámértékelését követően következzen a csapat egyik játékosa, Lelik Réka, aki szintén Nyágúj Gergelynek értékelt.
14: A akár csak legutóbb Japán, most az Egyesült Államok is kikapcsolta a két nagy emberünket, valakinek fel kellett lépni, és megint csak te volt a legponterősebb játékosunk. Gratulálok ehhez, de hát ez is kezésnek bizonyult. Pontosan tudtátok és tudtuk, hogy az Egyesült Államok milyen erős, és hát ma a lehető legjobban játszottak, ahogy tudnak.
16: Abszolút, nagyon félénken kezdtük a mérkőzést, nem hittünk magunkba, feladták az első dobásainkat, és rákényszerítettek arra, hogy az első passzok után üresen legyünk, és rádobjuk, és nagyon megilletődtünk, és ez rányomta tényleg az egész mérkőzésen a bélyegét. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ebből nem tudtunk kilábalni, és egy kicsit jobb képet mutatni, mert azt gondolom, hogy ez a nagy arányú különbség nem feltétlenül reális. Ennél tudunk mi sokkal jobban játszani, de ebből is majd tanulni fogunk.
14: És hát egy biztos, megint csak az összképet nézzük, 5 mérkőzés, 3 győzelem. Tehát mindenféleképpen a 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnoktól és olimpiai ezüstérmestől kaptatok csak ki.
16: Abszolút nincs okunk búslakodni, hiszen már így is történelmet írtunk, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy idáig eljutottunk. Nyilván azért sok minden kell ahhoz, hogy egy VB-n az ember a legjobb négybe tudjon jutni, egy jó sorsolás, jó keresztágak. Most bekaptuk a legnehezebb ellenfelet papíron, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk, de szerintem egy tök nagy dolog volt ez ellen az USA ellen pályára lépni, hiszen tényleg világsztárokkal van tele. Igazából csak büszkének kell lenni magunkra.
14: Egy kicsit azt a csibészséget és azt a vagányságot hiányoltam, amikor például bejött Jozsefovics Kinga, és Iria fel leesett a föld, és kezet nyújtott neki Kinga, és nem fogadta el. És utána Kinga azt mondta, hogy tudod mit, akkor dobok egy triplát, de megjegyzed a nevem. Aztán Dulpank először kapott egy könyökös, majd ő inkább még jobban bekeményített. Tehát egy picit ezt hiányoltam az elejétől, hogy tényleg az a csibészség, ahogy mondtam is, tehát hogy úgy menjetek bele, hogy na megtudjátok, mi az magyar virtus.
16: Pontosan nem hittük el, hogy nekünk itt van keresnivalónk, nagyon megilletődötten kezdtük, és sajnos ez olyan, mint egy dominó, hogyha egyszer valakin látszódik, akkor ez egy dominószerűen átragad másokra is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a fiatalok kaptak lehetőséget, és ilyen szépen szálltak be. Fényes jövő áll előttük, úgyhogy építkezünk tovább.
14: És csak egy záró kérdés a személyedet illetően. Tegnap azt mondta Iványi Dalma, hogy nagyon fontos, hogy minél több magyar játékos külföldre szerződjön. Ugye hivatalosan még nem tudtuk, nem tudjuk, hogy majd a diósgyőri pályafutásodat hol folytatod. Itt az adatközlő már azt mutatja, hogy Törökországban folytatod.
16: Igen, Törökországban fogom folytatni, ez igaz. Majd a napokban fognak remélhetőleg bejelenteni. Nyilván mindenkinek szüksége lenne arra, hogy egy jó bajnokságban játszon, egy kompetitív bajnokságban, nemzetköziben, hiszen ott lehet igazán megtapasztalni a bőrén az embernek, hogy miről van itt szó, és nyilván a magyar bajnokságban jelenleg 2 csapatunk lesz nemzetköziben, ami eléggé sokat mond. Minél többen vagyunk kint külföldön, szerintem annál jobb, annál többféle tapasztalatot tudunk begyűjteni. Nyilván annál nehezebb is majd egy kicsit összerakni a darabokat a legóban, de szerintem kosárlabdázunk már elég ideje, hogy ez ne okozzon nehézséget.
13: Kézilabdával folytatjuk. Elkezdte idei bajnokok ligája szereplését a Szeged csapata. A tiszapartiak a Krisztiánszad ellen játszanak ezekben a percekben is. A mérkőzés állása a második félidő második percében 23-14 a Szeged javára. Térdműtét, csőd és másfél év kihagyás után újra játszott Faluvégi Dorottya, aki 3 gólt lőtt a Bukarest színeiben a Ljubljana elleni női kézilabda BL mérkőzésen az idény első fordulójában. Az Európa-bajnoki bronzérmes jobbszélső ezután válogatott meghívót is kapott. Faluvégi Dorottya Szilágyi Dórának nyilatkozott.
17: Megpróbáltam kiszámolni, hogy hány nap szünet után léphettél újra pályára tétmérkőzésen, kézilabda mérkőzésen. Fenntartom a tévedés jogát. Ha jól tudom, akkor 494 nap telt el.
18: Én őszintén nem számoltam ki, de most, hogy mondod, abszolút reális, igen.
17: Milyen volt újra pályára lépni, milyen volt újra kiszaladni, milyen volt mérkőzésre készülődni?
18: Nagyon természetes. Én azt hittem, hogy minden fura lesz, és újra meg kell szoknom mindent, és nehéz lesz visszazökkenni, de egyszer annyira természetes volt visszatérni, mintha nem is maradt volna ki ez az idő.
17: Félted egyébként a lábadat azóta? Mert ugye azt nem mondtam, de hát azért itt volt egy sérülés, volt itt csődbe ment klub, tehát hogy az elmúlt másfél évben azért sokszor rád járt a rúd, de hogy például ugye a sérülés után az ember mennyire tud ugyanolyan bátran mozogni mondjuk.
18: Én azt érzem, hogy újra önmagam vagyok, hogy te is mondtad, ez egy nagyon hosszú rehab volt, és az is volt a terv, hogy inkább legyen hosszabb, de biztosabb. Úgyhogy amikor már újra visszatértem, már újra meccseim voltak, meg elkezdtük ezt az alapozást abszolút. Azt éreztem, hogy újra önmagam vagyok, és a jelenben vagyok, nem hezitálok, hanem csak a kézilabdára kell figyelnem.
17: Ugye amikor megsérültél, akkor Németországban játszottál, majd akkor ez a klub aztán csődbe ment, és nem indult el a Bajnokok Ligájában. Ez volt tavaly nyáron, majd utána idén januárban jelentette be a Bukarest, hogy leigazolt és a játékosa lettél. Hol végezted egyébként a rehabilitációdat?
18: Kezdetben Németországban, amikor még a klub működött, jelenem az első 3 hónapot Magyarországon, utána Németországban, akkor még a csőd után egy ideig elég káosz volt az élet, és akkor még egy 2 hónapig Németországban voltam, és akkor a végét megint Magyarországon csináltam, ugyanannál a terapeutánál, akinél kezdtem, úgyhogy mozgalmas volt a reha.
17: Lelkileg volt egyébként ez nehezebb, ez a folyamat mondjuk, mint fizikailag?
18: Nagyon sok minden történt ez alatt az időszak alatt, ahogy te is említetted, volt közben egy óriási szívfájdalom, ez, hogy csődbe ment a szeretett klubom, ráadásul semmi előjel nélkül, nagyon nehéz volt megélni, plusz mellé még az az óriási bizonytalanság, hogy volt egy frissen műtött térdem, hirtelen mindenki csapatot keresett magának, és egy-két héten belül mindenki elköltözött és eligazolt, de nekem csak úgymond a rehab volt, amire fókuszálni tudtam. Mentálisan és fizikálisan is, de olyan szempontból fizikálisan könnyebb volt, hogy a rehab igazából egy út, amit végig kell járni. Minden nap ott van a terapeuta, aki elmondja, hogy mit kell aznap végig csinálni, de a lelki utat azt magamnak kellett felfedezni, hogy mind megyek most keresztül, mi az, ami igazán nehéz nekem ebben, mire akarok most koncentrálni, mik a céljaim a visszatérést követően, hol szeretném, hol látom magam, hol tudom elképzelni magam, úgyhogy talán mentálisan nehezebb volt, mint fizikálisan.
13: Szongod Domán meghívót kapott az észak-amerikai profi jégkorongligában, azaz az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres idény előtti táborába. A 18 éves válogatott csatár az elmúlt heteket a kanadai kiemelt junior bajnokságban érdekelt Sioux Greyhounds-nál töltötte, ám mivel a Buffalo a nyáron draftolta őt, ezért most lehetősége nyílik, hogy a Sabres NHL-es keretével is készülhessen. Tenisszel folytatjuk. Bardóczky Kornélnak, a magyar Davis Kupa válogatott szövetségi kapitányának személyes törleszteni valója is van a luxemburgi válogatottal szemben a 2-együttes jövő heti párharcában. Bardóczky Kornéllal Kreisz Bálint beszélgetett.
19: Jövő héten jön a Luxemburg elleni párharc. Mit gondolsz elsőként az ellenfélről? Azért neked személyes emlékeid is vannak a luxemburgiak részéről vagy oldaláról, és van miért visszavágnod?
20: Hát igen, ugye a luxemburgiak az örök mérleg Magyarországnak 2-2, és az egyik vereségben is benne voltam 2002-ben, úgyhogy nyilván van egy kis személyes érintettség is, ugye a pikantjére a dolognak, hogy az akkor is a csapatban lévő luxemburgi Gilles Müller, most pedig a kapitánya a luxemburgi válogatottnak, hogy újra fogunk találkozni. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg olyan formában tudunk, vagy olyan formában tudnak a játékosok kerülni a luxemburgi találkozóra, hogy egy jó eredményre tudunk hazajönni Luxemburgból. Ez nem lesz könnyű, van egy nagyon jó egyes számú játékosuk, aki azért már korábban a magyar játékosok orra le is sok borsot tört, hiszen tavaly Wimbledonban legyőzte Fucsovics Marcit, idén pedig egy Challenger tornán januárban meg tudta venni Zsombit is, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan veszük őket. Ugye a Davis Kupa különösen egy olyan terep, ahol a gyengében rangsolt játékosok is óriási energiákat tudnak mozgósítani, és nagyon nagy erőre tudnak kapni. Úgyhogy mi úgy készülünk, mintha a világ legjobb csapat ellen játszanánk, tényleg mindent megteszünk. Úgy látom, a játékosok nagyon motiváltak, és tényleg nagyon-nagyon profi módon állnak az edzésekhez. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a 18-ára tényleg olyan állapotban lesznek a játékosok, hogy a legjobb teljesítményt tudják kihozni magukból adott napon.
19: Beszéljünk a magyar csapatról, amelynek Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Füle Mátyás és Mag Péter jelenleg a tagja. Nyilván a tenisz kedvelők számára Fucsovics Márton hiánya egyből feltűnő lehet. Vele hogy nézett ki a megbeszélés, mikor derült ki számodra, hogy ő nem lesz most a magyar csapatban?
20: Igen, ugye Marci egész évben már a vállával küzdött, mindenféle terápiát is kipróbált, és rengeteg orvosnál volt, hogy végig tudja játszani a szezont eredményesen, és sajnos nem nagyon javult a válla, és az elmúlt hetekben már tényleg olyan állapotba került, hogy alig tudta szinte a kezét megemelni, és mindenféle fájdalomcsillapítókkal, meg injekciókkal játszott a végig az amerikai túrát, és hát nyilván mielőtt kimentek Amerikába az edzővel is is egyeztettem Kellner Ádámmal és a Marcival is, hogy meglátjuk, hogy milyen állapotba kerül a válla, hiszen előtte kapott egy olyan injekciót az amerikai túra előtt, hogy azt mondták, hogy effektíve ettől jól lehet a következő hónapokra a válla is tud fogni játszani. Sajnos Amerikában ez nem igazolódott, úgyhogy már Amerikából jelezték meg a Marci, hogy nagy valószínűsége nem fog tudni játszani a Davis kupán. Miután hazajött, beszéltünk, és mondta, sajnos egy hosszabb kiadás vár most rá, emiatt nem tudja vállalni a szereplést. Nyilván nagyon sajnáltam, mert a Marci egy óriási értéke a magyar tenisznek, és rengeteg meccset nyert meg a Davis kupán, nagyon fontos meccseket. Most így alakult, hogy nem játszik, a legjobbakat kívánjuk neki, de nyilván nélküle is azt gondolom, hogy egy erős csapatunk van, és nagyon bízom a játékosokban.
19: Gondolsz azokra a játékosokról, akik a csapat tagjai, mik a legnagyobb erősségei ennek a jelenlegi magyar válogatottnak?
20: Elsősorban nyilván az a legnagyobb erősségük, hogy a játékosok tényleg nagyon emberek, nagyon-nagyon szeretik egymást, ami nagyon fontos, hogy egymásért tudnak küzdeni. Minden egyes találkozó, minden egyes pontnál tényleg egy szívként dobbannak, úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és nyilván azért van egy olyan erősség a csapatnak a Marozsán Fábián szemében, aki hétről hétre a világ legnagyobb versenyén játszik, a világ legjobb játékosai ellen, egy nagyon komoly szintet képvisel. Én nagyon bízom, hogy azt a rutint, amit ő megszerzett az elmúlt években, és azt a jó játékot, amit ő szokott hozni, azt tudja hozni majd Luxemburgba is, és azért egy nagyon nagy különbség lehet a két csapat között, de hogy említettem, azért a rodás nagyon-nagyon veszélyes mindenkire, és nyilván van egy piros zsomborunk is ugye visszatérve a magyar csapathoz, aki pedig az elmúlt időszakban tényleg nagyon jó eredményeket ért a Challenger tornákon, és újra a top 100 küszöbén van. Reméljük, hogy ez most sikerülni fog neki a következő hónapokban meglépni ezt a bűvös határt, úgyhogy jó formában vannak, és ami azt gondolom még nagyon-nagyon fontos, hogy minden játékos egészséges, és senki nem bajlódik sérüléssel, mindenki maximálisan 100%-on tudja az edzés munkát elvégezni. Van egy fiatal újoncunk, ugye a Magpeti személyében, aki úgy látom, hogy nagyon-nagyon motivált és nagyon boldog, hogy itt van a csapatban, jó eredményeket ért az elmúlt időszakban. Fülem, aki is a Challengeren elődöntőt játszott nem olyan régen, az ő az amerikai csapat ellen be is tette már, igaz, hogy az eldőlt találkozón, de az is egy nagyon jó tapasztalat volt neki, úgyhogy azt gondolom, tényleg mind a négy játékos teljesen egyenrangú csapattag, és bárkinek kell játszani, szerintem mindenki meg fogja tenni a maximumot.
13: Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária csütörtöki három futamot követően megőrizte hatodik helyét a vitorlázó Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán. Megvan Magyarország első kvótája 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Ressik Csaba ugyanis ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon, és ez a második hely közvetlen indulási jogot ért. Félidei eredmények a labdarúgó bajnokok ligájából, a főtábla első fordulójából, Fenerbahce Róma 0-1, és PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk szintén 0-1. A férfi kézilabda BL-ben a 40. percben a Szeged 28-19-re vezet a Kristianstad ellen. Kedves hallgatóink, hamarosan következik a Határok nélkül. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
12: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
0: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. A politikai hangya munkát is el kell végezni, figyelmeztet az október 24-i szlovákiai önkormányzati választások előtt a Magyar Szövetség elnöke. Negyed század a kárpátaljai magyar oktatás és kultúra szolgálatában. 25 éves a Munkácsi Szent István Líceum. Kolozsvár. Terek, tornyok, tegnapok. Egy tárlat, amely 130 év képeslapjain keresztül mutatja be a kincses várost. Most következzenek a részletek. Elsősorban a tapasztalt, eredményesen dolgozó emberekre épít a Magyar Szövetség a helyhatósági választáson és az eredmények felmutatására is. A tapasztalat és a korszakváltás megférnek egymás mellett, mondta Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke arra a kritikára, hogy elmaradt a korszakváltás, mert sok a régi ember a jelöltek között. Gubik Lászlóval Haják Szabó Mária beszélgetett.
21: Többé-kevésbé ugyanannyian indulnak polgármesternek is, önkormányzati képviselőnek is. Megyére is polgármesternek 300 körül indul a Magyar Szövetség színeiben. Önkormányzati képviselőjelölt több mint 2000, és megyei képviselőjelölt pedig 82. Komoly hadrenddel készülünk az október 24-i választásokra, az egészen biztos. És hát számos rendezvény van most már itt a kora őszi időszakban. Most jönnek a születi fesztiválok, meg a búcsuk, meg a vásárok. Egyértelmű volt az üzenet a miénk felé, hogy kint kell kell lenni mindenhol az emberek között, mert emelt fővel tudjuk elmondani és bemutatni azokat az eredményeket, amelyeket akár a megyén, akár a falvakban az elmúlt 4 évben elértek a miénk. Ezt kell elmondani az embereknek.
3: Az az igazság, hogy ezt eddig is megtette mindig a Magyar Szövetség, illetve az előtt pártjai, tehát nagyon sok ilyen rendezvényen vett részt, ugyanakkor megtapasztaltuk, hogy ez kevésbé ott hatékony. Mennyire nyit a Magyar Szövetség az új média felé, amely úgy tűnik jobban megszólítja az embereket?
21: Teljes mértékben nyit, csak azt látni kell, hogy más az önkormányzati választás logikája, és más a listás parlamenti választásnak a logikája, és az önkormányzatinál pedig pont az működik, amit most is csinálunk, ugyanis ott a jelölteket, tehát hogy a szemét karikázhatja a választópolgár, ergo minél több készfogáson vagy túl, és minél több embernek nézel a szemébe, és mondod el személyesen, hogy mi a te programod, mit tettél le eddig az asztalra, és mit kínálsz a továbbiakban, annál jobb az esélyed. Úgyhogy mondhatni azt is, hogy ez a mi terepünk. Nem véletlen ugye, hogy 4 évvel ezelőtt is a Magyar Szövetség kirívóan jó eredményt ért el, annak dacára, hogy parlamenten kívüli pártról beszélünk, most is minden esély és minden lehetőség és feltétel adott arra, hogy megismételjük a 4 évvel ezelőtti jó eredményt. Mi azt a célt tűztük ki a júniusi országos tanácson, ami az önkormányzati választásra történő választmányi felkészülés volt párton belül, hogy a top 3-ban, tehát dobogós helyen kell végeznünk, polgármesterek száma és a megyei képviselők tekintetében is az összes párt közül, és szerintem ezt az eredményt hozzuk is. Pártelnökként nem mondhatok mást, mint hogy október 24-e egy ilyen megerősített jó eredménnyel és a régiós pozícióink megszilárdításával egy ugródeszka kell, hogy legyen egy sikeres 2027-es parlamenti év irányába.
3: 4 évvel ezelőtt meg korábban is volt egy ilyen alapelv, hogy ott, ahol a magyarság többségben van, egyedül kell indulni, ahol szorványban vagy kisebbségben, ott valakivel összefogva. Ez az alapelv továbbra is érvényes?
21: 18 járásban indul a Magyar Szövetség. Mivel itt jelölteket karikáznak az emberek, ezért mindenhol önállóan indulunk. Olyan járások, ahol a magyarság száma alig haladja meg a 20%-ot, még ott is az elmúlt 4 évben a képviselőhelyek több mint 50%-át sikerült elérni. Úgyhogy ha ez a politikai hangyamunka el lesz végezve most is, akkor minden esély megvan arra, hogy a számarányunkhoz képest is sokkal jobb eredményt érjünk el a mandátumok száma tekintetében.
0: Gubik Lászlóval Haják Szabó Mária beszélgetett, itt a Határok Nélkül. Megalakulásának 25 éves jubileumát ünnepli a Munkácsi Szent István Líceum. Kárpátalja egyetlen magyar, római katolikus iskolája hatalmas feladatot vállalt, hiszen felekezettől függetlenül fogadja a tehetséges gyerekeket. Ezzel negyed százada a kárpátaljai magyar oktatás és kultúra egyik legfontosabb bástyája. Az alapítás óta eltelt időszakban a római katolikus líceum generációk számára biztosított keresztény értékrendet és magas szintű tudást, megőrizve a nemzeti identitást. További részletek Ivancsik Attilától.
4: Szeretek ide járni, mert a tanárok azok nagyon jók, a diákok pedig egy jó közösség. Az iskola szerintem azért is nagyon jó, mert keresztény iskola, és minket a kereszténységre tanítanak.
22: Fogalmaz Mihalovics Máté, a Munkácsi Szent István Líceum 9. osztályos tanulója. Negyed század alatt generációk nőttek fel az egyházi iskola falai között. Vallásos környezetben, anyanyelvükön tanulva, magyar identitásukat őrizve egy olyan vidéken, ahol ez soha nem volt könnyű feladat, hangsúlyozza Mihalovics Attila igazgató.
23: Nem vagyunk könnyű helyzetben a háború miatt sem, de mondhatjuk azt, hogy a politikai és a jelenlegi társadalmi helyzet is sajnos az anyanyelvet is gáncsolja, a hitet is próbára teszi, de bízunk abban, hogy itt, a Szent István Líceumban a magyar nyelvet is meg tudjuk őrizni, a hitünket is, a gyerekekben a hitet tudjuk erősíteni, pedagógusaink, tanáraink ezen dolgoznak, és minden nap az Isten kezébe tesszük a napunkat, gyermekeinket.
22: Kristofori Olga 23 éven keresztül volt a Munkácsi Szent István Líceum igazgatója. Mint fogalmaz, a cél negyed évszázad elteltével sem változott. A keresztény értékrend továbbadása, közösségépítés, a magyar nyelv és identitás megőrzése.
24: Kezdetek nehezek voltak, a terület magyar általános iskoláiból vettük fel a gyerekeket, és hál' Istennek nagy keletje volt az intézménynek, informatika idegen nyelv szakirány akkor nagyon nívós volt, és jöttek sokan ide tanulni. Így aztán előállt az a helyzet, hogy bővíteni kellett, mert nem volt sem étkezdénk, sem előadótermünk, sem tornatermünk, így aztán elkezdtük az építkezést. Hát ez nem kevesebb, mint 10 évig tartott, 2015-ben átadtuk ezt az épületet. Jól voltunk, hiszen talán több helyünk volt, csak a gyerekek fogytak sajnos, ez látható az utóbbi időben is, de most örvendetes, hogy az elmúlt évekhez képest kicsit több gyerekünk van. 2004-ben vette fel intézményünk a Szent István nevet és az ő szellemiségét. Példáját követve működik az intézmény továbbra is, mert ez több, mint iskola. Itt nagyon nagy figyelmet fordítanak a gyerekek nevelésére, a lelki világukra. Rengeteg dolog szerveződik, boldog gyerekek kerülnek ki. És felkészülnek a gyerekek arra, hogy az életben megállják a helyüket, és a talentumokat palíroztassák tovább, és átadják tovább a többi gyereknek is. És ami nagyon fontos, hogy megtanulnak közösségben lenni, megtanulják tisztelni a másikat, toleránsak lesznek. A gyerekekért vagyunk, értük élünk, azért, hogy ők legyenek tovább, identitásuk fejlődjön, megőrizzék magyarságukat, és ez az iskola ezért mindent megtesz.
0: Augusztus utolsó hétvégéjén tartották meg a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének Kárpát-medencei riporttáborát. A hetedik alkalommal megszervezett táborról Ternovácz István küldött beszámolót.
5: A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 2003-ban alakult meg. Azóta minden második évben megszervezi nyári riporttáborát, amely iránt a Kárpát-medence más magyar lakta vidékein élő újságírók is érdeklődnek. Eljönnek, hogy együtt alkossanak, barátkozzanak vajdasági társaikkal. Homolya Horváth Ágnes, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke.
6: Egy kárpát-medencei riporttábor, ami azt jelenti, hogy nem csak innen Vajdaságból vannak résztvevők, hanem érkeztek Felvidékről és Erdélyből is, ami a vajdaságiakat illeti, szinte minden médiaház képviselteti magát, amit nagyon jó dolognak gondolunk. Ketten érkeztek Felvidékről és ketten Erdélyből, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis társaság jött össze.
5: Az idei tábor is a szórvány közösségben élő magyarok sorsát igyekezett feldolgozni. A tábor 4 napja alatt készült interjúk, riportok később könyv formájában is megjelennek. Tóth Lívia, a 7 nap című heti lap újságírója, az alkotótábor megálmodója.
7: Az előző 6-ot is főleg szórványvidékeken tartottuk meg, mert ez ugye a tábornak a célja, hogy olyan helyeken dolgozzunk, amelyik települések kevesebbet szerepelnek a médiában, vagy nem foglalkoznak annyit velük, és volt Erzsébetlakon, Versecen, Törökkanizsán, volt Szerémségben, volt Nyugatbácskában, Kisoroszon. Egy települést mondok, de nyilván a környéket is mindig földolgoztuk, és ebből már 6 riportkönyv született.
5: Kárpát-medence magyar újságírói idén a Középbácskában található Szent Tamás, Verbász és Kóla környékén élő magyarok fennmaradását vették górcső alá. A riporttáborban visszatérő vendég Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője.
8: Soha nem jártunk ezen a vidéken, látunk érdekes és új jelenségeket, dolgokat, de nekünk erdélyek számára az a nagyon fontos, tanulságos és örvendetes, hogy a vajdasági magyaroknak a sorsa az nagyban hasonlít az erdélyi magyarok a sorsára, úgyhogy nem csupán a vajdaságiak számára lesz érdekes az, amit mi itt rögzítünk, hanem az erdély magyarok számára is, hiszen ismét meggyőződhetnek arról, hogy mi magyarok hasonló sorban élünk, hasonló problémákkal szembesülünk.
5: A Felvidékről érkezett Hajtman Gábor, a Ma Hét újságírója.
9: Szent Tamáson voltam, és az ottani kálvária felújítását dolgoztuk fel, és meglepett, hogy ilyen becsületes emberek élnek ott, akik tényleg önzetlenül, nem önös érdekből, hanem tényleg a közösségért dolgoznak, és a kálvária története pont arról szólt, hogy tényleg önerőből, saját maguk által sikerült megvalósítani mindenféle támogatás nélkül a kálváriát, úgyhogy le a kalappal, és ez megerősített abban, hogy van közösségi hit, valamiben lehet kapaszkodni, és tényleg ezt tovább lehet adni például Felvidéken is, és máshol is, ahol szükség van arra, hogy már teljesen motiválatlanak az emberek abba, hogy lehet kapaszkodni valami olyan ügybe, amely a magyar közösséget, vagy akármilyen más közösséget, ami összetart egy társaságot, az felkarolja.
0: Megnyitották a Kolozsvár terek, tornyok tegnapok a Kincses Város 130 éve képes lapokon című tárlatot. A kiállítás előzménye egy 2024-ben bemutatott, akkor még csak Kolozsvár főterének emléket állító gyűjtemény volt. A mostani kibővített tárlat 130 év képes lapjain keresztül mutatja be a Kincses Várost. Az 1896-tól fennmaradt lapok nem csak a város arculatának változásait, átépítéseit és megújulásait követik nyomon, hanem az egykori Kolozsvár hétköznapjaiból is sajátos válogatást kínálnak. Gál Zsófia művészettörténészt, a kiállítás kurátorát Ferenc Ádám kérdezte.
1: Ez a kiállítás a két évvel ezelőtti tárlatnak a folytatása tulajdonképpen. Két évvel ezelőtt ugyancsak képeslapok által mutatták be a kollégáim a főteret, annak épületeit, műemlékeit, emlékműveit, szobrokat, épületeket, mind a négy oldalát körüljárták, és ezúttal pedig tágítunk a perspektíván. A főtér szintén helyet kap a kiállításon, ezt is bemutatjuk, és főtérről kiindulva, a főbb utcák mentén haladva eljutunk a város tereire, bekukucskálunk vendéglőkbe, kávéházakba, a város fontosabb középületeit, oktatási intézményeit, egyházi épületeit végigjárjuk, és aztán, akinek kedve tartja, a korabeli kirándulókkal azt is megnézheti, hogy hova jártak eleink a szabadidejükben kirándulni, hogyan töltötték el a szabadidejüket.
2: Ugye 130 évet ölel fel nagyjából a tárlat. Milyen Kolozsvár képet lehet megfigyelni, hogyha valaki bemegy és megnézi a kiállítást? Ha úgy tetszik, milyen út vonalat jár be a város ez alatt a 130 év alatt?
1: 130 év az nagyon-nagyon hosszú idő, és már a 130 évvel ezelőtti Kolozsvár is egy nagyon sokoldalú, nagyon ellentmondásos városképet mutatott. Tulajdonképpen a század elől járunk, a századfordulón járunk, a 19. század végén. Ennek utolsó éveiben postázták Kolozsváron az első képeslapot, és hát ez az az időszak, amikor Kolozsvár a kisvárosias jellegét elkezdte levetkőzni, és egy modern nagyvárossá kezdett el fejlődni. A városnak ezt a két arcát tulajdonképpen tetten érhetjük a képeslapok által. Még léteznek azok a külvárosok, amelyek ezt a kisvárosias hangulatot őrzik, de már megjelennek azok a reprezentatív középületek, amelyek már előhírnak a 20. századi fejlődésnek.
2: Ha arra gondolok, hogy képeslap, akkor rohatatlanul eszembe jut, hogy ez egy ilyen ajándékozó forma, tehát hogy valaki küldi valakinek nem egy egyszerű fénykép, hanem végül is egy ajándék. De szerint miért izgalmas ez a képeslap forma, hogyha a kiállításra gondol, mi az a többlettartalom, amit hozzátesz?
1: Képeslap az egy nagyon érdekes műfaj, pontosan elsősorban az egy kommunikációs eszköz, egy már a divatból kikopott kommunikációs eszköz, ami manapság annyira nem menő már. Másrészt egy emléktárgy, harmadsorban pedig a mi szemszögünkből szemlélve ez egy történeti forrássá alakul ugye az idők folyamán, ami megőrzi a városnak a fejlődését, átalakulását, és éppen emiatt, mert hogy ez egy kommunikációs eszköz, nem csak azáltal válik azzá, hogy valaki ezt megvásárolja és postázza, hanem annak révén is, hogy ez egy eszköz biztosít a korabeli képeslapkiadóknak, egy városnak arra, hogy önmagáról valamit meséljen, hogy önmagát valamilyen módon reprezentálja.
0: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap újra várjuk Önöket a készülékek mellé. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.

20 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tüzérség Kelet-Ukrajnában, és az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés mára többségi álláspontá vált az Unióban. Ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az asszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Emlékeztetett, a feladatok összefogására megalakult az országos közlekedés szervező, a Baross Gábor terv pedig garantálja a hosszú távú vasúti fejlesztéseket. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgáló bizottság. A testület a GKI gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét, Magyar Péter miniszterelnök a párt elnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György, kúriai tanácselnök bíró, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció közölte, képviselőik nem vesznek részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tüzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett,

0: Rádióban, most 20 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Adathalásztámadások, unokházós telefonok és becsöngetések, egyre elképesztőbb a trükkös csalók tárháza.
4: Mikor felhívják, hogy nincs biztonságban a pénze, és akkor egy biztonságos számlára rakja át a pénzét, az közben meg a csalóknak a számlájára küldik el. Hát egyszerűen hihetetlen.
3: Melyek a legújabb átverések, és hogyan legyünk óvatosak, hogy ne váljunk áldozattá? Műsorunkban a nyelvtudásbéli elmaradásunkról, a munka és egészség kapcsolatáról, illetve az illemtudó viselkedés hiányáról is beszélünk. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
6: Kedves gyerekek! Benedek Elek meséjét hallgathatjátok meg.

0: Az okos lány. Volt egyszer egy özvegy királyné, és annak egy szép szál legény fia. Azt mondja egyszer a legény.
1: Édesanyám, király vagyok, s mégis mindenki csak királyfinak szólít. Azt mondják a népek, nem ember a legény, míg meg nem házasodik.
0: Jaj, fiam, ráérsz te még arra esztendeig vagy kettőig?
1: Én bizony egyetlen napot se várok. Elmegyek háztűznézőbe, a fehér királyhoz.
0: Jaj, fiam, ne menj te oda! Hallottam én hírét a fehér király lányának. Szépnek szép, az igaz. De olyan hiú, mint a páva. Egész nap el sem mozdul a tükre mellől, csak cicomázza magát.
1: Akkor megyek a fekete királyhoz.
0: Jaj, fiam, ott se jársz jobban. Ügyes, formás a fekete király lánya, még főzni is jól főz, de olyan buta, mint a sötét éjszaka.
1: Akkor a gulyáshoz megyek. Van neki egy világszép leánya, s olyan okos, hogy hetet-hét országon nincs párja.
0: Jaj, fiam, okos lányt ne védj feleségül, mert az minden dolgodba beleszól. No, hiszen beszélhetett az özvegy királyné napestig. Annyit ért az, mint a falra hány borsó. Reggelre kelve lóra pattant a királyfi, s meg sem állt, míg a gulyás kaibájához nem ért.
1: Adj Isten, te gulyás!
2: Fogadj Isten, felséges királyfi!
1: Tudod-e, miért jöttem?
2: Tudom, ha megmondja felséged.
1: Te szegény vagy, én gazdag. Mégis neked van egy olyan drága jószágod, amelyik fölér minden gazdagságommal. Ha te azt nekem adnád, én kétszer olyan gazdag lennék, mint vagyok, s te mégsem lennél szegényebb, mint vagy.
2: Nincs én nékem ilyen jószágom.
1: Eredj csak be a kaibádba. Kérdjed meg a lányod, hogy nincsen-e. Ha nincs, akárki se gyere. De ha van, akkor hozzad is, meg ne is, jöjjön is, meg ne is. Adjon nekem valami kedves ajándékot, meg ne is.
0: Bemegy a gulyás a kaibába, mondja a lányának, hogy mit kíván a királyfi. Bezzeg a lány mindjárt tudta, merről fúj a szél. Volt egy kedves galambja, azt betette két szita közé, s az apját megkérte, ereszkedjék négy kézláb. Úgy mentek ki együtt, a lány fél lábbal az apja hátán,

0: Én lábbal lépegetve.
1: Itt vagyok, felséges királyfi.
2: Ejha?
1: Hoz az apám meg nem is. Magam jöttem meg nem is. És itt az ajándékod, a két szika között. Volt? Nincs.
2: Jól van, te leány. Hanem hallod-e? Van nekem odahaza egy kedves öreg cserépkorsóm. Mindig abból itatott az anyám. Ez a korsó kiukadt. Ha te ügyesen foltot vetnél rá, gazdagon megjutalmaználak.
1: Megteszem én, felséges királyom. Csak egy kicsi segítséget kérek hozzá. Semmit se szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. Fordítsa ki, felséged, azt a kedves öreg korsót, és akkor én olyan foltot vetek rá, hogy egy csepp víz nem sok, annyi se folyik ki belőle.
2: Mondasz valamit? Úgy lesz. Csak még egyet mondj meg. Hogyan fér el két asszony egy konyhán?
1: Ugyanúgy, mint egy ember meg egy asszony egy székben.
2: Szép is vagy, eszed is van, te leány. Szívem szerint beszéltél. Ha az anyám többet nem pöröl velem, ha te vele egy konyhán megférsz, és abba, amit én teszek, soha bele nem szólsz, feleségül veszlek. Felfogadod-e?
1: Felfogadom. Felséges uram, királyom.
3: Országra szóló nagy lakodalmat csaptak, s éltek sokáig békességben. Hanem egyszer, amikor a király éppen vadászni indult, elébe toppant egy szegény ember.
4: Felséges királyom!
2: Mit akarsz, te szegény ember?
4: Van nékem egy kancám, a kumámnak meg egy tehene. El akartuk adni a vásáron, de egyikre se akadt vevő. Egy szakára meghaltunk egy fogadóban. Reggelre ébredve egy újszülött csikó is volt az istálóban. Háj, megörültem neki. Aztán, hogy indulnánk hazafelé, hát a csikó odaszegődik a tehénhez. Nem tudtam az anyjához téríteni, se szép szóval, se merővel.
2: Az anyjához? Ajaj, ilyenek a csikók.
4: Azt mondja a koma, hogy az a csikó az övé. Vissza nem adja többé. Már most tegyen igazságot, felséges királyom.
2: Jól van. Teszek én igazságot, de abban nem sok örömed lesz. Mert én is azt tartom, azé a csikó, aki után megy.
4: Háj, uram teremtő, de furcsán mérik itt az igazságot. Jaj.
1: Állj meg egy szóra, szegény ember. Hallottam én, milyen igazságot tett az uram. Eredj utána az erdőbe, vigyél magaddal egy hálót, azt terítsed egy fatuskóra.
4: Fatuskóra?
1: Aztán, amikor jön vissza az uram a vadászatból, de hajolj már közelebb, no, hogy senki se hallja, amit most a füledbe sukok.
4: Igen.
1: Szóval azt a hálót leteríted a fatuskóra,
2: hát te mit csinálsz itt, szegény ember?
4: Én bizony halászok, felséges királyom.
2: Bolond beszéd. Hogy lehetne a fatuskónak hala?
4: Úgy, mint a tehénnek csikaja.
3: Megszégyellette magát a király. Helyreigazította az igazságot. Visszaadatta a csikót a szegény embernek. Hanem azért csak dúlt-fult mérgében, még hazaérve is. Meglátja az anyja, és így szól hozzá.
5: Megmondtam ugye, hogy okos lányt ne védj feleségül.
2: Hát ezt miért mondja, édesanyám?
5: Mert láttam, ahogy összesúgott azzal a szegény emberrel.
2: Asszony, hé! Annak a szegény embernek te tanácsoltad-e azt a furfangot?
1: Én.
2: Azé a csikó, aki után megyen, vagy az anyjáé?
1: Az anyjáé.
2: Hát a legény, kié?
1: Jó.
3: Az anyjáé.
2: Ebben most ne szóljon bele, édesanyám. Elfogadtad-e, kedves feleségem, hogy amit én teszek, abba te soha bele nem szólsz?
1: Felfogadtam, édes uram. Hanem a király és az igazság egy széken kell, hogy üljön.
2: Az ám az igazság, de nem te. Az én házamban nincs többé maradásod. Elregy vissza az apádhoz.
1: Jól van, visszamegyek. De azt az egyet nem tagadhatod, hogy mostanáig hűséges, hites társad voltam. Hadd vigyem magammal azt, amit a legkedvesebb nekem.
2: Nem bánom, vidd, csak eredj. Reggelre ne lássalak.
3: Sírva fordult be a szegény kis királyné a palotába, de hiába sírt, a király meg nem engesztelődött. Hanem amikor senki se látta, altatóport kevert az ura vacsorájába. El is aludt tőle egy-kettőre. Akkor a kis királyné behívatta a szolgákat, a királyt szép gyöngéden hintóba fektette, befogatott 6 lovat, s úgy hajtatott haza az apjához, a szegény gulyáshoz. Fölébred a király a kaibában, néz erre, néz arra, s álmélkodva kérdi.
2: Hát én, hogy kerültem ide?
1: Te bizony úgy, lelkem uram, hogy azt mondtad, vihetem, ami nekem a legkedvesebb. Nekem te vagy a legkedvesebb. Elhoztalak.
2: Na, ha te elhoztál, akkor én meg visszaviszlek. Hanem azt az egyet, amíg élünk, ne feledd. Ami az én dolgom, azt bízzad rám, abba te soha bele ne szólj.

Benedek Elek az Okos Leány című meséjét előadta Rutkai Éva, Huszti Péter, Tolnai Klári, Horváth Sándor, Almási Éva és Petes Ferenc. Szerkesztette Molnár Miklósné, rádióra alkalmazta Benedek András, rendezte Solymosi Ottó. A hangfelvétel 1972-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.

0: Ladik Katalin a nagyon kevés költők egyike, aki eklatáns módon szemlélteti, hogy a költői közlés nyelve az írott kódrendszeren túl, a hangban, látványban, mozdulatban, a konkrét akusztikai és vizuális artikulációban valósul meg a maga teljességében. A nagy színpadi tapasztalattal rendelkező művész pontosan tudja, hogy a nyomtatásos közlésre szánt versének élő előadása több, mint előadó művészet. Kreatív interpretáció, amely új, magában való műként jelenik meg, és így is értelmezhető. És akkor még nem beszéltünk az emberi test beszédének, vagyis a hangnak, a vokalitásnak, illetve a mozgásnak, az élő vizualitásnak a régiójáról, amely rendkívül gazdag módon tágítja a költői nyelv közlés lehetőségeit. Írt a Szkárosi Endre költő egyetemi tanár Ladik Katalinról. Ladik Katalin olvassa fel a verseit.
1: Petőfi Sándor. Hagyta, hogy beszívja a szépség tükre, melyben égi fény torka tágul, magányos rózsa, tűz árnyéka, jajong, s veti magát a szakadékba. Halandók közé lejjebb szállni, érezni a súly vágyát a fény után, megízlelni a mámort, a hervadást, a színek ős alakját, a gyönyört, a halált. Bennem is fázik a tenger. Egy harapásnyi napfény kellene, egy szigetlakó, hogy lenyalja hasamról a tengert. Holló. Jön a fekete kabát, ugatós. Ablak ül. Az utolsó araszoló lepke sem emléke önmagáról, tükör a pusztulásról. Miként a teremtés első hangja a rezgő hang volt, és minden létezőnek saját hangja, mantrája van, úgy a sötétből való az, ki belőlem szól. Hol vagy lélegző ablakom, árnyékom gyógyulása? Üszkös erdő ül lelkemben, örök hóesést. Gyere velem a mitológiába. Gyere velem a mitológiába, amely rólam szól, s ettől kockázatos. Androgén vagyok, hazug, tehát őszinte. Csak is önmagamról adok információt, s az mindenkit érdekel, tehát közügy. Az önkínzás eredménye vagyok, az önszerelemé. Gyere velem az időgépbe, műtárgy vagyok, azaz kentaur. Gyere velem a mitológiába, ahol minden eddigi munkám kárba vész, mert nem akarok műtárgy lenni. Letéptem láncaimat, s önállóan egzisztálok a mitológiában. A teremtőnek nincs többé hatalma fölöttem. Nincs esélyem. Tehát aktuális vagyok. A rózsa árnyéka. Majd ez égi fény borít el. Majd az alvilágnak éjszakája föd. Szállok, és egy pillanatban látok Istent, s mennyet, poklot, s ördögöt.
0: Ladik Katalin olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Németh László és Pintér Edina készítette.

0: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Múltkori adásunkban a fekete színhez kötődő szólások, közmondások eredetével, jelentésével foglalkoztunk. Mai műsorunkban folytatjuk ezt a témát, és ezúttal néhány a fehér színnel kapcsolatos mondásunk hátterét ismerhetjük meg. Például a ritka, mint a fehér holló szólás hasonlatunk eredetét is megtudhatjuk Forgács Tamás nyelvésztől. A Szegedi Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Hogyan került a nyelvünkbe ez a szólás hasonlat, hogy ritka, mint a fehér holló? Mi ennek a története?
2: Tulajdonképpen fehér holló, úgy, mint valami albino holló, ilyen létezik. Például a németben is mondják, hogy ein weißer Rabe sein, tehát egy fehér holló valaki, vagy valami, az ugye azt jelenti, hogy nagy ritkaság. De az az érdekes, hogy ugye a szólás hasonlatban, hogy ritka, mint a fehér holló, abban a magyarok oldaláról van egy olyan nagyon régi hiedelem, vagy egy ilyen régi magyarázat, hogy hát eredendően a holló valójában fehér színű volt, csak azért lett fekete, mert amikor Jézust az üldözői letartóztatták a Getsemáné kertben, és hát ugye ott keresték, de még nem tudták elfogni, tehát ott nem találták, és akkor a holló ezt látta, hogy hiába keresik Jézust az üldözők, és akkor azt kiáltotta a magyar történet szerint, és ez nyilván éppen ezért tényleg csak magyarul működik, kár, kár. A holló az ugye bánatos amiatt, hogy nem tudják elfogni Jézust, és ezért Jézus a történet szerint büntetésből feketévé változtatta a hollót, és ezért kell másrészt dökhúson is élnie. És ami még az érdekes, hogy ehhez a történethez kapcsolódóan van egy olyan szólásféle is Magyarországon, bizonyos vidékeken, hogy nagy pénteken mossa a holló a fiát, tehát hogy olyankor a holló megpróbálja a saját fiát addig mosni, amíg hát ki nem fehéredik, de persze nem fehéredik ki, mert ahogy például a szerecsent se lehet fehérre mosdatni, ugye ebből van a szerecsent mosdatás kifejezés, hát a fekete holló sem tudja elmosni a feketességét.
1: Nagyon sok olyan szólás hasonlatunk van, ami a fehér színnel kapcsolatos, hogy csak egyet említsek, fehér valami, mint az alabástrom, de biztos nagyon sokat tud még említeni.
2: Ó, igen, rengeteg van, ugye, ahol valamihez hasonlítják, hogy milyen fehér, ugye? Például, ha valaki nagyon sápadt, akkor szoktuk mondani, hogy valaki fehér, mint a fal, vagy akár fehér, mint a mész. De régebben azt is mondták, hogy fehér, mint a gyolcs. Lehet ugye olyan is, hogy fehér, mint a hattyú, fehér, mint a hó, vagy fehér, mint a lilium. Ugye a lilium az hát lehet más színű, de hogy a fehér lilium az az ártatlanság és a erkölcsi tisztaságnak is a jelképe.
1: És akkor nem beszéltünk még arról, hogy fehér, mint az alabástrom. Ezt mire mondták?
2: Ma már viszonylag választékos stílusban használjuk csak ezt, hogy fehér, mint az alabástrom, tehát nem annyira köznapi hasonlat ez. Ezt elsősorban fehér bőrre, talán legfőképpen női bőrre, vagy női arcra mondjuk, tehát ez egy ilyen hanvasan tiszta, fehér női bőrt jelent, és azért lehet, hogy ezt használták a hasonlításban, mert az alabástrom egy a márványhoz hasonlító, de annál puhább, jobban formálható kőzet volt, és dísztárgy és kisebb szobrokat faragtak belőle, tehát ugye nagyon sokszor emberi figurákat, amelyek emiatt hófehérek voltak, és ugye főleg akkor, amikor a fehér bőr az nagy érték volt, hiszen a munkás embernek, vagy a paraszt embernek, hiszen régen a legtöbben paraszti gazdálkodásból éltek, annak a bőre az ugye cserzett volt a nap érte, és ezért barna volt, nem véletlen, hogy ugye a nemesekre sokszor azt is mondják, hogy kékvérűek. Azért lehet kékvérű, mert a fehér bőrén, amit nem ért a nap, mert neki nem kellett dolgozni a földeken, átütnek a kék színű erek, ezért kék vérű, mert a vérük ugyanúgy piros volt, de az erek azok áttetszettek rajta, és hát az ilyen fehér bőrűség az ugye érték volt, mert hát csak a nemes embernek volt ilyen fehér a bőre, vagy a gazdagoknak, és ezért is lehet, hogy a hasonlatban egy ilyen drága kőzethez, az alabástromhoz hasonlították ezt az ilyen csillogó, ragyogón fehér bőrt.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: Jó estét kívánok! Mai műsorunkban olyan történeteket emelünk le a polcról, amelyek a látható és a láthatatlan világ határán egyensúlyoznak. Megnézzük, hogyan fér meg a spanyol udvari pompa és a külvárosi fogadók sötét valósága egyetlen zseniális ecsetvonáson, Diego Velázquez életművében. Majd a Dunakanyar felé fordulunk, az ebegényi szepesi villa falai között azt kutatjuk, miként lehet a gyors önkifejezés helyett a klasszikus mesterségbeli alapokra építve művészetet tanítani. Végül a Balaton felvidék múltjának egy kevésbé ismert fejezetét mutatjuk be, a puma vadászpilóták elhallgatott történetét, amelyben a front közelsége és a mindennapos harcok mögött felsejlik az amerikai zene és a pezsgő társasági élet is. Gödöllei Anna vagyok, tartsanak velünk! Királyok, pápák, lovagok, épp úgy szerepelnek a képein, mint a szomszédos fogadó sötétjében összebújó figurák. Diego Rodríguez de Silvai Velázquez, az 1599-ben született mester, a spanyol és az egyetemes művészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Képei évszázadok óta rejtélyek és titkok hordozói. Nem véletlen, hogy életművéről a Velázquez rejtély címmel dokumentumfilm készült, amely már a hazai mozikban is látható. Pintér Edina portja következik.
1: Velázquez, c'est comme une onde aérienne qui glisse sur les surfaces. C'est un pas une de leur émanation visible pour les définir et les modeler.
2: A mozikban a Velázquez film, ez a film egy olyan festőt mutat be, akit nagy-nagy rejtélyek öveznek, legalábbis a film szerint. Elszeszer Klaudiával üldögélünk itt a film forgalmazójával a művész moziban.
3: Azért rejtélyes, mert gyakorlatilag 150 évre az európai művészet történet elfeledte. És tulajdonképpen Manet volt az, aki újra felfedezte magának. Nem tudni, hogy miért nem volt népszerű halála után, hiszen annyiféle szempontból újító volt. Ha csak barokk festőként tekintünk rá, akkor is fantasztikusakat alkotott. Éppen úgy a királyportréi, mint az egyszerű halandókat ábrázoló képei meghökkentően nagyszerűek. Az az egészen szokatlan eljárás, hogy a karakterek jutnak főszerephez, hogy pszichologizál, tizedik Ince portréjában megpróbálja megmutatni a pápának a személyiségét. És tizedik Ince pápa a legenda szerint, amikor először megpillantotta a már kész olajképet, azt mondta, hogy troppo vero, vagyis túlságosan is igaz, hiteles. És ezt éppen így megfigyelhetjük negyedik Fülöpnél, aki spanyol király volt, vagy az infáns nőknél, vagy a Habsburg család meg annyi tagjánál, törpe, udvari bolond ábrázolásoknál is meg akarta mutatni, hogy a törpe is ember, az udvari bolondnak is lehet igaza, ő is lehet szellemes, ő is lehet kultúrált, ő is lehet képzett. Nem véletlen, hogy ő ennyi képén megörökítette az udvari bolondokat, a színes bőrű embereket, az akkorban abszolút tabunak számított, még akkor is, hogyha jó jövedelmező kereskedő, tehát pénzarisztokrata már, egyáltalán festményre vigyünk.
2: Ezek a festőkről szóló festészeti filmek azért különlegesek, mert nagyon sok alkotást lehet látni, egészen apró részleteket, és valahogy átlényegülnek ezek a rendkívüli képek egy teljesen más műfajjá.
3: Ez a dokumentumfilm kivételesen nem azt a hagyományt folytatja, hogy a dokumentumfilmet próbálják lazítani fikciós filmes elemekkel. Ebben egyáltalán nincsen ilyen, és még ezek ellenére is én azt gondolom, hogy sodró lendületű, izgalmas film, mert Francis Baconnek a tizedik Ince pápát kritikával kezelő 19 újabb portréján keresztül, amelyeknek egytől egyig ihletője Velázquez volt. Eljutunk Dalíg, aki hihetetlenül fontos mesterelődnek tekinti Velázquezt. Eljutunk Picassoig, aki nem kevésbé. Itt zárójelben megjegyzem, hogy elhangzik a filmben, hogy Velázquez nem készített vázlatokat, nem készített kartonokat, egyből élesben fest. Méghozzá olyan tudatosan, és ezt egy spanyol restaurátor hölgytől halljuk a dokumentumfilmben, hogy arra is tudott figyelni, hogy a festék réteg egyenletesen kerüljön föl a képre, és ennek köszönhetően alig-alig kell hozzányúlni restaurátori szempontból, hiszen nem töredezett meg a festék a képeken 300 év múlva sem.
2: Már a Budapesti Szépművészeti Múzeumban vagyunk. Hertelendi Csaba művészettörténész múzeológussal egy korai Velázquez kép előtt állunk.
4: olyan művészekkel lehet ugye őt egy sorba állítani, mint Raffaello, Tiziano, vagy ha már a baroknál tartunk, akkor akár Rembrandt, Rubens, vagy akár Caravaggio, tehát mindenképpen egy stílusteremtő, később is nagyon meghatározó jelentőségű, és a kortársakra, az utódokra nagyon nagy hatást gyakorló festő.
2: Akik most elmennek a művészmozikba, és megnézik ezt a filmet, azok utána akár el is sétálhatnak a Szép Művészeti Múzeumba, és megnézhetik eredeti is, hiszen nekünk van Velázquez képünk.
4: Így van, a gyűjteményünkbe tartozik Velázqueznek egy étkezők témájú, egyébként a korai korszakában, tehát a pályakezdésének az idején készült festménye. Érdekes, mert amikor még gyermek volt, akkor valószínűleg a jó képességei okán a szülei tudósnak szánták. 18-19 éves Velázquez, amikor én már önálló mester volt, és itt Sevillában létrehozta a saját műhelyét, és ebben az időben keletkeztek az úgynevezett bodegón képei. A bodegón az egy egész speciális spanyol műfaj. Bodegón az egy olyan italmérés.
2: Nevezzük kocsmának,
4: ahol ugye egyszerűbb ételeket is lehet fogyasztani. Mint festészeti műfaj, életképtípust jelent. Hétköznapi embereket ábrázolnak a festők hétköznapi tevékenységük közben. Nagyon gyakran csendéleti részletek is gazdagítják.
2: Ilyen ez a mi képünk is.
4: A korai időszakából jó néhány ilyen festményt ismerünk. Ezek közül kimondottan fontos és jelentős mű, ami itt található a Szép Művészeti Múzeumban. Hogyha megnézzük a képet, akkor látjuk, hogy itt az ábrázolásnak az egyik nagyon fontos jellegzetessége az erőteljes fényárnyéknak a használata. Az erőteljes fényárnyékkal nagyon plasztikusan, nagyon szoborszerűen, nagyon erős térbeliséggel lehet a figurákat megjeleníteni. Ezekben az ábrázolásokban a technikának köszönhetően ugye mindig van egy nagyon erőteljes drámai karakter. Ezt a hétköznaposságot egyfajta nyerseséggel, egy erőteljes tudja felruházni ez a technika, és ahogy ezen a képen is látjuk, Velázquez már ifjú festőként ezt az újfajta témaválasztást, másrészt ezt az újfajta festőtechnikát nagyon profi módon tudja alkalmazni.
2: Azok, akik gyakran járnak képtárba, ha megnézik ezt a Velázquez képet, lehet az a benyomásuk, hogy olyan, mintha Caravaggiohoz valamilyen köze lehetne ennek a festőnek, de azt tudjuk az életrajzából, hogy soha nem látott Caravaggio képeket.
4: A Caravaggionak a forradalmi művészete az gyakorlatilag a halálát követően, tehát az 1610-es évek legelejét követő 20-30 évben ez egész Európában nagyon erőteljesen érvényesül. Ez alól nyilván a korszavát meghalló spanyol festők sem vonhatták ki magukat, különösen nem egy olyan alapvetően egyébként intellektuális és a művészet új fogásaira, vívmányaira nagyon is érzékeny festő, mint Velázquez.
2: Velázquez képein mindig az utalásokat, a több rétegűséget, ezt látom, de ez ezt jelenti, ha jobban megnézem, akkor az egészen mást is jelenthet, tehát mindig a rejtélyeket próbálják kibogozni. Nálunk például az egyetemen Rényi tanár úr egy egész szemesztert szentelt annak, hogy a Las Meninas képet elemezve különböző utalásokat és rejtélyeket fedeztetett fel velünk, és oldatott meg velünk. Ezeken a viszonylag ránézésre egyszerűbb képeken is lehet ilyen rejtélyeket felfedezni? Mert itt például azt olvastam valahol egy tanulmányban, hogy ezek lehetnek összeesküvők, ez lehet egy kocsmai jelenet, és ki tudja, hogy kik ezek a szereplők. Még egy ilyen típusú képbe is megpróbáljuk a Velázquez-féle rejtélyt belelátni.
4: Én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy azért higgyünk a szemünknek. Ez valószínűleg nem jelent többet, mint egy egyszerű nevezzük kocsmai jelenetnek, ahol az étkezők valóban összegyűltek, és bort fogyasztanak, meg mindjárt hozzá fognak látni a halnak az elfogyasztásához, de az a mód, ahogy ezt a festményt megfesti, a hangvétel, vagy ha úgy tetszik, az a millió, ami ebben a képben megfogalmazódik, az valóban érdekes. Valószínűleg a portréfestészet egyik legszebben, legtökéletesebben és legmélyebben analizáló festőjéről van szó, akinek portré azok valami egészen elképesztő mélységgel ragadják meg a személyiséget, meg magát a sors nehézségét, vagy a sors megélésének a transzcendens nagyságát. Tehát ő ezt borzasztóan értett, és ez a fajta karakter, ez a fogékonyság azért ebben a korai műben is megfogalmazódik.
0: A Velázquez rejtélyről Elsässer Klaudiát, a Pannonia Entertainment alapító igazgatóját és Hertelendi Csaba művészettörténészt, muzeológust Pintér Edina kérdezte.

0: A spanyol királyi udvar zárt, szigorú világa után egy egészen másfajta alkotói térbe lépünk. Zebegényben, a Dunapart felett magasodó, egykor romos szepesi villában. 100 évvel ezelőtt még az indiai magyar festőzseni Amrita Shergill töltötte a nyarakat. A szocializmus pusztítása ellenére a falak közül azonban ma nem a múlt melankóliája, hanem a mindennapok alkotó zsongása szűrődik ki. A villát egy képzőművész házaspár, Csilléri Orsolya és Fenyvesi Gábor töltötte meg újra élettel. Itt működik a Zebegényi Festészeti Iskola. A most következő percekben bepillantunk a műterem mindennapjaiba, és azokról a pedagógiai elvekről is hallhatnak, amelyek a fehér vászon kegyetlen őszinteségén keresztül formálják a jövő alkotóit. Hogyan lehet a mai, gyors önkifejezésre épülő világban a klasszikus mesterségbeli alapokat átadni? Többek között erről is kérdeztem Csilléri Orsolya grafikus művészt. Csak nem 2 évtizedet költöztek Zebegénybe. Saját kezűleg varázsolták újjá romos épületet, amely ma egyszerre az otthonuk, a magánműtermünk és a festészeti iskolájuk. Hogyan találták meg ezt az épületet, és aztán mikor döntöttek úgy, hogy festészeti iskolát is nyitnak itt?
1: Az épületet gyakorlatilag véletlenül találtuk meg, és azért keresgéltünk Zebegényben, mert egy bő 10 éves zsámbéki időszak után úgy döntöttünk, hogy eljövünk onnét, és eszünkbe jutott, hogy még zsámbék előtt is nézegettünk Zebegényben házakat, de akkor nem találtunk, és ezért mentünk inkább zsámbékra, és gondoltuk, visszajövünk ide, hát ha meg tudjuk ezzel oldani azt a probléma csomagot, ami akkor az életünkben volt, és véletlenül rátaláltunk erre a házra. Ki volt írva rajta óriási táblával, hogy debreceni teipari vállalat üdülője, és hogy eladó. Körbejártuk, és hát beleszerettünk.
0: Csodálatos helyen van ez a villa, körülöttünk hegyek, szemben a Duna, igazán festői ihletet adó környezet. Ez számított?
1: Nagyon-nagyon számított, bár miután 2 nagyon pici gyerekkel jöttünk ide, nem igazán ez volt az elsődleges szempont, hogy most a ihletadó látvány az meg lesz-e akkor, mikor végre le tudok ülni a festőállvány elé. Igazándiból a ház felújítása akkor az volt a fő szempontunk, hogy a családunk igényeinek megfeleljen. Terveztük, hogy hol lesz majd a műtermünk, de ez még annyira homályos volt eleinte, és annyira el voltunk azzal foglalva, hogy az összes nyilászárót kicserélni, a tetőt lecserélni, visszacsinálni mindazt az őrületes rombolást, amit ugye a szocializmus időszak alatt ezzel az épülettel történt. Az első éveket azt gyakorlatilag szemét eltakarítással töltöttük, mert sajnos hát a kertet azt beborították évtizedeken keresztül szeméttel, és ott ki kell cserélni a talajt gyakorlatilag.
0: És mikor jöttek rá arra, hogy egykor Amrita Shergill nyári bázisa volt ez a villa?
1: Körülbelül az idekerülésünk után egy fél évvel talán valaki megkérdezte tőlünk, hogy ezt tudjuk-e. Nem tudtuk, és megkeresett minket az egyik családtag. Ugye Szepesi villának hívták itt Zebegényben ezt a házat, a Szepesi család Amritának az anyai ágon az egyik család része, és ők működtették ezt az épületet először családi rezidenciaként, utána pedig egy részéből egy kis panziót alakítottak ki. És ez a kedves családtag, akivel felvettük a kapcsolatot, ő még régi fényképeket is hozott nekünk, és számunkra nem is igazán ez volt a nagy döbbenet, mert Amrita festészetét ismertük, hanem ugye az, hogy Amritának a nagybátyja, Baktai Ervin, aki férjemmel mindkettőnknek az életét végigkísérte, mint egy, mondhatom talán példának is, de egy szellemi vezetőként, egy viszonyítási pontként tekintettünk rá mindig. Nagyon-nagyon fontos, asztrálmitosz érdekel mind a kettőnket, és ennek a szempontjából megdöbbentünk, hogy ezek a falak között nyaralt ő is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt.
0: Innen kúszott be a korábbi mesterektől ez a zsigeri késztetés, hogy adni és tanítani?
1: Fiatalon semmilyen elhivatottságot nem éreztünk a tanítás iránt, bevallom őszintén, de egy idő után úgy magától valahogy ez kialakult. Először én tanítottam gyerekeket, és aztán felkérték a férjemet, hogy tartson egy felnőtteknek szóló festészeti kurzust, és innen jött az egész gondolat. Nem is mondanám ötletnek, hanem az, hogy ez jó. Ez sikeres volt, nekünk is nagyon inspiráló volt, úgy éreztük, hogy adtunk is, kaptunk is, és ugye ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Én azt látom, hogy annak, aki művészetet szeretne tanulni, az, hogy egy művésztől tanul, egy gyakorló művésztanártól, az egészen másfajta inspiráció és tudás átadás típus. Egy művész, amikor valami jött érdekli, és arról elkezd szenvedéllyel beszélni, megmutatja, hogy épp ezzel foglalkozik, hát az annyira közvetlen tudásátadás, és annyira közvetlenül tudnak azok inspirálódni belőle, akik akár művészi pályára készülnek, vagy akik képzik magukat csak valamilyen okból, hogy ez indított talán bennünket el. Mert például én úgy látom, most egy konkrét példán, májusban Tokióban jártam, mert meghívást kaptam a Tokiói Liszt Intézettől egy kiállításra közösen Gévai Csilla író illusztrátorral. Nagyon hálás vagyok, hogy ez az egész út létrejöhetett, a Molui Európa Alapítvány támogatott bennünket, és egy csodálatos út volt, hiszen nem csak Japánt láthattuk, meg nem csak ezt a kiállítást hozhattuk létre, hanem jártam egy japán fametsző mesternél is, és itt kanyarodnék vissza arra, amit elkezdtem mondani, hogy ebben a néhány hétben, ami megelőzte ezt az utazást, én a fiataloknak, meg a gyerekeknek folyamatosan erről beszéltem. Megnéztük, mi a különbség a japán fametszet és az európai fametszet között. Ugye a tanítványaink mindegyike szinte kipróbálta már a linómetszést, ami ugye a fametszésnek az utódja, és már alig várták, hogy majd én Japánból hozok ilyen eszközöket, és ez így is történt. Tehát ez nekik egy ilyen nagyon, nagyon élő és közvetlen kapcsolat. És azt gondolom, hogy ennek része van abban, hogy több egyetemre járó tanítványunk ez felkeltette az érdeklődését, elkezdett utána nézni, ő is szeretne ezzel foglalkozni, mert eddig ezzel nem törődött mondjuk, de most hirtelen így elkezdte érdekelni.
2: Beszéljünk a mostani formáról. Bárkit fogadnak előképzettség nélkül?
1: Bárkit fogadunk. Három részre tagozódik az iskola. Én tanítom a kisebb gyerekeket, az általános iskolásokat, külön az alsósokat, felsősöket, egy picit ebbe átnyúlik a középiskolások is. Van egy második része az iskolának, oda azok a fiatalok tömörülnek, akik kifejezetten művészi pályát választottak. A harmadik rész pedig a felnőttek, hát ez egy elég nehezen meghatározható csoport, hogy honnan számítjuk a felnőtteket, nem nagyon kötjük ezt korhoz. Úgy mondanám talán el, hogy négy csoportunk tartozik ide, olyan emberek járnak ezekbe a csoportokba, akik vagy csúnya szóval mondva hobbi szinten képezni szeretnék magukat, az elmondásuk szerint időnként azért, hogy jobb emberek legyenek, vagy azért, hogy ki tudják fejezni a gondolataikat, eszközöket szeretnének a kezükbe kapni, de nagyon sokan vannak köztük olyanok, akik professzionális szintre törekszenek, vannak, akik fiatalkorukban foglalkozták már művészettel, akár művésztanárok is, és tovább képzik magukat, vannak azok, akik mindig is szerettek volna, de vagy a szüleik nem engedték, vagy az élet nem úgy hozta, vagy egészen másba fogtak bele, és most összeállt a csillagzat, és meg tudják azt engedni maguknak, hogy akár heti szinten itt legyenek, és hát vannak olyan fiatalabb felnőttek, akiknek mondjuk kicsi a gyereke, és ez a nap, amit itt nálunk tölt hetente vagy havonta egyszer, az az az idő, amit a saját gondolati, lelki, szellemi pallérozódására tud költeni.
2: Korábban voltam Verőcén az egyik tanévzáró kiállítás megnyitójukon, és ott beszélgettem diákokkal, és mindannyian mondták, hogy nagyon szigorúak férjével együtt, de nagyon szeretnek ide járni. A hobbiból festünk, hogy megvalósítsuk önmagunkat, és mindenféle szakmai tudást mellőzünk, vagy az alapokat nem tanuljuk meg, ez itt egyáltalán nem jellemző.
1: Igazándiból azt meghatározni, hogy honnantól fogva művész valaki, és meddig nem, ez ugye egy nagyon ingoványos talaj. Mi azt gondoljuk, hogy ha már van egy gondolatom, amit vizuális nyelvre lefordítok, és egy képet formálok belőle, akkor az valakihez szól. És ne az legyen, hogy egy kis tábláskát kell mellé akasztani, hogy ami egy picit így magyarázza a művész bizonyítványát, hogy mi is lett volna ennek a tartalma, hanem mi inkább az egyenes beszédnek vagyunk a hívei, hogy meg kell tanulni azokat az eszközöket, amivel lehet, hogy sok munkanézőnek felfejteni azt a tartalmat, de hogy fel tudja, a lehetőséget meg tudjuk neki adni. És lehet azt gondolni, hogy a tanulmány, a nagyon sok tanulmányrajz, ez egy ilyen akadémista kényszer, és hogy azért szükséges, mert ez a szokás, vagy mert a tanár azt mondta, de ez ennél sokkal több. Tehát amikor az ember leül egy kockát rajzolni, ami egy kevés érdekes téma, mondjuk sok minden máshoz képest, akkor már akkor is művészként kell hozzáállni. Az első ecsetvonástól, az első ceruzavonástól kezdve képet alkotunk. Tehát mindig azt mondjuk a fiataloknak, hogy úgy rajzold oda azt a kockát, hogy legyen valami között hozzá, kezdj el vele beszélgetni. Különben az egész csak egy száraz, valóban tanulmány, de innentől fogva az nem úgy lesz, hogy az ember rajzol sok tanulmányt, és akkor egyszer csak utána elkezd műveket alkotni, hanem az első pillanattól kezdve minden ezt szolgálja. És ennek a másik része pedig a gondolati, lelki és szellemi pallérozódás is, ami azt gondolom, hogy azért fontos, mert az jó, ha rendet teszünk a fejünkben, és tisztázzuk a gondolatainkat, és szavakkal is akár el tudjuk azt mondani, ami nehéz egy képzőművésznek, nyilván nehezebb, szavakkal elmondani azt, hogy mit is szeretnék. Utána az már egy másik szint, hogy azt, hogy tesszük át a képzőművészet nyelvére, de vannak olyan művek a világon, amit ha megnézünk, mondjuk Morandi, vagy Grünewald, Chardent, Vermeer, és nincsenek kérdéseink. Tehát bárhol, bárki, kortól, időtől, bőrszinttől, gondolatvilágtól függetlenül meghajlik előtte. Talán úgy mondanám, hogy amiről beszél, az személyes, szól hozzánk, szól egy bizonyos korhoz is akár, szól a jövőhöz, szól egy kicsit a múltjához és a gyökerekhez is, de ezt az egész mondani valót, ezt képes egyetemes kontextusba emelni. És azt hiszem, itt kezdődik el valami, ami mindenkihez tud szólni.
0: Csilléri Orsoly a grafikus művészt hallották a Szebegényi Festészeti Iskoláról.

0: A zebegényi festészeti iskola falai a 20. század elejének azt a polgári, művészi milliójét őrzik, amelyet a szocializmus évtizedei megpróbáltak elfelettetni. Nem ez az egyetlen olyan helyszín, ahol a múlt elhallgatott történetei most a dokumentumok és a kiállítások erejével törnek felszínre. Hétfői Szóda című délutáni kulturális műsorunkban már hallhattak egy rövid beszámolót a Balaton-Almádiban nyílt Pumák nyara, avagy az Amerikai szezon című kiállításról. A tárlat a Pannonia Művelődési Központban a honi légvédelem legendás vadászpilótáinak világát mutatja be, de a harcok mögött az embert keresi. A II. Világháború alatt a Puma vadászosztály állomásozott itt, így a város néhány hónapra a pezsgő társasági élet és az amerikai zene színhelye lett. Egy olyan epizód ez, amit a kommunista hatalom megpróbált teljesen kitörölni az emlékezetből. Ismerjük meg a pilóták mindennapjait. Felszegi Csaba riportja következik.
1: Pap Attila régész, a kiállítás kurátora. Hogyan kerülnek a pumák Balaton-Almádiba?
2: Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, ugyanis maga a Puma vadászosztály, mikor megalakult 44. május 1-én, akkor szálláskörletet kerestek nekik, és mivel a veszprémi repülőtér, mint hadirepülőtér katonai célpontnak számított, nem akarták rizikózni egy esetleges bombatámadással magát a pótolhatatlan pilótaállományt, és egy olyan helyszínt kerestek nekik, ami kellően elérhető távolságban van, kellően biztonságos, és biztosítja a megfelelő elhelyezést, regenerálódást, és így került Almádiba kialakításra a honi vadászlégvédelemnek a szálláskörlete.
1: És így lett aztán az amerikai pilóták által Balaton-Almádi, a jazz és az amerikai kultúra fővárosa egy darabig?
2: Hát ennek a háttere, ami sajnos nagyon-nagyon töredékes információkból maradt csak meg, de rengeteg visszaemlékezés utal rá, és szépen vissza lehet fejteni, hogy az amerikai bombatámadások megindulásával gyakorlatilag betiltották az amerikai kultúrát, főleg az amerikai zenét. Tehát a kortár jazz a korszaknak az igazi slágerei, azok tiltottá váltak, és ha bárhol ez előkerült, bárhol játszották, akkor ellenséggel való cimborálás volt a vétség, és elég komolyan szankcionálták. Viszont volt egyetlen egy hely az országban, ez Balaton-Almádiba a Pannonia vendéglő.
1: És a Pannonia központ helyén?
2: Igen. Ennek a központnak a helyén volt fizikailag az az étterem, ahova minden este ők beültek, minden este ők voltak a közönségnek egy része, és épp ezért ezen a helyen, ahol az egyetlen alakulat, aki élesbe harcolt az amerikaiak ellen jelen van, itt nem érte a vád senkit az, hogy ellenséggel cimborálna, ha mondjuk Cole Porter, Glenn Miller vagy Artie Shaw-t játszik, és a legmenőbb budapesti zenekarok költöztek le Almádiba, mert itt játszhatták ezt büntetlenül.
1: Ha végig sétálunk a kiállításon, rengeteg relikviát látunk, itt van például középen egy irdatlan méretű, hát én nem igazán tudom mi ez, de egy repülőgép alkatrész, mi ez pontosan?
2: Ez egy B-24-es bombázónak az egyik légcsavaragya és légcsavartolla, a négy motorjából az egyiknek egy úgymond kisebb része. Azért is jelentős, hogy ez itt van, egyrészt mert ennek is komplett története van, mint a kiállítás legtöbb tárgyának. Ezt nemes vita fölött lőtték le. Német találatot kapott majd Vitéz Molnár László hadnagy és köteléke adta meg a kegyelemdöfést neki, nemes vita határába zuhant le. Viszont azért is jelentős, hogy ez itt tud lenni, mert jelzi azt a léptéket, jelzi azt a nagyságot, amiket ezek a gépek jelentettek. Hát egy ilyen B-24-es bombázónak 30 méter a szárnyfesz távolsága, ha belegondolunk, ez egy 10 emeletes ház magassága.
1: Ez most, amit látunk, ez egy olyan 2,5 méteres installáció.
2: Hát és hogy összességében egy körülbelül 200 kiló így magába. Tehát egy nagyon jelentős darabról van szó, de mellette található kis szárny darab, az egy felső őrsön lelőtt B-24-es darabja, ami aztán gyaloghídként szolgált nagyon sokáig, az pedig az a Benkő Lajos hadnagy lőtte le, és ezt a légi győzelmet ezt látták Almádiból, tehát a helyi lakosság meg az üdülő vendégek végig kísérték a légi harcot, akinek a hagyatékát meg is kaptuk, és először látható a Benkő hagyaték így egyben, olyan eredeti relikviákkal, amik tényleg pótolhatatlanok.
1: Csajka, itt az egyik vitrínben, de gondolom, hogy ez nem az amerikai vonal, hanem talán a szovjet hadifogságból került ide?
2: Igen, magának a kiállításnak a zárása, bár elsődlegesen ezzel a 44 nyarával az úgynevezett amerikai szezonnal foglalkozik, de a kiállítás zárása az két dologra van fölhúzva, a mi történt az emberekkel és a mi történt a tárgyakkal kérdéskörre, és maga a csajka az már orosz hadifogság, ez Tábori Sándor tizedesnek a hagyatéka. Nagyon sokan kerültek vagy hadifogságba, vagy amikor hazajöttek az osztrák, nem is fogolytáborból, mert aztán az amerikaiak a magyar alakulatot nem tartották hadifogolynak, tehát ők szabadon tudtak jönni, menni, munkát vállalni, de így szivárgott vissza, vagy keletről, vagy nyugatról egy részük. Velük építették fel aztán az új légierőt, mert a szaktudásukra szükség volt, majd miután ez elkészült, 51-ben jött egy koncepciós perés, Tóth Lajos hadnagyot kivégezték, nagyon sokan kerültek a 3-5 év nagyon pokoli kínok közötti börtönbe, így az ABH. Mondjuk úgy, hogy vendégszeretetét élvezve, tehát egy nagyon cifra történet, viszont 92-be értünk el ahhoz a pillanathoz, és ezt a vetítőbe is. Az erről szóló kisfilm nagyon szépen mutatja, amikor összehívták a fölöttünk repülő nemzeteknek a még élő képviselőit, voltak itt amerikaiak, oroszok, németek, magyarok, még románok is, bár ott az átállás miatt azért mind a két oldal felé ők feszentek egy kicsit, de hál' Istennek itt is bebizonyosodott, hogy ők elsődlegesen pilóták, ők repülő emberek, és csak a háború muszája miatt kellett egymásra lőniük. Óriási barátságok születtek a háború után közöttük, mint pilóták nagyon-nagyon összhangban jól tudtak együttműködni. Volt két olyan ember, a magyar Karácsonyi Mihály hadnagy és az amerikai Chester Sluder, aki a 325-ös Fighter Groupnak Mustang pilótaként a parancsnoka volt, akik konkrétan vívtak a Balaton mellett egymás ellen légi harcot, és itt mind a két kisöreg úgy érkezett meg, veregetve egymás vállát és összeborulva, hogy de jó, hogy élnek, és föl tudják ezt eleveníteni. Tehát egy egészen különleges, egy egészen sajátságos világ az övék.
1: Emberi történetekkel tele.
2: Abszolút, tehát a maga a kiállítás célja az volt, hogy ne a harcokat mutassuk be, hanem a harcok mögötti embert mind a két oldalról. És azon dolgoztunk, hogy itt pártállástól függetlenül, nemzettől függetlenül magát a repülő embert, aki elsődlegesen repülő és csak másodlagosan katona, őket mutassuk be, és kicsit túlmutassunk a háború borzalmain.
1: Ráadásul ez egy tiltott történet volt, mert a kommunizmusban nem is lehetett beszélni erről.
2: Abszolút nem. Olyan szinten volt tiltott, hogy Almádiból például az emléküket is eltörölték. Itt egyszerűbben meg lehetett tenni, mert itt ugye csak a szálláskörletük volt, itt az emberi oldalt, a nagyon vidám, nagyon vagány, a csak egy nap a világ szemlélet, ami hát kötelező is volt, mert pontosan tudták, hogy bármikor, ha felszállnak, nem biztos, hogy le is fognak szállni. Azért egy ilyen 30-40-szeres túlerő ellen szálltak föl nap, mint nap. Tehát ezt a fajta pozitív képet, amit ők ott okoztak, ez abszolút nem fér bele a kommunista rendszer narratívájába. A hortista repülőtisztről, mint olyanról nem ezt a pozitív képet akarták bemutatni, és nagyon sok olyan generáció nőtt föl Almádiba, akinek egyszerűen fogalma nincs, hogy a városának a történelme ezt tartalmazza. Tehát most valamilyen szinten missziónk is, a településnek egyfajta identitását visszaadjuk.
0: A Puma vadászpilóták Balaton-Almádiban töltött hónapjairól Pap Attila régészt Felszegi Csaba kérdezte. Ma este olyan alkotásokkal és sorsokkal találkozhattunk, amelyek a feledésből visszatérve tanúskodnak a klasszikus mesterség erejéről és a kollektív emlékezet fontosságáról. Diego Velázquez titkaitól, a Zebegényi Festészeti Iskola alkotó zsongásán át, a Puma pilóták elhallgatott világáig láthattuk, a művészet és a régészeti leletek képesek megőrizni, és a ma embere számára is átélhetővé tenni a történelmet. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Gödöllei Anna.

21 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, és jön az esős, hűvös idő. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a Honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termel. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Marti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. 8 embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A volántársaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatti hűtlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csaknem 10 milliárd forint vagyoni hátrányt keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanú szerint több mint 600 jármű beszerzése egyéni érdekek mentén történt. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóságok egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Esős, hűvös idő jön, holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északnyugati északi országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 22 órakor a késő esti krónikával jelentkezünk.

0: tessenek aludni menni. Holnap reggel megint nem lehet egyiket se feltölteni. Nincs oda zsibbását rendeztek megint.
1: Terus, meséljen valami.
0: Nem tudok én mesélni. A múltkor is jobban tudták a végét, mint én.
2: Akkor csak vicceltünk.
1: Luzi, maga tudott egy mesét?
2: Jaj, tényleg? Na igazán, én a múltkor nem hallottam a végét.
1: Ha, pedig a vége érdekes. Luisa, mondja el. Az olyan szép.
0: Melyiket akarja?
1: Azt az izét a kis Ernestinnel, amit anyától tanult.
2: Luisa, maga emlékszik anyára?
1: Egyszer elmentek a bálba, és olyan fényes volt a hajába tűzve. Úgy rezgett.
2: Dróton volt?
1: Azt nem tudom, de rezgett, mint a csillag.
0: Egy dísz volt, egy fejdísz, amit a konyba kellett tűzni.
2: Emlékszem, piros ruhája volt.
1: Psz, halljátok, ajtót nyitott valaki. Apa hazajött. A szalomba megy.
2: Miért nem fekszik le?
1: Nem tudnék aludni. A nagyok sokszor éjjelig is fent vannak.
2: Éjjelig?
1: Anya is sokszor fent volt.
2: Mit csinált?
1: Sírt.
2: Mikor beteg voltam?
1: Nem, máskor is.
2: Miért?
1: Nem tudom.
2: Luisi, igaz, hogy anya sírt?
3: Igaz.
2: Akkor azért halt meg?
3: Nem azért, hanem mert sokat táncolt és meghűlt.
2: Mi baja volt?
1: Tüdőgyulladás, hányszor mondtuk már? Emlékszel?
3: Emlékszem, nagyon sírtunk mind a ketten.
1: Emlékszel, hogy sír?
3: Igen. Akkor este még olyan szép volt. És reggelre beteg lett. Hirtelen halt meg Linuska, hirtelen, mint Perkinko tanár úr felesége. Szegény anya.
4: A szalomban a vékony lábú francia bútorok között 9 égő gyertya világosságánál ült Őz József. Arcát a kezei közé temette és gondolkodott. Az életére és a nyomorúságára gondolt. Emlékezett a gyermekéveire, amikor a nagy vagyon és a bőség emlékei felkísértettek lépten nyomon a családjába. Az ifjúkorára, a háborús lelkes kétesztendőre, amely alatt annyiszor akart elszökni, hogy visszaszerezze mindazt, amit elvesztett a nemzetsége, és a végső szomorú lemondásra. Hivatalt keresett. Alig tudott bejutni az adóhivatalba, és hogy örült, amikor ebbe a városba került magasabb ranggal. Itt élt szerényen, és nem tudta, hogy örüljen-e a megmentett holminak, vagy bosszankodjék miatta. A címzés gúnyosan és keserűen hangzott előtte a csomagokon, amelyeket utána cipeltek a pénzügyi hivatalba. Méltóságos és nemzetes Eőz Házi és Bazini Eőz József báró úr nevére volt címezve a kísérőirat is. Elpirult, mikor ezt az írást olvasta, mert amikor a házukat elhagyta, örökre búcsút mondott minden címének. Jól tudta, hogy új világ kezdődik, amelyen ez a cím nem jelent már rangot és előnyöket, ha nincs mögötte dús birtok vagy busás vagyon. Polgárember vagyok, mondta a főnökének, amikor vizitelt nála. Szorgalmas és becsületes akarok lenni. Teljesen idegenül cseppent a városba, senkit se ismert. Családokhoz nem volt bejáratos, és remete életet élt. Ha szabad ideje volt, kint sétált a városerdőben. Egy ilyen séta alkalmával vidám emberek jöttek feléje. Az egyik leánynak sötét szeme, fekete haja és csodálatos arca volt. Egy pillanatig látta csak, de tökéletesen magába foglalta azt az arcot minden vonásaival együtt. Érezte, hogy ezt az arcot neki teremtették. Ha valaha boldog akar lenni, akkor ezt a nőt meg kell találnia. Ettől a perctől kezdve kereste és üldözte a csodálatos arcot. Hónapokig hiába. Azután váratlanul és véletlenül került szembe vele. Az első bált rendezték a városban a forradalmat követő gyászos farsangok után, Őz Józsefet is meghívták. Gavallérok lakcsizmás urak társaságában pillantotta meg a leány arcát. Szigorú és gőgös, méltóságteljes volt a pillantása. Ez a leány uralkodott az embereken, ha a szemükbe nézett. Szédült, mikor megismerte. Remegett, mikor a hideg kezecskéjét a kezébe fogta. És hogyan viharzott körülötte minden az esküvőjükig. 2 nappal az esküvő előtt megkérdezte a menyasszonyát, amikor magukra maradtak, hogy igazán szereti-e. A leány

akkor már majdnem 22 éves volt. Összeszorította a fogait, elnézett fölötte, és könnyes szemmel igent intett. Későbben hányszor emlékezett kétségek között erre a büszke és fájdalmas mozdulatra. Milyen komoly és makacs volt az esküvő napján, hogy toppantott a lábaival, mikor könnyeztek körülötte a rokonok. Mikor az első gyermeke megszületett, hajnalban, amint az új életecske apró mécse imbolyogni kezdett a szobában, megölelte és megkérdezte, hogy boldog-e. Ismét összeszorította az ajkát, és könnyes, távolba néző szemekkel intett, hogy igen. De azután, hogy lázatámadt és szenvedett, látta, hogy várta és óhajtotta a halált a csipkés ágyban. Most, hogy a keserűségek pöröje reásújtott, világosan látta a szalomban a francia bútorok között ülő férfi, hogy miért volt ez. A második és harmadik gyermeknél megismétlődött előtte a sötétség és elmúlás utáni néma küzdelem. Végül eljöttek a legnyomorúságosabb idők. Megbizonyosodott róla, hogy van egy férfi, aki jobban érdekli gyermekei anyját, mint ő. Nem tudott szólani neki, nem tett szemrehányásokat, mert látta, hogy küzd a drága nő, és hogyan lázadozik a büszkesége minden sanda tekintetre. Azokban a napokban tanult meg így üldögélni éjszaka a szalomban, és akkor borult először így a tenyerébe arccal. De aztán nem sokára bálba mentek, és a bálon azzal a férfival táncolt az asszony. Senki se hallotta, hogy mit beszéltek. De Putnoki úr, az örökké vidám Camillo úr halott halványan vált el a táncosnőjétől, és azóta nem is látta senki se nevetni. A drága teremtés nevetett a bál után, amint vékony szatén cipellőjével csúszkált a jégen hazafelé. Belekarolt, és asztrakán bundáját összehúzta a keblén, és két óra múlva itt feküdt a pamlag ijesztően vékony karfáján. Uram, súgta a férjének, aki könyvtelen arccal némán hajolt föléje, uram, semmi se volt. Őz József régebben se kételkedett abban, hogy a hitvese hű hozzá. Ebben a pillanatban csak annyit tudott meg egészen bizonyosan, azt, hogy őt nem szerette. A viaszgyertyák utolsó lángjai is kilobbantak, a férfi sötétben ült a szalomban. A sötétség bent és kint egyforma mély és áthatolhatatlan volt a tekintet számára.

0: Ősz számtanásnak úrhoz van szerencsém.
1: Igen. Mivel lehetek szolgálatára uraságodnak?
0: A gyermekek ügyében bátorkodtam a nagyságot.
1: Bocsánat, nem értoztassék nagyságosnak titulálni. Egyszerű polgárember vagyok.
0: A tanácsnok úr két kisleánya ügyében bátorkodtam. Ősz Luisa és Ősz Karolin tanítványaim érdekében.
1: Talán panasz van ellenük?
0: Formaliter még nem egészen panasz. Én itt azt a tiszteletes jó indulatot képviselem, amellyel az intézet viseltetik a tanácsnok úr személye iránt.
1: Helytelen maga viseletűek?
0: Hogy helytelenül viselkednek-e? Tetszik kérdezni. Ezt éppen nem mondhatnám. Hogy kissé csintalanok a vásodtság mellékjelei nélkül, azt inkább lehetne állítani. Avagy talán említést tegyek azon csekéségekről, hogy Ősz Luisa tanítványom lerajzolt, mint górugrányt, cickány. És Ősz Karolin kihúzta alólam a széket, midőn rajzait javítgattam.
1: Tessék ezekről szólani, szigorúan megbüntetem mind a kettőjüket.
0: Koránt sem óhajtom ezt, hiszen a fenyítés módozatai a kezünk közt vannak, uram.
1: Tanár úr, önt bizonyára a legtisztább jó indulat vezette, mikor idejött. Fogadja a legőszintébb köszönetemet. Teljesen megbízom önben. Adjon nekem tanácsot.
0: Ősz Antal, második normalista tanítványunk is magára vonta figyelmünket. Bár nem tartozik szorosan vett tanítványaim közé, mégis foglalkoztam maga viseletével. Kénytelen voltam megállapítani, hogy a csíntevések iránt határozottan fogékonysága van.
1: Uram, kérem tanácsát.
0: Istenem, hát miféle tanácsot adhatnék én? Csak véleményt óhajtok nyilvánítani.
1: A véleménye?
0: Az, hogy támogató kézre lenne szükségük.
1: Ah. Megsérteném-e, ha önt kérném meg erre?
0: Bár privát órákat nem szoktam adni, ez esetben nem óhajtanám zavarni. Alázatos szolgája. A részletek iránt talán legközelebb.
1: Nagyon köszönöm még egyszer. Viszontlátásra.
2: Szervus, Józsika, szervus. Ki volt ez a cickány képű, aki tőle jött ki? A hónom alatt bújt át az előszobába.
1: A kislányok rajztanára.
2: És mit keresett?
1: Panasszal jött, rosszak a gyerekek.
2: Na, barátom, a tanárok egyebet se tudnak. A világ teremtése óta rosszak a gyerekek, mégis szépen megvagyunk. Hát legyenek rosszak, legyenek csintalanok. Legalább tudjuk, hogy van bennük élet. Ez a mi vérünk, ez a Józsa vér, öregem. Ezt a kis elevenséget a mi familiánkból örökölték a gyerekek.
1: Mi újság a hivatalban?
2: Mi újság? Jobb nem beszélni róla. Barátom, alig tudtam elszabadulni egy hétre. Mindig csak földkóstolás, méricskélés, kataszter, egész hold, paraszt hold. Nem nekem való az ilyesmi. Ott vannak a butasváb mérnökök, azok majd elvégzik nélkülem is. Aztán meg minél lejjebb megyünk a szilárdság felé, annál kevesebb kedvem van az egészhez. Még a végén a nagyapám földjeit is nekem kell kimérni. Tudod, mi a baj?
1: Hogy nem érzed a milliót a hátad mögött.
2: Éppen ez a baj. Hogy egész őszinte legyek, egy kicsit összevesztem a hivatalommal. Egy zilahi és maróti Józsa nem hajthatja le a fejét holmi aktarágok előtt.
1: De csak nincs komoly baj.
2: Na, hogy is van. Egy hét múlva visszamegyek, minden rendbe jön addig. Az itt a baj, hogy én nem tudok ezen a rongyos vidéken élni. Nem lehet itt csak tengődni. Manapság csak Pesten van élet. Ott van pénz. Ott van az egész ország úrrendje. Van színház, nők, öregem. Micsoda asszonyok.
1: És a kedves feleséged?
2: Hát tőlem kérdezed? Na, te ugyan szépen érdeklődöl a rokonaid után, hiszen Fáni itt van a mamánál. A negyedik utcában tőled.
1: Tudod, hogy ritkán mozdulok ki.
2: És szereted, ha ők ritkán jönnek ide, mi? Hát nálatok mi újság? Semmi?
1: Kérni akartam tőled valamit.
2: Parancsolj velem!
1: A gyerekek egyedül lesznek holnap egész délután. Szerettem volna, ha édesanyád értük küld.
2: Ez bajos lesz. Most hallottam, hogy készülődnek valahová. De majd eljövök én hozzájuk. Hát tudod, milyen jó pestra vagyok. Na, semmi az egész. Ne is beszéljünk róla. Együtt leszek velük, amíg hazajössz. Hanem, azt akarom mondani, hogy ez a Camillo, ez a putnoki pajtás. Kegyetlen rossz színben van. Hát mekkora ember volt aztán, hogy elbánt vele ez a komisz betegség.
1: Bizony, megroppant az egész alakja.
2: Ritka úriember volt pedig.

0: Per Kinku, igazgató úr.
1: Csak egyszerű tanár vagyok, uram.
0: Ó, bocsánat, rosszul emlékeztem. Hová tetszik menni?
1: Őz Antal második normalista ügyében fáradok. Őz Antal helytelen magaviseletet tanúsít napról napra. És fokozott intelmeim dacára, ma mint azt velem az illető klasszis vezetője közölte, az összes padokat megfaragta egy penecillussal.
0: Oh, és most hová tetszik?
1: Ősz József számtanásnok úrhoz.
0: No, hát akkor gyerünk együtt. Én is oda tartok. Higgy el, tanár úr, nincsenek rossz gyerekek. Vannak eleven fiúcskák, csintalan gyerekek, de egy se igazán rossz. Már úgy értem, hogy a szíve mindnek jó. Csak később romlanak el. Na, de hát itt is volnánk. Ha, úgy hallom, nagyon vígan vannak.
2: Játszunk inkább főzőcské. Nehogy játszunk
1: főzőcské. Uram, én rosszat sejtek.
3: A csengetést persze nem hallotta meg senki sem. Az történt ugyanis, hogy Lina és Antal egész sereg vendéget hívott meg még a délelőtti óra közökben. A kisfiúk és kisleányok azzal a tudattal, hogy most kimulatják magukat, egyenesen Őz József házához mentek a délutáni iskolaórák után. A szalomban telepedtek meg, átforgatván az összes fényképalbumokat, megvizsgálván a tükrök előtti apróságokat, kihúzogatván a nyitott fiókokat, elég csendesen viselkedtek. Később azonban a zongora köré sereglettek, énekelni és ugrálni kezdtek. Antal közben összeverekedett két társával, a leányok sorai is megbomlottak, és erre általános lett a fejetlenség, nem sokára tombolt, kergetőzött az egész társaság. Aztán a leányok a főzés mellett szavaztak, mire a fiúk elhatározták, hogy az ebédlő közepén raknak tüzet. A sötét szobában, az ebédlő szőnyegén méternyi magasságban lobogott a félelmetes tűz, amikor Per Kinku úr megérkezett Gyurival.
4: Hű, de szépen ég.
5: Elvetemedettek!
0: Ah, mit elvetemedettek? Segítsen inkább eltaposni a tüzet! Elbadta könkei!
5: Nem kapnak vacsorát, és holnap még külön büntetés is jön. Titeket pedig felírlak. Brezenóci Pál, harmadosztályos. Kis Paula, negyedosztályos. Klárik István, harmadikos. Hát téged hogy hívnak?
4: Még nem jár sehová, az én kis öcsém.
5: Nem baj, előjegyzem jövőre. Kerekes Erzsébet és öccse.
3: A szobát kiszellőztették, a rendet amennyire lehetett helyreállították, amikor belépett Őz József.
0: Kérlek, Józsikám, hát egy kicsit elkéstem. Egy kicsit elkéstünk én meg a tanár úr. A szomszédból is itt voltak a gyerekek, és kiégették a szőnyeget, és eltörték a velencei tükröt. Hát.
6: Lehetetlenségrendet teremteni. Mit csináljak?
5: Fegyelmet kell tartani, fegyelmet!
6: Fegyelmet?
0: Hát én megmondom, hogy mit csinálj. No, nem akarok rábeszélni, de azt mondom, nősülj meg, addig itt nem lesz rend.
7: Drága Józsi lelkem, hát láttam az ablakon hát a derékszál alakját, azért jöttem elébe.
6: Csókolom a kezét, mama.
7: Hát, lelkem, lelkem, maga csak akkor jön ide, ha már nem lehet tovább halogatni. Hát a gyerekeket miért nem hozta? Olyan szépen eljátszadoztak itt a múltkor is.
6: Büntetésből maradtak otthon.
7: Ja, úgy már akkor értem, ha?
6: Mama hivatott valamiért?
7: Hát, előbb tessék csak bejönni. Nézze, Józsi lelkem, én egy nagy szót akarok magának mondani, de előbb ígérje meg, hogy nem haragszik meg, mert maga furcsa ember ám, soha nem tudni, hogy mi esik jól, vagy miért neheztel.
6: Nem is tudna olyat mondani, mama, miért megharagudhatnék.
7: Hát nem, nem tudom, de nem is akarom, hogy megneheztelj. Tudod, a gyerekekről szeretnék beszélni. A múltkor itt voltak, hát sokat megtudtam tőlük, amiről talán neked sincs sejtelmed. Olyan elhagyatottak szegények. Olyan ágról szakadtan néz ki ez a kisfiú, hogy a szívem összeszorul, ha rájuk gondolok.
6: Mert nem vigyáznak magukra.
7: Mert nem vigyáz senki rájuk. Isten, bizony örültem, hogy a múltkor itt tarthattam őket egy kis uzsonnára. Olyan jó ízben ettek szegénykék, hogy öröm volt nézni őket. Én nem tudom, hogy mit mivel ez a terka. Amikor nálam volt, rendben tartotta az egész házat. Most meg hallom, hogy minden másodnap kapnak uzsonnát.
6: Talán kétszer történt meg mindössze, no, tudok a dologról.
7: De arról talán mégse tudsz, hogy a múltkor két hétig hordtak egy-egy ingecskét mind a hárman. Úgy jöttek ide piszkosan. Kivallattam őket. Azután szegény Luizának szűk, meg rongyos minden fehér neműje. Hát azért mondom, lelkem, hogy tudja maga is, mi folyik a házban. Lehet, hogy ez véletlen volt, de így is nagy baj. Sok ilyen dolgot tudnék még mondani, de nem akarom szomorítani. Csak azt mondom még, hogy Luiza ma holnap nagylány lesz.
6: Én is sokat gondolkoztam már ezen.
7: Hát annál jobb, ha te is így gondolkozol, mert akkor nem kell sokat kerülgetni a forrókását. Kimondhatom őszintén, hogy asszony kell a házhoz, mert különben késő a segítség. Józsi lelkem, na. Itt nincs más hátra. Meg kell nősülni.
6: És éppen mama mondja ezt nekem.
7: Hát igen, elég rosszul esik ez nekem, hogy éppen én, de hát mit csináljak a gyerekek, ugye? Csak miattuk teszem, higgyel lelkem. Mert én se szívesen látnék akárkit szegény Antóniám után, de hát mégis választani kell. Na, hát mondja Józsi lelkem, mit akar csinálni?
6: Azt hiszem, igaza van, mama.

0: Tekintetes úr, azt hiszem, hogy a Lina kisasszony beteg.
1: No, panaszkodott talán?
0: Azt éppen nem, de már tegnap is otthagyta az uzsonnáját.
1: Ebédnél meg vacsoránál egész jó étvágya levett.
0: Igen, kérem, mert tudja, hogy a tekintetes úr nem szereti, ha válogatnak. De éppen ebéd után, hogy is mondjam, rosszul lett egy kicsit.
1: Elrontotta a gyomrát.
0: Nem, azt kérem alázattal, hiszen a torka is fáj.
1: Fektesse le a gyereket. A szakácsnőt pedig küldje el Lőv doktor úrért. Azt hiszem, komoly baj van, doktor úr.
2: Aha, mit komoly baj? Nincs komoly baj, az egy sem. Az a legnagyobb betegség, mikor valaki étel megszületik, ha van föld földre. Na, hát kikkel játszottál tegnap előtt, vagy még régebben?
3: Mindenkivel. Az iskolában a kislányok.
2: Ah, hát tudom, hogy nem konstáplerekkel, te. Kifel jöttél haza?
3: A Klárik Pistivel, a kis Paulával.
2: Na, hát még?
3: Brezenóci Palival.
2: Hűha! Ha, szekény Brezenóciné ugyanott van. Az a kisfiúcska, az a Pali, az nagyon beteg. Kriminális állapotban van. Háromszor voltam nála éppenséggel, de én nem tudok. A megyei főorvos úr azt talán tud valamit, de alig hiszek én. Én nem, alig hiszek.
1: Hát mi baja?
2: Ah, hogy mi baja? Nagyon nagy baj. Előtt azt hittük nem az, de azután láttuk a difteritiszt. Félre ismerhetetlen szimptomák. Ezek a szimptomák csalhatatlanok.
1: És az orvostudomány miért nem segít rajta?
2: Hát nem lehet kiszámítani a gyerekeket. Na, lássuk csak azt a hőmérő. Teremtette. Ez a gyerek is rosszalkodik. 38,5. Könnyen baj lehet. Jó lesz a másik két gyerek elfinni még ma este. Az öreg iszi ez a Józsa úrhoz. És az él egy kicsit vigyázni reája. Jól lenne egy ápolónő. Holnap reggel küldök. Télpen én is itt leszek.
4: Napok múltak virrasztás, kétségek, szorongató balsejtelmek és rövid életű megnyugvások között. Őz úr nem járt hivatalába, nehogy behurcolja a sok gyermek és szegény hivatalnokok közé a riasztó gyermekbetegséget. Lőv úr volt az egyetlen látogatója a háznak. Apjuk azért minden délután látta a gyermekeket, akiket kikergetett otthonukból testvérük betegsége. Az iskolából jövet Luisa elsétált Antallal egy néhányszor az utca túlsó oldalán, mindaddig, amíg Őz József úr meg nem jelent az ablak üvegtáblái mögött. A tanácsnok sóvárogva nézte őket, és bár nagyon szeretett volna néhány szót váltani velük, szerette volna hallani üde gyermekhangjukat, nem merte kinyitni az ablakot. Annyira remegett a gondolattól, hogy még ezek a szegény teremtések is elkapják a betegséget a lázzal és minden keserűségével együtt. Egy sötét és kétségekkel teli estén végigrezgett a csengő éles hangja a csendes szobákon.
1: Kihez lehet szerencsém?
5: Uram, előbb nyisson ajtót!
1: Nem szívesen bocsátunk be senkit, mert a betegség ragadós.
5: Nem vagyok gyermek, kedves uram. És jól ismerem a házat, ahová belépek.
1: Ó, Burger kisasszony.
5: Burger Debora. Uram, ön engem megsértett.
1: Tudtam, ma sohasem.
5: Ma délután egy apró kosárkába néhány üveg befőttet helyeztem. Az üresen maradt réseket pár apró és úgyszólván értéktelen árpacukor rudacskával töltöttem meg. Egy-két színes képecskét rejtettem alulra, és átküldtem az ön kislánykájának.
1: És?
5: És, uram, ezt a jelentéktelen megemlékezést nem lett volna szabad, hogy ridegen visszautasítania.
1: Véletlen az egész. Persze, hogy véletlen. Nagyon melegen köszönöm, hogy volt szíves megemlékezni. A szobalányomnak ugyanis régebben kiadtam egy parancsot, hogy nem szabad senkitől elfogadni semmiféle ajándékot, és most bizonyára ezt a parancsot hajtotta végre.
5: Oh, most már értem, hiszen ezt nem is vártam volna öntől. Éppen öntől. Uram, kérhetnék valamit?
1: Parancsoljon bele.
5: Uram, igazítsa helyre azt a fájdalmat, amit tudtán kívül okozott nekem délután. Egy másodpercre. Bocsásson a gyermekhez.
1: De hiszen önökhöz gyermekek is járnak.
5: Oly ritkán fordulok meg a boltban.
1: De mégis kihurcolhatja a ragályt, és ezt nem veszem a lelki ismeretemre.
5: Úram, a gyermekek nem szeretnek engem, és nem állnak velem szóba.
1: Magára vessen, ha mégis baj történne.
4: Burger kisasszony megnyomta a kilincset, és a következő pillanatban az ágy mellett állott. Kezeit már útközben kiszabadította a kesztyűkből. Hosszú és ijesztően fehér ujjai voltak. Két keze úgy tűnt elő, mint két hervadó lilium. Mindkét kezébe fogta a beteg fürtös fejét, és ugyanabban a pillanatban már megigazította a gyűrött ágyneműt, elsimította a borzas hajszálakat. A tanácsnok finom és gyengéd vonásokat fedezett fel a leány arcán. Ebben a pillanatban arra gondolt, hogy nem ismerheti sohasem az ember eléggé a közelében élőket. Éveken át látta ezt a hölgyet, nap-nap után háromszor is. Mindig könnyű tárgyú regényekkel és kottalapokkal futott. Sohasem látta beszélgetni senkivel. Őszintén szólva furcsa és különc vénleánynak tartotta. És íme. Bizonyára meleg és érző szíve van, mert szereti a gyermeket, és megindul fájdalmát.

0: Nagyságos uram, a ritka szerencsének nagyon örvendek, mivel szolgálhatok.
1: Nem kérek semmit, Burger uram. Illetve talán kérek, hogy egészen őszinte legyek, de ezt csak egymás között intézhetjük el.
0: Hát kérem, bizony magam sem sejtem, hogy milyen dologban méltóztatik, mert egyszerű ember vagyok, veszek meg, eladok, ebből élek. Már tudni illik úgy, ahogy tudok. A mai viszonyok mellett a bolt sem hoz úgy, mint az előtt. Minden utca sarkon egy új üzlet, mindenütt kérem.
1: Az egész ügy igen egyszerű. Egyszerű, bár egy egész életre kiható dolog.
0: Igen.
1: Uram, én őszinte rokon szemmel viseltetem az ön kedves leánya iránt. És a kezét kérem egy pillanatban.
0: Tessék, méltóztassék talán még egyszer elmondani.
1: Uram, a leánya kezét kérem tiszteletteljesen. Nem vagyok gyermeka vagy hevülékeny ifjú. Nem beszélhetek lángoló érzelmekről, tehát csak egy férfi ember őszinteségével mondhatom önnek, hogy rokon szemmel viseltetem kedves leánya iránt, és mindig hűséges társa leszek.
0: Hát ezért méltóztatod. Nagyságos uram, alig tudok magamhoz térni a meglepetéstől, hogy odaadom-e a lányom kezét, azt tetszik kérdezni, hát a szívem megszakad belé, ha el kell válni tőle, de hát mit tehetek én? Én csak egy szegény öreg boltos vagyok, egy kopasz purl springer, ha tetszik tudni mi az. Kihez adnám, ha önhöz nem tanácsos uram, egy ilyen finom úrhoz ne adjam? Hát miért nevelkedett szegény az angol kisasszonyoknál? Minek tanult azt a sok-sok idegen nyelvet? Azért küldte el eddig is a kérőit, mert egyik se volt hozzája való. Biztosan azért fordult most a tanácsnok úr felé, mert látta...
1: Bocsánat, hogy a kisasszony mit gondol, azt még nem tudom.
0: Nem. Azt hittem, hogy beszélni tetszett vele.
1: Én most szeretnék.
0: Tessék arra parancsolni, tessék kérem szépen.
2: Tessék. Istenem, éppen most tud ilyen rettentő rendetlenség lenni, mikor ennyire kedves látogatót fogadhatok.
1: A könyv sohasem rendetlenség. Reám legalább mindig megnyugtató lakhat.
2: Nekem egyedüli jó barátom a könyv. Sok szomorú estén megvigasztaltak már a nyomtatott oldalak. Jó, tulajdonképpen nem is mondtam igazat. A könyveken kívül van még egy kedves lény, amely szeret. Ő az. Ez az angora cica. Tessék megnézni, uram, milyen gyönyörű.
1: Nagyon kedves, és milyen finom ez a kis gyűrű is a nyakában.
2: Ó, nem szép tőlem, hogy ezt a kedves emléket Brizeis nyakába akasztom, de azért teszem, mert nagyon drága teremtés.
1: És a gyűrű kitől származik?
2: Egy gróf kisasszonnyal nagyon jó barátságban voltunk a zárdában.
1: Ó.
2: Én nem igen kerestem a társaságát, mert az a véleményem, illetve már akkor is az volt a véleményem, hogy semmi közünk egymáshoz. A távolság oly határtalan, uram, a jelentéktelen polgárok és a megkülönböztetett életet élő arisztokraták között, hogy a hétköznapi ember nem is tudja azt megérteni.
1: Emberektől függ. Ismertem úri módban felnevelt urakat, akik meghazudtolták a származásukat, és láttam olyan szegény embereket, akik...
2: A lelki arisztokrácia a fő, uram. A léleknek vannak bárói, grófjai és hercegei is, mint Jókai írja.
1: Egy szóval... A gróf kisasszony gróf leány volt a lelkében is.
2: Így lehetett, mert nagyon megszerettük egymást. Alig emlékszem az arcára, mert hiszen alig voltam valamivel nagyobb, mint az ön leánykája, a kis...
1: Luisa.
2: Igen, Luisa. Igen. Luisánál talán 2 évvel lehettem idősebb, és a gyűrűt a gróf kisasszonytól kaptam, mikor elváltunk egymástól. Hanem... Igazán nem szép tőlem, hogy mindenről fecsegek, és a kedves apróságokról semmit se kérdezek.
1: Lina ma kelt fel először. Estére meg hazajön a másik kettő.
2: Ó, milyen boldogság!
1: A legőszintébb öröm, amit férfi érezhet. Kisasszony, annak, hogy én most itt ülök, és nem a felgyógyult gyermek mellett, fontos oka van.
2: Ugyan?
1: Igen. Mégpedig az, hogy egy meglett férfi őszinteségével kérdezem. Akar-e a gyermekeim anyja lenni?
2: Luizáé?
1: Luizáé, Lináé és Antalé.
2: Uram, miért tagadjam? Nem tudom azt mondani, hogy nem. De gondolja meg, hogy nem vagyok az, aki voltam, hogy többet nem mondjak csak néhány évvel, csak 10 évvel ezelőtt is. Számolt egy vén kisasszony.
1: De előbb mindent megfontoltam. Azután választottam.
2: Gondolt-e arra, hogy kinek a leánya vagyok?
1: Egyszerű polgáremberé. Én magam is egyszerű polgárnak tartom magamat.
2: És gondolt-e arra, hogy az önrokonai megnézik, milyen családból házasodnak?
1: Nekem nincsenek rokonaim. Csak gyermekeim és jó embereim.
2: Az ön kezén pecsétgyűrű van. Ön nemes ember, és ez is kötelez valamire.
1: Én lelki gróf kisasszonyokat keresek.
2: Akkor nem hiába olvastam a meséket.
1: Lesz kinek mesélni.

0: Otthon a legőszintébb öröm várakozott Őzúrra. Amint belépett, szembe találta magával mind a három gyereket. Józsa Gyuri, aki elkísérte haza a két száműzött gyereket, széles mosolyjal nézte, hogyan öleli meg a tanácsnok Luizát meg Antalt.
1: Kérek nyugtát róluk. Tessék kiállítani a nyugtát, hogy egészségben áttetszett a portékát venni.
2: Na, hogy viseltétek magatokat? Jók voltatok?
3: Igen.
2: Hát a nagymamának megköszöntétek-e a szívességet?
4: Igen.
0: Luisa sugárzó szeretettel nézte az apját, és intett a fejével, hogy illedelmesen távoztak. Ezek után pedig vidáman táncolva, sűrű farkcsóválgatások között beszaladt a szomszéd szobából egy tarkapettyes kis vizslakölyök.
3: Brit! Itt van Brit is. Feküdj le szépen, Brit.
2: Hát, ez honnan került ide?
3: Ezt hoztuk Linkának, hogy ő is örüljön neki.
4: A múltkor kaptuk a Torkos Pistától. Tetszik tudni attól a fiatal embertől. A kocsia után jött és nekünk adta.
1: Igen, a Kállói grófoké volt a papája. Valódi, kitűnő német vizsla. Brit. Egészen kedves legény.
5: Szabad itthon tartani?
2: Itthon?
4: Igen.
2: Na jól van, megtartatjátok. Értesíteni akarnálak egy komoly lépésemről.
0: Megnősülsz?
2: Igen. És általad akarom értesíteni az egész családot a választásomról.
1: Halljuk.
2: A mennyasszonyom, akit jövendő páromul választottam, ott megy az utca túlsó oldalán.
1: Szóval Burger kisasszony?
2: Talán nem nyerte meg a tetszésedet?
1: Na, az én tetszésemről úgyis hiába beszélnénk. Tudod, hogy csak a szőkék lehetnek rám veszedelmesek. Hanem én csak a familiájáról szeretnék egyet mást hallani. Mert magam is úgy vélekedek, hogy megnézem, honnan ered a forrás, amelyből iszom.
2: Csak a vize legyen tiszta.
1: Hát hiszen igaz. De én egészen másféleképpen gondolkozom. Az én véleményem, hogy bármennyire is távol vagyunk a régi időktől, mégis a tegnapról mára letelepedett családok iránt bizalmatlan vagyok.
2: Meggyőződés dolga.
1: Teljesen az. Hát, ha nyugodtan megfontoltam még bele ebbe a dologba, akkor nekem nem marad más hátra, mint gratulálni. Te tudod, hogy mit csinálsz.
2: Tudast kíméletesen odahaza.

0: Márka? Tudja, hogy most tohánk lesz?
1: Ugyan ne bolondozzon a kisasszony. Talán megint láza van. Na, Lújza kisasszony, maga is mondja, akkor elhiszem.
2: Úgy is van.
1: Jézuskám, hát kit veszel a tekintetes úr?
3: Burger bácsi lányát.
1: Ó, hát azt. Szegény mamájuk, ha látta. Megfordul a sírjában a drága lelke.
2: Márka, kérem, ne beszéljen így.
0: Nagyon sovány. És látta, hogy milyen hegyesek a körmei? Olyan éles a körme, mint a Kisolló hegye.
1: Fűzi magát, miderje van.
0: Pedig elég vékony. Tudja, Lújza, olyan a dereka, mint az ujjam. A karja is vékony. A lába meg olyan pici, mint az a porcelán papucs. Olvast azt a mesét a mostoháról?
1: A gonosz mostoháról?
0: Igen. Arról, amelyik a gyerekeket...
1: Nincsenek gonosz mostohák, csak a mesében.
3: Milyen lesz az egész bolt? Gazdagok leszünk?

0: A gyermekek nevelésére vonatkozólag nem óhajtok utasításokkal szolgálni, mert hiszen ezt úgysem lehet szabályokhoz kötni. Az ember vagy ért a gyermekekhez, vagy nem ért. Úgy, mint én. A gyermekeket nem elég csak szeretni, de azért mégis arra kérem, kedves, hogy a szívére hallgasson, ha a gyermekeink közt lesz.
1: Igen. A szívemre és az értelmemre hallgatok. Jó tudom, hogy a gyermeknevelése a legnehezebb feladat.
0: A legtöbb örömet hoz.
1: Nekem sok örömem lesz velük, úgy hiszem. De a nevelésen kívül az oktatással is kell törődnünk. És e tekintetben azt vélem, némi előképzettséggel rendelkezem. Zongorázni és külhoni nyelvekre én tanítom majd őket. Mert manapság mindenkitől megkívánják az idegen nyelvek valamelyikének elsajátítását. A leányokat pedig csak a zongora, némi zenei és irodalmi ismereteik képesítik arra, hogy jobb társaságba léphessenek.
0: Vannak olyan tulajdonok is a gyermek leány szívében, amelyeket csak szerető pillantásokkal is, szerető anyai szóval lehet életre kelteni és helyesen nevelni.
1: Ezekről még egyelőre nem szólhatok neki.
2: Napok múltán egyetlen egy látogatást tett csupán ő Zúra menyasszonyával. Felkereste vele a házat, ahonnan első feleségét vezette haza. Mert úgy érezte, hogy ha nem is törődik a világgal, a jó embereknek tartozik megmutatni azt, akinek kezére bízza Antónia drága magzatainak sorsát. Tudta előre, hogy nem sok örömmel fogják látni Debora kisasszonyt, és ezt meg is mondta neki. Debora kíváncsi volt a szobákra, a levegőre, ahonnan az előtte, mint egy rejtélyes asszony, a vőlegénye mellé került fiatalon és ragyogva. Idősebb volt, mint Antónia, és már akkor néhány kérőjét elutasította. Ismerte jól, csak nem gyerekkora óta, és csodálta, irigyelte, mikor a nagy szerencsét csinálta, és a tanácsnak felesége lett. Mindez felébredt egy pillanatra benne, és határozottan óhajtotta az úri házat látni, bár lakóit zord és döjfes embereknek tartotta. Nagypapa fogadta őket remegve és elérzékenyülve.
3: Isten hozta, Józsikám. Hát elhozta szegény kis gyerekek anyját.
1: Uram, szeretnék jó anyjuk lenni.
3: Nem könnyű feladat. Nem könnyű semmiképpen, no, de akinek szíve van.
4: Szervusz, Józsikám, szervusz. Megengedett, hogy kedves Mátkának bemutatkozom.
0: Az én jókedvű Gyuri barátom.
4: Zilahi és Maróti, Józsa.
1: Zilahi?
4: Zilahi és Maróti. Parancsoljanak. Hát tessenek helyet foglalni.
5: Hát, ezt is megértük. Kedves Józsi, elhozta menyasszonyát.
0: Kedves mama.
5: Bizony, én nem mondhatok egyebet, csak azt, hogy boldogok, nagyon-nagyon boldogok legyenek. Csak egyet kérek magától, drága lelkem. A gyerekekre...
1: Már most is szeretem őket.
5: Nekem is van Luisa lányom, ő is menyasszony.
4: Úgy értesültem, hogy pompásan zongorázik. Ha a klasszikusokon kívül is szeret játszani valamit, akkor igen szép zeneestélyeket rendezhetünk. Azt mondják, elég jól hegedülök, és fuvolázni is tudok.
1: Valóban elragadó lesz. Nini, a mi címerünk?
4: Igen, szegény Antónia hozta még ide. Józsi ki akarta dobni.
1: De valami hiba van benne, hiszen hétágú a korona.
5: Nincs benne hiba. Aki rajzolta, az jól tudta, hogy hétágú a bárói címer.
2: Nem sokára búcsúztak a vendégek. És Debora a legkellemetlenebb benyomások között távozott el ő Zúr karján. Mikor kilépett a kapun, fellélegzett.
1: Jaj, büszke emberek.
0: Régi módiak.

0: Tűz Józsefné beköltözötte hát az elhagyott és rideg házba, ahol egy csapásra megváltozott minden. A szobák bútorait felforgatták, némely megszokott kedves darab a padlásra került, és újakat állítottak a helyükre. Őz úr nyitott szemmel járt kelt a megváltozott szobákban. Tisztán látta a viszonyt, amely a gyermekei és neje között kialakult már az első napokban. Tudta, hogy Karolinna sohasem lesznek különösebb bajai Deborának. A gyermek élénk, vidám és néha makrancos, de az érzései könnyen váltakoznak, és sohasem olyan mélyen járóak, mint Luisa érzései. Figyelte, ahogyan kémlelik egymás mozdulatait. Luisa a gyermekleány, és az érettségen régen túllevő asszony. Megsejtette, hogy szoros és őszinte barátság sohasem fog létrejönni kettőjük között. De mégsem nyugtalankodott, hiszen hányszor fordul elő, hogy az édesanya, aki a maga teste újjászületését látja a leányaiban, fiaiban, különbséget tesz magzatai között, és kedvez egyiknek vagy másiknak. Most, mintha Antal került volna előtérbe. Debora sokszor kézen fogva vezette át a boltba a kisfiút, akit mintha megbabonázott volna az üzlet légköre. A nemrégiben még elhagyott házszobáiban szigorú rend, feszült csend és kínos tisztaság uralkodott. A leányok kezdtek állandóan suttogva beszélni, és diskurzusaikba nem avatták be Antalt.
1: Itt van! Megtaláltam! A varóasztal mellett volt a földön. Elfelejtette lezárni.
2: Ez az?
1: Ez hát! Ebbe szokott mindig irkálni, ha apa nincsen itthon.
0: Luisa felnyitotta a naplót, és lapozgatni kezdett benne. Burger Debora legféltettebb kincse volt ez a könyv. Rajta kívül még senki nem pillantott a feljegyzések közé. Luisa érezte, hogy tiltott dolgot cselekszik, de nem bírt ellenállni a csábításnak. Különben is Karolin átölelte, és a válla felett a naplóba tekintgetve mondta.
1: Olvassuk! Luisa, olvassuk hamar, mert vissza kell tenni!
2: Első áldozásom emléke 1842. május havában.
1: Éppen egy hónapja, hogy itthon vagyok, és ez alatt az idő alatt semmit sem csináltam. Olvasok, bámulok a kislugasból az ég felé, nézem, hogyan repülnek a fecskék a napsugaras levegőben, miként zümmögnek a méhek az apró virágágy körül. Néha kézimunkázom is, csipkét horgolok, de ezt nem tudom sokáig csinálni, mert gondolataim repülni kezdenek, mint a fecske. És eszembe jut, hogy ősszel, amikor piros lesz a lugas a vadszőlőtől, és midőn oly tisztán ragyognak a csillagok. Nem fut velem ismét a kocsi, és nem vándorolunk Pest felé. Burger Debora kisasszony itt marad, és elvegyül a közönséges szellemek között. Legalább egy ember lenne, akivel néhány francia szót lehetne váltani. Tehát ebben a fészekben franciául igazán én tudok egyedül. Szegény papa büszke is rá, de én már mit érek a tudományommal. A helybeli kisasszonyok észre sem vesznek, a csizmás kavallérok pedig biztosan megmosolyognak érte. Kedd, augusztus hava. Kint voltam szegény, megboldogult drága anyám sírjánál. Bármennyire tartozom is ezzel a szívem nyugalmának és kegyeletének, mégis megbántam. Ez volt az első nagyobb sétám, mióta itthon vagyok. És hogy kezemben vittem a két cserép muskátlit, mindenki utánam fordult. Mit bámultak? Vajon a virágok nem tetszettek nekik, vagy azért fordultak meg, mert nem öltözöm elmaradt divatjuk szerint? Mit lehet tudni? Istenem, ha ezeknek az embereknek a gondolataival kellene törődnöm. Inkább arra kellene gondolnom, hogy a Wilhelmin levelet írt. Milyen nagy boldogság nekem ez a levél. A sarkon hallottam, amint ketten beszélgettek rólam. Az egyik paraszt azt kérdezte, hogy ki vagyok, a másik meg azt felelte, a bótos jánya. Istenem, mennyi durvaság egy ilyen mondatban. Ők persze nem tudják, hogy a bótos jányán a gróf kisasszonyok írnak leveleket, akikhez nem méltó itt egyetlen hölgy és egyetlen férfi sem. Február hava. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy mit csináljak, bosszankodjam-e vagy nevessek. A csizmás gavallérok bált rendeztek és nem hívtak meg. Mindenkit meginvitáltak, csak engem felejtettek ki a névsorból.
2: Ugyan viselkedjék rendesen, Karolin.
1: De én hoztam a könyvet.
2: Akkor olvassa szépen. Így nem érdekes, ha mindig forgatja.
1: Én inkább alszom. Jó éjszakát, Luisi. Vigyázzon aztán, mert hazajönnek.
2: Jaj, vigyázok, jó éjszakát. Kisasszony napján. Burger Debora kisasszony szálljon magába, és gondolja meg, hogy tegnap töltötte be a 29. évét. Tudja-e, hogy a 29 éves férfi már családapa szokott lenni, és a 29 éves hölgy? Burger Debora úgy látszik nem született arra, hogy gyermeket ringasson a karjában. Karácsony másnapján. Valóban nem történik semmi. Az egész város boldogan eszik-iszik. A kémények pipálnak, és ha igazat akarnék írni, azt kellene mondani, hogy mákos patkó és káposzta illat uralkodik mindenfelé. Igaz, újság is van, mi lehet nálunk újság? Házassági hír. Őz úr eljegyzi Józsa Antónia kisasszonyt. A vőlegény elég előkelő lenne, a mennyasszony is szép, de nagyon is tudja, hogy a leghosszabb és a legdúsabb haja van a városban. Úgy megy, mint a páva. Íme egy Frigya mi városunkból. Május havában. Őz úr és neje ide költöztek velünk szembe. Oly csendesen élnek, hogy az szinte titokzatos. Martin úr azt mondja, hogy Őz József valaha gróf volt, de még az őseitől elrabolták a családbirtokát. Ma már ez egyre megy. A címek nem nagyon fontosak. Az bizonyos, hogy Őz úr külsejében is sok előkelő vonást lehet felfedezni. Október. Ma ismét megjegyzést tettek rám a sarkon sütkérező urak. Ezt a szót macska köröm közé kell tenni. Itt megy Jókainé. Ezt mondták, mert tudják, hogy imádom Jókai minden írását, és alig várom az új regényét. Nincs más dolguk, biztosan ezért bántanak. Vagy talán azért, mert nem vegyülök közéjük. Június végén. Martin úr üzletet akart nyitni. Apa lebeszélte róla, és megjavította a fizetését. Őz úréknál családi öröm van, megérkezett az első gyermek. Leány, és azt mondják, gyönyörű gyerek, csak jót kívánhatok az újszületnek. Bár az a véleményem, hogy minden leány újabb szenvedéseket jelent a földön. Sokkal szerencsésebb a családra nézve, ha a fiú születik.
0: A sok olvasástól fájó és könnyező szemmel állott meg Luisa ennél a pársornál. Ahogyan előbb és előbb lapozott, Luisa mindinkább sajnálni kezdte a mostoháját. Hirtelen eszébe jutott, hogy ezt nem is mondhatja el Karolinnak, mert talán meg sem érteni. Közben ismét éveket fogott át apró keze, és amíg elgondolkozott, majd 9-10 nehéz esztendő lapjai peregtek a múlt feljegyzései mellé. A gyermekleány kutatni kezdett a sorok között, és szeme végre megtalálta azt, amit keresett.
2: Február végén. Többé már nem fogja büszke szép fejét hátraszegni, és nem jár senkivel sem törődvén az utcán. Piskóta lábai örökre megpihennek, a szép Antónia meghalt. Hány éves volt? Talán mindössze 30 lehetett. Miért halt meg? Sohasem fogják biztosan tudni. Tegnap még bálba ment, és most, hogy alkonyodik, már fehéren fekszik. Sírhatnak a gavallérok, és örülhetnek a hölgyek, mert ez volt az egyetlen nemes lélek közöttük. Hiszen lehet, hogy valami nagy bánatot hordott keblében. Vannak, akik oly mélyen szeretnek, hogy belé sorvadnak. Jókai bizonyan regényt is tudna írni erről a szomorú esetről, amely egészen lever engem is. Nagyon nehéz elképzelni az egész tragédiát. Hát a hideg és előkelő családokban is vannak szívetölő keserűségek. Hát meghalhat az, akinek férje és 3 apró gyermeke van? Február. Fehér koporsóban a fekete föld alá helyezték. Miért van rám olyan fájdalmas hatással ez az egész eset? Talán a magam sorsát is síratom? Ki tudja, hogy és mint játszott volna velem a végzet, ha kezemet nyújtom az első embernek, aki értem jött. Milyen fájdalmak közt vergődne a lelkem? Mégis sokszor azt hiszem, hogy jobb így. Jobb csendben és elvonulva élni, mint egy gyermek, vagy mint egy remete. A temetésen itt volt az egész város. Egészen bizonyos, hogy nem a szívük, hanem a kíváncsiság hozta őket a szomszédunkba. A nap ragyogott, és a függöny mögül hallottam, amint találgatták, hogy miért cselekedett így Antónia, és hallottam, mikor azt mondták, hogy a koporsó üvege mögött mosolygott. Mi történik az előkelő és szigorú őzúrral, mi lesz a gyermekekkel?
0: Luisa most már csak az utolsó oldalak titkait akarta megismerni. Fellaposta a legutolsó levelet, és remegve olvasta.
2: Nyugodj bele! Hiszen a magad jó szántából történt. Ne háborogj és csitítsd el a szívedet. Nem úgy következett, ahogy elgondoltad, de mégis úgy kellett lenni. Oly tiszta örömök támadhatnak abból, ha kedves lények között élünk állandóan. És hidd el, Burger Debora, hogy sokkal nemesebb gyönyörűség gyermekeket nevelni, mint papagájukat tenyészteni. Néha azt hiszem, hogy meg tudnám őket érteni teljesen, ha az én magzataim lennének. Ismerném és felfedezném bennük a magam hibáit, és örvendeznék, ha látnám, hogy a jó tulajdonságaimból is átplantálódott valami a szívükbe. De tisztán és az ész alapján oly nehéz megérteni és eltűrni őket. Sokszor vadok és rakoncátlanok, máskor meg érzékenyek és nyomban megsértődnek, akárcsak a japáni mimóza. Csak ne bántanának. Valóban mindennel megelégedett lennék, mert hiszen megtanultam, hogy oly felesleges dacolni, emberekkel harcolni. De íme, anélkül, hogy akartam volna, szembe kerültek velem a csizmás gavallérok, a büszke hölgyek, az egész kurta nemes rokonság ellenem lázadt. Itthon meg a gyerek hadd szövetkezett össze. Mit látnak bennem? Kegyetlen mostohát? Igazán nem vagyok az.
3: Luisa, maga még tanul? Mit olvas? Olvasta az egészet?
2: Igen.
3: De hiszen ez gyalázatosság!
0: Luisa mozdulatlanul tűrte az ütést, és szemébe nézett az asszonynak. Aztán leborult az asztalra, csendesen sírt sokáig. Nem az ütleg fájt neki, ez az este fájdalmasabb volt neki minden szülői dorgálásnál és minden más esténél. Éjjel nem tudott aludni. A mostohája sorsa ránehezedett gyenge keblére, és zsenge, nyíladozó értelme kénytelen kelletlen látni és érezni kezdte az emberi nyomorúságot.

0: A zöldköves gyűrű. Török Gyula regényét rádióra alkalmazta Fehérvári Győző. Az első rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Az író Mádi Szabó Gábor, Őz József, Kertész Péter, Luisa Császár Angéla, Lina Farkas Zsuzsa, Antal Gyabronka József, Terka Faluhelyi Magda, Debora Bence Ilona, Józsa György Busz Gyula, Perkinkó Suka Sándor, Lőv doktor Gellei Kornél, nagymama Tolnai Klári, nagypapa Harkányi Ödön, Burger Csákányi László. A felvételt Varga Károly és Hornyák György készítette. Zenei munkatárs Trost Margit. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Dorogi Zsigmond. Rendezte Pós Sándor.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 22 óra, jó estét kívánok! A mikrofonnál a műsorvezető Mikja György és a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden. Az energiaárakról, a migrációról és a következő 7 éves uniós költségvetésről is tárgyaltak a visegrádi négyek vezetői, valamint az ír kormányfő Pozsonyban.
1: Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja.
4: Megkezdték az aszbeszt mentesítést Szombathelyen, az Oládó Plató városrész utcáiban.
1: Esős, hűvös, szeles idő lesz.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Farkas György. A visegrádi együttműködés újraél, jelentette ki Robert Fico, szlovák miniszterelnök Pozsonyban, a visegrádi négyek vezetői és az EU soros elnökségét betöltő ír kormányfő csúcs találkozója után. Pap Roland és Kócán Dávid összeállítása.
5: Közösen képesek lesznek az érdekeiket képviselni az EU-ban a visegrádi négyek, hangsúlyozták a miniszterelnökök a találkozójuk után. Az egyeztetésen az energiaárakról, a migrációról és a 2028-tól kezdődő 7 éves uniós költségvetésről tárgyaltak a miniszterelnökök. Michel Martin ír kormányfő azért utazott Pozsonyba, mert az unió soros elnökeként az ő feladata, hogy kompromisszumot keressen a tagállamok között. Az országok évvégére szeretnének megállapodni a következő uniós költségvetésről. Amíg a gazdagabb országok vissza akarják vágni az uniós kiadásokat, addig a visegrádi országok szeretnék az eddigihez hasonlóan megtartani a mezőgazdasági és a regionális fejlesztésre szánt forrásokat is. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök is.
6: Egy szóval tudnám összefoglalni, milyen költségvetés szeretnénk, fair legyen. Mindannyian tudjuk, hogy a nettó befizetők természetesen többet fizetnek be, de azt is tudjuk, hogy a nettó befizetőknek ez ugyanolyan jó. Egy színát kiemelhetek, az a mezőgazdaság. Óriási problémák vannak a mezőgazdaságban. Az idei asszály nem csak Magyarországon, de szerintem Európa szerte a lét szélére sodorta a mezőgazdaságot.
5: A miniszterelnökök szintén egyeztettek az energiaárakról. A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák kormányfő is arról beszélt, túl magasak az európai energiaárak. A migráció kapcsán a vezetők azt mondták, a régióban mindenhol küzdenek az illegális migráció ellen.
4: Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja.
1: A szakemberek szerint az esetek 80-90%-a megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A magyar mentális egészségügyi ellátórendszer a szakma képviselői szerint több problémával is küzd. A szakember hiány és az alulfinanszírozottság mellett a területi egyenlőtlenségek, a bonyolult betegutak és az elavult infrastruktúra is nehezíti a kezeléseket. A helyzet megoldása sürgős, mondta Szekeres György pszichiáter. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos hozzátette, a teljes átalakítás több évbe telhet.
7: Az a elképzelésünk, a szakma elképzelése, hogy ezek a tűzoltás szolgáló intézkedésekre izoláltan és csak kimondottan egy-egy aktuális probléma helyi megoldására szoruljanak, hanem része legyen egy globálisabb átalakításnak. A terveit el tudjuk készíteni, de ennek a megvalósulása nyilván fokozatosan és évtized alatt, vagy 2-3 évtized alatt fog tudni megvalósulni.
4: A belügyi ágazatból összesen csak nem 12 000, a rendvédelemből mintegy 9 000 szakember hiányzik, közölt a belügyminiszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában.
1: Pósfai Gábor hangsúlyozta, 2008 óta nem változott az illetmény alap. A szektorban teljes bérrendezésre van szükség, hozzátette, a Tisza kormány ígéretének megfelelően augusztus végéig kidolgozták a javaslatcsomagot, és megkezdődtek a jövő évre vonatkozó költségvetési tárgyalások is.
8: Biztos, hogy valamennyire differenciálni kell a különböző szintek között, tehát akár az alsóbb szintek, akár a felső vezetői szintek között, tehát egyfajta pótlékemeléssel lehet rendezni, vagy kicsit ezen adaptálni. Utána talán majd beszélünk akár Budapestről, akár más településekről, de van egy úgynevezett preferált település pótlék, ami eddig is jogszabályban rendelkezésre áll, de senki nem alkalmazta. Azt gondolom, hogy ezen nekünk is nem csak el kell gondolkodni, hanem be kell vezetni bizonyos települések, vagy bizonyos régiók esetében a jóval nagyobb a hiány, illetve én mindenképpen

0: Miklóstól.
1: Kucsera Miklós a belügyi érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának elnöke szerint ugyanakkor biztató a párbeszéd erősödése.
0: A megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal egykori vezetői éveken át több millió forintos fizetést kaptak. Ennek ellenére a hivatali VIP bankkártyájukkal fizették ki az éttermi költéseiket, az úti könyveiket és a balatoni kompozásukat. Ez derül ki a miniszterelnökség közleményéből.
1: A dokumentum szerint az elszámolások gyakran hiányosak voltak, a vezető munkatársak pedig szabadság idején magáncélú költségekhez is használták a hivatali bankkártyájukat. Az adatok alapján 2024 májusa és 2026 áprilisa között Lánci Tamás, a megszüntetett hivatal elnöke, valamint két helyettese 183 alkalommal összesen több mint 5,5 millió forintot fizetett ki VIP kártyával. A kormánya a közpénz indokolatlan költése miatt lépéseket tesz.
0: Szombaton hozzák nyilvánosságra a gyermekvédelemben elkövetett visszaélésekről szóló jelentést, közölt a miniszterelnök Facebook oldalán. A szociális és családügyi miniszter már múlt héten bejelentette, hogy elkészült a hazai gyermekvédelem helyzetét feltáró tanulmány, az úgynevezett gyermekvédelmi diagnózis. Részletek Csűri Fanni Noa összeállításában.
2: Hónapok óta tart a gyermekvédelem helyzetének átvilágítása. Ez intézménylátogatásból, dokumentumok elemzéséből és anonim dolgozói elbeszélgetésekből áll össze. Ebből készült egy átfogó tanulmány, melyet gyermekvédelmi diagnózis címen hozunk nyilvánosságra.
3: Jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán pénteken. A videóban a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár arról is beszélt, hogy a legsürgetőbb helyzeteket a szektornak szánt 10 milliárd forintos plusz forrásból tudják kezelni.
4: Ez egyszerre fogja érinteni azokat az alapszolgáltatásokat, amik arról szólnak, hogy a gyerekek családból való kiemelése megelőzhető legyen. Ebből a pénzből szeretnénk fejleszteni azokat a szolgáltatásokat, amik a kórházban ragadt gyerekek helyzetét segítheti, illetve azokat a gyerekeket is, akik tartós szökésben vannak, akik speciális nevelési igényűek, és azokat is, akik különleges otthonokban vannak.
3: Tette hozzá Gyurkó Szilvia. Hangsúlyozva, ezen felül 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoznak létre azoknak a fiataloknak a megsegítésére, akik 1997 óta a rendszerben voltak, és bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Kiemelte, a részletek és a nyilvános vita a következő hónapokban várhatók. A miniszterelnök a múlt heti kormány szóvívői tájékoztatón a nevelést és oktatást közvetlenül segítők, valamint a szociális szféra dolgozóinak béremeléséről is beszélt. Magyar Péter közölte, a két lépcsős fizetés emelésre várhatóan október közepén és januárban lehet számítani. A kormány döntött a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe való visszaintegrálásáról is. Az intézmények fenntartása és irányítása a Szőlő utcai ügy után került a büntetés végrehajtáshoz. A jogszabálytervezettel kapcsolatos társadalmi egyeztetés holnapig tart. Magyar Péter múlt héten arról is beszélt, hogy a javító intézeti ellátás fejlesztésére 3 milliárd forintot biztosítanak. A kormányfő Facebook oldalán ma azt is bejelentette, Gyurkó Szilvia államtitkárral szombaton mutatják be a gyermekvédelemben elkövetett visszaélésekről készített jelentést.
0: A Keresztény Demokrata Néppárt közérdekű adatigényléssel kéri ki az illetékes minisztériumtól a harmadik Károly brit királynak úgymond ajándékba adott lovakat visszakövetelő levelet.
1: Rétvári Bence frakcióvezető Facebook oldalán azt kérdezte, ki a felelős azért, hogy az országot nevetség tárgyává tették. Az agrártársa közölte, nem igaz az a sajtóhír, amely szerint Magyarország vissza akarja kérni a két magyar lipicai lovat, mert azokat kölcsönadási megállapodással vitték Londonba. A minisztérium azt írja, valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte és pontatlanul fogalmazott. A hibát azonnal korrigálták és a brit félnek is egyértelművé tették, nem akarják hazahozni a lovakat.
0: A főpolgármesteri hivatalnak október elejéig kellene megállapodnia a kormánnyal Budapest pénzügyi helyzetéről. Erről a hivatal főigazgatója beszélt.
1: Kis Ambrus a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a város hónapok óta folyószámla hitelből él. 67 milliárd forintos mínuszban vannak, a kölcsönkeret pedig jövő pénteken jár le. Hozzátette, a budapesti vállalkozások ugyan a hónap közepén befizetik az iparűzési adót abból a bevételből, a tartozásaikat rendezik. A fennmaradó összeg várhatóan csak az október elejé bérek kifizetésére lesz.

0: Ez elegendő. Hangsúlyozta, az Orbán kormány örökségét nem tudják saját erőből átütemezésekkel megoldani.
1: A szolidaritási hozzájárulás a legnagyobb tétel nyilvánvalóan, de önmagában nem elég ennek a megoldásához, hiszen már ebben az évben is került sor a szolidaritási hozzájárulás inkasszálására, sajnos mind a két kormányzati időszakban, illetve pont a szolidaritási hozzájárulásról való vita okán nem kaptunk kötelező feladatunk ellátására semmilyen pénzt sem, mert ezeket is levonták tőlünk, elvonták, tehát hogy ezek a terhek együtt jelentik azt a problémát, ami ide rakódott, illetve az, hogy tavaly azért, hogy elkerüljük, hogy jöjjön a farkas, olyan pénzügyi lépéseket kellett tenni, ennek a kihatása az idejében terhelte meg a város költségvetését.
2: Az éghajlatváltozást és a vízellátás biztosítását nevezte a mezőgazdaság előtt álló két legnagyobb kihívásnak az agrárminiszter Bábolnán.
0: Borna Szabolcs azt mondta, az öntözés az egyik legfontosabb megoldandó feladat. Hozzátette, ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé tennék, az jelentős előrelépés lenne. Mint mondta, akár a 20%-ot is elérhetnék, ahhoz azonban komoly beruházások kellenek és sok idő.
2: 5 hónapos várakozás után ma megkezdték az azbesztmentesítést Szombathely Oladi Plató város részének érintett utcáiban, ahol elsősorban bitumennel fedik le a szennyezett utakat, összesen mintegy 110 helyszínen. Az önkormányzat korábban rendkívüli ülésen döntött arról, hogy 1 milliárd 600 millió forint támogatásra pályázik a kormány azbeszt alapjából, Gergó Judit tudósít.
3: Körülbelül 15 cm-nyi revizsgált, nem szennyezett kőzüzalék terítést fog kapni a teljes felület, ami után 2 rétegű itatott bitumenes zárást fog kapni.
4: Szakadó esőben magyarázza Koroknai Róbert, a kivitelező cég vezetője, hogy miként mentesítik Szombathelyen az Oladi Plató városrész azbesztel szennyezett utcáit. Itt kezdődtek meg azok a munkálatok, amelyeket aztán kiterjesztenek a város 110 érintett helyszínére, utcákra, parkolókra, kapubeállókra. A legtöbb területen ezt a lefedéses módszert alkalmazzák majd, de lesz olyan hely is, ahonnan elszállítják az azbesztes kőzúzalékot. A mentesítés az önkormányzat számára 2,3 milliárd forintos többletkiadást jelent. Ezért a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen úgy határoztak, hogy 1,6 milliárd forint értékben pályázatot nyújtanak be a kormány azbeszt alapjához. Nemény András, polgármester.
5: Azt még nem tudjuk, hogy az önerő az legfeljebb, vagy legalább 30%, de azt a döntést hoztuk, hogy a szükséges önerőt biztosítjuk. Egyben a közgyűlés arra is döntést hozott, amit én a miniszterelnöknek már külön megírtam. A szolidaritási hozzájárulásból szeretnénk levonni ezt az összeget, mert az önerő mértéke 500 millió forint is lehet akár.
4: A város a pályázat elbírálásától függetlenül mindenképpen elvégzi az azbesztmentesítést, ezért az önkormányzat folyószámla hitelkeretét megemelték. A kivitelező cégnek ezek után 65 napja lesz a munkálatok befejezésére.
2: Magasabb a magyarországi földgáztárolók töltöttsége, mint az uniós átlag.
0: A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a hazai tárolók töltöttsége 70% fölötti, míg az uniós átlag 67%. Hozzátették, a tartalékok az importszállításokkal és a hazai kitermeléssel együtt biztosítják a magyar fogyasztók biztonságos ellátását.
2: Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata.
0: Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
6: Időjárás.
0: Esős, hűvös idő lesz. Késő estére délnyugat felől csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul, a keleti tájakon akár 30 fok feletti csúcsértéket is lehet majd mérni. Budapesten 21 órakor 19 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hektopaszkal alig változik.
2: A késő esti krónika véget ért, a szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sós Zoltán nevében is köszöni figyelmüket a bemondó Garami Zsuzsa és a műsorvezető Mikia György. Viszont hallásra, jó éjszakát kívánunk!
6: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja. Kikapott a címvédőtől, így a negyed döntőben búcsúzott a világbajnokságtól a női kosárlabda válogatott. Győzelemmel kezdte BL szereplését a Szeged. Zárul a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájának első fordulója. A hangmérnökök Rácz Dorottya és Nagy Máté nevében is köszönti Önöket a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Labdarúgással kezdünk. Négy mérkőzés is zajlik a bajnokok ligája alapszakaszában az első kör záró napján. A Lipcse Orbán Vilivel a kezdőcsapatban 3-0-ás vesztésre áll a Como otthonában. A Bayern München hazai pályán 1-0-ra vezet a Bodø Glimt ellen, míg a Manchester United szintén otthon 3-0-ra vezet az azeri Shabak Baku csapata ellen. A Slavia Praha lentalálkozó pedig 1-0-ás hazai vezetéssel áll a mérkőzés 56. percében. A Slavia Praha egyébként emberhátrányban játszik. Két mai mérkőzés már véget ért, Fenerbahce Róma 1-1, és PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk szintén 1-1. Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyed döntőben. A nemzeti együttes 108-56-ra kapott ki a címvédőtől Berlinben. A magyar csapat 40 év után jutott újra a legjobb 8 közé. A válogatott szövetségi kapitánya Völgyi Péter Nyágúj Gergelynek nyilatkozott a helyszínen.
7: 5 mérkőzést játszott a magyar válogatott a világbajnokságon, nagyon sok csapat cserélt volna ezzel. Nehézkes kezdés, keserédes búcsú, de az összkép azt hiszem pozitív.
8: Az összkép teljesen, most nyilván még a mérkőzés hatása alatt vagyunk. Ma nagyon jól játszott az amerikai csapat, mi meg súlytalannak bizonyultunk, hiszen nem csináltuk meg azokat az ütközéseket, taktikai fautokat, az, hogy le tudjuk őket lassítani, és igazából nyomás volt rajtunk, de rengeteg üres dobást hibáztunk el, és tudjuk, hogy egy ilyen szintű csapat ellen akkor tudtuk volna egy szoros, nem azt mondom, hogy tudtuk volna nyerni, mert mai nap nem lehetett volna őket megverni szerintem, de akkor tudtuk volna egy szorosabb mérkőzést játszani, sikerült őket felbosszantani, kizökkenteni a saját játékukból, az a rengeteg üres hárompontos dobás kísérte, amit elhibáztunk.
6: Völgyi Péter villámértékelését követően következzen a csapat játékosa Lelik Réka.
7: Akár csak legutóbb Japán, most az Egyesült Államok is kikapcsolta a két nagy emberünket, valakinek fel kellett lépni, és megint csak te volt a legponterősebb játékosunk. Gratulálok ehhez, de hát ez is kezésnek bizonyult. Pontosan tudtátok és tudtuk, hogy az Egyesült Államok milyen erős, és hát ma a lehető legjobban játszottak, ahogy tudnak.
9: Abszolút, nagyon félénken kezdtük a mérkőzést, nem hittünk magunkba, feladták az első dobásainkat, és rákényszerítettek arra, hogy az első passzok után üresen legyünk, és rádobjuk, és nagyon megilletődtünk, és ez rányomta az egész mérkőzésen a bélyegét. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ebből nem tudtunk kilábalni, és egy kicsit jobb képet mutatni, mert azt gondolom, hogy ez a nagy arányú különbség nem feltétlenül reális. Ennél tudunk mi sokkal jobban játszani, de ebből is majd tanulni fogunk.
7: És hát egy biztos, megint csak az összképet nézzük, 5 mérkőzés, 3 győzelem. Tehát mindenféleképpen a 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnoktól és olimpiai ezüstérmestől kaptatok csak ki.
9: Abszolút nincs okunk búslakodni, hiszen már így is történelmet írtunk, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy idáig eljutottunk. Nyilván azért sok minden kell ahhoz, hogy egy VB-n az ember a legjobb 4-be tudjon jutni, egy jó sorsolás, jó keresztágak. Most bekaptuk a legnehezebb ellenfelet papíron, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk, de szerintem egy tök nagy dolog volt ez ellen az USA ellen pályára lépni, hiszen tényleg világsztárokkal van tele. Igazából csak büszkének kell lenni magunkra.
7: Egy kicsit azt a csibészséget és azt a vagányságot hiányoltam, amikor például bejött Jozsefovics Kinga, és írja fel, leesett a föld, és kezet nyújtott neki Kinga, és nem fogadta el. És utána Kinga azt mondja, hogy tudod mit, akkor dobok egy triplát, de megjegyzed a nevem. Aztán Durpank először kapott egy könyökös, majd ő inkább még jobban bekeményített. Tehát egy picit ezt hiányoltam az elejétől, hogy tényleg az a csibészség, ahogy mondtam is, tehát hogy úgy menjetek bele, hogy na megtudjátok, mi az magyar virtus.
9: Pontosan nem hittük el, hogy nekünk itt van keresnivalónk, nagyon megilletődötten kezdjük, és sajnos ez olyan, mint egy dominó, hogyha egyszer valakin látszódik, akkor ez egy dominószerűen átragad másokra is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a fiatalok kaptak lehetőséget, és ilyen szépen szálltak be. Fényes jövő áll előttük, úgyhogy építkezünk tovább.
7: És csak egy záró kérdés a személyedet illetően. Tegnap azt mondta Iványi Dalma, hogy nagyon fontos, hogy minél több magyar játékos külföldre szerződjön. Ugye hivatalosan még nem tudtuk, nem tudjuk, hogy majd a diósgyőri pályafutásodat hol folytatod. Itt az adatközlő már azt mutatja, hogy Törökországban folytatod.
9: Igen, Törökországban fogom folytatni, ez igaz, majd a napokban fognak remélhetőleg bejelenteni. Nyilván mindenkinek szüksége lenne arra, hogy egy jó bajnokságban játszon, egy kompetitív bajnokságban, nemzetközibe, hiszen ott lehet igazán megtapasztalni a bőrén az embernek, hogy miről van itt szó, és nyilván a magyar bajnokságban jelenleg kettő csapatunk lesz nemzetköziben, ami eléggé sokat mond. Minél többen vagyunk kint külföldön, szerintem annál jobb, annál többféle tapasztalatot tudunk begyűjteni. Nyilván annál nehezebb is majd egy kicsit összerakni a darabokat a legóban, de szerintem kosárlabdázunk már elég ideje, hogy ez ne okozzon nehézséget.
6: A magyar női kosárlabda válogatott tehát az Egyesült Államok elleni vereséget követően a negyed döntőben búcsúzott a világbajnokságtól. Kézilabdával folytatjuk. Elkezdte idei BL szereplését a Szeged csapata. A tiszapartiak a Christian Stadet fogadták, a mérkőzésről Németh Kornél tudósít.
10: 42-31-es kiütéses szegedi siker a Bajnokok Ligája nyitányán a PIK Arénában. Jól kezdte a mérkőzést Mihály Appelgren csapata, az első másodpercektől kezdve próbálta magához ragadni a kezdeményezést, és a mezőnyben kiválóan teljesítő Magnus Abelvik Rőt, illetve a kapuba brillizó Porter vezetésével meg is volt az előny, negyed óra játék után 10-8 állt az eredményjelzőn. Ezt követően állva hagyta ellenfelét a magyar együttes. A szünetben már 22-13-ra 9-el vezettek. A mieink ebben nagyon nagy szerepe volt az összességében 5 gólig jutó Lukács Péternek, aki egyáltalán nem mutatott megilletődött teljesítményt a szegediek mezében itt a Bajnokok Ligája nyitányon. A fordulás után a Pegré mester tulajdonképpen minden játékosának lehetőséget tudott adni, így például a fiatal Matics Dávid, a vezetéknév egyezés nem véletlen, Vladan Matics fiáról van szó, például ő is lehetőséget kapott, Furka Mártonhoz hasonlóan, szóval mindenki lehetőséget kapott, a különbség pedig tovább nőtt és nőtt, de aztán végül a svéd bajnok IFK Kristianstad együttese 10 gólon belülre tudott érni. Még egyszer a végeredmény, OTP Bank Fix Szeged IFK Kristianstad 42-31, a magyar csapat legeredményesebbje a norvég Rőd lett 9 találattal, a magyarok közül Lukács vitte a prímet 5 góllal, Szilágyi Benyáminnak 4, Rosta Miklósnak pedig 3 találata volt, illetve lett a mérkőzésen.
6: A találkozót követően az 5 gólig jutó Lukács Péter értékelt Németh Kornélnak.
11: Se megilletődöttség, se lámpalás, se semmit nem láttam a játékodon, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne kékmezben a PIK Arénában BL meccset játszani.
12: Köszönjük szépen a gratulációt, örülök, hogy ilyen nagy arányban tudtunk nyerni. Nyilván a meccs előtt azért volt bennem izgatottság, nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy bemutatkozzak itt a PIK Arénában a első BL meccsemen. Köszönjük a szurkolást, nagyon jó hangulatot varázsoltak ide a szurkolók, és tényleg örülök, hogy jól sikerült.
11: Összességében ilyen erődemonstrációnak tűnt ez, főleg az első fél idei védekezéssel csírájában elfolytattatok, azért szerintem ez ennél egy jobb csapat, mint amit ma tudott mutatni, de nem engedtetek nekik többet, mennyire értesz ezzel egyet?
12: Úgy gondolom, a Christian Stad tényleg nagyon jó csapat, nagyon jól felkészültünk belőlük, úgy gondolom, ahogy említetted, kőkemény védekezésünk volt, amiből sok könnyű gólt tudtunk lőni, ami nagyon fontos volt számunkra, és a támadás is jól működött, szóval így tudtuk kialakítani ezt a nagyobb arányú sikert, és tényleg az első fél időben is. Úgy gondolom, a technikai hibák is elég jól néztek ki az első fél időben, a másodikban talán már több hiba adódott, de...
11: Addigra már gyakorlatilag megnyertétek a meccset, és a bocsolat közben szóval.
12: Igen, de nem szabad kiengednünk, tényleg fontos az, hogy minél több góllal nyerjünk, még a végén nagyon sok múlhat ezen a pár gólom.
11: Összességében már még nem túl hosszú ideje vagy itt, de hogy érzed magad? Úgy kezdtük, hogy kék mezben, akkor tényleg hadd kérdezzem így, hogy közönséggel együtt ünnepelni, pacsizni, Ciao Bellára táncolni, amit ugye szokás, győzelmi rituálé.
12: Igen, nagyon jól érzem magam, köszönöm, tényleg úgy gondolom, hogy egyre gyorsabban megy a beilleszkedésem, nagyon sokat segítenek nekem a csapattársak is, a stábtagok is. Örülök, hogy a szegedi közönséggel is egyelőre megtaláltam a közös hangot, és tényleg nagyon hálás vagyok a buzításukért, és tényleg azon vagyok, hogy fejlődjek, és mindent kiadjak magamból minden meccsem.
6: A Ferencváros nyerte a férfiaki jégkorong szuperkupáját. A tavalyi kupagyőztes, bár kétszer is hátrányba került a mérkőzésen, végül 3-2-re legyőzte a bajnoki címvédő BJA együttesét. Szongo Domán meghívót kapott az észak-amerikai profi jégkorongligában, azaz az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres idény előtti táborába. A 18 éves válogatott csatár az elmúlt heteket a kanadai kiemelt junior bajnokságban érdekelt Sioux Greyhoundsnál töltötte, ám mivel a Buffalo a nyáron draftolta őt, ezért most lehetősége nyílik, hogy a Sabres NHL-es keretével is készülhessen. Tenisszel folytatjuk. Bardocki Kornélnak, a Magyar Davis Kupa válogatott szövetségi kapitányának személyes törleszteni valója is van a luxemburgi válogatottal szemben a két együttes jövő heti párharcában. Bardocki Kornéllal Krejc Bálint beszélgetett.
13: Jövő héten jön a Luxemburg elleni párharc. Mit gondolsz elsőként az ellenfélről? Azért neked személyes emlékeid is vannak a luxemburgiak részéről vagy oldaláról, és van miért visszavágnod?
14: Hát igen, ugye a luxemburgiak az örök mérleg Magyarországnak 2-2, és az egyik vereségben is benne voltam 2002-ben, úgyhogy nyilván van egy kis személyes érintettség is. Ugye a pikantéjére a dolognak, hogy az akkor is a csapatban lévő luxemburgi Gilles Müller, most pedig a kapitánya a luxemburgi válogatottnak, hogy újra fogunk találkozni. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg olyan formában tudunk, vagy olyan formában tudnak a játékosok kerülni a luxemburgi találkozóra, hogy egy jó eredményre tudunk hazajönni Luxemburgból. Ez nem lesz könnyű, van egy nagyon jó egyes számú játékosuk, aki azért már korábban a magyar játékosok orra le is sok borsot tört, hiszen tavaly Wimbledonban legyőzte Fucsovics Marcit, idén pedig egy Challenger tornán januárban meg tudta venni Zsombit is, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan veszük őket. Ugye a Davis Kupa különösen egy olyan terep, ahol a gyengében rangsolt játékosok is óriási energiákat tudnak mozgósítani, és nagyon nagy erőre tudnak kapni. Úgyhogy mi úgy készülünk, mint hogy a világ legjobb csapat ellen játszanánk, tényleg mindent megteszünk. Úgy látom, a játékosok nagyon motiváltak, és tényleg nagyon-nagyon profi módon állnak az edzésekhez. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a 18-ára tényleg olyan állapotban lesznek a játékosok, hogy a legjobb teljesítményt tudják kihozni magukból adott napon.
13: Beszéljünk a magyar csapatról, amelynek Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Füle Mátyás és Mag Péter jelenleg a tagja. Nyilván a tenisz kedvelők számára Fucsovics Márton hiánya egyből feltűnő lehet. Vele hogy nézett ki a megbeszélés, mikor derült ki számodra, hogy ő nem lesz most a magyar csapatban?
14: Igen, ugye Marci egész évben már a vállával küzdött, mindenféle terápiát is kipróbált, és rengeteg orvosnál volt, hogy végig tudja játszani a szezont eredményesen. Sajnos nem nagyon javult a válla, és az elmúlt hetekben már tényleg olyan állapotba került, hogy alig tudta szinte a kezét megemelni, és mindenféle fájdalomcsillapítókkal, meg injekciókkal játszott a végig az amerikai túrát. És hát nyilván mielőtt kimentek Amerikába, az edzővel is egyeztettem, Kellner Ádámmal és a Marcival is, hogy meglátjuk, hogy milyen állapotba kerül a válla, hiszen előtte kapott egy olyan injekciót az amerikai túra előtt, hogy azt mondták, hogy effektíve ettől jól lehet a következő hónapokra a válla is tud fogni játszani. Sajnos Amerikában ez nem igazolódott, úgyhogy már Amerikából jelezték nekem a Marci, hogy nagy valószínűsége nem fog tudni játszani a Davis kupán. Miután hazajött, beszéltünk, és mondta, sajnos egy hosszabb kihagyás vár most rá, emiatt nem tudja vállalni a szereplést. Nyilván nagyon sajnáltam, mert a Marci egy óriási értéke a magyar tenisznek, és rengeteg meccset nyert meg a Davis kupán, nagyon fontos meccseket. Most így alakult, hogy nem játszik, a legjobbakat kívánjuk neki, de nyilván nélküle is azt gondolom, hogy egy erős csapatunk van, és nagyon bízom a játékosokban.
13: Gondolsz azokról a játékosokról, akik a csapat tagjai, mik a legnagyobb erősségei ennek a jelenlegi magyar válogatottnak?
14: Elsősorban nyilván az a legnagyobb erősségük, hogy a játékosok tényleg nagyon emberek, nagyon-nagyon szeretik egymást, ami nagyon fontos, hogy egymásért tudnak küzdeni. Minden egyes találkozó, minden egyes pontnál tényleg egy szívként dobbannak, úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és nyilván azért van egy olyan erősség a csapatnak a Marozsán Fábián szemében, aki hétről hétre a világ legnagyobb versenyén játszik, a világ legjobb játékosai ellen, egy nagyon komoly szintet képvisel. Én nagyon bízom, hogy azt a rutint, amit ő megszerzett az elmúlt években, és azt a jó játékot, amit ő szokott hozni, azt tudja hozni majd Luxemburgba is, és azért egy nagyon nagy különbség lehet a két csapat között, de hogy említettem, azért a rodás nagyon-nagyon veszélyes mindenkire, és nyilván van egy Piros Zsomborunk is ugye visszatérve a magyar csapathoz, aki pedig az elmúlt időszakban tényleg nagyon jó eredményeket ért a Challenger tornákon, és újra top 100 küszöbén van. Reméljük, hogy ez most sikerülni fog neki a következő hónapokban meglépni ezt a bűvös határt, úgyhogy jó formában vannak, és ami azt gondolom még nagyon-nagyon fontos, hogy minden játékos egészséges, és senki nem bajlódik sérüléssel, mindenki maximálisan 100%-on tudja az edzés munkát elvégezni. Van egy fiatal újoncunk, ugye Mag Peti személyében, aki úgy látom, hogy nagyon-nagyon motivált és nagyon boldog, hogy itt van a csapatban, jó eredményeket ért az elmúlt időszakban. Füle Matyi is ugye Challengeren elődöntőt játszott nem olyan régen, az ő az amerikai csapat ellen be is tette már, igaz, hogy az eldől találkozón, de az is egy nagyon jó tapasztalat volt neki, úgyhogy azt gondolom, tényleg mind a négy játékos teljesen egyenrangú csapattag, és bárkinek kell játszani, szerintem mindenki meg fogja tenni a maximumot.
6: Részeredmények a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájának első fordulójából. A mérkőzések a második félidő közepén járnak. Bayern München Bodø Glimt 2-0, Como Lipcse 3-1, Manchester United Sabah Baku 4-0 és Slavia Praha Arsenal 1-0. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve búcsúzik Önöktől a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. További kellemes rádiózást kívánunk, viszonthallásra.
15: Kérdések.
16: Mi a tétje?
15: Miért fontos?
16: Mit jelent?
15: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
17: Jó napot kívánok, Hatvanitóth Erika vagyok. A rendkívül forró és száraz nyár után egyre többen kongatják a vészharangot, végzetes jövőképet festenek, visszafordíthatatlannak látva a klímaváltozást, amely a Föld élhetőségét és jövőjét egyszer s mindenkorra megváltoztatja, nem jó irányba. Mindenkit az foglalkoztat, hogy hogyan lehet alkalmazkodni a változáshoz, hogyan lehet a legnagyobb esélyt megadni az emberiségnek az okos gazdálkodásra, közlekedésre, hogy a mindennapok fenntarthatóak legyenek és elkerülhessük a katasztrófát, a világgazdaságának összeomlását, az élelmiszerhiányt, a nagyvárosok élhetetlenségét. Mindehhez jobban kell értenünk, mi zajlik körülöttünk, nem csak helyben, egy-egy országban, hanem globálisan is. És akkor vissza a szárazsághoz. Ha Európa és világszerte szárazság van, akkor hová tűnt el az a sok víz? Erről beszélgetek a mai kulcskérdésekben Szabó Péter éghajlatkutatóval, az ELTE meteorológiai tanszékének doktoranduszával, a Másfél fok szerzőjével. Jó napot kívánok!
18: Jó napot kívánok!
17: És Kis Anna éghajlatkutatóval, a földtudományok doktorával, az ELTE tudományos munkatársával. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok!
17: Azt már általános iskolában megtanuljuk, hogy hogyan működik a víz körforgása a Földön. Mindebből pedig arra lehet következtetni, hogy a víz, ami a Földből, a folyókból, tavakból most hiányzik, van valahol. De hol, Péter?
18: Globálisan gyakorlatilag a víz állandó, tehát az ösztömegét tekintve állandó, úgy értem ezt. Ugyanakkor lokálisan és időben rendkívül változó, éppen ezért csak regionálisan beszélhetünk aszályról, globálisan nem. Hiszen folyamatos átrendeződés van az egyes vízkörforgásbeli elemek között, mert ugye van, lehet a víz a légkörben, ugye lehet a szárazföldön, lehet a folyókon és a felszín alatti vizekben, lehet tavakban, illetve óceánokban, illetve még lehet hóban és jégben tárolva. És hogyha ezeknek az összmennyiségét nézzük, akkor nagyjából állandó ugye a mennyisége.
17: Anna, hol van akkor most a víz, hiszen nincs a talaj felszínén, nincs a folyókban?
19: Igazából, hogyha a globális képet nézzük, akkor azt vehetjük észre, hogy még Magyarországon, meg Európa nagy részén is tényleg ez a pusztító aszály lépett fel most az elmúlt időszakban. Addig például a kelet-európai térségben, vagy Törökország térségében, Kelet-Ázsiában ott több csapadék hullott az átlagosnál, tehát hogy globálisan igen, ez megvan valahol, illetve hogyha már egy kicsit így áttérünk a felmelegedés, vagy a klímaváltozás problémaköréhez, akkor azt tudjuk még elmondani, hogy a légkörnek azzal, hogy melegebb lesz, megnő a víz befogadó képessége, tehát hogy egyszerre több vízgőz lehet a légkörben, anélkül, hogy ez kihullana.
17: Ez nem tett jót nekünk most ezen a nyáron, hiszen akkor ezek szerint a légkörben volt a víz, vagy valahol máshol a Földön. Azt olvastam, hogy óceánok fölött csapódott le ezen a nyáron a legtöbb víz. Ennek az az érdekessége a számomra, hogyha az óceánba csapódik, akkor ez sós víz lesz. Hogyan alkalmazkodik majd később újra a körforgáshoz ez a víz?
18: Hát én kezdeném ott, hogy a légkörvízkészlete nagyságrendileg ilyen 10.000-13.000 köbkilométer. Ez így nagynak hangzik, viszont a teljes vízkészlethez viszonyítva a Földön csak 0,001%-a az egésznek, tehát nagyon kicsi, és hogyha egyszer ez kihullana a Föld minden egyes pontján, tehát minden egyes négyzetméterén, hiszen úgy mérjük a csapadékot, akkor nagyjából egy nagy zivatarnak megfelelő 25 milliméternyi csapadék hullana le mindenhol. És éppen ezért nagyon fontos még egy másik mennyiséget megadni, az az, hogy mennyi ideig tartózkodik a légkörben a víz, és ez nagyjából 7-10 napot jelent. Természetesen vannak ennél rövidebb tartózkodási idejű vízrészecsék is. Mondok egy példát, a helyi képződési zivatarok azok, amelyek például egy meleg tengerfelszín fölött képződnek, és ott gyakorlatilag le is esnek, tehát ki is esnek a felhőből. Ennek rövid tartózkodási ideje van, mondjuk ilyen egy nap, viszont vannak ilyen jóval hosszabb tartózkodási idejű részecskék is, amelyek szállítónak és mozognak a légkörrel, mire egyszer csak elérik a harmadpontjukat és kiesnek a felhőből.
17: Mi múlik, hogy éppen hol van szárazság a Földön?
19: Ez szerintem több tényezőtől is függ, de az biztos, hogy a melegítéssel egy ilyen öngerjesztő folyamat léphet fel. Ugye alapvetően arról van szó, hogyha a felszín felmelegszik, akkor elindul a légtömeg a magasba, felfele irányul, és hogyha eléri ezt az úgynevezett telítettségi szintet, akkor kicsapódik, létrejön a felhő, és aztán abból lesz a csapadék. Most egyrészt erről van szó, hogy ezt a telítettségi szintet később tudja elérni, mert hogy többet tud magában tartani a légkör. Másrészt pedig, hogyha ez megtörténik, a melegedés, és már a talajból lévő páralgó vízmennyiség is mind-mind feljutott a légkörbe, akkor már nincs tovább olyan pároloktatandó mennyiség, amire a hő fordítódna, tehát hogy még inkább a melegedést, ezt úgy nevezik, hogy a szenzibilis hőáram lesz erősebb, és ez tovább gerjeszti ezt a folyamatot. Ugye, ha még melegebb van, még több párolgást igényel, vagy okoz, és ez egy ilyen ördögi körként fogható fel egy kicsit.
17: Tehetünk ez ellen valamit, az ördögi kör ellen?
18: Hát úgy gondolom, hogy azáltal igen, hogy csökkentjük a kibocsátásunkat globálisan, hiszen ugye ez a klímaváltozás rendkívüli módon megváltoztatja azt, hogy hol esik és hol nem, tehát hogy alapvetően kiszámíthatatlanabbá és kaotikusabbá teszi a vízkörforgás, ami, ahogy mondtam, globális átlagban állandó, tehát mindig ott van a vízgőz, ott van a víz, tehát hogy ez nem változik. Ugyanakkor lesznek olyan időszakok, meg területek, mint hogy most is Európában, erről beszéltünk esetleg kicsit később bővebben, hogy akkor egyes térségek sokáig nagyon szárazak maradnak. Mondok egy példát, hogy idén nyáron mit látunk a globális csapadék megfigyelések tekintetében. Azt láttuk, hogy május, június és július hónapokban kicsi átlag feletti volt a globális csapadék. Ez elsősorban az El Niño jelenségének is köszönhető, hiszen akkor meleg lesz a tengerfelszín a trópusi csendes óceán vidéken, és ez nagy feláramlást tud generálni, hiszen minél melegebb egy felszín, annál több vízgőzt ugye magával foglalni, hogy Anna is mondta, és ez nagyobb páralgás generálott, tehát globálisan látjuk, hogy tényleg több volt a csapadék, viszont egyenlőtlenül oszlott ez el, mert azt mutatják a számok, hogy a szárazföldek felett inkább egy csökkenő csapadék volt, mert nem csökkenő, bocsánat, hanem az átlagosan kevesebb volt a csapadék, míg az óceánok fölött több, tehát hogy egy ilyen elmozdulás van. Egyébként éves átlagban az óceánok fölött több a csapadék, mint a szárazföldök felett, de most ugye ezt az átlagtól eltérésről van szó, tehát hogy egy ilyen mintázatot figyelhetünk meg, hogy például Európában is a szárazföldek felett kevesebb volt a csapadék, mint a szokásos, míg az óceánok fölött, részben ugye ennek a melegerő tengerfelszínek és az El Niño miatt viszont több.
17: Sokakat az foglalkoztat, hogy bármilyen emberi eszközzel, tudományos eszközzel tudunk-e ezeken a folyamatokon változtatni, Anna?
19: Hát ez szerintem elég nehéz kérdés, nem tudom, hogy tehát, hogy a csapadék, hogyha mondjuk a vizesebben hagyom a tájat, akkor az nem biztos, hogy ott lokálisan fog aztán kiesni. Tehát pont ez az, ami el is hangzott, hogy szállítódik a légkörben a nedvesség, tehát hogy az nem biztos, hogyha én lokálisan itt akarok csapadékot, azt tényleg itt fogom elérni, hogyha innen pároloktatok valamennyi vízmennyiséget a légkörbe.
17: Tehát az a válasz, hogy igazából nem?
19: Én nem tudnék, igen, ilyen konkrét receptet mondani.
17: Pedig milyen sokan örülnének neki. Említette Péter, hogy egyes térségek nagyon szárazak maradnak. Ez történt most ugye Európában is ezen a nyáron. Mi történt?
18: Igen, ez történt, de nem teljes Európában történt ez, mert alapvetően Közép- és Nyugat- és Dél-Európában egy anticiklonális helyzet volt tartósabban, ami azt jelenti, hogy leszálló légáramlatok uralkodtak, napsugárzás bőven tudta melegíteni a felszínt, tehát hogy melegek is voltak ezeken a területeken, a frontok nem tudtak a kontinens belsejébe jutni, az aszály erősödött ebben a helyzetben, tehát egy ilyen helyzet volt gyakorlatilag végig, vagy fennállva a kontinens legnagyobb részén. Ugyanakkor a ciklonok, hogyha egy magunk előtt képzeljük Európát, akkor nagyjából ebben a Norvégia, Baltikum, Nyugat-Oroszország és Kelet-Ukrajna, Törökország térségében tudtak vonulni a ciklonok, és ott tudtak csapadékot is létrehozni, mert ugye ezeken a területeken nem volt ilyen helyzet, és alapvetően erre mozgott az egyrészt a magassági futóáramlás, és az úgynevezett jet, ami ugye rendkívüli gyorsan szállítja a levegő részecskéket, illetve itt tudtak képződni ezek a ciklonok is, amelyek ugye kedveznek a feláramlásnak, és létre tudják hozni a csapadék elemeket. Tehát, hogy nem volt Európa teljes egészén száraz azért, ez a április-májustól tartó időszak, hanem azért voltak ugye alapvetően a perifériáin, tehát ugye az északi, a keleti és a délkeleti területén voltak azért csapadék töbletek is.
17: Akkor tehát globálisan nincs is olyan nagy baj onna?
19: Ezt nehéz megmondani, mert tényleg fontos az, hogy hol esik le az eső, tehát szerintem az egyik ilyen legközvetlenebb kapcsolódás az a mezőgazdasági ágazatnak az érintettsége, és például a terméshozamokra vagy átlagokra már készülnek ilyen becslések, és abból az látszik, hogy például igen, itt Magyarországon vagy Franciaországban, Nyugat-Európa nagy részén, vagy az Egyesült Királyság déli részén, ott az átlagosnál rosszabb hozamokra számíthatunk, de például Törökországban vagy a kelet-európai térségben ott pedig teljesen átlagos vagy annál akár jobb eredmények születhetnek.
17: Tehát vannak ilyen számítások, olyan számítások vannak, hogy meddig lesz ilyen száraz az éghajlat itt a mi területünkön? Ugye azt tudjuk, hogy a meteorológia állandóan változik, mindenféle jóslásba nehéz belemenni alappal, de esetleg azt tudhatjuk, hogy a jövő nyár mit tartogat esetleg Magyarországon a mezőgazdaságnak?
19: Konkrétan a jövő nyára nem lehet becslést készíteni. Ugye itt fontos elkülöníteni, hogy az időjárás az néhány napra, néhány hétre vonatkozik, az éghajlat viszont több évtizedre, tehát hogy pont így a kettő között ez az egy-két éves időtáv, ez nem fogható meg igaziból egyikkel sem. Amit el lehet mondani, hogy rövid távon nyilván a hungaromet előrejelzéseit érdemes követni, a hosszabb távra vonatkozóan pedig éghajlati modelleknek a szimulációit tudjuk vizsgálni, és abból azt látjuk, ami végül is már az elmúlt szerintem kb. Ilyen 50 évben is tapasztalható volt, amit Peti is említett, hogy szélsőségesebbé válik a csapadék, tehát az éves összeg az igaziból nem változik jelentősen, viszont az időbeli eloszlása igen, és erre jó példa igen, akár az idei nyár is, hogy hosszú ideig nem hullik csapadék, viszont utána majd, ha egyszer kihullik, akkor egyszerre sokkal több fog, mint átlagosan. Tehát, hogy ezek az áztató esők alakulnak át inkább ilyen szélsőséges eloszlásúvá.
17: Ezeknek a hasznosítását kellene végig gondolnia a mezőgazdaságnak?
18: Igen, mindenképpen, mert ugye a vízrészecske ott van a légkörben, csak idő, vagy tehát, hogy nem feltétlenül egyből hullik ki, mert ahhoz, hogy kihújjon, ugye kell három dolog, kell, hogy legyen nedvesség a légkörben. Ez ugye meg mindig ott van, csak nem biztos, hogy a megfelelő helyen. Kell, hogy ugye a légáramlás odahozza, tehát, hogy idehozza például Atlanti óceán felől, vagy mondjuk az Adriai tenger felől a nedvességet. Illetve kell, hogy valami felemelkedése és lehűlése késztesse, például egy hegység, vagy egy összeáramlási zóna, vagy egy front, vagy ciklon, tehát hogy ezekkel tudják a levegő részecskét feláramlásra készíteni, és így ki tud alakulni a csapadék. Tehát ahogy mondta Anna, hogy valóban most viszonylag hosszú ideig például száraz időszak volt Európában, de most úgy tűnik, hogy a végre tudnak Dél-Európába és Közép-Európába jutni ezek a hidegebb levegő, tehát hogy ide tud jutni a ciklonok által ezek a magasban ezek a hideg légrészecskék, és ez ilyenkor ciklonokat generál, például a földközi-tenger térségében, és mivel a földközi-tenger extrém meleg, tehát sosem volt még ilyen meleg, mint most, ugye 30 fokokat is láttunk itt, ezért óriási nedvességtartalom és vízgőztartalom áll rendelkezésünkre, ami növeli a ciklonoknak az energiáját, és ahogy Anna is mondta, ilyenkor óriási esőkre számítunk, és úgy gondolom nem csak a mediterrán térségben, például a napokban most is, tehát Isztria térségében, tehát hogy Horvátország és Szlovénia, illetve Olaszország térségében heves zivatarok és záporok vannak, de hogy a tél folyamán gyakran fog ilyen érkezni, úgy gondolom, és ezt már a szezonális előjelzések is jelzik, hogy nem csak Dél-Európában, hanem Európa nagy részén inkább ez a csapadék növekedés várható majd, tehát hogy átlagnál több csapadék várható, és úgy gondolom, hogy ennek azért alapvetően örülünk, hogy ugye végre megszűnhet az aszály, vagy hát így mérsékelni tudjuk országos szinten is ezt az aszályt, de ugyanakkor ezek a hirtelen feláramlások, meg ugye hirtelen lezúduló csapadékok, azok nem biztos, hogy a legjobban tudnak hasznosulni, hiszen ezek nagy intenzitással érkeznek ezek a csapadék mennyiségek, a csapadékok, és ez növeli a lefolyást, és ilyenkor alakulhatnak ki villamárvizek, vagy éppen nagy árvizek a folyókon.
17: Ezeknek a szabályozásával, megfelelő mederbe terelésével lehetne valahogyan vizet spórolni nyárra is esetleg?
19: Szerintem lehetnek ilyen megoldások, de ez mindenképpen több szakterületnek a hozzáértését követeli meg, tehát vízügyi szakemberekre is szükség van, meteorológusokra vagy éghajlatkutatókra is, lehet akár, nem tudom, biológiai vonatkozása is, vagy a környezetre milyen hatást gyakorol, tehát hogy mindenképp egy összetett kérdés, de szerintem létezhetnek igen jó megoldások.
17: Éghajlatkutatóként mit lát a jövőben? El vagyunk ezzel késve, vagy még épp időben vagyunk?
19: Azt nem mondanám, hogy el vagyunk késve, mert igaziból, tehát hogyha hátradőlök, hogy már úgyis minden mindegy, akkor tényleg az lesz. Tehát, hogy nem engedhetjük el szerintem ilyen szempontból ezt a kérdést, mert jobb később, mint soha alapon igaziból szerintem nincs elkésve a dolog.
17: Ma már a legtöbb kutató azt állítja, hogy visszafordíthatatlan a klímaváltozás, bármit teszünk, katasztrófa lesz a vége. Mások azonban azt mondják, hogy lehet tenni ellene bizonyos technológiák használatával. A mostani éghajlatváltozási folyamatokat figyelve, melyiknek adnak igazat, Péter?
18: Hát annak semmiképpen sem, amelyik azt mondja, hogy nem tehetünk semmit. És az sem teljesen világos számomra, hogy mit jelent az, hogy visszafordíthatatlan. Valóban nem fogunk visszatérni az 1970-es hűvösebb évtizedhez már nagy valószínűséggel, tehát hogyha ez jelenti, akkor ez nem fog megvalósulni. Viszont úgy gondolom, hogy ugye még most növekszik a globális átlaghőmérséklet, tehát ez már benne van a rendszerben, amit kibocsátottunk. Ugyanakkor azért látszik, hogy a globális összefogásokat mindenki betartja, amit ugye vállalt, akkor nagyjából ilyen 2,6-2,8 Celsius fok közötti globális melegedésre meg fogunk állni 2100-ben, vagy az alatt leszünk várhatóan. És ez, hogyha ezt ugye tudjuk, és ugye persze nyilván minél nagyobb szinten ezt csökkenteni kell a kibocsátásunkat, hogy ezt nehez, vagy ne annyira érjük el. Viszont, hogyha tudjuk, hogy ehhez kell alkalmazkodni, akkor ugye ehhez alkalmazkodni kell. Tehát, hogy épp ezért létre kell hozni olyan stratégiákat mindenféle szinten, ugye egyéni szinten, vagy közösségi szinten, városi, vagy akár ugye országos, vagy globális szinten, vagy európai szinten, hogy ezekhez a változásokhoz tudjunk alkalmazkodni, és ne érjen váratlanul minket az, ami most esetleg meglepő volt még. Tehát, hogy valóban idén-nyáron sok dolog történt, sok extrémum volt, rekordolt meg, viszont láthatjuk, hogy ez a jövőben ezek teljesen átlagos események lesznek, és éppen ezért ezekhez valahogy akkor meg kell kezdeni az alkalmazkodást. Ugye nyilván ez a paksi fenékküszöbnek az emelés, az ilyen gyors beavatkozás, ott meg szükségünk volt a paksi energiára és a vízre a Dunából. Viszont lehetnek hosszú távú beruházásaink, amelyekkel ugye lehet a klímaváltozás hatásait csökkenteni.
17: Mik lehetnek ezek, Anna?
19: Az egyik az, igen, szerintem mindenképpen ez, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának a mérséklését kezdjük el.
17: Ami konkrétan ez mit jelent? Ugye sokat hallunk erről, hát nyilván a benzinüzemű gépjárműveknek a visszaszorítása, az energiatermelésben, a szénerőművek visszaszorítása, de mi az, amit akárki megtehet?
19: Igen, tehát, hogy igen, itt valóban el lehet különíteni ezt a globálisabb képet, ami nem az egyedi embereken múlik, hanem inkább a döntéshozókon. A saját életünkben pedig szerintem igen, az ilyen mindennapi döntések is számítanak, hogy milyen közlekedési eszközt választok, és azt milyen tehát hogyha egy 5 perces útra autóval megyek, gyalog vagy biciklivel, nyilván van köztük különbség. Úgy általában a vásárlási szokásaink, hogy tényleg csak azokat a dolgokat veszük meg, amire valóban szükségünk van, vagy ha valami elromlik, akkor esetleg megjavítatjuk, mert tudom, hogy itt nagyon sok nehezítő körülmény van, tehát hogy nem így van berendezkedve alapvetően most a gazdaság, de ezen lehetne változtatni szerintem. A másik ilyen akár a táplálkozásai szokásainknak az átgondolása, vagy tényleg mondjuk a szezonális gyümölcsök, zöldségek előnyben részesítése is segíthet.
16: Hogy a szállítást visszaszorítsuk?
19: Igen, pontosan a szállítás is igen sokat számít, vagy a csomagolóanyagoknak a használata, ezek mind-mind szerintem fontos lépések.
16: Tehát akkor nem értenek azokkal együtt, akik azt mondják, hogy a utolsó fél másodpercben vagyunk a földet. Szokták így jellemezni az éghajlatváltozást és a katasztrófa felé vezető utat, hogy hanyadik percben vagyunk a egy napból, ugye?
18: Igen, vannak ilyen hozzáállások is, hogy alapvetően már nagyon eljutottunk azokhoz a pontokhoz, ahol már nincsen visszaút, ezt úgy nevezzük ilyen tipping pointoknak, tehát hogy ilyen átbillenési pontoknak, bocsánat, hogy angolul mondtam, és valószínűleg erre gondolnak, hogy ezek már megtörténnek, és ezek tényleg ilyen másfokos globális melegedés környékén, ahol éppen járunk, több ilyen is van, amely ugye ezt mondja, hogy a valószínűség ezeknek a megnövekszik, tehát vannak ilyenek, akik ezt állítják, hogy valóban már nincs sok időnk hátra, de ugyanakkor, ahogy Anna is mondta, nagyon sok dolgot tehetünk, tehát ugye tájékozódhatunk megfelelő forrásokból, vagy még támogathatjuk a tudományt, különböző szinteken hozhatunk lépéseket, ugye egyéni, vagy városvezetési szinteken, ugye én úgy gondolom, hogy ahol lakom a 7. kerületben, ott óriási hőterhelés van ezeken a hőhullámok idején, amelyek egyébként tényleg minden ott élőt légkondi nélkül főleg rendkívül módon megterheltek.
16: És akkor, ha már a légkondiról beszélünk, az sem teszi jót a éghajlatváltozásnak.
18: Így van, tehát hogy a légkondival ugye le tudom hűteni a saját szobámat, viszont ez rendkívül hatékonytalan, mert közel meg a szomszédaimat fűtöm, tehát hogy én is mindig próbálom óvatosan bekapcsolni ezt, mert oké, le tudom hűteni 2 órára a lakásomat, de 2 óra múlva meg újra visszamelegszik annyi, hiszen a szomszédaim visszamelegítik a lakásomat. És ezeken a napokon, amikor ilyen extra hőstressz van, akkor egy ilyen gyors reagálású gáz erőműveket kapcsolnak be, hogy tudjuk fedezni a fogyasztásunkat, tehát, hogy, és ugye ezek extra széndioxidot jutatnak a légkörbe, amely tovább melegíti a légkört, tehát ezért is nem jó valóban. És az is látszik, hogy kimutatható már a számokban, hogyha összehasonlítjuk Budapest belvárosát, meg Budapest külvárosát, akkor nagyobb a hőmérséklet emelkedés a belvárosban, mint a külvárosban. Azt tudjuk persze, hogy van a kettő között különbség, hiszen van egy ilyen hősziget hatás, de úgy látjuk, hogy ez a hősziget hatás erősödik, és elsősorban az magyar hungarometer adatai szerint azt látjuk, hogy 2015-től van ez a növekedés inkább. Tehát,
16: ez mire utal, hogy éppen attól?
18: Úgy gondoljuk, hogy a légkondinak a használata a belső kerületben egy ilyen öngerjesztő folyamatként gyakorlatilag tovább növeli a belvárosnak a hőmérsékletét, és ezért alakulhat ki az, hogy még nagyobb a különbség most a belváros a külváros között, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Tehát, hogy hiszen ugye 2012-es nagyon meleg nyár, meg 2015-ös hőhullámos nyarak után valószínűleg egyre több ember döbbent rá, meg ugye a 24-es után is, hogy igenis, ezt már nem lehet kibírni, és muszáj légkondit felszereltetni, még ha ugye akár ökotudatos is vagyok.
16: Igaz, hogy ez az augusztus volt a legmelegebb Magyarországon eddig, vagy akár globálisan is? Anna?
19: Magyarországon igen, mindenképp. Ugye 1901 óta vannak megbízható méréseink, és ezt az időszakot tekintve mondhatjuk azt, hogy igen, az idei augusztus volt eddig a hungaromet mérései szerint az eddigi legmelegebb augusztusunk, és úgy általában is a legmelegebb hónapunk.
18: Igen, és globálisan egyébként is, mert ezt az adatot nem néztem meg, tehát globálisan is ugye van egy ilyen melegedés most már a föld légkörében, azért, mert ugye egy El Niño van kialakulóban mondjuk április óta, és most már ez elért egy ilyen közepesen erős szintet, amúgy még tovább fog erősödni, ilyen november-december környékére, és ilyenkor a globálisan légkör is melegszik, tehát globálisan is egy ilyen nagyon meleg augusztus éltünk át már.
16: Várható a légkör visszahűlése? Tehát a korábbi hőmérsékleteknél esetleg alacsonyabb pontra?
19: Szerintem mindenképp, hiszen van egy változékonyság a hőmérsékleti értékekben, tehát hogy a globális felmelegedést sem úgy kell elképzelni, hogy minden évben vagy minden nap egyre melegebb lesz, hanem van egy fluktuáció. De hogyha egy ilyen trendvonalat illesztünk az adatokra, akkor viszont látszik egyértelműen ez a növekvő tendencia, de igen, előfordulhatnak melegebb és hűvösebb évek is, csak hogyha a több évtizedes átlagokat nézzük, akkor igen, mondjuk a 70-es évekhez képest egyértelműen melegebb van napjainkban.
16: Mi most az éghajlatkutatás legfontosabb feladata?
18: Hát úgy gondolom, hogy egyrészt a kutatás, másrészt, hogy tájékoztassuk az embereket, és ugye a médiát is szerintem, mert nem mindenki van tisztában bizonyos dolgokkal, szerintem ez egy fontos küldetésünk, és ezt mi szívesen csináljuk. Tehát, hogy alapvetően mi számokkal dolgozunk, meg nem tudom, modellekkel, egyenletekkel, módszertanokkal, és az alapvetően egy kis közegnek szól, de hogyha ezt lefordítjuk olyan ábrákra és olyan információkra, amelyek értékesek lehetnek az embereknek, akkor szerintem jobban átjön számukra is, hogy mekkora baj van itt Magyarországon is, illetve globálisan is.
16: Anna?
19: Egyrészt egyetértek, igen, hogy a tájékoztatás is fontos szerintem, hogy ez tényleg ne egy ilyen elzárt tudomány legyen, hanem mindenki számára érthető. A másik pedig talán így érintőlegesen szóba jött ezeknek az átbillenési pontoknak a vizsgálata. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a modellezésének a pontosítása, vagy jobb megértése, az fontos lehet akár az alkalmazkodás, akár a mérséklés fontosságának a felismerésében.
16: Ha lehetne kívánni egyet, és az teljesülne, mit kívánnának?
18: Hát először is azt, hogy az emberek kicsit legyenek mondjuk talán kevésbé önzőek. Ez nem egy ilyen balos vagy zöldes, ami azt szerintem egy teljesen normális morális hozzáállás az élethez, tehát hogy úgy gondolom, hogy legyünk kicsit kevésbé önzőek, és mondjuk elégedjünk meg azzal, amink van, nem biztos, hogy sokkal több kell. Tehát itt a fogyasztásra gondolok, hogy ezt kicsit szerintem tudjuk optimalizálni, mert látjuk azt, hogy a Paks esetében, amikor a miniszterelnök megkért minket, hogy kicsit figyeljünk oda, akkor nagyon gyorsan tudott reagálni az ország lakossága, a vállalatai, tehát szerintem össze tudunk fogni, hogyha úgy hozza a helyzet, és akarjuk is ezt. Másik pedig az, hogy választunk olyan vezetőket szerintem, akik mondjuk elfogadják ezt nem tagadják a klímaváltozást, és igenis alapvetően hisznek a tudománynak, és azt nem bagatellizálják el azok eredményeit, tehát hogy úgy gondolom, hogy ez.
16: Köszönöm szépen Szabó Péter éghajlatkutatónak és Kis Anna éghajlatkutatónak a beszélgetést. A kulcskérdéseket hallották, 60-i Tóth Erika vagyok.

0: 23 óra, jó estét kívánok! A Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Mikja György, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Hűvös, esős lesz holnap az ország nagy részén. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés mára többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az asszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt, 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termel. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Marti Zoltán újságíró, média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. 8 ember gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A volántársaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt hűtlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csaknem 10 milliárd forint vagyoni hátrányt keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanú szerint több mint 600 jármű beszerzése egyéni érdekek mentén történt. Esős, hűvös idő jön, holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten hever zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18 fok lehet, majd napközben 18-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel éjfélkor jelentkezünk legközelebb, itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Felnőtt egy nemzedék, amely csupán történelmi bejegyzésként gondol 9-11-re. A New York-i ikertornyok lerombolása azonban a 21. század legbrutálisabb terrortámadása volt. 2001. szeptember 11-e után a világ is más lett. 2 magyar szemtanú emlékezik. Mi játszódik le egy gyerek agyában olvasás közben? Ezt kutatják a Pécsi Tudományegyetemen, mégpedig azért, hogy segítséget nyújtsanak a diszlexiával küzdőknek. Igen, lett másik Magyarország. Vendégünk lesz Olái Bolya.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok. A nap

0: pedig torzíthatja a sportszakmai szempontokat, és növeli a korrupciós kockázatokat. Beszélgető társam a telefonban Szabados Gábor sportközgazdász, üdvözlöm!
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mi a jelentés lényege, hogy tudnánk ezt közérthetően elmagyarázni?
1: Valóban az, ugye nagyon óvatosan fogalmazva, de a számvevőszék gyakorlatilag megfontolásra javasolja azt, hogy a TAO rendszert szüntessék meg, de nem úgy, hogy magát az teljes támogatási folyamatot megszüntetik, hanem a jelenlegi folyamatot kellene megszüntetni, tehát hogy ne a cégek saját maguk osszák el ezeket az összegeket a hozzájuk jelentkező sportszervezeteknek, hanem ugyanúgy, ahogy eddig, fizessék be az adójukat a központi költségvetésbe, és az állam nyilván a kormányzatnak az ebben illetékes része, tehát a sportállamtitkárságnak valamelyik szerve döntsön arról, hogy ebből a keretösszegből milyen sportszervezet milyen formában tud részesülni.
0: Na most a jelenlegi évi 110-136 milliárd forint közötti összeg közvetlenül a cégektől a sportegyesületekhez kerül. Ez a teljes sporttámogatási rendszerhez képest mekkora összeg?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert olyan sokféle csatornán zajlik jelen pillanatban is, nyilván ugye az előző kormány idejéből örökölt módon még a magyar sport támogatása, hogy nagyon nehéz igazából azt felmérni, hogy a központi, tehát a központi kormányzattól központilag érkező támogatásokat, a létesítmény építéseket, fejlesztéseket, fenntartásokat, akár az önkormányzat támogatásokat, az állami tulajdonban lévő cégektől szponzorációs és egyéb támogatási formában érkező összegeket, ha ezt mind összevetjük, akkor azért egy nagyon nagy összeg jön ki, és de ugyanakkor azt kell mondani, hogy a TAO támogatások még mindig ennek egy jelentős részét képezik. Minél jobban próbáljuk ezt esetleg lecsupaszítani arra, hogy mi az, ami tisztán csak támogatásnak nevezhető, tehát ha most a szponzorációt például kiveszem, bár annak is gyakorlatilag a jelentős része, gyakorlatilag nem ténylegesen támogatás és nem valós piaci értékű szponzoráció. Ott tartunk, hogy a TAO az mindenképpen egy jelentős meghatározó támogatási nagyságot jelent a teljes sportfinanszírozáson belül, és különösen azon a területen, ahová ezt elsősorban szánták, tehát itt a szabadidősport és az utánpótlássport finanszírozásában gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon sok egyesület és sportszervezet számára élet-halál kérdés ezeknek az összegeknek a készhez
0: kapása. Most épp ez az, hogy ez az 2011-ben indult ez az egész program azzal, hogy az utánpótlás nevelést és az egészséges életmód kialakítását segítsék. De hol csúszott félre akkor ez a dolog, hogy most arról beszélünk, hogy meg kéne szüntetni?
1: Én alapvetően két pontot látok, és ezt nem csak most a számvevőszék jelentése után, hanem korábban is nagyon sokszor elmondtam, leírtam. Az egyik az, amit most a számvevőszék is megállapított, az elosztása ezeknek az összegeknek, ami nem sportszakmai alapon történt, hanem elsősorban politikai és kapcsolati alapon, tehát a cégek azokat a sportszervezeteket támogatták, amelyekkel politikai-gazdasági kapcsolatot tudtak kiépíteni, vagy inkább fordítva, amelyik sportszervezet tudott cégekkel politikai-gazdasági kapcsolatot kiépíteni, azt tudott ezektől a cégektől szerezni támogatás, de alapvetően nem a szakmaiság dominált itt ebben, hanem az, hogy melyik sportszervezetnek van nagyobb politikai tőkéje. Ez az egyik, tulajdonképpen ugyanezt mondta most ki a számvevőszék is. A másik, amiről csak úgy említés szinten beszél a számvevőszék, de ezt most nem részletezték, az egész folyamatnak az ellenőrzése. Tehát az, hogy a TAO támogatások felhasználása a jogszabályoknak és a racionális működéseknek a közpénz felelős elköltésének megfelelő. Itt utaltak a korrupciós kockázatra, de igazán erről kevésbé szól a közlemény. Nagyon sokáig nem volt megfelelő ellenőrzése a TAO támogatásoknak. Később ezt a sportági szakszövetségek kialakították, és egy idő után azért az egész periódus második felében már azért sokkal jobban működött, de például még mindig van olyan sportági szakszövetség, mert hogy maguk a szövetségek is pályázhattak TAO támogatásra, amelyik például a saját magát

0: megkapott támogatásaival, még mindig nem tudott éveken keresztül, hosszú évekre visszamenőleg elszámolni.
1: Van egyébként olyan sportág, amit kiemelne, hogy egyértelműen nyertese, vagy épp ez az, hogy vesztese ennek a rendszernek?
0: Hát nagy meglepetés nem mondok, a labdarúgás az, amelyik a legnagyobb összegeket kapta, tehát ilyen szempontból odaáramlott a legtöbb forrás, tehát nyilván a labdarúgást nevezhetjük a legnagyobb nyertesnek. Most nyilván ebbe kereshetünk ugye politikai hátteret is, hiszen itt voltak például olyan sportszervezetek, amelyek a legnagyobb politikai tőkével rendelkeztek, ugyanakkor ez valahol logikus is, hiszen ha csak azt nézem, hogy a magyarországi igazolt sportolók több mint fele labdarúgó, akkor valahol logikus az, hogy ha szabadidősportról, utánpótlás sportról beszélünk, ahol így akik ugye az igazolt sportolók legnagyobb részét teszik ki, akkor valahol ez logikus, hogy a labdarúgás képviseli a legnagyobb forrásmennyiséget, tehát önmagában ez nem meglepő, viszont tény az, hogy az is növelte ezt a kiemelkedő szerepét a futballnak, hogy ahogy mondtam, itt voltak olyan sportszervezetek, például most nem rejtegetve a dolgokat, például ugye a felcsúti Puskás Ferenc labdarúgó akadémia, amelyiknek a politikai tőkéje messze meghaladta a többi csapatét, és ezáltal sokkal nagyobb arányban tudott részesülni ezekből a forrásokból.
1: Na most a 15 év alatt összejött 1700 milliárd forint, az valahogy meglátszik az eredményeken? Ha most akár nézhetjük a labdarúgást is, de bármely más sportot is, ami részesült támogatásban. Látszik az eredményeken az, hogy volt itt egy ilyen dotáció?
0: Egyrésztről ennek nem feltétlenül most a sport eredményekről beszélünk, ugye ennek a támogatásnak egyrészt nem feltétlenül a sport eredményekben kell megjelennie, hiszen ha arról beszélünk, hogy itt a fő cél az volt, hogy szabadidősportolók és utánpótlás sportolók normális kultúrált körülmények között sportolhassanak, ez azért nagyon sok helyen valóban megvalósult. Tehát aki jár mondjuk megyei labdarúgó bajnokságokban, utánpótlás mérkőzéseken, és járt 2010 előtt is, az láthatja azt, hogy sokkal jobb pályákon, sokkal jobb létesítményekben, sokkal jobb felszerelésekkel lehet ma már sportolni, mint korábban, és ez nagyrészt a TAO támogatásoknak köszönhető. Nőtt egyébként a csapatok száma, sportolók száma is, mert a versenyzési költségeket is tudták a sportszövetségek csökkenteni. De én azt gondolom, hogy ez egy eredmény. Nyilván nem sportszakmai eredmény, de ez egy komoly pozitívum a TAO rendszernek. Ugyanakkor vannak olyan elemek, mert nyilván azt is várta a TAO rendszertől mind az állami vezetés, mind a sportágak szövetségi vezetése, hogy ez például az utánpótlásnak valóban a sport szakmai eredményességét is növelni fogja. Tehát például akár utánpótlás szinten eredményesebbek leszünk, és ami ugye az egésznek a fő értelme, hogy a magyar utánpótlás rendszerekből sokkal több olyan profi sportoló kerül majd ki a felnőtt kort elérve, akik meghatározó szerepet játszhatnak, nem csak ma magyar, hanem nemzetközi szinten is, ez például nem igazán valósult meg.
1: Na most sok olyan történetről lehet hallani, hogy ha volt a csapatban olyan szülő, akinek volt egy cége és nagyobb összegű TAO támogatást tudott az egyesületnek jutatni, hát bizony annak a gyereke többet volt pályán, mint a többiek. Ez pedig ugye torzította a kiválasztási folyamatot. Erről született kutatás az ön véleménye szerint, vagy tudott ilyen mélyre menni ez az ÁSZ-vizsgálat?
0: Azt nem hinném, hogy az ÁSZ-vizsgálat ilyen viszonylag kisebb volumenű eseteket is vizsgált. Egészen én is tudok ilyen esetekről, hozzáteszem, ez TAO nélkül is gyakran előfordul. Tehát az, hogy jön egy apuka, akinek van valamilyen vállalkozása, és akkor nem tudom én, vesz a csapatnak egy garnitúra, mert de ennek mondjuk az a feltétele, hogy a gyerek játszott. Ilyen volt korábban is, és valószínűleg lesz is még.
1: Ilyen a világ.
0: Így van. Sajnos az utánpótlás sportban nyilván nem helyes, de valószínűleg elkerülhetetlen. Erre azt mondanám, hogy ez nem a TAO-nak a következménye. A TAO-t itt csak ugyanúgy felhasználták, mint mást. Ugyanakkor hasonló esetek azért bőven vannak, és erre egyébként az ÁSZ is felhívta a figyelmet. Tehát például, ha egy cég úgy adja oda a saját társasági adóját egy sportszervezetnek, hogy azt mondja, hogy amit ebből veszel, legyen az sportfelszerelés, legyen az létesítményben beruházás, építkezés, akármi, azt az én cégemtől veszed, vagy az én cégemmel kell azt a szolgáltatást elvégezned. Ilyenre rengeteg példa van, és ez már valóban felvett korrupciós kockázatot.
1: Na és hát arról is ugye vita folyt, hogy most akkor ez közpénz, vagy nem közpénz, hiszen adó, amit befizetnek, csak meghatározott célra, de hogyha adó, akkor az, az közpénz. Viszont voltak olyan vélemények, hogy, és egy Orbán Viktor is megfogalmazta, hogyha jól emlékszem, hogy nem, ez annak a cégnek
0: elnézést,
1: a pénze.
0: Hadd szakítsam, udvariatlan vagyok, hadd szakítsam félbe. Erről nem lehet vitatkozni. A TAO közpénz, pont.
1: Na, akkor ezt elég egyszerűen lezártuk. Na most, hogyha megszűnik a jelenlegi TAO keret, mely sportágak, vagy mely klubok érzik majd ezt meg leginkább, vagy sérülhetnek ebben?
0: Elsősorban azok, amelyek ugye szinte az egész működésüket TAO-ra alapozták, hiszen nyilván ők is tudnak természetesen a jövőben is, hogyha mondjuk ez, amit itt az ÁSZ javasolt, ez megvalósul, akkor természetesen ők is kaphatnak a központi elosztásból is forrásokat, de hogyha ők úgy alapozták a TAO-ra a működésüket, hogy ez kifejezetten ahhoz kötődött, hogy volt egy cég, aki a kapcsolat miatt nekik adta a pénzt, annak ellenére, hogy szakmailag ez kevésbé volt indokolt, na akkor, akkor ilyen esetekben problémák lehetnek. Nagyon sok olyan egyesület van. Hát ezt így sportági berkekben ilyen TAO-csaló kluboknak szokták mondani, akik gyakorlatilag mondjuk azért működtetnek utánpótlás csapatokat, hogy csak hogy felvehessék a pénzt, és abból minél többet kiszivattyúzhassanak, és igazából komoly szakmai képzés nem folyik. Gyakorlatilag ilyen lasszóval összefogott gyerekek indulnak el egy bajnokságban, úgyhogy utolsó helyen végeznek, és minden meccsen jól megverik őket. Természetesen ezzel valószínűleg egy életre elveszik a kedvüket a sporttól, tehát éppen ellentétes hatása van, mint amit a rendszer szeretett volna elérni. Az ilyen csapatok biztos, hogy vesztesei lesznek ennek a rendszernek, mert nincsen sportszakmai indoka annak, hogy ők tényleg ebből részesüljenek. Sportáktól, területtől, mindentől függetlenül rengeteg ilyen csapat van, tehát szinte minden sportágban találkozhatunk ilyennel. Ha valaki ránéz az utánpótlás tabellákra, és tendenciózusan azt látja, hogy mondjuk egy klubnak minden csapata az utolsó helyen van, nagy negatív gólkülönbséggel, akkor ott el lehet kezdeni gyanakodni.
1: Világos. Szabados Gábor sportközgazdásznak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm én is.
2: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
1: A folytatásban pedig egy érzékeny téma. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Ahogy ma már a krónikában is elmondtuk, a szakemberek szerint az esetek 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezelésekkel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. De mi a helyzet a gyerekekkel, akik talán nem is tudják, hogy lehet segítséget kérni, de mindenképpen kevésbé mernek beszélni a problémáikról talán, mint a felnőttek. Mi most az ő érdekükben beszélgetünk erről. Dr. Csák Anna Mária klinikai gyermekszakpszichológus, pszichoterapeuta van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elkezdődött a tanév, ezzel együtt pedig jön ugye a teljesítmény, a siker és a kudarc témája, akár a bullying kérdése is erősebben jelenik meg. Észleli a praxisában, hogy ezzel az időszakkal egy más állapot keletkezik, vagy mást figyelhet meg, mint például nyáron?
3: Hát sajnos igen, hát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy kicsit nehéz, a pedagógusoknak is természetesen, de hát a gyerekeknek is. Hát a nyár azért az egy lazább időszak, tovább lehet aludni, nem kell megfelelni, nem kell tanulni. Az iskola meg hát azért a maga követelmény rendszerével, meg hát egyáltalán avval, hogy be kell menni időre, hogy ott kell ülni sokáig. Tehát azért ez egy mindennapi elfoglaltság, és ez is jelenthet gondot egy gyereknek, hogy átállni egy másik működési módra. És amit említett sajnos, hogy megjelennek, ugye a feszültség az hozhat magával mindig egy kis agressziót, és a gyerekek sajnos elég hajlamosak arra, hogy a másikat elkezdjék cikizni, ilyen ugratások mennek az iskolába, ez most elég gyakori, hogy nem túl pozitívan állnak egymáshoz, hanem nagyon észreveszik a másik hibáját, és akkor elkezdik csúfolni. De most valaki ezen túl tud lépni, valakit viszont ez nagyon megéri, hát és bizony. Nagyon nehezen tudja feldolgozni.
1: Most egyes adatok szerint a mai gyerekeknek és fiataloknak a 20-25%-a, tehát minden negyedik, ötödik gyerek küzd valamilyen diagnosztizálható mentális vagy érzelmi problémával. Hogyha ez a nyugati világ más részein hogy alakul ön szerint?
3: Hát sajnos nálunk ez tényleg így van. Vannak országok, ahol sokkal nyugodtabb körülmények vannak, biztosabb a szülők munkahelye például, akkor ritkábbak a vállások, mint nálunk. Tehát nagyon sok minden van, ami a gyerekeknek nagyon nehezen feldolgozható, és hát ugye az iskolába még erre rájön a teljesítmény, megfelelési kényszer, és ez mások egy gyereknek adott esetben.
1: És mik azok a problémák, amikkel általánosságban jelentkeznek a kis paciensek önöknél?
3: Hát főleg a szorongás és a beilleszkedési nehézségek. Tehát ugye kicsi gyerekeknél, óvisoknál nagyon gyakori a figyelem probléma, nem tudja a figyelmét összpontosítani, túlmozgásos, nagyon nagy a mozgás igénye, feszült. A nagyobb gyerekeknél pedig megjelenik ugye a szorongás, az, hogy úgy érzi, hogy nem sikerül, hogy ő jó képességű, de mégse tud teljesíteni, hogy az írása nem szép, ugye ez nagyon gyakori, hogy nem tud jól olvasni, és sajnos az iskola eléggé gyorsan megy előre, tehát nem igazán teszik a hangsúlyt a gyakoroltatásra, tehát ugye régebben azért a gyerekeknek nem volt olyan komoly elvárás, hogy gyorsan megtanuljon írni, olvasni, és sajnos most, mivel hogy okos a gyerek, ezért azt gondolják, hogy az okos gyerek az úgy is megtanulja, meg úgy is tudja, de igazából nem tudja, tehát nem spontánul csinálja dolgokat. Ha már gondolkodni kell valamin, az már baj. Tehát, hogyha nekem gondolkodni kell, hogy a B betűt azt jobbról kell felfelé húzni, vagy balról, akkor az már baj. Tehát, hogy ezeket a dolgokat nagyon be kell ahhoz gyakoroltatni. Az olvasást nagyon meg kell tanulni ahhoz, hogy ő képes legyen egy könyvet aztán elolvasni.
1: Hát ugye és egyáltalán, az egész tanulási folyamatára a későbbiekben kihatása van, hogyha ez nem megalapozott.
3: Hát sajnos igen, tehát olyan mértékig a képek foglalják le most a gyerekeket, tehát ugye az online annyira begyűrűzött a gyerekeknek a világába, hogy nem is nagyon vesznek elő szívesen könyveket. És amikor ugye megjelenik az igény arra, hogy mondjuk olvasson el egy Jókait, vagy egy Háború és békét, hát akkor azt ő nem fogja.
1: Az már nehéz, persze. Na most visszatérve az ő problémáikra, egy gyerek hát nem magától megy a szakemberhez, hanem a szülő viszi oda. Most ehhez egyrészt azt gondolnám, hogy van egy olyan rész, hogy kell egy bizalmi légkör otthon, hogyha mer beszélni a gyerek róla, és már olyan korban van, hogy meg tudja fogalmazni, illetve egy odafigyelő szülő, aki kiszúrja a gyerekén a változásokat, nem?
3: Hát pontosan. Na most szerencsére azért már az iskolákban vannak iskolapszichológusok, csak ott meg az a probléma, hogy az a gyerek, aki mondjuk szorong és gátlásos, az nem nagyon mondja ezt el a tanítónéninek, vagy a többieknek, és néha még otthon sem mondja el. Tehát ugye valóban, ahogy mondta a szülőnek, nagyon figyelni kell, és nem azt gondolni, hogy ó, hát ez nem probléma, meg a gyerek ezen túl fog jutni. Nem biztos. Így esténként, amikor lefekszik, és ilyen intimen beszélgetünk vele, akkor kiderülhet, hogy őt mi zavarja, vagy mi az, ami rossz neki, és nem szabad azt gondolni, hogy ez nem probléma, mert ő még kicsi, és ez a gyerekeknél előfordul, hát nem biztos, hogy ő ezen túl tud jutni magától.
1: És kell, hogy ehhez tehát a szülő is, de mi van akkor, hogyha olyan közegben élnek, ahol még mindig tabusítva van az, hogy a mentálhigiénével ugyanúgy foglalkozni kell, mint mondjuk a lázas betegséggel, vagy a tüdőgyulladással.
3: Igen, hát ez sajnos ilyen még mindig van. Nagyon sokat változott ez a szemlélet, én azt gondolom, tehát most már azért legalábbis akikkel én találkozom, azoknál azt látom, hogy bátran mernek a saját lelkükkel, meg a gyerekek lelkével foglalkozni, de azért még mindig van olyan, hogy hú, hát az ciki, ha valaki pszichológushoz megy, mert akkor biztos nem normális, akkor biztos valami nagy baja van, pedig hát az ember életében mindig vannak hullámvölgyek, és néha egy kis segítség az nagyon jól jön.
1: Hát talán ezt is meg kell tanulni, hogy az élettel vele jár, hogy jönnek mély pontok, de azokból ki tudunk jönni. Ehhez kell ugye a szülői példa. De említette a pedagógusokat, illetve hogy vannak iskolapszichológusok. Milyen eszközei vannak a pedagógusnak, hogyha a gyereken lát valamit, hogy segítségre szorulna, de esetleg a szülő nem partner ebben, vagy a szülőn is látszik, hogy ez egy nagyon feszült korszak. Ugye szokták mondani, hogyha te jól vagy, a gyerek is jól van, de ha nem...
3: Hát igen, hát azért a pedagógusok észreveszik a változást sok esetben, meg jó esetben, tehát az olyan pedagógus, aki empatizál a gyerekekkel, akkor azért az látja, hogy megváltozik, hogy befelé fordulóbb lett, vagy túlzottan fel van pörögve, és hogy biztos, hogy itt valami probléma van. És hát ilyen esetben ugye az iskolapszichológus azért tud segíteni, csak hát természetes, hogy megvannak a korlátai. Ott az iskolán belül egy nagyobb gyerek már nem biztos, hogy bemer menni, vagy bemer kopogni az iskolapszichológushoz, mert lehet, hogy neki az már ciki, hogy ő bemegy a pszichológushoz. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye, ha amikor hozzám jönnek, akkor arról nem tud senki. Az egy kicsit titok, tehát ő azt mond el, amit akar, a mama azt mond el, amit úgy gondol, hogy el tudja mondani, hogy elmondja, és nem tudja meg az iskola, nem tudja meg a másik gyerek. Tehát, hogy ebből biztos, hogy nem lesz pegyka, meg kibeszélés, amitől valószínűleg
1: hát igen, de nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy magánellátásba vigye pontosan ezek miatt a rejtőzködő okok miatt, és azért lehetnek súlyosabb esetek is, amikor tényleg már a szakorvosnak a beavatkozása, esetleg gyógyszeres kezelésre van szükség, és ha jól tudom, akkor körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik az országban. Hát ez mit jelent a gyakorlatban hát a családok
3: kevés,
1: számára?
3: Igen,
1: tehát mennyit kell várni?
3: Nagyon kevés, hát nagyon sokat, nagyon kevés olyan hely van, ahol pszichoterapeuta dolgozik, pszichiáter dolgozik, hát vannak azért gyerekrendelők, itt például Újpesten, ahol én dolgozom, itt van egy rendelő, meg hát van egy pár kórház, ahol van ilyen ellátás, de hát iszonyatos várakozási idő, tehát ilyen fél év, meg ilyenek. Hát sajnos nagyon gyakran látjuk azt, hogy ez nagyon sok.
1: Hát főleg egy krízisben lévő gyereknek, tehát ott nincs olyan ambuláns ellátás, ami egyszerűen segíti azt, vagy én nem is tudom, honnan lehetne ajánlást szerezni, szakorvosi ajánlást, ami azt mondja, hogy őt előbbre kell vennünk, mint a
3: hát azért a gyerekorvosok ebben szoktak segíteni, tehát ugye ha az gyerekorvoshoz, akivel kapcsolata van mondjuk a szülőnek, gyereknek, ő azért tud ebbe segíteni, hogy meggyorsítani ezt a folyamatot, de nagyon, nagyon minimális felátottság.
1: Szörnyen hangzik. Na most már eredeken emelkedik az önsértő magatartás, meg az önmaguk ellen fordulás, a lelkisegélyszolgálatokhoz forduló gyerekek adataiból is lehet ezt tudni. Igen. Mit gondol erről? Mi lehet az oka ennek?
3: Igen, sajnos nagyon sok gyerek mondja azt, hogy azt tudja őt megnyugtatni, hogyha ha belevág a karjába, hogyha szurkálja magát, hogyha ez nagyon döbbenetes különben, és akkor úgy érzi, hogy akkor pillanatnyilag egy picit nyugodtabb. Nagyon aggasztó dolog ez, hogy ilyenhez folyamodik egy gyerek a feszültség levezetésére.
1: De ez rettentő, még elképzelni is, hogy mitől lehet az, vagy miért ezt választja eszköznek a saját maga megnyugtatására, tehát hogy bántja magát.
3: Hát igen, hát azt szokták mondani, hogy a nagyobb fájdalom elvonja a figyelmet a kisebbről, tehát sokszor a testi fájdalomtól a lelki fájdalom picit háttérbe kerül átmenetileg, talán emiatt.
1: De azt gondolom, hogy egy nagyon drámai témáról beszélgetünk, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, és vissza is fogunk erre még térni. Dr. Csák Anna Mária klinikai gyermekszakpszichológusnak köszönjük szépen, hogy velünk volt.
3: Köszönöm én is, viszontlátás.
1: Ez volt tehát a nap témája. A szerkesztő László Pál és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. A műsorvezető Tesári Nórát hallották. Viszonthallásra.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
4: Önök mennyit stresszelnek? A stressz a szervezet természetes válasza minden olyan ingerre, amely kibillenti az egyensúlyi állapotából. De nyilván nem mindegy, hogy mennyire billenünk ki, és utána hogyan birkózunk meg vele, vagy billenünk vissza. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, ez a Dr. Kossuth, a szerkesztő Farkas Szabolcs. Írjanak, ha idegesek, csak nyugodtan, 0630 9666 az SMS számunk, a Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Mindenki másképp védekezik a stresszes helyzetek ellen, hasznos receptekre vadászva kérdezte a pesti járókelőket Pintér Edina.
5: Jó napot kívánok! Hogyha nehéz a napja, mivel nyugtatja magát?
6: Sportolással.
5: Ez állandó része az életén?
6: Igen, igen. Családomra gondolok.
5: És ez hogy működik? Mi a recept?
6: Megnyugtat. Gyerekekre, feleségemre. És akkor tudom, hogy jól érzem magam. Bármi is legyen napközben.
5: Ül a dugóban, nem halad a sor.
6: Fiatalabb koromban idegeskedtem, most már nem. A nehézségek mindenhol vannak. Csapatmunkával kell kihozni, az én munkáimmal legalábbis kihozni belőle a legjobbat.
7: Általában elmegyek sétálni, vagy futni szoktam Margit szigeten esetleg, vagy sorozatot nézek. Nem nagyon szoktam stresszelni egyébként, szerencsére.
5: És hogyha valami olyan feladat van, ami miatt szorong az ember, mert nem tudja, hogy jól sikerül, nem jól sikerül, meg tudja majd oldani.
7: Általában igazából csak ülök benne és elfogadom, hogy ez van, de próbálom nem túl gondolni, nem túl stresszelni az egészet. Most költöztem fel Pestre is ezen a napon, szóval tudom milyen, de próbálok nem aggódni és el vagyok.
8: Elmegyek kirándulni.
5: Ezt nem mindig oldhatja meg az ember.
8: Hát akkor úgy értem, igen.
9: Nálam önidő, egy kis tartalomfogyasztás, kicsit ilyen nem a munkára vagy a stresszre gondolás, és akkor ennek az ilyen, nem tudom, megnézni egy jó filmet, vagy valami ilyesmi, vagy esetleg sportolni, vagy elmenni sétálni.
5: Egy összecsattanás, egy vita után hogy nyugtatjátok le magatokat?
9: Nem tudom, ülök egy 20 percet csendben, és így megpróbálom helyre tenni a gondolatokat. Mély levegő.
5: És nálad?
8: Ugyanaz, csak így ülök. Aludni szoktam, zenét hallgatok. 80-as évek, 70-es évekbeli zenét, igen.
9: Pihenek.
8: Hát elmegyek sportolni.
5: Mit sportolsz?
8: Hát általában futok, úszok, vagy falat mászok. Hát én pihenni szoktam.
5: És mi jelenti nálad a pihenést? Elfekszel és relax, vagy valami aktív pihenés?
8: Hát igen, azt is meg olvasni is szoktam. Azt is pihentető a számomra. Zenét hallgatunk. Mindenfélét. Én a popzenét szeretem főleg.
10: Pihenésre. Alszok egy út. Vagy esetleg még videójátékozom.
8: Én beszélgetek emberekkel, és akkor ők így megnyugtatnak.
5: És elmondod a problémádat, vagy egy teljesen más téma is segít?
8: El szoktam mondani.
5: Tanácsokat remélsz, vagy csak kibeszéled magadból?
8: Hát egyrészt kibeszélem, és akkor így nyugtatásra is szükségem van, és akkor tanácsokat is adnak, és azokat általában megfogadom.
5: Elmegyek aludni. Az mindig jót tesz.
4: Pintér Edina összeállítását hallották, a stúdióban pedig itt van velünk Nagy Marianna, pszichológus, kezét csókolom, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
4: Ön mit csinál, amikor stresszel?
11: Hát több mindent. Például relaxációs technikát is szoktam alkalmazni.
4: Ez azt jelenti, hogy nagy levegőket vesz?
11: Része a relaxációnak a légző gyakorlat, de van, hogy a cicámat simogatom, vagy én is a szeretteimmel vagyok, nagyon adaptív technikákat hallhattunk itt a járókelőktől, úgyhogy büszke voltam rájuk.
4: És hogyha a szerettei stresszelik, vagy a macskája?
11: Hát igen, ez is előfordul. Én is szoktam sportolni, de hát van, hogy tényleg csak úgy várjuk, hogy vége legyen, mint hogy az egyik járókelő mondta is. Szóval sokféle technika van, sokféle megküzdésünk van, és nagyon sok minden befolyásolja, hogy mikor éppen mit választunk ki ezek közül.
4: A pszichológus szemszögéből mi a stressz? Mert ugye ezt általában az orvosok is mindig ezt mondják, mindjárt lesz egy orvos vendégünk is, majd megszólítjuk a telefonvonalban, már itt van, de még nem. Szóval mindig azt mondják, hogy stresszmentes élet, de hát stresszmentes élet nincs.
11: Ez így van, sőt, Seje János, a stressz atya, aki ugye a stressz elméletet megalkotta, ő azt mondta, hogy a stressz az élet sava borsa, tehát hogy valójában nincs élet stressz nélkül, ez egy nagyon adaptív, ez egy az evolúció szempontjából elengedhetetlen dolog. Azért stresszelünk hétköznapi értelemben véve, hogy a szervezetünkben helyreálljon egyfajta egyensúly, ami felborult. Ennek lehet egy külső vagy egy belső oka, lehet a macskánk, de lehet az, hogy mondjuk fáj a fogam.
4: Tehát ha teljes egyensúlyban vagyok, harmóniában és flowban, akkor nem stresszelek.
11: Igazából egy picit mindig van valami belső inger, belső folyamat, de ezt a doktor jobban el fogja tudni mondani, amikor arra törekszik a szervezetünk belül, hogy helyreállítsa azt a bizonyos homeosztázist.
4: Szóval valami egyensúly felborul, és ez nyilvánvalóan pszichológiailag is értelmezhető, hogy ezt az egyensúlyt megpróbálom helyreállítani a macskám szőrével, vagy a szeretteim hangjával. A vonalban valóban itt van velünk dr. Dóczi Gergő Pál, belgyógyász, szakorvos, stresszorvos. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
4: Orvosi szempontból a stressz az micsoda?
0: Hát ez egy csodálatos kérdés, mert több rétege van orvosilag a stressznek. A klasszikus értelemben, amit a pszichológus kolléganő is említett, a sejtféle stresszreakció, ami egyébként egy szimpatikus idegrendszeri, illetve a mellékvesének, a mellékveső belül részének a reakciója egy adott helyzetre. Ez arra ösztökél minket, hogy reagáljunk, és fel is készüljünk erre a minket érő akcióra. Ezért a szervezetünk adrenalint, noradrenalint dob a kerítésbe, felkészíti a belső szerveinket arra, hogy cselekedni tudjunk. És én is nagyon nagy örömmel hallgattam a hallgatókat, főleg azt a részét, hogy a stressz éri őket, mozognak. Ez egy természetes adott válasz, hiszen a stressz felkészít minket a mozgásra. Azt, hogy ők ezt levezetik a mozgásban, csodálatos. És valami mást is hallhattunk, ugye azt hallhattuk, hogy ülve marad, vagy éppen elalszik. Ez egy másik fajta, nem a fuss, hanem a freeze reakció, tehát a megfagyás reakciója stresszre. Ilyen is van, ilyenre is képesek vagyunk.
4: Ugye azt az előbb már hallottuk Nagy Mariannától, meg hát a hallgatóktól is, hogy ők mit csinálnak, hogyha idegesnek érzik magukat, akkor mondjuk ilyen nagyon egyszerűen, pszichésen, mentálisan hogyan tudok segíteni saját magamon, ha stresszelek. Orvosi szempontból értem, hogy vagy mozogjunk, vagy nem mozogjunk, de orvosi szempontból tud-e hozzátenni ehhez valamit, hogy mi az, amit érdemes tenni, hogy ez a bizonyos harmónia, vagy ez az egyensúly visszaálljon?
0: Igen, a stressznek egy lényeges eleme az, hogy a vegetatív idegrendszerünk egyensúlya felborul. A túlsúlyba kerül ilyenkor a szimpatikus idegrendszer.
4: És ez azt jelenti, bocsánat, hogy zsigerből, ösztönből cselekszünk, tehát ami először jön, ami beépült, ami a kis agyunkból előmászik, az jön.
0: Így pontosabban, hát inkább ott a limbikus rendszer az, ami ilyenkor készenlétben van, illetve reagál, de valóban ez egy ösztönös reakció mindenképpen, és ilyenkor segít, hogyha tudatosítjuk azt, hogy mi történik velünk, tudatosíthatja ezt akár egy mostanában divatos okos eszköz, okos óra, ami méri például a szimpatikus idegrendszernek az aktivitását, és ha ez tudatosul, tudjuk, hogy mennyit vagyunk stresszben, akkor használhatjuk azokat a technikákat, egyébként amit már a doktornő is, vagy a pszichológus vagy is említett, hogy aktiváljuk a paraszimpatikus idegrendszert, ami egy szívfrekvencia csökkenést, légzést, ellazulást, az emésztésnek a emésztési folyamatok javulását eredményezi.
4: Igen, és hát akkor erre nyilván vannak technológiák, vagy technikák, hogy hogyan tudom ezt a stressz szintet csökkenteni.
0: Pontosan. Például az egyik leghatékonyabb a technika 4-5-1-es légzés, erre a szívfrekvencia variabilitásnak a növelésére, az azt jelenti, hogy 4 másodpercen keresztül, orrunkon keresztül belégzünk, aztán 5 másodpercen keresztül a szájunkon keresztül kilégzünk, majd 1 másodperc szünet. Én ezt úgy szoktam csinálni, és mondani is a pacienseknek, hogy hogy csinálják, hogy bekapcsolom a YouTube-on a metronómot, ez szépen adja nekem a 60 BPM-es taktust, és akkor elkezdem a légzést. 3x2 percről naponta lehet indulni, és egészen 3x10 percre, vagy hát ha az ember mondjuk többet ül a kocsiban, nagyon jól lehet a feleségem, aki pszichológus, azt mondaná, hogy ne, kocsiban ne, de igen, akkor inkább üljünk otthon, és hadd gyakoroljuk.
4: Igen, lehet, hogy ez a taktus a kocsiban időnként egy kicsit kevésnek bizonyul. Jó, közben 0630 okay. 9666 az SMS számunk, és várjuk a tapasztalataikat, mitől stresszelnek, mitől hagyják abba. A Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Hajni hűséges levelezőnk azt írja, hogy leterítem legkedvesebb tárgyamat, a kék kockás törlőkendőt, ráfekszem, varázsereje van. Fantasztikus. És akkor Nagy Mariannához fordulok ismét, hogy egyrészt ugye, lehet hallani különböző tréningekről, különböző segítő, önsegítő módszerekről. Ön is az előbb azt mondta, hogy relaxál. Aki önhöz fordul azzal, hogy annyira ideges vagyok, annak mit tud ajánlani? Milyen lehetőségek vannak?
11: Hát aki hozzám fordul, én autogén tréninget tudok neki kínálni, de egy picit azért a tágabb szakma felé is kitekintve azért aztán mondanám, hogy tulajdonképpen majdhogy nem bármilyen pszichológiai intervenció segíti a stressznek a csökkenését. Ennek különféle okai vannak. Az egyik lehet az például, hogy ekkor már megélem azt, hogy valamit teszek. Aktívan növekszik a kontrollérzetem a felett az adott probléma vagy helyzet fölött, amivel szembe kerültem, és így ez már önmagában stresszcsökkentő hatás.
4: Magyarul a pszichológiai interakció alatt simán a beszélgetést is érthet. Valakivel megosztom azt, hogy
11: így van,
4: most nekem
11: tehát nem kell pszichológushoz fordulni feltétlenül, lehet ez egy olyan szintű stressz, amikor felhívom a barátnőmet, vagy az édesanyámat, vagy aki nekem egy kedves, közeli, szerettem, hozzátartozom, és beszélgetek vele egy jót. Tehát a társas támasz, a társas támogatás is nagyon-nagyon nagy mértékben stresszcsökkentő hatású tud lenni. No, de visszatérve a pszichológiai intervenciókhoz, ott például említhetjük az állatasszisztált terápiákat, ugye itt a cica simogatásnak.
4: No, nem sokára már cicát simogatunk, most már igen, nem tudjuk elkerülni ezt a cica simogatást.
11: Művészet, zeneterápia, tehát rengetegféle módszer van, vagy a tudatos jelenlét, a mindfulness, ami szintén mostanában nagyon elterjedt. Én az autogén tréningben vagyok jártasabb, illetve ebben vagyok tapasztaltára.
4: Dióhéjban az micsoda?
11: Ebben van képzettségem. Ez egy olyan módszer, ami ugye a doktor úr is említette, a paraszimpatikus idegrendszeri aktivitást fogja növelni, illetve újra egy picit belökni, mert amikor a szervezetünkben krónikus stressz alakul ki, akkor ez a bizonyos szimpatikus idegrendszeri tónus kerül túlsúlyba, és már nem tudunk átbillenni abba a megnyugvást hozó állapotba. Ezt próbáljuk meg az autogén tréning során egy picit áthangolni. Van egy adott szöveg, és ezt a szöveget mondva egy ilyen önszuggesztív módon fizikai érzeteket fogunk előidézni a testünkben, az izmunk ellazulását, például az erek kitágulását, és ez jelzést fog küldeni az agyunknak, hogy elmúlt a veszély, újra biztonságban vagyunk, ezáltal aktiválódik újra a paraszimpatikus, tehát csökken a szorongás, a szubjektív élménye, és újra el tudnak indulni ezek a paraszimpatikus funkciók.
4: Megtanítom magamat korábban arra, hogy ez a bizonyos szöveg, ez ilyen hatással legyen rám, és amikor ezt újra elmondom, vagy újra el tudom mondani, akkor a hatás bekövetkezik.
11: Igen, ehhez gyakorlás szükséges, tehát azért tréning, mert nagyon fontos, hogy nyilván ez nem egy egyszeri alkalommal, bocsánat, keletkezik meg, hanem a folytonos gyakorlással. De igen, tehát egy kicsit ez ilyen mindhack, és működik.
4: Adott pillanatban működik, vagy pedig ez akár hosszabb távra is elkergetheti tőlem a feszültséget? Tehát ma reggel úgy ébredek, hogy tudom, hogy este lesz valami olyan megbeszélésem, vagy olyan találkozásom, amitől már most halálideges vagyok. Ha akkor én egy kicsit segítek magamon egy ilyen autogén tréninggel, akkor ez kitart estig, vagy érdemes a találkozó elé időzíteni?
11: Ez attól is függ, hogy mennyire vagyok gyakorlott ebben. Tehát, hogy érdemes a találkozó előttre időzíteni, én úgy gondolom, de minél többet gyakorlok, néha már, amikor olyan pro szinten vagyok, akkor csak maga, hogyha a szöveget elkezdem magamban mondani, már ki fogja előre váltani azokat a testi érzeteket, hogy megnyugszom, végig sem kell mondanom a szöveget, elég, ha elkezdek rá gondolni, de ez nagyon sok gyakorlás szükséges.
4: Doktor úr, van-e olyan, hogy stresszelek, mármint hogy stresszben vagyok, de valójában nem is tudok róla. Én, mint férfi kérdezem, tehát mi hajlamosak vagyunk letagadni, ugyan semmi bajom nincs, nem vagyok én ideges, de hogy is. De közben azért a testem produkál talán tüneteket, még akkor is, hogyha nem feltétlenül veszem észre, dr. Dóczi Gergő Pál van a vonalban.
0: Hát igen, ez így van. Egy páciensümet említeném, aki egy top menedzser vagy, és ő azzal keresett meg, hogy ő nem tud aludni rendesen, de tulajdonképpen azt, hogy stressz lenne az életében, azt ő nem érzékeli. És akkor vette magának egy okos órát, amit már így említettem, azt látta, hogy napi 6-8 órát stresszel. Aztán...
4: Bocsánat, az okos óra ilyenkor mi az, amit megmutat? Pulzust vagy vérnyomást azért egy óra nem tud mérni, nem?
0: Ezt a szívfrekvencia variabilitás. Tehát, hogy mennyi az, ahol mennyi időt tartom a napban, ahol ez a variabilitás, a változékonyság, mert annál inkább nagyobb a paraszimpatikus túlsúly, minél variábilis a két szívütés közötti ritmus különbség.
4: Oké, tehát ő nem tudott róla, de valójában 6-8 órát stresszelt egy
0: igen,
4: nap.
0: Igen, így van. És aztán a vizsgálatok megmutatták nála, hogy igazából arról van szó, hogy olyan genetikával rendelkezik, amivel az emberek egyébként 10%-a rendelkezik rajta kívül, hogy arra képes, hogy nagyon gyorsan, ami a keringésébe került, adrenalint, noradrenalint eltávolítsa. Tehát, hogy mire eljutna a tudatáig, úgymond, hogy feszült vagyok, itt valami nem stimmel, addigra ez az akut idegrendszeri hatás kimegy. De attól még az állandó impulzusok bizony hatással voltak a testére, és aztán a kezelés következtében ez a stressz ez szépen csökkent, és most már ott tartunk, hogy fél órára sikerült nagyjából a napi stresszt visszaszorítani.
4: Hát az jelentős visszaszorítás valóban. Gábor azt írja 06-30-9666 az SMS számunk, hogy én szinte mindig stresszben élek, mert állandóan van rá ok, attól félek, nehogy agyvérzést vagy sztrókot kapjak az állandó feszültség miatt. Hát ezzel folytatjuk, hogy vajon ez a mindig van rá ok, ez mennyire külső tényezőkön és mennyire belső tényezőkön múlik, de ha már a cicák búvó patakként itt vannak velünk, kísérletek alapján a macskák simogatása tényleg csökkenti a stresszt. Király Péternek, a Rex kutya otthon alapítójának közreműködésével kipróbálta a módszer Pintér Edina.
12: Annak próbálunk utána járni, hogy a macska dorombolással a vérnyomás is csökkenthető. Hát most ezt megpróbáljuk. Itt egy vérnyomásmérő, és van itt egy gyönyörű kis cirmos macska. Most elindult a vérnyomásmérő, közben a cica dorombol és dagaszt.
13: Természetesen nem én kapcsoltam be a cicust, a cicusok ezt automatikusan tudják. Nagyon-nagyon sok kísérletet végeztek ez ügyben. Jótékony hatással van, nem csak a macskákra, hanem az emberre is, vagy más élő lényekre is. Közben ide teszem, jó közel hozzá lesz a cicus, hogy érezzed te is azt, hogy milyen gyógyító ez a frekvencia.
12: Gyógyítják magukat?
13: Saját magukat gyógyítják. Ez egy Isten adta lehetőség, hogy ezt mi magunk is kihasználjuk. Akár 15-20 higany milliméter és képes az embernek a vérnyomását csökkenteni egy doromboló macska jelenléte az ölében. Ez ugyancsak kihasználható, és szerintem eljön az az idő, amikor egy szép napon lemegyünk a házi orvoshoz, és nem vérnyomás csökkentőt, hanem egy macskát fog fölírni nekünk. Én legalábbis nagyon bízom benne.
12: Ez a cicus beült az ölembe, úgy helyezkedik, hogy minél nagyobb felülettel érintkezzünk, és dorombol.
13: Én azt figyeltem meg, hogy azok az emberek, akik állattal élnek, és ugye állatorvosként ezt már 35 éve figyelem, sokkal kiegyensúlyozottabbak vagyunk. Ezek az állatok megtanítanak minket arra, hogy milyen kevéssel is be lehet érni. Milyen kevés kell ahhoz, hogy valaki boldog legyen. Akár egy kutya nem kér a szeretetét, más csak egy simogatást, egy kis koncot, egy kis gondoskodást, és aztán semmi több. Ő nekik nincsenek rossz napjaik, ezért is kitűnő például egy idősödő vagy idősebb ember mellé egy kutya vagy egy macska, nem kell alkalmazkodni hozzá. Tulajdonképpen azon kívül, hogy kis ennivalót odalökünk, és egy picit foglalkozunk vele, semmi más nem kér, viszont cserébe iszonyatos mennyiségű szeretetet ad. Annak az országnak az egészségügyi rendszere, amely például az állatokat használja terápiás célra, vagy rehabilitációs célra, milliárdok spórolhat meg azon, hogy azok az emberek, akik egyébként futógépeken, meg mindenféle rehabintézetekben kell, hogy az időt és a pénzt költsé, ezek az emberek elmennek egyet sétálni a parkba, vagy az erdőbe a kutyájukkal, és sokkal, de sokkal előbb meggyógyulnak, és visszakerülnek a társadalomba egészséges emberként. Mesterséges körülmények között vagyunk, ráadásul egy olyan helyen, ahol csomó mindenre ügyelni kellett, hogy a cicusunk dorombol, nem dorombol, fölmászott a nyakadba, zizegett a valami, tehát, hogy ezek a pszichés hatások mind ellene hatnak, de meggyőződésem szerint ezért lesz valami kis hatása. Kíváncsian várom én is az eredményt.
12: Közben itt dorombol ez a cicus és dagaszt.
13: És miközben várjuk az eredményt, én azt látom, hogy ennek a vérnyomásmérnőnek a közepén egy szívecske villog. Na kérem szépen! Nem csalás, nem ámítás.
12: Most meg kellene mutatnunk a képet, de higgyék el, tényleg lement 20 higany millimétert a felső érték, és 5-öt az alsó érték.
13: És ezt 0-24-ben tudják biztosítani az állatok. Az ő jelenlétük nem csupán a vérnyomásra, hanem az embernek a lelki világára, a boldogságára, a megelégedettségére is folyamatosan hatással van.
12: Ez úgy tűnik, hogy működött.
13: Ez működött egyébként, azt viszont előre kell bocsátanom, hogy nem biztos, hogyha több macskád van, akkor lezuhant teljesen a vérnyomásod. Volt egy aranyos kis sztori erre, amikor a állatvédelem egyik számomra nagyon kedves közkatonája, idős macskás néni, kérdeztem, hogy tudta azt Ibolya néni, hogy doromboló macska jelenléte csökkenti a vérnyomást. Mire fel azt mondta, jaj Péterké, most már értem, hogy nekem miért olyan alacsony a vérnyomásom. 60 macskám van. Kétségtelen, hogy akinek állata van, az biztos, hogy egy kiegyensúlyozottabb életet élhet.
4: Pintér Edina vérnyomása csökkent a macskák simogatásával. Doktor úr, doktor Dóczi Gergő Pál a vonalban. Ugye egy SMS-sel kezdtük ezt a cicás kört, akinek magas a stressz szintje, vagy tudja magáról, hogy sokat idegeskedik. Tényleg nagyobb esélye van agyvérzésre, sztrókra, és én nem tudom még mire?
0: Hát igen. Sajnos az a helyzet, hogy hát ez az adrenalin, noradrenalin, ami a stressz, akut stressz hatása felszabadul, ez ugye abban a pillanatban már rögtön terheli a keringésünket, és emeli a vérnyomást, illetve ugye a stressznek a másik formája, ahol nem a mellékvese belő, hanem a mellékvese kéreg által termelt kortizol lép már hatásba, ott pedig egy krónikus keringési terhelésről van szó. Úgyhogy ez valóban korrelál. Úgyhogy ott, ahol az ember ezt észleli, mérni tudja, akkor érdemes változtatni, mert hogy egészséges éveket lehet vele nyerni az
4: azt,
0: ember életében.
4: Azt értjük valószínűleg, hogy a keringésünkre rossz hatással van, de sokan vannak azzal úgy, én is például, hogy bizonyos testrészemben érzem, ha ideges vagyok. Én például a gyomromban, de más meg a bokájában, meg lábrázást kap, meg viszket a tarkója. Szóval ez összefüggésben van azzal, hogy a testemben, a szervezetemben milyen változást vagy milyen károkat okozhat a túlzott feszültség?
0: Annyiban igen, hogy ha figyelünk a testünk jelzéseire, mindegy, hogy viszkető tarkó, fejpályás, vagy éppen hát nyugtalan láb, akkor az segíthet minket abban, hogy hallgassunk is erre, és tegyünk érte, hogy ez legyen másképp.
4: Mikor kell orvoshoz fordulni?
0: Hát ez nagyon jó kérdés. Korábban egy kollégájával való beszélgetés során tudtam meg, hogy tulajdonképpen ugye abszolút megelőzésről szól ez a műsor, és hát nagyon megörültem neki, hogy van ilyen kezdeményezés, mert hogy nekem misszióm vagy küldetésem, hogy amint az ember érez valamit a testében, mér valamilyen változást, nyugodtan forduljon akár házi orvoshoz. Nagyon így a műsorra készülve azon gondolkoztam, hogy nagyon jó lenne akár házi orvosnál, minden házi orvos eljuttatni egy olyan készülékhez, ahol, amivel például alapvetően a vegetatív idegrendszer aktivitását tudná mérni, mert hogy akkor azonnal adekváltan a beteg panaszára, vagy a hozzáforduló panaszára tudna reagálni, hogyha ez a fajta szemlélet jobban elterjedne. Mert hogy ebben megelőzzük a nagyobb baj kialakulását.
4: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Dr. Dóczi Gergő Pál belgyógyász szakorvos, stresszorvos volt a vendégünk telefonon, és a stúdióban pedig továbbra is itt van még velünk Nagy Marianna pszichológus. Nyilván jó lenne, ha tudnánk róla, és hogyha tudnánk tenni ellene. Ön beszélt az előbb a relaxációról, beszélt az autogén tréningről. Ez mindenkinek jó? Mindenki meg tudja tanulni?
11: Igen. A rövid válasz az, hogy igen. Vannak azért olyan akár mentális, akár fizikai állapotok, amiben ellenjavalt. Súlyos pszichiátriai kórképekre kell itt gondolni, illetve mondjuk egy friss szívműtét, epilepszia, hogyha fönnáll, akkor ez kontraindikált, de egyébként tényleg mindenki meg tudja tanulni, hiszen mindenkinek van egy teste, és tulajdonképpen a testünket használjuk, illetve a saját gondolatainkat használjuk, és azt, hogy gyakorlunk.
4: József azt írja közben, 0630 9666 az SMS számunk továbbra is, hogy egy lovas népnek nincs szüksége macskára. Hát lehet, hogy a macska kicsit olcsóbb, mint egy ló. Biztos a ló simogatása is nagyon jót tesz.
11: Vannak, igen, lovas terápiák, abszolút.
4: Olyan van, vagy volt már a praxisában, hogy önhöz fordult valaki, mert ideges, és azt mondta, hogy ezzel menjen orvoshoz? Vagy pedig pszichés szinten, pszichológiai szinten azért ez a stresszes állapot, vagy stresszre hajlamosság, ez kezelhető?
11: Hát a stressznek van egy szubjektív élménye, és általában ezért ezzel fordulnak pszichológushoz. Olyasmire gondolok, hogy szorong valaki, vagy például depresszió felé, tehát hogy egy alacsonyabb hangulati fekvése van, szomorúságot él meg. Tehát általában a pszichológushoz ezzel érkeznek, és akkor ez nyilván mögötte lehet valami olyan stressz, vagy stressz helyzet, ami kezelésre szorul. Itt nagyon sok mindent kell mérlegelni, hogy mi az a szint, hogy tud-e ő még úgy működni mondjuk az életében, ami biztonságos, akár ő ránézve, akár a környezetére, és hogyha igen, akkor, és nekem is van jogosítványom a különféle módszerekre, amikkel tudok ezen segíteni, akkor tudom fogadni, hogyha pedig olyan mértékű mondjuk a szorongása, vagy akár a hangulatzavara, akkor tovább fogom küldeni pszichiáter szakorvoshoz természetesen.
4: Az idegesség, a stressz az nagyon sok esetben egy érzés, ami jön. Gondolatokkal az érzéseket tudom befolyásolni?
11: Természetesen, tehát kognitív technikák rendelkezésünkre állnak, akár az, hogy ezeket a katasztrofizáló vagy negatív automatikusan érkező gondolatokat átkeretezzük, megnézzük a valóság alapját, és akkor ezeket próbáljuk egy racionálisabb keretbe helyezni, ez is, vagy a sématerápiámban is hasonló elvek mentén működünk, tehát nagyon sokféle pszichológiai módszer létezik.
4: Meg tudom oldani ezt saját magam, vagy jó, hogyha egy külső szem keretezi, vagy a külső szem az még jobban bosszant, hogy ne mondd meg nekem, mit kell éreznem.
11: Nem is, a pszichológus sosem mondja meg jó esetben, hogy mit kell érezni. Én azt gondolom, hogy ez mindenki eldönti, hogy ő hogy érzi, hogy éppen szeretne, tehát hogy szüksége van-e támogatásra abban, hogy az adott élethelyzetet megsegítse, hogy úgy érzi, hogy ezt most nem tudja megküzdeni ezt a helyzetet, és akkor mondjuk pszichológushoz fordul.
4: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Remélem, az ön stressz szintje is csökkent az adás kezdete óta mostanáig. Csökkent. Nagy Marianna pszichológus volt a vendégünk, a stresszről beszélgettünk, kedves hallgatóink. Holnap is lesz Dr. Kossuth, étkezési tanácsokat adunk és kapunk. Jön az örök harc, zsír vagy olaj, szálljanak be önök is a küzdelembe. Várjuk a rendíthetetlen érveket és a mozdíthatatlan tényeket. 0630 9666 az SMS számunk. Mára búcsúzunk, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Farkas Szabolcs nevében is köszönöm figyelmüket, Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: Kossuth Rádió.
1: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenki.
2: Újra mindenki.
0: Éjfél van.

Jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Mikha György, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, és hűvös, esős időnk lesz. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés mára többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az asszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a Honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt, 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termel. 8 ember gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A volán társaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt hűtlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csaknem 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanú szerint több mint 600 jármű beszerzése egyéni érdekek mentén történt. Gyanúsítottként hallgatták ki az óbudai korrupciós ügyben Veres Tibort, a Wallis csoport alapító elnökét, erről ír a 24.hu. A portál szerint az üzletembert vesztegetéssel gyanúsítják az óbudai korrupciós ügyben. A gyanú szerint egy park fenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forintot költött hivatali vezetők és politikusok megvesztegetésére. A hatóságok már több politikust is meggyanúsítottak. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a Munkavédelmi Hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóságok egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvíz

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
1: Harcban a szárazsággal, a Főkert versenyfutása a budapesti faállomány megóvásáért. Az Egri vár megvédése után most az Egri fákon a sor. A település ökoszervezete 12 pontos kiáltványt fogalmazott meg. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Önök milyen gyakran találkoznak a parkokban, ligetekben a nyári ágletörés jelenségével? Van egy rossz hírem, ahogyan hamarosan hallani fogják, a következő 10 évben a közterületi fák 35-40%-át le kell cserélni. A legnagyobb költséget az utógondozás jelenti a fák első 6-8 évében. A sikeres faállomány rekonstrukció 3 pillére a pénz, a víz és a gyökértér. Budapesten 1 millió közterületi fa van, Bécsben ennek a fele, viszont a bécsi faállomány átlag életkora duplája a budapestiének, azaz közel 50 év. Dezsényi Péterrel, a Főkert igazgatójával Sarkadi Péter tett egy sétát.
2: Budapesti faállomány nincs jó állapotban. Nagyon nincs jó állapotban. A klímaváltozásnak ugye volt egy ilyen settenkedő évtizedei, amit én így nevezek, hogy csettenkedő, az elmúlt 40-50 év, ott szépen lassan átalakult a klímánk, romlott a csapadékeloszlás, nőttek az átlaghőmérsékletek, a hőmérsékleti csúcsok, stb. Ezt mindenki megélte. Igazából már ott elkezdtük elveszteni a kontrollt, mert hogy erre nem reagált se Budapest, se a magyar települések, és nem kezdték ehhez igazítani a zöld felgazdálkodás költségvetés és struktúráját, stb. Hanem így ment minden úgy, mint a második világháború óta, ugyanazok a technológiák, ugyanazok a műveletek. És 2022-ben radikálisan megváltozott az egész, mert 2022-ben, vagy abban az emlékezetes, rendkívül aszályos, forró évben egyszer csak ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás, és sebességet váltott. 2023-ban, ami egyébként egy csapadékosabb év volt, mint 2022, akkor láttuk igazán, hogy mekkora a baj a faállomány gazdálkodásban. Először. 2-3 év alatt, 2024-25-re már lehetett látni, lehetett mérni is faállományi szinten, hogy nagyon gyors romlásnak indult a teljes faállomány. A Főkert esetében, ugye a mi Főkert faállományát, az egy 110 ezer fa Budapest közterületein, közel 20 éve elég szorosan követjük és monitorozzuk, nagyon sok mindent mérünk rajtuk és vizsgálunk, és ebből vannak nagyon jó egészségi állapot adataink. És azt láttuk 2025 elején, 2022 és 2025 között drámai elromlott az állapot, megnőtt a baleset veszélyes fák száma, azok, amik statikailag veszélyessé váltak, és rengeteg egyéb tünete volt annak, hogy a faállomány rossz állapotban van, kórokozó, kártevők, betegségek, általános legyengülés, csúcsszáradás, tehát hogy szemmel látható nyomai voltak egy laikus számára is, hogyha körbejárt Budapesten, hogy itt valami rossz irányba indult el. Ez a kerületeknél is, és a többi városnál is. Az idei év viszont még egy komoly mérföldkő, mert most már a tavaszunk is nagyon száraz volt, az egész év nagyon száraz, és ugye 150-200 mm csapadék hiányzik a talajból. Évek alatt kumulálódott nagyon sok probléma, ezért most, amikor beszélgetünk, van egy olyan jelenség, amik az a neve, hogy Summer Branch Drop, ez a nyári ágletörések, ami azt jelenti, hogy idős fák elkezdik ledobni a vázágaikat, látszólag előjel nélkül, és nem is nagyon tudja egyelőre a fa állomány gazdálkodás tudománya, hogy mi áll e mögött. Egy platán, egy egészségesnek látszó nagy vázágat, ami nem lehet elváltozás jeleit látni, azt egyszer csak így minden előzetes nélkül lehasad róla és leesik. Ez most nagyon megsűrűsödött a parkokon is és mindenhol. Rengeteget monitorozunk és járjuk a várost, próbálunk ennek elébe menni, de ez egy egyre súlyosabb jelenség. Ez egy átmeneti állapot, mert amikor vízzel majd terítődik megint a talaj, vagy lesz csapadék, akkor ez az ágletörés, ez visszaáll. Tavalyi adatok alapján azt jósoljuk, hogy a következő 10 évben a budapesti közterületi fáknak a 35-40%-át le kell majd cserélnünk. És ez egy óriási nagy politikai, társadalmi, szakmai feladat, ami előttünk áll.
3: No, meg anyagi.
2: Hát, az anyagiról ebben nem is beszélünk.
3: A faállomány 40%-ának a cseréje,

0: Nem tudom, mennyibe kerül mondjuk egy fának a kivágása, eltüntetése és egy új beültetése?
1: Ez egy óriási költség, és itt nem csak a fakivágások és az új fák telepítésének a költsége magas, hanem 60-80%-ban az első 6-7 évben az utolgondozás határozza meg, hogy mennyire lesz sikeres a fának az egész élete. És ennek a költség jelentősen megnőtt. Most már 3000 litert kéne adni évente egy fiatal fának. Májustól szeptemberig, de innen már április elején elkezdek kezdeni locsolni, tehát gyakorlatilag fél évig locsolni kell. Ráadásul a legforróbb, legaszályosabb időszakban hetente már nem elég egyszer öntözni. Alkalmanként most már föl kell majd mennünk 100 liter fölé, és meg kell közelítenünk a 150-200 litert, hogy minél mélyebbre menjen a víz, minél tartósabban ott maradjon. Koronaalakító metszések, és nagyon sok olyan utómunka van, aminek egyelőre nincsenek meg a személyi, anyagi, infrastruktúrális feltételei se nálunk, se az önkormányzatok egy jelentős részén. És akkor arról nem beszéltem még, hogy nem elég jó már úgy elültetni a fát, ahogy eddig ültettük. Sokkal nagyobb ültetőgödőre van szükség, szerkezeti talajra van szükség, ami hosszú távon biztosítja a levegőségét, a jó tápanyag és víz gazdálkodását a talajnak. Ugye Bécsbe, Berlinbe és nagyon sok nyugat-európai városban már 9 négyzetméteres területet szednek ki, és másfél méter mélyen, az azt jelenti, hogy 13 körméternél is nagyobb ültetőgödröt ásnak. Mi most fölemeltük, ez az első év 4-4,5 körméterrel az ültetőgödő nagyságát, már ez is egy nagyon nagy többletköltség és idő, és ehhez is sokkal több gép kell.
0: Hát és az is egy nagyon nagy kérdés, hogy a meglevő közmű alagutak miatt lehet-e valamennyire bővíteni. Valami olyasmi számot olvastam, hogy talán 10 ilyen kivett fából 6-ot vissza se lehet ugyanarra helyre tenni, ha jól emlékszem a számra.
1: 4-et.
0: Vagy 4-et, igen. Köszönöm. Tehát, hogy 4 eleve vissza se kerülhet, mert ott van a villanyvezeték, a víz, a gáz, stb.
1: Így van. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy sikeresen végrehajtjuk ezt a fán, amely rekonstrukciót Budapesten, ahhoz 3 dolog kell legalább. Az első az a pénz, a második a víz, ez sem evidens, és a harmadik a gyökértér. És a gyökértérrel valóban nagy problémáink vannak. Egyszerűen a város beépítettsége olyan szintet ért el, ami szűkíti a növények életterét, elsősorban a fákét. Ugye a fákra, ha ránézünk, akkor látunk egy hatalmas nagy lombkoronát, mindig el kell képzelnünk, hogy egy ekkora lombkoronához egy legalább ugyanakkora gyökérzet kell. Tehát körülbelül a gyökér lombkorona egyensúly az így néz ki, és a fának ezt valahogy meg kell találnia. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz bizony a közműveket, a utakat és ezeket az ember alkotta építményeket újra kell gondolnunk. Tényleg az a helyzet, hogy 10 kivágott fából 4-et nem tudunk ugyanott elültetni, mert a közműveket ugye 2011 óta egy törvény védi, előír egy védőtávolságot a különböző közműveknek, ez általában 2 méter, és azt lehet, hogy a közművállalat odaépíti egy meglévő idős fa mellé a közművezetéket, viszont amikor azt az idős fát lecseréljük, a fiatal fa már nem kerülhet ugyanoda, mert a védőtávolságnak nem megfelelő.
0: Tehát a gázcsőnek nagyobb jogai vannak, mint egy
1: ez így van.
0: Élő növénynek.
1: Pontosan ezt tökéletesen megfogalmaztad. Azon dolgozunk ugye Bardócival és a szakmában sok mindenkivel.
0: Bardóczi Sándor, főtájépítészével,
1: hogy a zöldfeltek és a fák ugyanarra a polcra kerüljenek, mint az épített környezet. Enélkül nem lesz ugyanolyan zöld a jövő Budapestje, mint a mai. Nem, hogy zöldebb nem lesz, de még ugyanolyan zöld sem lesz. Ez országos jelentőségi kérdés. Voltunk már ezzel kapcsolatban lobbizni a most felálló minisztériumokban. Szeretnénk egy törvényt, ami a kék-zöld infrastruktúrát szabályozza a településeken, ami ezt a kérdést az asztalra teszi és megfelelően szabályozza. De visszatérve, ugye azért mi nem adjuk föl és nem hagyjuk ott azt a 4 helyet, hanem ilyenkor elmegyünk és egyeztetünk a közművekkel. Nagyon sok közmű cég azért mutat együttműködési hajlandóságot, és különböző műszaki megoldásokkal, kompromisszumokkal, ebből a 4 helyből azt mondom, hogy 1-1,5 még visszaültethető
0: lesz.
1: Menthető, igen, de ez rengeteg egyeztetés és munka. A 2025-ös évelején mért adatok alapján azt látom, hogy a budapesti faállománynak, a főkertes faállománynak az átlag életkora 25 év, és csökken. Ennek a faállománynak egyébként hatalmas nagy dombfelülete van, 26 millió köbméter, de hogy ezt viszonyítani lehessen, elhozom a bécsi adatokat. Ugye Bécsben éltem 5 évig. Budapesten összesen 1 millió közterületi fa van. Bécsben mindösszesen 500 000. Körülbelül hasonló méretű városokról beszélünk. A bécsi faállománynak az átlag életkora viszont kétszeres a budapestinek. Körülbelül 50 év. Ez azt jelenti, hogy ha bár csak fele annyi fájuk van, de az összlomkorona tömegük és árnyékodató felületük 2,5-3-szoros a budapestinek. És ez itt a lényeg, hogy nekünk nem sok fára van szükségünk, hanem nagy lombkorona felületre. És ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, hogyha 30-40-50 éves fákat nevelünk.
0: Bécsben mitől lett ilyen jó az arány, vagy nálunk miért ilyen rossz?
1: Ennek több oka is van. Az első, mindig ide kell lemenni, hogy a társadalmi igények Bécsben már évtizedekkel ezelőtt magasabbak voltak a zöldfeltek iránt, mint Budapesten. Egyszerűen ez egy kulturális különbség, ha úgy tetszik. Nyilván ez összefügg azzal, hogy sokkal jobb anyagi feltételek között éltek, magasabb volt a polgárosodás, és több pénz is volt erre. A bécsi főkertnek egy nagyságrenddel több lakossági bejelentése van, mint nekünk, ami nem azt jelenti, hogy ők rosszabbul végzik a munkájukat, hanem azt jelenti, hogy a bécsi polgárokat nagyon érdekli napi szinten, és ha látnak valami problémát, akkor bejelentik, és arra egyből reagálnak a bécsiek. Hozzáteszem, fajlagosan 5-ször annyi pénzük van egy négyzetméter zöldfeltre, mint nekünk. A következő a sorban, hogy a bécsi faállománygazdálkodás az évről évre lekövette a klímaváltozásait, és úgy bővült a létszám, az infrastruktúra, úgy alkalmazkodtak a technológiával, hogy követni lehessen ezeket a finom változásokat, és ne jussanak el egy olyan pillanatban, amikor egyszer csak lemaradnak, és már csak a tűzoltása marad ide, mint nálunk.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Következnek a zöld hírek Sarkadi Péter összeállításában.
0: Szeptember 27-től új, szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a vállalkozásoknak, ha kereskedelmi kommunikációjuk során zöld állításokat kívánnak alkalmazni. A gazdasági versenyhivatal pár területet már korábban is vizsgált, az új uniós szabályok most zéró toleranciát hirdetnek a megtévesztésekkel szemben. Az EMCO irányelv magyarországi átültetéseként 12 új ponttal bővült ki a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény, ilyen például az olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem valamilyen tanúsítási rendszeren alapul, illetve amelyet nem a hatóságok vezettek be. A környezetbarát jellegre vonatkozó általános állítás megfogalmazása, ha a vállalkozás nem képes igazolni az állításra vonatkozó, elismerten kiváló környezetvédelmi teljesítményt. Az áruk javíthatóként történő feltüntetése, ha azok nem javíthatók, a fogyasztó arra való ösztönzése, hogy az áru fogyóeszközeit korábban cserélje ki, vagy töltse fel, mint ahogy arra műszaki okból szükség lenne. A fekete listás tényállások minden esetben a törvény erejénél fogva a körülményektől függetlenül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenék küszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvivője. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium nem nyújtott be hivatalos panaszt az Európai Bizottsághoz a paksi fenékküszöb építésével kapcsolatban, közölte az MTI megkeresésére küldött válaszában az osztrák minisztérium illetékes tisztségviselője. A Duna gazdasági jelentősége Európa és Ausztria számára vitathatatlan. Ausztria szempontjából nagy jelentőségű a hatékony és megbízható Dunai víziút biztosítása. Ugyanakkor a minisztérium megérti Magyarország érdekét a biztonságos és megbízható energiaellátás biztosításában. A magyar kormány augusztus közepén döntött úgy, hogy 6 milliárd forintos beruházással biztosítja a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet, ami a vízi közlekedés akadálya. Már nagyjából 150 embert megbírságoltak Szegeden az elmúlt egy hónap alatt, amióta életbe lépett a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása. Eszerint a különböző közlekedési eszközöket, köztük elektromos rollereket szabálytalanul használók egységesen 47 ezer forint büntetésre számíthatnak. Tavaly novemberben szavazta meg a szegedi közgyűlés azt a rendeletmódosítást, ami az elektromos rollerrel közlekedőkre vonatkozó szabályokat szigorítja. Így azokat büntethetik, akik a gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek vagy zöld területen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le a járművüket. A szegedi közterület felügyelők egy hónapja kezdték meg a szabályszegők bírságolását, és továbbra is fokozott köztéri jelenlétet terveznek a városban. Mindez egyébként nem csak az utóbbi időben megsokkasodó rollerekre, de elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is vonatkozik. A kiszabott bírságokból befolyó összeget a helyi kerékpárút hálózat fejlesztésére fordítják, írta a szeged.hu.
3: Forradalmi a hangulat az Egri vár környékén. Legalábbis erre következtethetünk az Életfa Környezetvédő Szövetség legújabb kezdeményezéséből. A szervezet a közelmúltban fogalmazta meg a fák 12 pontját, amely többek között a fa kivágások mérséklését és a zöld felületek növelését sürgeti. A civil összefogással indított akciósorozat célja a fák életkörülményeinek javítása. Pilisi Csenge riportja.
4: Így jó, hogy a nap az embert megégeti? Akkor elmegyünk egy ilyen arborétumba, hogy öles fák, hát azokat se vágják ki azért, mert potyakról egy-két száraz ág, nem?
5: Ezért fogtak össze az egri zöld szervezetek, és szerveztek figyelemfelhívó akciót egy csak nem 100 éves török mogyorófa megmentéséért, mutatja Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
6: Jól érzi magát? Kapott egy baktériumos kezelést, amitől azt reméljük, hogy egyrészt ugye a gyökérzete sokkal ellenállóbb lesz, visszaépül, megfiatalodik egy kicsit ez a majdnem 100 éves fa. A lombozata is ugyanezt a baktériumos kezelés kapcsán egy kicsit jobban fog hajtani, mint ahogy mondjuk alapból hajtott volna, és sokkal szárazságtűrőbb lesz a fa. Ez egy nagyon modern kezelés, igazán pár éves, és Magyarországon nem nagyon volt, úgyhogy ez a fa ráadásul egy esett tanulmány is lesz. Valószínűleg tudományos publikáció is születik majd erről, hogy milyen hatással sikerült megmenteni. A negyede van meg a valamikori lombtömegének, és ezt próbáljuk most újraépíteni, de nagyon szép zöld a fa, úgyhogy reménykeltő.
5: Összefogtak a helyi zöld szervezetek és a zölden gondolkozó lakosok, és megmentették ezt a fát, sőt, újakat is ültettek ugye itt a téren.
6: Nyilván bárhol ültethetünk volna fát a városból, tehát eznek a figyelemfelhívás a legfontosabb része. Hangsúlyozzuk ezt a programunkat, a Teret a fáknak program, ugye régi fákat ment meg, de itt ugye tehát 75%-a biztosan csökkent ennek a fának a lombtömege. Ezt ellensúlyozandó ültettünk két új fát a térre, mindenféle építési és egyéb engedélyek betartásával. Az nagyon érdekes, hogy például Egernek, ami valószínűleg az égerfákról kapta a nevét, hát hogy az Egerpatak menti rengeteg éger volt régen. Nincs égerfája a belvárosban, és most ültettünk egy szívlevelű égert ide a városközpontba, és egy kislevelű hársat ültettünk még ide a térre. Mind a két fát öntözőzsákkal láttuk el, ilyet nem is nagyon látunk. Ezeket a fákat nem elég már elültetni, hanem itt szoktuk mondani, hogy az ültetés után éltetni is kell őket. 3-4-5 év, amíg nagyon komolyan oda kell figyelni a nyári asszályokra és a folyamatos locsolásra, és ezek az ültetőzsákok ilyen 2-3 napig engedik ki azt a 70 liter vizet, ami így nagyon jól hasznosul a fa gyökerénél. Természetesen kapott gombakezelést mind a két faz ültetéskor.
7: Anna Lóci, légy szíves, oda segítsetek a gumikhoz vinni, jó, a fákat.
5: Anna Lóci, segítetek apának. Ültettetek már fát?
8: Vagy
5: ez az első?
8: Ez az első.
5: És szerinted miért jó, hogy most így kijöttetek ide a Nagy Egedre? Amellett, hogy nagyon jó itt a levegő, nagyon jó itt a kilátás. Miért fontos, hogy fásítsunk?
8: Azért, hogy az emberiség fennmaradjon. Oxigént ad. És ugye az ózon jó tágul, nem maradunk fenn olyan sokáig, hogyha az összes fát kivágjuk például.
5: Ezért inkább ültessünk fákat.
8: Igen. Minél többet, ha lehet.
5: Tanultok erről az iskolában?
8: Még nem teljesen, csak az erdőkről, szintekről, az állatokról.
9: Tanulunk a levegőről, hogyan szennyezzük meg, hogy jó lenne végre környezettudatosan gondolkodnia mindenkinek.
5: És mit tesztek ezért?
8: fát ültetünk. Kidobjuk a megfelelő szemetes kukába, és ha lehet, újra hasznosítjuk.
5: Egerben többször szerveztek már aláírásgyűjtést lakossági tiltakozásként az elmúlt időszak fa kivágásai miatt. Ezért is fogalmazták meg a Teret a fáknak akciótervet, mondja Hacsi Tamás kert- és tájépítész.
10: A város utcáit látva úgy látom, hogy a fáknak az élettere az rohamosan csökken. Az útfelújítások, különböző építkezések kapcsán egyre közelebb húzódik a fák törzséhez a burkolat, a szegélyépítések. És ezért is fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy ilyen figyelemfelkeltő akciókkal lehetne ráirányítani a fákra a figyelmet. Nagyon sok új fát ültetnek országszerte, vannak fásítási programok, de nagyon fontosnak tartom a meglévő fáknak a védelmét is. Hiszen addig, amíg egy fiatal fa olyan idős lesz és olyan szolgáltatásokat tud nyújtani, mint egy idős fa, az több évtizedbe is beletelhet.
5: Éppen ezért fogalmazták meg a fák 12 pontját?
10: Egy kiáltvány a fák nevében, ami arról szól, hogy milyen intézkedéseket kellene annak érdekében tenni itt Egerben, hogy árnyékot adnak, hűsölni lehet alattuk, csökkentik a klímaváltozás hatásait, ezt mind jobban el tudják látni. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a mindenki számára hozzáférhető városi fakataszter készítése, ami abból állna, hogy a meglévő közterületi faállományt teljes körűen felmérik és nyilvánossá teszik. Ez nem egy új dolog, aki Budapesten él vagy arra jár, letöltheti az ottani applikációt, és Pesten ez már működik. Egerben számos helyi védelem alatt álló fa van, amiknek a sorsát jobban kellene felkarolni. Ezekhez állapotfelmérés, kezelési terv készítése szükséges. Nagyon fontos az, hogy a fákra, mint a város zöld közműveire, zöld infrastruktúra elemekként tekintsünk, egyenrangúan a közművekkel, vagy az útépítési infrastruktúrával. A fáknak élettere van, de ez a fák védelméről szóló szabványban, mint favédelmi zóna van megfogalmazva. Ez a csurgó terület plusz másfél méteres területet foglal magába, amit nagyon fontos lenne, hogyha figyelembe vennének már a beruházások tervezési szakaszában is. Ez biztosítja azt, hogy egy fának az élettartalma az hosszú távon biztosítható lehetne. Van egy olyan pontunk, ami a körbeburkolt fák esetében a burkolatok visszabontását fogalmazza meg. Városi zöld folyosók kialakítása fasorok telepítésével, a fakivágások engedélyezésének szigorítása, a fapótlások mértéke nagyon jó lenne, hogyha igazodna a kivágott egyedek méretéhez, helyi rendelet szerinti kiszámolt faértékhez. Egy fának az értékét bárki meghatározhatja, hogyha ellátogat a Magyar Faápolók Országos Egyesületének honlapjára. Ott van egy faérték kalkulátor, de Egernek van egy olyan helyi rendelete, ami szintén ad arra egy exakt számítási képletet, hogyan lehet Eger közigazgatási területén lévő fáknak az értékét meghatározni. Még a fakivágás előtt számoljuk ennek az adott fának az értékét, teljesen más megvilágításba kerülhet a fa kivágásának az indokoltsága. Lehet, hogy a kérelmező meggondolja magát, hogy ha mondjuk be kellene fizetni 5 millió forintot a város környezetvédelmi alapjába, akkor nem biztos, hogy erőlteti ennek a fának a kivágását. Biztos vagyok benne, hogy számos esetben más megoldást találna, és a fák megmaradhatnának.
5: Szükség van a belvárosban is fákra? Mennyire tudják kompenzálni ezt a nagy meleget?
6: Nagyon nagy szükség van a belvárosban a fákba, már a város körüli erdősítés is nagyon jó tesz a város klímájának. De a belvárosi fa az létfontosságú, tehát hogy a következő 20 évben, ha az emberiségnek megjön az esze, akkor duplájára fogja növelni a városi zöld területeket. Egyszerűen egy természetes klimatizáló hatása van, amit semmi nem pótolhat. Itt van a városnak a 100 éves védett fasora a Kossuth utcán, hogyha az Eszterházi térről besétálunk ide, nyáron ez 15-20 fokkal van hűvösebb a fasor alatt, egészen más a páratartalom, ezt lehet érezni. Bár mindenütt ez volna.
3: A Föld marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradkukac@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Az éneklést a kórusmuzsikát szerető gépészmérnök, aki 33 évig volt Veszprém város vegyeskarának társadalmi vezetője. Gyermekkorában otthonuk adott helyet az énekkar próbáinak, de felnőve már úgy gondolta, kell egy méltó hely a város zenei életének. 2005-ben családi vállalkozásként megvásárolták a régi szociál séd mozit, ebből alakította ki a hipermodern Hangvilla kulturális palotát. Az Európa kulturális fővárosa rendezvényekre készülve hasonló beruházásba kezdett, az egykori Lelencház gyermekkórház épületét átalakítva hozta létre az Acticity mozgásközpontot. Fontosnak tartja családi gyökereit és az összetartozást, így minden vasárnap 15-en ülnek alsóőrsi otthonukban, az ebédlőasztal körül. Köszöntöm Önöket, Felszegi Csabát hallják. Ismerjék meg Béla Filászlót, aki hiszi, hogy az emberek jók, és érdemes tenni értük.
2: Jobbról-balról sváb gyökerekkel rendelkezünk. A Béla Fi talán egyszerűbb elmondani, hogy az hogyan történt, tehát frajdok voltunk apai ágon, és az én nagyapám az köztisztviselő volt, különböző falvakba jegyző. Tehát jegyző, ami annak idején olyan rémesen hangzott, de hát ugyanúgy gazdálkodott, mint a többiek, és akkor kaptak valamikor a 30-as években egy ultimátumot, hogy egy héten belül magyarosítani kell, hogyha valaki köztisztviselő akar maradni, és haragyanak szom, hogy kaptak egy listát. Nagyapám elakadt a B betűnél. Tehát valahogy így lettünk apai ágon Bélafik.
3: De hát nagyon híres, ugye nem tudom melyik ágon, a Réti család, a Békés megyei szarvasi Réti család is.
2: Igen, a Réti család az pedig úgy lett Réti család, hogy Schlotterbeck, Stuttgart mellett. Most éppen a családi napló alapú könyvirászat történik, úgyhogy kicsit tájékozottabb vagyok. Tehát az 1700-as évek végén egy Schlotterbeck a sok közül Szabó segédként elindult vándorútra, ahogy szoktak, és akkor Bécsbe megházasodott. Egyébként sokat olvasott, és kiolvasta, hogy a török hódoltság után Magyarország délkeleti részén egyáltalán nincs föltalálva a kereskedelem. És úgy gondolt, hogy ez jó lesz, és akkor a felesége meg szűrésznő volt, és elvetődtek szarvasra, és akkor össze gabona, aztán vaskereskedéssel foglalkoztak, és egyébként németül beszéltek nyilván, hát egész a rokonság is volt abban az időben, Pest is teljesen német volt, tehát teljesen más világot éltünk, de utána mégiscsak sokan hasonló sorssal, tehát magyarok lettek, tehát megtanultak magyarul, nevet is választottak maguknak, ezt a bizonyos Rétit, a helyi evangélikus lelkész javaslatára, különben szarvason.
3: De hát Réti Béla ugye egy nagyon híres személyisége volt Békés megyének.
2: Igen.
3: Aki tehát... a déd nagyapja? Déd.
2: Az én déd nagyapám Réti Béla, és tényleg ő talán a központi szereplő a család anyai ági történetében. Azért is különben, ami szerintem nagyon fontos, mert ő volt az a adminisztratív ember talán, aki naplót vezetett, és nem csak a saját életét örökítette meg, hanem visszanyúlva egészen a család gyökereig mindent lejegyzett, és én is ilyen offline figura vagyok különben, tehát ami le van írva, meg fölkerül a polcra, az létezik kizárólag. Tehát ezért tudunk nagyon sokat a család történetéről. Egyébként Réti Béla volt az a kult szereplő, talán a rádióhallgatók közül sokan emlékeznek rá, hogy volt az a bizonyos Réti féle bemetefű cukorka. Ezt ő találta föl különben, és a sokszoros nehéz sors és tönkremenés után ő volt az, aki a családot talprájtotta gyógyszerészségiként, aztán végzett gyógyszerészként, gyógyszertár tulajdonosként, aztán gyógyszergyár tulajdonosként, és gyártották ezt a bizonyos Réti féle pemetefű cukrot, aminek a receptúrája különben elveszett, tehát a családi hagyatékban ezt nem találtuk meg. Egy cég most is gyártja, őszintén nem tudom, hogy mi van abban, hogyan. A grafikát azt használják, tehát a kis fémdobozokat, zacskókat, tégelyeket, azt egészen hasonlókat gyártanak. Tulajdonképpen nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen módon a név a mai köznyelvben is benne van.
3: És akkor az ő fia, Réti Károly került alsóőrsre, ahol igen, aztán igen. Itt maradtak a mai napig?
2: Igen, alsóőrs környékén. Sok fiú testvér volt, és akkor együtt vitték ugye tovább többek között a gyógyszerészeti szakmát is, amíg tehették, amíg mindent el nem vettek tőlük, és ki nem telepítették őket szanaszét a világ végére. És akkor az én nagyapámnak, Réti Károlynak tulajdonképpen a sorsfordulója, vagy a szerencséje az volt, hogy itt alsősön fölmerült, hogy kellene egy gyógyszertár, a gyógyszerészben meg ugye kevés volt, és akkor találták meg egymást tulajdonképpen ott a kitelepítésbe Réti Károllyal, aki utána itt alsósan az első patikát megalakította, és hát én úgy voltam gyerek, különben a patikába nőttem föl, de ha végigmentem az utcán, akár a nagymamámmal később, akkor mindenki tudta, hogy a Réti gyógyszerész úrnak az unokája vagyok, tehát itt is a maga szerítségével, segítőkészségével nagyon nagy tiszteletet vívott ki.
3: De aztán nem gyógyszerész lett, nem vegyész, hanem gépészmérnök, ha jól tudom.
2: A mérnökség az benne van a génjeinkben különben talán, tehát még kicsit tovább folytatva a dolgot, a fiam, lányom is mérnökként végzett. Az, hogy én a reál tudományok közül miért pont gépészmérnök lettem, azt valahol a pályaválasztási, annak idején tanácsadás, meg ott valamiket be kellett írni. És úgy lettem épületgépész, hogy egyként villamosmérnök akartam menni, mert a legjobb barátom is az akart lenni, de aztán rájöttem, hogy nem tudom, mi folyik ezekbe a drótokba. De épületgépész vonatkozásban meg lehet fogni egy csövet, ez meleg, ez hideg, tehát valahogy a hétköznapi érzékeléshez közelebb valónak gondoltam, és ezeként ez nagyon bejött, tehát az alapszakmán meg talán a gondolkozásmódomnak is a kiinduló pontja az mindenképpen a ilyenfajta kézzel fogható, megmancsolható valóság.
3: És akkor Alsósról került Veszprémbe dolgozni, tehát ingázott Veszprémbe, és így indult el a veszprémi jelenléte?
2: Hát az igazság, hogy itt Veszprém Alsós 12 kilométer, sem ennyi, tehát itt lakunk a szomszédba. Tehát ez nagyjából egy fogalmi kör, tehát az, hogy most éppen a címkártyámon mi van, az nagyjából mindegy. Így gyerekeskedtem a gyógyszertár környékén Alsósön, akkor még szombaton is dolgoztak, szüleim jöttek, akkor még volt vonat Veszprém és Alsós között, akkor szombat délben végre megérkeztek, tehát nagyjából így nőttem fel, aztán innen jártam Almádiba vitorlázni, az is meghatározó élmény volt, és egyébként pedig ugye a szüleimmel mi Veszprémben laktunk.
3: Kicsit ugorjunk az időben, az ön nevéhez, ha jól tudom, akkor a veszprémi hangvilla kötődik igazából, ugye a régi séd moziból, egy szociál épületből egy hipermodern üvegkulturális palotát alakított ki, és ha jól tudom, akkor családi vállalkozásban?
2: Hát a vállalkozás szó az lehet, hogy ebben az esetben túlzás, mert ez inkább ilyen családi őrületnek nevezném, amiben szerencsére a feleségem is partner volt, mert épesző ember ilyesmibe azért nem fog.
3: De hát a professzor a Pannon Egyetemen hogyan került az építészet, vagy a családi építészet gondolatkörébe?
2: Hát ő nagyjából talán sehogy, neki a tűrőképessége végtelen. Naponta, hetente keletkező mindenféle világ megváltó gondolataimról időnként őszintén elmondja, hogy ne, ezt nem kéne, de ez a hangvilla vállalás tulajdonképpen ez akkor már nagyobbaska gyerekek egyetértésével is annak idején a teljes családi vagyonkának a kockáztatásával keresztül ment, de semmiképpen nem volt ez kömen előzmény nélküli, tehát azért az ember nem úgy ébred reggel, hogy vegyünk egy szociál mozit, csináljunk belőle multifunkcionális közösségi teret, ami elsősorban a komoly zenei akusztikájáról ismert és híres.
3: Tényleg nem így ébred fel?
2: Nem tudom, hogy ez most melyik ébredés volt, vagy hogyan, erre már nem emlékszem, de az biztos, hogy amiről beszéltünk, hogy a családi előzmények, tehát már ebben a Réti Béla korszakban is, meg ahogy a naplóját megírta, és azt nekint most valamikor megtaláltuk egészen kalandos körülmények között, hogy ott ugyanazok a gondolatok vannak leírva, és az ember ezt nem is tudta, amit én az egészre gondoltam meg, amiben felnőttem, hogy ez a közösség, ez a mindennapi jó cselekedet. Csak én ezt valahogy nem tudom, úgy éreztem, hogy ezt nekem úgy tömbösítve kell elkövetni. Tehát az úgy nem igazán hatékony, hogy egy zebra mellett várok egy vaknénit, és akkor ma jól átvezetem, ha akarja, hanem hogy ezt így nagyobb adagokba kell valahogy elkövetni. Belenőttem otthon ebbe különben, tehát van egy emblematikus kórus Veszprémváros vagy eskora, aki különben ihletője is volt egyáltalán a hangvilla gondolatnak. Édesapám volt a titkára évtizedeken keresztül, és a mi nappalinkban zajlott a kórus társadalmi élete, és ez talán egy hazulhozott kötelesség is volt, hogy Veszprémnek kell kapni egy igazi koncerttermet, mert annyira élénk és gazdag a zenei élet, hogy az nem elegendő az egyetem aulája, ahol időnként egy-egy sörös üveget koncert közben fölrúgtak, meg egy WC-ajtót mondjuk becsaptak, hanem egy igazi koncertteremnek meg kell valósulni, és azt már nagyon régen 1997-ben talán az volt az első kör, hogy én ezt mindenképpen szeretném megcsinálni. Ezt az osztrál mozit igen 2005-ben vettem meg különben.
3: Tehát megvásárolta a mozit, és akkor saját költségvetésből felépítette végül is a hangvillát?
2: Igen, ez egy családi vállalkozás volt, egy kis rész, tehát az önkormányzati együttműködés kömelt, nyilván az értelmes felhasználás az a városnak a lakossága, meg a környéknek a lakossága. Tehát volt benne valamekkora önkormányzati részvétel, de ez magánberuházásként épült, és már a kezdetekkor az volt nyilván az egésznek a kifutása, hogy ilyesmit az ember nem visz sírba, tehát hogy valamikor vissza kell ennek kerülni teljesen köztulajdonba. De a hatékony, gyors, gazdaságos építésnek az volt a kulcsa, hogy ez magánberuházás volt. És hát amit említettem, ez volt az a kockázatvállalás különben, ahogy hát ezt el lehet képzelni, egy 8000 négyzetméteres gyönyörű létesítmény a Hangvilla, 2013-ban adták át, aki Veszprémben jár, mindenképpen nézze meg. Tehát most már túl vagyunk a, mondjam, hogy hány tonással Lenin, ahogy szokták mondani, tehát túl vagyunk az 5000. nagy termi adáson, kb. 1,5 millió ember fordult meg 13 év alatt csak a nagy teremben. Egy óriási szám azt jelenti, hogy évente több mint 300 nagy termi előadáson, tehát valamikor naponta 4.
3: Ezzel került be akkor igazából Veszprém vérkeringésébe? Tehát ez egy ilyen nagy dobás volt, hogy így fogalmazza?
2: Ez egy abszolút nagy dobás volt nyilván, de ez a bekeringés, ez azért ez folyamatos volt, tehát ennek a bizonyos Veszprémváros vegyeskalának ez is nem egy dinasztikus öröklődés, csak inkább egy kötelező felelősségvállás volt, hogy 33 évig voltam a társadalmi vezetője, tehát keresztül a rendszerváltáson, tehát ahogy ez szokott lenni nagyon sok városban és nagyon sok ilyen művészeti csoport, egy kultúrház művészeti csoportjából hogyan tudott egy öntudatra ébredt, erős, önálló egyesületté fejlődni. Tehát ezt az ívet igyekeztem én végigvinni, és ez azért is volt fontos különben, mert folyamatosan a Hangvilla építés közepette is ez volt az egyik fő gondolat, hogy tető legyen a kórus feje fölött.
4: Sárga lép az ördoborka kumna, hová megyünk este pista kumna, a Zobári nagy utcába, Székely néni udvarába, kumna, kumna, kumna.
5: Nézd ki pista ablakodon, kumna, és egy tálaszok maradok, kumna. Székely már egy köntös a selenye, mi a törökös a kumma, kumma, kumma, kumma, Székely már egy köntös a selenye.

0: is meg akar maradni.
1: Meddig vagyok, de hiába kumma, meddig az észére tája kumma, kumma, nincsen annak korúsága, csak rúzsám a patikája, kumma, kumma, kumma.
0: Harangoznak rám a lánya kumma, azt gondolja, kintük vágya kumma, pedig nincs semmitük vagyok, inkább mindegy vizet innék, kumma, kumma, kumma.
1: Harmadik harmadani kumma, marra kis elrámodani kumma, kumma, kumma, sajna csongor, de megyél, de kumma, sajna lehet, kumma, kumma, kumma, kumma, hangi sajna csak, hogy ne legyél, de kumma, sajna.
2: Ennek a hangvilágnak, mert vannak rezidens együttesei, ami nagyon fontos, hogy a folyamatos élet az épületben az létre tudja jönni, tehát a Pannonvál Színház, a Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprémes Vegyeskara benne élnek az épületben.
3: Illetve a filmszerészben egy jazz klub is működik.
2: Hát még ha jazz klub lenne, de inkább ifjúsági szórakozóhely az Expresszó néven, utána étterem, kávézó, tehát mivel az épület a veszprémi belváros gyalogos fókuszában van, ezért nem olyan fajta épület, amikor, hogy van előadás, és akkor kinyitjuk az ajtókat, ez reggel 8-kor kinyit, este 10-kor zár, és mint egy belvárosi kulturális agóra egész napos a jövésmenés, egyébként a művészekkel együtt, meg a rengeteg látogatókkal ott lehet kávézni. Tehát az a vízió, ami bennem élt, hogy hogyan lehet a kultúrának, akkor még ez volt a kérdés különben, olyan tereket teremteni, amik jobbak. Már elfelejtettük ezt a korszakot különben. Tehát a mindenféle lerottyant helyeken működött a kultúra, és a lelkekért folytatott verseny, mert ez is egy tényező volt, hogy milyen terekbe megy bele valaki. Ez az elképzelt működés, ez az elképzelt minőség, ami az épületben folyik, ez megvalósult, és hát Veszprémnek a kulturális életének az alapját jelenti. Hát az egész kulturális főváros téma, nem tudom, egyáltalán felvetődött volna-e, hogyha nincs meg ez a kulturális közösségi origó Veszprémbe, amire a kiinduló pontként az egészet építeni lehetett.
3: Fontos ennek az, hogy a régmúltból, a régmúlt értékeiből egyfajta újat, modernet alkosson, megmutassa modern formában. És azért kérdezem, mert ha már mondta az Európa kulturális fővárosát, ugye az LKF-et, hát az Acti City is az ön nevéhez fűződik. Ott ugye ugyanígy barna mezős beruházásként szokta mondani. A régi gyermekkórház épületét újította fel szintén ön, egy fantasztikus, szintén hipermodern épületé. Ez a tánc és mozgás központja most Veszprémnek. Tehát fontos az, hogy a régit megtartva mégis az értékeket itt tálalva azért egyfajta új köntösben megjelenjenek a régmúlt történetei?
2: Igen, az egyszerű történet az kevésbé hordozta magába a két oldali infarktust már szerencsére. Talán a hangvila építés és működés referencia alapján hittek benne, akiknek ebbe hinni kellett, hogy ez a fajta beruházás sikeresen végig tud menni, és a hangvila volt a kiinduló pont is különben. Építésileg imádok építeni különben, tehát amit meg lehet mancsolni, ezt talán mondtam. Tehát ha valami úgy létrejön, de nem csak fizikálisan jön létre, hanem még a sétáltatott kutyával együtt is el tudom képzelni azt, hogy milyen működésmolyolás fog ott történni. És a hangvila ugye megépült, méltó terek jöttek létre, és kialakultak közben új mozgásformák, meg egyáltalán az én idő eltöltésnek a különböző formái, amik már nagyon hasznos. Tehát egyes közösségi együttműködések azok talán háttérbe szorulnak, de a másik oldalon viszont ezek a úgymond alkalmi 50 perc különböző mozgásformák, ott vagyok, örülök, hazamegyek című közösségek, azok pedig épülnek föl. És ezek nem találták Veszprémbe se a helyüket, ahogy egyébként az országban ez alapvető problémát jelent. Hangvilágban próbáltak valahogy betüremkedni, de az nem erre való. És akkor jött a gondolat, hogy a régi már több évtizede bezárt kastélyszerű gyermekkórházat, ami valamikor Lelencháznak épült a 20. század elején, abból lehetne formálni egy olyan létesítményt, ahol összeköltöztetjük őket. Egymás erősítő módon költöztetjük össze őket, tehát most 12 teremben párhuzamosan folyik mindenféle izgésmozgás, a különböző jogák, a zumbák, a milongák, egyik másikat azt sem tudom, hogy egészen pontosan micsoda. Hihetetlen módon tud élni a ház, transzparens módon látják a szereplők és a résztvevők azt, hogy mi minden van még ebben a műfajban. És ez is nagyon jól működik. Tehát a bevonzás tulajdonképpen, mint régen a húsboltok utcája, hogy miért voltak húsboltok egymás mellett, tiszta őrültség, hát azért, mert oda mentek az emberek húsért. Tehát mi meg ezért a én idő eltöltő húsért küzdünk, vagy harcolunk. Oda jönnek, és teszik a dolgokat, és egyébként ott is ez a multifunkciós lét, ez a gazdaságos működés alapja, tehát van parkolóház, mert ugye jönnek, parkolnak, van étterem, kávézó, mert ugye esznek, akkor van ott is egy 500 fős, sokkal oldottabb előadó tér különben, amelyik mindent tud, és nagyon jó rendezvények vannak, van egy szabadtéri agóra-szerű mindenféle rendezvény, fesztivál rendezésére alkalmas tér, meg egyébként egy nyugodt őspark.
3: Ahol találkoznak az unokák, nagymamák beszélgetnek, tehát egy valódi, igazi egy közösségi van, tér.
2: Van. Igen, és ugye ezek általában hétköznap délután vannak ezek a mozgásformák, délelőtt pedig ugye kikönyökölte magának az üzleti élet, hogy a nagyon remek konferenciák, előadások, vállalati meetingek, tehát folyamatosan. És mivel az egész a hangvilla tapasztalata kapján úgy van felépítve, hogy nagyon kevés humán erő felhasználással lehet működtetni az épületet, ezért ezek az átrendezések ezek pillanatok alatt megvannak, hogy délelőtt 100-an egy konferencia, délután pedig néptánc ugyanabba a terembe. Tehát ez biztosítja a gazdaságos működést. Tehát, hogy ne kérjen enni az épület, hanem hogyha ott valamilyen érték születik, akkor azt tudja mondjuk a közösség megtámogatni.
3: Azt mondta, hogy szeret valami jót tenni a közösségért, és hogy valamit odaadni, visszaadni. Tehát Veszprémben ez a két épület, ez a két ikonikus épületnek a végighajszolása, hogy ezek megtörténtek, és most ott állnak, és valóban működnek. Ha visszatekint, akkor ez a lélektani folyamat, tehát, hogy adjunk valamit Veszprémnek, egy kicsit tegyük jobbá Veszprémet, és azért kérdezem, mert például Melokko Miklós szobra, ugye szintén Veszprém központjában, egy 56-os szobor, akkor talán a Védegyletnek volt az elnöke, az is az ön nevéhez fűződik, tehát rengeteg mindent tett le Veszprémben, és ez mind-mind attól van, hogy egy jót szeretne tenni Veszprémért, teszem azt mondjuk Alsóörsért, ahol lakik.
2: Ennél szerintem egyszerűbb a képlet, és én azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a történettel. Tehát, ahogy már említettem, a család történetben is ugye azt tartom maradandónak, ami fölkerül a polcra. És ennek kapcsán a fiam az én édesanyámmal és a két nővérével csinált egy interjú kötetet, ahol a nehezen megélt háborús és háború utáni történeteket, párhuzamosan kérdeztük, hogy hogyan emlékeznek arra a korszakra. És ebből a kérdésre válaszolva annyit talán a lényeges, hogy az édesanyám többször elmondja ebben a kötetben. Nem szoktuk mindig megkérdezni az őseinket különben, tehát mindenkinek ajánlom ezt a fajta kikérdezést, mert különben elmúlik a történet. Hihetetlen nehézségeken mentek keresztül, ugye a kitelepítések, az, hogy mindenüket elvették, hogy kitiltották őket minden felsőoktatási intézményből. Mindenféle egyéb borombaság, amit most nem mondok el, és én édesanyám mindig azt mondtam a gyerekkoromban, hogy az emberek jók. Tehát minden család életének minden fordulópontjában voltak olyanok, akik jók voltak. És ez a jó emberkedés, ahogy szokták mondani, ez ebből táplálkozik, hogy az emberek jók, nem csak én, hanem az emberek általában jók. Nem szokták különben ezt manapság díjazni, és ezért sokaknak elveszik tőle a kedvüket. De ez a jóság, hogy mindig fogni valamibe, ami a közösségnek segít, tehát a közösség dolgba beletenni, nem kivenni belőle, ez szerintem egy alapemberi tulajdonság. Az, hogy nem mindig ezt látjuk most a hétköznapokban, ez borzasztóan szomorú.
3: Ebben a munkában hogy tud segíteni a család? Ugye abszolút érzékelhető a beszélgetésből, hogy talán a legfontosabb a család. A felesége, említettük már, professzor, ha azt mondja, hogy a Pannon Egyetemen, mérnöki karon, ő mennyire tudott beállni ezek mögé, a dolgok mögé, hiszen az, hogy reggel teszem azt fel kell Béla Filász, és azt mondja, hogy nem érek rám a egész nap, mert a hangvilával foglalkozom, vagy az Ecticity-vel, mondjuk hogyan reagál erre egy feleség?
2: Különböző modellek léteznek nyilván.
3: Iszonyatos munka lehetett, bocsánat, tehát ezt végigcsinálni családilag főleg nagyon kemény lehetett.
2: Nyilván a tűrőképessége végtelen, és nélküle sosem meg el tudom mondani azt, ami egyébként valós, de ez a fajta családi összetartozás, nagy családi összetartozás, ami most is jellemző ránk, hogy minden vasárnap 15-en ülünk az asztal körül, ezt is a gyerekkoromból is hozom. Nem maradtunk akkor sem segítség nélkül. Tehát amikor én akár napokig nem kerültem elő, akkor is tudtam azt, hogy biztonságban vannak, és senki semmiben nem szenved hiányt. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért egy örök élmény és örök alap a gyermekeimnek is. Tehát 2005-ben ez a Séd mozi. Ugye ezt ugye nagyjából lehet képzelni, hogy város központjában 2005-ben úgy nagyjából kiürítve.
3: Ami szimbolikusan még most is ott van ugye a hangvilla alatt.
2: Benne van a falakban nyilván, de hát azért mégiscsak az történt, nem is családi anekdota, hanem alapélmény mindenkinek, hogy hát elég szerény volt a karácsony. 2005. december 22-én kaptam meg a számlát, meg a kulcsokat, meg akkor fizettük ki ezt családilag ezt a Séd mozit, és elég szerény volt a karácsony falat a kínálat 24-én, és akkor mondtam, hogy de, van még egy ajándék, egy házi mozi. Aki akkor jött, az tudja, hogy ez mennyire menő volt akkor egy házi mozi. És akkor szépen fővettük a kabátot, mentünk a hóesésbe, és bementünk a Séd mozi épületébe a gyerekekkel, és akkor mondtam nekik, hogy na ez a Séd mozi, ez a mi házi filmszínházunk. Az, hogy ők hogyan nőttek föl, és mi lett belőlük, annak ez alapvető része, különben ez a folyamatos alkotási vágy.
3: Hogy mi lett belőlük? Hát két mérnök gyereket, illetve öt unoka, ha jól tudom.
2: Igen, ez már kb. 4 műszak nekünk is. Tehát itt élünk egy kupacba tulajdonképpen, és a másfél évestől a 8 évesig van az öt unoka, tehát mindenféle nemben és műfajban és korban imádjuk őket.
3: Alsóörsön laknak nagy részt.
2: Alsóörsön, Nagyvázsonyban, tényleg napi a kapcsolat, és mi vagyunk a unoka ellátó művek, amit imádunk, és azt is imádjuk, ha jönnek, meg egyik legjobb része, hogy este hazamennek, többnyire azért hazamennek.
3: Mert két jó dolog van az unokában, amikor jönnek és amikor mennek.
2: Igen, de hát ma este is, holnap este is, tehát éjszaka is szeretnek nagyon nálunk lenni. Tehát, hogy ez mond valamit, és remélem, hogy sokan vannak így a boldog nagy család egymás egyén hátán. Így éljük az életünket, de mindennek oka van, és ez a történet, ami talán így nem tudom, hogy mennyire érthető vagy kerek, ez mindenképpen okozója ennek a mostani helyzetnek.

0: Azt mondta, hogy fontos a jó cselekedet. Rendkívül precíz konok, ami valószínűleg ugye a Schwab gyökereiből származhat, de ha így belegondol, hogy visszanéz, amikor sétál Veszprémben, és elmegy a hangvilla előtt, bemegy az Acti Citybe, igazából bárhova a városba, hiszen ugyanúgy szereti, mint ugye Alsóörsöt, akkor mire gondol? Mi jár akkor a fejében séta közben?
1: Keveset sétálok, mondjuk. Többet gondolkozom. Az életet figyelem, tehát a, hogy is mondjam, amikor annak idején mondjuk elmentünk kirándulni is valamerre, én ezt a ilyen leücsörgős turista vagyok. Leülni és úgy nézelődni. Nézni azt, hogy hogyan történnek a dolgok, tehát mit tesznek az emberek és hogyan. Én még most is a 13 évvel Anguilla, meg talán 3 évvel, 3 és fél évvel a Acti City megnyitása után úgy vagyok, hogy Veszprémben járva most is azt figyelem, hogy az emberek hogyan élnek, hogyan mozognak, hogyan kommunikálnak. Egyébként azt nagyon fontosnak tartom, és ezért is az egyik kiinduló pontja ezeknek az épületeknek, hogy borzasztóan offline vagyok. Tehát most szerintem sokakkal együtt az a fixa ideám, hogy az emberi feszültségeket, a egyet nem értésnek az oldás az mindenképpen az offline egymással beszélgetni, lenni, létezni, egy kórus is, közösen valamit megtanulni, közösen eredményt elérni, közösen örülni a sikernek. Tehát az, hogy ne legyünk teljesen konzumidióták és AI ártalmas, nem tudom micsodák, ez a kulcs. Tehát erre kérek mindenkit, aki akár hallgatja ezt az adást, hogy mindent meg kell tenni ennek érdekében. Családba, a környezetünkbe, a különböző közösségekbe.
0: Erre neveli a gyerekeket is?
1: Nincs nálunk ilyen hétköznapi nevelés, remélem, hogy ezt látják, és utána ezt teszik.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy azt látja, hogy ugyanúgy megy tovább a gyerekeknél, tehát ez a vonal, ez marad?
1: Nincs szükség, még ha tenném is valamiféle iránymutatásra vagy igazgatásra, mert pont arra mennek, amerre nekem egyébként fontos, meg kedves.
0: Ezekért a tevékenységeiért, ezekért a jó cselekedeteiért, hogy így mondjam, több díjat is kapott. Ugye az egyik talán még a hangvilla után a hangvilláért, hangvilla építéséért, a közszolgálatáért kapta ezt a díjat?
1: Igen, hát kaptam egy Pro Urbe díjat, nem tudom, hogy azt végül is miből gyúrták össze, tehát a kórus tevékenység, a Melokó, az 56-os Bruce emlékmű, a hangvilla építés az biztos, hogy hangsúlyos, fönt van valahol a polcon, de őszintén nem vagyok ilyen kitüntetésfél.
0: Nem fontos, igazából nem. Biztos?
1: Fontos, meg a családnak is fontos, akik adják talán nekik is. Megtisztelte ezt különben a kórus is annak idején, meg magát a hangvilát, mint intézményt, a benne dolgozókat. Tehát ilyen módon nyilván ez jó.
0: De aztán jött egy másik díj, ez már az Acti City építése utáni állapot, ugye, ez pedig nem is tudom, a Művelődési Intézet díja?
1: Nemzeti Művelődési Intézet lakitelken van különben, és ott a közművelődés támogató díj. Igen, de nem feltétlenül van a közművelődés, mert az talán kicsit más, és arra megvannak a felkent szakemberek. Tehát nem a közművelődést, hanem inkább a közösséget szolgáló dolgokat jelentette. Hát ez is nyilván nagy megtiszteltetés, és megköszönöm szépen, de ettől még az ember folytatja a dolgot.
0: Amikor itt sétál Alsóörsön, akkor ugyanezt érzi?
1: Alsóörsön az érzések aztán csak aki alsóörsi, vagy aki ideáll, azt tudja, hogy még amikor ez a sok mindenféle építkezés volt, és az meg hát egyébként is az üzleti életnek a sok nyugja közepette, tehát amikor a Balaton feltűnik valahol felsős után, akkor még a fények is megváltoznak, és egy egész másfajta lelki állapotba kell az ember. Ezt én most is naponta megélem Alsősön. Tehát másoknak is ajánlom különben. Tehát a Balatonpart és azon belül Alsős, és az a jó ebben a faluban, hogy ez sokkal ember közelébb, Veszprém se egy nagyváros. De Alsős ez pedig egy rendkívül pozitív közösség.
0: És akkor a vitorlázásról még nem is beszéltünk.
1: Hát a vitorlázás az egy adottság, tehát gyerekkorom óta, még talán az apukám vitt bele, vitorlázom különböző formákba. Tehát most végre van egy kapuzárási pániként egy saját hajóm is, amelyik most különben kétszeres kékszalag győztes lett az idén nyáron, ami nagyon szép, de Alsős egyébként is, tehát a körbe sétálok, és csak a szellemiségét mondjuk a bölcsőtének, az óvodának, onnan 100 méterre van a gyönyörű iskola, meg tornacsarnok, meg minden, tehát minden is. Tehát nem csak azért, még emlékszem, különböző ilyen felmérések vannak, hogy a legjobb település Magyarországon, hát Alsős nem azért lett, csak talán többször is az első helyen, mert A betűvel kezdődik, hanem ennél jobbat tényleg kitalálni sem lehet. Tehát nagy boldogság különben itt élni.
0: Kedves hallgatóink, az arcvonásokban Béla Filászló gépészmérnök, a Veszprémi Hangvilla multifunkcionális közösségi tér és az Acti City tánc és mozgásművészeti központ megálmodója szólalt meg.
2: Műsorunk a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. A felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Felszegi Csabát hallották.

0: Egy óra hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Súlyos buszbaleset történt a svájci Alpokban, levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Hűvös, esős napunk lesz ma, és most jöjjenek a részletek. Többen meghaltak Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség, az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenéküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenéküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Dunavíz szintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és Visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban. Ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az asszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. 8 korábbi vezetőt, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is meggyanúsították a használt volánbuszok túlárazott beszerzése miatt. A gyanú szerint a volántársaságoknál mintegy 10 milliárd forintos vagyoni kár keletkezett a 10 évvel ezelőtti járművásárlások miatt. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint az ügyben további gyanúsítások várhatók. Gyanúsítottként hallgatták ki az óbudai korrupciós ügyben Veres Tibort, a Vallis csoport alapító elnökét, erről ír a 24.hu. A portál szerint az üzletembert vesztegetéssel gyanúsítják az óbudai korrupciós ügyben. A gyanú szerint egy park fenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forintot költött hivatali vezetők és politikusok megvesztegítésére. A hatóságok már több politikust is meggyanúsítottak. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a Békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot megállapítottak. A hatóságok egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Esős, hűvös idő jön. Holnap este estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hajnali 12-18 fok után napközben 18-25 fok lehet. Friss hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a történelemről.
2: Második Rákóczi Ferenc erdélyi és felső magyarországi fejedelem hű kísérője és krónikása Mikes Kelemen 1761. októberében bekövetkezett halálával Rákóczi utolsó kísérője távozott el az élők sorából azok közül, akik Rákóczit elkísérték törökországi száműzetésébe és mellette kitartottak. Rákóczi 1720-tól haláláig Rodostóban élt, 1735-ben hunyt el, és édesanyja Zrínyi Ilona mellé temették Isztambulban, a Szent Benedek templomban. 1761. A Mikeskelemen halála utáni két évtizedben azok a bujdosók is elhunytak, akik Rákóczi fia József 1737-38-as sikertelen Magyarországra betörési kísérletét követően telepedtek meg Rodostóban. Utoljára Mikes törökországi leveleinek hazajuttatója, a matuzsálemi kort megélt egykori gályarab, a magyarul élete végéig tökéletesen beszélő Horvát István hunyt el 1799-ben, állítólag 120 esztendős korában. Ő volt az utolsó, még Magyarországon született rodostói emigráns. A Rákóczival Törökországba érkezett bujdosók leszármazottai azonban még sokáig éltek az országban. Az utolsó magyar nevű rodostói lakos, a 94 esztendőt megélt Kőszegi Cecília 1888-ban hunyt el. Olvassuk Seres István Rákóczi rodostója című írásában, amely a História folyóiratban jelent meg 2004-ben. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Második Rákóczi Ferenc halála 350. évfordulós esztendejében, 2026-ban essék szó ezúttal egy olyan bujdosóról, aki a szabadságharc egyik

0: a történelemről.
1: A Rákóczival kapcsolatos kutatások a 19. század második felében hogyan indultak el? Nyilván ehhez bizonyos fajta megítélésbeli változásoknak is kellett történniük.
2: A Habsburgok uralma alatt ez egy nagyon kényes téma volt.
1: Végső István történész, levéltáros.
2: Az egyértelműen látható volt, hogy a kuruc romantikának köszönhetően és a politikai változásoknak köszönhetően el lehet indulni egy olyan úton, hogy lehet rehabilitálni is ezeket a kuruc vezetőket. Második Rákóczi Ferencet és társait haza lehet hozni.
1: Ezt megelőzően azonban törvényileg is rehabilitálni kell, hiszen volt a Habsburg Birodalomban 1715-ben Rákócziékkal kapcsolatban hatályba léptetett törvény.
2: Pontosan a Rákóczi szabadságharc után 4 évvel életbe léptették a törvényt, ami szerint mindenkinek haza kellett térnie, a kurucok jó részük nem tér haza, és Rákócziék, Bécsényék természetesen nem fognak, Törökország lesz ugye a lakhelyük, és ott is fognak elhunyni. Egészen 1906-ig életben marad ez a törvény, ami szerint hazaárulók. De hát ennek van egy nagyon komoly és nagyon hosszadalmas, azt gondolom, nagyjából a magyar jogszolgáltatás, a magyar jogtörténetre, magyar politikatörténetre egészen jellemző folyamat, hogy 40 évvel előtte megkezdődik egy tudományos feltárás, mert valójában nem tudták pontosan, hogy hol is vannak eltemetve a kuruc vezetők.
1: 1867 a kiegyezés után indul meg tulajdonképpen?
2: Sőt, már előtte, 1862-ben van egy tudományos kutatás, Kubinyi Ferenc, Ipolyi Arnold vezetésével kimennek Isztambulba megkeresni, hova is lettek eltemetve a kuruc vezetők. Nem találnak meg mindenkit, tehát lehet tudni, hogy ezt folytatni kell. Itt azért van egy nagyon hosszú szünet, ameddig nem foglalkoznak ezzel az ügyel, mert látják, hogy politikailag azért ez még nem érett meg arra, hogy fel tudják terjeszteni ezt, hogy ez elinduljon. Ugye hatályon kívül is kell helyezni az 1715-ös jogszabályt. A kuruc romantikának kell egy újabb nagy lendület, ez pedig az 1880-as évek, amikor Tali Kálmán 1880-ban és 89-ben kilátogat Törökföldre, és gyakorlatilag ő az úttörője annak, hogy Rodostóban és Isztambulban a legfőbb vezetőknek a sírjait sikerül beazonosítani és megtalálni. Tali Kálmánnak ugye a legfőbb eredménye ahhoz képest, ami 1860-as években történik, hogy Rodostóban megtalálja Bécsényi Miklós és társainak a sírjait. A Márvány tenger partján 1888-ban egy ortodox templomban, ami nagyon-nagyon rossz állapotban van, és emiatt is nagyon sürgős lenne, és a Tali Kálmán megvan róla szerintem győződve, hogy ezt nagyon gyorsan végig is tudják vinni. Na most ehhez megint kellett egy jó közel 20 év, hogy ezzel a politika foglalkozzon, és elinduljanak azok a feltáró kutatások, aminek eredményeképpen valóban haza lehetett hozni Rákóczi és társainak hamvait Isztambulból és Rodostóból.
1: Bécsényi Miklós hamvainak a megtalálása a Tali Kálmán által mennyire mozgatta meg a korabeli közéletet? Bécsényi Miklós 1725-ben halt meg Rodostóban, és hát ott is temették el.
2: Főleg a kuruc romantikát tudja előmozdítani, a politikusok nem tudnak dűlőre jutni. Folyamatosan vannak felszólalások, előterjesztések ennek kapcsán. Nyilvánvaló módon a 48-as párt, egykori 48-as párt tagjai folyamatosan szeretnék ezt előmozdítani, és hát nyilván azzal a nem titkolt szándékkal, hogy tényleg van egy ilyen Habsburg ellenes éle is, van egy rehabilitáció is természetesen. Ezt próbálják előmozdítani, de végül is meg kell várni a századfordulót, és azután is még egy pár évet kell várni, hogy Szádecki Lajos megindítsa a valóban konkrét feltárását a rodostói hamvaknak.
1: Ez 1903 körül történik majd, de még mielőtt Szádeckiről beszélnénk, egy dologra érdemes lenne rátérni. Kossuth Lajos halála után 1894-ben jelentős megmozdulások történnek Magyarországon Kossuth temetése érdekében. Hallgatólagosan Ferenc József az uralkodó is engedélyezi az eseményeket és magát a temetést. Háttérbe húzódik a Habsburg hivatalosság és a császár is, de hát ez tulajdonképpen jelentős lépés Kossuth újragondolása szempontjából. 1906-ban hozzák haza Rákócziék hamvait, köztük Bécsényi Miklós főgenerális hamvait is. Mi tart ennyi ideig az 1894-től, 12 éven át?
2: Szerintem a fókuszt az ezredéves kiállítás és az ünnepségek is elviszik. Az ezzel kapcsolatos kutatások, hatalmas nagy eseménynek az előkészítése, nyilván Tali Kálmánék, Szádecki Lajosék szeretnék ezt véghez vinni. Nagyon komolyan megnyitja az utat Kossuthnak a temetése, ez egyértelmű. Ez egy új

0: az enyhülési folyamat. Ferenc József is, én azt gondolom, hogy teljesen nyitottá válik, hogy ezek a rehabilitációk így menjenek végbe, és hát már egy 18. század elejé szabadságharccal kapcsolatban már kvázi könnyebb dolga is van. Azt is tegyük hozzá, és ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, és azért nagyon sokszor elfelejtjük, hogy itt azért a kutatások se zárulnak le. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy hányan és hol vannak eltemetve, én, hogyha jók az emlékeim, hogy közel 43 főről van szó, akit szeretnének hazahozni. Na mondjuk ezt nem engedik. Ennél kevesebb a létszáma azoknak, akiket hazahozhatnak. A hazahozottaknak a száma az 15 alatt van. Látványos hazaszállításról van szó, és az sem véletlen, hogy mondjuk nem valami főbb helyet jelölnek ki, tehát Kassa. Tehát miért nem mondjuk Budapesten történik ez? Kassát jelölik ki, ami nem egy rossz helyszín, de mégsem egy nagyon központi helyszín.
1: Tehát ezt a gondolatkört lezárhatjuk azzal, hogy az 1895-96-os magyarországi milleniumi ünnepségek, az ezredévi ünnepségek részben a figyelmet elviszik, részben egy kicsit az ország örvendezik ezeknek az ünnepségeknek a fényességén, sikerességén, legalábbis belföldön értelmezett sikerességén néhány esztendőt, és aztán elindul egyfajta felkészülés, valahogyan mégiscsak egy viszonylagosan kerek évfordulót, Rákóczi születésének 230. évfordulóját, 1906-ot sikerül, ha jól mondjam, megcélozni az elkészüléssel, részben tudományos megalapozással, részben a szükséges hatalmi engedélyek beszerzésével, részben a ünnepség előkészületeivel. Így jutunk el 1906-ig. Arra a kérdés, hogy miért pont 1906-ban, ami nem teljesen kerek évforduló.
0: Igen, én azt gondolom, a tudományos kutatásokat is le kellett zárni. Szádecki Lajos is egyébként annyira elkötelezett volt a hamvaknak a hazahozatalával kapcsolatban, hogy először még nem is konkrétan állami megbízásból megy ki Törökföldre 1903 tavaszán, hanem magánúton kezdi el felmérni azt a területet, hogy honnan kell majd hazahozni.
1: Nézzük akkor ezt a kutatástörténetet. Ez a magyar történeti kutatásnak, művelődés történeti kutatásnak szép fejezete.
0: Még egyszer emeljük azért ki Tali Kálmánt, hogy ő azért nagyon komolyan feltérképezi ezt a területet, de ebből kiindulva Szádeckinek van egy nagyon jó iránytűje, hogy merre kell neki elindulni. Elsősorban, mivel a kutatásom most erről szól, ugye a Bercsényi Miklós hamvainak megtalálása, én számomra ez volt fontos ott Rodostónál, és ez egy fantasztikus dolog, mert ezt nagyon részletesen leírja egyébként Szádecki. Tehát gyakorlatilag arról ír, hogy ilyen tengerhomokba ássák a csontokat, és nagyon szépen be tudják azonosítani, és egy sírládába elhelyezi, és ezt a sírládát egy kulccsal lezárja, amit még a korabeli sajtóba is, sőt még a századokba is publikálja 1904-ben, hogy ezt a sírláda kulcsát őrzi, mert elrakta a zsebébe, és kegyelettel őrzi. Annyira meg volt hatódva nyilvánvaló módon, hogy neki ilyen nagy szerencséje van, hogy történészként ebben a feltárásban részt tud venni.
1: Mielőtt még azonban megtalálná magukat a csontokat, mielőtt elhelyezné a sírládába, mielőtt a kulcsot zsebébe süllyesztené, hogyan jut el a helyszínig? Ő fedezi fel tulajdonképpen Tali Kálmán után újra, azonosítja és helyben hagyva Tali Kálmán vizsgálati eredményeit, Bercsényinek a csontjait. Milyen körülmények között, erről megemlékezik?
0: Nagyon részletes leírása van ennek. Eleve egy olyan templomban vannak ők eltemetve, ami nagyon rossz állapotban van. Rodostóban, egy ortodox templomban, a Márvány-tengernek a partján, valószínűleg nem túl jó helyszínen. Már eleve ő is már egy felújítás alatt lévő templomba lép be, tehát amit Tali látott, az egy nagyon romos templom volt, és felújították, addigra ér oda Szádecki, de neki sincsen már nagyon jó véleménye magára a templomról, és azt kell tudni, hogy manapság már nincs is meg a templom, tehát hogy tényleg valóban valószínűleg egy nagyon rossz helyszínen, nagyon rosszul felépített imahelyről beszélünk, úgyhogy ezért is fontos is volt ez a mentés. Tehát fontos is volt, hogy onnan elhozzák a csontokat, mert hogyha ez késlekedik még egy 50 évet, akkor már lehet, hogy meg se találják. A helyszínt se, a csontokat se, a hamvakat se, mert annyira rossz állapotú volt ez a templom.
1: Végső István történész, levéltáros.
0: És ilyen szempontból fontos és részletes, izgalmas, én azt gondolom, hogy a ma kutatói számára is, hogy hogyan kell ehhez hozzáállni, hogy tényleg nagyon elkötelezettnek kell lenni. Tehát, hogy itt, hogyha arra várunk, hogy majd lesz egy támogatás, és majd akkor indulunk el, akkor lehet, hogy már nem találjuk meg azokat a csontokat, hamvakat, vagy amit keresünk, amit fel akarunk tárni. És azért volt nagyon fontos, én azt gondolom, Szádeckinek a személye, mert ő nagyon elkötelezett volt. Természetesen aztán ő elindul Isztambulba is, ott már egy kicsit könnyebb dolga van, ott azért jobban fel volt ez tárva, ott ráadásul egy katolikus imahelyen van, egy katolikus templomban vannak eltemetve Rákócziék, úgyhogy ilyen szempontból ott azért könnyebb a helyzet. Bercsényi felesége Rákócziékkal van Isztambulban eltemetve, ez még egy ilyen érdekesség, hogy a házaspárt nem egy helyre temették.
1: Csáki Krisztina.
0: Az ő sírládájával kapcsolatban viszont egy nagyon érdekes fejlemény került elő a kutatásaim alatt, ugyanis Kassán a Kassai Dom dokumentálja a sírládáknak az elhelyezését és a koporsokba való elhelyezést.
1: 1906-ban az úgy a temetés során?
0: Amikor megérkeznek a sírládák. Azt kell tudni, hogy egy kőkoporsót kapott a házaspár, és a két sírládát egy kőkoporsóba, egy koporsóba helyezik el. És egy nagyon érdekes megjegyzés ennek kapcsán Rákóczi és társainak a sírládai kulcsait leadta a kassai székeskáptalannak. Egyetlen egy sírládának viszont nincsen kulcsa, mert hogy az le lett csavarozva, az pedig a Csáki Krisztináé. Csak hogy ugye a leírásokból, különösen ugye a Tallócziéból, 1904-ből még azt az információt vesszük, hogy ugye rossz az ár a Bercsényi féle sírládán. Így felmerül egy kicsit a gyanú, hogy nem keveredtek-e össze a sírládák. Hogy miért van az, hogyha a Bercsényi sírládájának a zárja nem működik, nem kell hozzá kulcs, akkor miért a Csáki Krisztinának a sírládája van lecsavarozva?
1: Lehet, hogy valaki tévedett?
0: Lehet, hogy tévedésben vagyunk a sírládák beazonosításával kapcsolatban.
1: Mondhatná a mai kor érdeklődője, hogy nosza, mi sem egyszerűbb, itt van a genetikai azonosítás, a különböző tudományos azonosítási lehetőségek.
0: Valóban, ez viszont már nem a történész, meg nem a levéltáros dolga, azt gondolom, de nagyon izgalmas lenne ezt felfedni. Nyilván ez egy óriási nagy feltáró munka lenne, a koporsókat megnyitni, a sírládákba a kulcsokat belepróbálgatni, de talán majd egyszer, hogyha valóban genetikai vizsgálatokat akarnak elvégezni a kurucvezetők csontozatán, akkor talán ezt érdemes lesz majd tisztázni.
1: Rodostóban tehát kiket találnak, mert a Rákóczi szabadságharcnak, a fejedelem környezetének fontos személyiségeit?
0: Igen, tehát Bercsényi Miklós találják meg, ugye a szabadságharcnak gyakorlatilag a második embere, Szibrik Miklóst, ezeres kapitányt, a fejedelmi udvarnak az udvarmesterét találják meg, illetve Eszterházy Antalt kuruc tábornagyot Rodostóban. Egyébként nagyon szép nagy kőtáblák voltak, tehát eredetileg is méltó helyen voltak eltemetve, de maga a helyszín, maga a templom, az valószínűleg nem volt túl jó állapotú épület.
1: És hát nyilván az évszázadok alatt romlott az állapota. Mi történik a csontokkal? Mi történik a maradványokkal? Szádecki mit képes ott intézni Rodostóban, amikor felfedezi őket? Még egyszer mondom, 1903 körül.
0: 1903 őszében vagyunk már, sírládákat visz ki magával, és abba helyezi el. Valami miatt a Bercsényt nagyon kiemeli. Tehát az ő sírládáját nagyon kiemeli, arról nagyon részletesen ír egyébként.
1: Hát nyilván, mert Bercsényi volt a szabadságharcnak kiemelkedő jelentőségű személyisége Rákóczi Ferenc mellett.
0: Természetesen, ővel kapcsolatban nagyon részletesen ír, és ő úgy gondolja, hogy ezáltal biztonságban is helyezte ugye a csontokat, a hamvakat, amiket talál.
1: Na tehát, de hát hova kerülnek a sírládák?
0: Ott maradnak egyelőre a templomban, hiszen nincs még hazaszállítás.
1: A törökországi bujdosók sírhelyei és a magyar tudós társadalom. Részlet Seres István írásából, amely a Magyar Tudományban jelent meg 2006-ban. A miniszterelnök gróf Tisza István 1904. június 22-ére bizalmas értekezletet hívott össze, többek között a Tököli Imre fejedelem izmiti síremlékének, illetve lakóhelyének felkutatásában érintett Talik Álmán és Szádecki Kardos Lajos történészek részvételével is. A miniszterelnökkel együtt 14 fős társaság ekkor döntött a hamvak hazahozatalának főbb mozzanatairól. Az egybegyűltek Isztambulból második Rákóczi Ferenc és anyja Zrínyi Ilona, valamint Rákóczi fia Rákóczi József maradványainak. Rodostóból gróf Bercsényi Miklós főgenerális, gróf Eszterházi Antal generális és Sibrik Miklós ezeres kapitány udvarmester hamvainak, Izmitből pedig Tököli Imre fejedelemföldi maradványainak hazaszállítását határozták el. Az 1723-ban Rodostóban elhunyt gróf Bercsényi Miklósné gróf Csáki Krisztina hazaszállítása is szóba került, de az ő hamvai felett a Csáki család tagjai rendelkeztek, ezért először a család hozzájárulását kellett megszerezni. Az értekezleten arról is döntöttek, hogy a hamvakat a Kassai dómban fogják elhelyezni, kivéve Tököli Imréjét, akit végakarata szerint valamelyik egykori szabadkirályi város evangélikus templomában kívántak öröknyugalomra helyezni. Ez később meg is történt Késmárkon. Tisza István miniszterelnök felterjesztését 1904. július 11-én Ferenc József császár és király is helyben hagyta, és felhatalmazta a miniszterelnököt a további intézkedések megtételére. A hamvak hazahozatalának előkészítésével a miniszterelnök Tali Kálmánt és Tallóczi Lajost kívánta megbízni, de Tali őszinte csalódására végül a kormány, a fiatal Tallóczi, közös pénzügyminisztériumi osztályvezető mellett döntött.
0: Hazaszállítás és a döntés és, ugye, és a jogszabálynak a kivezetése az 1906-ban történik meg, amikor kivezetik az 1715-ös törvénycikket, és úgy döntenek, hogy bizonyos személyeket, tehát még egyszer hangsúlyoznám, bizonyos személyeknek a hamvait haza lehet hozni, ők már nem hazaárulók ilyen szempontból, és alakul egy újabb tudományos feltáró bizottság, 1906-ban Tallóczi Lajos történészt bízzák meg annak a vezetésével, és ő lesz az, aki végül 1906-ban megkezdi újból Rodostóban, illetve Isztambulban a hamvaknak a feltárását.
1: A Mór megtette kötelességét, a Mór mehet, Szádeczky Lajos, mint Tali Kálmán után néhány évtizeddel újra megtaláló, azonosító, a régi tudományos eredményeket megerősítő kutató, hol marad?
0: Nem is az ő személye az izgalmas, hanem valójában Tali Kálmán szeretett volna a bizottság élén, és ő szerette volna végeztetni a végleges feltárásokat, illetve a hazaszállítást. Tallóczi Lajos történész volt igazából soron, azt gondolom, hogy egy jó döntés is volt, hogy őt bízták meg. Ő egyébként igyekezett is együttműködni a kvázi úttörőkkel, akik előzetesen a feltárásokat végezték. Ennek is köszönhető egyébként, hogy Szádeczky Lajos például ezt a sírláda kulcsot is például odaadja valószínűleg Tallócinak. Ennek van ugye forrása.
1: A sírládák tehát maradtak még évekig Rodostóban. Hogy kerülnek haza?
0: A hazaszállításokat ugye már az állam támogatja, kormányzati szintre van emelve a Rákóczi és társai hamvainak a hazahozatala, ugye hazaszállítják őket, hajóra, majd vasútra teszik, és megkezdik ugye a hazaszállításuk, ami egy hatalmas nagy pompával, sok-sok ünnepéllyel.
1: Ugye, hogy Kossuth-i állomásonként megáll a vonat, köszöntik a hamvakat, a települések?
0: Sok fontosabb, nagyobb városba ugye megáll, és van mód elköszönni tőle, és megtörténik hazaszállításuk, ugye Kassán, a Székes egyházba temetik el őket 1906. októberre, tehát így van most egy 120. évfordulója ebben az évben ennek az eseménynek.
1: Eddig a kutatás története a 19. századtól tulajdonképpen 1906-ig az újratemetésig. Mi az újdonság ebben a kutatásban? Például maga a kulcs.
0: Pontosan a Magyar Nemzeti Levéltár gazdasági levéltári osztályán a úgynevezett Z-szekcióban, ebben a gazdaságtörténeti szekcióban, a gyűjteményes fondokban őrzünk egy kulcsot, ami gróf Bercsényi Miklós Kurusz főgenerális sírládájának a kulcsaként van megcímezve. Sőt, ehhez a kulcshoz tartozik két boríték. Az egyik borítékra Tallóczi Lajos jegyezte föl, hogy ő már nem tudta használni ezt a kulcsot, mert hogy a zár úgy tűnik, hogy a zár vagy fel volt törve, vagy már használhatatlanná válik, 1906-ra is már használhatatlanná válik Tallóczék számára, illetve őrizzük azt a kis borítékot, amire viszont Szádeczky írta fel, hogy ez a Bercsényi Miklós sírládájának a kulcsa, amit ő nagy kegyelettel őriz. Na de most felmerül a kérdés, hogy egy gazdaságtörténeti, konkrétan pénzintézeti és hitelintézeti fondba ez mit kereshet? És hát számos hipotézis élet bennem, először természetesen a sokkal tapasztaltabb levéltáros kollégákat kérdeztem meg, hogy vajon mit tudunk erről. Ők is kérték, hogy majd, hogyha én ezt megtudom, akkor mindenféleképpen értesítsem őket a kutatási eredményeimről. Sok hipotézis kialakult bennem, néhányat szeretnék azért felvillantani.
1: Végső István történész levéltáros.
0: Ugye az elsődleges az, hogy talán valamelyik pénzintézetnek a széfjében biztos ez ott maradt. Biztos a Szádecki hátrahagyta, vagy esetleg a Tallóci hátrahagyhatta, a hagyatékában van. Én megnéztem a Szádeckinek a hagyatékát, megnéztem nagyon sok intézménynél maradtak kéziratok, ezektől a történészektől, a Tali Kálmántól is, de semmilyen nyoma nem volt annak, hogy ők valaha ezt a kulcsot őrizték volna. Az 1990-es évek közepén volt az Országos Levéltárnak egy kiállítása, amiben viszont kiállították ezt a kulcsot. Gondoltam, hogy akkor itt lesz egy nyom. Fölmerült bennem, hogy esetleg a kiállítás volt olyan típusú, hogy mondjuk valami partnerintézmény őrizhette. De ennek sincsen nyoma, meg a Magyar Nemzeti Múzeum állományában sincsenek nyoma. Azt kell mondanom, hogy ez még egy megválaszolatlan kérdés. Mi őrizzük, mint ahogy Szádecki Lajos is leírta, hogy kegyelettel őrizzük, és további kutatásokat igényel, hogy vajon hogy kerülhetett Bercsényi sírládájának a kulcsa oda, aminek egyébként tényleg komoly szakirodalma van. A korabeli sajtóban emlegetik ezt a kulcsot. A szakirodalom emlegeti ezt a kulcsot, de nem tudjuk, hogy miért került oda, hogyan került oda, de azt gondolom, hogy most így 120 évvel a hazahozatal után érdemes ezt az ügyet egy kicsit leporolni, szembesíteni magunkat is azzal, hogyan és mint tudunk ennek utána járni, és ezáltal is emlékezünk Rákóczira, a társaira, Bercsényi Miklósra, különösen Rákóczi születésének 350. évfordulója kapcsán. Én azt gondolom, hogy még inkább nagyon fontos, hogy erre emlékezzünk.
1: Egy kulcs és összefüggése Bercsényi Miklós főgenerális 1906-os kassai újratemetésével.
2: Felfedező a történelemről.
1: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Az első filmemet 8 évesen csináltam. Én voltam Barnyman, és én egy szuperhős voltam, aki felébredt a kómából, és szupererője lett. És igen, ez volt a film. Zseniális alkotás volt. Azóta nem csináltam ennél jobbat.
3: A mozgókép már az egészen kicsiket is elvarázsolja, és sokan vannak, akik maguk is kamerát vesznek a kezükbe, hogy saját filmet készítsenek, akár már általános iskolásként. Az Országos Diákfilm Szemle több mint 3 évtizede várja a fiatalok filmjeit minden korosztályból. Augusztus végén mi is velük moziztunk.
4: Farkai Lili vagyok, 17 éves és jelenleg gimnazista. A családomban több embernek köze van a filmes szakmához, leginkább édesapám részéről. Nyilván mindig is érdekelt ez a világ, de valahogy, ahogy az iskolában ezt így megtaláltam, és a megfelelő közegbe kerültem, és ehhez való támogatást is kaptam, az nagyban segített, hogy merjek belevágni. Jelenleg az első saját kisfilmemmel neveztem be ide a 33. Országos Diákfilm Szemlére. Dominó címmel fut ez a kisfilm, 11 perc lett. Nyilván miután mi mind kiskorúak vagyunk, még gimnáziumba járunk, mi a nyári szünet alatt készítettük el ezt a filmet, az iskola végén kezdtük el forgatni. A film címe Domino. Azért adtam a filmemnek ezt a címet, mert a Pétes Borinak, énekesnőnek van egy Szédülés című albuma, és arról az egyik számnak Domino a címe. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az albumot, és mikor meghallgattam, akkor mindig volt egy kép előttem, hogy ami abban a zenében történik, az teljes mértékben kirajzolódott az én fejemben, hogy megy el A-ból B-be, és hogy játszódik a dal szövegével végig ez a kis illusztráció. És amikor én elkezdtem megírni ezt a forgatókönyvet, akkor én nagyon sokat hallgattam ezt az albumot, és igazából 2 számot használtam fel, az egyik az Amorföldöktől a Fapados űrutazás, amit arra tudtam rávezetni, hogy igazából egy ilyen nagyon könnyed és egy ilyen fiatalos lázadásról szól, hogy nem csak saját magunknak élünk gyakorlatilag, és legyünk a magunk urai, és a dominót pedig úgy vittem bele, hogy a filmemnek gyakorlatilag a finálé jelenete erre a számra lett ráépítve.
5: Tulajdonképpen a kamerakezelés, a rendezés, tehát minden a te kezedben volt?
4: Nem. A filmnek az operatőre nem én voltam. Mindenki felelt valamiért, volt külön hangmérnökünk, operatőrünk, a vágásban több ember keze benne van, köztük az enyém is, az egyik mentortanáromé is, és más osztálytársaim és barátai, szóval az egy ilyen nagyobb közös munka volt, de mindenkinek volt leosztott feladata, szóval nem egyedül vittem mindent a hátamon, meg fontos volt nekem is megtanulni azt, hogy nem is lehet egy ilyen kaliberű projektnél mindent egyedül vinni.
2: Szabó Sándor Barnabás vagyok. Én most végeztem a gimiben, és most megyek ELTE bölcsészudományi karra.
5: Te itt ezen a filmszemlén szerzőként vagy nézőként?
2: Hát mindkettő, mert én be is adtam munkámat, de ma jöttem megnézni a filmeket, meg a barátom egyik filmet megnézni, akivel filmműhelyre jártam, és neki egy ilyen diákfilmjét, egy középiskolás filmjét. És jó volt, nagyon szép operatőri munka volt a filmben. Nagyon kiemelkedő volt, főképp középiskolás kategóriában a film, nagyon azért látszódott, hogy azért profi munka volt. Egy ilyen amnéziás, gyilkosos, zsáneres film volt, szóval nem találta fel a spanyol viaszt, de igen, egyébként jó kis ilyen zsáneres történet volt.
5: De mit hoztál most, milyen filmet?
2: Én egy vígjátékot hoztam, a médiafaktos vizsgafilmemet, szóval ez egy sketchnek hívjuk, ez egy ilyen rövidebb vígjáték műfaj, csattanós végével, egy ilyen fikciós ifjúsági találkozóról szól, ahol rasszista ifjúsági gyerekek, ilyen teljesen idióták, és hozzájuk csatlakozik egy cigány fiú, aki csatlakozni akar a rasszistákhoz, úgymond, és ez nyilván ez okozza konfliktus.
6: A csapatunkkal a Welcome Day című filmet neveztük, ami egy horror művészfilmnek mondanék.
3: Parti Flóra gimnazistaként vesz részt az Országos Diákfilm Szemlén. Neked mi volt a szereped ebben a filmben?
6: A filmhez én adtam az ötletet. Egy japán legenda, ahol egy lány, aki egy iskolában rekett, kísérti az iskolákat. Az eredeti ötlet egy kicsit ijesztőbb volt, és át kellett dolgozni.
0: Miért?
6: Nem volt eddig pénzünk.
0: Tehát nem azért, hogy ne féljenek a nézők?
6: Nem.
0: Egyébként is szereted a horror témájú filmeket, vagy történeteket?
6: Igen.
0: Mi vonz benne? Mi az, ami tetszik?
6: Hogy a horrorban nagyon kreatív lehet lenni.
0: Nyomasztó, meg ijesztő is, nem?
6: Szerintem pont ez a jó benne.
0: Mit vált ki a nézőből szerinted?
6: Félelmet, vagy akár élvezhet is. A filmben van egy ilyen barátságszerű szál, ami szerintem sok horrorfilmben nincs benne. A forgatókönyvírók rakták bele.
0: Tehát egy picit nyersebbre gondoltad?
6: Igen.
0: Ez az első filmed?
6: Igen, mivel idén kezdtem el filmezni.
0: Téged a filmezésnek melyik része érdekel a legjobban?
6: Az operatőrség. Egyébként már régen is csináltam videókat csak így magamnak, mert teljesen véletlenül futottam bele ebbe a csoportba.
0: Az iskolában?
6: Igen.
0: Van egy ilyen szakkörötök?
6: Igen.
0: És miről készítettél videókat, amit mondtál, hogy te magad?
6: Hát ezeket inkább privát tartanám.
0: Nagyon személyes témák?
6: Igen.
0: De akkor látta valaki, vagy csak magadnak csináltad?
6: Szüleim, pár barátom, igazából csak ők.
0: Miért érezted szükségét annak, hogy megcsináld? Hát ez a filmes, a képi nyelv mit ad neked, vagy miben segít, vagy miért használod?
6: Hát szerintem azért, mert hogy a technológiával is szeretek foglalkozni, és ez pont ötvözi a kettőt. A művészetet is, és a technikát is.

0: Flóra szülei is itt ülnek, elkísérték őt a vetítésre. Mit szólnak Flóra hobbiához?
1: Örülünk neki, mert a korabeli fiatalok nem feltétlenül élnek egy-egy hobbival, úgyhogy mi nagyon örülünk. A fotózással kezdte egyébként, így került be a gimibe. Nagyon jó művésztanára van, ő is szerepel is a filmben rajztanárként, meg hát ugye a Kacsán Gábor, aki viszi a csapatot.
0: Meg szokták nézni a filmjeit, vagy részt vesznek az ötletelésben, alkotásban?
2: Meg szoktuk nézni a filmeket, igen. Az ötletelésben. Hát inkább ilyen támogatás, tehát hogyha kell valamit, akkor én megcsinálom neki. Ugye fotózik is emellett, és akkor ilyen diorámás képeket csináltunk, és annak az összeállításában segítettem neki.
1: Egészen kicsi gyerekkorától kezdve például egy játéklegóra erősítette fel a fényképezőgépet, ilyen kis hagyományosat, és akkor a Flóra utána már dolgozott vele, tehát például apuka segítette a technikát, mondjuk így.
0: Elég sok filmet végignéztek. Mi volt a benyomásuk? Volt-e, ami megragadta önöket valamilyen szempontból?
1: Nagyon érdekesek voltak sokféle szemszögből, és meglepődtem, hogy milyen profin dolgoznak a kislány a másik filmben, aki öngyilkos lett. Például az is nekem az nagyon megérintett, mert ez azért elég durva dolog, amikor egy kamasz feladja, és hogy miért adja fel.
0: Meglepő a középiskolások részéről ilyen nehéz, komoly témákat látni?
1: Igen, meg hogy milyen jól látják, vagy mennyire foglalkoztatja őket ez a fajta mindennapi élet, és hogy azt gondoljuk, hogy nem látnak, vagy sok minden mellett elmennek, már rengeteg információ van, és akkor utána meg, amikor ezt látjuk, akkor hogy igenis milyen mély érzelmekkel szembesülnek, meg mit meg nem tudnak jeleníteni.
0: Ön pedagógusként, tanárként igen. Látja a diákokat, akár azokat is, akik ezeket a filmeket készítik. Az ön szemére mennyire meglepő, vagy milyen tapasztalatot jelentenek azok a témák, amik itt előfordulnak, akár tragikus történetek is megjelennek itt?
2: Igen, ezek megvannak, tehát én 6 éve tanítok, és azt vettem észre, hogy egyre többet kell foglalkozni így a lelkükkel. Ez szerintem már inkább úgy, hogy inkább ilyen 60-40 a lélek felé kell vinni a tanítást, tehát inkább a lelki világot kell ápolgatni. Rengeteg a mozaik család, az egyedülálló szülős, elválszülős gyermek, és őket támogatni kell jobban.
0: Hogyan tudja támogatni őket?
2: Rákérdezek sokszor, meg látni, hogyha egymás piszkálják, észre lehet venni, hogy kivel vannak. Általában mindig azokat keresik meg, azokat találják meg, akinek valami problémája van. Azon találnak fogás is, az kezdik ki.
0: Hogyan tud ebbe közbeavatkozni, vagy jó irányba terelni a csoportok működését?
2: A saját dolgaimmal. Tehát engem is piszkáltak régebben sokszor, és akkor így ezekről beszélni. Hogyan éltem meg ezeket?
0: Azok a témák, amik itt a filmeken, az eddig látott filmekben visszaköszöntek, mennyire képezik le, vagy tükrözik azt, amit a suliban tapasztal?
2: Van. Volt itt is olyan, ami megtörtént nálunk is. Hát ez az öngyilkosság például nálunk is volt.
0: Tehát ez nem csak fikció?
2: Nem.
0: És ilyenkor hogyan tudják kezelni? Nehéz az iskola közösségének is.
2: Igen, nehéz. Sokszor az osztályt is megviseli.
0: Ön szerint a filmezés, amit például Flóra is csinál, meg a többi fiatal, akiknek itt szerepelnek az alkotásai, mennyiben tud nekik segíteni abban, hogy ezeket a problémákat valahogy kezeljék?
2: Szerintem sokat segít. Kidolgoznak például, hogyha megnézzük, nem voltak vidám témák. Senki sem csinál ilyen vígjátékszerű vagy hasonló sztori, mindig ilyen, inkább ilyen sötétebb, meg ilyen érzelmesebb dolgok felé viszik el a filmjeiket.
0: Mi lehet ön szerint ennek az oka?
2: Mert ezek a problémák foglalkoztatják, és ezen többet jár az agyuk, szerintem az lehet, meg fel kell dolgozni, valaki kell írni magukból, vagy meg kell valósítani ezeket. Szerintem ezek a dolgok mélyebb nyomot hagynak, mint a vidámabb része az életnek.
0: Önök szerint mennyire tükrözik az itt megjelenített problémák vagy témák a felnőtt világot, vagy azt a légkört, amiben élünk?
2: Eléggé benne vagyunk, tehát szerintem inkább egy magyar néplélek. Én azt merném rámondani. Tehát jobban megjük a negatívumokat, mint a pozitív dolgokat.
0: És ez jó vagy nem jó?
2: Szerintem nem annyira jó. Változtatni kell rajta sokszor.

0: Általában véve úgy érzem, hogy picit több a frusztráció, ami megjelent a filmekben.
1: Végvozó Zoltán filmrendező, az Országos Diák Filmszemle zsűri tagja.
0: Nekem ez már szerintem az ötödik vagy a hatodik alkalom, hogy zsűrizek a Diák Filmszemlén, és most a koncentrációja érezhetően nagyobb volt azoknak a témáknak, meg azoknak a megoldásoknak, ahol azt éreztem, hogy, és itt a fiatalokra gondolok, a legkisebbekre is, tehát a gyerekek, középiskolások, akiknek a filmjeiben megjelenik valahogy a jobban az, hogy félnek vagy szoronganak valamitől. Volt egy-kettő film, ahol a vágásban láttam olyan bátorságot, ami picit a francia új hullámra emlékeztet. Ezzel nem találkoztam itt az elmúlt években, hogy nagyon bátran nyúltak hozzá a nyersanyaghoz. Szétfagdosták, és a vágást használták, konkrétan a vágás technikát használták arra, hogy a történetmesélést máshogyan csinálják. Erre most több példát is láttam több különböző alkotótól, és ez egy üde dolog, ennek nagyon örülök.
1: Animáció eddig a mai nap egy szerepelt. Ez az arány szokott lenni általában?
0: Általában véve ezen a filmszemlén kevesebb animáció szokott lenni. A mai arány, az remélem, hogy javulni fog. Ezt az egy animációs, ezt nagyon szerettem. Nekem az elején gyanús volt az első mondat, hogy ez szerintem valami örkény adaptáció lesz, és aztán végén ki volt írva, hogy tényleg örkény adaptáció volt, az hálás, mindig hálás, de itt a vizuális világ is erősített azt a humort. Picit nekem a Gusztáv rajzfilmeket idézte vissza. Szerintem ez szándékolt volt, mert a karakter eléggé hasonlított az annak idején a Gusztáv karakterre. Remélem, hogy lesznek még animációk. Ott általában vidámabb témákat, vidámabb hangvétel szoktak megütni az animációs rendezők, mint az élő szereplősök.
1: Humorra is volt példa, nem annyira sok. Önnek hogy tetszettek?
0: Volt, amikor hangosan fölkacagtunk. Például volt egy önportré, ez szokott lenni filmes iskolákban, hogy valamelyik fél év végén az a vizsgafilm, hogy önportrét kell csinálni, és akkor hát ezt mindenki valahogy máshogy fogja meg. Az illető, akinek most itt láttuk ezt a filmjét, benne volt annyi önirónia, hogy reflektált eleve már arra, amilyen filmet csinál, és az egyébként az például elég vicces volt, ott nevettünk többen is a zsűriben. Általában véve a humorosabb filmeknek az aránya az kisebb a komoly filmekhez képest, mert ez a kor, amikor ugye diák filmszemle, ezek a diákok, akik így kamaszkortól kezdve a komolyabb témák elkezdik őket érdekelni. És akkor abban rendszeresen meg szokott jelenni ilyen egzisztenciális krízis, élettel kapcsolatos, értelemmel kapcsolatos gondolatok, tehát hogy ez nagyon foglalkoztatja ezt a korosztályt, ezért ez várható is, hogy ezeket a filmeket nagyobb számba szoktuk kapni. Az általános iskolások, akiknek ma még nem nagyon volt filmjük, később lesz külön általános iskolás blokk, ott szokott olyan lenni, főleg az igazán fiataloknál, ahol halakról mesélnek, polipokról mesélnek, kis tündérekről, és olyan frissen, és még nem akarnak túl mesélni, még nem akarják nagyon megváltani a világot. Nagyon egyszerű dolgokat pár geggel földobnak, és azok nagyon viccesek szoktak lenni. Szerintem most is lesz ilyen, azt már nagyon várom.
1: A korosztálytól is függ, hogy éppen melyik korosztály mire használja a filmet, vagy a filmnyelvet. Ezen kívül még milyen tendenciák vannak?
0: Pár éve voltak ezek a karanténfilmek. Ugye úgy végezték a sulit, hogy online, és akkor pár éve ez nagyon-nagyon sok ilyen film volt. Most is volt olyan film, amiben ennek a lenyomata benne volt. Úgyhogy ez egy ilyen hullám, ami éppen most tűnik el, és egy picit át is alakul. Ennek már van egy ilyen nosztalgikus érzete, és aki ezt az egyik filmben így oldotta meg, hogy egy tanórát videókamerákon keresztül csinálták, már ő is egy csavart rajta egyet. Tehát, hogy már érezhető az, hogy ezen már túl vagyunk, ez már pár éve volt, de még emlékszünk rá. Nézzük, hogy lehet ez picit máshogyan egy újfajta szemszögből megmutatni, vagy felhasználni. Volt például 1956-os témát feldolgozó film is, ami szerintem azért fontos, mert hogy így ezeken a történeteken és a feldolgozásokon keresztül így visszük tovább kulturálisan ezt a kódot, ami egy közös magyar emlékezet, az, hogy volt 56. Ki így, ki úgy, ki amúgy emlékszik rá, az mindenkinek a saját dolga, de hogy mégis mindig van valaki, aki foglalkozik vele. Szerintem ilyen szinten ez jó, hogy életben tartjuk ezt a hagyományt, de ott már nehéz olyat alkotni, ami újszerű, mert azt már nagyon-nagyon-nagyon sokan megfogták, és lehet, hogy még profibban csináljuk, meg még jobb a világítás, de hogy mit ad nekem, mint nézőnek, néha egy beszélő fej, aki ott volt, és elmeséli a saját élményét, az jobban megrázó élményt okoz bennem. Volt most egyébként egy ilyen film, az nem 56-os volt, hanem az második világháborús volt. Jószerivel azóta az elején volt egy felirat, meg közben volt kettő darab fénykép, és egyébként végig egy darab beszélő fejet néztünk 10 percen keresztül, egy nagymama, aki elmesélte, hogy az ő anyukája hogyan halt meg. Lehet vitatkozni arról, hogy mennyire diákfilm szemlére való. Én szerintem abszolút ide való, hogy ezt egy diák csinálta, és ő így dolgozta föl a saját családjának az egyik sarokkövét, hogy, hogy mi az egyik legfontosabb családi alaptörténetük, az, hogy az ő déd nagymamája hogyan halt meg a II. Világháborúba, és annyira erős volt az, hogy csak egy beszélő fejet néztünk, de egy megrázó történetet mesélt el, nem hosszan, de úgy, hogy vele tudtunk menni, hogy az egy nagyon erős film volt például.

0: Dömsödi Bennett, a Diák zsűri tagja. Mit szólsz az eddig látott filmekhez? Mi az, ami kiemelkedő számodra valamilyen szempontból, vagy megfogott?
1: Nekem kiemelkedő szinten a látvány volt, ahol nagyon szép alkotások is születtek. Egyébként, ami nagyon kiemelkedik bennem, az az a mű, ami mind hangilag és látványilag is nagyon jó. Nyilván a történet is fontos, de számomra a látvány és a hang.
0: Miről szóltak ezek a filmek, amik tetszettek neked?
1: Hát az egyik az 56-os forradalomhoz köthető, ott nagyon tetszett. Nagyjából minden, szóval tényleg a látvány, a hang, a szereposztás is fenomenális volt.
0: Ez az Ólomkatona volt?
1: Igen, igen, igen.
0: Ebben a filmben gyerek szemszögből mutatták be az eseményeket.
1: A nagymama gyerekkori énjéből láthattuk a történéseket. Szerintem így jobban emberközelibb lehet.
0: Te is 16 éves vagy. Téged milyen témák foglalkoztatnak?
1: Engem leginkább közéleti témák, hogy hogy látjuk mi a világot. Érdekelnek az ilyen thrillerek, horrorok.
0: És a hétköznapi élet, a ti hétköznapi életetek, volt több film is, ahol az iskolai mindennapokat vették alapul.
1: Igen, azok is nagyon érdekesek voltak. Például a Welcome Day című film. Az is elég jó volt, abban is benne volt egy kicsi horror, ugye a vége fele. De egyébként szinte olyan volt, mintha egy új iskolába mentünk volna, tényleg. Arról szól, hogy van egy új fiú, Guriga, Holló Péter, aki egy új iskolába került, ahol találkozik egy Anna nevű lányjal, aki arra kéri, hogy este menjen vissza. Amikor hát valami történik, és akkor átmegy ilyen horrorosba, hogy akkor ott van az osztály, és akkor végén meg csak annyit látunk, hogy képe van egy csomó gyertyával, sőt többet nem látjuk.
0: Ez elég riasztó, nem?
1: Hát lehet riasztó, igen, meg azért benne van ez a pszichohorror is, hogy kicsit nyomaszt is, de egyébként szerintem élvezhető volt.
0: Ezen kívül is vannak azért elég nyomasztó témák, aminek középiskolások a szereplői. Szerinted ez mennyire tükrözi a ti korosztályotoknak a megéléseit?
1: Erre elég nehéz válaszolni, de szerintem van olyan, ami jól bemutatja, nyilván van olyan, ami egy picikét túloz, de egyébként nagyságrendileg hasonló lehet.
0: Szóval hogy érzitek ti magatokat a bőrötökben, vagy te hogy érzed magad a bőrödben?
1: Én jól érzem magamat a bőrömben, pláne hogyha jó emberek vesznek körül, mert én egy boldog embernek tartom magam, aki hát szeret társaságban lenni. Én nem vagyok az, aki nyomasztva van, úgyhogy szerintem jó.
0: Miért vállaltad el a Diák zsűri tagságát?
1: Mindig is szerettem filmeket nézni, és mindig is volt egy olyan bennem, hogy kicsit kritikusan vagyok, hogy ez nem annyira tetszik, én máshogy csinálnám. És amikor kaptam ezt a felkérést, akkor én megörültem neki.
0: 4 napig nézitek a filmeket?
1: Igen. Igen, egész nap.
0: Jegyzetelsz?
1: Próbálok.
0: Bakó Krisztián az Országos Diákfilmszemle zsűri tagja évek óta, most a 33. filmszemlén is nézi lelkesen a filmeket, itt több mint 160 nevezés érkezett és film. Hogy látja, a korábbi évekhez képest mennyiben változott a tematika, ami foglalkoztatja a fiatalokat?
2: Amit én az idei évnél újszerűnek találok, az a mesterséges intelligencia, az AI, az EMI megjelenése mint téma, vagy az azzal alkotott, hát ha nem is teljes alkotások, de részben az azzal elkészített alkotások. Például a kiállító térben, ami a Diákfilmszemlét kíséri, egy képi megjelenítés sorozat, az pont egy AI generált képi világ.
0: Most, hogy mindenkinek ott a zsebében az okostelefon már elég régóta, ez mennyiben könnyíti meg ön szerint a helyzetet, vagy egyáltalán azt, hogy csináljunk egy filmet? Tehát a technika mennyiben tudja kiváltani azt, hogy nekem ötletem legyen, gondolva itt akár a mesterséges intelligencia használatára is, amiről beszéltünk?
2: Ki tudja váltani természetesen. Én azt mondanám, hogy az okostelefonokkal készített klippek, filmek, kis videók, azok egy külön kategóriát képeznek. Tehát nem tekintetünk természetesen úgy egy okostelefonnal elkészített kis videóra, ami hát fantasztikus technológiát hordozna magában, még mindig nem. Ellenben ez egy külön zsáner. Az ezzel készített filmek, azok vállalhatóak, teljesen vállalhatóak. Én azt javaslom, azt szoktuk mondani, hogy írják nyugodtan oda, hogy mivel készült. Ezzel semmi probléma nincsen. Úgyhogy nem kell hatalmas pénzeket investálni a filmkészítésbe. Ez talán a szülőknek is megnyugvás. Az a legfontosabb, hogy a fiatalok önmagukat adják.

0: emberek a véleményüket a dolgokról, ami történik velük, körülöttük, és ezek nagyon érdekesek, mert őszinték.
1: Merza Gábor az Országos Diákfilm Szemle igazgatója, alapítója.
0: A technikailag nem is mindig teljesen jók, de a megközelítés az mindig kiváló, mert itt nincs még csalás, nincs manipuláció, hanem arról filmeznek, amit őket érdekli. És majd belelendülnek. Azért érdemes megnézni, például a felnőtteknek is, hogy mi foglalkoztatja a fiatalokat. Tehát itt megnézhetik. Mindig kíváncsiak, hogy ezek a fiatalok ilyenek, meg olyanok, udvariatlanok, meg hosszú hajuk, meg rövid hajuk, meg mindenféle bajuk van. És hát nem nagyon értik, hogy miért viselkednek ezek így. Hát ha megnézik meg a filmeket, és akkor rájönnek arra, hogy mi foglalkoztatja a fiatalokat. És ez nagyon fontos, hogy megértsék egymást a generációk.
2: Honnan tudtok ti filmet készíteni? Ezt mindenki maga találja ki, vagy azért van valami klub, vagy hely, vagy tanár, aki tanít benneteket?
3: Igen, ezek közösségek általában úgy alakulnak ki, hogy vannak, hát mondjuk filmműhelyek, mi mondjuk a Free SFA és filmműhelyen találkoztunk, de nyilván a egyetemi közösségek a legerősebbek, ott is van az ELTE-nek, az SFA-nek, a METU-nak, ezek mind ilyen filmes közösségek, és én úgy vettem észre, hogy főleg ott jönnek össze ezek a filmes rábok, és ott kezdenek el igazán az emberek filmeket csinálni.
2: Neked is van kedvenc részed ebben a filmkészítésben?
3: Hát, ahogy a legtöbben én is rendező akarok lenni. Szerintem ez a két legnépszerűbb válasz van, hogy rendező vagy operatőr. Ez a kétfajta gondolkodásmód a filmezésről, mert van, aki nagyon képekbe gondolkozik, mások meg nagyon történetbe. És aki történetbe, az mindig rendező akar lenni, aki képbe, az mindig operatőr, és akkor ezek végül ezek kialakulnak, hogy lehet, hogy inkább csak rendezőasszisztens leszel, vagy látványtervező, vagy stb. Stb.
2: Nagyon sok film van, nagyon sokan is vagytok. Maga a részvétel is jó itt, vagy az nagyon fontos lenne, hogy elismerjenek?
3: Hát én úgy gondolom, hogy szerintem van egy romantikája, hogy látod ilyen nagy vászon a filmedet. Főképp ez a filmfesztiválon, mert itt szinte bármilyen filmet beválogatnak, emiatt tényleg jó jelzés látni, hogy másokkal együtt nézed a saját filmedet, vagy a barátaiddal a barátod film, és a többi. És ez ad egy ilyen, jó jelzés. A másik szerintem az, hogy nagyon jó közösségépítő ez a filmfesztivál. Én tavaly is voltam itt, és megismerkedtem olyan alakokkal, arcokkal, akikkel már dolgoztam utána. Szóval szerintem nagyon erős a közösségépítő ereje. Hát egy forgatáson, egy filmnél a legfontosabb az a közösség, ez a network, ez a hálózat, és ebben nagyon jó ez a filmfesztivál, és ebben tényleg nagyon fontos. Én őszinte szerintem nem probléma, hogy nincs olyan sok díjazott, meg nem is probléma, hogy nem mindenki az. Szerintem nem sokan azért jelentkeznek ide, hogy most nyerjenek, inkább közösség miatt, meg hogy lássák meg képen jön a filmeket.

Ma az Országos Diákfilm Szemlén jártunk. Beszélgető társaink közül Horkai Lili Dominó című filmjét dicsérő oklevéllel ismerték el, Szabó Sándor Barnabás pedig elnyerte a középiskolás kategória fődíját. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Katalucsó Andrea riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

Két óra híreink következnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Súlyos buszbaleset történt a svájci Alpokban. Hatékony Európai Uniót sürgetek a visegrádi négyek. Hűvös, esős napunk lesz ma, és most jöjjenek a részletek. Többen meghaltak Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. A vállalkozó érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenéküszöb kiépítésénél. Magyar Péter miniszterelnök a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenéküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. 8 korábbi vezetőt, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.